0: és ment körbe a csapat, és mindenki lepacsizott, mert értékelték azt a fantasztikus évet, ami a Szolnok mögött is van, ugye különösen a Bajnokok Ligája meneteléssel, illetve a Magyar Kupa győzelemmel, úgyhogy ez egy nagyon sportszerű, nagyon klassz képek voltak, hogy csak a, nyilván csak az egyik nyerhet, de mind a két csapat ünnepelt, vagy mind a két szurkolótábor ünnepelt a csapatát.
1: Persze, nyilván a szurkolók jobban szerették volna, hogyha a Szolnok hazai pályán játszhatja a meccseit, nem kell mondjuk Miskolcra elmenni, mert akkor az atmoszféra, mert ott is most is lógtak tényleg még a Csilláron is ennyi ember, hogy bekerült, oda olyan meleg volt, hogy levegő nem volt, jött egy nagy eső, pára volt, csúszkáltak a játékosok, tehát úgy minden adott volt ehhez. De most hallgassuk meg, hogy a Szolnokból azért hogyan értékelt a két utolsó mérkőzésen a szolnoki csapat húzó embere, ami kényszerűségből, hogy a Somogy Ádámot is kellett helyettesítenie, Krajnszky Borisz követ.
2: Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
3: Először szeretnék gratulálni. A Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jól dobtak, tényleg nem tudom, mi a tripla százalékok, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóknak, hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide. Még
2: legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvette Somogy Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
3: Szerintem tényleg mindenki ebbe a pillanatban, amire képes volt, beletett, ebbe nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
1: Borisz Krajnszkyt hallottuk, tehát aki majd a magyar válogatott rendelkezésére is tud állni, és ha ilyen teljesítményt nyújt, az nyilván előnyös lesz számunkra.
0: Abszolút, hát egy nagyon jó játékos, hihetetlen fejlődésre ment keresztül az elmúlt két évben. És még egyszer mondom, amiről előbb is beszéltünk, hogy győztes mentalitású játékos, tehát a legnehezebb pillanatokban, amikor egyedül marad, amikor élet-halál meccs van, tehát ugye ez AEK Athén ellen Bajnokok Ligájába tovább kellett jutni Somogy Ádám nélkül, akkor legjobbat nyújtotta. Most, amikor ugye olyan meccs volt, hogy vagy kikapnak, vagy visszajön a párharc a bajnoki döntőbe, szintén Somogy Ádám nélkül a legjobbját nyújtotta. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívum, csak az igazán nagy játékosok sajátossága, és reméljük tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokat fog segíteni a magyar válogatottnak is.
1: És mi lesz a magyar válogatott sorsa? Ugye itt júliusban még fontos csata vár a miénkre.
0: Hát én engem nagyon sokszor kérdeztek még egy-két évvel ezelőtt, hogy úristen, most kimegy egy nagy generáció, sokan visszavonulnak el a Rákostól. Elkezdve ugye láttok Ellingsfeld Jánosig, Ferenc Csabiig, most ugye Vojvoda Dávid is. Mi lesz a magyar válogatott? És akkor is mondom, nem kell félteni, mert szerintem van olyan játékos anyag a fiataloknál, akik igenis komoly eredményeket tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy nem kell kisütőnek lenni, tehát a férfi válogatottnál is meg kell célozni a világbajnokságot. Most ebből a körből én nagyon bízom, hogy tovább tud menni a csapat. Utána lesz még egy kör, de én az egész menetelést nem tartom egy Mission Impossible-nek, hogy a női válogatott utána a férfi kosárlabda válogatott is ott legyen a világbajnokságon.
1: Csak egy kis aproska megjegyzés, hogy azért a Falkó közönség alaposan megünnepelte a tegnapi győzelmet, mert jó két órával a mérkőzés után még a Ceglédi benzinkútnál találkoztam velük, úgyhogy sikerült nekik mintegy 30 kilométert megtenniük, és volt rendőri készültség, de nagyon jól érezték magukat. Tehát ez Szolnoktól Szombathelyig hosszú az út, voltál te is ilyen hosszú úton.
0: Abszolút, meg győztes bajnoki döntő után is, úgyhogy ez teljesen normális, azt gondolom.
1: Hát köszönöm szépen, én azt gondolom, nem tudom, te egyet értesz-e vele, hogy azért ez az öt meccses sorozat, meg a mérkőzések színvonala, ez egy nagy ajándék volt a kosárlabda szurkolóknak.
0: Igen, én azt gondolom, hogy egy jó propagandája volt a sportágnak, aki csak kevésszer nézi, vagy nem annyira követi a kosárlabdát, és a bajnoki döntőn oda kapcsolt. Biztos, hogy élvezte, mert nagyon jó meccsek voltak, izgalmas meccsek voltak, színvonalas bajnoki döntő volt, úgyhogy köszönni lehet ennek a két csapatnak, hogy egy ilyen jó öt meccses szériát láthattunk.
1: Szerinted jövőre az erőviszonyok azok megmaradnak hasonlóak, mint az idén voltak?
0: Nagyon nehéz most megjósolni, mert ahogy látom, elég nagy átrendeződés lesz, tehát sok csapattól nagy mozgás indult be. Úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, nyilván az alapcsapatok azok szerintem jövőre is meg lesznek, gondolok mit a Szolnok, Falkó, Paks, ezek a top 4-5 csapatra, de hogy melyik lesz a legerősebb, ezt szerintem jelen pillanatban még nem lehet megmondani.
1: Annak köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatása

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Hétfőn befejezte világbajnoki szereplését, és biztos bentmaradóként tért haza a svájci elitvilágbajnokságról a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely együttese Nagy-Britannia 5-0-ás legyőzésével biztosította helyét a jövő évi átcsoportos világbajnokság mezőnyében. A stúdióban ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm Tokai Viktort, a válogatott másodedzőjét, és Virányi Zsoltot, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesét, aki egyébként Svájcból tudós a világbajnokságot, és akivel egy hete is, akkor Spiller Istvánnal közösen elemezgettük mindazt, ami eddig történt. Szerbusztok!
3: Sziasztok, üdvözlöm minden rádióhallgatót és utollevőt és bekapcsolódót.
2: Na, gondolom, hogy most már innen nézed majd a hátralévő mérkőzéseket, hiszen ma is van négy nagyon fontos összecsapás. Nyilván egészen más egy picit a perspektíva. Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott? És ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell-e érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, leginkább akár a védekezést felépítendő.
3: Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyan ér utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye a szlogenünk nekünk ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly én azt gondolom sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom,
2: hát most már ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bent maradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
3: Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is.
2: És végül is szerintem ezzel, amit most itt az áron mondatodban mondtál, legalábbis itt a bevezető részben, meg is válaszoltad nagyjából azokat a adott esetben negatív vagy egy picit inkább félig üres a pohár szemléletű véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy na jó, de hát mit keresünk mi itt, mert hogy végül is ez egy hosszú távú építkezés, ha jól érzékelem, aminek ehhez, tehát a fejlődéshez erre a környezetre szükség van, mert hogyha az ember a divízió 1 per A-ban van, akkor értelemszerűen egészen másfajta környezet veszi körül. Azt szokták mondani, ugye, hogy a vegyes óvodai csoportokban is jobban fejlődnek a kisgyerekek, akik a nagyokhoz próbálnak fejlődni és azokhoz igazodni, most hogy egy egészen más civil életbe való példát hozzak, szóval, tehát hogy ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fejlődésnek ez a környezete, punktum.
3: Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez beigazolódik, tehát még akkor is, ami még csak így alsósok vagyunk ebben az egész környezetben.
2: Ez jó, ez egy jó megfogalmazás, szerintem ezt így értjük most akkor.
3: Igen, igen, alsósok vagyunk ebben, de muszáj, hogy ide, ebbe az irányba menjünk, és ez az egész válogatott stáb, ami ugye tavaly vette át a válogatott részét, és csak magyar szakemberekből áll, én azt gondolom, hogy nagyon beletrafált ebbe a lényegi dologba, hogy nekünk nem feltétlenül egy mérkőzés a célunk. Még akkor sem, hogyha tudjuk azt, hogy ez biztosíthatja azt, hogy biztosítja azt, hogy mi a világelithez tartozunk, de mi ennél azért tovább szeretnénk nőni vagy növekedni, és a magyar jégkorongot tényleg úgy globálisan egy picit jobban a térképre helyezni, és itt megfogalmazhatnék olyan dolgot is, hogy mondjuk a magyar tehetségeinket lehet, hogy könnyebben tudjuk majd innen külföldre adoptálni, vagy külföldre kijuttatni, hogyha valaki mondjuk ebben a környezetben feltűnik, hiszen itt egy ilyen világeseményen azért rengeteg scout, rengeteg megfigyelő van, és tulajdonképpen egy állásinterjú minden egyes mérkőzés.
2: De jó megfogalmazások
4: ez
2: ezek.
4: Szongor Domán esetében ez most egy aktuális is, hiszen az NHL felé kacsingat, de hát még azért várjuk meg a draftolást majd.
3: Igen, abszolút. És hát azért a keretben, vagy hát a bő keretben azért voltak itt olyan aspiránsok, akik már bemutatkoztak fiatalon az ICHL-ben, és tulajdonképpen bontogatják a szárnyukat, és hát az a következő lépcsőfok, hogy ők is beverekedjék magukat ebbe a nemzetközi válogatóba.
2: Amikor egy hete beszélgettünk, és ugye Spiller István mindig tényleg elképesztő szeretettel, és a szavait, hogy mondjam, szinte így a bőrünk alá bepakolva isszuk, mert hogy tényleg minden egyes gondolata valóban elemző látásmódról árulkodik. Azt mondta akkor, hogy majd akkor fogja tudni elmondani, hogy ugye akkor voltunk a britek elleni 5-0 után, ami nagyon jól esett, akkor fogja tudni elmondani, hogy ez fejlődése, vagy inkább stagnálás, hogy a hátralévő mérkőzésekben a lőtt és a kapott gólok arányát is megnézzük. Na most tegnap ugye itt ültünk a Nemzeti Sportkörben, akkor ő már egy hosszos elemzésbe bocsátkozott, és azt mondta, hogy hát azért ez nem alakult olyan jól az utolsó mérkőzéseken, mint hogy ő ezt szerette volna, és teljesen érthető volt, amit ő mondott. De Zsolt, neked, aki szintén ugye évek óta nyomon követed a válogatottat, és mindazok mellett, amit az ember nyilván az objektív számok és tények mellett lát, ért és fel is fog, neked a félig tele vagy félig üres pohár oldalán álló megközelítésedben most inkább abból, amit láttál?
3: Őszintén.
4: Nekem teljesen tele, de persze nem néz ki jól, amikor 9-0-ra kikapunk a Svájctól, de én még a régi iskolát képviselem, és nyilván nem vagyok ott minden jégkorong mérkőzésen meg edzéseken, de Török Lászlótól, aki majd 4 előtt, 3:30 után majd beszélni fog itt a Nemzeti Sportrádióban, pont a Viktorék nemzedékén felnőve, igazából nekünk a csoda kategória, hogy az A csoportban láthatok magyar meccset. Uh-huh. Nyilván, tehát magyar, én nem vagyok elájulva attól, hogy bent marad a csapat, de mégis. Mert valójában, ha meg kikapunk a britektől, akkor mit mondunk a válogatottra, hogy nem tudnak jégkorongozni? Tehát, hogy itt összességében az kell, amit a Pisti is, a Spiller Pisti is fejteget, hogy most miben, meg a már a Viktor is itt elkezdne mondani, és ezt majd még lehet taglalni, majd jön Majoros Gergely szövetségkapitány is, meg Terbucs István jövő hétfőn ide szintén a Nemzeti Sportrádióban, hogy miben léptünk előre, ha előre léptünk. Tehát inkább stagnálás, mert én nem mondom azt, hogy hallelujázni kell, és hű, de minden szép és jó, mert ilyen nyilván nincs, amikor most nézem, hogy aztán 6 gólt ütöttünk, és 30-at kaptunk az utolsó 4 meccsen, mert ez volt az a szám, amire mondta Spiller Pistő, hogy hát azért elég lett volna 20 gólt kapni, de hát végülis a lettek is annyit ütöttek, a svájciak is, mint amennyit általában szoktak. Hát a kérdés az, hogy lehet majd ezt elérni, hogy mondjuk jövőre Németországban már csak az egyik csapat üssön 8-at vagy 10-et, de meg gondolom, hogy ez lehet a cél, hogy minden VB-n egyre több olyan meccsünk legyen, amin azt mondhatjuk, hogy tényleg ez vállalható.
2: Igen, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor megragadjuk, hogy egy picit Tokaj Viktor szemszögén vagy szemüvegén keresztül van is neked ilyen. Nézzük mindazt, ami tulajdonképpen történik ebben a magyar vezérletű csapatban. Ugye, hogyha a Majoros Gergely szavaiból indulok ki, akkor ő azt fogalmazta meg, hogy az 5-5 elleni játékban nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a válogatott, és kitért arra a részre is, ami mondhatni, hogy a te csomagod. Ugye a védekező játék, ami akár sokaknak furcsa lehet idegen rendszer is, de 2 év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy mostanra mindenki otthonosan mozog benne, és jól működik. Ez gondolom nem lehet egy egyszerű feladat, illetve a kérdés az, hogy ha jól működik, vagy ha jobban működik, akkor valóban mikor lesz kevesebb a kapott gólok száma?
3: Most az látszik a rögtönzött statisztikai dolgokból, hogy most az idén az ember hátrányunkkal volt nagyon nagy, ott volt nagy luk, uh-huh. Vagy rés a pajzson, én azt kell, hogy mondjam. Egy viszonylag új szisztémát próbáltunk, hogy szerettünk volna bevezetni, de szerintem erről amúgy majd úgy is beszélni fog pár szót, és voltak olyan szürke zónák, amikre egyelőre nem találtuk a megoldást. Egyébként az nagyon jól jött nekünk, hogy az olimpia ebben az évben volt, és tényleg egy űrolimpia volt a hoki részről, hiszen az összes NHL sztár és mindenki itt volt, tehát hogy egy tényleg egy űrhoki volt ebben a történetben.
2: És ez a döntő is az lett, ugye?
3: Abszolút, és nagyon sokat lehetett tanulni ezekből a mérkőzésekből, és mi próbáltunk is szakmailag ebből csipegetni, és próbáltuk összerakni az emberhátrányos védekezésünket is, és itt azért voltak még szürke zónák. Valóban az 5-5-ös játékunk, én azt hiszem, hogy tavaly egy teljesen új rendszert építettünk fel, ami a védekezésünket illeti. Tavaly ez nagy kihívás elé volt állítva, hogy az összes játékos ebben komfortosan mozogjon. Az idén már csak ilyen emlékeztető jelleggel és finom beállításokkal operáltunk, és kellett, és volt szükségszerű. Nyilván ilyenkor lehet az, amikor már megvan az adott keretrendszer a nagyon részleteibe ebbe belemenni, és szükséges is volt, tehát ebben is van még mit előrelépnünk. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy a védekezésünk, ami az 5-5-et illeti, az valóban, ahogy amúgy említette, az rendben volt, és itt a gólok, vagy a kapott gólok száma az inkább az ember hátrányos védekezésből adódott, de ez megint egy olyan szegmens ennek az egésznek, amiből mi tudunk tanulni, tudunk előrelépni, és van rá egy évünk, hogy felkészüljünk.
2: Egy picit segíts nekem megérteni, vagy megvilágítani, hogy is zajlik tulajdonképpen egy csapattaktikán belül az egyéneknek az egyéni fejlődése. Tehát amikor azt mondod, hogy kitaláltok egy ilyen védekezési struktúrát, vagy egy új rendszert, akkor erre csak a válogatott közös edzéseim van lehetőség ezt gyakorolni, vagy mindenki kap egyéni feladatot, mindenki a saját klubjában próbálja ezt fejleszteni, és rá van bíz, vagy amúgy egyébként az egyéni fejlődéséért mit tesz, és amikor újra összetalálkoztok, akkor, ahogy mondott, tulajdonképpen egy összeállt puzzle elemeiben mindenki tudja a helyét, mert ugye ez megint az a kérdés, hogy van-e olyan évközi környezet, amiben tulajdonképpen ezt az élességet, amire szükség van egy ilyen elit csoportban, hát szinten lehet-e tartani?
3: Hát ilyen lehetőség csak az EHF szünetek alkalmával adódik, de akkor sem teljes a csapat, mert van, aki külföldön van, van, aki sérült, van, ahol egyébként meg sem áll a bajnokság, és elég nehéz ezt a dolgot összehozni. Ugyanakkor meg azt látni kell, és a pozitívum része meg ez, hogy amikor meg összejöttünk most a válogatott kapcsán, akkor meg tulajdonképpen eljutottunk arra a szintre, hogy két válogatottat tudtunk kiállítani. Tehát, hogy ez egy növekvő valami dolog, nagyon sok mindenkit tudunk elérni. Tehát
2: tulajdonképpen, szoktuk mondani, ugye hosszabbodik a kispad, tehát nő azon játékosoknak a száma, akik képesek azt a színvonalat hozni, ami a válogatottól elvárt.
3: Hát bekerülnek, vagy rákerülnek a radarra, és mi őket figyelemmel kísérjük. Maga ez a játékrendszer, akikkel mi kapcsolatban állunk, az tulajdonképpen csapatszinten, ahol ők játszanak, ez ők nem ebben játszanak, tehát ez csak és kizárólagosan a válogatottra érvényes, de ennek van egy egyéni taktikai része, amit viszont a játékos bármilyen probléma nélkül tud adoptálódni a saját maga játékára, úgyhogy ő az adott játékrendszeren belül marad. És mindig is szoktunk minden egyes ilyen IHF szünet alkalmával visszajelzéseket adni a játékosoknak, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé jó, miben szeretnénk, ha fejlődne, előrébb lépne, de még egyszer mondom, erre azért nagyon kevés a lehetőség, éppen ezért nagyon sokat foglalkozunk a játékosokkal az online térben, tehát feltöltögetve tanító videókat, azokat megnézve, visszajelezve, akár megnézve egy-egy játékosnak a mérkőzését, hogy ő most ebben hol tart.
2: Tehát majd a tanító videókhoz, meg a modern technológiához kanyarodjunk vissza, mert már az adás előtt is mondtál valamit, amitől gyakorlatilag az állkapcsomat a földről kellett összeszedni. Zsolt, azt mondd meg nekem, hogy ugye te, aki régóta ismered, figyeled mondjuk a válogatott körüli dinamikát, és azokat a korszakokat is ismerted, amikor mondjuk nem vagy tisztán magyar stáb volt, hogy amikor az ember ezzel a csapattal kommunikál, hozzájuk közelít, beszél róluk, velük, mennyiben mást tapasztaltál, mint esetleg korábban?
4: Könnyebb, jobb, egyszerűbb, érthetőbb a dolog, mert ugye egy nyelvet beszélünk, nem kell.
2: Szószoros értelmében is.
4: Szószoros értelmében, és ugye ez nem volt jellemző a magyar jégkorongra abszolút. Persze. Ugye beszéltük régebben még ugye a 30-es években, amikor a jégkorong VB-n ott volt a magyar válogatott is, de akkor még a csehekhez is mentek Csehszlovákiába, és a kanadai edzők tanítani a sportágat. Szóval, hogy végre eljutottunk oda, hogy csak magyar stáb van, és ezzel kell sáfárkodni, mert mégiscsak a Viktorék tudják, nem azt mondom, hogy a szakmát a legjobban, de hogy ezt a közeget, ezt és ez egy jól működő, látható rendszerben felépítették. Hozzáteszem, hogy mindennek ennek is biztos van hibája, azt nem én fogom minden kívülről megmondani, hogy hol van egy egyen pont, azt ők jobban érzik, mert nyilvánvaló, hogy úgy lehet majd mindig bennmaradni, meg közelíteni az alcsoport jobb csapatai felé, ha a saját rendszerüket is ugye tökéletesítik. És nekem itt már felmerült egy kérdés, hogy mi van például majd azokkal, akik most nem voltak az utazó keretben nem maradtak benne, de mondjuk tavaly ott voltak ugye Mihalik András vagy Laskavi Ferenc, akiknek a Ferencvárosba történő igazolása ezek szerint nem jött be. Nagyon remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy ők nem fejlődnek majd annyit, hogy megpróbálnak visszakerülni a válogatottba. De hát Bezzeg Viktor, a ti időtökben ugye nagyjából 5-6 évig ugyanazok játszottak a válogatottban. Nem kellett új neveket megtanulni.
3: Hát így van, és annak is megvolt a maga előnye szerintem, én azt hiszem. De ennek az új rendszernek is, amikor már említettük azt, és kapargattuk ezt a részt, hogy már két csapatot tudunk kiállítani, tehát tulajdonképpen növekszik a versenyhelyzet a játékosok körében. Uh-huh. Ami meg egy olyan kompetitív környezetet tud létrehozni, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, most momentál a te állapotod, az nem olyan jó, éppen ezért téged most nem tudunk magunkkal vinni, bármennyire is szeretnénk, mert nekünk most a másik az jobban tetszik, vagy ő többet tud hozzáadni a csapathoz.
2: És Zsoltot kérdeztem arról, hogy ő miben érzi adott esetben a különbséget nyilván egy magyar vezetés, illetve egy ilyen hangulat között, és amikor Majoros Gergely két évi munkáját értékelte szintén újságíró kérdésre, akkor ő abban látta tulajdonképpen a jelentős előrelépést, hogy sikerült egy olyan kultúrát kiépíteni a csapaton belül, amilyet igazából szeretnétek, és ez egy erős alap lehet majd a továbbépíthezéshez, illetve az előrehaladáshoz. Mi ez a kultúra adott esetben, amit meg kellett teremteni?
3: Hát a srácokkal együtt és mindenkivel a stábbal együtt, én azt gondolom, hogy kicsit messzebbről mennék. Tehát a magyar rész, mint magyar kultúra, mint magyarság, szerintem ehhez nagyon nehéz egy külföldinek adaptálódni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a legjobban ez Pat Cortinának sikerült a jégkorong tekintetében. Uh-huh. De senki másnak nem sikerült ezt átvennie, és éppen ezért nagyon nagy értéke van ennek, hogy most mi magyar edzőkkel és magyar stábbal tudunk beszélni, hiszen értjük, tudjuk a gyökereinket, tudjuk honnan jövünk, tudjuk, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy mi együtt tudjunk működni. És ezáltal meghatároztunk olyan szempontokat, olyan értékeket, belső értékeket, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy nekünk ez a kultúránk. És ebből született az odaadó, ebből született nagyon egy jó pár ilyen vezérszó, vagy vezényszó, ami alapján mi működünk.
2: Na mondj még egyet-kettőt. Az odaadó azért az elég jó.
3: A maradandó, az odaadó, most nyilván ezt a srácok fogalmazták, és most nem tudom, használhatok-e ilyet, hogy fasz a gyerek, tehát hogy olyan igazi csibész, magyar, belevaló
2: kifütyültök mondjuk, igen, tehát csibész, igen, azt szerintem igen. Az a teljesen helytállós, értjük.
3: Tehát, és ezt ebben a magyarságban és ebben a környezetben van ennek óriási nagy jelentősége is.
2: És ezt jól érzékelem, és ha ez így van, akkor ezt nagyon tartsátok meg, hogy azért ami általában, vagy elő szokott azért fordulni, valljuk meg magyar környezetben, irítség, féltékenység, és mi ezt kívül tudtátok tartani? Mert azért ez mindenképpen lehet romboló tényező, és ennek pont a reciproka pedig nagyon építő tud lenni.
3: Muszáj ezeket kívül tartanunk, és ragaszkodnunk ezekhez az erős értékeinkhez, és minden olyan külső tényezőt, ami minket nem visz előre, azt próbáljuk gyomlágatni minden egyes szinten, minden egyes tevékenységgel, és elmagyarázni bizonyos környezetben, hogy figyelj, ez nem oké, ez oké. És egyébként ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert lehet, hogy mi jégkorongban, vagy a játéknak bizonyos szintjén mi nem tudunk világbajnokok lenni. Viszont a hozzáállásunkkal tudunk mi világbajnokok lenni.
2: Aha,
3: az odaadásunkkal mi tudunk világbajnokok lenni. És egyébként, ha megfigyeljük, a sportban nagy dolgokban, nagy jelentőségben résztvevő együtteseket, vagy leginkább csapatokat, én azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a japánok voltak, ott talán a legerősebb a kultúra. Nem tudom, emlékeztek rá, amikor a japán válogatott a foci VB-n összepakolt, kitakarított és hagyott egy levelet, hogy köszönjük szépen. Tehát nekünk ezek a normáink és ezek az értékeink, vagy mondjuk a rögbi csapat, ez az All Blacks. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ők a jó minta. Tehát, uh-huh. hogy itt nincsen idős, itt nincs fiatal, itt mindenki tulajdonképpen ebből a szempontból ugyanazt a részt kell, hogy kivegye a kultúra építéséből.
2: Ez fantasztikus, amit mondasz, és nekem nagyon tetszik ez, és vigyünk ezt tovább, vagy harsogjuk messzire, hogy mentalitásban azért lehet az ember világbajnok, még akkor is, hogyha nyilván az objektív körülmények okán felfogja, hogy bizonyos szint mondjuk majd, hogy nem beérhetetlen, bár a sportban soha nem mond, hogy soha. De ez rendkívül fontos, és nyilván ez adhatja azt is, ugye, hogyha egy Bartolis István sérülés miatt kiesik, akkor egy Nagy Krisztián úgy áll be, ismerjük a feltételeket, ahogy, amilyen alázattal. Van-e ebben egyébként ebben a közös kultúraépítésben szerinted jelentősége annak, vagy mekkora bástya lehet ez ebben, hogy ti tulajdonképpen az előző nemzedék vagytok? Tehát tulajdonképpen ti teremtettétek meg, vagy kezdtétek el megteremteni annak a kultúráját, amit most valamilyen szinten, nyilván vezetőként, de tovább építetek ezzel a játékosokkal, gondolok itt elsősorban a szakmai hitelességre.
3: Lehet egyébként, és elképzelhető, hogy nyilván az alapjai azok Szaporótól indulnak, tehát hogy a TAO támogatás és az, hogy látványsportán nézte ki magát a jégkorong, ez onnan ered. De az a fajta kitartás, ami ebben a környezetben, vagy akik most itt vannak, ez megvan, meg a szakmai elhivatottság és az alázat, én azt hiszem, hogy ez szükséges ahhoz, és ez teremtette meg ennek az egésznek a táptalaját, vagy a környezetét, és mindenki büszke arra, és büszke a másikra, és ez a legfontosabb szerintem, és ezt tudja előrébb vinni, és az a fajta információ hiány, vagy fejlődésre való törekvés, hogy mi mindig jobbak akarunk lenni valamiben, mindig látunk valamit, amin, sőt, általában egymást kell visszahúznunk, hogy nyugi, még nem. Például mondok egy jó példát, most vagyunk két hónapos volt a felkészülés a VB-vel együtt, és vége volt ugye az utolsó mérkőzésnek a Lettek elleni találkozónak, és mondták, hogy na, akkor fújunk egyet, és mi volt a stárnak az első gondolata? Hogy visszamegyünk, megnézzük a Svájc-Finnország mérkőzést. Tehát, hogy nem az volt, hogy, hanem még ott is jegyzett, néztünk, örültünk, magunkba szívtuk ezt az egészet, mert fontos ebből a szempontból.
4: És bocsánat, ezzel erről jut eszembe csak a mentalitás, nem magamat kaserolva, de hogy egy teljesen más, de olyan női jégkorong VB-n, tavaly Cseszke Budaövicében pont ezt csináltam nagy szerencsémre, hogy visszamentem egy talán cseh-amerikai női meccsre, mondom, hát itt vagyok, még használjuk ki a lehetőséget, és akkor ott tanultam meg, hogy női jégkorong VB-n is, mert a nagy volt Csehszlovákia, ugye egy hoki nemzet, hát azon a meccsen olyan hangulat volt, hogy nem akartam elhinni, hogy egy csoport meccsen, női jégkorong meccsen ennyien ilyen hangulatot varázsoljanak. Egy női jégkorong, ami azért a, valljuk meg, tehát a férfi jégkorongot azért szeret az ember, mert ütközések vannak, kicsit keményebb, férfiasabb, ez ott ugye a szabályok által más, és így tátott szája, nem akartam eljönni onnan, pedig másnap korán indultam haza, hogy mondom, hát ilyen, milyen jó, hogy visszamentem, tehát igen, tehát nem mindegy, hogy milyen mentalitással állunk hozzá.
2: Ez abszolút így van. Picikét beszéljünk még akkor arról, ugye, hogy itt az előrelépés lehetősége. Tehát ez már óriási dolog, és el is hangzott azért miért, a környezet miatt, hogy itt vagytok az elitben, és maradtatok az elitben, hiszen ez az a fajta inspiratív környezet, a lehetősége, hogy olyan csapatokkal találkozatok újra, és fel lehessen nőni a feladathoz. Na de milyen eszköz tár mellett, ugye, mert hogy a világ olyan elképesztően modernizálódik, és persze nagyon sok mindent elemzéssel, videókkal, mindennel ki lehet már szálazni, de hát azért vannak dolgok, amiket nyilvánvalóan nem, és az a kérdésem, hogy ma, amikor most elmondtad nekem, hogy azért bizonyos szempontból old school értékeket emeltetek magasra, és én ezt rendkívüli módon díjazom, de közben meg a modernitásra lépést kell tartani. Hogyan? Mik azok az elemek, amik tátott szájra adnak okot, és bejönnek akár a mesterséges intelligencia jelenlétével?
3: Tavaly elkezdtünk egy olyan vonalat, hogy az Arany Mátét bevontuk ebbe az egész történetbe. Arany Máté Fehérváron volt nagyon sokáig másodedző, én dolgoztam vele együtt, és őt egy ilyen adatelemző funkcióval láttuk el. Uh-huh. Mindenféle dolgokat mértünk a srácokon, ilyen mennyit koriznak, milyen a regenerációjuk, stb. És erre felkészültünk, mert tudtuk, hogy azért 10 nap alatt a 7 meccs az nagyon csücskös, tehát a pihenés az kritikus. És innen indult el az egész ilyen adatelemző böngészés, és egy kicsit hozzácsatoltunk videó jelleggel mindenféle dolgot, és oda eljutottunk az idén, hogy egy olyan rendszert alakított ő ki, hogy tulajdonképpen amit az edzők fönt, nem tudom, ütik a meccset, tehát így ilyen különböző tegeket, meg különböző szituációkat küldenek le, az nekünk a padon már élőben megvan, az már mindenkinek a saját gépén, amikor bemegyünk a szünetbe, már megvan, már megjelenik, mindenki tud foglalkozni a saját maga játék szituáció helyzeteivel. Ezt abban
2: egyénre szabott értékelést kap szinte abban a pillanatban?
3: Hát inkább az összképről, vagy a játék összképéről, mondjuk a speciális helyzetekről, aha, a buli helyzetekről, a védekezésről. Adott esetben meg tudunk nézni gólokat, lőttet, kapottat, különböző szituációkat, és akkor ezt összegyűjtjük abban a 7-8 percben, kiválasztunk 2-3-at, ami szükséges, azt a Mogyi prezentálja, vagy elmondja a csapatnak, miben kell, és akkor így megyünk tovább. És amikor már vége van a mérkőzésnek, akkor tulajdonképpen mindenkinek a gépén van az adott mérkőzés, megtegelve, tehát hogy külön szituációkról gondolom. Ez az egyik része. A másik része, az a svájciaknál van, hogy ott ők már nem használnak tulajdonképpen nagyon videóelemzőt, hanem ott már az AI, a mesterséges intelligencia végzi ezt, és tulajdonképpen játékosra lebontva, mindenre lebontva. Itt most már nem az a kérdés, hogy milyen adatot, hanem az adatnak, az adatfolyamból, adatmennyiség, mi az, amit te felhasználsz. És a svájciak ezt
2: mindent,
3: már használják.
2: Mindent is tudsz elemezni, a kérdés az, hogy mi a megközelítés.
3: Így van, abszolút. Tehát, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez akkora léptekkel halad előre, hogy elképesztő. És ezt látjuk.
2: Kicsit rémisztő is nekem
3: az,
2: egyébként.
3: Az. De nyilván egy csapatsportban az emberi részét azért nehéz kivenni, uh-huh. Tehát ez a fajta kócsolás, ez kell, hogy legyen. Mégiscsak emberekkel
2: foglalkozunk. Meg az emberek közötti dinamika, tehát az szerintem az...
3: Igen,
2: az,
3: meg az interakció, igen. Tehát ez azért fontos, de még egyszer mondom, ez akkora lépés, hogy ez valami elképesztő, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba fog elmenni, és hogy ez hogy fogja segíteni a mi munkánkat.
2: Ha most innen nézzük, akkor tekintettel arra, hogy adva van a feladat, ugye ebben maradtatok, ott lesztek jövőre is. Hogyan lehet felépíteni egy következő évi munkát? Tehát mindazokból, amit most nyilvánvalóan voltak a gyors elemzések, voltak az azonnali szituációknak a kiértékelései, de gondolom lesz egy ennél jóval nagyobb értékelés az egész világbajnoki szereplésnek, meg a feladat meghatározás, hogy akkor akár egyénekre lebontva, vagy csapat taktika szemszögében mit kell csinálni. Mit kell csinálni, és mi lenne az a szegmense a csapatmunkának, amit ha egy év múlva kérdezlek, akkor azt fogod tudni mondani, te és minden szakember, hogy igen, ebben akartunk, és ebben tudtunk fejlődni.
3: Nagyon jót kérdezel egyébként, mert egyelőre még fogalmam sincs, de azt
2: kicsit
3: látjuk,
2: korai,
3: hogy,
2: de azt a látjuk, még nem ért véget azért, csak
3: de azt
2: nekünk.
3: Látjuk, hogy a sport az nem áll meg.
2: Aha.
3: Tehát, hogy ez elképesztő, hogy milyen növekedése, akár egy év távlatában is. Tehát, hogy, és az is biztos, hogy mi is sokat fejlődtünk. Egyébként itt az 5-5 elleni játékról beszélek elsősorban. És már megfogalmaztunk olyan dolgokat, körvonalaztunk olyan dolgokat, amiben nyilván mi szeretnénk sokkal jobbak lenni, mint az idén, és tényleg erőre lépni. Most ez a speciális egység, vagy az ember hátrányos védekezés pont egy olyan, ahol amin el lehet gondolkodni, és ez már tulajdonképpen jön is velünk szembe, látjuk a számokon, hogy ezen muszáj lesz változtatni. És hát nyilván az a fajta fizikális jelenlét a jégen, ez szükségszerű, tehát ezt nem lehet kikerülni.
2: Ezt akarom mondani, de mi az, ami tanulható, edzhető, elsajátítható, függetlenül attól, hogy nyilván nem egy jeges nemzet vagyunk.
3: Igen, tehát a döntéshozatalaink, az intenzitásunk, és még egyszer mondom, minél több ilyen tempójú mérkőzést, mert az hogy a másodperc tört része alatt kell nagyon jó döntést hozni koronggal, korong nélkül, ezt látjuk, érezzük, tapasztaljuk, és remélem, hogy a srácok is most már, akik másodszor voltak, ők is érzik, uh-huh. És átérzik, hogy a hétköznapokban egész egyszerűen nincs más út. Tehát vagy erre megyünk, vagy nem csináljuk, ezt nem lehet kikerülni.
2: És ezt a tempót pedig csak ebben a környezetben lehet elsajátítani.
3: Abszolút, és az, hogy mi bent tudtunk maradni, az azt jelenti, hogy amikor majd lesznek az IHF szünetek, akkor mi olyan ellenfelekkel kerülünk majd szembe, mint uh-huh. Például Dánia, Norvégia, és nekünk ezekhez a nemzetekhez kell mérni magunkat, és őket kellene utolérnünk valahogy, tehát lőhetünk mi Svájcra, de az még elég messze van tőlünk.
4: Hát én mindig azt mondom, hogy a svájciakat elengedhetjük, tehát ha most mindig kikapunk tőlük 9-0-ra, de mondjuk utána fejlődünk a németek vagy az osztrákok ellen, az többet ér, tehát mert a lettek is megverhetnek legközelebb is 8-1-re, nem mindegy, hogy vernek meg, de igen. A számszerű, ha ők mindent beleadnak, akkor azért ez benne van a pakliban, de mi azért tegyük oda már az osztrákok és a németek ellen. Mondjuk jó lenne legközelebb úgy bennmaradni, nyilván, hogy 2 győzelmet elérni.
3: Igen, és azért az egy nagyon érdekes dolog volt például az amerikai meccsen, hogy eljutottunk oda, hogy mi megengedhetjük, vagy megtehetjük azt, hogy nekünk le kell hozni a kapust, és hogy adott esetben szeretnénk gólt lőni, mert 5-3, mert ha nem vesznek minket komolyan, akkor mi is tudjuk őket bántani ebből a szempontból. És amikor egy kicsit kiengednek, akkor meg tudjuk őket bántani, viszont mi, ha csak picit kiengedünk, akkor annak egy 8-1 vagy 9-0 vége.
2: És független attól, hogy tudjuk, hogy ez azért nem az amerikai válogatott volt, mint akiket igen. Láttunk nyilván igen. A téli olimpián.
3: De hát azért egy kecsak, aki ott, tehát azért
2: igen.
3: azért mégiscsak.
2: Jó, szóval én összességében azt gondolom, hogy semmilyen fanyalgó nézetét nem osztom. Szerintem ez nagyszerű dolog, nagyon-nagyon nagy dolog, hogy itt maradtatok, hiszen ahogy ti is fogalmaztatok, és most nem véletlen fogalmazok, én is többes számba a csapat vezetés, ez egy építkezésnek egy fontos állomása.
3: Igen,
2: nem löktek le benneteket egy lépcsőfokkal lejjebbre, hanem megtudtátok, igen, a pozíciót.
3: Igen, de nekünk is azért őszintének kell lenni magunkhoz, meg nyilván kritikusnak is, de nem a kardunkba kell dönni, meg egész egyszerűen ezek azt mutatják, hogy az irány jó, de hogy ebbe hogyan tudunk mi tovább menni.
2: Akkor ez a jó irányhoz sok erőt kívánok nektek, szusszanjatok. Persze még ugye most már tévénézőként végignézzük a világbajnokság végét, hiszen még bőven vannak mérkőzések, tényleg kíváncsi leszek én magam is, hogy az olimpiát követően vagy hogy végződik ez. Én a Svájc első győzelmét várom, szerintem ez teljesen életszerű, mert ki fog derülni, és ehhez a hátralévő építkezéshez a következő éves elitszereplésig pedig nagyon-nagyon jó munkát, és ezt a fajta értékrend megtartást kívánom nektek, ami szerintem sugárzik el a csapatról, úgyhogy ezt szívből gratulálok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: közös élmények.
1: Tudja fokozni.
0: A magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazásban. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szabaddobás legújabb adásának nézőit, hallgatóit, megkülönböztetett szeretettel vendégeinket, Pignici Krisztinát, Márián Blankát, Grandpierre Juditot. Először is egy nagy gratuláció, hiszen az a közös nevező bennetek, hogy az ifjúsági leány vagy női bajnokok ligája négyes döntőjében három magyar csapat is lesz. Ugye egyszer előfordult az a csoda a felnőtteknél, hogy volt kettő, hát itt most lesz három, és ti vagytok-e három csapatnak, a Győrnek, a Debrecennek és a Ferencvárosnak az edzői, szakvezetői, lelkei, mindenei. Mielőtt azonban rátérnénk a lényegre, azt szoktam mondani, hogy semmi szükség arra, hogy bemutatkozzanak a vendégeink. Most egy pici lehet, hogy van azért, mert persze, hogy a kézilabdában, meg az utánpótlásban, meg a klubotokban mindenki ismer benneteket, de élünk azzal az illúzióval, hogy olyan széles a szurkolói, meg a nézői, meg a hallgatói bázisunk, hogy talán mégsem mindenki. Pignicki Krisztinát, Pigát ebből kivesszük tőled, majd más kérdezek. Blanka, néhány szót légy szíves, mondjál magadról.
1: A Debreceni Kézilabda Akadémián dolgozom, az U18-as csapat vezető edzője vagyok, és két éve a szakmai irányításban is részt veszek. Nagyon szeretem a klubot, igazából ez a fővonal, ami a mindennapjaimat leköti.
0: Judó, mert neked meg ez a beceneved, bár van egy olyan vezetékneved is, ami nagyon beszédes, ilyen Grandpierre.
2: Igen, igen, köszönöm.
0: Mit kell tudnunk erről?
2: Kolozsvári Grandpierre Emil féle családnak a tagjai közé tartozom, úgyhogy ezt a írói vénát igazából édesapám tovább vitte, én azért annyira nem, inkább maradtam a sportnál. 6 éve dolgozom a Ferencvárosnál, és 2 éve dolgozom az akadémián, előtte a kisebb utánpótláskorú gyerekekkel foglalkoztam, azóta pedig az U18-as csapatot hiszem én is, ahogy itt a többiek is, és igazából hát a Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetemen dolgozom egyébként mesteroktatóként, az a másik tevékenységem, szóval a sport mindenek előtt.
0: Hajrá, ilyen. Pignicki Krisztina, Piga, hát téged azért játékosként, ugye, hogy másna mondjuk, most rendezik majd ismét másodszor Romániában az Európa-bajnokságot, Európa-bajnokként ismerünk, edzőként a válogatott, a felnőtt válogatott másodedzőként ismerünk, most utánpótlás edzőként vagy jelen, ez mennyiben más mentális, lélekben, egyébként mennyire igényel más felkészülést, és te hova sorolod magad elsősorban? Mennyire vagy te valóban utánpótlás edző?
3: Azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, tehát a helyemen vagyok mindenképpen. Nagyon szeretem, szerintem a többiek is egyetértenek ezzel, és mellette pedig szerintem nagyon idegörlő. A sok szépség mellett ugye azért elég sokrétű feladatunk van, de én minden szépségét szeretem, tehát mindig dob valami újat az élet, gyerekeknél kiszámíthatatlan, hogy éppen mi adódik náluk. Szóval szeretem ezt az utánpótlás kategóriát, szeretem, jól érzem benne magam, és tényleg szeretem azt, amit ki lehet hozni így a gyerekekből.
0: Apropónk azzal, hogy már bevezetőben említettem, hogy az IFI női bajnokok ligájában mindhárman ott vagytok, illetve a csapatotokkal együtt természetesen a Final Four-ban, a legjobb négyben. Most egy kicsi fura megközelítést engedjetek meg nekem. Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja magára, hogy 55-szörös világbajnok vagyok. Én mondom, nem sok az, hát 5-szörösnek jobb lenne, mert ha 55-szörös vagy, akkor arra már azt mondják, hogy de milyen ott a mezőny. Na most nyilván nem rajtatok kell ezt számon kérni, de mi, már hogy a magyar csapatok ennyire jók, ennyivel komolyabban veszitek, más nevelési fázisban vannak a magyar csapatok, vagy minek köszönhető ez az átütő siker? Zárójelben, ugye gyakran éri az a vád a csapatainkat, hogy jó, persze ott van a Veszprém, vagy a Szeged, vagy a Győr, vagy most már a Frad is a környéken, de hát mennyi a külföldi játékos? Hát nálatok mennyi a külföldi játékos?
3: Csak hazai anyaggal dolgozunk mindannyian. Én a Győrről tudok beszélni, hogy szerencsére nagyon jó korosztály, ez az U18-as korosztály nálunk, ugye az a serdülő korosztály a bajnokságban. Azt gondolom, hogy látva a nemzetközi mezőnyt, vagy amit én tapasztaltam, ugye mi Porecsbe játszottunk, hogy szerintem sokkal képzettebbek a mi játékosaink, és jobb minden poszton legalábbis a mieink ügyesebbek, tehetségesebbek, nem is tudom, képzettebbek voltak, mint a másik három csapat, ugye a Buducnosztal, ami nem játszottunk, ugye játszottunk a Podravkával, illetve a Hipóval, és azt gondolom, hogy a játék talán minden elemébe mi föléjük tudtunk nőni ebben a korosztályban, és talán ennek tudható be az, hogy most mi vagyunk itt a négy csapatból az egyik, aki oda jutott, nem tudom a többiek, hogy ők hogy élték ezt meg, de ahogy én néztem, mindegyik nagyon sima volt.
0: Én is azt hiszem, hogy az izzadságszagú egygólos hetes párbajban kivívó győzelmet nem láttam, de hogy éltétek meg, Blanka?
1: Én nem így éltem meg, tehát még azt éreztem egyébként, bármilyen nagy gólarányal játszunk, hogy ebbe a korosztályba azért egy 5-6 gólos előny az még nem előny, tehát nem lehetett biztosra menni. A mi csoportunk szerintem nehezebb volt, vagy számunkra nehezebb. A csapatomat elég sok sérülés, vagy betegség sújtotta ott a megelőző időszakban, és nagyon szervezett lenül mentünk ki. Igazából az utolsó egy hét volt, amikor már teljes csapattal tudtam edzeni. Biztos ez is nehezítette az ottani perceket. Nagyon jól felkészült csapatokkal találkoztam. Egyénileg voltak bennük tehetséges gyerekek, de azt, hogy így akadémiai szinten tudunk dolgozni, és nagyon sok tehetséges gyerekkel, és a padunk azért hosszabb volt, mint az ellenfeleké, ez azért a végjátékban ez sorsdöntő volt mind a két mérkőzésem.
2: Igen, én a kettő között voltam valahol. Hál' Istennek minket nem veszélyeztetett semmilyen sérülés. Ugye mi ugyanezzel a csapattal játsszuk az U18-as bajnokságot, mert ugye ez egy U17-es kiírás tulajdonképpen, szóval teljes felkészülést tudtunk ezáltal véghez vinni. Mi egy szlovén, egy horvát, illetve egy dán csapattal találkoztunk. A dánokkal kerültünk rögtön a legelején össze, és úgy utólag egy kicsit örülök neki, mert egy kicsit azt gondolom, hogy ők azt gondolták, hogy mi sokkal könnyebb ellenfelek leszünk. Szerintem ők is megnézték, hogy mi hol vagyunk a bajnokságban, a harmadik helyen két csoport van, szóval az nem annyira jó. És emiatt egy kicsit úgy meglepődtek, 6-1-el kezdtük a mérkőzést, és utána nyilván kiegyenlítettek már a fél időre, de aztán nekünk is hosszabb volt a kispadunk szerencsére. Úgyhogy ez a dán meccs az nekünk nagyon sokat adott, nagyon jó volt egy skandináv kézilabda ellen megmérettetni magunkat. Utána már a döntőben nekünk sem volt annyira nehéz dolgunk, de az, hogy így együtt lehettünk kint közösen, egy a téthelyzetet megélni, mert hogy ez az ő számukra tényleg egy igazi téthelyzet volt, tudták, hogy számítanak ránk itthon. Kökénybe a följött hozzánk aznap reggel a döntő előtt, és mondott pár szót a gyerekeknek, és ez szerintem életre szóló élmény volt nekik. Úgyhogy azért a megmérettetés része az nekünk is megmaradt így. Nem feltétlenül a sport része, hanem inkább a körítés, az nagyon, nagyon jó volt.
0: Ketten is hangsúlyoztatok, hogy ebben a korosztályban azért jó, hogy ez elhangzott, mert ugye a laikus néző meg hallgatóink azt mondja, ó, hát persze 17 évesek, most már jövök, akkor 22-27 éves korok, 5 éven keresztül folyamatosan három magyar csapat lesz biztos a Final Four-ba, BL-be. Miközben szoktam mondani, hogy a felnőtt válogatott az U35, tehát ha úgy tetszik, akkor abban 15 korosztálynak vagy 15 évjáratnak kell együtt jónak lennie. Ez a korosztály most, amellyel bejutottatok a Final Four-ba, kiugróan jó, ha nézitek egy-két évvel előre-vissza az összehasonlítási alapot, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon tehetséges, vagy úgy általában hát ilyenek az utánpótlás csapataitok a klubjaitokba. Nem kell mindig tartani a sor, de tapja, ahogy gondolja.
2: Én azt gondolom, hogy Blanka dolgozik ugye a 2008-as válogatottnál. Nálunk egyébként a Fradiban a 2008-asok elég jó és magas színvonalú csapat volt, aki így hozta össze az élet szerintem a tehetségeinket, és ezeket a 2009-10-eseinket is ide tudom sorolni. Inkább a 10-es generációnk lesz talán a jobb itt a 9-10-es összetételből, és ugye hát mindig a páros korosztályok azok szerintem, amik így valahogy összejönnek így az országban. Nem feltétlenül csak a versenyeztetés miatt, hanem valamiért szerintem így alakul. Ezt talán a lányok jobban tudják, mint én, hogy miért ők dolgoznak válogatott csapatok mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez visszamenőleg is tendencia. Nyilván a 2004-es, meg a 2002-es generációink azért úgy vitték a prímet, most már sokkal nehezebben érünk oda világversenyeken is, meg EOFON, tehát most azért egy picit már azt gondolom, hogy máshol is az utánpótlás nevelés is előtérbe került, de szerintem tartjuk a pozícióinkat, és én azt gondolom, hogy jól haladunk a ránk bízott korosztályokkal.
1: Igen, ezt megerősíteni tudom, hogy tényleg itt a 2008-as korosztály az egy nagyon erős korosztály, jó játékerőt képvisel, egyéninek képzettek, változatos a játékos állomány, és ugye a 2009-esek egy kicsit mindig ilyenkor háttérbe szorulnak, és ezért volt jó most ez az IFI BL, hogy itt voltak olyan 2009-es születési játékosok, akiket azért lehetett monitorozni, figyelni, hogy nemzetközi szinten ilyen téthelyzetben hogyan állják meg a helyüket, és ez valóban nagyon nagy kihívás volt számukra, tehát, hogy nagyon nagy volt az eredménykényszer, ezt le kellett edzőként is róluk venni. Én csapatomban nagyon nagy volt a nyomás, hogy ugye már a Győr bejutott, a Fradi bejutott, és ilyen kötelező élményként éltük meg, én magam edzőként is, hogy akkor most már még egy akadémia, és akkor legyen kerek egész a történet. Tehát nekünk ott a harmadiknak bekerülni, az még egy plusz teher volt. De tényleg ügyes korosztály, és akkor így ez egy nagyon jó lehetőség volt nekik.
0: Ez is nagyon jó, hogy mondod, hogy nagyon nagy volt a nyomás, mert úgy szokták azt is számon kérni, hogy ne számoljunk eredményt, jó, nem U17-ben, amit 14 alatt, mert a skandinávok se számolnak, de hát én mindig mondom, de ők skandinávok, mi meg magyarok vagyunk. Mi máshogy adózunk, mi nem lyukasztunk a villamoson, ők mindig lyukasztanak, tehát ne akarjunk csak a kézilabdapályán skandinávok lenni. Az érezhető, hogy akár nektek, akár a szülőnek, akár a gyereknek, a magyar embernek úgy fontos az eredmény, mert az adja a visszaigazolást. Tehát most én is láttam utánpótlás meccset eleget. Hiába mondott, hogy ne számoljuk az eredményt. A szülő még azt is számolni fogja, hogy a gyerekhez hányszor került a labda, nem hogy azt, hogy mennyi az eredmény. Ez érezhető?
3: Abszolút. Ugye azért a mi korosztályunkban most ugye elég komoly elvárások vannak. Szerintem olyan feltételek mellett dolgozhatunk, hogy enélkül nem is lehetne, elvárás nyomás nélkül. Én a Győrben a 2009-es, tehát ugye az én fő generációm, ugye a 2009-es társaság, és ahogy a Blanka említette, a 2008-asok, a válogatott szinten nagyon erősek. Az enyémek nagyon dolgoznak azon, hogy oda kerüljenek, de egyszerűen annyira kimagasló korosztály erősség jó játékosokkal, hogy nagyon nehéz oda bekerülni, és nagyon nagy visszacsatolás, hogyha egy-egy játékosunk akár egy-egy edzőtáborra oda tud kerülni. És nekünk ugye így ez az U17-es kér, tehát mi szinte de rendesen a korosztálya vettünk részt ebben a kiírásban, és egy-két 2010-es, tehát a fiatalabb jött velünk, akik rendszeresen nálunk is edzenek és játszanak, szóval nekünk ez annyira nem okozott feladatot, de az a nyomás, amit ti is mondtok, hogy hát ez valahol elvárás volt, mi is kaptunk üzenetet, videót a felnőtt csapattól, hogy szurkolunk nektek, várunk titeket vissza, sok sikert, meg hozzatok haza ilyen győztes pólót, meg ilyenek, és szenzációs volt, ahogy ezek a gyerekek ezt így megélték. Szóval a szülőktől, a klubtól, önmagunktól, egymástól nagy az elvárás, nagy volt az elvárás, és napi szinten szerintem azért dolgoznak, vagy edzenek, hogy meg én is azt szoktam belé is súlykolni, ha már ennyit beleraksz nyarat, ünnepet, hétvégét, stb., de szerintem mindannyian ezt képviseljük, akkor azért vegyünk már ki belőle valami jót, és akkor ugye az a mérkőzésen lehet meg, ugye egy-egy győztes mérkőzésen. Szóval mi igyekszünk jól kezelni ezt az elvárás szülőket, stb., de ezzel azt gondolom, aki ezt választja ilyen szinten, azoknak ezt valahogy tudni, bele kell ebbe tanulniuk a gyerekek, de bele kell tanulni, és hozzájuk kell szokni, hogy itt csak így működik.
0: Egyetértés, ellenvélemény, bármi, ami
1: nálunk kiközel. Nálunk én nem érzem ezt a nyomást a vezetőség részéről, illetve én sem teszek a csapatomra ekkora nagy terhet. Néha maguknak generálják, mert mindig jobbak akarnak lenni, és az nem baj, hogyha ez a versenyzői kvalitás bennük van, mert így fogják megállni a helyüket. Inkább az, hogy tényleg, hogyha az egyénileg jól képzettek, akkor jön majd az eredményesség is, párosul vele, de nyilván ez a közeg, ez meghatározza az, hogy eredménykényszer alatt kell teljesíteni. És erre fel kell készítenünk edzőként, nekünk is a játékosokat.
0: Ráadásul utánpótlás edzőként nyilván van bennetek egy olyan kettősség, hogy hát persze van az eredménykényszer, egyébként lenne a szülő meg a gyerek miatt is, mert ugye minden nap ma van, és azért megy föl, mert meccset szeretne nyerni, a szülő meg azt szeretné látni, hogy a gyereke jól játszon. Ugyanakkor azt mondják, főleg a távlatokban, meg elméletekben gondolkodok, hogy a ti munkátokat majd igazából az ítéli meg, hogy x év múlva hány olyan játékos lesz a felnőtt válogatottban, vagy a klubotok felnőtt keretébe, akit ti adtatok oda. De az, hogy azt ma még nem látod, azért ma még senki nem fog veled kezet, hogy gratulálok, 7 év múlva x vagy y olimpiai érmes lesz. Ma azt látják, hogy ma mi történik. Ezt a kettőséget, ez hogyan lehet megélni, vagy hogyan fér meg egymás mellett a ma meg a jövő?
2: Hát szerintem mi azért dolgozunk, hogy ezeknek a gyerekeknek tudjunk átadni sok mindent. Az, hogy kiből lesz válogatott, az nagyon sok minden befolyásolja hosszú távon. Mi azokat a gyerekeket, akiket ránk bíznak, mi kiválasztjuk őket, vagy hozzánk kerülnek, vagy több éve mondjuk nálunk nevelkednek. Egyetlen feladatunk van, hogy a legmagasabb szintre próbáljuk meg eljuttatni. Ez nyilván elég összetett munka, nagyon sokan dolgozunk ezen, de mindig az a célunk, hogy az összes gyerek, aki nálunk van, az megkapja egyrészt a lehetőséget a fejlődésre, másrészt pedig belőle valami váljon. Az, hogy utána mi fog vele történni, azt nyilván nem tudhatjuk, de szerintem ez egy alapelvárás saját magunkkal szemben is, és azért ülünk mi itt szerintem hárman pont ebben a korosztályban, mert azt szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek beérnének, és ők lennének valamik. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy kézebb a játékosok, mert itt egy nevelő munka van, tehát mi ugyanúgy felkészítjük őket az életre is, és ez is fontos, hogy itt megtanulnak nagyon sok olyan dolgot, a sport, mint nevelő közeg, ugye, megtanulnak olyan dolgokat, amiket tovább visznek utána az életbe. Nem mindenki fog eljutni erre a szintre, és pont talán ennek a kupának, vagy ennek a sorozatnak ez a lényege, hogy itt a gyerekek olyan dolgot tapasztalhatnak meg, amit lehet, hogy utána többet nem fognak. És talán ezért is tették ők is magasra a lécet, hogy ha már itt van egy ilyen lehetőség, mert nálunk a nyolcasok azért ki voltak, hogy nem ők mehettek, a 2008-asok, ugye, mert az ifi korosztály más Magyarországon, és ők szerettek volna menni, mi is nagyon sajnáltuk, de hogy azzal, hogy ezt a korosztályt határozták meg, így a 9-es, 10-esek kaptak most lehetőséget erre.
0: Létezik egy olyan vélekedés, hogy hosszú távon alapvetően nem a vele született adottság vagy a képesség, hanem a karakter, a jellem, a sport emberi erény határozza meg egy pályafutásnak a sikerességét. Ez mennyire igaz, és gyerekeknél ez mennyire tükröződik? Mennyire kell úgy nézned, hogy hát ez egyébként a fülén táncoltatja a labdát, de szegénykémben a kitartás vagy a megbízhatóság az semmi, és nem lesz belőle semmi.
3: Én gyorsan leszólok, mert ezt nem tud megtanítani neki. Tehát ugye szerintem sok mindent megtudunk. Nagyot ugorjál, erős legyél, védekezzél, dobjál gólt, sötét, de akinek nem jön a véréből a küzdés, a csibészség, a 1001 szakszót tudnék meg melléklevet használni, de nem használom, azt nem tud megtanítani. Tehát lehet, hogy nevelhetsz jó kézilabdás, meg tényleg ilyen nagyon ügyes játékos, húha, hogyha de életképtelen, már bocsánat, akkor nem valószínű, hogy előrébb fog jutni. Tehát az, hogyha van egy ilyen gyereked, akkor az nagyon-nagyon sokat ér, azt gondolom, hogyha van egy ilyen kis oroszlánod, vagy nagy oroszlánod, mint sok nyuszi, akkor azért az nagy segítség szerintem egy csapat életébe.
0: Vagyis az, hogy a belső tűz, az ösztönzés, a szenvedély, az, ha nincs meg, akkor külső kényszer, akár edző, akár szülő kényszer hatására csak ideig, óráig helyettesíthető egyébként, nem az jogos, az igaz?
1: Az igaz, teljes mértékben szerintem.
2: Igen, hát a belső motiváció. Ugye egy ideig, mikor kisebbek, mikor osztályban, akkor a külső motiváció apa, a gólok, kapunk egy érmet, stb. Jelenik meg, és ahogy nőnek, pedig a belső motivációnak kéne megjelennie, amikor már ő akarja. Tehát mi ott állunk a pálya mellett, és biztatjuk őket, és nagyon szeretnénk, ha sikerül nekik, de ha ők nem hisznek benne, saját magukban, illetve csapatban, akkor igazából egy edző egy kicsit ott állhatta a pálya a szélén, és az a legnehezebb, hogy tűzbe vigyük őket mindig, hogy ők is azt érezzék, hogy ez igen, ez róluk szól, és ez az övék, az ő teljesítményük.
0: Mennyire nehéz, mert egy olyan világot élünk már, amikor tulajdonképpen tévesen azt mondjuk, hogy a sportban is egyenlők az esélyek. Hát az esélyek soha nem egyenlők, mert nem egyenlő képességűek az emberek, de legalább a feltételek, hogy legyenek egyenlők, hogy mindenkivel ugyanannyit foglalkozzál, ugyanannyi figyelem forduljon mindenkire, arra is, akiről az első pillanatban tudott, hogy igazából nem, hogy nem fogja megváltani a kézilabdát, hanem vagy halbiológus lesz, vagy pizzafutár, a másikban meg látod az isteni szikrát, hogy ebből még bármi lehet, de elvileg ugyanannyit kell mind a kettővel foglalkoznod, különben hát nagyon sok minden sérül a mai normák szerint. Ezt hogy lehet megoldani?
1: Nem egyszerű, de...
0: De a probléma létező, ugye?
1: A probléma az abszolút létező, és nyilván ugye azért nem olyan létszámmal dolgozunk még akadémiai szinten sem, ahol megengedhető magunknak ez a folyamatos rotáció, és vannak persze a keretekben olyan játékosok is, akiből nem azt feltételezzük, hogy NB1-es játékossá fog válni, viszont azokat a mentális, emberi értékeit, amivel a csapatból az a játékos eljuthat, tehát ez egy csapatjáték, és minden egyes játékosnak meg kell találni a helyét, hogy hogyan tudjuk ebbe a csapatba beilleszteni, hogy azzal esetleg a másik játékos is hatékonyan fejlődjön, illetve a csapategység is megmaradjon, és az egész évet végig tudjuk csinálni, vagy a szezonokat, amíg a beválás meg nem valósul.
0: Az előbb említetted azt, hogy ugye nevelnetek kell, és olyan jókat szórakozom, amikor azt látom utánpótlás meccseket, nem is feltétlen 17-ben, hanem még akár lejjebb, amikor elsősorban a szülő, de szakember is azt gondolja, hogy azért, mert valakit felküldte a pályára, az már felnőtt. És azt várod tőle, hogy olyan döntést hozzon krízis szituációban, az utolsó pillanatban döntet lenne, mint hogyha már 20 éve felnőtt játékos lenne, és akkor, amikor kiborulnak, hogy mégse ez történik, akkor úgy szoktam mondani, hogy figyelj, mert a táskáját nem tudja még otthon bepakolni, hát még mi főzzük neki a kakaót, hát miért várod, hogy a pályán kész ember legyen belőle? Ezzel mi a teendő? Mennyire kell a gyereknek felnőttebbnek lenni a pályán, mint egyébként a pályán kívül az életében, ahol lehet, hogy még olyan szétszórt, hogy azt se tudja, hogy kell hazamenni, vagy a kettő az mennyire van szinkronban egymással?
2: Hát, akkor jövök én. Szerintem ők felnőnek a feladathoz. Tehát a kézilabda az életük, a szenvedélyük, és ők ezt teljesen másképp élik meg. Csapatban dolgoznak, edzőtáborozni megyünk, tudják, hogy mikorra kell odaérni, tudják, hogy milyen cuccokat kell betenniük. Ők készen állnak erre a típusú megmérettetésre. Otthon lehet kicsit henyélni, anya majd segít, ott mindig van valaki, aki bejön a képbe, itt pedig ők tudják, hogy mi a dolguk, és ők ezt végre is hajtják szerintem maximálisan. Nyilván azért, amíg ide érnek, hogy ezek menjenek, addig vannak kis feladatok, hogyha például elkésnek, vagy ha otthon marad valami, tehát a nevelő közeg a csapatnál az működik. Nálunk például énekelni kell, vagy viccet mesélni, hogyha valaki késik, úgyhogy a Bogyó és Babocától elkezdve már mindent meghallgattunk. Mondtam nekik, hogy a mostani csapatomnak, hogy énekesek azért ne legyenek, bízunk benne, hogy a kézilabdapályán jobban ki tudnak teljesülni. Úgyhogy azért, míg odáig eljutnak, az egy hosszabb út, de hogyha odaérnek, akkor szerintem ők úgymond felnőtté válnak, és én nem tudom, ezt majd megerősítek, hogy vannak olyan típusú játékosok, akik győzni tudnak, és az a jó, hogyha egy csapatban sok ilyen van, mikor ilyen kétes szituáció van, hogyha olyan van fönt a pályán. Szerintem gyerekként is, aki nem bízik magába, bizonytalan, az nem fog eldönteni meccset, viszont hogyha van egy oroszlánunk, és ő van ott, akkor ő már gyerekként is megmutatkozik, hogy bizony azt a mérkőzéstől el tudja dönteni.
0: Az akadémiai rendszerrel kapcsolatban számos szélsőséges vélemény létezik. Most mondok két szélsőséget. Az egyiket ugyan a futballból hallottam, de igaz lett a kézilabdára, és van, aki azt mondja, hogy jaj, most ez játék a szavak, hogy akadémia. Hát régen is voltak akadémiák, csak akkor úgy hívták, hogy Fradi ifi, Újpest ifi, Debrecen ifi, Győr ifi. Legfeljebb a gyerek hazament, otthon aludt, nem bentlakásos volt, és amúgy meg minden megvolt. A másik pedig azt mondja, hogy gyökeresen más, azok a segédtudományok, amit most megkap a gyerek figyelem pluszba, azok nem mérhetők ahhoz, ahogy akár ti nevelkedtetek gyerekként x évvel ezelőtt. Melyik szélsőséghez van közelebb az igazság, amit ti megéltek napi szinten?
3: Én a másodikat osztom. Nekünk úgy tevődik össze ez az U17-es társaságunk, hogy nagyjából a fele győri, és ugye a fele körülbelül, aki koleszos, ilyen bentlakásos, tehát vidékről jött. Lehetőségeink szerintem sokkal jobbak a háttérrel együtt, ugye a rehabilitációs, ugye az EU stábtól kezdve az edzés lehetőségek, az időbeosztásunk ezzel, az iskolákkal való kooperáció, hogy mi nekünk van lehetőségünk, nem tudom nálatok is, szerintem nagyjából így van, hogy van lehetőségünk egyszer-egyszer délelőtt, akár az első két órában edzést tartani, olyan iskolába járnak a gyerekek, ahol be van építve az órarendjükbe, kedden, szerdán, csütörtökön egy 3 órás ilyen ebédszünet, edzés, ugye labdarúgó akadémiára az iskolájába járnak a gyerekek, tehát meg van lehetőségünk úgymond legügyesebb, legtehetségesebb, a legjobb gyerekeket kiválasztani, de természetesen ugye ez nagyon sokrétű, tehát hogyha van 20 gyerek, nem lesz mind a 20 ugye ugyanolyan szinten, de így ebből összetudunk rakni egy olyan erős csapatot, vagy egy korosztályában erős csapatot, aki meg tud mérkőzni, és van lehetőségünk a rotációra. Szóval így visszatérve arra a kérdésre, hogy én szerintem jobbak a lehetőségek egy akadémián, és a válogatottra egy picit visszatérnék, hogy ugye nekem ebben a 2010-2011-es korosztályban még nagyon sok fele nyitunk, nagyon sok játékos szeretnénk megnézni, nem csak akadémiáról, hanem kisebb klubokból gyerekeket, és már most nagyon nagy a különbség azok a gyerekek között, akik már bent vannak a rendszerben, lehet, hogy csak fél éve, egy éve, vagy azok, akik még az otthoni kis klubjukból érkeznek, és lehet, hogy nagyon ügyes, megnyeri a meccseket U16-ba, U15-be, de például az erőfejlesztés része, a koordinációs képességei gyereknek, a játékértései azért már ebbe a korosztályba látványosan észrevehetőek. Szóval én támogatom ezt a részét, legalábbis az én oldalamnak, vagy az én véleményem ez a általad feltett kérdés a második.
1: Én is ezt tudnám alátámasztani, és nyilván itt az ifi korosztályban még jobban kijön ez a különbség. Illetve a személyállományok, meg nyilván a lehetőségek mellett az sem mindegy, hogy ugye napi szinten a legjobb gyerekek a legjobb játékosok, gyerekekkel találkoznak, és nem mindegy, hogy mondjuk egy induló cselt ki ellen csinál meg, ki ellen dolgozik nap, mint nap. Egyrészt a cselezőkészsége is fejlődik, meg az egyéni védőtevékenysége. Tehát ez, amit mondjuk egy kisebb egyesületben, ahol kevesebb gyerek van, vagy alacsonyabb játékerőt képvisel egy-egy játékos, ott maga a fejlődés mértéke is egy ideig tartható csak fent.
0: Nyilvánvaló, hát az eredmények is mutatják, hogy ennek a rendszernek, az akadémiai rendszernek megvannak az előnyei, hiszen hárman is ott vagytok a BL-ben a legjobb négy között. Az a kérdés, hogy ez a versenyelőny, ez meddig tarthat? Mert most nyilvánvaló, hogy amikor megkapja a gyerek a képzésben mindenben a fokozott figyelmet, a létesítményhelyzet tökéletes. Ráadásul ugye sokkal több időt töltenek együtt, mint egy, nem tudom, mint svájci gyerek valószínűleg a csapattársaival, tehát egymás gondolatát is ismerik, ha úgy tetszik. De aztán egyszer ennek csak időben mindenképpen vége lesz, és kikerül egyesületekbe, klubokba, máshova, ahol nem a régi társakkal lesz, nem a régi körülmények között, hanem egyedül lesz. Meg tud őrizni ebből valamit, vagy pedig rácsodálkozik a világra, hogy hú, basszus, az egyáltalán nem olyan, és olyan, mint a nulláról kezdte volna.
3: Ezt én szoktam használni, ezt a szófordulatot. Hogy a való világ az nem ez az a burok, amiben mi tartjuk
2: igen,
3: őket.
2: Igen, mi egy kicsit burokba tartjuk igen. őket, viszont azt gondolom, hogy túl korán engedjük el a kezüket. Tehát a beérés az nem 19-20 éves korban van, hanem utána. És talán itt van a mi deficitünk, hogy lehet, hogy az akadémiai rendszert kéne egy picit átvariálni, itt azért nézek közben a hölgyekre, hogy hát, ha ők is megerősítik, vagy nekünk kellene valami, például a NECA-nak ugye van felnőtt csapata NB1-ben, fiúknál, lányoknál, még szintén egy labor környezet tulajdonképpen, viszont ott már találkoznak olyan ellenfelekkel, akik valóban azt a mércét kell, hogy megüssék, ami majd a felnőtt létben is őket fogja jellemezni. Nálunk azért BL csapat van, nagyon nehéz oda bekerülni. A vezetőedző sokat nyúl most a fiatalokhoz, nagy örömünkre, nagyon sok fiatal kap lehetőséget arra, hogy velük együtt edzen, vagy pedig mérkőzésen egy-egy percre bekerüljenek a pályára. Ez tulajdonképpen egy ilyen indító része annak, amivé ők válhatnak. Nyilván vannak itt olyan fiatal tehetségeink, akik ideje korán vagy ideje előtt be tudnak mutatkozni egy felnőtt válogatottban, de azért ez a ritkább. A legtöbb gyereknek az érése azért az 22-23 éves kor körül kezdődik szerintem. Van, aki nyilván 30 évesen lesz válogatott, ritkább esetben, de hogy talán az akadémiai rendszernek a kifutását nem tudjuk még kontrollálni. Tehát dolgozunk velük nagyon, örülünk neki, hogy kapnak megkereséseket, tőlünk is sok mindenkit visznek jó klubok el, csak utána ott még nekik egy picit utánpótlás szinten is kellene fejlődniük tovább, akár erőfejlesztésben, akár koordinációban, akár egyéni képzésekben, és mivel ők a felnőttbe bekerülnek, onnantól kezdve talán egy picit úgy tekintünk rájuk, hogy ők felnőtt játékosok, és valószínűleg az átmenet nincs most még meg. Aztán most majd jönnek a gyerekek, és meglátjuk, hogy velük mi fog történni. Most már azért szerintem mutatható, hogy mennyi számban tudnak felkerülni akár NB1-be.
0: Ugyanakkor mind a hárman olyan helyen dolgoztok, ahol már említetted is, hogy felnőtt szinten is BL klub van. Tehát ez nem egy csonka gúla vagy csonka kúp, hanem megvan neki a teteje. Ami szerintem azért fontos, mert hogyha a gyerek maga előtt lát egy példaképet, akkor látja, hogy az igazi bajnok hogyan készül, hogyan edz, hogyan érkezik meg a csarnokba, plusz nem gondolja, hogy ő a világ legjobbja, mert a saját korosztályban ő a legjobb. És szerintem az olyan akadémiáknak, vagy nem csak az akadémiáknak, hanem ugye a trianoni határon túli kézilabdát is bekapcsoltuk a magyar kézilabda vérkeringésébe, és azt látjuk, hogy ahol nincsen felnőtt csapatot tulajdonképpen, ott valami elvész, valami nincs meg, és lehet, hogy a 17 éves gyerek azért, mert egy mikrokörnyezetben látja a többi 17 éves gyereket, és ügyesebb náluk, azt gondolja, hogy hát biztos én vagyok a világ legjobbja, mert akit látok magam körül, azok közül mindegyiknél jobb vagyok. Azért másrészt, tehát oda akarok kifutni, hogy azért ez egy előny, nem, hogy a Győr, a Debrecen, a Ferencváros klasszis játékosait, úgy tetszik, bálványait minden nap láthatják a gyerekek.
1: Igen, abszolút előny, tehát a cél az mindig kell a játékosaink számára, de ugyanakkor ez nehézség is számukra. Én abban a szempontból, mondjuk akadémia szempontjában mi nagyon jók vagyunk, hogy azért itt a játékos kialakításánál figyelembe veszi akár a vezetőedző, illetve az ügyvezető igazgató is, hogy kik azok a leendő utánpótláskorú játékosok, akik a későbbiekben be tudnak csatlakozni a felnőtt csapat életébe, illetve kik azok, akik esetleg egy kis kerülővel kölcsönbe mennek, és majd visszaintegráljuk őket. Tehát próbáljuk, igyekszünk felkészíteni ezeket a játékosokat, illetve ami még szerintem nagyon beszabályoz minket, nyilván itt ez a korosztályos versenyzési életkorok. Nagyon sokszor azt azért elfelejtjük, hogy egy-egy játékos életében van egy-egy év kimaradás, mondjuk egy nagyon tehetséges játékos egy térszalagszakadás hosszantartó sérülést követően egy évet kihagy a képzési rendszerből. Az ő játék életkora gyakorlatilag nem ugyanannyi, mint ami a versenyszabályok szerint mutatkozik, hiszen ő egy évet kimaradt ebből a rendszerből. Szóval ez a kis rugalmasság és áthidaló megoldások, ezek biztos, hogy segítenénk a nek a mindennapi munkánkat, mert ezeknek a játékosoknak az életébe az a képzési év ugyan, hogy ne lemaradás legyen, vagy siettetés, és minél hamarabb beépülni a rendszerbe, ez szerintem nagyon sokat számíthatna a jövőben.
0: Mennyire az az, hogy nehezebb, jóval nehezebb a mai gyerekekkel dolgozni, mint a tegnapiakkal, még nehezebb, mint a tegnap előttiekkel? Ez ugye, tehát realitás, hogyha így van. Én magam edző nem voltam, de mondjuk angol gyerekcsoportoknak tanítottam éveken keresztül, és azt láttam, hogy igenis van egy trend, egyre nehezebb a gyerek figyelmét lekötni, egyre öntörvényűbb lesz, egyre kevésbé hajlandó elfogadni azt, amit te mondasz, hogy a ez így van, érezhető, és egyértelmű a trend. Mi a teendő ezzel? El kell fogadni, vagy meg kell próbálni megváltoztatni, lassítani?
2: Én azt mondanám, hogy nem nehezebb, hanem más. Minden korosztály más, és talán ez a legnagyobb edzői kihívás, hogy mindenkihez megtaláljuk a kulcsot. Valóban nem lehet úgy edzést tartani, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, teljesen mások az elvárások. Én ezt viccesen szoktam mesélni, hogy dolgoztam egy idei U12-es korosztállyal, és sosem gondoltam, hogy táncszünetet kell beiktatnom egy kézabda edzésbe, de hogy volt egy egyperces szünet, amikor azt láttam, hogy mindenki táncol, mondom, úristen, mit csinálják a gyerekekkel, mondom, nagyszerű, akkor táncszünet, mindenki táncolt, egy percig kitáncolták magukat, és utána folytatni tudtam az edzést. Addig semmi, nem tudtam őket rávenni semmire. Szóval igen, a figyelmük már teljesen más, egészen más impulzusokkal lehet őket lekötni, szóval nem vagyunk könnyű helyzetben, nem csak mi, hanem az összes sportágra ugyanezt gondolom. Eleve már kevesebben is jönnek el sportolni, mert a képernyő időnek a megnövekedése ugye őket is arra vezeti, hogy inkább maradjanak otthon, mert sokkal jobb nyomkodni a telefont és egyéb más eszközöket, úgyhogy emiatt is nehéz, de én tényleg azt gondolom, más az a korosztály, más az a generáció, és meg kell hozzá találni az utat, és azt gondolom, hogy egy akadémiának a működése pedig mutatja azt, hogy meg lehet találni ezt az utat, tehát hogyha kapnak motivációt, célokat, és ők is értik, hogy miért csináljuk ezt, mi miért történik, akkor viszont beleállnak ők is a munkába, és talán nem mondom azt, hogy mindig könnyű, mert tényleg néha olyanokkal szembesülünk, amit így nem nehéz így feldolgozni, de nekünk is muszáj változni és változtatni, úgyhogy talán, hogyha ha megtaláljuk azzal a generációval a közös hangot, akkor azért szerintem nem reménytelen.
0: Igen, a pesti gyerek, vagy az a magyar sport keleti és nyugati bástyáin is így van, igaz ez?
3: Így, abszolút, én is egyetértek. Alkalmazkodnunk kell a mostani gyerekekhez, a mostani életmódhoz, stílushoz, mert valóban nem belegondolok, hogy mondjuk én miben nevelkedtem fel, az nem biztos, hogy működne. És hogyha, ahogy említette Judo, megtaláld velük a közös hangot, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó kezelhető, nem hálás, mert mindig azt mondták a nagy öregek, hogy hálás sose vár, de egy nagyon jó kis társaságot, egy sikerorientált, jó társaságot, jó csapatot lehet irányítani, és ez ilyenkor is megmutatkozik, mint amiért most itt vagyunk, hogy csillogó szemekkel élnek meg egy ilyen ilyen versenysorozatot, mint amiben most nekünk szerencsénk volt részt venni, hogy például az enyémek azok oda meg vissza voltak ebben a 4 napban, amíg mi ott voltunk, hogy teljesen felnőttesen értették, hogy mi a lényeg. Nagyon motiváltan telt el ez a 4 nap nekünk, hogy van azért, ahogy mondtad, Judó, van remény. Tehát, hogyha megtalad velük a közös hangot, akkor azért nagyon jó dolgokat lehet kihozni belőle.
0: Hát ezzel elérkeztünk beszélgetésünk legneuralgikusabb pontjához most, a szülőhöz, mert akárhogy is tagadnánk, ugye bizonyos szempontból a szülő meg az utánpótlás edző ellenérdekelt fél. A szülő mindig ma akar nyerni, az utánpótlás edző távlatokba gondolkodik, a szülő mindig azt akar, hogy az ő gyereke legyen sikeres, az edző azt akar, hogy a csapat legyen az. Mennyire szabad beengedni, mennyire szabad partnerként beszélni vele, hiszen alapvetően nyilván van egy parciális nézőpontja, másrészt nem ért hozzá, ugyanakkor ő a gyerekének, ha úgy tetszik, az első menedzsere, ha ő nem lenne, akkor el se jutna valószínűleg az edzés színhelyre a gyerek. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés. Persze létezik egy kézilabda utánpótlás szurkolói szabályzat, aminek a rövidítése poénból KUS, de nyilván nem lehet ezt ilyen egyszerűen megoldani. Mi a viszonyatok úgy általában a szülőkhöz?
3: Nekem elég jó viszonyom van, én azt gondolom, hogy tudom kezelni, aztán majd lehet, hogy a szülők megnézik, az biztos, hogy nem így van. Van egy nagyon, ugye most már én 3. éve dolgozom ezzel a társasággal, ugye kezdtük U15, U16, és most értünk ugye U18-ba, hogy az elejétől ugye volt benne egy kis rotáció, szerencsére mindig észérvekkel, vagy hát ha tetszik, hanem azért meg lehetett normálisan beszélni a dolgokat, hogy a gyerekek kapcsán, hogy ki az, akit esetleg bent tudunk tartani a rendszerbe, vagy nem, mert sajnos ilyen az élet, meg kell hozni néha azért nehéz döntéseket is. Szóval részemről azt gondolom, hogy van egy teljesen korrekt kezelhető kapcsolatom a szülőkkel, se nagyon bizalmas, se nagyon távoli, nagyon jó közösségünk van, kísérnek minket mindenhova. Most is szenzációs volt ebbe a szurkolótáborunk, illetve mi évvégén csinálunk egy óriási nagy partit, szülőstől, tesóktól, mindenestől, szóval én ebből az oldalról nagyon jól állok.
1: Nekem is jó kapcsolatom a szülőkkel, bár amikor a kezdetén az első csapatom szülői társasága szerintem mindenre megtanított. Úgyhogy jó rutint szereztem az első csapatom által, de azt követően nyilván, ahogyan a gyerekek változnak, úgy akkor a szülők is generációkon keresztül más-más módszereket kell alkalmazni, de egy biztos, hogy aki befutott játékos lett, az annak a szüleivel mindig egy olyan kapcsolatunk volt, hogy egy irányba mentünk. Tehát ugyanazt a értékeket képviseltük, és ez egy jó irány az első szülőértekezleten. Ez példaértékű, akár ezüstérmes olimpiai ezüstérmes szülőről is volt szó, tehát igazából azt gondolom, hogy ez a kezdeti hangulatot, vagy alap elemeket megadja a szülőkkel való kapcsolatunkban, és hogyha ez az irány közös, akkor működőképes.
0: Mondják edzőkről, felnőtt edzőkről is, hogy alapvetően igazán két szempont alapján lehet rangsorolni őket, az egyik az eredményességük természetes. A másik az, hogy a mindenkori egykori játékosaik hogyan vélekednek róluk, milyen emlékeket őriznek róluk, hogy érzik, hogy mit kaptak tőlük. Nyilván az utánpótlásban még inkább igaz lehet. Mennyire fontos nektek az, milyenek a visszajelzések, hogy egykori játékosoddal találkozol, vagy a szülő, vagy a scrum, vagy pedig adott esetben mutat egy szívet rád, mosolyog rád, néz, odajön, megpuszél, hogy álltok, milyen az egyenleg?
2: Én mondhatom, hogy jól állok ezzel. Nagyon örülök neki, mikor kapok egy üzenetet, hogy megszületett a kislányom, és remélem, hogy majd te leszel az edzője.
0: Ez jó.
2: Vagy képzeld, judó lediplomáztam, diplomás lettem, úgyhogy ezek mindig szívet melengetők, ha összetalálkozunk, mindig örömmel nézünk össze. Természetesen kaptam olyan üzenetet is már, hogy tönkretettem valakinek az életét, és ő belőle miattam nem lett sportoló. Ezeket is egyébként ugyanúgy szerintem meg kell dolgozni magunkban, meg nyilván nem mindenkinek tudunk segíteni, hogyha nincs meg az igazi kémia, ami akár a szülőkkel ugyanúgy értékrendben van, akkor azért ilyen is előfordul, de én azt gondolom, hogy döntő többségében egyrészt büszke is vagyok a tanítványaimra nagyon, másrészt pedig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük, úgyhogy várom a megszületendő gyerekeket, bár nem tudom, akkor én még edzősködni fogok-e. Mondtam nekik, hogy remélem már nem hozzám hozzák, mert addigra biztos, hogy a szakmai tudása már nem lesz megfelelő, úgyhogy, de hogy abban gondolkodnak eleve, hogy kézilabdázó legyen a gyerekük, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
1: Szerintem nekem én is jó kapcsolatot ápolok a tanítványaimmal, de igazából mindenkinek nem lehet nyilván megfelelni. Igyekszem mindenkit úgy elengedni a klubtól is, vagy a csapataimból, hogy igazából nem tudjuk, hogy mikor keresztezzük így ismét egymás útját. Vannak olyanok, akik már befejezték a kézilabdát, és közben mentek tanulni, magasan kvalifikált orvosok lettek, jogászok, illetve tanítási gyakorlatra jönnek vissza hozzánk. Tehát, hogy tényleg egy nagyon sok olyan terület van, hogy edzőkké váltak, és akkor segítséget kérnek. Ez is egy jó példa és visszajelzés, bár nem volt a legjobb sportoló, de mégis a sport mellett maradt. És ez a fajta sértettség, ami akkor inkább a csalódással párosult, az egy idő után az idő az mindent megszépít, de átértékelődik. És szerintem az a jó, hogyha ezek a játékosok megtalálják nem csak a sportban, hanem a mindennapi életben a helyüket, és aki egy ilyen akadémiai képzést végigcsinált, az szerintem olyan plusz kvalitást kap a sport által, amit akár a munkaerőpiacon is nagyon hatékonyan tud használni.
0: Azt gondolnám én, hogy ez az U17 körülbelül az a határvonal lehet, ameddig, vagy ami alatt még az egész nevelés az lehet szeretet alapú, aztán néha persze elő kell venni az ostort egyre gyakrabban. Mennyire kell elővenni most?
3: Nekem tegnap elő kell.
2: Mi hétfőn.
0: akkor azért néha elő kell.
3: Néha elő kell venni, igen, nem lehet mindig nagyon barátságos velük az ember, bár ugye tényleg azt gondolom, hogy mindannyian csapatára jellemző lehet az, hogy jó dolgok van a gyerekeknek, bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem igen, de azért néha muszáj őket ebből a komfortzónával, vagy kényelmi zónával, hogy jaj, most minden happy, és akkor mindent lehet, azért néha oda kell egy kicsit szerintem pirítani, természetesen nem úgy, ahogy régen, ez gondolja mindenki azt, amit szeretne, de néha azért kell szerintem a keménység hozzájuk, bármennyire nők vagyunk, és azt mondják, hogy mi érzelmi alapon döntünk, azért ebbe a férfi kollégákkal szoktam vitát nyitni, hogy nem érzelmi alapon. Szerintem tudunk olyan kemények lenni, de azért mi meglátjuk bennük azért még a gyermeket, hogy nem csak egy sportolót, hogy már pedig ott kizsigereljük, és akkor neked itt hétről hétre muszáj, hanem azért ott van benne a gyerek, aki lehet, hogy az iskolából úgy jött haza, hogy volt egy rossz felelet, vagy nem aludt éjszaka, mert a témazáróra készült, és akkor nem tudott használni, vagy egyéb, vagy én mindig szoktam viccelni velük, hogy most a fiú csak egy szívecskét küldött, nem hármat, hát az ugye katasztrófa, de ezekkel szoktam, akkor mindig elmosolyodnak, hogy nem, de mondom, de így van. Szóval azért néha-néha szerintem kell egy kis keménység nekik.
0: Április 23-án csütörtökön beszélgetünk, és 27-én hétfőn lesz a Final Four-nak a sorsolása, a felnőtt sorsolással együtt. Nálatok is olyan fontos ez, mint a felnőtteknél, és már az, hogy kit lenne jó kapni, kit lenne jó elkerülni, vannak ő, vagy jöjjön, aminek jönnie kell?
1: Jöjjön, aminek jönnie kell.
2: Aki győzni akar, mindenkit meg kell vernie, szóval bárki jön szembe, mi készülünk, mi nagyon szeretnénk nyerni, ahogy szerintem az összes csapat, szóval ez mondható előről a korosztályról, hogy most mi legalábbis nagyon lelkesek vagyunk, és mi az MVM domba készülünk, nekünk ez a cél.
0: Tudnék, úgy, a döntőt reményeink szerint ott rendezik, igen.
2: Mert biztos, igen, biztos se vált, hogy ott lesz, legalábbis tegnap a Nemzeti Sportban is, vagy Nemzeti Sport Online-on megjelent, ott
0: akkor
2: olvastam.
0: Pedig biztos.
2: Igen, úgyhogy szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy oda vágyunk, úgyhogy erre készülünk.
0: Hát készültök Ceglédre is, ahol ugyan nem BL-t rendeznek, hanem a hazai korosztályos bajnokságnak a végjátékát. Most már hát szinte matematikai tény, hogy mindben vagytok, nem?
2: Mi még azért nem.
0: Jó, de valószínűleg nem menekültök ezelől. Itt a gyerekeknél mennyire igaz az, hogy minél többször találkozol valakivel, akkor úgy megvan az ellenfél, vagy az ellenségképed, és mint a kis vércse, mire odaértek a végére, addig már van olyan, akit legszívesebben széttépne, vagy nincs ilyen?
2: Hát Én azt gondolom, hogy akadémiák vagyunk. Itt azért mi minden téren összedolgozunk, talán mondhatom ezt. Tényleg az utánpótlás nevelést próbáljuk összeszedni, és a legjobbakat, jó gyakorlatokat összegyűjtve. A lányok többsége együtt dolgozik a válogatottban, tehát azért a válogatottnak is a, nem mondom, hogy a gerincét, de nagyon sok játékosát adják az akadémiák. Úgyhogy ők azért azon kívül, hogy mi találkozunk egymással szemben a pályán, még az edzőtáborokban is nagyon sokszor együtt vannak. Tehát én azt gondolom, hogy inkább barátok, és inkább tényleg ellenfelek, és nem ellenségek. Reméljük, legalábbis szerintem mi erre tanítjuk őket.
1: Abszolút, igen.
0: Most Cegléden, aztán utána majd Budapesten látni fogunk a legígéretesebb klubjaink 17 éves korosztályából 30-40 lányt, akik most a saját korosztályukban a világcsúcsán fognak játszani. Lehet, hogy a 28-as olimpia még egy nagyon merész, meg nagyon közeli kép, de a 32-es az nem az. Szerintetek mekkora esély van rá, hogyan látjátok, hogyan gondoljátok, hogy akiket most itt látni fogunk a következő egy hónapban két porondon is játszani, közülük többen ott lehetnek majd egy 1900, azon nem, azon már sajnos nem, vagy nem sajnos, de egy 2032-es olimpián egy reményteljes felnőtt magyar női kézilabda válogatottba?
3: 22 évesen.
0: Hát akkor a 36-osban egyefen. A 36-osban azt úgyis mi rendezzük.
3: Hát akkor ott már azért inkább többen.

0: magyar női kézilabdázásnak a tetejét? Mi az, ami elérhető? Nem feltétlen helyezésben, hanem a világ élvonalához való közelségben. Egyértelműen oda tartozhatunk, közelíthetünk hozzá. Mik a reális célok?
1: Szerintem ott vagyunk lassan, tehát közelítünk az elithez, szerintem azért elég stabil kerettel, vagy egy maggal dolgozhat a szövetségi kapitány. Én szerintem azért közelítünk, tehát most inkább közelebb vagyunk az elithez, mint távolabb. Szép kis feladat vár rá továbbiakban is, de azt gondolom, hogy elég jó az irány, tehát van esélyünk akár a következő olimpián is ott lenni, és akkor ugyanazt elérjük, hogy ugye három olimpián folyamatosan, meg ugye akkor 32, akkor adunk egy-egy gyereket, 36-ban meg már a mi gyerekeink lesznek ott, nagy része reméljük.
2: Legyen így.
0: Az időnk egyébként úgyis fájdalmasan elszaladt, de ha már ezt mondtad, akkor mi egyebet kívánhatnék nektek, mint azt, hogy nagyon sok sikert már most 2026-ban, Ceglédre is, meg a BR-re is, de majd igazán azt kívánom nektek is, meg a magyar kézilabdának is, hogy a 2036-os budapesti olimpia női kézilabda döntője után minél több gyerek, akkor már felnőtt lesz, rohanjon oda hozzátok, akik ti a nézőtére vagytok, és ugorjon a nyakatokba a sikeres magyar szereplés után. Lehet, hogy ez túlzó kívánság, de most még megengedhetem magamnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Minden jót nektek.
2: Köszönjük szépen.

Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Berelmese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári Mávelőre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyeddöntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
2: Motorral jöttél?
3: Nem, autóval.
2: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső. Lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
3: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
2: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
3: Igen, hát azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökség ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal a kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazok, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
2: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
3: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kétely volt a fejemben, nyilván éve, hogy 32 évesen, pont ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többit pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy négy jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomban, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judo társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak. és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
2: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Vladár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutások során?
3: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
2: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futótűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még Dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
3: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom, vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a Judo Szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
2: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgettetek valahol erről?
3: Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a Judo társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve Dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az IJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz, lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
2: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
3: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom, és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is ülhet.
2: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
3: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamira, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolat mellett bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra, 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények hozatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
2: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
3: Szó szerintem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én is szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt, és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
2: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
3: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magammal szemben is támasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és a hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon maguk, a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
2: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
3: Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judó olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz, vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judo van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judo tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rá várnod.
2: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
3: Így van.
2: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
3: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk. Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockáztatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a Távol-Kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikába is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ez tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős mondjuk egy paplászlóba, ugye annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, az ide is eljön 1000-2000 ember.
2: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
3: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
2: De nem is készülsz ilyenekre?
3: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebbe természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban, de én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
2: Vendégünk Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. A Majd erről a judóról meg a cságáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cságáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De mi ebből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
3: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát függetlenül attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
2: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
3: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkor a súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett, és negatívan hatott a teljesítményemre.
2: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál
3: volna. Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát ilyen, ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levett rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a Párizs olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette, És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért ez egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából, és szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
2: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
3: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül egy előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
2: nincs rá ráhatása.
3: Nincs rá ráhatása, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ez az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
2: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
3: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
2: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
3: Így igaz.
2: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program, ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
3: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk. Tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk okékkal, ugye az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
2: Ezért mert az ellenfél nem fogja
3: hagyni. Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
2: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
3: Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
2: több kéne belőlük.
3: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
2: Humán erőforrás hiányban.
3: Erőforrás hiányban szenvedünk.
2: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
3: Igen, a helyzet az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
2: Mit kell fölvenni?
3: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
2: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
3: Ilyen nincs.
2: Nincs.
3: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni, és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi, vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
2: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
3: jó a munka, nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte, viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek.

0: vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal, és egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk, és mutatnunk kell a társadalmunk felé, és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
1: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálisra válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
0: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át, a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
1: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Mondjuk most a Körcsarnokban nem igazán, de
1: hát
0: minden...
1: MVM Domba,
0: igen. Tehát, hogy elsődlegesen ilyen csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
1: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
0: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgozni,

0: játszom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
1: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsannámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátai lenni?
0: Tanulási folyamat természetesen, de az azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak és kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
1: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnál maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre, hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van. Hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
1: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
0: Ki is kaptam, minden... tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kellene, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
1: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
0: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
1: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke, köszönjük szépen.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Egy ilyen beszélgetésén azt hiszem, hogy magázó formát kívánna, de régóta ismerjük már egymást Albert Gáborral, úgyhogy azon kedves hallgatóink kedvéért mondom, akik esetleg megakadnának a tegező formulán, hogy ennek ez az oka. Immediász lesz belecsapva a közepébe, fel sem merült a neved, hogy te leszel az új sportállam titkár?
3: Azt nem tudom, hogy azokban, akik a döntést hozzák, felmerült a nevem, de az egész magyar sport keresett minden túlzás nélkül több százan gratuláltak az elmúlt hetekben, akik biztos forrásból tudták, hogy én leszek újra a sportért felelős államtitkár, ami nagyon-nagyon jó érzés volt, vagy még most is az. Az, hogy egyébként mondom, hogy ez hivatalosan az én nevem ott volt a jelöltek, ezt nem tudom megmondani.
2: Gábor, mit csinál egy sportállamtitkár, egy sportért felelős államtitkár? Abban az időben, amikor te voltál ennek a területnek a felelőse, az elmúlt időszakban mondjuk Schmidt Ádám munkájára mennyire láttál rá, és most Kálnoki Kis Attila vajon mit fog csinálni? Mert ugye azért ez három különböző időszak, mondjuk a te időszakodban messze nem volt ilyen kegyelt állapotban a sport, mint amilyenben az elmúlt időszakban volt. Aztán most meg ki tudja, hogy milyen be lesz. Szóval, hogy mit csinál és mit fog csinálni a sportállamtitkár, vagy sportért felelős államtitkár?
3: Érzetlenül provokációt a kérdésem. Azt gondolom, hogy amikor én csináltam, az is volt a neve, hogy szakállamtitkár, tehát akkor nem volt ez direktben ennyire átpolitizálva, amit egyébként nem bánok, mert ugye én azt szoktam mondani, hogy sosem voltam politikus, de dolgoztam politikusok között. Alapvetően szerintem az államnak az a dolga, hogy a keretrendszert, a feltételrendszert biztosítsa annak, hogy a magyar sportban a szakemberek jó munkát tudjanak végezni. Ha összeesetet kell tegyek, abban az időszakban, amikor én voltam államtitkár, ugye akkor egy baloldali kormány volt, azt gondolom, hogy ott nagyon kevés olyan ember volt, aki szerette ezt, mármint a sportot, és talán értette azt, hogy ennek milyen jelentősége lehet egy ország szempontjából. Az elmúlt 16 évben a kormány az kétségtelenül szerette, értette ennek a jelentőségét. A különbség az volt, hogy még a baloldali kormányon hagyták a szakembereket dolgozni, az elmúlt 16 évben az én tapasztalatom sajnos az, hogy a szakmát gyakorlatilag kiirtották. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz, mint Ádámot meg az én időszakomat összehasonlítani. Én úgy értem meg, hogy mi egyértelműen sportszakmát próbáltunk csinálni és azt támogatni. Nekem ez túlságosan politikai volt az elmúlt időszak. Az, hogy Kálnoki Kis Attila kukac világbajnok ötösázóként milyen irányba megy vagy mehet, ezt majd eldöntik a következő hónapok. Egy biztos, hogy a sportban most megint egységre van szükség arra, hogy nagyon szurkoljunk, és nagyon bízom benne, hogy újra a tisztesség és a szakmaiság mozgatja majd a magyar sportvilágot.
2: Ha nem is politikai oldalról nézem, segítesz annyiban egy kicsit megérteni a 2010 előtti sportvilágot, vagy sportirányítás világát, meg az elmúlt éveket, hogy mennyiben volt ez másabb, mondjuk a lehetőségeit nézve, és akkor az előbb azt mondod, hogy provokálnak, akkor most megint egy picit hadd provokáljak ezzel.
3: De beavattad a hallgatókat abba, hogy mi a magánéletben is szoktunk beszélni, és tegeződünk, nyilván ott is így szoktunk beszélgetni, tehát provokáljuk egymást, úgyhogy ezzel semmi gond nincsen. Szerintem a nagy különbség, ha jót nézzük, az, hogy a Fidesz kormány alatt nagyságrendekkel több pénz volt a sportban, vagy került a pénz, hogy abból mennyi használódott föl valójában a sportban, meg nem az egy másik kérdés, de az kétségtelen, hogy sokkal-sokkal több pénz került bele, tehát nem voltak gondok az olimpia felkészülésnél, hogy valamire van pénz, vagy nincs.
2: A sokkal többen egy valamilyen, nem tudom, egy Trabant Maserati közötti különbség, vagy egy Fiat Maserati, hogy most akkor olasz autót mondjak, de mondjuk egy Fiat Punto, és most nem a reklámhelye miatt mondom, csak hogy de valami különbséget érzékeltes, kérlek, valami nagyságrendet, hogy ez mit jelentett.
3: Autóban én Skoda párti vagyok, nem tudom ezt autóval elképzelni, de egy hallgatom...
2: Skoda 120-as vagy egy szuperbél.
3: Egy hallgatom csinált egy szakdolgozathoz egy felmérést, ő azt a számot találta, hogy körülbelül 110-szer annyi pénzt költött el a Fidesz olimpiára mondjuk, mint előtte a baloldali kormányzat, ami az egy jelentős különbség.
2: Azért ez a 110, ez egy brutálisan markáns szám, ami így a különbséget, én azt hiszem, hogy mindenki számára érzékelteti. Klasszikus visszatérő elem volt, szerintem már a 2010-es évek elején egyértelműen, nevezzük úgy, pejoratív értelemben a stadion építése korszaka volt, hogy a létesítmény helyzet infrastruktúra rendbe kell tenni. Rendbe kellett tenni, és rendbe van-e téve. Jó-e az, hogy ez megtörtént, vagy nem történt?
3: Na, azt gondolom, eleve erről a 110-es számról nyilván nem tudom megmondani, hogy ez egy pontos száme vagy nem, de
2: nagyságrendet fogadjuk
3: el. Csak azért, nehogy valaki félreértse, és most elkezdje számolni, tehát a nagyságrendet biztos
2: érzékeltetni, így van.
3: Ha infrastruktúráról beszélünk, én mindig is a sportinfrastruktúra fejlesztés pártján voltam. Tehát én azt nem tartom egy teljesen logikus vagy észszerű érvelésnek, hogyha nem építettünk volna a stadiont, akkor lenne kórház. Az, hogy nincsenek jó kórházak, az baj. A stadionnál szerintem, vagy a stadion építéseknél a gond nem az, hogy ilyen épültek, azon lehet vitatni, hogy hol és mekkora, meg mennyi az árak. Tehát én van olyan stadion, ahol én voltam a projektvezető, és tudom, hogy mennyiből lehetett fölépíteni Pakson a stadiont, és látom a többi stadionnál a számokat. Ezek, ha nem is ez a 110-szeres szám, de hogy ezek hát nehezen elhihető számok. Nekem ezzel sokkal nagyobb bajom van. Tehát a rablás faktor beépült az infrastruktúra fejlesztésre, az baj, nem az a baj, hogy van stadion. Azon sokat kéne dolgozni, hogy a stadionok meg tudjanak telni. Tehát az munka kérdése, ezt én nem tartom egyébként lehetetlennek.
2: Milyen munka árán, vagy milyen források árán lehet ezt a meglévő infrastruktúrát most már fenntartani? Mondom a konkrét példát, mondjuk Szombathely haladás, ahol jelen pillanatban a női foci magazinunkban sokat beszélgettünk a Haladás együtteséről, amely éppen, hogy megmenekült az utolsó pillanatban. Az MB3-as csapatuk úgy ünnepelte egyáltalán a létezést, hogy Séfer András, aki segítő kezet és szabad szemmel jól látható összeget nyújtott, szektort neveztek el róla, de azt a komplexumot fönn kell tartani, működtetni kell. Kinek a feladata ez? Hogyan kellene ezt normál esetben működtetni? Mert az tök jó, hogy fölépültek ezek, és azon lehet lamentálni, amit mondasz, hogy túlárazva vagy nem túlárazva. Ez legyen egy vizsgálóbizottságnak mondjuk a feladata. De ha már itt van, az aki a sportban van, vagy a sportért van, az közös elemi érdekel, hogy legyen, hogy ezeket a létesítményeket működtetni kell. És most egy példát mondtam, de az országban számtalan létesítmény van, ami hasonló helyzetben van, vagy lehet.
3: Amikor, ha már arról beszélgetünk, hogy a milyen volt államtitkának, majd milyen az, amikor én 2006 és 8 között sportállamtitkárként dolgozhattam, csináltunk egy felmérést, és az azt mondta ki, hogy Budapest egy Bundesliga 2-es stadion bírná. Ehhez képest azért fölépült néhány fővárosban is. Ideális esetben ugye ezt nálunknál szerencsésebb történelmi sorsú országokban a klub és vagy a helyi önkormányzat gond nélkül tudja fenntartani. Én azt gondolom, hogy a mai magyar valóságban ezt az államnak kell majd részben vagy egészben megtenni, mert az nem jó, ha ezek tönkre mennek. De hogy nagyon sok stadion van, amely úgy épült, ahol a fenntartással kapcsolatos kérdéseket nem igazán gondolták át az építés alatt. Mi egyébként annál a stadionnál, és most láttam ilyen felméréseket, nyilván azt látszik, hogy a Paksi stadion az például fönn tudja tartani magát, tehát az nem nagyon kell hozzátenni pénzt. Ezzel lehet baj, tehát hogy ez például az újonnan felálló állami sportkormányzatnak egy nagyon fontos feladat lesz, hogy összegyűjteni azt, hogy melyek azok a létesítmények, amelyeket a klubok és vagy az önkormányzat nem tudnak önmagukban fenntartani. Nyilván egyszerű odaadni nekik, hogy ezt oldjátok meg, de nem fogják tudni megoldani, tehát ez egy komoly teher lesz a következő évtizedekben a magyar sporton.
2: Ugye a belügyminisztérium alá tartozik, és kérlek erősíts, hogy cáfolj majd, hogyha jól mondom, mennyire kell, lehet, legyen-e szerepe az államnak. Most itt beszéltünk egy eleméről, mondjuk a létesítmény fenntartásról, de bármilyen tekintetben mondom, közeleg a Los Angeles olimpia, ugye itt az előző kormányzat az elé 10 programot, amit meghirdetett. Jó ez, nem jó ez, és most nem kimondottan az elé 10 programra, hanem hogy van szerepe, legyen szerepe, lehet szerepe, ne legyen szerepe, nem lehet szerepe a sportvezetésnek. Például, hogy olimpiát nézünk.
3: Posvai Gábor ugye a Decathlont építette először Magyarországon, majd Ausztriában, tehát hogy ez a szabadidőskor sportüzlet területén szerintem nincs nála gyakorlottabb és nagyobb tudással bíró ember. Én őt egy remek embernek és egy kiváló vezetőnek ismerem. A másik kérdés, az államnak van szerepe a sportban. Ugye próbáltam az elén is említeni, hogy a szabályozásban, a finanszírozásban, tehát a keretek, a feltételek megteremtésében biztosan. Ebből a szempontból a magyar sport portfólió az nagyon speciális, mert a hagyományosan eredményes sportágaink, lehet ezt sorolni vívás, vízilabda, kötött fogású birkózás, kajakkenú, öttusa, ezek piaci alapon nagyon nehezen működtethető sportágak.
2: Hát vagy talán egyáltalán nem.
3: Igen, azért próbáltam finomabban fogalmazni. Tehát, hogy ez egy sportpolitikai döntés, hogy kiszámolni, nem ijeszgetésből mondom, hanem azért, hogy lássuk tisztán, hogy Gulyás Michel 5 tusa aranyérme, az mennyibe került. És aztán ez egy döntés, hogy ér-e annyit, vagy nem. Nekem Sziklaszilárd meggyőződésem, hogy igen, tehát, hogy mindent megér.
2: Hát ebben a körben, hogy most itt beszélgetünk, szerintem a hallgatóinknál is azért
3: bízom
2: ez
3: az általános megjegyzés. De egyébként azt érdemes végig gondolni, megnézni, hogy mibe kerül, és ami kijön belőle, az aztán megérje azt. Mondom, de beszélhetünk vívóérmekről, beszélhetünk a vízilabdáról, tehát egy csomó olyan sportág van, amit bizony a magyar államnak, ha az a közös döntés, hogy ez fontos, akkor ezt működtetni kell, erre pénzt kell áldozni.
2: Mekkora apparátussal lehet ezt jól működtetni? Amikor te dolgoztál, mennyien dolgoztak a kezed alá? Vajon Kálnoki Kis Attila, nyilván most csak találgatunk, és a levegőbe beszélünk valamennyire, de azért nem teljesen alaptalan, ugye nem tudjuk még, de hogy azért ő kipróbálta magát sportolóként, sportvezetőként, médiavonalon is, tehát hogy rengeteg tapasztalattal bír, vajon őt mennyi ember veheti körül, vagy milyen jellegű emberek?
3: Amikor én 2006-ban sportállamtitkár lettem, akkor az akkori sportot is felügyelő területfejlesztési miniszter Lampert Mónika megmondta, hogy hány embert lehet, és azt kellett összerakni, ilyen 40 körül számra emlékszem, bele nem mernék megesküdni. Nyilván, amikor a vezető összerak egy ilyen stábot, az alapján, hogy milyen feladatok vannak, és kiket tud aztán ezekre a feladatokra megjelni, és kik lehetnek a legjobbak, akkor mindig azt érzi, hogy ez nem elég. Ez mindig így lesz. Az egy óriási kérdés, hogy, és ez egy sport szervezési kérdés, hogy számos minta van erre Európában vagy a világban, azon is múlik, hogy a sport civil szféra, vagy nem kormányzati szervek, azok milyen feladatkörökkel, hatáskörökkel működnek. Tehát a jelen esetben, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság az, nem akarom azt mondani, hogy egy utazási irodaként működik, de hogy lényegében annyi dolga van, hogy benevezi a sportolókat az olimpiára, és megszervezi a kiutást. Ennél volt már a Magyar Olimpiai Bizottság sokkal szélesebb hatásköre, amikor sportszakmai döntésekben vehetett részt. Ha a civil szféra erősebb, akkor kisebb állam kell. Ha a civil szféra, mint most kiüresedett, tehát hogy mindenki csak szűk mozgástérrel bír, akkor kell egy erős állam. Ez egy filozófiai kérdés, ezt nyilván el fogja dönteni a kormány, és ez alapján kell majd fölépülni. Mindkét variáció, vagy ezek között lehet sokféle életképes, és mindegyikre van minta Európában, tehát ez azt kéne látni, hogy milyen szerepet száll a sportkormányzat a civil szférán. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi szervezeteket arra föl kell majd újra készíteni, hogyha több hatáskört akarnak adni, de nem tudom, hogy ebben mi Pósvai miniszter úrnak az elképzelése.
2: Meglepett az bármilyen szinten? Lehetett hallani csicsergéseket az Ohanyhíradóban, hogy aztán ez igaz volt, vagy sem? Ugye itt az elmúlt egy hónapban azért tényleg hajmeresztő pletykák, szóbeszédek kaptak szájra, de hogy annál a kormányzatnál, ahol a sport, azt hiszem úgy mondták, hogy stratégiai ágazat volt, és hogy kiemelten, ott sem volt önálló sportminiszter, vagy sportminisztérium. Hogy itt a kezdetek kezdetén volt arról szó, ilyen pletyka, hogy itt ebben a mostani kormányzatban lehet, hogy lesz, hogy aztán nem lett. Meglepetés, ez nem meglepetés. Főleg annak fényében kérdezem, hogy az előző időszakban, ahol tényleg azt mondták, hogy stratégiai ágazat, és ennek szellemében haladt előre egy csomó minden a sportvonalán, mégsem volt önálló sport.
3: Ez is összetett kérdés, hogy az előző kormányzat stratégiai ágazat volt, ami szerintem azért sokunknak tetszett, az, hogy hogyan zajlott azon sok vitám volna, az, hogy ennek szakember kell az élére, szerintem az fontos, vagy fontos lett volna. Az én meggyőződésem, vagy az én ízlésemhez legközelebb az a struktúra állt, amikor országos testvérségi sporthivatal volt Magyarországon, a rendszeres előtt is az volt, meg utána is többféle színű formányban.
2: Idősebb emlékeznek rá, az OTSH, ugye a MOTS mozaik szóból, igen.
3: Igen, és akkor ez egy önálló szakigazgatási szerv, az élén az elnök állaknak államtitkári rangja van, de mégsem politikus. Tehát, hogy ezzel ki tudod venni a sportot a direkt politikai csatározásokból, szerintem ez egy jó megoldás. A minisztérium se rossz, mert az erő, egyértelműen erő, de az már politika. Ha egy államtitkárság, én nagyon bízom abban, nekem nem tetszett, hogy az elmúlt években Katona kísért föl. A volt Rosenberg házaspár utca egy jó ideje, Hold utca egy szem alatt, mindig is az állami sportállításnak a vára volt. Bízom benne, most nem rendőrök lesznek, hogy BM, de egyébként a rendszerváltásra megint csak többféle színű kormányban sokszor volt az, hogy a belügyminiszter megszámolta az OTS elnöke. Egyébként meg a tartalmon múlik. Tehát azon múlik, hogy milyen tartalommal, szakmaisággal lehet megtölteni a rendszert egyik oldalon, másikon az, aki az élén áll. Nekem úgy mondta annak, hogy a miniszterasszonynak a a fő tanácsadója, nem fogom szó szerint idézni, mert nem bírja a rádió, de hogy törst ki a teret. Tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy aki az állami sportrendes első embere, mekkora teret tud kitölteni, milyen az érdekérvésző képessége, a sportot képviseli a kormányban, vagy a kormányt a sportban, mert az néha az konfliktussal jár benne.
2: Gábor, egy sportért felelős államtitkárnak, vagy köznyelvben sportállamtitkárnál mi a siker értékmérője? Van-e a sikernek értékmérője, vagy mértékegysége?
3: Most egy hirtelen kétféle dolgot tudok mondani, amikor valaki megkérdezi, vagy én azon gondolkodom, hogy mi az, amire büszke vagyok abból a 26 hónapból, akkor egyértelműen, hogy a nemzeti sportstratégia, ami se előtte nem volt se azóta, tehát ami kijelöli az irányokat, hogy merre menjünk, az egy teljes sportszakmai konszenzussal, és akkor azt hiszem 5 párti volt a parlament, teljes elfogadásra ment, tehát a parlament egyetlen nem szavazott volt. Szerintem ez siker, hogy a sportot ki lehetett venni a mindennapi politikából, és tényleg hitként lehetett kezelni. És szerintem ennek ez is a funkciója. A másik az a közoktatási típusú sportiskola megalkotása, vagy újra megalkotása, amivel az oktatási tárcával lehetett kompromisszumra jutni, és ez nagyon sok sportoló gyerek számára biztosítja azt, hogy sporton és tanulni is tudjon. Ez a két mérője, ha személyesen, mert én azt gondolom magamról, hogy a hiúság az távol áll tőlem, de azért nagyon jól esik, hogy bármerre megyek az országba, a mai napig sokkal emlékeznek arra a korszakra, és említenek meg egy-egy eseményt, vagy egy-egy intézkedés.
2: Az most nagyon... egy picit hadd szólja közbe, és ad udvaroljak, nem tisztem, de hogy nem véletlenül ülünk itt, és beszélgetünk most. Mert az, hogy mi most ismerjük egymást, ahogyan kezdtük, és például női fociról nagyon jól el tudunk beszélgetni, az egy dolog, de itt azért ezek most kardinálisabb, súlyosabb kérdések, másabb, mindenképpen másabb, most ne rangsoroljunk, mert most a haladásnál a női fociban a bemaradás az legalább olyan súlyos kérdés volt, mint amiről most még beszélünk.
3: Igen, tehát az egy jó érzés, amikor az ember csinál valamit, és nekem abban a szerencsémben volt részem, hogy azért nagyon sok lépcsőfokot jártam végig, mire eljutottam odáig, hogy az állami sportrendes első embere lehettem, és amikor csinálsz valamit, és annak érzed a hatását az országban, az nagyon jó érzés. És a mai napig nyilván nem annyian, mint egy olimpiai bajnoknál, hogy Hegedűs Csabának nem hagyják fizetni benzinkúton, mert ő a Hegedűs Csaba, meg nagyon sok fiatal sportoló barátommal is megértem ezt, hogy mekkora istenek ők, de az nagyon jó érzés, hogy emberek emlékeznek arra, hogy szakmai alapon és barátságosan működő időszak volt. Én saját magamnál például ebben mérek. És nem abban, hogy hány olimpia aranyérem van, vagy nincs, miközben sportkócsként nyilván azon dolgozom a sportolókkal, hogy ők nyerni tudjanak majd Los Angelesben vagy Brisbaneben, az is nagyon fontos, de ez csak az egyik eleme a soknak, ami a sportban lényeges.
2: Zárásként talán a legnehezebb kérdés. Milyen volt az elmúlt, ne 16-ot nézzük, az elmúlt 10 év, és szerinted milyen lesz a következő 10 év a magyar sportban?
3: Ó, hát ez nehéz, és miután ismerjük egymást, nagyon őszinte szoktam lenni, nekem lesújtó véleményem van ennek az elmúlt 10 évnek a stílusáról, a szakma kiírtásáról, miközben a másik oldalon nagyon örülök annak, hogy sok létesítmény épült, vagy újult meg.
2: Beszélgetésünk erről szól, egy csomó kettőség jelenik meg benne, tehát hogy a pozitívumokat, aki elhallgatja, az óriási butaságot követel, ellenben kritikát megfogalmazni meg kell, mert anélkül meg nem tudsz fejlődni, hogyha jól értelmezem.
3: Megint csak visszafogott szót használok, bolond vagyok, hogy én ezt mindig így csinálom, és ez nem mindenki szerette az elmúlt időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy az egy értéke volt az elmúlt időszaknak, hogy szerették a sportot, hogy nagyon sok pénzt raktak bele, hogy aztán annak a pénznek egy jó része nem a sportban használódott fel, ez fájdalmas, de talán ez nem első a sportszakmai kérdés. Ha az abszolút pozitív részét nézem, és egy jelképes dolgot szeretnék mondani, szerintem az egy óriási eredmény, hogy bárkivel játszik a magyar labdarúgó válogatott, egy órán belül teltházas a Puskás stadion, szerintem ez jó, ezt nem szabad eltagadni. Az, hogy a sportban, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy a sportági szakszövetségnél a főtitkárok közül kik azok, akik szakmabeliek, szerintem az botrány. Megint mondok egy jelképet, a Diós Győri VTK. Tehát, hogy az a magyar sport egyik legértékesebb eleme, és amilyen állapotban van, azt én innen Budapestről kikérem magamnak. Tehát ez a két véglet szerintem, hogy mit várhatunk. Én nagyon bízom benne, hogy a hangulat más lesz, hogy szakmai alapon zajlik majd a sport újra, és újra a tisztesség lesz az alap. Ha ez nem változik, akkor nem lesz ez jó. Én nagyon hiszek abban, hogy ennek változnia kell. Ha csúnyolok, azt mondom, hogy rosszabb, biztos nem tud lenni ez a rész.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hello, drága hallgatók! Itt vagyunk 6 óra után 7 perccel. Május 30-a, hát Bajnokok Ligája nap. Hú, de fel fogjuk fűzni ezt az egész adást a Bajnokok Ligájára. Meg vagyunk, itt vagyunk, Ege, van.
2: Meg vagyunk, meg itt
1: van,
2: vagyunk.
1: Van fülesed. Andi, te is hallasz?
3: Igen.
1: Engem is hallatok. Hangpróbát nem csináltunk, de itt vagyunk.
2: Leo,
1: itt
2: vagyunk. Túl vagyunk rajta.
1: Igen, úgyhogy itt vagyunk. Károly, Andi, Gyurta, Ege, Elpap István, sziasztok, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Ciao. És Jánbor Tomi is itt van velünk.
2: És Szalai Kristóf is itt van velünk, hát azért.
1: Nagyon hosszú szabadság után, de itt vagyunk.
2: Kezdjük már a lényeggel.
1: Itt vagyunk, úgyhogy sziasztok, drága hallgatók. Meg vagyunk, kamerás stúdiónk. Stúdiós kameránk még nincs, de ebben a pillanatban már van, úgyhogy ott is lehet minket nézni 6 óra után, 8 perccel. De jó újra itt lenni veletek! Amúgy hiányoztatok, meg hiányzott a műsorunk. Hanyadik adásunk ez?
3: 92.
1: 92. adás.
2: Barcelona.
1: Igen, 92.
2: Számokat mindig sportesemények évszámairól kell megegyezni, ez a tapasztalat.
1: Meg Barcelona, ugye?
2: Hát jó, de a 92 az pont Barcelona, ezért
1: igen.
2: Mondtam te.
1: Barcelona, igen. Úgyhogy Barcelona Bajnokok Ligája, még egy B betűst mondjunk, Budapest Sport Arena, ugye?
2: BL döntő.
1: Úgyhogy igen, elkezdjük ezt a ma reggelt. Végig a BL döntővel fogunk foglalkozni igazából. Butaság is lenne nem azzal foglalkozni szerintem, úgyhogy Magyarországon, Budapesten rendezzük a, hát a második legnagyobb futballesemény, ez harmadik? Hogyha az EB-t, VB-t, hova helyezzük a BL-t?
2: Biztos, hogy az EB fölé.
1: Hát
2: az UEFA is az EB fölé helyezi. Hát akkor mi hol vagyunk mi ahhoz, hogy az UEFA saját két rendezvénye közül. A VB döntő az talán följebb. Az följebb van, mert az mégis az a világ.
1: Igen. Az a legnézettebb, és akkor utána ez a második legnagyobb futball esemény.
2: De induljunk ki abból, hogy Európában a legnagyobb.
1: Abszolút.
2: Sőt, igen. De akkor megfordítom, Európában a legnagyobb sport esemény.
1: Abszolút. Így viszont teljesen korrekt. Jogos. Korrekt az üzenetünk. Ha már üzenet 06-30-55-55-605-ös lehet nekünk írni, szokásosan, sőt, osztunk Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot is. Andi, elkezdett, hogy néz ki az ajándékcsomagunk?
3: Hogy a fenében, ne?
1: Na.
3: Egy baseball sapka, egy fehér baseball sapka, egy fekete törülköző, egy nemzeti színes kihúzó, amit egyébként, ha még ma meg tudnák kapni, akkor nagyon jó hasznát vennék a BL döntő.
1: Hát azt ma mi visszük ott ki, akkor milyen, maximum.
2: Miért kell ott nemzeti színekkel kihúzni egy BL döntő?
3: Na, hát miért ne? Hát ja, itt vagyunk Magyarországon.
1: Igen.
2: De Gyurta Gege belépőjét nem lehet megnyerni, mert az is ott van az ajándék csomagon. Jó.
1: Igen.
3: És még? Hát a kulacs az hiányzik.
1: És észrevette a kulacsot. Igen, kulacs hiányában vagyunk.
3: Nagyon trükkös vagy, de a kulacs az nincs itt az asztalon, és egy tornazsák.
1: Nem tudom, nincs kulacsunk, de a hallgató kap majd kulacsot, ezt nem ebből a pakból adjuk oda, hanem azt a készletről, de lesz kulacs, nem tudom, hogy hol van a kulacs, lehet, hogy valaki elvette.
3: Jó hasznát vetted valamelyik.
1: Igen, még akár az is lehet. Na, hogy vagytok, meséljetek, mi történt veletek a héten, meséljetek, mi volt a legérdekesebb sztori veletek, történt-e vicces esemény, voltatok-e a városba, találkoztatok ezzel a rengeteg emberrel, hogy volt?
2: Én egyébként valahogy úgy vagyok ezzel, mint az augusztus 20-ával, tehát örülök, hogy van, semmi probléma vele. Ma nincs névnapom, augusztus 20-án. Van, ez egy óriási különbség, de nem ez a lényeg, hanem olyan tapasztalataim voltak még több évtizedről ezelőttről, hogy augusztus 20-án, ha megtehetem, akkor általában el szoktam menekülni a városból, mert ráadásul volt, hogy olyan helyen laktam, hogy a tűzijátékra érkező és onnan távozó tömeg gyakorlatilag lehetetlenné tette az otthonra való hazajövő teremet, vagy az otthonról való elindulásomat, és

0: kicsit ez a BL döntő is olyan, hogy a temesre nem megyek, tehát tévén fogom nézni, de kicsit olyan, hogy úgy félek azokra a környékekre betenni a lábam, ahol, tehát ez nagyjából a pesti oldala a Dunának, ahol ez a könnyű 100 000 ember megérkezik és mozgolódik, úgyhogy én ilyen óvatosabb hétvégét tervezek, de mondjuk persze mesnézéssel, még úgyis, hogy egyébként teljesen semleges vagyok PSG és Arsenal fronton.
1: Mindig ilyen voltál, Leo? Mert csak azért, mert én is hasonlóképpen gondolkozom, tehát hogyha ilyen esemény van, én inkább azért otthon, a nyugalomba.
0: Hát most erre azt mondom, hogy ha valami fatális véletlen folytán a Borussia Dortmund bejutott volna a BL döntőbe, akkor lehet, hogy megreszkíroztam volna azt a 100 000-es tömeget, de mondjuk ahhoz az kellett volna.
1: Hát igen.
2: Na meséltek, Gege, Andi, nektek hogy telt a hét? Mit csináltatok, merre jártatok?
3: Hát én jártam Szombathelyen, jártam Szolnokon, igen, kosárlabda bajnoki döntő. Mind a két meccs, 5 meccses volt a döntő, szerintem...
0: Napok óta arra várok, hogy az Andival beszélgessek az 5. meccsről, de
2: lesz.
0: De tényleg.
2: Nem vettük ki a kosárblokkunkat, úgyhogy lesz élménybe
3: számoló. Hát nem, ha nem is BL, de döntő legalábbis. Az is, nekem így a személyes sportélményem ez volt a héten. Egyébként én se szeretek nagyon ilyenkor bejárkálni a városba. Tavaly augusztus 20-án pont válogatott meccset közvetítettünk, ha jól emlékszem, és 9 körül lett vége, amikor kezdődött a tűzijáték, és innen kellett hazajutni. Nem volt egyszerű, és szerintem nagyjából most voltam először. Nem, a Margit híd felé mentem.
1: Hiba.
3: Igen. Olyan hangos a városba a tűzijáték, hogy én totál ledöbbentem, hogy én ezt nem is tapasztaltam még meg soha nekünk, hál' Istennek a teraszról pompás kilátás van a teljes tűzijátékra.
0: Kutya lennél, akkor tudnád.
3: Szoktunk... Igen,
2: és csak akkor vetted észre, hogy az még csak a hajógyári szigetzáró eseménye, nem is a 20-dikai.
3: Lehet,
0: partizik a szomszéd. Ennyi.
3: Igen. Alapvetően én sem szeretek ilyenkor bemenni a városba, de nekem a gondom inkább a bejutással és a hazamenetellel van. Már ha valaki így oda teleportálna, akkor ott szerintem jól áll lennék. Csak ez az oda-vissza út.
2: Az a fele út, lehet, nekem is lesznek meg problémáim.
0: Bocsánat, ami tegnap, ez nagyon fontos szolgálati információ, mert Kressz Bálinttal tegnap adásból beszélgettem, aki kint volt a Hősök terén, ahol azt mondta, hogy elmondhatatlan állapotok vannak, mert 20-30 000 ember volt a magyar munka idő zárása előtt, tehát azok szinte mind külföldiek. Angolok és franciák és külföldiek, de a budapesti Arsenal és PSG szurkolóknak, akiknek nincsen jegyük, hogy nehogy véletlenül keveredjenek, mert azért az komplikáció lehet, az Arsenalnak a nagy fan zónon kívül, tehát a Hősök terén kívül a Városligetben van egy saját szurkolói zónája, a PSG-nek pedig az MTK Sportparkban a Csömöri úton.
2: Igen,
0: ugye?
2: Igen.
0: De csak azért, hogy a véletlen az Arsenalosok ne az MTK Sportparkban menjenek, a PSG-sek meg ne a Városligetbe, aki teljesen semleges, az szépen menjen a Hősök terére, de egyébként a csapatok szurkolói meg ide mehetnek, szerintem ez nem lényegtelen így a esti programot tekintve, mindenkinek nincs jegye.
2: Még annyit azt mondja, Leo, ne haragudj, szabad ne feled, hogy a beszélgetés színes volt?
0: Nagy, hihetetlen színes volt, én is igyekeztem, és Bálint is hozzátette a maga színpalettáját.
3: Azt el tudjátok egyébként képzelni, hogy jön úgy külföldi szurkoló ide, hogy nincs jegye, és csak a fanzomba akar bemenni.
2: Abszolút.
0: Az idejövő embereknek több, mint a fele ilyen.
2: Majd mindjárt mondok angol is majd példát rá, ha majd megkérdezitek, érkezik, hogy velem mi volt.
0: És 25-nek van jegye.
2: És pont így van. Igen.
3: Na, ti így mennétek bárhova?
2: Még mindig nem.
0: Hát ugyanaz a válasz, mint az előzőre, ha az én csapatom bejut, akkor én még lehet, hogy akkor is megreszkíroznám, ugye ez a 2006-os VB óta van.
3: De
0: így, mert a németek találták ki ezt a szurkolói zóna intézményt.
3: De ki meg? Igen, tegyük föl, ha nem is
2: Dortmund,
3: igen.
0: Stockholmban.
2: Juventus, Stockholmban.
0: Juventus az jó, ezt verjük.
2: De ki mennél? Stockholmban? Az
0: volt 97-ben a dönt. Hát nem mondom, hogy ha most mondjuk 25 éves vagyok, azonnal indulok. Aha. Tehát így az így megrágnám, hogy belefér az életembe, de nagyon szívesen. Viszont semmi más esetben nem. Tehát mondjuk egy Barcelona-Real Madrid meccsre nem mennék ki sehova. Aha.
1: De érdekes.
2: Na, Gege, negyed hét után vagyunk, most jött el a te pillanatod. Az na. Első megszólal. Na, veled mi volt a héten?
0: Gege kijött a vizoló.
1: Hosszú idő után, első hét, amikor miután abbahagytam az élsportot, hogy minden egyes nap lementem edzésre. Képzétek el.
2: Ez volt az a hét.
0: Azt hittem ez az első, hogy egyszer se.
1: Nem.
2: Ez
1: képzeld el, hogy 5 napból 5-öt
0: na,
1: sikerült.
0: De látszik is szépen ki van.
1: Nos, ezen erről
2: szól. Jó, partner vagy. Miről szól?
1: Kint tudok úszni a természetben.
3: Ja, szeretsz még mindig úszni?
0: Ja, hogy ez ráadásul ez a szabadban van.
1: Szabad, kültévi 33-as medence. Nem szeretek továbbra sem úszni, de a kötelezőt muszáj.
0: De még tudsz.
3: Továbbra
0: még
3: sem
2: tudsz. Továbbra úszni. Sem szeretek úszni.
1: Úgyhogy nagyon
2: de jó színed van.
1: Igen, érdekes volt, hogy
2: ez a titka a jó színnek? Tehát kint kell úszni?
1: Így van. Hát ugye
2: napon kell lenni. Én próbálkozom, de hát hozzád képes, Gege, én még azért messze vagyok. Pedig én reggel 9-szer rak padelezni, hogy érjenek 2 órát a nap úgy délelőtt.
1: Nem tudod összehasonlítani a vízben történő barnulást, mert ugye, ahogy tükröződik a víz, sokkal jobban barnulsz.
3: Hát meg mondjuk a Geget, szerintem van egy 25 év forja veled a napon töltött órák számában.
2: Hiszen én majd annyi idős vagyok, hogy...
3: Nem azért, mert a
0: Geget... napon lettél
3: volna, akkor nullán lennénk csak.
0: Igen, a víz az, én a vízbe való leégést tudom megerősíteni, tehát valóban a tükröződés az felerősíti a dolgokat, persze.
1: Igen. Úgyhogy elfogadtam már hosszú ideje, hogy soha nem fogok úgy kinézni, mint amikor élsportoló voltam, de törekszem rá, hogy legalább valami kis egészségem megmaradjon. Úgyhogy ez volt.
3: Annyit tudok hozzátenni a történethez, hogy 40 fölött a gravitáció már nem a barátunk, úgyhogy...
0: Vízben se.
3: Sehova. Úgyhogy ezzel ellen már dolgozni kell.
1: Igen.
2: Na,
1: Kristóf.
2: Én, igen.
1: Na, végre, most akkor te is.
2: Most én jövök. Na, kézzétek el, én voltam tegnap, ahogy beszéltük én is a Hősök terén. A ruhám az nem volt színes, de egyébként a hangulat az pazarolt. Azért is...
0: Színkavalkád volt?
2: Színkavalkád volt, igen, kékek meg pirosak. Azért volt jó az előző kérdés, mert tegnap egy cimborámmal kimentünk, a Champions Zone, ugye, és találkoztunk mindenféle nemzetiségű emberrel. Tehát a legvadabb, számomra a legvadabb nemzetiség az egy szír fiú volt Liverpool mezben, és aztán amikor megkérdeztem tőle,
0: hogy... De legalább Szoboszlai volt ráírva?
2: Üres hátul a mez, tehát no name. És amikor megkérdeztem tőle, hogy kit tenne oda, melyik nevet a Liverpoolba, akkor azt mondta, hogy Neymar.
1: Tehát
2: ez a teljes szürrealitás. Szír, Liverpool mezben.
0: Ez a szírrealitás.
2: Neymar tenne a hátára az Arsenal PSG BL döntőn Budapesten a Hősök
0: terén. Neymar.
2: Igen.
0: De akkor se tennék Neymart, ha brazil lennék. Ja. Santos szurkoló.
2: Igen.
0: Vagy úgy, PSG, ha már.
2: De az, hogy Liverpool, az teljes káosz volt. És meglepő volt, hogy sokkal több arzenálos volt, mint PSG-s.
0: Hát eleve sokkal több is jött.
2: Nem
0: sokkal, de
2: ma jönnek valószínűleg többen a franciák.
0: Összesen is egyharmadával több arzenálost várnak. Hát azért szerintem az arzenál szurkolói létnek a szubkultúrája, a kultúrája az mélyebben gyökeredzik. A PSG ez egy 70-es alapítású klub, még akkor is, hogyha az egy szurkolói életben azért már jelentős. De az Arsenal ráadásul egyszer jártak BL döntőbe, sose nyerték még meg. Most lettek angol bajnokok, ugyancsak 22 év után. Úgyhogy szerintem ott olyan eufória van, hogy aki járni tud, és állítólag vasárnapra, mindentől függetlenül, hiszen a Premier League-et megnyerték vasárnapra egy 1 milliós parádén van Londonba előkészülve, tehát azért azt se felejtsük el, hogy aki nem jött, az sem marad le teljes mértékben a srácokról, csak ugye az a kérdés, hogy hány trófea megy majd azon a buszon.
2: Igen, úgyhogy volt egy kis előhangolás a két szurkolótábor között, random 10 PSG szurkoló elkezdett énekelni saját ritmusokat, de szemben állva a Hősök terén 10 Arsenal szurkolóval, és akkor egymást váltogatva szurkoltak, majd egyre közeledtek egymáshoz, és cimborám azt hitte, hogy talán még egy verekedés középibe is be tudunk kerülni.
0: Már bekapcsolta a telefonja.
2: Mondtam neki, hogy ők valószínűleg nem fognak ilyenekbe belemenni egy külföldi országban, de ha te megcsinálod az első lökést. Onnantól kezdve nem tudják, hogy ezt ki csinálta. De nem volt ilyen, összebarátkoztak, majd képeket ma csináltak, majd lehet, hogy ma. Volt egy színes bőrű kolléga Arsenal mezben, akihez odament cimborám, mondta, hogy holnap biztosan kikaptok sima 2-0, esélyetek nem lesz. majd tök jó kedélye, jó kedvel mondja, hogy á, majd lesz 4 szögletünk, abból berúgunk 3-at. Mondja az Arzenálos, hogy a szögletek, tehát tényleg csak a szögletekben bízhat szerintem, és gyakorlatilag az Arzenál. Úgyhogy volt kis koncerttel egybekötve, volt itt a Hősök terén ez az esemény, rengeteg kis program volt, focizni lehetett, mindenféle képpel oda volt téve, a PSG-nek a csapatképe, az Arzenál csapatképe, nagyon sok mindent ki lehetett próbálni.
0: Múzeumok azok élik a maguk világát, vagy ott is azért fel vannak PSG-zve, Arzenálozva?
2: Ez jó kérdés. Azt hiszem, a múzeumok nincsenek. Tehát az egyik múzeum elé volt fölhúzva a színpad.
0: A keleti pályaudvar az igen, azt láttam, ott szenzációs. Aha. Szenzációs a keleti pályaudvar főépülete, az úgy van bevilágítva, aha, hogy az BL.
2: Aha. Az egyik múzeum elé volt fölhúzva a színpadot, énekelt Szigala, akiről most hirtelen megtudtuk, mert Andi már mondta nekem hetekkel ezelőtt, hogy ő egy DJ, csak nem hittem el neki, azt hittem egy női énekesnő, végül kiderült, hogy egy DJ.
0: Én meg azt hittem a PSG keretének a 28. tagja ezzel, igen, a névvel.
2: A Szigala. Nem, ő is jót zenélt, úgyhogy nagyon jó kis...
1: Jól aludtál, Kristóf.
2: Jól aludtam. Jó, igen, helyes. Megnéztem, hogy tudjak miről mesélni nektek, miről beszélni most itt reggel, úgyhogy nagyon jó. Jó kis kezdeményezés az, úgyhogy ez a 3 nap, ugye volt ott foci tegnap, a legendák foci, a Juhász Roli itt volt bent múlt héten, ugye ő is mondta, hogy ő is pályára lépett Cafuék ellen, Figoék ellen, úgyhogy nagyon király.
0: Volt itt Roberto Carlos, tehát a négy csapatkapitányt azt ősidők óta tudjuk, hogy igen. Figo, Cafu, Rakitic, meg Juhász, de aztán azt is lehetett tudni, hogy ilyenből lesz még vagy 10, igen, de inkább több.
2: Igen, úgyhogy, és lehet Csavi, tehát olyan nevek jöttek el, hogy... Hogy hihetetlen.
3: De még szerintem az Antetokounmpo is itt van.
0: Igen, így van.
2: Itt van?
0: Aha. Persze.
2: Honnan tudod?
0: Én olvastam. Ja,
3: találkozottam. Instán láttam képét. Behol rám írt, hogy jövök.
2: Tényleg, Instán láttad, hogy itt van? És...
0: NS-on is volt.
3: Igen, a fanzomba.
2: De mennyi embert ide vonz most ez a bajnokok ligája döntő?
1: Ez gondoltátok volna? Jó érzés, nem, hogy itt vagyunk, és test közelből tudjuk átélni ezt az egészet. Nyilván az lenne a legjobb, hogy ott lennénk helyszínen, megnézni a döntőt, de szerintem ez valami csodálatos érzés, és nyilván ilyenkor olyan büszkeséggel tölt el, hogy aztán minden itt, ennyi ember most Magyarország, Budapest.
0: Hát az UEFA, ugye azt hiszem talán 25 ezer, ja nem, lehet, hogy nem 25, de mindegy, szóval a nagyságrendileg ennyi a két klub, amit kap, és akkor utána jönnek a szponzorok, meg jönnek, ugye a magyaroknak van vagy 5 ezer körülbelül,
1: nagyjából,
0: és igen, akkor az UEFA még mindig rendelkezik néhány ezer jeggyel. Hát azok vannak itt.
2: Igen. Azt tudjátok, hogy én megyek a meccsre?
0: De most mész végül.
3: Most végül megyek
0: végül. Egyszer már elmeséltél, hogy nyertél két VIP jegyet. Utána jó.
2: Odaadom a cimborámnak, ezt mondtam.
0: Én oda nem megyek. Jó, odaadom a cimborámnak. De most akkor mégis
2: mész. Meglettem győzve.
3: Nagy duzzogva elmész.
1: Hát azért szerintem ez egy olyan dolog, hogyha már itt van, akkor.
0: Azért még lehet, hogy 17 órakor meggyőznek, hogy még, és add már inkább ide. Na jó.
2: Ha kapok egy jó ajánlatot ott a kapu bejárat előtt, akkor bárki.
1: Nem tudom, hogy láttátok, hogy hány nullával kezdődő számig elvesznek most jegyeket.
0: Illetve inkább végződő.
1: Bevégződő, igen.
0: Mindenes, de Kristófot érdemes megpróbálni, akinek van pénze, mert neki van jegye a BL.
2: Nem is van bármilyen jegy. Én bármikor bárkinek szívesen odaadom, természetesen el lehet érni az az Instagram nevem ugye ismert, úgyhogy majd képet is posztolunk tényleg hamarosan, hogy újra összeálltunk. Lesznek Facebook percénk is majd, lehet, hogy most már csak a következő blogban, de lesznek. Úgyhogy írjátok meg, drága hallgatók, hogy ha nektek van esetleg Hősök teréről élményetek a hétről, vagy milyen bajnokok ligájás készültséggel kapcsolatos élményetek van, 0630 55 55 605-ösre várunk mindenféle ilyen élményt. Meg írjátok meg, ma az most a körkérdésünk, hogy a BL döntő pontos végeredményére adjunk ajándékot, nem? Hát az most ez napnál aktuálisabb, hogy most arra adunk egy ajándékcsomagot, aki eltalálja a pontos végeredményt, lesz
0: ha senki, akkor aki a különbséget eltalálja.
2: Igen, az is valaki találja már el. Akkor legalább, sok akkor mi is játszunk. Lesz. Szerintem nem.
1: Erős 0-0.
2: Szerintem csak azért lesz 2-0 a PSG-nek, mert az Arzenál még 2-0-nál is védekezni fog.
3: De most visszamennénk nem tudom hány adással ezelőttre, még a négy csapatos volt, hogy nem még a döntőbe jutásért ment, hát a PSG-t senki nem mondta,
0: mi?
3: Hogy be fog jutni. Én voltam az egyedüli.
2: Hát a Bayern PSG közül bármit lehetett volna mondani, hát azzal nem lehetett
0: bukni. Teljesen 50-50 igen, volt a másikat. Egyébként Székely Dávid például a PSG-t mondta, de mondjuk ő nekik szurkolt. Volt, tehát.
2: Te mit mondtál? Te PSG-t?
0: Igen, de a rendszeri sportkörben ültem a Dávid mellett, és ő mondjuk ő Atlético PSG-t mondott, én meg Bayern Arzenál, tehát teljesen nyilvánvaló volt,
3: hogy... Én PSG Arzenál.
2: Ennyi.
0: Gége? Nincs átfedés.
1: Hát nyilván nekem ugye a Bayern PSG-nél volt az, hogy ugye 50-50, én az Arzenát gondoltam egyébként. Most mondjak egy végeredményt?
2: Még ne. Azt nem mondtam, csak
0: hogy... hogy mit tippeltél előzőleg, hogy ki lesz a döntőben?
1: Én azt gondoltam, hogy...
2: Sporting.
1: Real Madrid...
0: Nem annyira előzőleg. Ja, az elődöntő.
1: Real Madrid...
0: Jó.
1: Nem, hát amúgy én Bayern gondoltam.
2: Bayern, le, hogy te is, igen.
0: Ugyane, Bayern Arzenát gondoltam én.
2: Na jól van, na lassan elmegyünk hírezni, egészen pontosan már is kellett volna egy perce mennünk hírezni, úgyhogy elköszönünk, és nagyjából 7 óra után jövünk vissza majd kosaras blokkal, ékonokról alig fogunk tudni beszélni, pedig elődöntők lesznek, már holnap döntő, viszont Danyi Gábor természetesen hívjuk, mikor lenne aktuálisabb, ha nem most, a Gábor egy Sinner és Gyoko 24 óra leforgás alatt búcsúzott ugyanazon a pályán, ugyanolyan körülmények között gyakorlatilag, ötszedben, úgyhogy Gáborról is fogunk tudni miről beszélni. Tudjátok, kit hívunk 8.40-től? Patai Gerit visszahozzuk ide a stúdiónkba, már visszatértem én, és valamilyen szinte térjen vissza. Ő is a héten találkoztam vele, hazajött, de na, már visszament, és aztán 9 órakor...
0: Hol van, hazajött, de igen, már
2: de visszament. Elesett, de fölkelt. 9 óra után Bánki József Dodi lesz itt szintén telefonos vendégként, aztán pedig próbálunk naphallgatóját hívni, de ez még a jövő zenéje. A lényeg, hogy most elmegyünk hírezni, és utána folytatódik 7 óra körül a kezdőkörnek a 92. élő adása, maradjatok velünk.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Megállapodtak Brüsszelben az uniós források feloldásáról. Felkészültek a hatóságok a BL döntő biztonságos lebonyolítására. Marad a napos idő. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot. Az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egységet kötnie. A Fidesz szerint elhallgatja a brüsszeli paktum titkos részeit a miniszterelnök, miután politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt felszólította Magyar Pétert, mondja el, mit követel Ursula von der Leyen Magyarországtól a megegyezésért cserébe. Magyar Péter reagált. Szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Magyarországnak prioritás, hogy visszatérjen a Horizont programba, jelentette ki Tanács Zoltán az unió kutatásáért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország pedig ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszék vezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a Budapesti Módszertani Szociális Központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás aréna és a szurkolói zónák közelében több utat is lezár, köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és a Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, még a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára, a NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti.
0: Közlekedés.
2: A hatos főúton Hírt térségében a vasasi elágazásnál egy busz árokba hajtott, majd fának ütközött. A 188-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, kerülni Hírt településen keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Marad a napos, nyári idő. Kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul. Északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Ma este rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten. Távozik a Győr labdarúgó csapatának vezetőedzője Borbély Balázs. Veszprémi előny a férfi kézilabdabajnokság döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője a mai labdarúgó Bajnokok Ligája döntő előtt, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek majd. A londoni csapat első BL trófáját szerezné meg, míg a párizsi együttes címet védene a legrangosabb európai kupasorozatban. Ousmane Dembélé a Paris Saint-Germain aranylabdás támadója. Az elmúlt egy hónapban egy meccset sem játszott végig, viszont a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy felépült sérülés.
4: Jól érzem magam. Nem tartottam attól, hogy ki kell hagynom a döntőt, azért mert az utóbbi időben kevesebbet játszottam. Volt 10-15 napom, hogy rendbe jöjjek a fináléra. Kemény szezonunk van, alig volt időnk pihenni. De a vezetőedzőnk és a szakmai stáb kiváló munkát végzett. Nekik köszönhetően újra itt vagyunk a BL döntőben. 100%-osnak érzem magam, ahogyan a csapat is készen áll. Nyugodtak vagyunk és magabiztosak. Reméljük, hogy jól alakul majd számunkra a meccs.
3: Amíg a Paris Saint-Germain egy, az Arsenal 20 év után jutott be ismét a Bajnokok Ligája döntőjébe, a friss angol bajnok norvég csapatkapitánya Martin Ødegaard is nyilatkozott a mai döntő előtt.
4: Tisztában vagyunk a képességeinkkel, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Megnyertük a Premier League-et, ami minden bizonnyal a világ legkeményebb bajnoksága. Ez nagy önbizalmat ad nekünk. Egy nagyon jó csapattal küzdünk majd meg, tele kiváló játékosokkal, de bízunk magunkban, a játékstílusunkban. Csak saját magunkra összpontosítunk, nagy meccs vár ránk, de készen állunk.
3: A labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, tehát a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd ma 18 órától a Puskás arénában. Közel áll a Ferencváros kispadjához Borbély Balázs, aki két hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta győri szerződését, menedzsere Paunok Péter szerint pedig javában zajlanak a tárgyalások az FTC-vel. A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet. A címvédő ezzel megtette az első lépést afelé, hogy sorozatban negyedszer megnyerje a bajnokságot. Az egyik csapat második győzelmét tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. A tegnapi találkozó legeredményesebb játékosa Hugo Deska volt 14 góllal, most őt hallják.
5: Nagyon támadó jellegű, őrült meccs volt, rengeteg góllal. Szélső vagyok, úgyhogy jó helyzetkialakítás és labdákra van szükségem, hogy sok gólt lőjek. Ez ma megvolt, a csapattársaim adták, én meg belövöldöztem őket. Az elején néhány gól az megadta a ritmust, felforrósított, és ebben a környezetben ezt végig tudtam vinni. A heteseket pedig precízen tudtam belőni. Mi ment át a fejeden, amikor az utolsó heteshez oda sétáltál, ami döntő lehet. Volt már néhány fontos hetesed ebben a szezonban, de ez ma sokat jelentett. Az utolsó 2-3, amit elhibáztam a szezonban, az jó ötlet volt, csak rosszul sikerült kivitelezni, úgyhogy most arra koncentráltam, hogy precíz legyen a kivitelezés. A jó döntésemben bíztam.
3: Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton, az úgynevezett Continental Tour golcsorozat lengyelországi állomásán. A 29 éves sprinter 12,66 másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a versenyt. Jannik Sinner után a 24-szeres Grand Slam győztes Novák Djokovic számára is váratlanul hamar véget érte a Roland Garros. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott a legjobb 32 között a 19 éves brazil João Fonseca-tól. Szintén a francia nyílt teniszbajnokságon férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián, Stolár Fani viszont magabiztos sikerrel kezdett vegyes párosban. Marozsán és az olasz Mattia Bellucci párosa egy finn-brit kettőstől kapott ki 2 játszmában. Vegyes párosban Stolár Fani és az amerikai Christian Harrison viszont bejutott a legjobb 16 közé. A magyar-amerikai kettős egy tajvani-brazil párost győzött le 2 szetben. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, drága hallgatók! Itt vagyunk, folytatódik a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 92. adása. Jó magam, Szalai Kristóf, Károly Andi a jobbomon, velem szemben Gyurta Gergő és Elpap István, úgyhogy így vagyunk ma reggel ebben a formációban. A folytatásban pedig Skardelli Györggyel beszélgetett Szabó Bence a Puskás Arénával kapcsolatban, a Bajnokok Ligája döntőjének a helyszíne, ezt hallhatják most.
2: Ugye ön a Puskás Arénának és sok más sporthoz köthető építménynek a tervezője. Önnek egyébként milyen kötődése van a sporthoz, szerintem, mint első kérdésként kezdhetnénk ezzel?
3: Kisgyerekkorom óta, hát nem is tudom, a sportnak rajongója vagyok. Ahogy az az én korosztályomban teljesen természetes volt, ugye a legelső pillanattól kezdve fociztunk, tehát ez egy alapvető dolog volt. Aztán én később, amikor már általános iskola felsőbe kerültem, akkor a kosárlabda felé tolódtam el, és akkor úgy kosárlabdában tulajdonképpen serdülő ifi első osztály, aztán még játszottam NB1 juniorban is. Az egyetem az keresztbe vágta ezt a túl ígéretesnek nem mondható pályafutást. De a szeretete a sportnak az mindenképpen megmaradt. Tehát kiskoromtól kezdve még volt is egy olyan legenda, hogy én tulajdonképpen a Népsportból tanultam meg olvasni, de hát ez azért enyhe túlzás, de az biztos, hogy az olvasási igényemet az erősen befolyásolta, hogy nem megkérni kellett a bátyámat vagy az édesapámat, hogy olvassák el a különböző cikkeket, hanem magam tudtam ezt megtenni.
2: Akkor ezek alapján azért az eléggé jól körvonalazható, hogy a sportkötődés az egyértelmű, és akkor hogyan, tehát ez ilyen eleve elrendelt volt, amikor már az ember építész, akkor előbb-utóbb az érdeklődése miatt a sporthoz kerül majd közelebb?
3: Nem. Hát ez nem így van, tehát tulajdonképpen számos egyéb tárgyú munkám is volt, hát két külföldi nagykövetséget terveztem, megterveztem Európa egyetlen cigány gimnáziumát, a Gandal alapítványi gimnáziumot, egy világcégnek az informatikai központját. Szóval számos egyéb munkája van az embernek, de amikor lehetőség nyílt például a Budapest Arénának, ami most már Papp László Budapest Sportarénaként hívnak, a megtervezés Az nyilván rendkívül inspiráló az ember számára, mert ugye azért ezek olyan középületek, amelyek minden egyes rendezvényre hát 10-15 ezer embert vonzanak. És azért ez egy fantasztikus dolog, tehát a Budapest Aréna is egy olyan épület, amelyik azon kívül, hogy az MVM Dómig a legnagyobb fedettpályás csarnokunk volt, ami a sport célt is szolgált, de emellett hát nyilván koncertek, konferenciák, kiállítások, vásároknak a helyszíne is. Tehát minden olyan jelentős esemény, ahol nagy létszámú közönség várható, hát az ezekbe az épületekbe látogat el, és ezáltal viheti a jó hírét Budapestnek, viheti a jó hírét az országnak, hogyha az épület olyan színvonalú. Számomra, meg a cégünk számára meg azt az esélyt teremtette meg, hogy miután hát azt kell mondja, mind szakmailag, mint egyébként sikert hozott ez az épület számunkra. Hát ez egy rendkívül jó referencia volt, amikor pályáztunk akár a Puskás Aréna, akár az MVM Dom megtervezésére kiírt közbeszerzési pályázaton. Hát ez egy nyilvánvaló, ez egy olyan referencia volt, amivel hát itt az országban kevesen rendelkeztek.
2: Beszéljünk akkor a Puskás Arénáról. Amikor ezt az arénát tervezték, akkor mik voltak az alapszempontok? Ugye volt egy alap népstadion természetesen, amely ugye a jegyeket, hogyha megnézzük, a Puskás Aréna hordozza. Ugye vannak bizonyos elemek, amelyek emlékeztetnek a régi stadionra, de esetleg volt-e külföldi minta, vagy milyen elvárások alapján készült el a Puskás Aréna?
3: Hát az elvárások azok egyértelműek voltak, a megrendelő oldalról viszonylag egyszerűek, hogy egy katlan hangulatú stadion tervezünk, egy olyan méretű épületet, amelyik éppen megfelel a legmagasabb kategóriának, de ez annyit jelent, hogy ez egy 60 pluszos stadion, tehát 60 plusz 6000 nézőt jelent az UEFA kategóriáján belül, de nyilván hát Magyarországra azért egy Wembley szintű, tehát egy ilyen 90 000-es stadiont nem vártak el tőlünk, mert hát egyrészt annak más a költség vonzatai, meg hát senki nem gondolta, vagy azon ki, hogy reméltük volna, hogy ilyen iszonyatos roham lesz majd a magyar válogatottnak a mérkőzéseire. Azt gondoltuk, hogy ez abszolút megfelel egy ilyen kis országnak, mint Magyarországnak. Ez a fajta léptékű stadion.
2: Tehát akkor mondhatjuk, hogy utólag kicsi lett?
3: Hát utólag kicsi lett, igen. Olyannyira így van ez, hogy már arra is kaptam felkérést, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehetnék plusz székeket megnyerni. Mert hát azért egy-egy válogatott mérkőzésre valamikor akár 200 000 jegyigényes is befut, és hát persze arra még egy Wembley se lenne elég, tehát ilyen értelemben reménytelen kiszolgálni ezt a fajta érdeklődést. De hát szóval voltam én olyan népstadionban is, amikor magammal együtt, ha 5000-en voltunk, akkor sokat mondok, de most ebből induljunk ki, hanem abból, hogy legalábbis idáig minden labdarúgó mérkőzésen teltház volt. Tehát ez volt egy alapvető elvárás megrendelő oldalról. Az UEFA oldaláról kiadtak egy 200 oldalas kiadványt, ami a reklámtáblák helyétől kezdve a biztonsági szolgált helyéig minden elvárást leírtak, és mi nyilvánvalóan ezt, mint egy, nem is tudom, a tervezési bibliát, ebben az esetben ezt úgy forgattuk, ezt a könyvet. De hát ez csak az elvárásokat írja le. És valóban az, hogy megjelennek ezen az új épületen is azok a pilonok, amelyek a régi népstadionnak a pilonjai voltak, abban két szempont is belejátszott. Az egyik az az, hogy én hihetetlen sokat jártam ki a régi stadionba is, tehát nem csak a mostani stadionban, ahol minden válogatott mérkőzésen kint voltam, ahova be lehetett menni, ugye járvány idején ez nem volt lehetséges, de hát a régi stadionban is, hát kisgyerekkorom óta jártam ki a mérkőzésekre, nem csak a válogatott, akkor még voltak ilyen kettős rangadók, tehát kettős rangadón is voltam elég sokon, és hát azt tudtam, tehát ezekben a pillanatokban én rendkívül sokat közlekedtem, hogy ennek milyen jó ez a fajta elrendezése, tehát az, hogy amikor egyszer el akar menni 60-70 000 ember, az egy milyen jó érzés, hogy én pontosan látom, hogy milyen messze vagyok a környezettől, tehát még hogy hány fordulót, még egy fordulót kell menni, és akkor már elérek. Pedig én nem is vagyok klausztrofóbiás, de hát nyilván vannak olyanok, akiket nagyon tud nyomasztani, hogy mondjuk ilyen nagy tömegbe, zárt lépcsőházba hagyják el az épületet, hát ezek a pillanatok ezt kiválóan megtestesítették. De az új stadionban volt ezeknek egy plusz szerepük is, ugyanis ezek a pilonok tartják azokat a 80 méterre benyúló konzolos acéltartókat, amely a tetőnek a héjazatát hordozzák, amivel ugye a nézőtér 100%-os módon le van fedve. Tehát ez is egy szempont volt, hogy ezt úgy lehessen megvalósítani ezt a kialakítást, hogy a tartó szerkezeti megoldásokat is jól szolgálja.
2: Milyen egy olyan arénában járni válogatott mérkőzésre, amelyet ön tervezett? Nyilván ez így egy érdekes kérdés lehet egy akár hallgató szempontjából is. Tényleg milyen oda leülni, amikor tudja, hogy itt mindent ön álmodott meg, mondhatjuk így?
3: Hát, amikor már leülök a nézőtérre, bevallom őszintén, és ezt kevesen hiszik el, én a mérkőzésre koncentrálok. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy nem volt olyan, hogy amikor felemeltem a szemem, és megnéztem azokat az acéltartókat, amiket ugye a statikus tervezővel statikus tervezőnek elmagyarázva, hogy milyen formában legyen az meg, ugye közösen megvalósítottunk. Persze az jó érzéssel tölti az embert. Leginkább egyébként akkor, amikor a stadion felé közlekedünk, már bent vagyunk a területen belül, és azt látom, hogy az emberek mennyire örülnek ennek az épületnek. Hát ez egy gyakorlatilag minden alkalommal egy újabb visszaigazolás, amikor azt látom, hogy 2-3-4 fős csoportokban úgy készítenek fotókat, hogy háttérben ott van a stadion. Hát ez egy nagyon jó érzés, hát ezt mondanom se kell. Amikor bemegyek az épületbe, és leülök a helyemre, akkor számomra egy dolog fontos, a mérkőzés.
2: És ugye lesz egy eléggé komoly mérkőzés ebben az arénában, mégpedig ugye volt itt már ugye kezdetnek válogatott mérkőzés, Európa-bajnoki találkozó, Európa Liga döntő, szuper kupa döntő, és most Bajnokok Ligája döntő is lesz ebben az arénában. Ott lesz a helyszínen, illetve mit vár a finálétól?
3: Hát valóban ezeken az eseményeken ráadásul mind ott voltam, tehát az mindenképpen ott szerettem volna lenni. Tehát például éppen erre a döntőre a nagyon jó vizsga volt, akár az Európa 2020-as EB-nek a csoportmérkőzései, vagy a nyolcad döntője, de az Európa Liga döntő. Hát az Európa Liga döntő az ugye akkor a Róma és a, ha jól emlékszem,
2: Sevilla között
3: volt, tehát az már akkor is óriási, hát hihetetlen feszültségek között zajlott le az a találkozó. Hát most biztos vagyok benne, hogy még fokozottabb lesz, hiszen egy BL győzelem az, hát az, ahogy végig emlékszem a gyerekkorom BL döntőire, vagy BEC döntőire, mert akkor még az elődjét BEC-nek hívták, hát azok óriásiak. Az igazság az az, hogy egészen tegnapig úgy volt, hogy én otthon fogom végignézni ezt a mérkőzést, és hát ebben se lett volna semmi baj, mert hát nyilván az angol és a francia dokkereknek van ott leginkább a helyük most a stadionban, de hát a Magyar Labdarúgó Szövetség megtisztelt avval, hogy hát meghívott erre a mérkőzésre, és ez olyan szempontból hát azért mindenképpen kivételes az életemben, hogy ez lesz életem első BL döntője, vélhetőleg az utolsó is, és hát én azt gondolom, hogy a helyszínen végigélni egy-egy ilyen mérkőzést, tehát aki jár mérkőzésre, nem kell mondjam, az egészen más, mint a tévéképernyő előtt. Jó lehet a tévéképernyő előtt bizonyos dolgokat visszajátszva, meg lelassítva, az pontosabban lehet látni, de az a hangulat, ami a stadionban ilyenkor van, az viszont nem adja át semmilyen médium se. Tehát hát egy óriási élmény lesz. Tehát röviden válaszolva, igen, holnap este hát úgy tűnik, hogy ott leszek a stadionban.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Skardelli Györggyel beszélgetett Szabó Bence, mi pedig hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És itt vagyunk, drága hallgatók, 7 óra után, egy kicsivel május 30-án, május utolsó nap előtti napján.
2: A BL döntő napján.
1: A BL döntő napján itt vagyunk. 109 Nemzeti Sportrádió benne a szombat reggeli kezdőkör 92, alias Barcelona adásában. Úgyhogy jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Károly,

0: a kapusa 4, azaz 4 büntetőt fogott meg, ezzel segítette története legnagyobb sikeréhez a bukaresti csapatot. A 4 kivéve 11-es azóta is rekord. Mit akartál ezzel mondani? Hogy az Arzenál bízhat Rájába is a 11-esekben?
1: Hát a nem, Rájába is a 11-esekben mindenképpen bízhat, amúgy.
0: Ez alapján. Hiszen ja, itt is azért igen. A PSG esélyesebb.
2: Ahhoz mondjuk egy döntetlent kéne játszani.
1: Hát, na elnézést, azért ez az Arzenál 100-szor esélyesebb, mint az a Steaua volt. Tehát az a ja, minimális, persze, az persze. Tökéletes, mert annyi esélye igen. Sem volt egyébként annak a Steauának, minimális se volt. Azért az Arzenálnak nem minimális van, hanem a Premier League bajnokának bárki ellen bármikor van egy 40% esélye szerintem. Igen, és
0: de,
1: ma is.
0: De azért ez nagyon helyes megfogalmazás volt. Előtte egy döntetlent azért el kell érni, hogy... Hogy
1: 11-esekre. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez a Helmut Dukadam nevű ember, hát se előtte, se utána semmi, de ott ő 4-ből 4-11-est védett, tehát 4-et rúgott a Barca, mert hogy a Steaua is kihagyott 2-t, Bölöni volt az egyik mondjuk, tehát a Steaua is, tehát 2-0-ra nyert 11-esek a Steaua Bukarest.
0: Ja, hogy 2-0 lett. Tehát négyet kivédett a Dukadam, de kettőt
1: nem volt összesen a... Az ötödiket is valószínű kivédte volna, milyen napja volt neki, de az arra már nem volt szükség. Aha. Úgyhogy így sikerült neki 4-et. Egyébként 4-et ugye csak úgy tudsz védeni, ha a csapattársaid is hagynak ki, mert különben nem rúgnak annyit, mert akkor 3-nál vége van.
0: Igen.
1: De hát ezt nem, hát ezt hívják kegyelmi állapotnak. Tehát ilyen a legtöbb ember, az emberek, emberiség túlnyomó részének az életébe egy ilyen pillanat sincs. Eleve nagyon keveseknek van, de ilyen. És ez a Dukadam, ez mondjuk nincs az elmúlt 50 év 200 legjobb kapusa között, aznap éppen ilyenje volt. Ezzel pont megnyerték a Beket. Ez nem volt jobb ez az akkori Steaua, mint az akkori Honvéd. Más kérdés, hogy találkoztak, és a Honvédot pont a Steaua verte ki, de ez nem volt semve se volt jobb csapat, mint a Honvéd. És hát, ezek Beket nyertek.
0: Azért érdekes lenne, hogyha ma is 11-esekkel fejeződne hát be ez a BL döntő. Tehát azt viszont nem tudom elképzelni, hogy addig elhúzódik.
1: De legalább nem éjfélkor, mert az igen. UEFA nagyon helyesen 21 óra helyett 18 órára rakta a kezdést.
0: Esélytelen, nem kell, hogy 11-esek legyenek
3: itt is. Nem érzem úgy. Most én azt gondolom, ez a PSG most jelenleg egy picivel jobb, mint az Arzenál.
1: Az pont elég a 11-esekhez.
0: igen. Hát,
3: abban bízom, hogy látunk volt. Legalább egyet.
0: Hát azt valószínűleg fogunk.
1: A 11-esek.
0: Aztán Max, azt mondjuk majd holnap reggel neked, hogy ne pörgessél többet, mert nem fog kijönni neked a három kis cseresznye.
3: Ja, tudod, igen.
1: Mondja a Kristóf, aki haláltendenciózusan úgy tette fel a kérdést, amire a Gege válaszolt.
0: Igen.
1: Te se pörgess.
0: Igen, én nem szoktam. Na, drága hallgatók, írjatok nekünk a 06-30-55-55-605-ösre. Ugye pontos végeredményt kérünk a BL döntőre, arra adunk egy ajándékcsomagot, keressük a naphallgatóját, illetve írjatok kedvenc, illetve legjobb hősök terés pillanatot most a Champions Zone-ból, hogyha volt ilyen, ha találkoztatok valakivel, tűres emberrel, külföldivel, és beszélgettetek, mondott-e esetleg egy jót, egy vicceset, mint például tegnap az Arzenál szurkoló, hogy ha lesz 4 szögletükük, abból 3-at szerinte értékesítenek, úgyhogy... Ilyen üzeneteket várunk a 06-30-55-55-605-ösre.
1: De jó, hogy hozzátetted, hogy már majdnem mondtam, hogy Nagy Imre újra temette, és hogy kedvenc hősök terepingonat, és akkor mondtad, hogy de a BL.
0: Ami a ja, Champions Zone. Ott se rossz, olyan is jöhet.
2: Krumpli burgonya.
1: Ott sem volt a kevesen.
0: És aki játszik, ír nekünk, az mit nyerhet? Leó tőlünk, hogy néz ki az ajándékcsomagunk?
1: Hát Gyurta Gege belépő kártyáját már nem, most a telefonját.
0: Most a telefonját
1: rakta rá a fekete színű nemzeti sportos törölközőre, egy szép fehér, nemzeti sportrádiós fehér baseball sapka, van egy nemzeti színű kihúzónk, amivel mindent ki lehet húzni, és egy fehér szatyor, és egy kulacs, amit Kristóf elvesztett, ezért nincs itt az asztalon, de a csomagban lesz.
3: A bemutató csomag, a bemutatón nincs, de a csomagban lesz.
0: Gege telefonjáról eszembe jutott, ha
1: ilyen azt... Ilyen nincs, és mégis van, ahogy Török Laci közvetítette Egerszegin.
0: A Gege telefonjáról eszembe jutott, hogyha odaadnánk a hallgatónak az ő telefonját a kontakt listájával, akkor ki lenne a leghíresebb, akit föl lehetne hívni a te telefonodról?
3: Húha.
0: Mi?
3: Húha.
0: Te sok? Most...
1: hány olimpiai bajnok van benne? Sok.
3: Hú, hát legalább 3, akit így hirtelen tudok.
1: Katinka.
3: Igen.
1: Kristóf is van.
3: Akkor már 4.
1: Mondom, úszásban annyi volt, hogy Kovács Ági csak benne van.
3: Nincs.
1: Nincs.
0: De ha a Milákkal megvagy akkor, nem?
3: Ja, én Rasóra gondoltam.
1: Igen?
0: Az is lehet.
1: Hát ez már öt. Ez már élből. Egér, Darnyi, ilyenek. Vladár, az biztos de benne van.
3: Tényleg, na. Ma,
0: akkor van itt bőven.
1: Szene, biztos van benne van.
0: Akkor ne adjuk.

0: Oda.
1: Ne,
0: mit szólsz, maradjon nálam.
1: Inkább megtartom.
0: Maradjon nálam.
2: És ezek csak az úszók, bocsánat.
0: Igen, csak az úszókról beszéltünk. De ez milyen jó kérdés, egyébként majd ezzel gondolkozzál te is, hogy Andi, neked ki a, meg Leo, neked ki a leghíresebb. Tudod, mit felejtettem el mondani eddig még? A Viber. Viber számot, ugye Viberen is lehet nekünk írni, kedvencek alá beírni Nemzeti Sportrádió, és Viberen is lehet nekünk üzenetet küldeni 06 30 55 55 6 05-ös.
2: Hol, valahol legyen már...
3: Kokó is, most jutott eszembe.
2: Kokó, hát olimpiai bajnok, ha hagyne, persze. Persze, ne? Paplaci én nincs meg. De ifjabb Paplaci meg. Na, csak az, hogy olyan szutyok idő van, hát írjon már valaki. Csak
0: hogy milyen idő?
2: Csak van ebben az országban, van, ahol tényleg nyár van, mert itt nem.
0: Itt most nem, itt most hüvecske, és tényleg hívő, nem volt tegnap este sem.
2: Én voltam az előbb lenne egy kávéval, be van borulva, és meg lehet fagyni. Ez nem igaz, hogy meg lehet fagyni, de mondjuk egyáltalán nincs meleg.
0: Ja, Balatonpartjáról biztos kapunk időjárási.
2: Tudom, ezért honnan senki se írja.
4: Nem, most 19 fok van.
0: Igen, és hüvecskés, de délül meccsre 26-27 fokot mondanak.
2: Biztos jó idő lesz, de most nincs jó idő.
1: Krisztóf, egy dolgot már erre vártam. Na. Hogy végre eljön ez a 7 órási kezdés, amikor, vagyis hát folytatás, amikor ugye kosárlabda percek. Na. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de nekem NBA-ben, ha már kicsit elkalandozunk a magyar kosárlabdáról, New York Knicks a kedvenc csapatom.
2: De ez akkor ott, is vannak.
1: Bizony, döntőben vannak, és hát ma derül ki, hogy San Antonio Spurs, vagy az Oklahoma City Thunder.
0: Én OKC-t mondok.
2: Most ültek a fotelba és vártok?
1: Hát nem, most nem. 99 óta után újra bejutott a döntőbe a New York, úgyhogy hát izgatottan várom.
2: Az még Patrick Ewing.
1: Patrick Ewing, és...
0: Figyelj, már nem OKC-Nix döntő volt tavaly is?
4: Nem, Indiana.
0: Nix
2: 99 óta nem volt,
0: az biztos. Hát most
2: mondjam, de ez nekem is szembe jött.
1: 73-ban nyertek utoljára.
2: Az szép.
1: 52 év talán.
0: Igen, Pacers. Úgyhogy az is lesz. Az is lesz, de ott még nincsen vége, sőt, még a döntő párosítását sem ismerjük. Viszont Magyarországon véget ért. Bajnok lett a Falkó, újra az olaj pályáján a Szolnokot győzte.
2: Melyik nap? Hétfőn lett vége?
4: Szerdán.
2: Igen, hétfőn volt a negyedik meccs.
0: Na milyen volt, Adi? Hát
2: szerdán, akkor szombaton még nem alszanak azóta.
0: Ja, ja. Helyszínről. A Jenei Feri még azért nem ír, mert a Körmendi egyébként. Na minden.
2: A Körmendi az nem biztos, hogy pesgőt bont azért a fal. Annál ott erősebbek az ellentétek, de...
0: Na milyen volt, Andi? Hogy élted meg a döntőt?
4: Nekem nagyon nagy élmény volt. 4 meccset a helyszínről közvetítettünk. Fantasztikus hangulat volt mindegyik helyszínen. Kétszer a szurkolók óriási koreográfiát is készítettek a csapatoknak. Az is egyik vicces is volt, másik meg
2: nem.
0: Humoros.
4: Hát igen, Szombathelyen ugye ilyen kártyákat, ilyen király ász, abban voltak a játékosok beletéve.
2: Ki volt az ász?
4: A csapat volt az ász, és a király volt a Perzoli. Azt hiszem, igen, a Perzoli Váradi Keller.
2: És a dáma. Voltak ki volt a dáma?
0: Várjál már, a király az a James, nem?
2: Dáma a masször.
0: Nem a King James.
4: Nem. De... Azt tudod, hogy nem akarja megtartani a Lakers?
0: James-t.
1: Azt is akar vonulni, nem? Én legutóbb most ezt hallottam.
0: Na várjál, nekem ez teljesen új.
4: Azt mondom, hogy nem hallottam.
0: Hát miért?
4: Hogy nem akarják megtartani már.
0: Hát abban nem látok relevanciát, hogy miért ne tart a franchise arcot, aki miatt nézi egyébként.
4: Hát azért nem mindig. Csak miatta nézik.
1: Olyan bevételek.
0: Hát persze, ez meglepne. De lehet fel kell szabadítani a Lóvé Doncsicsnak, vagy...
4: Lehet. Vagy hoznak még valakit.
0: Jánisznak, aki egyébként itt van.
2: Lehet, hogy James azokból a bevételekből egy kicsivel többet szeretne. Mit tudom én?
1: Máshol?
2: Hát nem tudom, de ez még érv. Ez ilyen érv szokott lenni egy nem megtartás mellett.
0: Na de a bajnok Falkó jut-e valami plusz bevételekhez így a bajnoki cím után? Visszatérve egyébként, milyen volt a meccs?
4: Extrek voltak.
2: Beszéljünk az ötödikről.
4: Figyelj, az ötödik mérkőzés, ugye a harmadikon volt az a sajnálatos eset, amikor Novakovic összeütközött Csomogyi Ádámmal. Természetesen milyen szurkoló vagy úgy ítéled meg azt az esetet, hogy szándékos volt, nem volt szándékos, sportszerűtlen. Én a helyszínen, mint semleges szurkoló, azt mondom, hogy egy borzasztó sajnálatos, nagyon szerencsétlen és komoly sérüléssel járó eset volt, de én nem láttam benne semmi szándékosságot.
2: Az orrasom, hogy
4: több helyen eltörött az orra, igen, és utána a negyedik-ötödik mérkőzésen nem is tudott játszani. A negyediken én gondoltam, hogy ez egy olyan emocionális töltetet ad a Szombathelynek, a Szolnoknak, amivel tud nyerni esetleg Szolnok a Szombathelyen. Ez sikerült is. Krajnszki extrát hozott, ugye föl is vette.
2: Somogyi Ádám hajpántjába.
4: Felvette igen, a fehér fejpántját, hogy mutassa ott mindenkinek, hogy Ádi, ha nincs itt velünk, akkor is itt van. Tényleg extrát hozott, nyertek, fantasztikus hangulat volt, de azt gondoltam, hogy az ötödik meccsen ez a töltet, ez már nem lesz olyan erős, és ez nem fogja tudni őket vinni. Hát ez be is igazolódott, és igazából az első másodperctől kezdve azt kell mondjam, hogy esélye sem volt a Szolnoknak az ellen, a Szombathely ellen, aki a szerdai meccsen pályára lépett.
1: De azért nem gondoltuk volna, hogy plusz 30 lesz
4: nem.
1: A különbség.
0: De ez mikor dőlt el? Mert első negyedre eldőlt? Vagy ahogy mondod,
4: nem.
0: Dőlt el, vagy hogy?
2: Abban még visszajött a Szolnok. Hát, de már a nagy szünetre szinte. A harmadik negyed elején látszott, hogy nincs visszaút. Nem?
4: Igen.
2: Körülbelül.
4: Azt mondtam még ott a közvetítés alatt, egy szurkoló odajött hozzám a szünetbe, hogy szerintem van esélye a Szolnoknak, és akkor neki is azt mondtam, hogy ha a harmadik negyed elején vissza tud jönni ilyen pár pont környékére, akkor esetleg, de ha ott közvetlenül nem, akkor nem.
2: A második meccsen Szombathelyen, ott óriási Falko előnyről, és ott még volt Somogy is,
4: igen.
2: Ott óriási Falko előnyről talán ki is egyenlített, igen. A Szolnok, sőt, talán még át is vette a vezetést. De aztán azt a meccs végét a Falko, mondjuk főleg ott Perl volt ugye extra azon a meccset, ott dobott azt hiszem 30-at.
4: Igen.
2: Azt a Falko végül megnyerte. Tehát az volt egy ilyen, ott volt egy ilyen szitu. Nekem ez jutott eszembe az ötödik meccsen, de ebben a Szolnokban most nem volt.
4: Nem.
1: És nézted amúgy Leo?
2: Hogyne.
1: Már azt mondtad, hogy tudod, Babonából nem
2: mindig nézed. Nem, az ötödiket azt néztem.
0: Az Babonából is.
2: És miután a harmadik negyedre nagyjából eldőlt, tehát hogy kicsit ellazulva töltögettem magamnak, jó volt?
0: Én a negyedik negyedre kapcsoltam be a tévét, és ugye azt várta az ember, hogy otthon a hazai pályán a Szolnok bajnoki címre készül.
2: És hitted az eredményt, mi?
0: Egyrésztről, ha mondom, jól látom, hogy azt hittem ilyenkor, hogy összecsúsznak a számok az agyamba, és hogy lehet, hogy a tízeseket elnézem.
2: Hatos, kilences, akkor, mint a lottósorsolás.
0: Nézem a lelátót, hogy mindenki ül, és síri csönd van. És akkor realizálódott, hogy most akkor 30-ra vezet a Falko, és akkor most ők lesznek a bajnokok, azért van ilyen csönd, és igen.
2: És azt egyszer csak elkezdett a Szolnok tábor szurkolni, akkor, amikor még ment a meccs, teljesen szét volt esve már a Szolnok, 30-ra vezet a Falko, de arra az azt mondtam, hogy le a kalappal. Meccs végén félmeztelenül, görög tűzzel úgy ünnepelték a csapatukat, azt, igen, a csapatot, amelyik tavaly pályahátrányból söpréssel megverte a címvédő Falkót, idén meg pálya előnyről vesztette el az ötödik meccsen a saját pályáján, és mégis, úgyhogy ez a szurkoló.
4: Igen, de alapvetően azért a Szolnoknak egy tök jó szezonja volt. Azért az, hogy Magyar Kupát nyertek, bejutottak a 16-ba a Bajnokok Ligájába, tényleg nagyon jó meccseket játszottak, ugye a Triesttel szemben egy labdás meccsen nem jutottak a 8-ba, úgyhogy szerintem három vereségük volt az alapszakaszba összvisz, úgyhogy szerintem egy fantasztikus szezonjuk volt, az ötödik meccsen már lehetett rajtuk látni, hogy nem is feltétlenül hisznek abban, hogy Ádám nélkül ez menni fog. Vedran Bosznic sem úgy volt jelen a pályán, vagyis hát javarészt a pályán. Javarészt a pályán, mert állandóan azt figyeltem, hogy folyamatosan bent van a pályán, és nem szóltak neki a játékvezetők, de egyik edzőnek se. Ez az öt meccs alatt folyamatosan figyeltem, hogy egyszer nem szóltak rá az edzőkre, hogy az nem a te helyed, aki az oldalvonal ment a mentére.
0: Nekem egyébként az olajedzőjéről tudod, hogy mi jutott eszembe, mi azon gondolkoztam, hogy nézem a meccset, hogy kire hasonlít az olajnak az edzője, ki az, akiről tudom, hogy hasonlít, de nem jut eszembe a neve. Ötödik meccse megfejtett. Na! Jorge Sampaoli. Korábbi argentin szövetség kapitány. Egy az egybe úgy néz ki. És akkor a végén már úgy voltam bele, hogy megnyerte a Falko, és én is nyertem, úgyhogy kitaláltam meg vagyunk.
2: Leizzadva.
0: Igen, ez a Szolnok edzője.
4: Na, de úgy szól, a szombathelyi oldalról az ötödik meccsre olyan egyéni teljesítmények jöttek pluszba, ami nem volt benne a döntőbe. Az, hogy Per Zoli a döntő összes meccsén extrát hozott, talán negyediken volt egy picit gyengébb a teljesítménye, de ott is nagyon jól játszott, de...
2: Tavaly nem dobott 20 pontot a három meccsen a döntőnek. Igen. Idén meg egy meccs volt, ahol nem dobta meg a 20-at, mert negyediken azt hiszem, hogy nem dobott 20-at.
4: Igen, igen.
5: De van különbség azért, ja. Teljesítményben.
4: És hát a Váradi Benedek játéka az ötödik meccsen az egészen extra volt. 20 pont, 7 lepattanó, 12 assziszt 43-val.
2: Főleg az.
4: Egészen extrát hozott. Keller Ákos is 13 pontot dobott, azt hiszem. Tényleg összességében nagyon jól játszottak. A Somogyi Ádám hiánya nekem ilyen nagyon kettős érzés volt, hogy egy ember hiányzik a Szolnokból, az ilyen szinten meg tudja fogni a csapatot.
2: Na, miért Pert leütközte volna valamelyik szolnoki a Falkót, legalább ennyire megfogta volna. Mindkét csapatban vannak még nagyon jó játékosok, de azért gondolj bele.
4: Igen.
2: És nem csak azért, mert most minden meccsen ilyen pont erős volt, hanem ugye a csapaton igen, belüli szerepe.
4: Abszolút, de hogy vagy nem tudom, valahogy ettől a Szolnoktól az idei éves teljesítménye alapján azt vártam, hogy ezt sokkal jobban el tudják hidalni. Másik oldalról meg szerintem fantasztikus az, hogy van egy ilyen magyar játékos, aki ilyen szinten meghatározó tud lenni egy BL csapatban.
2: Nemrég a Falkóba játszott, csak jelenleg. Zárójelben.
4: Igen, nekem óriási csalódás volt mondjuk Skins játéka. Azt szerintem az egyik legjobb, hanem a legjobb center légiós volt Magyarországon ebben a szezonban, és a döntőben, mint hogyha ott se lett volna. Barnesnak még voltak megmozdulásai, Darthard volt egész jó szolnoki oldalról, hát a Holt az, Holt volt, Holt nem volt.
2: Inkább Holt volt, mint élő, mi?
4: Igen.
0: Ugye, Gege?
5: Abszolút, teljes mértékben. Így, pontosan így.
2: Jó, de hát a Falkó meg ment, mint a messzes.
4: Nagyon. Alapvetően egész szezon alapján...
2: Tudod rotálni a Konakot, mindenki komoly játékperceket kapott.
4: Igen, mondjuk azt azért megkaptam már, így olvasgattam, kommentek jöttek szembe, hogy azért ez egy annyira tuti biztos meccs volt, és a két fiatalját azt mondjuk az utolsó másfél percre rakta föl.
2: Ja.
4: Csak hogy parkettás legyen nekik is a lábuk.
0: Ezt így mondják?
4: Most így mondtam. Igen.
2: Károlyéknál így mondják.
4: Általában én saját magamról most így az ötje világban szoktam mondani, hogy kevésszer lesz festékes a lábam.
0: Igen, ugye korunkban jégidő, ugye? Itt parkettás.
2: Parkettidő.
0: És ki az, aki felvette a
2: másiknak?
0: Krinyánszki Boris. És kinek vette föl a
2: Somogyi Ádéjét?
0: Felvette a fejpántját.
2: Igen, akit leoroltak.
0: Jó, hogy nem, vízilabdában nincs ilyen szokás, hogy mit tudom én, a Marhez fölveszi az Alánkinak az úrszogatjáját, és akkor úgy játszik.
2: Nem verti föl, mert azon számban.
5: De miért, mert megmagyarózták, vagy miért?
0: Hogy ott nincs ilyen szokás, mert nem látszik, tudod, nem látszik a közvetítésben.
2: Honnan tudod, hogy nincs ilyen szokás?
0: Lehet, hogy már csak még nem derült ki. Igen. Na, úgyhogy bajnok lett a Falkó.
4: Bajnok lett a Falkó, Keller Ákos 10-szer lett magyarban.
2: Ja, így van, mert ugye ő hogy volt az Albával is, meg a Szolnokkal is, persze.
0: A nagy 1-0. Na jól van, írjatok, drága hallgatók, érkeznek közben itt a megfejtések, a tippek a BL döntő végeredményére 06-30-55-55-605-ös. Majd csak a hírek után fogjuk ezeket elmondani, ugyanis ma erre osztunk Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot, de miért a hírek után? Azért, mert témát fogunk váltani, és kosárlabdáról a tenisz világába, Franciaországba, Párizsba fogunk átevezni.
2: Tenisz és a meteorológia világába.
0: Így van.
4: Nekem majd lenne egy kérdésem Dani Gáborhoz kézilabda kapcsán, úgyhogy...
0: Azt nagyon bele kell sűríteni a végébe, mert ennyi tenisz után nem fog örülni neki. És Jött eszembe, Szoboszlaival találkoztam a héten. Na majd ezt is Danyi Gábor után megvitatjuk.
4: Így mellékesen.
0: Igen, most jött eszembe.
1: Chips sajtot
0: találkoztam. Igen, igen. Úgyhogy a hírek után közvetlenül zene nélkül jövünk vissza Danyi Gáborral, a Győri Audiától KC korábbi Bajnokok Ligája győztes trénerével folytatjuk, hogy érdemes lesz velünk maradni.
6: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Veszprémi előny a kézilabda bajnokság döntőjében. Megállapodtak Brüsszelben az uniós források feloldásáról. Marad a napos idő. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A címvédő Veszprém hazai pályán 38-36-ra megnyerte a férfi kézilabda bajnoki döntő első meccsét a Szeged ellen, amely jövő héten kedden a PIK Arénában javíthat. A gólrekord ellenére sok hibával játszott a két együttes, kivéve a hazaiak francia balszélsőjét, Hugo Descát, aki 14 góljával és hibátlan teljesítményével a meccs legjobbja volt. Távozik a Győr labdarúgó csapatának vezetőedzője Borbély Balázs. A 46 éves szakember két évvel ezelőtt vette át az Eto irányítását, amellyel második élvonalbeli idényében a Ferencvárost megelőzve bajnok lett. Sajtóhírek szerint a Fradi mestere lehet Borbély Balázs. Az angol válogatott labdarúgó Anthony Gordon a Newcastle-től a Barcelonához igazolt. A katalánok 5 évre szóló szerződést kínáltak a támadónak, sajtóhírek szerint 80 milliót fizetett érte a Barca. Megnyerte a lengyelországi Irena Sevinska emlékversenyt 100 gáton Kozák Luca. 12,66 századmásodperces ideje új országos csúcs is egyben. A korábbi rekordot szintén a debreceni sprinter tartotta. A legjobb 16 közé jutott Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán a vegyes párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollárék a Hao Ching-chan, Orlando Luz tajvani brazil kettőst győzték le két játszmában 6-3-7-6-ra. Marozsán Fábián az olasz Belucci-val párban azonban kiesett a legjobb 32 között. A finn-brit duó 6-1-6-4-re verte Marozsánékat. Novák Djokovic búcsúzni kényszerült a férfi egyes küzdelmeitől. A 39 éves szerb klasszis 5 játszmában kapott ki a brazil Fonsecától.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. A Fidesz szerint elhallgatja a brüsszeli paktum titkos részeit a miniszterelnök, miután politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt felszólította Magyar Pétert, mondja el, mit követel Ursula von der Leyen Magyarországtól a megegyezésért cserébe. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. A taxisok a hétvégére tiltakozó felvonulást kezdeményeztek, miután a BKK új terve szerint kivezetnék a fix tarifadíjat és dinamikus díjszabásra állnának át. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében több utat is lezár, köztük a Dózsa György, a Stefánia, a Tököli és a Kerepesi út egy szakaszát. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
3: Közlekedés.
4: Baleset történt a 6-os főúton Hird térségében a vasasi elágazásnál. Egy busz árokba hajtott. A 188-as kilométernél teljes útzárat vezettek be. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
5: Na, elröppent ez a néhány perc, már itt is vagyunk, fél nyolc után 7 perccel folytatódik a 109 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 92. élő adása, robogunk
6: Barcelona.
5: A 100 felé, 92, igen, Barcelona, robogunk a 100, a 100 pontos Barcelona felé, de volt 100 pontos a Real Madrid is, hogy hogyan ide, nem tudom, ugyanis most tenisszel fogunk foglalkozni, minden igaz. Néztétek az elmúlt napokban? Gyoko, Sinner, elbúcsúztak mind a ketten, új bajnokot
6: avat. Elhultanak legjobbjaink.
5: Igen, nem tudom, hogy ki fogja tudni nézni ezek után a Roland Garros
6: szakmai
5: szem.
6: Alcaraz. Ő nézi, ne aggódj.
5: Aki Alcaraz mellett még biztosan nézi a Roland Garros nagy örömmel, az Danyi Gábor itt van velünk. Jó reggelt, szia Gábor!
6: Szia.
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Jó reggelt.
5: Hogy vagy Gábor, merre jársz, merre vagy, mi újság a Balatonpartján? Ha ott vagy, akkor egy helyzetjelentést, ha már nem ott vagy, akkor épp ahol vagy, onnan egy gyors helyzetjelentést kérlek.
7: Valamint minden rendben, fölkelt a nap, nyitva vannak a lángosozók, és már ideg szemcse után vagyok. Pécsre menet egy tenisz verseny lesz, és ott leszek ma és holnap. De halván a felvezetőt, sztárokból azért maradt még a Roland Garroson, hiszen Mats Wilander az egyik szakértő, és hát ő azért az ő játékára, aki emlékszik, már pedig én emlékszem, az
6: én is.
7: Igen, kellően megelégedik avval, hogy ő ott van, és az a fajta hozzáállása most már a pályán kívül az legalább annyira profi, mint amikor a pályán volt.
5: Én most azt hittem egy pillanat, hogy Mats Wilander Pécsen lesz valamilyen díszvendég, vagy esetleg onnan fog szakérteni, de akkor...
7: Nem elképzelhetetlen. Igen, nem elképzelhetetlen.
6: De Zverev végre nyer?
7: Hát nem.
6: Mikor, ha nem most?
7: Igen, most óriási lehetősége van, vagy lesz, vagy lenne. De én egyszerűen nem látom benne azt a karaktert, hogy még ilyen helyzetben most még ketten kiesnek, hárman visszalépnek, és mondjuk egyedül ő marad, most nyilván nem akarom őt bántani, és igen, megsérül, és akkor kettőnek elszakad az ütője, vagy otthon hagyja, akkor van esetleg esélye, de hát nem tudom, hogy most igazából kinek áll, vagy kinek van lehetősége. De én azt gondolom, a tenisznek ez nem rossz. Amellett, hogy nagyon sajnáljuk, nyilván tegnap este a Gyokót nagyon sajnáltuk, meg a Sinnert is, hogy így ilyen körülmények között kellett feladnia. De nem baj, hogy jönnek az új nevek ilyen vagy olyan módon, vagy úton, és új bajnokok születnek.
6: Egyébként a Roland Garros pont az hagyományosan hosszú-hosszú évszázadokra visszamenőleg, ahol leginkább, hát ahogy egy Wilander nyert először, hát ma már nagy név, ugye, de hát viszont 17 éve, vagy ahogy Chang, vagy Andrés Gómez, hát ott olyan emberek nyertek Garrost a múltban, más Grand Slam tornákon, hát főleg Wimbledonban, de máshol se, az kevésbé jellemző. Tehát Garroson ott lehet valakinek így két olyan hete, hogy soha életében előtte, utána nem. De főleg egy ilyen garoszon, ahol van, aki nem is indul, aki indul, az meg kiesik.
5: Hatályozottan igaz. Hát Osszapenko, meg olyan,
6: hogy ilyen. De a nőknél minden Grenzen tornára igaz. De a férfiaknál csak a garoszra.
7: Nem? Igen, Gustavo Körtenről Körten. Sem gondoltuk hát, volna. Igen, hogy valaha még talán a negyed döntőben is ott lesz, és be is húzta. Hát igen, ennek megvan a varázsa, meg ugye annak is, hogy a Gyokót megverni 2-0-ról azért, amit tegnap este a Fonseca csinált, kevesen gondoltuk volna, hogy a Gyokót meg lehet verni nem csak tenisszel, mert ő ugye annyira erős fejben mentálisan, és annyira egyszer legyőzhetetlen, és ezek a helyzetek nem hogy nyomják, vagy nyomták, hanem ő ebből élt, meg táplálkozott, hogy ezekből a nehéz helyzetekből ilyen vagy olyan úton kijön és felülkerekedik, és hát lássunk csodát, megérdemelte egy nagyon szimpatikus fiatalember, nagyon-nagyon jó tenisszel, és aki ilyen úton megy, ilyen fiatalon, hogy ilyen, hát hogy mondjam, idolokkal találkozik és legyőzi őket, komoly jövő előtt áll.
6: És azzal a Ruddal játszik, aki szintén 0-2-ről fordított a Paul ellen.
7: A Paul ellen, és az előző fordulóban pedig szintén 0-2-ről szinte lépni se tudott, és olyan 5 játszmást játszott, hogy le a kalappal. Nehezíti a helyzetét, hogy mondjuk Norvégiába. Hát ő nem ezen nőtt föl, ezen az időjáráson.
5: Igen.
6: Viszont alig vannak kiemeltek, de tényleg, tehát ilyen kevés kiemeltre nem emlékszem egy ilyen szakaszába egy Grand Slam tornának. Mire van a kiemelés? Már ezt tudom, hogy Salakon pont kevesebbet számít, de mégis, tehát a kiemelteknek azt hiszem több mint a fele már búcsúzott.
5: Igen.
7: Igen, meg hát ugye a papírforma az arra való, hogy fölboruljon, meg ez egész nem ér a nevem, legyen belőle. De hát ugye ebből a szempontból is a Roland Garros az, ahol így van, Salakon, ugye ez a leglassúbb pálya, és itt akármi megtörténhet. Nem beszélve arról, hogy rákanyarodunk a második hétre, nem csak a tenisz tudás, hanem a fizikai állapot, mentális állapot, vagy a kettő együtt egy nagyon komoly, hát hogy mondjam, összetevője annak, hogy ki kerül tovább, vagy ki győz.
8: Ha már mentális állapot, muszáj vagyok megkérdezni, hiszen Sinnernek ugye a játékánál, amikor 6-3, 6-2, 5-1-re vezetett, és gyakorlatilag egy szettet kellett volna csak megnyerni ahhoz, hogy tovább jusson, és meglegyen a 31.
5: Egy gémet.
8: És ugye emlékszünk, hogy tavaly is hasonló volt, amikor a döntőben Alcaraz ellen ugyanúgy 2-0-ra vezetett, volt 2 meccslabdája is, és onnan is egyszerűen összeomlott, és nem tudta megcsinálni, és most is hasonlóképpen láttam azt, hogy nyilván egy roppant tehetséges, elképesztő fizikumú játékos, viszont vannak olyan szituációk, amikor egyszerűen fejben én azt láttam, hogy lehetséges, hogy itt azért az időjárás és a körülmények tették lehetővé azt, hogy ő ilyen állapotba kerüljön, de inkább a mentális állapotára húznám rá én ezt a teljesítményt, hogy kérlek cáfolj meg, vagy erősítsd meg, hogy itt ő inkább most fejben omlott össze.
7: Én talán egy picit másképp látom ezt. Én azt gondolom, hogy elfogyott. Nem csak ugye mivel a Garros első hetén vagyunk még túl, illetve még nem is a holnapi nappal, azért a hőmérséklet, az egyéb olyan dolgok nyilván nagyon komolyan közrejátszanak. És ugye az, hogy egy gémet kell nyernie a világ elsőnek, aki megelőz, még a top 3 játékosok fölött is van egy szinttel, nehezen tudjuk elképzelni, hogy nem tud egy gémet behúzni, hát azért, mert egyszerűen nem engedelmeskedik sem a lába, sem a keze, se semmi. Aki volt már úgy, hogy elfogyott, hogy lefőtt a kávé, és nem tud megmozdulni, az tudja, hogy miről beszélek, meg hát szerintem te is már voltál úgy az uszodában, ha még 3 métert kellett volna úszni, azon a tempón akkor gyakorlatilag hát megáll az ember, mert egyszerűen nem tud tovább menni, és én arra tippelek inkább, hogy a Monte Carlo óta ugye ő minden tornán elindult, végig is ment, és inkább az adódik most össze, hogy hát ő is emberből van, és egyszerűen március végétől gyakorlatilag az egész szezont végig tolta idáig, és behúzta, megnyerte, és most gyakorlatilag ez, hát pihenés, étkezés, folyadékpótlás, és inkább én azt gondolom ez a stábnak is egy, hát egy intőjel, vagy talán egy kritika, hogy erre nem tudtak úgy figyelni, mert nem a teniszével kapott ki. Az a rész, amit mondtál, hogy a döntő pillanatban megcsinálni valamit, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. És 5-2, 5-1-nél beütni a meccslabdát, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és föltenni a híre a pontot, vagy akár a kézilabdába is, ha az ember vezet, és ott van a lehetősége, és egy könnyűnek tűnő helyzetet megcsinál, kialakítani és értékesíteni, megcsinálni. Ez elmondva nagyon könnyű, megcsinálva nagyon-nagyon nehéz.
5: Jó, hallottam, hogy kézilabdát mondott a Gábor.
6: Én ezt nem hallottam. Figyelj, mi lesz Wimbledonba? Mindjárt itt van Sinner nyakán.
7: Igen, hát ez egy nagyon komoly kihívás most a stábjának, hogy most újra tervezés van, vagy egy teljes pihenés,
6: vagy nyilván egy állapotfelmérés.
7: Igen, ez egy nagyon komoly kihívás most, és nem az, hogy ha esetleg jön a következő ellenfél, az ellen milyen taktika kell, hanem elsősorban most saját magát kell rendbe tenni, és saját magával kell mit kezdeni, mert sok-sok szor kiderült a kosárlabda pályán is, meg a futballpályán is, hogy van az ellenfél, arra nagyon jól fel kell készülni minden szempontból, de a legnagyobb kihívás az mindig saját maga az ember. A saját maga, hát hogy mondjam, státusza, hogy azt tudja menedzselni, mert néha az embernek a saját maga a legnagyobb ellenfele.
5: Úgyhogy itt igen, meg lettél cáfolva. Már azt kérdeztem, igen, meg lettél. Itt volt ez a Fonseca-Djokovic mérkőzés, és az 5. játszmában a Gegével együtt néztük a meccset, telefonon közül beszéltünk, és ott az 5. játszma, amikor elkezdődött, mondtuk, hogy hát ha valamikor, akkor most lesz Fonsecában az, hogy úgy fog ránézni Djokovicra, mint mi annó Gegével Vitali Klitschkóra, hogy tisztelettel. De nem ez volt, tehát nem ez volt még akkor sem, amikor már lebrékelte, visszabrékelt azonnal. Honnan szedi ezt az erőt ez a 19 éves brazil fiú?
7: Igen, ez egy nagyon különös képesség, és egy fantasztikus erény, hogy ilyen fiatalon, ugye nagyon sokan, már a mérkőzés elején, amikor átnéznek és látják, hogy egy ekkora klasszis van, ott elvesztik a mérkőzést. Hát ott gyakorlatilag el is dől. Na most ebben a helyzetben köztudottan, hogy a Djoko döntőszettekbe a legjobb, meg amikor nagyon szorongatják, meg amikor, tehát ő a legjobb, és ez a fiú, ez magával foglalkozott, azt, amit ő tud, azt, ami az ő erénye, és nem avval, ami a háló másik oldalán van, vagy hogy ki van, és ezt érvényesíteni, ez egy nagyon komoly képesség, és azért mondom, ez a brazil fiú, a tenisze extra, de mint tudjuk, a versenyzői képességek, meg a különféle helyzetekben való viselkedés, az talán a legfontosabb, hogy valaki érvényesíteni tudja azt, ami abban a pillanatban. Hát ezt láttuk tegnap Fonsecától.
9: Nekem lenne egy könnyedebb, kevésbé sportszakmai kérdésem tenisszel kapcsolatban, hogy mit szóltál Naomi Osaka bevonuló ruhájához?
5: Az milyen? Azt én nem is néztem, az milyen volt?
7: Az a tűszoknya, amiben ott bejött, én ugye nem azt hittem, hogy nem jól látok, mert mondom, ez mi?
6: Rossz csatornára kapcsolta.
5: Felszaladt a szeme ott a Gábornak.
7: Igen, tehát bejött, és akkor mint a 19. század ilyen barok, nem is tudom, ruhaviselet. Aztán amikor levette a szoknyát ott a bemelegítésnél, akkor hát azt hittem, hogy a fölsőnél is valami változás lesz, mert nem az úgy ott maradt rajta, és hát ugye...
9: Ilyen aranyflipperes felső, hozzá egy hosszú fekete tűlszoknya, amit így húzott végig a salakon.
6: Vannak bajok a hölgynél, azt eddig is tudtuk.
9: A feketét, és ugyanaz a flipperes szoknyás kis ruha maradt rajta.
5: Nem, ő választja ki ezeket, de hát föl kell venni.
6: Ja, persze.
5: Aha, na most már látom, Gege behozta közben, most már látom. Gyönyörű.
6: Úristen.
5: Gyönyörű. Nagyszerű. Jó, ebben játszani nem tudott volna.
7: Igen, én nagyon örülök, hogy az Andi ezt elmondta, én nem tudtam volna ezt így elmondani, ezeket a szavakat, hogy flitter, meg mit tudom én, de valóban egyszerűen egy ilyen performance volt, hogy egy Roland Garroson valaki így bejön, de hát ugye róla tudjuk, hogy ebben is foglalkozik többek közt, illetve nagyon komoly figyelmet fordít a social médiára, meg mindenre. Amellett pedig hát jó tenisze van, tehát jó teniszt is nyújtott. Nem gondolnám, hogy ő esetleg oda tudna érni a döntőbe, vagy meg tudná nyerni, de kezd a tenisze. Ugye ő neki voltak mentális problémája.
5: Igen, visszajönni.
7: Aztán ugye kis babája született, tehát nagyon sokat kihagyott, de visszajött, visszatért, és mondjuk az ellenfelénél sem maradott osztatlan sikert, mert ott megjegyezte a végén, hogy hát ő nem gondolta volna, hogy divat bemutatóra jön.
5: De
7: a tenisze rendben volt.
5: Gábor, ne haragudj, egy fél mondat erejéig át kell adjanak Andinak. Nem tudom, hogy mennyire fogsz örülni a kérdésnek, de muszáj.
9: Alapvetően már múlt héten megkérdezhettem volna, de tegnap nézve a Veszprém-Szeged meccs első másodperceit, hogy elkezdődött a mérkőzés. Elkezdődött a meccs, és a Veszprém már 7-6-ot játszott az első másodperctől, és visszatérve a szerbek elleni válogatott meccsre, amikor 31-30-ra vezetünk a végén, és kell lőnünk gólt, és pár másodperc van hátra, akkor miért nem játszottunk 7-6-ot? Akkor már nem tök mindegy, hogy kapunk-e egy gólt?
7: A kérdés jogos. Nyilván én azok közé, az edzők közé tartozok, akik átélték ezeket, el is hibázták, és tudom, hogy mi játszódik le egy edzőbe, és edzőpárti vagyok. Utólag mindig könnyű, te nagyon jól tudod megmondani, vagy kritizálni. Valóban lehetett volna ezt alkalmazni.
9: Más csak hogy Csema nagyon sokszor használja a 7-6-ot.
7: Nagyon sokszor használja.
6: 7-5-öt.
7: El is ismerte a Csema, hogy ez hiba volt a részéről. Rossz megoldást választott, tehát rossz taktikát vázolt föl ott az utolsó megoldásnál. Ez minden edzőnek a sajátja is, és csak az nem hibázik, aki nem csinálja, vagy nem edzősködik, vagy nem dönt. Sajnos ez nem sikerült. Egyébként még fájdalmasabbá teszi a dolgot, hogy ezen kívül volt 6-7 olyan dolog még sajnos, ezen a nagyon-nagyon szoros egygólos mérkőzésen, amit ha egy picit jobban figyelünk, vagy jobban döntünk, vagy jobban összpontosítunk, akkor meg lehetett volna az a mérkőzés. De valóban ugye a Csema egy nagyon kreatív edző, nagyon jól bevált a létszámfölényes kézilabdánk, tehát magyarul a 7-6, és akkor ott ő úgy gondolta, hogy más lesz. Igen. És hát nem sikerült sajnos.
5: Na, van még nagyjából egy percünk, Gábor. Ma BL döntőt rendezünk itt Budapesten, PSG Arzenál, te nem egy Bajnokok Ligája döntőben, ott voltál, nyertél, de ez most futball.
6: De rendezünk szerinted... itt mindjárt kézilabda BL döntőt is. Csak
5: ja, igen. Szerinted ki nyer ma, PSG vagy Arzenál?
7: Én azt hiszem, talán a PSG-nek van egy picivel nagyobb esélye, de ugye mivel legendásan jó tippelő vagyok...
6: Meg is nyugodhatnak.
5: Most szerintem nem fogsz mellé.
7: Igen, és talán, hogy mondjam, ötletesebb és jobb, nézhetőbb a focia. Nem mint az Arzenálé nem lenne, de talán élvezhetőbb a focia. Azért a BL döntők itt 10-15 évvel ezelőttre az ember visszamegy, azért nem az extra fociról szóltak, sőt, kifejezetten unalmasak voltak. Az utóbbi időben ez azért megváltozott. Reméljük, hogy itt egy ilyen gólgazdag, jó mérkőzés lesz, és egyébként azt se bánom, hogyha az Arzenál fog nyerni.
9: Bízunk és benne. Ha tippelni, pontos tippet kéne adnod?
7: A pontos tipp, akkor 3-2-re nyer a Párizs.
5: Igen, az egy jó, szép kis gólgazdag, elfogadnánk
6: az jó lenne.
5: Mindenképpen ezt a tippet. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk ma reggel is, jövő héten hívunk, akkor már tudni fogjuk a döntőseket a Gároszon, most pedig Pécsre neked sok szerencsét, győzelmet, és nyerőket, fonák nyerőket kívánunk neked, úgyhogy köszönjük szépen. Szia Gábor, szép napot. Szia. Dani Gáborral beszélgettünk az elmúlt percekben, de most pedig elmegyünk szünetre, és utána jövünk vissza, méghozzá Patai Gergőt hívjuk egészen pontosan Svédországból, Stockholmból, érdemes lesz velünk maradni.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
10: 1-2-3.
11: Minden nagy összecsapás előtt.
12: Ez azért nem játék.
11: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
13: Hadar a tolláról, embert.
12: Kabátjáról.
11: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: A szó elszáll, Mohai Dominik jegyzete. Nem értem a kérdést, válaszolta csodálkozva Borbé Balázs a Kisvárda legyőzése a bajnoki cím bebiztosítása után. Miután arról érdeklődtem, ő folytatja a munkát az Etónál. Élő szerződésem van, nem kaptam ajánlatot, nincs miről beszélni, folytatta. Néhány nappal később a Kisalföld hasonló felvetésére a következőket mondta. Nem szeretnék ezzel foglalkozni, és nem is akarom kommentálni. A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt, és itt a pont. A szó elszáll, az írás megmarad. A kérdések, mint a bajnokcsapat pénteki közleményéből kiderült, nem légből kapottak voltak. Iparági pletykák már március óta arról szóltak, hogy a Ferencváros a jóbarát Hajnal Tamás vezetésével megkörnyékezte a felvidéki szakembert, de interjúkban adott válaszaiból azt tűnt ki, hogy tervezgeti a nyári felkészülést, gondol a fiatalok beépítésére, a távozó kulcsemberek pótlására. Ügynöke Paunok Péter gyorsan tisztázta a lapunk megkeresésére, hogy a Ferencvárossal még nem egyezett meg Borbély Balázs, emiatt furcsának tűnhetett az Eto igencsak tárgyilagos közleménye. Valójában a Fradi kommunikációjával való egyeztetés látványos hiánya is azt jelzi, Győrben is sok hatást keltett a döntés, ugyanis házon belül is biztosak voltak a közös folytatásban. Ki hitte volna, hogy az elmúlt másfél évben Győrben egekig magasztalt edzőt május 16-a az 5. bajnoki cím bebiztosítása után 13 nappal cifrábbnál is cifrább jelzőkkel illetik a hírt olvasva a közösségi médiában. A Ferencváros a legjobb magyar edzővel gazdagodhat, és újfent bizonyította, a magyar futballban kikerülhetetlen a gravitációs mezője, még a bajnokcsapat edzőjét is könnyedén elhalásza. Hajnal Tamás és Borbély Balázs közös munkája gyakorlatilag garantálja az újabb bajnoki címet és egy szép európai menetelést. Ugyan Borbély Balázs történelmet írt az Etóval, így vitathatatlanul a klub történetének egyik legnagyszerűbb edzője lett, ám azzal, hogy azonnal dobbantott a Fradihoz, mindig ott lesz a fejekben, hogy jó-jó bajnok lett, de aztán, míg Győrben tovább építhette volna a szobrát, a rekordbajnoknál akármilyen sikeres lesz, már pedig az lesz, e felől nincs kétségem. Valószínűleg egy lesz a sok közül.
0: Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten. Távozik a Győr labdarúgó csapatának vezetőedzője Borbé Balázs. Veszprémi előnye a férfi kézilabda bajnokság döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek. Az angol csapat első BL trófeáját szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legragosabb európai kupasorozatban. Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Germain aranylabdás támadója, az elmúlt egy hónapban egy meccset sem játszott végig, viszont a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy felépült kisebb sérüléséből.
2: Jól érzem magam. Nem tartottam attól, hogy ki kell hagynom a döntőt, azért mert az utóbbi időben kevesebbet játszottam. Volt 10-15 napom, hogy rendbe jöjjek a fináléra. Kemény szezonunk van, alig volt időnk pihenni. De a vezetőedzőnk és a szakmai stáb kiváló munkát végzett, nekik köszönhetően újra itt vagyunk a BL döntőben. 100%-osnak érzem magam, ahogyan a csapat is készen áll. Nyugodtak vagyunk és magabiztosak, reméljük, hogy jól alakul majd számunkra a meccs.
1: Amíg a Paris Saint-Germain egy az Arsenal 20 év után jutott be ismét a bajnokok ligája döntőjébe, a friss angol bajnok norvég csapatkapitánya Martin Ødegaard így nyilatkozott a mai döntő előtt.
2: Tisztában vagyunk a képességeinkkel, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Megnyertük a Premier League-et, ami minden bizonnyal a világ legkeményebb bajnoksága. Ez nagy önbizalmat ad nekünk. Egy nagyon jó csapattal küzdünk majd meg, tele kiváló játékosokkal, de bízunk magunkban, a játékstílusunkban. Csak saját magunkra összpontosítunk, nagy meccs vár ránk, de készen állunk.
1: Egy hajszállal a Paris Saint-Germain-t tartja esélyesebbnek a mai BL döntőben Priskin Tamás. A 63-szoros magyar válogatott támadó izgalmas találkozót vár a Puskás arénában.
3: Magyarországon egy sporttörténelmi dolog, és tényleg óriási sportdiplomáciai siker az, hogy a Bajnokok Ligája Magyarországon lehet. Nyilván tudjuk, hogy a

0: A csapat is tényleg bármilyen pontrugásos dologgal el tudnak dönteni egy mérkőzést, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, mert tényleg egy támadó csapat játszik egy olyan csapat ellen, aki mondjuk kevés gólt kap, úgyhogy én kíváncsian várom. Nyilván az Arzenálnak ez egy óriási lehetőség, még amellett is, hogy ugye megnyerte a Premier League-et, amit szintén azt mondom, hogy egy óriási dolog. Nyilván emellett ugye a Paris Saint-Germain is bajnoka lett hazájának, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon kielezett mérkőzés lesz, én is kíváncsian várom, hogy miként alakul. Hogyha nagyon tippelnem kéne és választanom kéne, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy 55% Paris Saint-Germain és 49% Arsenal, egy picit a Párizs felé húz. Nem is azt mondom, hogy a szívem, hanem inkább a tippelésem, de hogy említettem, nagyon kielezett mérkőzés lesz, ugyanis kíváncsian várom.
1: A Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik majd a Puskás arénában. Közel áll a Ferencváros kispadjához Borbély Balázs, aki két hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta győri szerződését, menedzsere Paunok Péter szerint pedig javában zajlanak a tárgyalások az FTC-vel.
2: Balázs miután megnyerte a Győrrel a bajnokságot, elég komoly érdeklődés mutatkozott iránta szakmán belül, amit egyébként nem is csodálok, hiszen objektív tények alapján is Kelet-Közép-Európa egyik legtehetségesebb fiatal edzőjéről beszélünk. A Ferencváros érdeklődése volt az, ami véleményem szerint szakmailag egy olyan lehetőséggel kecsegtetett Balázs számára, amit érdemes volt megfontolni, és Balázs élt a szerződés adta lehetőségekkel, és felmondta a szerződését a Győri Etó csapatával.
1: Nemzeti Sportkrónika. A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet. A címvédő ezzel megtette az első lépést afelé, hogy sorozatban negyedszer nyerje meg a bajnokságot. Az együttcsapat második győzelméig tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. A tegnapi találkozó legeredményesebb játékosa Hugo Deska volt, 14 góllal most őt hallják.
3: Nagyon támadó jellegű, őrült meccs volt, rengeteg góllal szélső vagyok, úgyhogy jó helyzetkialakítás és labdákra van szükségem, hogy sok gólt lőjek. Ez ma megvolt, a csapattársaim adták, én meg belövöldöztem őket. Az elején néhány gól az megadta a ritmust, felforrósított, és ebben a környezetben ezt végig tudtam vinni. A heteseket pedig precízen tudtam belőni. Mi ment át a fejeden, amikor az utolsó heteshez oda sétáltál, ami döntő lehet. Volt már néhány fontos heteset ebben a szezonban, de ez ma sokat jelentett. Az utolsó 2-3, amit elhibáztam a szezonban, az jó ötlet volt, csak rosszul sikerült kivitelezni, úgyhogy most arra koncentráltam, hogy precíz legyen a kivitelezés. A jó döntésemben bíztam.
1: Most pedig hallgassuk meg a Szeged játékosát, Fazekas Mátét. Az irányítót Bera Emese kérdezte a vereség okairól.
4: Úgy gondolom, hogy a mai meccsben bármi benne volt. Az első fél időben csináltak egy 6 gólos előnyt, és ezáltal mi nekünk nehéz volt visszakapaszkodnunk, de sikerült. Azt hiszem a fél időre 2-3-ra, és a második fél időt nagyon jól kezdtük. Tanulság az, hogy egy ilyen csapat ellen ennyi technikai hibát nem szóval vételni, mert úgy gondolom, hogy ezt becsételte meg most a sorsunkat. Viszont nem szólt csalódottnak lennünk, mivel jövő héten kedden már a hazai pályán fogadjuk a Veszprémet, és egy nagyon fontos mérkőzés lesz, és mindenféleképpen otthon meg szeretnénk nyerni a meccset.
5: Mit gondolsz, hogy ott az elején, az első 15 percben miért alakult ki az a 6 gólos Veszprémi előny? Az ő dicséretük az elsősorban, vagy inkább a ti kritikátok?
4: Hát valamilyen szinten az ő dicséretük is, viszont a mi hibáinkból éltek. Én úgy gondolom, kaptunk üres kapus gólokat, szóval ezt pecsételte meg a sorsunkat.
5: Nagyon paprikás volt a hangulat, azért ezt a pikás hozzáállást a Veszprém-Szeged meccseken megszoktuk. Ti éreztétek a pályán, hogy egy picit ez talán erőteljesebb, mint szokott?
4: Ezért kézilabdázunk, hogy ilyen szurkolók előtt játszassunk, ilyen telt ház előtt. Persze ad egy motivációt, és mindenki ilyenkor szeretné megmutatni a legjobbját. Szóval tényleg ez egy hatalmas löketet ad. Én őszintén nagyon szeretek telt ház előtt játszani.
5: Szóval az a terv, hogy még visszagyertek ide egyszer Veszprémbe?
4: Igen, mindenféleképpen, hogy elhordítsuk a trófát.
1: Ma megkezdődnek a férfi kézilabda Európa Liga 4-es döntőinek küzdelmei Hamburgban. Imre Bence együttes a német Kila francia Montpellier-vel

0: játszik, míg a másik ágon két német csapat, a Flensburg és a Melsungen csap majd össze. A két kapus Bartucz László és Palasics Kristóf mellett a Melsungen együttesét erősíti. Sipos Adrián is. A beállót Jó András hívta fel telefonon.
1: Sokkal jobb idényük van nekik idén. Továbbra is, ahogy eddig is felkészültünk minden mérkőzésre, hogy még jobban használjuk ki a helyzeteinket, és még jobban tegyük azt, amit az edző kért tőlünk, szóval folytatni azokat a jó dolgokat, amiket csináltunk, és abból több mindent csinálni, úgyhogy felkészültük azt mondom mindenre, az ő erősségeikre, itt kérdés lesz szerintem, hogy a napi formák az milyen lesz.
2: A csapat útja Hamburgig eléggé hullámzó volt, különösen a Freddy Riccio elleni párharcban. Mit mutatott meg a Melsungen karakteréről az, hogy onnan vissza tudtatok jönni?
1: Igen, elég kevesen beszélnek róla, és nem is mondogatják, vagy nem is érdekli már nagyon az embereket. Nekünk már a tavalyi szezonban nagyon sok sérültünk volt a klubnál, és ez a dolog, ez most már több mint egy éve folyamatosan folytatódik, szóval a jelen állásban is vannak sérült játékosaink, akik abszolút nem tudnak velünk tartani, akik lehetnének akár alapemberek is a csapatban, vagy akár alapemberek, plusz a játékosokból is, akik játszanak, azoknak is vannak olyan sérüléseik, amik ilyen idézőjelben úgy mondják, hogy össze vannak drótozva, és ugye ez a probléma, ez fennáll, és így elég nehéz ezt folytatni, de félretéve én úgy gondolom, hogy igen, voltak ingadozó játékaink, főleg a Federiciában, de a legfontosabb, hogy a csapat a karakterét megmutatta, és a második meccsen egy olyan játékot hozott elő, kellett ahhoz, hogy sikeresen tovább tudjuk menni, és tényleg megmutattuk, hogy sokkal több van bennünk, és sokkal jobban tudunk játszani, de ez az év ez nagyon hullámzó számunkra.
0: Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton az úgynevezett Continental Tour Gold sorozat lengyelországi állomásán. A 29 éves sprinter 12,66 század másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a versenyt. Jannik Sinner után a 24-szeres Grand Slam győztes Novák Djokovic számára is váratlanul hamar véget ért a francia nyílt teniszbajnokság. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott a legjobb 32 között a 19 éves João Fonseca-tól. Most a brazil játékost hallják.
3: I was not thinking about this. I was just trying to hit the ball as fast as I could.
4: Már pályára lépni is elképesztő megtiszteltetés volt Djokovic ellen. Próbáltam a mérkőzés minden pillanatát kielvezni. Talán ezért is sikerült fordítanom és végül legyőznöm, mert egy pillanatig sem éreztem magamon nyomást. Ennek ellenére a meccs végére szerintem jobban elfáradtam, mint ő. A hőséghez is alkalmazkodnom kellett, de amint megszoktam a körülményeket, onnantól nagyon jól ment a játék. Örülök, hogy megadatott nekem egy ilyen élmény, és rendkívül büszke vagyok erre az eredményre.
0: Szintén a Roland Garroson férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián, Stolár Fanni viszont magabiztos sikerrel kezdett regyes párosban. Marozsán és az olasz Bellucci páros egy finn-brit kettőstől kapott ki két játszmában, vegyes párosban viszont Stolár Fanni és az amerikai Christian Harrison bejutott a legjobb 16 közé. A magyar-amerikai kettős egy tajvani-brazil párost győzött le két szetben. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Műsorajánló.
1: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Veszprémi előny a kézilabda bajnokság döntőjében. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. Marad a napos idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A címvédő Veszprém hazai pályán 38-36-ra megnyerte a férfi kézilabda bajnoki döntő első meccsét a Szeged ellen, amely jövő héten kedden a PIK Arénában javíthat. A gólrekord ellenére sok hibával játszott a két együttes, kivéve a hazaiak francia balszélsőjét, Hugo Descát, aki 14 góljával és hibátlan teljesítményével a meccs legjobbja volt. Távozik a Győr labdarúgó csapatának vezetőedzője, Borbély Balázs. A 46 éves szakember két évvel ezelőtt vette át az Eto irányítását, amellyel második élvonalbeli idényében a Ferencvárost megelőzve bajnok lett. Sajtóhírek szerint a Fradi mestere lehet Borbély Balázs. Az angol válogatott labdarúgó Anthony Gordon a Newcastle-től a Barcelonához igazolt. A katalánok 5 évre szóló szerződést kínáltak a támadónak, sajtóhírek szerint 80 milliót fizetett érte a Barca. Megnyerte a lengyelországi Irena Sevinska emlékversenyt 100 gáton Kozák Luca. 12,66 másodperces ideje új országos csúcs is egyben. A korábbi rekordot szintén a debreceni sprinter tartotta. A legjobb 16 közé jutott Stoller Fanny az amerikai Christian Harrison oldalán, a vegyes párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollerék a Hao Ching Chan, Orlando Luz tájvani brazil kettős győzték le két játszmában 6-3-7-6-ra. Marozsán Fábián az olasz Belucsival párban azonban kiesett a legjobb 32 között. Novák Djokovic búcsúzni kényszerült a férfi egyes küzdelmeitől. A 39 éves szerb klasszis 5 játszmában kapott ki a brazil Fonseca.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot. Az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolákban, a kulturális területen, az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Magyar Péter megerősítette, hogy ezen ügyek lezárása után lehetőleg Kárpátalján szívesen találkozik az ukrán elnökkel. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely egy galaci lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Itthon stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Az elmúlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyik helyszínen sem tapasztaltak változást, és a koncentráció minden mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése, tették hozzá. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart holnap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdióval közösen. A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek.
0: Közlekedés.
3: Korábban baleset történt a 6-os főúton Hird térségében, a 188-as kilométernél teljes útzárat vezettek be. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Marad a napos nyárias idő. Kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul. Északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és már itt is vagyunk? Már itt is vagyunk, jól van, megvan a hangunk. Tomi beadott minket, úgyhogy 3-9 előtt 7 perccel folytatjuk. Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. 105.9 Nemzeti Sportrádió, és benne a szombat reggeli kezdőkör. 92. Igen, Kristóf, nagyon jó újra hallani hangot, köszönöm szépen, ma szombat van, pihenés, jó hangulat. Ez már kicsit hajlozott arra az üzenetre, amit hallgattunk itt, itt adás előtt. Sörbuli BL döntés, persze. Igen. Ez hajrá, az az üzenet. Igen. Szép napot nektek, hajrá PSG! Köszönjük szépen az üzenetet. Mint hogyha ugyanaz írta volna, mint amit beszéltünk itt adás előtt. Na, mit ígértünk? Másik visszatérőt ígértünk.
2: Stockholmból.
1: Stockholm. Igen, Stockholm, Svédország. Úgyhogy szerintem, aki hallgat minket, az már tudja, hogy Patai Gergő lesz itt velünk. Jó reggelt! Szia, Gergő!
3: Jó reggelt!
1: Mi újság?
2: Gyász van-e svédeknél a hoki VB miatt, azt mondd el.
3: Igen, jó is, hogy ezt kérdezed, mert alapvetően tényleg így az elmúlt napokban ez volt a középpontban. Képzeljétek el, hogy vannak olyan vendéglátóipari egységek, ahol külön lelátót húztak föl azért, hogy óriás kivetítőn ott a bár körül lehessen nézni ezeket a mérkőzéseket.
2: De azokat már felgyújtották, azokat a lelátókat, nem?
3: Hát egyébként nem volt ilyen népharag vagy földindulás. Én azt gondolom, hogy alapvetően a játékvezetőket okolták sokan, yeah, mert ugye volt egy véleményes, meg nem adott svéd gól a mérkőzésen, ugye a svájc elleni negyeddöntőről beszélünk, illetve itt Kristóffal is beszéltük az imént adás előtt, hogy voltak olyan kiállítások, vagy meg nem adott kiállítások, amelyek véleményesek voltak, és kicsit lejtett a hazai pálya, finoman fogalmazva.
2: A jég tud lejteni?
3: Hát igen.
2: De lefolyik, és akkor nem fagy meg úgy, nem?
1: Ne, igen, nevezzük nevén a gyereket, tehát igazából amiről beszélünk, az egy teljesen szabályos svéd gól, 1-0-ás svéd vezetésnél, egy öngolt ütöttek a svájciak, és ezt valami 5 perces varozás után, tehát tényleg, mint amikor a Real Madridnak keresnek a spanyol bajnokságban a videószobában egy kezezés gyanút, hogy arra tudjanak adni egy 11-es nekik, elnézést a madridi szurkolóktól.
4: Semmi baj.
2: Elnézést azoktól, akiket szándékkal próbálsz alázni.
1: Igen, tehát azt megnézték 5 percig, és látták, hogy a svájci botról megy be a saját kapujukba, de végül is kihozták, úgy az svéd korcsolyáról ment be, miatt azt anulálták. Utána az Ekman Larsson, egy ilyen félamatőr NHL Toronto Maple Leafsnek a hátvédje, illetve még egy játékosuknak eltörték gyakorlatilag a lábát, le kellett jönni, kangyalba lesz szakértő szerint keresztalak szakadás, minden. Nemhogy végleges kiállítás, még 2 perces kis büntetés sem volt, úgyhogy jégkorongban teljesen szokatlan jeleneteket lehetett látni. Ott nem szoktak a bírók úgy közbeavatkozni ilyen ítéletekkel, mint labdarúgásban, de hogy akkor a svéd sajtóban kritizálják, de amúgy úgy semmi?
3: Hát igen, tényleg némi képzavarral élve a hazai jéglejtet, ezt mondják, és ezt a turkolók is kifejtették, viszont a kommentek és a svéd sajtó is kitér arra, a játékosok közül is sokan azt mondták, hogy alapvetően ez a svájci válogatott bitangerős, tehát nyilván lehet kritizálni a játékvezetőket, teljesen más lett volna a 2 gólos svéd vezetésnél a mérkőzés, de ez a svájci válogatott gyakorlatilag a világbajnokság legnagyobb esélyese most, úgyhogy egyöntetű vélemény, hogy megérdemelték a győzelmet, és mostantól a norvégoknak szurkolnak egyébként, mert hogy a torna legnagyobb meglepetése gyakorlatilag, hogy Norvégia Lettország legyőzésével ott van a legjobb 4-ben, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezen vendéglátóipari egységek megint megtelnek majd így a hétvégére, mert nagyon szeretik a jégkorongot errefelé, csak most ugye a svédeknek már nem lehet szurkolni, a finneknek nem szabad, úgyhogy maradnak a norvégok.
1: Tehát akkor ennyit a jégkorongról. És mi a helyzet Gergő összességében az, hogy mondjam, egyéb sportok kategóriájában, mert azért előszeretettel jársz olyan tevékenységekre, és ma esetleg lesz-e ilyen rendezvény?
3: Igen, hát feszegetem a határaimat, és próbálok mindent megnézni, ami itt érdekes és nagy kultúrája van. Beszéltem már jeges és ütősportokról. Nemrég volt egyébként a helyi bajnokság, a Florba bajnokság döntője. Sokan meglepődnek, hogy 15 000 néző előtt a legnagyobb nemzeti arénában. és egy szimpla svéd bajnokságról beszélünk.
4: Ott voltál?
3: Nem is nemzetközi mérkőzés, ott voltam természetesen. Na. És ami pedig ma lesz, két esemény is, egyrészt a stockholmi maraton, amely azért nem ér fel a legnagyobbakhoz, ugye a londoni, párizsi, és még sorolhatnánk, viszont a stockholmi ügető az nemzetközi viszonylatban a világ egyik legrangosabb ügetőversenye, ezt ma és holnap rendezik egyébként itt, úgyhogy erre is kinézek majd, és kíváncsi leszek, mert azt mondják, hogy tényleg ilyen fesztiváli, karneváli hangulattal készülnek. Meglátjuk, minden esetre tényleg így az elmúlt hónapokban igyekeztem megismerni a legnépszerűbbeken túl, tehát a labdarúgás, jégkorong értelemszerűen minden mennyiségben, de azért belelátni olyan sportágakba is, amelyekről lehet, hogy otthon kevesebbet hallunk, vagy nem ismerjük, de nagyon nagy szurkolói kultúrája van, és tényleg parádés hangulatban zajlottak a mérkőzések.
4: Jövő szombaton lesz 70 éves Björn Borg, akit azt hiszem a svédek Borgnak mondanak, aki hát mindegyők egyik legnagyobb teniszezője, és egyébként svédek a svéd sport történetének a legjobb sportolójává választották egy pár évvel ezelőtt. Csak mondom, ha esetleg még ez nem jött volna valahol szembe, arra szerintem érdemes lesz figyelni, mert ő akkora ikon náluk, mint itt nálunk Puskás vagy Paplaci.
3: Biztos, hogy lesz egyébként ünnepség, nagyon megbecsülik ezeket az ikonokat. Nem is kell olyan messzire menni, még aktív sportolókat, hogy ha nézünk. Azt hiszem, hogy másfél hónapja volt Szárasi Öström visszatérése. Ő még mindig aktív, és készül is egyébként a 6. olimpiájára, de már édesanyaként. Na most ez is egy szimpla verseny volt, egy Stockholmi Open gyakorlatilag, de az utolsó székek is megteltek az úszodában, egy szöget nem lehetett lejteni, és pontosan tudták, hogy melyik az a futam, amikor Sjöström úszik, amikor visszatér, és sokan csak arra mentek ki, aztán ott is hagyták az úszodát, szóval tényleg olyan kultúrája van ennek, és annyira jó látni, hogy ahogy nyilván otthon ehhez hozzászoktunk, hogy mennyire tiszteletben tartjuk a legendáinkat, de hogy itt is nekik is megvan az a közeg, megvannak azok a sportolók, akiket ennyire megbecsülnek, hogy egy mezei versenynél a visszatérése miatt megterik az úszoda. Úgyhogy szerintem lehet, hogy itt is valami ünnepségre, akár meglepetéssel készülnek neki, mert azért ez egy nagyon emlékezetes pillanatokkal teli pályafutás volt. Nyilván elsősorban azoknak, akik ezt úgy végigkövethették, de nekünk fiataloknak is azért megvan az ő legendája, és az, hogy valószínűleg mennyit jelentő itt a svédeknek.
4: Tudod, hol volt az esküvője? Már az első, mert volt neki, vagy négy. Az első, kérlek szépen, miután egy Mariana Simienescu nevű román teniszezőt vett el, ezért Ceausescu Bukarestjében tartotta az esküvőjét, a 1980 körül, azt nem tudom elképzelni, hogy ott mi lehetett. Úgyhogy a világ egyik gyakorlatilag első számú sportolója akkor Borg volt. Bukarestben volt az esküvője. Na csak ennyit erről.
1: Na, ma is tanultál valamit, Gergő.
3: Igen. Jegyzetelek van ott ezben.
1: Nagyon helyes. Na figyelj, barátom, mit szólsz, ugye Budapesten rendezik ma a Bajnokok Ligája döntőit, labdarúgás, ugye néhány hét, sőt, június első hétvégén meg a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőit is itt fogják. Na de PSG Arzenál, mit mondasz, ki fogja felemelni végül a nagy fülüt?
3: Hát igen, ugye az elmúlt években a szerkesztőségben már gyakran mondták a barátok, kollégák, idézték, hogy állandóan azt mondom, hogy na ilyenkor nem vagyok ott, hogyha valami nagy meccs van, vagy nagy esemény. Most tényleg fájó szívvel mondom, hogy nem vagyok otthon, mert erről kár lemaradni. Más kérdés, hogy
4: valószínűleg
3: akkor se lett volna.
4: Aztán majd beugrasz, mint Jimmy Jump. Csak nézzük.
3: Igen, máshogy nem nagyon lett volna esélyem valószínűleg bejutni a Puskás Arénába. De ha valakinek nincs egye, annak is én azt gondolom érdemes kimenni, a más nem a Hősök terére, mert ahogy látom ezeket a kísérő eseményeket, a képeket, videókat, tényleg parádés körítés, ami egy ilyen eseményt övez, és nagyon büszkék lehetünk, hogy ezt Magyarország és Budapest rendezheti. Úgyhogy nyilván emiatt én is egy kicsit más fennhanggal és nagyobb érdeklődéssel követem majd a döntőt. Tavaly ugye azt beszéltük a kezdőkör adásában, valahol ott még az 50. előtt járhattunk, ilyenkor, hogy szoros meccs lesz, ehhez képest hát kiütés lett a vége, úgyhogy én nem nagyon mernék tippelni, én megint azt mondom, hogy ez egy szoros mérkőzés lesz, és hogyha visszanézitek, akkor talán 2018-ban volt olyan utoljára, vagy legutóbb, hogy mindkét csapat szerzett gólt egy BL döntőn, azóta a győztesek lenullázták az ellenfelet, én itt most azt érzem, hogy ez a sorozat megszakad, mondjuk egy 2-1 a PSG-nek, de hogy ez most rendes játékidő, hosszabbítás, esetleg egy-egy után 11-esek, azt nem tudnám megmondani.
1: Gyökeresnek a gyökerei ugyan Magyarországra vezetnek, de mégis svéd állampolgár és Svédországban focizik. Van-e valami különleges...
4: Egyébként kettős, magyar is.
1: Igen, igen. Van-e valami különleges várakozásod vele kapcsolatban Svédországban, esetleg készül-e valami érdekes anyag vele kapcsolatban, esetleg külön foglalkoznak-e vele a döntő kapcsán?
3: Megszaporodtak a gyökeres mezek a piacban, azt tapasztaltam egyébként, tehát az árusok lecsaptak erre a lehetőségre, hogy most nagyobb az érdeklődés iránta. Hát meg egyébként is nekem ez nagyon fájó volt, megmondom őszintén, ott voltam a svéd-lengyel pótselejtezőn, ugye kirúgta a svédeket a világbajnokságra, azóta nagy hősként, még nagyobb hősként tekintenek rá, de azért ott látni a 60 ezer ünneplő svédet, miközben visszajöttek bennem az emlékek, ugye tavaly novemberről, hogy mi milyen közel voltunk a pótselejtezőhöz, ők meg, hát most lehetne ecsetelni, de nem biztos, hogy megérdemelték ezt a lehetőséget, vagy ezt az esélyt. De hát ilyen a lebonyolítás, úgyhogy alapvetően igen, gyökeresnek nagy kultusza van már most, és nyilván a BL döntőt miatta is nagyobb figyelemmel követik, gondolom én, a svédek.
4: De mi is jutottunk már ki Nemzetek Ligája helyezésből fakadóan
3: EB-selejtezőre. Ha nekünk kedvez, akkor jó, ha másnak,
4: a lesgólokat lesgólokat mi is csak kapjuk, ahogy Csank János mondta, azt hiszem.
3: Igen.
1: Na Gergőkém, összességében, hogyha össze kellene foglalnod, és mondanod kellene egy nevet, ugye mondtál csapatot már, 2-1-et mondtál, ki fogja eldönteni a meccset? Kvaratskheliáról itt sokan beszélnek, ahogy Nápolyban, hogy mondják Nápolyban?
5: Kvaradona.
1: Esetleg Due Dembélé, ők játszottak nagy szerepet a tavaly 5-0-ás kiütésben. Ki lehet ma este szerinted a pont az én?
4: Declan Rice.
3: Én nem titkolom, hogy Desiré Doué játékát nagyon szeretem, ő nagy kedvencem, úgyhogy én elsősorban őt mondanám egyébként. Talán az Arsenal az egyik legtervezettebb csapat a mezőnyben. A PSG-nél meg én azt értem, hogy több olyan játékos van, akikben benne van az a faktor, amit említettél, hogy eldönthetnek egy ilyen mérkőzést, úgyhogy ott azért lehet az egyéni villanásokban reménykedni. A legfontosabb, hogy egy jó meccs legyen, és szerintem erre most minden adva van, mert két olyan csapat jutott be, amely megérdemelten az idény teljesítménye alapján teljesen megérdemelten van ott a döntőben. Én Duét mondanám, hogy egy nevet kell mondani, és egyébként nagyon várom mindenkinek a játékát, akit itt említettetek, mert tényleg a PSG most már 2-3 idény óta olyan focit játszik, hogy minden meccsüket érdemes megnézni. Az Arsenal meg nem véletlenül nyerte meg az angol bajnokságot, úgyhogy ennek okán reménykedjünk benne, hogy egy jó mérkőzés, és sokáig emlékezetes mérkőzés lesz. Én megmondom őszintén, hogyha visszagondolok, akkor szerintem nem láttam élőben a Liverpool-Milán, de azóta már nagyon sokszor felvételről egy hasonló mérkőzéssel kiegyeznénk.
4: Hát olyan csak egy volt mondjuk, de legyen így.
1: De ezt el tudod képzelni, hogy az Arsenal nem fogja elcsalni a focit úgy, hogy ebből egy gólgazdag, esetleg izgalmas találkozó is legyen?
3: Én mindig optimista vagyok, nem.
1: Igen.
3: A döntőben, de most tegyük föl, hogy a második percben gólt szerez a PSG. Onnantól kezdve nem tudják elcsalni, ez egy teljesen másik, egy nyílt mérkőzés lett. Lehet, hogy nem lesz 3-3, vagy 5-4, ugye, mint az elődöntő, de én azt gondolom, hogy egy döntőhöz méltó párosítás, és reménykedhetünk benne, hogy döntőhöz méltó színvonalú meccset is láttuk majd a Puskás Arénában.
4: De úgy beszélünk itt az Arsenalról, meg nem csak itt, hanem úgy általában, mintha valami Blasz 2-es csapattal játszana a PSG. Én simán adok egy 45%-ot, alsó hangon adok az Arsenalnak.
1: Tényleg?
4: Én inkább azt érzem, hogy még be is húzzák. Mert minél 50-50-ibb, annál több esélyük van, hát az egyértelmű, mint hogyha 0-3-mal fordulna.
1: Arsenalon van a kisebb nyomás, vagy a Párizson? Szerintem az Arsenalon, mert ők az esélytelenebbek.
4: Ráadásul az angoloknál a Premier League az magasabb pócon van, mint a BL, tehát ők már mindenképp ünnepelnek majd vasárnap. Úgyhogy még ez is. Én simán adok az Arsenalnak. Simán.
3: Benne van egyébként, ugye, hogy Danyi Gábor mondta, azért van a papírforma, hogy felforuljon. Úgyhogy ez erre a mérkőzése is simán igaz lehet.
1: Igen. Gergőként még azt mondd el nekünk, meg a hallgatóknak, hogy miként engedted napidat, mit csinálsz kint, mikor jössz haza, milyen idő van, mikor fogadhatunk itt téged újra a stúdióban, ezt írják itt, 3-4 üzenet is befutott, miközben beszéltél, hogy Gergő is nagyon hiányzott, mikor jön vissza, mit tudsz nekik üzenni?
3: Hát semmit sem ígérhetek, de az biztosan betartom.
1: Ahhoz tartom magad.
4: Vértverítéket, könnyeket, ugye?
3: Igen. Ezt tudom egyelőre ígérni. Nagyon-nagyon káoszos azért most a következő néhány hét nekem, ugye én alapvetően az egyetemi tanulmányai miatt vagyok itt, úgyhogy vizsgaidőszak van annak minden előnyével és hátrányával. Kicsit ilyen kétlaki életet éltem az elmúlt időszakban is, az elmúlt hetekben, lehet, hogy ez lesz majd júniusban, júliusban, meglátjuk. Minden esetre a cél az nem változott, tehát továbbra is jön a nyár, úgyhogy minél több eseményen igyekszik ott lenni az ember. Ahogy mondtad, ugye most Budapest gyakorlatilag sportfőváros, mert a jövő héten meg ott van a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntője. Csábító, de itt Stockholmban is zajlanak az események, úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk, hogy alakul.
1: Azért szeretek én veled beszélni, Gergő, mert az agyad, mint az olvadt aszfalt, hogy ami beleragad, az ott marad. Ezért jó veled beszélgetni.
3: Nagyon-nagyon hiányoztak a hasonlatok.
1: Úgyhogy örülünk, hogy be tudtál csatlakozni, itt voltál velünk, már rég beszéltünk veled, úgyhogy mindenképp szerettünk volna. Ez a 92. adás, lassan jön a 100., ugye akkor mindenképpen várunk majd itt téged a stúdióba személyesen is, jó?
3: Köszönöm szépen, vigyázzatok magatokra, minden jót a hallgatóknak.
1: Szép napot, Gergő, és jó legyen, szia! Patai Gergővel beszélgettünk, állandó kezdőkör tagunkkal, aki az idén 2026-tól már nem erősíti csapatunkat, de amikor csak lehet és van rá lehetőségünk, módunk, akkor visszahívjuk telefonos formában legalábbis mindenféleképpen. Na, hát nagyjából még egy 2 percünk van ebből a blogból, és megérkezett, képzeljétek el, Jenei Feri is üzenet formájában, kosaras állandó hallgatónk, kosárrajongó állandó hallgatónk. Egészen pontosan úgy hangzik az üzenet, hogy hello Magyarország, U14, U17, nem tudom hány óra, 30-kor. Tehát ilyenkor azért nehéz felolvasni az üzeneteket, mert nem feltétlenül mindig pontos, de azért próbálkozok. Kis csodák, törp ördögök döntőbe jutásért játszanak körmenden. Jenei Feri, köszönjük szépen az üzenetet. Andi, te is ránézel, nagyjából ez van odaíró, ugye?
4: De milyen döntőben, bajnoki?
5: Serdülő országos döntők vannak a hétvégén.
4: Akkor körmendi törpördögök.
1: Akkor erről beszélgettünk.
4: A FEPU utódok ott pallérozódnak, rá is fér a körmendre.
1: Igen. Úgyhogy Patai Gergővel beszélgettünk, ez volt, hát a bulvár témánk most a Gergő volt, hogy mi történt a svéd sajtóban, hogy foglalkoztak a BL döntővel, illetve a helyi eseményekkel, úgyhogy elmegyünk egy kis szünetre, zenélünk egy picit, és utána pedig kit hívunk? Bánki József. Bánki József lesz telefonos vendégünk, Dodi itt lesz velünk, és utána pedig a naphallgatójával próbálunk egy rövidke beszélgetést folytatni, szintén a BL döntő lesz a téma Dodival, és fradizunk is egy kicsit, úgyhogy az utolsó egy órában is érdemes lesz velünk maradni itt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
2: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
1: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
3: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
1: Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, 9 óra után 3 perccel folytatjuk a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 92. Barcelona. Ezzel az adásával itt tartunk most, és dübörgünk a százas, a jubileumi százas felé, ahova várjuk nagy szeretettel majd vissza Patai Gerit is, akivel ugye az előbb beszélgettünk. Itt van Károly Andi a jobbomon. Szia Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Két ásítás között. Velem szemben Elpap Isten, szia Leo,
3: jó reggelt! Szia.
1: És Gyurta Gege, hello Gege!
4: Sziasztok, ciao, jó reggelt!
1: Na, hogy vagyunk, utolsó órába fordultunk, hogy vagytok energiaszinttel?
3: Kirobbanunk.
1: Megvagytok, lassan el kell mondanunk a tippeket a BL
2: döntőre. Írom, én folyamatosan írod? Írom, amikor valaki mondta, én a sajátomat már beírtam az adás elején.
1: Jó, király. A hallgatók is folyamatosan küldik, egyszerre majd valahogy próbálom tömbösítve elmondani, mert tényleg sok-sok üzenet érkezik, úgyhogy valaki nyerni fog. Mit fog nyerni, Gege, aki nyer?
4: Uha, most így megfogtál, mert gyorsan el kell vennem a pluszkulcsomat.
1: Igen, igen, hogy azt nem.
4: Tehát egy Nemzeti Sportrádiós törölközőt.
1: Igen.
4: Egy baseball sapkát, egy kihúzót, egy kulacsot és egy szatyrot, ahogy Dodi szokta mondani.
1: Így van, ahogy Dodi mondja, szatyor. Apropó Dodi, ha szombat reggel és utolsó óra, 9 óra, akkor mindig itt van velünk Bánki József, ez most sincs másképp a telefon túlsó oldalán, itt van Dodi. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt Magyarország, jó csapat van a stúdióban.
1: Szia, Dodi. Szépen. Hogy vagy Dodi, merre jársz, hol vagy? Mit csinálsz?
5: Köszönöm szépen, megyünk a Fradi öreg fiúkkal Felvidékre, Kürt községbe, Párkány közelében, aztán közös Bajnokok Ligája döntőnézés, többek közt megyünk Párkányba, a Kapufa pába is, ahol a barátokör
3: aztán viszem.
5: Hát igen, az a könyvtár, igen.
1: Igen, az a helyi könyvtár. Na, ha már Dodi, közös BL döntőnézés, megkérdeztük itt egymást is, Andival, Gerivel, Gegével, Leóval, Gerivel és Andival, hogy mi lesz a BL döntő, megkérdeztük Patai Gerit, Danyi Gábort, hogyha te sem maradhatsz ki a körből, te mit vársz a mai PSG Arsenal meccstől?
5: Ebben a műfajban televíziós szakkommentátor társam, a magyar Travolta, Sebők Feri a legnagyobb király. Én totál blöki vagyok, amit mondok, annak mindig az ellenkezője. Tehát kontra. Ettől függetlenül azt érzem, hogy az Arsenal 1-0-ra megnyeri a meccset.
1: Na, Arsenal, mondjuk,
3: én ezt citálgatom itt, hogy az Arsenal igenis ott lesz, na végre valaki.
1: De ez mi alapján? Vagy én ezt nem tudom elképzelni, hogy az Arsenal ma nyerjen.
5: Nézd, mert a világ legjobb védelmével, meg egy rendkívül hatékony középpályával rendelkezik. Ugyanúgy a PSG is, csak ő attraktivitásban, mert hogy João neves kivételével azért védekezésben nem annyira vannak topon, mint Declan Rice-ék az Arsenalnál, és én emiatt mondom, hiába klasszissal lehet jobbnak tekinteni a PSG támadó szekcióját, Rui-ét, Dembélét és Kvaratskheliát, a védekezése, meg a taktikai fegyelme sokkal erősebb az Arsenalnak. Hát két iskola csap össze, tehát én inkább azt mondom, hogy a taktikailag fegyelmezett és rendkívül jó védekező Arsenal fog nyerni, akár egy átlövéssel, akár egy pontrugással. De a szép futballt valóban a PSG képviseli, és ráadásul eljutottunk oda, hogy akár csak 20-30 évvel ezelőtt föl lehet sorolni, hogy mi a klasszikus PSG. Tehát a kapust, a kivéve a kapust, mert ugye Safonov helyettesítés Donnarumma, de a tavalyihoz képest Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz,

0: ugye a Timber Saliba, a Gabriel Magalhães, akár Calafiori, akár Hinkati a bal oldalon nagyon jó, és hát a középpályán is akár ezért Declan Rice, Ødegaard, Zubimendi, és sokáig sérült Merino is, hát rendkívül sok fontos gólt szerzett, de labdaszerzésben rendkívül erősek. Hát elől aztán a gyökeres Trossard vagy Martinelli féle szekció, az már nem olyan erős, mint a túloldalon a Doué Dembélé Kvaratskhelia, de egy hatalmas ünnep lesz szakmailag is, hangulatában is, mert hát egy óriási sportdiplomáciai siker, és mindenki, ez a világban a fővárosa ma.
1: De,
0: Budapest és a futball
1: igen, és a két edző közötti különbségben mit gondolsz, ugye Luis Enrique és Arteta között, ha már a csapatot néztük, de mi a helyzet a kispadon, hiszen azért a jó cserék is nagyon fontosak, illetve az, hogy jó átlássák a mérkőzés épp aktuális állását.
0: Hát mint mindig figyelsz, azért rendesen így van. A két edző között, fontos ez a két edző közötti differencia, együtt játszottak a Barszában, és ha már itt tartunk, a spanyol edzők dominanciája nagyon szembetűnő. Hajszálom múlt, illetve nem hajszálom, mert sokkal jobb volt a Palace, tehát hogy Iñigo Pérez által csak spanyol edző nyerte a nemzetközi kupákat, de így, hogy Oliver Glasner a Crystal Palace-t nyert, így lehet, hogy három angol fog nyerni. Viszont a spanyol edzők közül Unai Emery megnyerte az Aston Villával az Európa Ligát, és most bármilyen eredmény születik, szintén spanyol edző. Amely összevetésben azért Luis Enrique sokkal rutinosabb. Játékosként is az volt, mert hát eleve van több mint 10 év köztük, és hát nagyon sok döntőt játszott már Luis Enrique, amelyek közül alig veszített el. Bármit is. Tehát én emlékszem tisztán rá, még amikor a Real Madridban mutatkozott, de aztán utána elment a Barszához, de edzőként talán még azt mondom, hogy még többre is vitte. Pedig szenzációs futballista volt, és ezt a Paris Saint-Germain-t egyértelműen ő építette föl, tehát a rutin mindenféleképp a PSG mellett van, ráadásul elérte azt, hogy olyan klasszisokat engedett el, mint Donnarumma, aki parádés kapus, de lábbal már nem annyira. És inkább egy kevésbé bravúrképes kapust tett a csapatba, de lábbal sokkal jobb, és hát a klasszisokat, tehát most már nem a Champs-Élysée-n kell akarni megfelelni a PSG, hanem a szurkolóknak, mert ilyen az Mbappék, Neymárok már nem a címlap sztorik, hanem a csapat. És azok az alázattal közlekedő futballisták, mint például Doué, Vitinha, João Neves, és még Dembélét is ide sorolom, aki megújult, abszolút megújult, és hát Kvaratskhelia a grúz csatár meg egyszerűen zseniális. Nagyon-nagyon tudnak egymásért küzdeni, és egy ilyen luxus körülmények között, ilyen sztárcsapatnál ez óriási dolog, és ez egyértelműen Luis Enrique eredménye és érdeme. Mint ahogy Arteta a klasszikus futballt, ami a Wengeri időszakot jellemezte az Arsenalnál, és a legesztetikusabb futballt játszották azzal a Thierry Henry Bergkamp-féle csapattal, azt mondta, hogy most már elég volt, mert szórakoznak velünk, meg gúnyolódnak, hogy mindig másodikok vagyunk, hogy meg kell nyerni akárhogy, és a célfutball állt, és bejött neki. Tehát mind a két edzőnek vannak érdemei, de Luis Enrique mellett a rutin szól.
2: Egyébként az egy döntőt vesztett el a tavalyi klub VB-t Chelsea ellen. Luis Enrique. Igen, egyetlen igen. Vesztett a döntője.
0: 12-t jár.
2: Akörül, azok az arányok. Egy vesztes van neki, ez a Chelsea elleni botlás, mert ez mondjuk az volt.
3: Igen, Luis Enrique lehet az első edző, aki háromszor triplázik, és aztán nyer még gyakorlatilag három trófeát majd az idén későbbi szakaszában, ugye a Superkupa, a klubvilágbajnokság, ami most már interkontinentális kupa, és az Európai Superkupa. Ez Guardiolának van kettő, Flicknek van egy, és Luis Enriquenek van egy a Barszával, van egy tavalyról egy a PSG-vel.
2: Henkesznek is van.
3: Henkesznek is, és most lehet egy újabb, szóval.
2: Sőt, Sir Alexnek is, azt hiszem.
3: És itt a Guardiola befolyás, hogy Luis Enrique is nála tanult, Arteta is nála tanult, Maresca is, Xavi is, tehát Xavi Alonso, Kompany, sorolni lehet a most top klubokat vezető edzőket. Az lehet, hogy erős szót fogok mondani, de nem. Szégyen az a spanyol edzőkre, Guardiolára, hogy ilyen Simeonét megszégyenítő célfutballal eredményes az Arsenal?
0: Ez Arteta döntése volt. Ez nem, tudom, hogy sokat tartott te is Pep Guardiolát, én is edzőfenomén, tehát

0: hatalmas király. De itt ez Arteta döntése volt, mert elege volt már a második helyekkel, meg az ezüstérmekkel, és a, maga az iskola azért az maradt, mert a labdatartásra épül az egész stílus, csak hát a befejezésekkel van, tehát ott már nem annyira hatékony, mint mondjuk tavaly előtt, viszont annyiban meg hatékony, hogy pontrugásokból rengeteg gólt szereztek. Ezért mondom én itt Poyerre, hogy majd ott a népéket csarkál, a szögletretónál is lehet ünnepelni, mert annyi gólt szereztek szögletből, de bejött. És nem kizárt, hogy ma is ezt fog dönteni.
1: De Dodi, hát igen.
0: Itt most azért túl az én körömben, az én baráti körömben, meg a hódudvaromban azért nem sokan szurkolnak a francia csapatoknak, akár történelmi okokból is, de maga a futballjuk az a szenzációs. Tehát ha kizárólag csak a futballt nézem, akkor az esztétikailag szebb, mint az Arsenal. Viszont az Arsenal meg racionálisan azt mondja, hogy örömet kell szereznünk a szurkolóinknak, és akkor az eredményre mennek rá.
1: De nekem identitását vesztette attól függetlenül az Arsenal. Tehát Wengernél fantasztikus foci volt az Arsenal. Emlékszünk,
2: identitás, volt... a PSG-nek meg nem is volt.
1: De az Arsenal, de akkor nem volt mit elveszíteni, látod?
2: Ez
1: tehát,
2: így.
1: Az Arsenal legalább elveszítette. Emlékeztek arra a góra, ami talán Puskás díjat is nyert, hogy egy ilyen hihetetlen tripla három szögelés, amin végül Wilshere sarokkal tette Zsirunak, Zsiru szintén sarokkal vissza Wilshernek, Wilshere meg a Norwich ellen rúgtak egy ilyen volt. És egy ilyen zseniális.
2: Zsiru egy ilyen megmagyarázhatatlan mozdulattal.
1: Tehát, hogy Wenger, aki nagyobb edzőfenomén, mint Arteta, tehát ha neki nem volt úgymond fontos az, hogy inkább nyerjünk valahogy még bajnokságot, de neki az volt a fontos, legyen futball, és hogyha mellé párosul eredmény, hogy nyerünk bajnokságot, akkor oké. De soha nem adta fel azt, hogy én inkább játszok célfutball, de nyerek még egy bajnokságot. Én nálam ez, Artétánál ez az, ami kiveri a biztosítékot.
0: Na de hát a történelem könyvben meg lehet, hogy sokkal jobb eredménye fog bevonulni, mint az Arsène Wenger, akivel egyetértek. Mert ő szó szerint akarta játszatni a futballt, és nem tért le erről az útról, és nagyon szép futballt, és nagyon jó futballt játszott, de nem nyerte meg a Bajnokok Ligáját. És ha most megnyeri, akkor mindenki mondja, hogy nagyon szépet szavaltál, Kristóf, nagyon jókat mondtál, de mégis Bajnokok Ligáját nyert az Arsenal, puszi.
3: És a befektetőknek a pénz.
1: Én ezt nem tudom elképzelni, bárki, én biztos vagyok a PSG győzelemben, tehát nem tud meggyőzni a rossz.
2: Este kapsz a Doditől egy SMS-t, hogy puszi.
1: Puszi.
2: Ennyi lesz a vége.
1: Csók, puszi.
0: Vagy puszi kett. A
2: kapufából érkezik egy puszi.
1: Igen.
0: Egyébként nem veszek valószínű írásba.
3: Egyébként megnéztem, kézzétek el a statisztikákat, és a PSG a támadásból lőtt gólok, tehát az összes góljainak 77%-át lőtte támadásból, pontrugásból mindösszesen akcióval 13%-át, ellenben az Arsenal támadásból 65, míg pontrugásból 27%-a. Tehát, hogy nyilván itt ugye azért a pontrugásokban igen erős az Arsenal. És ebbe bízhat a ma este.
2: De mondjuk ahhoz oda is kell kerülni az ellenfél kapujához, hogy abból legyen valami jó kis rögzített helyzet, de hát azt még azért megoldják talán.
0: Igen. Pont, erre mondtam én is, hogy akár szögret, akár átlövés, pontrugásból lehet eredményes az Arsenal. De kérdés, hogy a letámadást hol kezdi meg a Paris Saint-Germain. Mert ha fönt az Arsenal tér felén, akkor életveszély van, csak hát azt nem lehet sokáig bírni. Viszont nagyon jó, főleg a Vitinha meg a Fabián Ruiz az átmenetekben nagyon gyorsan föl tudják passzolni a csatároknak a labdát, és ha rávezetik a Salibáékra, akkor ott gond, de még akkor is, ha szerintem a világ legjobb, a klubcsapatok közül a világ legjobb védelmével rendelkezik az Arsenal. Tehát csokmódik azon, hogy föntkezdik-e meg a letámadás, mert akkor zavarba hozható a londoni csapat védelme, és hát elől ott Saka lehet a kulcs, vagy mennyire tudja megfogni Nuno Mendest.
2: Havertz, egy B-ját már nyert. Hát nem is komolyan. Ott sem ők voltak az esélyesek.
0: Nem tudom, hogy nincs még kezdőcsapat, de kérdés, hogy...
2: Hát nem kell ahhoz kezdeni.
4: És a mérkőzés elején te mit vársz, Dodi, hogy egymásnak esik a két csapat, vagy az elején ilyen kis puhatolózós játék lesz?
2: De az nem.
1: Az Arsenal vissza a 16-osra.
2: Letámad a PSG.
0: Á, nem hiszem, nem hiszem. Há, bár az benne van, hogy de támad az elején.
2: Yeah.
0: De itt azért nem jellemző az őszinteség. Itt hatalmas taktikai csata látható inkább.
1: Ami biztos, hogy a PSG a középkezdés meg ki fogja rúgni bedobásra oda a szöglezászhoz, tehát ez az, ami biztos.
0: Igen. Ez, de ezt már látjuk, hát ez egy bevett szokás, ez egy trend lett. Igen. A Szafonovtól is kéri kifejezetten Luis Enrique, és Olisztia jelen például pontosan ez volt a védekezési teória.
2: Igen.
0: De hihetetlen, ahol jutott a futball. És igen, és megkopták is. Igen.
1: Na, szóval akkor PSG, azt mondod, Dodi, hogy nem a PSG, bele akartam adni a szádba, nem a PSG, az Arsenal 1-0-ra nyer, én mondtam a PSG-t, igen, bocsánat, mert már sokan, engem már az érdekel, hogy a Fradiról mit mondod, hiszen engem sokként, bombaként ért tegnap reggel a hír, hogy Borbély Balázs a Ferencváros vezetőedzője lesz, a Győr már bejelentette, a Fradi még nem, még nincs aláírva a szerződés állítólag, mit szóltál ehhez a transferhez?
0: Én a sajtóból tudom, meg a hírekből. Tegnap is voltunk Felvidéken egy előadáson, és ott mondták, én nem tudok róla, és nem is akarok benfentes lenni, mert az befolyásolja a gondolkodásomat, mert ha megkérdeznek, én nem tudok hazudozni, akkor elmondom, hogy igen, jön az borvévalás, de nem tudom, most én is úgy hallottam, és megmondom, összintén örvendek neki, mert emberileg meg szakmailag is kitűnően illeszkedik a Fradi filozófiájába, meg történelméhez.
1: Sokan mondják azt, hogy lehet, hogy egy vezetőedző az első a bajnok csapattól a második ezüstérmeshez megy, nem indul inkább a Bajnokok Ligája selejtezőjében, idézőjelbe téve csak az Európa Liga selejtezőjében. Erre mi a válasz az, hogy Borbély Balázs fradista?
0: Hát a csaló közben a 90%-a az embereknek fradista. Ismerek kivételeket, mint Novotozoli Motyó, aki Zsilla lett, jó barátunk kettő még, de a csallóközi honfitársaink nagy része Ferencváros szurkoló.
2: Lila lett.
0: Hát Lila, igen. Balázs is. És együtt játszott Hajnal Tomival, a Fradi sportigazgatójával az SZFC Kaiserslautern-ben annak idején, és a mai napig nagyon jó a kapcsolat. Volt a Fradi U19-es csapatának edzője, remek munkát végzett, de aztán a DAC, tehát a Dunaszerdahelyi ikonikus klub elhívta, utána került Győrbe, és nagyon jó munkát végzett, úgyhogy minden adottsága adott, és ráadásul emberileg is, mert a nemzetközi futball, a magyar futball sem hemzseg azon egyéniségektől, akik nem csak jó edzők, jó szakemberek, hanem jó emberek is. Borbély Balázs jó ember is. És ezt azért merem mondani, mert tudom, láttam, amit a Fradinál, ahogy dolgozott meg, ahogy Győrbe is, ahogy a győzelmeket viselte, ahogy a vereségeket viselte, remek egyéniség, és igenis a Fradihoz illik. Az pedig, hogy az első helyzetől a második helyzethez ment, azért a két klub tradíciója között van egy pici különbség.
4: Jó pár héttel ezelőtt beszélgettünk, még akkor nem volt tisztázott, hogy ki lesz a bajnok, és mondtam, hogy ha úgy alakul, hogy a Fradi nem nyeri meg a bajnokságot, akkor ez itt nagy lavinát indíthat el, és mind a mellett, hogy Borbély Balázst jó szakembernek tartom, de szerinted, hogyha bajnok a Fradi, és indul a BL-ben, vagy a selejtezőben, vagy egyeneságon csoportban van, szerinted akkor maradt volna Robi Keane?
0: Hát, hogyha az anyagiak megengedték volna, akkor igen. Egyébként nem. Tehát itt ez anyagi kérdés, mert hogy meg lehet-e tartani a játékosok nagy részét, lehet-e erősíteni, nyilván akkor maradt volna, ha igen. De úgy tűnik, hogy nem.
3: És mit gondolsz Borbély Balázs érkezésével a Fradi strukturálisan játékos állományban hogyan fog változni?
0: Fogalmam nincs. Ezzel mondom, nem vagyok bennfentes. Én remélem, hogy minél több játékos megmarad, mert vannak nagyon komoly értékek is a csapaton belül, a kereten belül. Hát ez most fog a napokban eldőlni, mert így korábban kezd a Fradi, hogy nem nyerte meg a bajnokságot. Tehát kevesebb a szabadság, ami a legnagyobb érték a mostani játékosoknál. Persze a bank egy mellett. De, hogy minél több Szabin legyenek, úgyhogy hamarosan jönnek majd.
2: Hát még a VB alatt elkezdi a selejtezőt.
0: Hajaj, de még mennyire a VB, hajaj, bőven.
1: Így van.
0: Jó, hát ez a VB, ez majd másfél hónap lesz.
1: Nagyon helyes, lehetne hosszabb is.
0: Jó, hát Majd azért megnézzek, hogy a Curaçao fellépései rendelsz-e, vagy David nézzen.
1: Mindenképpen nézni fogom. Mindenképpen végig. Dodi, a Győrben milyen visszhangja lehet ennek szerinted majd, hogy, hogy távozik az edző, az az edző, akinek a nevét skandálták két héttel ezelőtt, akiben hittek. És a riválishoz távozik. Ez bennük milyen nyomot fog hagyni?
0: Indulatokat. Ahogy ismerem így a szurkolói lélektant, nagyon komoly indulatokat. Persze, mert a Fradi hatalmi pozícióból most már azt nem mondhatják, hogy állami csapat. De hát nyilván jönnek majd a jelzők, meg az indulatok. Borbé Balázs felé is, a Fradi felé is. Valamilyen szinten meg is értem a győri szurkolókat, mert hosszú idő, 13 év után bajnokságot nyertek jó futballal, szép futballal, remek csapattal. Ráadásul, ha minden igaz, akkor Vitális Milánnak van svéd, meg skót kérője is, állítólag a Celtic is vinné. Nagyon-nagyon jó játékos egyébként. Tóth Rajmundot meg a Nürnberg. Tehát ezeket a játékosokat azért az Eto nevelte ki. Még annak idején úgy emlékszem, Vince Otto vitt egy nyírségből például Vitális Milán Győrbe, aki egy Antont tudott úgy helyettesíteni, amikor megsérült a légiós az Etónál, aki nagyon-nagyon jó futballista volt, hogy nemhogy jól helyettesítette, még előre is lépett a csapata, mert előre vette át a labdákat, tehát egy rendkívül progresszív jó futballista, ráadásul lelkileg is egy rendkívül erős ember, egy nagyon ő is azon kategóriák közé tartozik, jó ember, egy intelligens, jó gondolkodású, érett futballista, és ezt az Etót fölépítette Borbély Balázs a szakmai stábbal, meg a tulajdonosi körrel együtt, és ez most veszni látszik a távozásával, és ez meg indulatokat gerjesztett. Mondom, megértem valamilyen szinten, csak hát van egy határ, amit nem szabad majd átlépni, mert itt a mostani közbeszédben túl sok a gyűlölet, és a gyűlölet nem pálya, és ez nem csak jelszó, hanem lelki kérdés is, mert én ma a magam részéről a szeretetben hiszek, meg a sportbarátságban is. Szeretni nem kell, mondjuk a győrieknek a Fradit, meg a fradistáknak se a győrieket, csak adjuk meg a tiszteletet mind a két oldalra, oda-vissza.
1: Így van. Az is érdekes kérdés lesz innentől kezdve, hogy a Győr majd kit fog kinevezni vezetőedzőjének, úgyhogy ők meg a BL selejtezőben indulnak bajnoki címvédőként egyébként. Robi Kín.
2: Hát ki mást.
0: Igen, és a legtöbb jó érzésű Fradi szurkoló szurkolni is fog, mert szurkolnia is kell.
2: Hát hogyne.
0: Mert a magyar futball érdeke is.
2: Persze.
0: Én a magam részéről bízom benne, hogy így lesz.
1: Na Dodi, nem tudtam akkor megváltoztatni az álláspontodat? Marad az 1-0-ás Arzenál?
0: Hát persze, de mondom, ma meg kell játszani a kontrát, mert amit én mondok, annak az ellenkezője jön be.
1: Na, a Danyi Gábor ugyanezt mondta, ugyanilyen felvezetővel, nála tényleg nem jönnek be a tippek, és ő meg PSG győzelmet tippelt, úgyhogy most ott vagyunk, hogy kaptunk egy innen is, meg onnan is egy ugyanolyat. Igen.
0: Jó, Gábor, én nagyon kedvelem, emberileg is, hát szakemberként is szenzációs, amikor ott megtámadta a spanyol edző, akkor meg a legnagyobb szolidaritásunkra számíthatott a Fradinál is. Én abban bízom, mindig amikor azt mondja, hogy a Győr nyeri majd a női bajnokságot, akkor mindig a Fradi nyerte. Úgyhogy szeretem a Gábor tippjeit a Balaton partjára.
1: Igen, tényleg valóban. Jó van, Dodi, köszönjük szépen, elengedünk téged focizni öreg fiúkkal, és akkor jövő héten pedig várhatunk téged a stúdióba, ide személyesen?
0: Hát hogyne.
1: Nagyon örülünk neki. Na, akkor szép szombatod, Dodi, és akkor este pedig jó Bajnokok Ligája döntő nézést.
0: Köszönöm.
1: A könyvtárban. Jó. Oké.
2: Puszul a kapufa.
1: Igen. Köszi, Dodi. Szia. Szép napot. Szia. Banki Józseffel beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, érintettük természetesen a Bajnokok Ligája döntőjét. Dodihoz fölírhatunk egy 1-0-ás Arzenál tippet, már szerintem a jegyzőkönyvvezető asszonyt mellettem már le is írta, illetve a Ferencvárosról természetesen Borbély Balázs.
4: Már csak a ti tippjeitek hiányzik.
1: Igen, azt pedig majd meghagyjuk. Tudod mikorra? Az utolsó blokkra hagyjuk meg, ugyanis most elmegyünk hírezni, és utána pedig jövünk vissza.
5: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Du-du-du-da-da-da-da-di-di-di. Du, du, du.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten. Súlyos baleset történt éjjel Sűsápnál. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. Az angol csapat első BL trófeáját szerezné meg, még a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupa sorozatban. A Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik a Puskás Arénában. Közel került a Ferencváros kispadjához Borbély Balázs, aki két hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta győri szerződését. A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet. A címvédő ezzel megtette az első lépést afelé, hogy sorozatban negyedszer nyerje meg a bajnokságot. Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton a Continental Tour Gold sorozat lengyelországi állomásán. A 29 éves sprinter 12,66 század másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a versenyt. Jannik Sinner után a 24-szeres Grand Slam győztes Novak Djokovic számára is váratlanul hamar véget ért a francia nyílt teniszbajnokság. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott a legjobb 32 között, a 19 éves Joao Fonsecától. Szintén a Roland Garroson férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián, Stollár Fanni viszont magabiztos sikerrel kezdett vegyes párosban. Marozsán és az olasz Mattia Bellucci egy finn brit kettőstől kapott ki 2 játszmában vegyes párosban, viszont Stollár Fanni és az amerikai Christian Harrison bejutott a legjobb 16 közé. A magyar-amerikai kettős egy tajvani-brazil páros győzött le 2 szetben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Létrejött a megállapodás Brüsszelben. Összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok 1000 milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kért a Velencei Bizottságtól Súlyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére. Az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja. Magyarországnak prioritás, hogy visszatérjen a Horizont programba, jelentette ki Tanács Zoltán az Unió Kutatásért és Innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország pedig ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. Áprilisban 5410 gyermek született, és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasságkötéseké 14%-kal visszaesett. Az év első 4 hónapjában a természetes fogyás több mint 20 000 fő volt, ami csaknem 9%-kal kevesebb az egy évvel korábbi értéknél. Vonat elé hajtott egy autó sűrűsávon múlt éjjel. A balesetben a gépkocsi mindhárom utasa meghalt. A Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó szerelvény egy átjáróban ütközött az autóval. A helyszínnel is véget ért, a szolnoki vonalon a délelőtti órákban állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán, több jármű ütközött össze. A 123-as kilométernél csak egy sáv járható, 1-2 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Marad a napos, nyári idő. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jött ez a felhő, ami leszállt közénk, és már a mikrofonjaink élnek is, pirosan világítunk, itt vagyunk, jó reggelt!
2: Amúgy kisütött a nap.
1: Drága tehát... hallgatók, és még a nap is kisütött. Hány fok van kint? Tudjuk? 20 fok fölött?
2: Fejből nem, de 20 körül
1: biztos,
2: kell lenni.
1: Biztos, hogy 20 fok fölött kell lenni, egészen pontosan mondom is nektek, 21 na. Fok van, estére pedig a meccs kezdése 26-27 is várható, ugye Andi? Így lesz?
3: Igen.
1: Így lesz, oké. Na jó reggel, drága hallgatók, utolsó blokkunk az értünk, 3-10 előtt 2 perccel itt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 92. élőadását üljük most itt már idestova 4 órája. Károly Andival itt a jobbamon, sárgában.
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mellett a jobbján, kékben, Gyurta Gege.
4: Jó reggelt!
1: És Elpa Pista velem szemben. Jó reggelt!
4: Ingben, kérem szépen.
1: Perc szokásosan.
2: Több színű ingben.
1: Egyébként még akár az a mez felállás is előfordult a mai döntőn, hogy a PSG ugye sötétkék, és az Arsenalnak pedig van egy sárga színű vendégszerelése. Úgyhogy ha úgy ítéli meg egyébként, vagy az UEFA, vagy valamelyik csapat, hogy nem ütne el eléggé egymástól annyira a piros, ami ilyen erős piros most az Arzának, és a sötétkék, akkor még akár az is lehet, mert ezt még nem tudjuk, hogy milyen, mez, milyen színű mezben lépnek pályára.
2: PSG hazai, nem?
1: PSG lesz hazai, és azért mondom, ez az Arzán simán lehet, hogy sárga lesz, mint amit Andi éppen mutat is, hogyha jót nyomtam a kamerára, jót nyomtam stúdiós kamerára, lehet is látni
2: a bal vállát.
1: Andinak a bal vállát, hogy és most már lehet látni, hogy ilyen színű. Felsőben úgy, hogy akár ez lehet az Arzának a mai vendég felszerelése is. Na, mi nem tippeltünk már csak. Mindjárt olvasom a hallgatóknak is a tippét, hogy ők mit mondtak. A Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagért 06-30-55-55-605-ös lehet nekünk írni. Na, ki kezdi? Hölgye, ki az elsőség?
3: Én egyébként már az adás elején beírtam. Én 3-1 PSG.
1: Az jó tipp, az egy erős tipp, igen. 3-1. Gege?
4: 2-1.
1: 2-1. Leo?
2: Én mindennek próbálok ellene menni, ami
1: észrevés logikus.
2: Tehát magyarul
4: 3-0 Arzenál.
2: Nem 3-0 Arzenál, hanem egy 2-2 után Arzenál.
1: Hoppá.
2: Tehát, hogy nem tehát kevés gólos, és hosszabbításban, azt nem mondom meg, hogy hosszabbítás, vagy 11-esek, talán azt nem kell annyira konkretizálni. 2-2, és az Arzenál fog nyerni után.
1: Na, Kristóf. Hát nem tudom, az a hosszabbítás, az annyira kellene most a játékosoknak, így egy ilyen szezon után, mint...
2: A VB előtt.
1: VB előtt, mint Kecskének a kés körülbelül. Én jövök. Én tartom magam az, amit 6 óra után néhány perccel mondtam, 2-0-ás PSG győzelem, és szerintem csak azért...
2: Az se irreális.
1: Nem. Azért 2-0.
2: Egy korai és egy késői gól.
1: Igen, ahogy lenni szokott. Azért csak 2-0, mert szerintem még 3-0-nál, 2-0 után is védekezni fog az Arsenal a saját 16-osán. Tolódgatva a Simeone, és mint a Simeone és Mourinho ülne a kispadon, mint hogy az amerikai fociban szokott lenni egy offenzív koordinátor, illetve a defensív koordinátor, egy, aki a támadásért felel, egy, aki a védekezésért, csak ott mind a kettő a védekezésért felelne. Antifoci. Nálam ezért csak 2. Igen. Egyébként simán lehetne egy ilyen interes tavalyi 5-0-ás, de azt
4: én
1: szerintem...
4: Én is hajlok a felé amúgy, ugye? Hogy lehet, hogy megtömik itt az Arzenát.
1: Szerintem ezért nem fogják csak, mert ők akkor ráfeküdnek, a legyen 2, ússzuk meg 2-vel, nem tudom elképzelni, hogy amit Dodi mondott 0-1, ugye? Dodi 0-1-et mondott, Dani Gábor pedig PSG-t.
2: Dodi 2-1-et mondott, nem?
3: 0-1-es
1: Arzenát mondott.
3: Igen, Dodi. És a 7 tippből összesen a Gegéjé és a Kristófé egy, nem.
1: Nem.
3: A Pajtai Gergőjé és a Gegéjé egyezik 2-1.
4: És csak 2.
1: Pajtai Gergő is.
4: Mert mondta azt, hogy Arsenal win, ugye? Leo és Dodi.
1: Igen, Leo is X-et mondott, és utána
3: igen.
1: Hosszabbításos Arsenal. Tomi, te mit tippelsz, kit tippelsz a BL döntő végeredményére? 1-0. 1-0 Arsenal, te is? 1-0 Arsenal, ugyanaz, mint,
4: 8-ból mint
3: Dodinak. Akkor mint igen. A Dodinak.
1: Aha. Merész tipp, erős tipp, de fogadjuk el. Na nézzük, jöjjenek a hallgatók. Itt van négy...
2: Köszönjük, hogy elfogadtad.
1: Közérzően eljöttél.
2: Merész tipp, erő fogadjuk.
1: Igen. Van 4-3 PSG, 7 gólos. Azt mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy kiszakadjon a golzsák, de van ilyen 4-3. 4-2 Paris Saint-Germain, de nem mondtam rosszat. 0-3 Arsenal, ilyenünk is van, köszönjük szépen.
2: Na.
1: Van szintén nyerőtipp és esélyesre pályázik a 0-1-es Arzenál, valaki pedig egy nagyon gólgazdag 0-0-ás döntetlent predesztinál, görgetek még
2: de
1: lejjebb.
2: De ki nyeri azt azért?
1: 0-1-es
2: De a döntetlent kinyeri.
1: Ja, nulla, hát az itt nincs, igen, azt még meg lehet írni.
2: Az nem érdekli.
1: Az nem. Hiszen pontos végeredményre adunk itt ajándékcsomagot. Ugye van itt még 1-0-ás, 2-0-ás PSG végeredmény, és úgyhogy nagyjából, ha most így összeadom és osztok-szorzok, egy 75-80%-ban a hallgatóink is PSG győzelmet. Bár ki lesz a kulcsfigura? Ugye kérdeztem a Gergőt, Patait, ő duét mondta? Duét mondott. Szerintetek ki fogja eldönteni? Leo, te Rice?
2: Igen.
1: Tartod, Rice?
2: Tartom.
1: No.
4: Én Luis Henriquet mondom.
1: Lucho?
4: Lucho.
1: Yeah. Lucho lesz a kulcs. Jó,
2: és
1: jó.
2: Arra gondolok, hogy majd a Rice két gólja, hanem mint aki a kulcsa lesz az a győzelem.
3: Gege pártján állok én is.
1: Luis Henrique? Én imádom a PSG középpályásait, a João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, úgyhogy én azt mondom, hogy Vitinha. Vitinha lesz a kulcs.
4: Dembélét senki nem mondta. Úgy érzitek, hogy de most nincs olyan formában?
1: Nem véletlen, hogy szerintem őt senki nem mondta.
3: De lássuk be,
2: megsérül a 17.
3: percben. Az igazán kulcsfigura Mbappé volt.
1: Abszolút. Ez jó. Ez abszolút. Tehát amióta ő elment, a PSG kivirágzott. Lehet, hogy két BL győzelem két év alatt. A Real meg azóta nem nyert semmit, amióta ő odaigazolt. Úgyhogy... Hogy mondtad, hogy szoktad mondani Mbappéra? Milyen jelzőt szoktál mondani, Leo?
2: Most hirtelen.
1: De nem adásképes.
2: az biztos.
1: Az a jelző.
2: Tehát nem is mond.
1: Igen, van még befutott egy ilyenünk, hogy 3-1 a PSG javára. Köszönjük szépen az üzeneteket. Na jól van, akkor ki mit csinál ma, hogy folytatódik még a szombat? Andi?
3: Hazamegyek, megvárom, míg fölébred a családom.
1: Igen.
3: Mert még ők javában aludni fognak, szerintem olyan nagyjából délfél egyig.
1: Igen, ebéd addig kész. Ebéd addig elkészül.
3: Persze, valamelyik étterem megfőzi egész biztos. Aztán várjuk a 6 órát.
1: Várjuk a 6 órát, hiszen nem a lottó sorsolás, mert az holnap, meg az később szokott lenni, a BL döntőkege.
4: Hát én most hazamegyek egy jó reggeli a családdal, utána egy jó kis jégkorong, BL döntő, és újabb jégkorong, úgyhogy sportos nap lesz.
1: Jégkorong előtte, BL döntő, jégkorong utána.
3: És holnap gyereknap.
4: És holnap gyereknap, és Nemzeti Sportrádió.
1: És holnap gyereknap, te jössz holnap reggel, holnap is, Gege. Holnap reggel is jössz. Leo, neked hogy néz ki a mai nap?
2: Én először azt tudom, hogy holnap akkorát fogok aludni, ami párját ritkítja. Ez lesz a heti egy alvós nap.
1: Lehet csatlakozom.
2: Én most ugye otthon most elvitatkozgatok egy picit, hogy miért kellett kiengednem a kutyát, aki elkezdett reggel 5-kor ugatni, ami miatt mindenki fölébredt, de ezen túl leszünk, és aztán egy erős ebédbe gondolkozom, mert ezen a héten gyakorlatilag ebédidőben mindig annyi minden dolgom volt, hogy alig bírtam ebédelni. Egy párszor azért kell egy héten enni, hogy erős restanciány vannak, de hát aztán hokiba belenézek, az biztos, és a többiért persze nézem.
1: Hokiról nem beszéltem. Jó, nyilván elvitte az egész adást a BL, most ez a legfontosabb.
2: Svédekről
1: picit beszéltünk. Svájc-Norvégia az egyik elődöntő, ez a BL döntő előtt lesz.
2: Ez akármilyen is szurkolnak a svédek, ez teljesen sima lesz.
1: Igen, az Svájc.
2: Persze.
1: És Kanada, Finnország talán az előre hozott döntő este 8 órától a jégkorong VB másik elődöntője. Itt én Svájc Kanada nálam.
2: Igen, és az egy, jó, és az egy nagy döntő lesz, és az azt érdemes lesz nézni holnap.
3: És ha saját magunkat nézzük, akkor elégedettek lehetünk?
1: Igen, bemaradtunk, ez volt a cél, célt teljesítettük.
2: Abszolút.
1: Nálam igen.
2: Ráadásul akár az USA, akár a finnek, akár igen. Az osztrákok ellen, tehát itt nem csak az volt, mint tavaly, amikor igen. Sok nagy vereség, és benne volt egy nem kötelező, de egy remélt győzelem. Most egy nagyon sima győzelem, tehát a remélt győzelem nagyon sima lett, és mellette 3 olyan meccs is volt, ahol fölénk kalibrált csapatok ellen egész jó jégen voltunk.
1: Az osztrákoknál végéig
2: korábban ilyen elit VB-nk még nem volt.
1: Így van. Úgyhogy abszolút sikeres. De hogy sikeres lesz-e az Arzának, vagy a PSG-nek, az kiderül néhány óra múlva, akkor még egyszer Issy Separi, ugye ez a jelmondatuk, vagy Come on you Gunners, az meg az Arzenálnak, hogy gyerünk ágyúsok.
2: Go
1: Gunners, gyerünk ágyúsok, illetve a párizsiak, PSG Arzenál, BL döntő este.
2: Tegyük be, a szerelmes vagyok, mint egy nagy ágyú című Ergo.
1: Azt nem tudtuk, de cserébe Calvin Harris meg fog szólalni. Srácok, hölgyek, urak, köszönjük szépen, hogy itt voltunk, jövő héten folytatjuk, jövő héten én nem leszek, viszont utána Andi nem lesz, úgyhogy lassan megkezdjük a nyári szabadság alá, de itt leszünk, lesz szombat reggel is adás, úgyhogy mindenkinek fel a fejjel, nézzünk este BL döntőt, és aztán jó szurkolás. Szép napot, szép hétvégét, szép szombatot mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Hello, hello!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Kezdjük is meg két órás műsoridőnket. A Bajnokok Ligája döntő elé készített kollégánkkal rövid interjúkat, esélylatolgatásokat. Laki Barbara, ezt hallhatják most.
3: Korábban híres sportolókat, valamint szakértőket kérdeztünk kedvenc BL döntőikről, valamint az idei fináléről. Most pedig szerkesztőségünk tagjai osztották meg emlékeiket és várakozásaikat. Kollégáink először arról beszéltek, melyik döntő jelentette számukra a legnagyobb élményt. Ballai Attila.
4: Az 1987-es mindenképpen nagyon emlékezetes számomra, azért, mert akkor még Bayern München szurkoló voltam, most már nem mondhatom, hogy az vagyok. Bayern München Porto meccs volt, 1-0-ra vezetett a Bayern, és számomra nyilvánvaló volt, hogy ez egy könnyed rajtszél győzelem lesz, és akkor volt az, amikor az a Maggerféle sarkozós gól esett, illetve egy Zsuári nevű számomra addig ismeretlen játékos lőtt egy nagyon nagy gólt közelről, és 2-1-re nyert a Porto, és az soha nem felejtem, mert nekem az volt az első olyan, amire azt mondtam, hogy atyavilág, egy egyáltalán nem biztos, hogy az valósul meg, amit hogy az ember kigondol, még akkor se, hogyha sokkal jobb a csapata az ellenfélnél, mert a futball dicsőséges bizonytalansága még egy BL döntő szintjén is érvényesülhet. A másik az egy gyerekkori emlék, 1978-ban Liverpool az FC Brügge-vel játszotta a döntőt, és akkor tudtuk, hogy Kőlajos disszidált Magyarországról, azt is tudtuk, hogy Belgiumban van, de a hazai lapok, hát még nem kell mondani, a 1970-es évek sajtója, azt írták, hogy börtönben van, elkallódott, és egyszer csak a fekete-fehér tévén néztük a nagyapámmal a közvetítést, kírják az FC Brügge összeállítását, és ott van 10-es számmal Q, mondja nagyapám, ez a Q Lajos. De mondom, lehetetlen, hát a Q, és Q Lajos volt, és ő volt mindmáig az utolsó magyar játékos, aki BL vagy BL döntőben játszott, és gyerekként ezt megélni, hogy egy magyar futballista a Liverpool ellen játszhat, ez ami döbbenetes élmény volt.
3: Elpap István.
5: Nyilván láttam elég sokat, köztük egyébként gyenge döntőket is, mert azok is voltak, viszont ritkán esik BL döntőbe, sok gól kérdésednek az ellentétjét mondom, a legszörnyűbb talán a 2003-as Milán Juventus 0-0 volt, ahol a nedve nélküli Juventus végül alul maradt, de azért szerencsére ezek vannak kisebbségben. Nekem a külföldi csapatok közül a Borussia Dortmund a kedvencem, úgyhogy a 97-es Dortmund Juventus a legemlékezetesebb, amit én a mai napig nem értek, hogy miért mondják azt, hogy hát ott egyetemű favorit volt a Juventus, én teljesen biztos voltam benne, hogy nyerni fog a Dortmund, mint ahogy nyert is. 3-1, ráadásul Puhl Sándor vezette azt a döntőt, és ráadásul az első dortmundi gólnál a lest beintő Bozóki partjelzőt habozás nélkül, minden var meg minden nélkül tengelyből felülbírálta, és ő hozott jó döntést, mert a lassításokból kiderült, abból szerezte Karl-Heinz Riedle az első dortmundi gólt, meg ott emelte át Lars Ricken a beállása után körülbelül 3 másodperccel 25 méterről Peruzzi kapust. Ráadásul a Bayern München stadionjában nyert a Dortmund, és a Bayern öltözőjében öltözött, még a régi olimpiai stadionban, úgyhogy emiatt is.
3: Virányi Zsolt.
6: A legemlékezetesebb az egyértelműen az 1999-es Bajnokok Ligája döntő, amit néztem a televízióban. Azt tudom, hogy otthon mindenki aludt, majd amikor a hosszabbítás pillanataiban először csak ugye kiegyenlített a Bayern München ellen a Manchester United, akkorát ordítottam, és annyira örültem, most már ugye elárultam, hogy kinek szurkoltam, szóval örömömben felugrottam a karosszékből, vagy a fotelből, hanem is vitustáncot jártam, de mint a félőrült körbe-körbe futkároztam, és valószínűleg egy állati hangon ordibáltam örömömben. A lényeg az, hogy másnap, mint akkor én még tanár voltam egy Pesszent Imrei általános iskolában is, és a lényeg az, hogy elment a hangom, másnap csak tátogni tudtam, illetve az udvaron is, hát el kellett mesélnem azt, hogy persze inkább lerajzolni, vagy leírni, hogy nincs hangom, mert a BL döntőt néztem, és nagyon örültem a Manchester United egyenlítő góljának. Olyannyira örültem, hogy nem is tudtam már ezt az örömöt fokozni, amikor megnyerték a BL-t. Mert a második gól közben én még mindig az első miatt futkároztam örömben, miközben akkor jött a második találat, és azzal meg megnyerte a Bayern München ellen a BL döntőt a Manchester United. Minden idők egyik, hanem a legemlékezetesebb BL döntője volt, és emlékszem, hogy Knézi Jenő, aki a tévében közvetítette, bizony jogosan mondta, aki ezt a Bajnokok Ligája döntőt nem látja, az egy óriási élménnyel szegényebb, mert ezt nem lehet elmesélni, hogy ez hogy volt. Ugye ez volt az a BL döntő, amit agyon nyerte a Bayern München, gólokkal jobb volt, és meg kellett volna verni a Manchester United-et. Volt egy Carsten Janker nevű tankszerű játékosuk, aki ollózott háttal a kapunak, pedig ő nem arról volt híres, de annyira jobb volt.

0: Milán-Liverpool Bayern döntő, amikor 3-0-ra vetített már a szünetben a Milán, lett 3-3, és végül a Liverpool megnyerte a büntetőkkel. Ha lehet kettőt, akkor az, ha nem is Bayern döntő, hanem begdöntő, a Barcelona Steaua a Bukarest 0-0, és büntetőkkel ugye nyerte meg a begdöntőt a Steaua úgy, hogy Dukadam nem kapott gólt a büntetők során sem, míg a Steauánál ketten belőtték és nyerték meg. Az meg nagyon gyerekkoromban volt, de az volt az első olyan begdöntő, amire úgy élénken emlékszem a mai napig is.
1: Reisz Bálint.
2: Igazából a 2009-es vagy a 2011-es az, amit úgy ki tudnék emelni, nyilván már csak amiatt is, hogy melyik csapatnak szurkoltam azokban az években. A 2011-es talán azért, mert arra kicsit jobban emlékszem, akkor 10 éves voltam, de a 2009-es meg egy teljesen másik csapat volt, ami szerintem zseniális volt, és ez egy, ha a szezon egészét nézzük, akkor szerintem egy nehezebben megnyert Bajnokok Ligája döntő volt, plusz Guardiolának az első nagy dobása, aki elég sok szép dolgot csinált utána a klubban.
1: Regés László.
3: Ha olyat kell mondani, amit láttam is, akkor a 2010-es BL döntő, Inter-Bayern, én Bayern szurkoló vagyok, vagy mondjuk úgy, hogy voltam gyerekkoromban, és az volt az első olyan BL döntő, ahol élőben láthattam, mármint tévében, de élőben láttam a mérkőzést a kedvenc csapatommal. A bajnoki cím és a kupa győzelem már megvolt akkor a Bayernnek, ez a Van Gaal féle Bayern Robbennek az első szezonja, úgyhogy azt megelőző kicsit kudarcosabb évek volt, hogy a BL-be se jutott be a csapat, és az UEFA kupában szerepelt. Nagy felüdülés volt, hogy BL döntőig ment a Bayern, például a Manchester United-et is legyőzve, vagy épp a csoportkör utolsó fordulójában a Juventust búcsúztatta az egész BL-től. Aztán maga a döntő az sajnos nem egy szép emlék, mert hogy a Van Buyten de Michelis párost Diego Milito kétszer is beforgatta, és az ő két góljával az Inter nyert.
1: Tóth Béla.
4: Nekem azért a 2012-es BL döntő a legemlékezetesebb, mert bár egyébként én Arsenal szurkoló voltam gyermekként, de az angol focit szerettem nagyon, és néztem a tévében állandóan, és az a Chelsea az mégiscsak, amely abban a sorozatban menetelt, az valahogy megfogott, és onnantól kezdve, hogy kinevezték Di Matteót, és egy nagyon ikonikus fordítással tovább jutottak még a Napoli ellen, tehát ott, ha jól emlékszem, egy 3-1-es hátrányból, tehát Nápolyban kikaptak a 8-döntő első mérkőzésén 3-1-re, és onnan álltak fel, és jutottak tovább hosszabbításban, és akkor már Di Matteo volt az edzője a Chelsea-nek, és ott valamiért engem nagyon elkapott ez, hogy ez az a csapat, ez végig fog menni a végéig, főleg úgy, hogy én élénken emlékszem, és az volt nagyjából az első teljes BL idény, amit végig követtem, a 2008-2009-es, amikor a Chelsea-t valami, hát ahogyan azt ugye Drogba is mondta a BL elődöntő végén, méltatlan módon ejtették ki játékvezetői ítéletek által az elődöntőben a Barcelona ellen. Gyakorlatilag szerintem az a sors által eldöntött volt a 2012-ben. Egyébként a 9-esnél szerintem egy gyengébb Chelsea eljusson a Bajnokok Ligája döntőbe, és ott meg is nyerje Münchenben a Bayern ellen. És a 2012-es BL döntő ezért a kedvencem, és azért, mert ott szerintem tényleg az forgatókönyvbe illő volt, az is, ahogyan az a Chelsea az elődöntőben a Barcelonát legyőzte. Amikor ott Torres berúgta a második gólt Barcelonában, és azzal 2-2 lett, hát ott gyermekként ugrándoztam a tévé előtt, és az nagyon jó emlékeket idéz fel bennem, csak úgy, mint a döntő.
1: Szabó Bence.
5: Elsődlegesen azt hiszem, hogy szurkolójelményként van meg ez sok mindenkinek, és igyekeztem azért így én is ehhez így hozzáállni, és hogyha így idézem fel az emléket, akkor azt tudom mondani, amikor az Atletico Madrid kétszer is járt BL döntőben mind a két esetben, és ugye ilyen szempontból eléggé szomorú az én helyzetem, mert amióta én a futballt ilyen rendszerességgel követem, nem volt konkrét sikerélményem BL döntő kapcsán, olyan csapat, aminek én kifejezetten szurkolok, nem tudott BL-t nyerni, de ezek így megvannak, a két elveszített finálé, az egy legfájóbb emlékként, és ugye a futballhoz is hozzátartozik, hogy ezért ezek is megmaradnak, mint emlékezetes momentumok. A másik, amit ugye nem szurkoltam neki, de mint pozitív élményként a Liverpool győzelme van meg. Eddigi összes PL győztes csapat közül, amire én reális időben emlékszem, a Liverpoolra tudtam leginkább szimpatizálni.
1: Jó András.
6: Nekem a legemlékezetesebb bajnokok ligája döntőm az Real Madrid-Atletico Madrid mérkőzés volt, úristen 2014 talán, amikor Sergio Ramos a hosszabbításra fejelt egy gólt szögletből, és pont a napokban dobta ki ezt a felvételt nekem az Instagram oldal, pont Sergio Ramos osztotta meg. Hát

0: az egy egészen emlékezetes és szenzációs élmény volt. Én Real Madrid szurkoló vagyok, és az pont bent a belvárosban, a Deák téren néztük, és emlékszem, hogy annyira nem volt hely, hogy nem láttuk a kivetítőt sem, és fel kellett mászni egy villanypóznál, és onnan tudtam nézni a meccset, és az alattam álló spanyolok pedig rángattak, hogy mi történt, kilőtte a gólt, úgyhogy szenzációs élmény volt ez, úgyhogy nekem ez a legjobb bajnokok ligája döntő élményem.
1: Cseri és Bendegúz.
2: Na 2018-ast választanám, amikor a Real Madrid a Liverpool ellen játszott a döntőben. Ez egy olyan döntő, amit szerintem rajtam kívül is sokan mondanának, mert egy nagyon ikonikus mérkőzés. Én nekem korábban is tetszett a Liverpool, és nagyon tetszett az az építkezés, ami végbe ment akkor, amikor Jürgen Klopp megérkezett a csapathoz, és ha jól emlékszem, akkor az még egy átalakulás alatt lévő Liverpool volt, tehát akkor már jöttek olyan játékosok, mint például a Salah, Mané, de még volt pár olyan része a csapatnak, amely nem volt úgy kialakulva, mint a későbbi idényekben. Például akkor meg Alisson nem játszott ott, hanem ugye Karius volt a kapus, akinek a lelkén hát szegénynek sok minden szárad arról a mérkőzésről. Szóval tetszett az az építkezés, meg Jürgen Klopp karakterét is nagyon szeretem, tehát nagyon örültem, amikor a Liverpool bekerült a döntőbe 2018-ban.
1: A Nemzeti Sportrádióban rendszeresen hallható sorozat, amely az összes korábbi BEC és BL döntő történetét idézi fel, szintén szóba került. Először Tóth Béla mondta el, hogyan született meg az ötlet, majd a projektben résztvevő kollégák meséltek arról, mi volt számukra a legmeghatározóbb a műsor készítése során.
3: Ennek a sorozatnak a különlegesség az, hogy ez iszonyatosan hosszú időn keresztül megtöltötte, 17 órától 17 óra 20 percig a hazafutást, vagy hétvégente a körkapcsolást, és tényleg ilyen hosszú sorozatunk a sportrádió történetében még nem volt, napi sorozat, és itt 70 napon keresztül a kollégákkal, hát tényleg úgy dolgoztunk, hogy fegyelmezetten, tehát elmaradás nem volt, nem lett volna arra példa, hogy valaki elfelejtette volna, hogy azt az epizódot neki kell elkészítenie, és ami igazán fontos ebben a sorozatban az, hogy azt hiszem, hogy mindegyik döntőt azt be tudtuk mutatni úgy, hogy részleteiben megismerhette a hallgató akár az 56-os, akár a 78-as, vagy a 2011-es BL döntőnek a történéseit. Hogyha ezt felidézi, vagy meghallgatja, akkor azáltal képbe kerülhet bármelyik döntő, érdekli őt. Számomra az volt a legérdekesebb, amikor a régmúlt döntőit kellett kutatni, amiket nem élhettem át, mert teljesen más volt hozzáállni egy olyan döntőhöz, amit már én is láttam, és azt kellett valahogy megalkotni. Sokkal jobban élveztem a régmúltnak a történését kutatni. Kedvencem kifejezetten nincsen, amit én csináltam és nagyon élveztem, az az 1968-as BEC döntő, az 1973-as Ajax győzelem, szintén 83-as döntő, valamint a 85-ös döntő is teljesen másokból, de különleges volt, amit én készítettem ebben a sorozatban. Nagyon élveztem azt a kutató munkát, ami emögé gyűrűzött.
1: Regős László.
4: Amikor elkezdtük a sorozatot, egy kifejezett kérésem volt Tóth Bélához, aki kiosztotta, hogy ki melyik döntőt fogja feldolgozni, hogy a Celticnek a Bajnokok Ligája győzelmét azt hadd csináljam én, mert hogy az egy nagyon jó sztori, és már alapból is jártam utána korábban is. A Celtic akkori menedzseréről, Jock Steinről írtam egyszer egy cikket, és az, hogy skót csapat úgy nyert Bajnokok Ligáját, hogy nem annyi volt, hogy csak skótok játszanak a csapatban, hanem hogy Glasgow-ban és a közvetlen környezetében felnövő játékosok, tehát hazai játékosok alkotják a csapatot, és úgy sikerült legyőzniük a nem éppen sportszerű Elenio Herrera által irányított Intert, amely címvédő volt és védekezésre rendezkedett be, de a döntőben Lisszabonban sikerült a Celticnek győzni.
1: Reisz Bálint.
5: Talán az 1986-ost mondanám azért, mert oda sikerült ugye a legtöbb extra anyagot készíteni Böröni Lászlóval, mint kiderült, még nem volt beszélgetés, vagy hát az archívumban így hosszabban a BEC győzelméről, amit a Teuával ért el, úgyhogy sikerült felhívni őt, és egy fél órát felvenni úgy az egész szezonról, ami szerintem tök értékes. Ezt leszámítva meg, ha mondjuk azt nézem, akkor az idei döntőt is bemutattuk, vagy hát az odáig vezető utat, és ezt is én csináltam, ez meg szintén különleges, mert miközben készítettem, eszembe jutott, hogy Budapesten lesz a BL döntő, ami elég extra és parádés dolog.
1: Szabó Bence.
6: Hogyha megnézzük azt, hogy mely döntőket gyártottam le, akkor azt gondolhatná egy külső szemlélő, hogy én Milán szurkoló vagyok, mert a legtöbb Milán győzelmet én csináltam. Nem mondom, hogy ebben nem volt koncepció, mert az olasz futballal kapcsolatban van egy szimpátiám, de hát az élet így alakította végül, hogy a Milán győzelmeket én csináltam meg, és azt hiszem, hogy ezeket így kiemelném, mert nagyon jó volt azt történelmileg is felfejteni, hogy hogyan alakult a Milán játéka. Ugye itt kezdődött a 60-as évek, Lácsójával és a 90-es éveknek a Super Milánjával, és utána még a 2000-es évek Milánja is az utolsó nagy rugásaival. Szóval ezeket így érdekes volt történelmileg felfejteni, meg leginkább az egész sorozatból ezt a munkát emelném ki, nagyon érdekes volt történelmileg tényleg áttekinteni ezeket a döntőket.
1: Cseri és Bendegúz.
2: Azokat a BL döntőket, vagy azoknak a BL döntőknek az elkészítését, amiről nem tudtam olyan szinten, hogy még nem is éltem, amikor ezeket a BL vagy inkább back döntőket lejátszották, megtalálni bennük a bizonyos magyar vonatkozásokat. Tehát például, amikor a Partizán Belgrád játszott back döntőt, azt hiszem, hogy a Barcelona ellen, akkor ott utána jártam, hogy milyen játékosok játszottak korábban a Partizán Belgrádnál. Hollander Filip egyébként ott volt, de érdekes volt ezeknek utána nézni az, hogy például Palotás Károly játékvezető volt bizonyos mérkőzéseken, ugye Puskás a Real Madrid mezében, a Frankfurtnak ugye 4 gólt szerzett, nyilván ezeknek úgy jó utána nézni, és mindenféle ilyen egyéb érdekességnek meg végignézni azokat a folyamatokat, amik a csapatokat a BL döntőig vezették.
1: Végül pedig munkatársaink azt is elmondták, hogy mit várnak az idei finálétól. Ballai Attila.
7: Nagyon rossz tippelő vagyok, ezért most az a jó hírem van a Paris Saint-Germain híveinek, hogy az Arsenal győzelmére tippelek. Részben azért, mert megnyerte 22 év után az angol bajnokságot, és ez szerintem elképesztő energiákat szabadított fel ebben a csapatban. Beckett vagy bajnokok ligáját viszont érdekes módon még soha nem nyert az Arsenal. 6 angol klub nyerte már meg ezt a legrangosabb európai klubtrófeát, nincs még egy olyan nemzet, amelyik a közelébe lenne. 3-at nyertek, már úgy értem, hogy 3 olasz klub nyert, 3 német klub nyert, de 6 angol, és az Arsenal nincs közöttük. Ez egy hatalmas hiányérzet. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy a Paris Saint-Germain egy egészen más típusú ellenállással fog találkozni most, mint akár a Bayern München ellen. A Bayern Münchent a Paris Saint-Germainnek találták ki. Azzal, hogy ott meri hagyni a védőit egy az egybe, és a francia csatárok úgy hozhatták rájuk a labdát, hogyha azt az egy embert meg tudják kerülni, ki tudják cselezni, akkor közvetlen gólhelyzetben vannak, ez nekik szinte egy ajándék volt. Az Arsenal egészen mást fog játszani, egészen racionális célfutballt, és én most itt azt gondolom, hogy ez eredményesebb lesz. Támadásban pedig azért, mert olyan variációik vannak rögzített játékhelyzetekre, például szögletekre, amelyekre még felkészülni se lehet, mert mindenkinek jobban csinálják.
1: Elpap István.
8: Mégiscsak a címvédőről és a regnáló angol bajnokról van szó, mert ugye most már az Arsenal az angol bajnok, amely ráadásul egyedüli angol nagycsapatként még sose nyert se Beckett, se BL-t, úgyhogy óriási lehetőség kapujába áll. Mindenki szerint a Paris Saint-Germain a favorit. Én óvatosabb vagyok ezzel, mert ez az Arsenal, ez ezzel hihetetlen nehéz futballozni, és ha ez egy kevés gólos meccs, már pedig ez nem lesz 5-0, mint a tavalyi PSG Inter, ha ez egy kevés gólos meccs, akkor is simán el tudom képzelni, hogy ezt a meccset az Arsenal nyeri végül meg. De azért én is azt mondom, hogy ha Paris Saint-Germain azt a minőségű futballt tudja produkálni, amit mondjuk a Bayern München ellen csinált, akkor azért a párizsiak a favoritok.
1: Virányi Zsolt.
9: Legnagyobb élményem egyelőre erről a 2026-os budapesti BL döntőről, hogy szerdán, amikor a felnőtt férfi jégkorong válogatott megérkezett Zürichből a VB-ről, ugye ott benn maradt a csapat, akkor még a csapattal utazó egykori brazil klasszis Cafu is ott volt, és egy egyszerű kis hátizsákkal, mint egy turista megérkezett, de hát őt azért fogadták, szerencsére ott egy páran kollégák felismertük őt. Cafu megérkezett, aztán a hoki válogatott is. Én azért szurkolok a Paris Saint-Germainnek, pedig nem voltam soha az ő szurkolójuk, vagy drukkolójuk, és hát már elárultam, hogy inkább ugye Liverpool és Manchester United, tehát adná magát, hogy Arsenal. De az, amit Luis Enrique ezzel a Paris Saint-Germainnel a nagy sztárok nélkül megcsinált, illetve létrehozott, és most már második szezonban a BL döntőig jut, és lehet, hogy mind a kettőt megnyeri a tavalyi után az ideit is, az megsüvegelendő és le a kalappal, példaértékű, hogy nagy sztárok nélkül is nagyon jó csapatot lehet építeni, akik kerékkötői az előrelépésnek, akik nagyon sokba kerülnek, és a lévő játékosokból csinál egy nem egy ütőképes, hanem BL győztes csapatot. A nagy kérdés, hogy sikerül-e címet védeni.
1: Cseszregi Balázs.
10: Én nagyon szeretem Luis Enriquet, Luis Enrique futballfelfogását, de nem szeretem a Paris Saint-Germaint, annak ellenére, hogy ez a Paris Saint-Germain most tele van fiatal, jó játékosokkal, és nagyon jó focit játszik, úgyhogy maradnék az Arsenalnál, azért is, mert ugye soha nem nyert még bajnokok ligáját, soha nem nyert még Beckett sem, és ez egy picit akkor még emelné a budapesti döntő jelentőségét, hiszen történelmet írhatna az Arsenal. Hozzáteszem, ha a Paris Saint-Germain megvédi a címét, akkor szintén történelmet ír, de én az Arsenalnak szurkolok, Artétának szurkolok, meg annak szurkolok, hogy a 16 éves Max Domen pályára lépjen. Én azt gondolom, hogy az óriási dolog lenne a srác számára, de hát ezt láttuk, hogy Artéta minden gond nélkül beteszi a Premier League-ben is.
1: Reiss Bálint.
5: Én abba bízom, hogy megszakad az a sorozat, ami 2018 óta minden évben volt, hogy csak az egyik csapat szerez gólt, tehát remélem, hogy mind a két fél betalál legalább egyszer. Nyilván budapestiként azért jó lenne, hogyha izgalmas mérkőzés lenne, és úgy emlékeznének rá az emberek, hogy na ez a budapesti bajnokok ligája döntő, ez tényleg emlékezetesen sikerült. Igazából nekem az mindegy, hogy melyik csapat nyer, mert egyiknek sem szurkolok úgy különösen. Olyan szempontból érdekes lenne, hogyha az Arsenal nyerne, hogy amikor a sorozatot csináltuk, akkor láttam azt, hogy mindig azért azt megegyezzük, ha egy ország, vagy hát ha egy csapat először nyer bajnokok ligája döntőt, és ugye az Arsenalnak ez lenne az első, tehát akkor biztos, hogy a jövőben, ha más országok készülnek első BL döntőjükre, vagy tekintenek vissza a korábbi utolsó mérkőzésekre, akkor biztos, hogy Budapestre úgy emlékeznének vissza, mint hogy egy csapatnak az első siker helyszíne.
1: Regős László.
4: Nem ezt a párosítást szerettem volna a budapesti BL döntőre. Nyilván, ahogy sok magyar, úgy én is a Liverpoolt szívesebben láttam volna itt Budapesten, vagy amikor az elődöntők már ismertek voltak, akkor én a Bayern Arsenalra szavaztam volna, pedig ezt a Bayernt már nem szeretem annyira, mint ahogy szerettem 16 éve, de valamilyen minimális szinten, ha szurkolok valakinek, akkor inkább az Arsenalnak. Vannak arzenálos barátaim, akiket előszeretettel lőhetszelek azzal, hogy még sosem nyert BL-t a csapat. Szomorú lenne, hogyha ez véget érne, de talán megérdemlik ők is ennyi várakozás után.
1: Tóth Béla.
3: Hát az első válaszomban említettem, hogy én kisgyermekként Arsenal szurkoló voltam, illetve semmik más együtteshez nem nagyon kötődöm, csak az Arsenalhoz, bár olyan én nevezem ezt a kapcsolatot most, ez egy elhidegült házassága az Arsenal is köztem, úgyhogy én nagyjából ott elhagytam a csapatot, vagy hát akkor ezzel a képpel élve elhidegült a kapcsolat, amikor Wenger távozott, és azóta én a távolból követem, de úgy az Arsenalnak a történését, a klub életét, hogy hát mint egy régi szerelem, azért az mégiscsak ott van jellemzően az emberben. Emiatt bízom azért abban, hogy az Arsenal története során először meg tudja nyerni a bajnokok ligáját, és szerintem, ha nem is feltétlen az esélyese a londoni gárda ennek a döntőnek, de a Paris Saint-Germain ellen, hogyha valamelyik csapat eséllyel tud harcba szállni, az pont, hogy az Arsenal, és azt hiszem, hogy egy olyan fejlődési pályán van most már hosszú évek óta Arteta a csapata, amelynek tényleg az lenne a csúcspontja, hogyha az Arsenal nyerne. Úgyhogy én azt mondom, hogy döntetlen, nem 0-0, és a végén 11-es párbajban nyer az Arsenal.
1: Szabó Bence.
6: Azt gondolom, hogy nagyon sokan amellett vannak, hogy a Paris Saint-Germain ismételten be fogja húzni majd ezt a BL győzelmet. Én sem mondanék nagyon mást. Az Arsenalnak az egész szezonját nézve nekem az az érzésem, hogy ez egy olyan csapat, ami kockás lapokon van kiszámolva, és ezt sokszor szoktam is mondani, hogy gyakorlatilag mint egy matek egyenlet az egész Arsenal így néz ki. Nos, nekem a futballban nem ez a szép, nem ezt szeretem feltétlenül, bár elismerem, hogy igen eredményes. Ugye a legkevesebb gólt szerezte az Arsenal szabadjátékhelyzet útján ebben az idényben, ugye rögzített játékhelyzetből szereztek rengeteg gólt, szabad játékhelyzet útján pedig azt hiszem pontosan 41-et, ami az elmúlt több mint 30 év Premier League történetének a legkevesebbje bajnok csapatként, úgyhogy ez a fajta futball az nem az én szájam ízének megfelelő, úgyhogy már csak a futball szépségére vonatkozó érzésvilágom mondatja velem azt, hogy inkább a Paris Saint-Germain fog nyerni, úgyhogy ezt várom Budapesten.
1: Jó, András.
0: Hát én titkom mindig Arsenal szurkoló vagyok. Nekem a legelső mezem egy Henri mez volt, még egy régi arzenálos mez. Az már sajnos nincs meg, és egyébként nem is lenne jó rám. Én örülnék neki, hogyha az Arsenal nyerné a bajnokok ligáját, de hát, hogy milyen mérkőzésre számítok? Hát abból kiindul, hogy az Arsenalnak milyen mérkőzésé voltak idén. Nem túl sok gólos mérkőzésre számítok. A Paris Saint-Germainre a legjobb szó az űrfoci szerintem most, amit csinálnak, hiszen ugye amióta nincs ott az a nagy hármas Neymar, Messi és Mbappé, azóta egészen elképesztő, hogy mit művelnek, ugye tavaly is láthattuk ezt. Úgyhogy ami a Párizst illeti, ott hát Dembélé, ott szenzációs, ahogy játszik, tehát tőle azért legalább 6 vagy 7 kapura tartó lövést várok, egészen elképesztő, hogy ő hogy játszik. Ami az Arsenalt illeti, hát nekem gyökeres, olyan nagyon szürke eminenciásnak tűnik egyelőre ahhoz képest, hogy tőle mennyit várt mindenki. Talán az lenne a legjobb egyébként, hogyha a gyökeres lőne 2 gólt a döntőben, Dembélé meg mondjuk egyet, és akkor tényleg azt mondhatnánk, hogy gyökeres azért megérkezett az Arzenálba, mert eddig nem nagyon láttuk azt, hogy ő miért is érkezett az Arzenálba, leginkább az, hogy miért ennyi pénzért, de meglátjuk, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon izgatottan várom a döntőt, és remélem, hogy legalább több mint egy gól lesz a mérkőzésen, mert ha nem, akkor valószínűleg, hogy hosszabbításra fullad a találkozó, és szerintem akkor még egy 11-es párba is lehet.
1: Cseri és Bendegúz.
2: Egyik csapatnak sem nagyon tudok szurkolni most. Cserébe legalább nem vagyok elfogult. Azért szerintem a legtöbben azt mondják, hogy a PSG az esélyesebb, és ezt tartom is. De az Arsenal az angol bajnokságban így a vége felé megint elkezdett kicsit elfáradni. Veszélybe is került a bajnoki cím, aztán végül az meg lett. Nyilván az egy óriási motiváció nekik, meg egy óriási teher lekerült a vállukról, hogy na, mögöttünk van az angol bajnokság, igazából a fő cél megvan, és még a BL döntő is, tehát ők talán felszabadultabban tudnak kiállni, mint a PSG, de hát a PSG-nek alapból olyan a francia bajnokság, hogy azért nem nagyon kell úgy meghalniuk a pályán, mint az Arsenal játékosoknak. Úgyhogy szerintem így ez a fajta ilyen felszabadultság az mind a két csapatnál adott. Ha a játéktudást nézzük, akkor nyilván ez a támadó szellemű elég összetett futballja a PSG-nek, ami az Inter ellen is bevált, az szerintem most is beválhat majd. Úgyhogy én a PSG-t tippelem győztesnek.
11: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
11: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
13: Ma rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten. Súlyos baleset történt Pécs és Hirt között hajnalban. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
11: Sporthírek.
13: Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. Az angol csapat első BL trófeáját szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupasorozatban. A Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik a Puskás Arénában. Közel került a Ferencváros kispadjához Borbé Balázs, aki két hete még az Eto'val lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta győri szerződését. A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet. A címvédő ezzel megtette az első lépést, afelé, hogy sorozatban negyedszer nyerje meg a bajnokságot. Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton a Continental Tour Gold sorozat lengyelországi állomásán. A 29 éves sprinter 12,66 század másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a versenyt. Jannik Sinner után a 24-szeres Grand Slam győztes Novak Djokovic számára is váratlanul hamar véget ért a francia nyílt teniszbajnokság. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott a legjobb 32 között a 19 éves Joao Fonsecától. Szintén a Roland Garroson férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián, Stoller Fanni viszont magabiztos sikerrel kezdett vegyes párosban. Marozsán és az olasz Mattia Bellucci párosa egy finn-brit kettőstől kapott ki két játszmában. Vegyes párosban viszont Stoller Fanni és az amerikai Christian Harrison bejutott a legjobb 16 közé. A magyar-amerikai kettős egy tajvani-brazil párost győzött le két szedben.
11: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
13: Fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hirt között a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A pécsi klinikára szállították őket. A buszon fiatal sportolók, edzőik és az őket kísérő szülők utaztak. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot. Az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. A Fidesz szerint elhallgatja a brüsszeli paktum titkos részeit a miniszterelnök, miután politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt felszólította Magyar Pétert, mondja el, mit követel Ursula von der Leyen Magyarországtól a megegyezésért cserébe. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt az uniós források hazahozatalának, az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében több utat is lezárt, köztük a Dózsa György, a Stefánia, a Tököli és a Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára.
14: Közlekedés.
13: Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. A 123-as kilométernél csak egy sáv járható, torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
14: Időjárás.
13: Marad a napos nyári idő. Kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
14: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kinek hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
16: Eltelt egy szezon, véget ért a női labdarúgó bajnokság, illetve a kupát is behúzta a Ferencváros együttese. Kellemes rádiózás mindenkinek, ez a Csajok Ligája 9. része, a stúdióban Németh Kornél, illetve állandó hű fegyverhordozón társam, tettes társam Elbert Gábor. Azt mondtam itt a beköszönésben, hogy véget ért a szezon, a kupát is behúzta a Ferencváros, meg a bajnoki címet is. Stúdiónk vendége is ehhez kapcsolódik. Majd mindjárt felfedjük az ő szemét, hogy kicsoda, ki is érkezett. Annyit elárultunk, hogy a bajnok és kupagyőztes együttesből érkezik a vendégünk. Viszont Gábor, mennyire meglepő, nem meglepő? A bajnokságot az, hogy behúzta a Fradi sorozatban hetedszer, az abban nincs meglepetés. A kupát ugye visszahódította, az összkép meglepette bármilyen tekintetben.
17: Én azt gondolom, hogy meglepetésnek nem mondanám, de óriási melónak gondolom azt, amit a Fradi focista lányai Albert Florian vezetésével tettek ebben az évben is, mert hogy annyira simán nyerték meg mind a két sorozatot, amennyivel szerintem nem jobb a játékosanyag, és a feltételek meg különösen nem. Tehát én azt gondolom, hogy ezért kalapemelés jár a lányoknak is, meg Albert Floriannak is.
16: Van barátja a hölgynek, a kis stúdiónk vendége, neked is van barátnőd, úgyhogy ennyit ne udvaroljál neki, de most látta, és innentől kezdve reagálhat is rá élőben Zágonyi Barbara, az FTC Telekom női csapatának. Hát bombagólokat szerző hátvédje a vendégünk, nem múlt el bajnoki döntő, úgy, hogy ne lett volna bombagólod. Először is engedd meg, hogy a bajnoki címhez is, a kupagyőzelemhez is, meg a bombagólokhoz is gratuláljak. Gábor pedig rengeteg magas labdát feldobott. Meglepő, nem meglepő, mennyi meló van abban, hogy dupláztatok, Barbie?
18: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Meló az nagyon sok van benne, de szerintem azt minden csapatról el lehet mondani. Engem is meglepett, hogy ilyen simán ment a igazából mind a három döntő mérkőzés. Azért a szezon nem volt ennyire sima, mint amennyire ezt a döntők mutatják, de nagyon örülök, hogy két meccsből le tudtuk ezt szárni, és hogy tényleg ilyen magasan hagytuk abba ezt a szezont.
16: Na, egy kicsit a bombagólokról viszont. Itt a BL döntőben, amikor volt a BL döntő, én írtam Gábornak egy üzenetet, hogy mondom, bődületesen nagy gól volt, semmi különös, csak Zágonyit másolja, visszaírta nekem.
18: Mi is néztük,
17: így volt, nem? Annyival különbség, hogy a ballal rúgtál a döntőbe.
18: Igen, mi is néztük pont a meccset, és pont egymás után volt a kettő. Vicces volt nagyon.
16: Na, de tényleg egy kicsit a bombagójaidról azért mesélj, szóval nem egy szokványos dolog, hogy még akkor is, hogyha úgy tudom, hogy azért középpálya jobban érzed magad, vagy jobban szeretsz ott játszani, bólogatsz, ez jól tudom, jól hallottam.
17: Ez azért mondja, hogy a Flóri hallja biztos.
18: Igen, remélem hallgatja.
16: Na, az még biztos, hogy eljut majd hozzá. De
17: mondtam mostan, neki előre, hogy ez szóba fogja.
16: Hogy mostanság azért védőként, szóval nem egy megszokott dolog. Akár a hazai bombagólodról, akár a Pancho Arénában lőtt bombáról egy kicsit azért mesélj, kérlek.
18: Igen, egész karrieremben középpályán játszottam, és a Flóri edző döntése volt az, hogy hátra rakott belső védőbe.
16: Flóri Albert Flórián, csak mondom azok kedvére, akik kevésbé járatosak női labdarúgó berkekben, igen.
18: Igen. Most szerintem ebbe a szezonban jutottam el odáig, hogy megszoktam, és meg is szerettem úgymond ezt a posztot. Bár
17: ez ezt is hallja.
18: Még mindig szívesebben játszanék feljebb. Igazából apukám most lett 60 éves, áprilisban a kupa döntő előtt két nappal, és a kupa döntőn szerettem volna már gólt lőni neki. Ez sajnos akkor még nem jött össze, de most ezzel a két döntő góllal remélem, hogy nem haragszik annyira, hogy nem a szanyapján lőttem.
16: Aligha.
18: Igen, és egyébként az első meccsen, az első döntőn úgy keltem fel reggel, hogy én gólt fogok ma lőni, ezt így éreztem, tudtam, hogy jönni fog, és sikerült is. A mostani meccsen azért már nem akartam tehetetlen lenni, és hogy most is mindenképp gólt kell önöm, de hát szerencsére összejött.
16: És ott Esztert nem, hogy mondom, nem piszkáltad egy kicsit, hogy jó lenne, hogyha befejezni
18: hogy azt, hogy legyen egy önálló gondolata.
16: Igen, meg hogy übereljen.
18: Egyébként igen.
16: A második meccsen az övé, az talán egy picivel nagyobb volt, mint a te második meccsen rúgott gólod.
18: Igen, hát sokkal gyönyörű gólt lőtt. Mondtam is neki, hogy azért nem muszáj utánoznia, de hát nagyon örülök neki.
16: Na, Barbie, mindjárt visszatérünk, viszont engedd meg, hogy Gáborhoz forduljak. Sokat beszéltünk a Ferencváros együtteséről, és teljes joggal beszéltünk sokat itt a Csajok Ligája eddigi epizódjaiban. Kezdtük onnan, és akkor egy kicsit kronológiai sorrendben haladjunk, hogy BL4-es torna, amit még eddig a klub nem tudott egyszer sem megugrani, illetve ilyen eredménnyel, hogy megnyerés utána tovább tudjon lépni. Ott már látszott az, vagy ott még csak így, nem tudom, előre vetítette az, hogy ez egy sikeres szezon lehet? Mert hogy például a tavaszt veretlenül hozta le a Fradi, tehát onnantól kezdve, hogy a nemzetközi szintére már nem kellett majd játszania, és csak a hazai dolgokra tudott koncentrálni. Igen, tehát, hogy a legnagyobb rivális a Puskás Akadémia, mint a bajnoki döntős ellenfél, talán gólt sem rúgott egészen a bajnoki döntőig, mert
17: ez ugye... Ez meccsen győzött a Puskás ellen.
16: De az ősszel volt össze. Még, az igen, tavasszal nem.
17: Igen. Szóval én azt gondolom, hogy a nemzetközi szereplés, amire nagyon régóta várt a klub, meg mindenki, aki a Fradiban dolgozik, az legalább annyi kockázatot rejtett magában, mind amekkora öröm lehetett ott a klubban, hiszen ezt látjuk a férfi futballban is, hogy amikor két szintéren kell helytállni a csapatnak, az nehéz. Ráadásul itt ugye messze nem olyan profi körülmények között dolgozhatnak a lányok, mint a férfiak, tehát ilyen szempontból még sokkal nagyobb terhelés az, hogy szerdán játszol Prágában, hétvégén elmész Szombathelyre, nem is, hogy pont így volt a város.
16: Szexárra mentek emlékeim szerint.
17: Akkor az S betűt eltaláltam, mindegy.
16: Valahol,
17: tehát, hogy azt gondolom, hogy ebben volt kockázat. A fáradtság szerintem látszott ősszel, tavasszal meg annyira összeállt ez a csapat, hogy azokon a mérkőségen is, amikor arra lehetett számítani, hogy eredményben ez szoros lehet, akkor is, ha előbb nem, akkor a második fél időben döntő fölény alakult ki. És ez szerintem abból fakadhat, hogy, hogy nagyon komoly meló zajlott.
16: Nyilván most a legfrissebb emlék a két bajnoki döntős mérkőzés, de a nemzetköziek közül, a nemzetközi meccsek közül melyik a kedvenced, vagy melyik az a momentum, amire a legszívesebben emlékszel vissza? És amit Gábortól kérdeztem, az egy picit hozzád is hadd passzoljam ezt a labdát, hogy mennyire lógott az már ott akkor a levegőben, hogy ebből tényleg ennyire jó szezon lehet? Mennyire mutatta az öltözőn vagy csapatom elő, mennyire volt ez téma?
18: Kedvenc momentumom talán Albánia volt, amikor megnyertük ezt a kis minitornát, és végre meg sikerült ugranunk ezt. Nagyon bennem ragadt tavalyi évben, amikor nem sikerült, hogy a fenyvesével én, ahogy mondta, hogy ő addig nem akasztja fel a cipőjét, amíg ezt egyszer ki nem jutunk.
16: Jó párszor neki futott ennek, aztán hál' Istennek most segítettetek igen, rajta, igen.
18: Igen, úgyhogy ennek külön örültem. Annak is, hogy neki is sikerült. Talán igen, az volt a kedvencem, utána Prága is igazából nagyon jó volt. Nehéz volt, igen, nehéz két szintéren itt helyt állni, nagyon sokat kellett utaznunk. Ugye Prágával vonattal mentünk, az is elég hosszadalmas út volt. Utána...
16: Ez egy ilyen csapatépítőnek is felfogható.
18: Igen, és ezt akartam mondani, hogy nagyon, nagyon szerintem hozzásegített a csapat kohéziójához az, hogy ennyi mindent megéltünk együtt, és ennyi ilyen új impulzus ért minket külföldön. Utána ez látszott is rajtunk, hogy játéktapasztalatilag is szerintem sokat gyűjtöttünk magunkba, nagyon jó, nagyon erős csapatokkal és játékosokkal kerültünk össze, de mint csapat és mint ember is szerintem sokat fejlődtünk, és még közelebb kerültünk egymáshoz.
16: Említettük ma már többször, bízom benne, hogy hallja ezt, vagy eljut hozzá, úgyhogy egy kicsit vagy dicsért, vagy kritizáld, attól függ, hogy mennyire vagy bevállalós. Albert Flóriának mekkora szerepe van ebben a történetben, mert azért abban egyeztünk meg, akár veled is, Gábor, akár bárki volt itt a stúdióban, például amikor Pusztai Sáriék voltak itt, hogy azért ez a mostani Fradi nevek alapján messze nem a legerősebb Fradi az elmúlt éveket nézve, és mégis ennek a Fradinak sikerült. Szóval Albert Flóriánnak gondolom én, hogy vastagon van akkor szerepe ebben ezek szerint, de én ezt kívülről gondolom, belülről te ezt hogy látod, hogy érzed?
18: Nyilván nagyon nagy szerepe van a vezetőedzőnek a csapat sikereiben.
16: De a csapat egységnek akkor ezek szerint még nagyobb? Mert látok rajta egy pici bizonytalanságot, és ez biztos, hogy nem annak szól, hogy most Flóri jó edző, vagy nem jó edző, mert az kiderült az eredményekkel. Mi okozza a csapat egység irányába tolnád ezt? Vagy mi az, ami a sikertitka ezek szerint, vagy szerinted a sikertitka?
18: Igen.
16: Vagy a siker egyik legfőbb összetevője.
18: Most, ahogy mondtad ezt, hogy nem nevek szerint nem a legerősebb Fradi, szerintem, amit mondtam az előbb is, csapat kohézió szempontjából viszont nagyon-nagyon erős. Nagyon összetartunk, nagyon jóban van mindenki pályán kívül is. Szeretünk együtt lenni, meghalunk egymásért a pályán, szerintem ennek nagyon nagy köze van hozzá. Az edzésen is most tényleg nincsenek kilógó játékosok, nincs akire rá kell szólni, hogy küzdjön minden egyes ilyen edzés végi már játék
16: sem is. Erre gondolok, hogy ki az, akire korábban rá kellett szólni.
17: Ez egy tippjáték, azt hallgatom.
16: Már a következő műsorban majd ezt megbeszéljük.
17: Jó.
16: Nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, mégiscsak kis bajnok.
18: Igen. Szóval tényleg minden egyes ilyen játékon is mindenki kb. Élethalál harcként tekintjük.
16: Hát ez lenne a normális.
18: Igen.
16: Egyébként.
18: És nagyon jó edzések is vannak, jó az erőnléti edzőnk is, a gyógytornászunk is, az egész stáb nagyon jól, nagyon támogat minket. Mindenki tényleg 110%-ot belerak.
16: Hozzád is ezek jöttek vissza? Ezek az olyan híradós pletykák, hírek, hogy
17: ennyire
16: egyben van a
17: társaság? Hogy ez egy kulcskérdés, hogy a stáb meg a Flóri most nagyon együtt van. Szerintem az előző évben, vagy előző két évben ez kevésbé volt igaz, és szerintem ez nagyon sokat jelent az öltözői hangulatra, az edzés hangulatra, amikor azt érzi a játékos, hogy a stáb az egységes, egy irányba húz, szakmailag is egy irányba húz, szerintem az egy nagyon jó üzenet a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ez erre az évre alakult ki, tehát szerintem ez egy nagyon jelentős eleme annak, hogy ez a csapat ennyire egységes, és az is kapnak szerintem kevés gólt, az mindig egy csapatnál, ha egy csapat egységes, akkor hátul nem tologatják a felelősséget a játékosok egymásra, hanem csúsznak, másznak egymásra, aztán hogy végül kit hoznak ki hibásnak, az meg mindegy nekik, mert hogy együtt vannak.
16: Ez a Csajok Ligája 9. része, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja, a stúdióban Zágonyi Barbara, a bajnok és kupagyőztes Ferencváros labdarúgója, illetve Elbert Gábor. Sok mindenről ejtettünk már szót, viszont a kimondottan a tavaszról, meg a tavasz kulcs momentumairól nem nagyon. Az már korábban eldőlt, hogy benn lesztek a bajnoki döntőben, de az alapszakasz utolsó fordulójában pont a bajnoki döntős Puskás Akadémia volt idegenben az ellenfél. Mennyire csináltatok abból presztízs kérdést, hogy azért oké, hogy már eldőlt, de nehogy már azért, hogy, tehát meg kell mutatni most ki az úrasszony a háznál, ugye a mondat úgy szól, hogy ki az úrháznál, vagy a mondás úgy mondja, de hogy ki az úrasszony a háznál. Ugye 2-0-ra nyertetek egy teljesen tét nélküli mérkőzésen.
18: Igen, érdekes helyzet volt ez, hogy tudtuk, hogy legalább háromszor fogunk megmérkőzni egymással. Úgy fogtuk fel azt a meccset, hogy tapasztalatszerzés, kicsit azért nyilván nem erőfitoktatás, de szerettünk volna úgy belemenni a bajnoki döntő párharcba, hogy...
16: Hogy ki az úrasszony a háznál.
18: Igen. Igen, és ez szerencsére sikerült is. A fő igazából az volt, hogy senki ne sérüljön meg, de azért nyilván nem mehetsz így ki a pályára, hogy félsz, hogy megsérül valaki. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen 2-0-ás győzelemmel tudtunk belemenni ebbe a párharcba, és ugye meg is lett úgymond az eredmény.
16: Így bizony. Milyennek látjuk, Gábor, a Simpl Női Liga erősségét? Ugye hosszú-hosszú idő után annyiban változott a helyzet, hogy a Puskás nem a bronzéremért játszott az MTK együttesével, ugye a korábbi években az Eto volt az, amelyik ugye a Fradival küzdött a bajnoki címén, most az Eto lett ugye a bronzér, most erről még nem szóltunk, két mérkőzésen a kisalföldi zöldfehérek nyertek a budapesti kékfehérek ellen. Összességében milyen erősségű volt ez a bajnokság, ugye jövőre át is alakul, nem ez lesz a lebonyolítás, de mi kívülről milyennek láttuk, és aztán utána a Barbie tud erősíteni, vagy cáfolni mindarra, amit most mondasz, és én meg esetleg kiegészítem.
17: Én azt gondolom, hogy a női labdarúgás fejlődik itthon, ez látszik a bajnokságon is, az, hogy kellő ütemben-e, vagy olyan ütemben-e mindamennyi pénzt költöttünk rá, azon lehetne vitatkozni. Továbbra is én azt látom, hogy aki teheti, az nyilván Nyugat-Európában szeretne futballozni a lányok közül, és ugye nagyjából ugyanaz az öt ország, ami a csúcs Európában, tehát az angol, német, francia, spanyol, olasz, de Skandinávia is jó.
16: Fiúknál már nincs benne a top 5-ben a francia
17: kérdező. Igen, fiúknál ott négy van, igen. Tehát hogy én azt gondolom, hogy fejlődünk, de az előttünk járó országok szerintem gyorsabban fejlődnek, és teljesen logikus, hogy a lányok nagy része, aki megteheti, az ezekbe az országba vágyik, illetve még a női labdarúgásnak van egy olyan specialitása, hogy az Amerikai Egyesült Államok is bizony vonzó, tanulás és foci együtt, és ott ugye a női labdarúgásnak talán nagyobb kultúrája van, mint a férfinek.
16: Barbie, az én állításom a következő, anélkül, hogy vitatkoznék Gáborral, elfogadom, amit mond, és nagy részben együtt is értek vele, az én állításom a következő, szerintem fejlődött, szerintem nem is keveset fejlődött, amiből ezt lemérem, mondjuk nem is olyan régen a Fradi az Újpestnek rúgott 10 gól felett, most nyilván az is egy irreális eredmény volt, amióta Újpesten új tulajdonos van, azóta a női fociban is más szelek fújnak, és egyértelműen erősebb a csapat, de mondjuk a Budaörs, Szekszárd, Diósgyőr, tehát az alsó harmadban lévő csapatok ellen sem tudtatok, nem tudom, 8-10 gólos győzelmeket aratni, mint amiben a korábbi időszakban azért jóval több előfordult. Volt egy-kettő meccs, ami ilyen extrém gólkülönbséget hozott, de összességében én ebben mérem. Kérlek, erősíts vagy cáfolj, illetve amelyikkel egyetértesz, ott erősíts, ahol meg vitatkozol, ott meg akkor hangosan cáfolj rám, kérlek.
18: Igen, én amióta visszajöttem Magyarországra 3 éve, amikor visszajöttem, az nagyon meglepett, hogy erősebbnek ítéltem meg a bajnokságot, mint amikor mondjuk itt hagytam. Nincsenek akkora gólkülönbségek, de azért ez egy kicsit azért nem tudom.
16: Csalóka,
18: mert nagyon sok csapat még mindig a betalom a buszt taktikát alkalmazza, ami nagyon nehéz az ellen játszani. Egyébként visszareferálva az európai harcokra, ez is nagyon nehéz volt, hogy teljesen más egy külföldi csapattal játszani, mint a magyar.
16: Hát ott volt, ami nektek kellett a busztolni.
18: Igen, igen, és ugye ezt sose csináltuk.
16: Van vizsgád? Levizsgáztál?
18: Nem, busz soha nem. Úgyhogy igen, fejlődik. Szerintem nagyon sok csapat van most még az első osztályban, talán kicsit nagy különbség van még mindig a vége és az eleje között. Ennek én nagyon örülök, hogy más rendszer lesz jövőre. Szerintem az sokkal hasznosabb lesz, hogy több jó minőségű meccset tudunk
16: itt
18: játszani.
16: Most muszáj leszek közben szólni egy pillanatra. Gábor, pontosan hogy néz ki ez a jövő évi lebonyolítás?
17: Jövő évi bajnokság az úgy
16: néz ki. A következő bajnokság, mert ez ebben az évben el fog indulni.
17: Így van, tehát a 2026-27-es szezon az úgy néz ki, hogy ugyanúgy maradt 12 csapat. lejátsszák a két kört, tehát mindenki játszik otthon is, idegenben is a másikkal, így lemegy ugye 22 forduló, és utána az első négy, az ötödik, nyolcadik, és a kilencedik, tizenkettőket.
16: Lesz egy középső ház, és
17: ők játszanak még mindenki mindenkivel, tehát lesz még 6 meccs. Ez jó, mert így 28 meccs biztosan van, plusz a kupa. Tehát ami kritika mindig a magyar bajnokság gokkal szemben, hogy kevés a meccs, ez megoldódik. Itt majd még talán azon kell dolgozni, hogy ne legyen 3 hónap szünet télen, mert az nehéz.
16: Vagy ne legyen olyan, mint ami most volt tavasszal, hogy rögtön egy mérkőzés, még egy mérkőzés, majd 3 hét szünet, ami azért a teljes abban.
17: És előtte meg 3 hónap szünet, igen, aztán meg egy hét alatt 3 meccs, az,
16: igen,
17: az
16: és nehéz. Utána megint volt ez az óriási szünet. Ezt ti hogy éltétek meg egyébként, ha már itt beszélünk? Ugye rögzítettük a tényt, hogy a női labdarúgás ért, és nem ellen vagyunk, tehát hogyha valamit megfogalmazunk, akkor az nem azért van, mert...
17: Nyilván nem azért hoztuk létre a műsort, hogy bántsuk a
16: női labdarúgást. Úri kervünk azt kívánja, de, vagy úgy kívánja, de azért ez tényleg abnormális volt, nem? Vagy nekünk kívülről teljesen követhetetlen volt. Ez belülről milyen volt?
18: Igen, egyáltalán nem volt könnyű. Főleg úgy, hogy mondjuk volt a felkészülés, voltunk valamilyen formában, lejátszottunk egy meccset, utána megint megszakadt ez a flow, amit mondjuk elindítottunk. Tudtunk edzőmeccset játszani, szerencsére, de azért az nem ugyanaz. Igen, ez nem egy könnyű helyzet.
16: Na és akkor most érünk el oda, hogy akkor ugye érintettük már a bajnoki döntőt, egy aspektusból vagy egy nézőpontból még nem beszéltünk róla, és ezt is nevén kell nevezni, és nem feltétlenül csak az én saját kérdésem, nem reprezentatív a közvéleménykutatás, de a szerkesztőségben mielőtt elkezdtünk beszélgetni Barbival, több kolléga is feltette nekünk ezt a kérdést, hogy beárazza a női bajnokságot az, hogy két meccsen 14 gólt rúg a Fradi döntős ellenfelének. Nem akarom kiadni azt, hogy mit válaszol.
17: Na, ugyanazt fogom válaszolni, okay, most is.
16: Szóval akkor válaszolt, kérlek ugyanúgy, mert én ezt a választ tudom, és akkor onnan menjünk egy picit tovább, Barbit is bevonva.
17: Ismersz, hogy ugyanazt mondom. Egyetlen. A mikrofon előtt, mint a mikrofon mögött, még ha közel is hajolok hozzá néha, hogy tavaly 5-0-ra nyerte a PSG a BL döntőben a férfiaknak, és az nem árazza be az európai futballt, az egy meccs. Én azt gondolom, egyébként ezt mondom minden évben, hogy a Flóri valamit tud, hogy kell döntőt játszani. Nem tudom, hogy mit. Hogy erről mond-e valamit, vagy felhergeli a lányokat, direkt csinál, nem.
16: De álljunk meg egy pillanatra, van valami különlegesség Aldár Flórián és a döntő relációban?
18: Hát így külön a döntőre nincs. Igazából azt mondta most is, hogy nem akarja túl misztifikálni. Bízik bennünk teljesen, nem akar most ezért több vagy más taktikát kitalálni, hogy játsszuk a játékunkat, meg amit
16: tudunk. Megélvezzétek a játékot, csak ez olyan könnyű mondani. Persze, nyilván, amikor rúgod a bombagólokat, akkor meg rögtön most a visszavágón, amikor a 40 másodperc után már vezettetek, hát na, hogy nagy van ezt, is élvezi a játékot, és vigyorog, mint a tejbetök. Persze, na de tehát ez valahogy a kettő hozza magával egyik a másikat. Oké, nem árazza be, viszont optikailag nem mutat jól, tehát azért azt rögzítsük, hogy akik ezt kérdezték tőlünk, ők azért tették föl így ezt a kérdést, mert azért az optikailag nem mutat jól, és főleg úgy, hogy azért azt gondoltam, vagy azt gondoltuk sokan, hogy itt azért a Puskás nagyon szívta magát arra, hogy ez egy 3 meccses döntő legyen. Ugye a szabályok értelmében 2 nyert mérkőzésig tart a finálé. Na most persze, amit itt említettem, a visszavágó, a második mérkőzés, 40 másodperc után vezet az ellenfél, a teljes mestervezet, kidobhatod a kukába, és a többi, belemehetnénk a részletekbe. Azt gondolom, hogy 8 gól után, vagy 8 gól után felesleges, de hogy optikailag nem mutat ez jól. Érted, hogy mire mondom, vagy ezt engedjük el, és teljesen kipaszítsuk le.
17: Értem, amit mondasz, hogy nem értek vele egyet. De én azt gondolom, hogy a sportban ez előfordul, hogy két csapat között nagy a különbség, és lehet, hogy a kulcsát elmondtad, tehát, hogy itt Pesten Tuza Petra góljával vezetett a Felcsút, utána mégis 6-2 lett, mert másik félben átszaladt a Fradi a Puskáson. És amikor kitalad a mester, és a 40. másodpercben kiderül, hogy ennek vége, akkor az egy olyan mentális előny volt most a Fradinak.
16: Teljesen a visszajön, teljesen megroppant a Puskás.
17: És az 8. percben 2-0 volt, és ott, bocs, de ott vége van. És hogyha ez egy férfi BL döntő, ez akkor is így van.
16: Ez teljesen mindegy volt.
17: Én azt gondolom, hogy aki ezt onnan közelíti meg, az vagy piszkálódni akar, vagy nem ért hozzá, vagy rossz indulatú, de hogy szerintem nincs ez.
16: Most egyik rosszabb, mint a másik rám.
17: De nem így van.
16: Részben egyetértek, de annyiban továbbra is kötöm az ebet a karolsz, hogy egy bajnoki döntőben 2 meccs alatt, 1 meccsen lehet ekkora különbség, 2 meccs alatt ne legyen.
17: Hány olyan Grand Slam tornát láttál, ahol a döntő nagyon sima volt?
16: Sokat.
17: És az megkérdőjelzi azt, hogy te nézed két hétig.
16: Elfogadom az érveidet, és ezért ezért jó, hogy beszélgetünk erről egyébként, mert hogy ezzel jobban meg tudsz győzni arról, hogy elfogadjam, hogy a két meccs alapján se innen közelítse meg a dolgot. Na, Barbie, azt szokták mondani, hogy minden siker annyit ér, amennyire megünneplik. Na most én láttam egy-két fotót, kis videót, nem túl sokat, de van beépített emberem, mondjuk úgy, aki egy picit nem nagyon árulkodott, de tényleg milyen volt az ünneplés, a publikus, amit el lehet mesélni, kérlek, abba a vagyunket.
18: Hát azért is megy most nekem
16: miért
18: is
16: egy kicsit... Miért fogod a fejedet ennyire nagyon?
18: Igen, kicsit rosszabbul is megy most a beszéd, mert még szerintem a fejem nincs teljesen egyenesbe rakva.
16: De hogy nem, teljesen tökéletes.
18: Megünnepeltük, hogy ennyit mondjak. Már az öltözőben elkezdődött a hasoncsúszás. Igen.
16: Csapatkapitány tényleg vezényelte a tamtamot, és ő az egyik leghangosabb volt? Ezt jól hírlik?
18: Hát az egyik leghangosabb, az biztos.
16: Pedig nem szokott állítólag, ő nem ilyen szokott. De szokott mégis?
18: Azért szokott. De azért kicsit visszafogottabban, igen, most szerintem belőle is kijött az egész évi stressz. Azért
16: hát
18: neki...
16: meg ráadásul ugye Fenyvesi Evelinről beszélünk, aki ugye egy térműtéten átesett, tehát hogy neki aztán meg pláne extra rengeteg ingert jelentő szezonja volt, mert jó dolgok, műtét, tényleg egy csomó mindenen átment.
18: Igen, meg ugye ezt említettük a jövő témát, hogy ez is egy kicsit bizonytalan, és így nagyon ezt akartuk, hogy ez egy nagyon jó élmény legyen most, és hiába a Fenyőnek is nem tudom már a számát, se tudom, hogy hányadik bajnoki cím.
16: Hát az nagyon nehéz követni valóban egyébként, tehát ő az első másodperctől kezdve ott van. Na most mi az, ami ilyenkor mondjuk egy olyan lány, aki szemmel láthatóan a hallgatók nem látják, de én most fordítok nekik, nem tudom, lesz egy tetoválás pluszba még rajtad a sok...
18: Piercing.
16: Egy új piercing, igen. De már ha megkérdezhetem, mert hogy a fülbevalóidat azt mondja, hogyha jól számolom, 6 darabot látok csak így kapásból, de orrpiercingtől kezdve, tehát hova lehet még ezt a
18: még az orromba fér egy, és ezt ráadásul a Flóri nagyon utálja ezt a piercinget, minden egyes meetingre ki kell mennem, pedig akkor még ékszerbe ül mindenki, úgyhogy most ezért csak azért is dacból még egyet fogok.
17: Hogy nekem nincs.
16: Nem, most meg sem mertem kérdezni. Hogy telik majd a nyár egyébként? Mi a kikapcsolódás, ami Zágonyi Barbara számára az abszolút feltöltődést jelenti? Tehát ez a klasszik, hagyományos tengerpart pihenéssel, vagy aktív időtöltéssel, nem tudom, túrázással, kerékpározással. Hogy néz ki a nyár? Mi az, ami most vár rád?
18: Most a válogatottba tartalék vagyok, úgyhogy a következő héten még edzeni fogok. Próbálok csapattal edzeni még, ugye mi már nem edzünk klubba, de a régi fiú csapatommal szeretnék majd, bár ezt ők még nem tudják, még nem kérdeztem meg őket. Utána pedig egyből megyünk a csapattársaimmal négyen Miloszra, Görögországba, egy görög szigetre. Azt pont más vettük meg a repjegyetre, meg a szállást, úgyhogy azt nagyon-nagyon várom. Utána valószínűleg a barátommal fogok utazni, szeretnénk Horvátországba menni, és hát pihenés, úgymond, de...
16: Ilyenkor, amikor a csajokkal elmentek Miloszra, olyankor az van, hogy tényleg fekvés a parton és koktélozás,
18: nem,
16: vagy
18: pont...
16: nem tudom, előkerül egy labda, és a homokban azért egy kis lábtengó, vagy nem hát tudom, igen. Kis kettő a kettő elleni kis bohóckodás azért megy.
18: Pont ezt akartam mondani, hogy azért pihenésnek hívjuk, de nem pihenés, én nem bírok egy helybe ülni, szerintem fél óránál többet. Mindig mindenhova viszek magammal a labdát, úgyhogy tavaly is voltunk így együtt nyaralni, akkor is tengóztunk, meg labdáztunk, bár akkor a négyből ketten sérültek voltak, úgyhogy ez kicsit nehezebb volt, de most mindenki egészséges, úgyhogy most
16: akkor tudtak bicepszel erősíteni.
18: Igen. Úgyhogy mindenképp fogunk labdázni, meg túrázni, és én imádok. Biztos, hogy aktívan fog tálni a nyarom.
16: Gábor, megérdemelt? És nyilván a pihenés része egyértelmű, hogy rászolgált, megérdemelt, de a Fradi győzelme így kezdtük, és ezzel a gondolatmenettel zárjuk. Majd lesz még egy Csajok Ligája, a szezonzáró rész, amikor a teljes idény történéseit magyar és nemzetközi vonalon is összefoglaljuk, mert hogy azért rengeteg minden történt itt az elmúlt időszakban, amiről kell majd beszélünk, de most kimondottan a Ferencvárossal kapcsolatos. Megérdemelt, nem érdemelt meg?
17: Szerintem nagyon megérdemelt. Úgyhogy a részben a Nemzetközi Kupa okán az ősz az mondjuk így munkásabb volt, a tavasz az nagyon egyértelműnek tűnt, és a döntők, ugye a kupa döntő és a két magyar bajnoki döntőn pedig elődemonstráció volt.
16: Hova teszed ezt a, akár a bajnoki, akár a kuparanyérmet, Barbie? Van-e, nem tudom, bárhol a szobádban, házban, lakásban, bárhol kiállítás, ahova ezek kerülnek, illetve ez a gyakorlatban és a szívedben hova teszed ezt, ezt, amikor a, ugye sokat meséltél arról, hogy a csapat mennyire egységes, mennyire, nyilván mindig az új a legkülönlegesebb, vagy az egyik legkülönlegesebb, de tényleg, ha tudsz rangsorolni a korábbi sikereidhez képest, ezt a mostanit hova teszed?
18: Nincs olyan hely mondjuk a lakásomban, ahol így gyűjtöm őket, sajnos. Egyébként ezen pont most gondolkoztam, hogy csak egy kicsit csak így dobálódnak az érmek, szóval ezt most ki kell találni.
16: Oké, akkor gyakorlatban nem, viszont átvitt értelemben.
18: Igen, átvitt értelemben nagyon-nagyon örülök ezeknek a sikereknek, mert nagyon tényleg nagyon közel kerültem a lányokhoz is, nagyon jó, hogy ezt az elmúlt 2 évet a Fradival ilyen kézzelfogható dolgokkal is emlékezni tudok rá. Előtte pedig ugye az Etóval a kupa győzelem is nagyon-nagyon fontos volt, mert őket is nagyon szerettem, és nagyon jó volt hazajönni Magyarországra és egyből nyerni valamit. Most meg ugye a Fradival tavaly a bajnoki címet, idén meg mind a kettőt, szóval én nagyon elégedett vagyok ezzel, és nagyon tényleg, most már tényleg kell egy helyet is kitalálnom, hogy ránézhessek, és akkor így boldog.
16: Mutasd meg majd léci közösségi felületen az ötletet, azt innen a Csajok Ligájából merítetted. Zágonyi Barbarának, a Ferencváros magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgójának köszönöm szépen, hogy befáradt ide hozzánk. És természetesen még egyszer hadd gratuláljak, enged meg köszönjük a nagy sikerekhez. Albert Gábornak is köszönöm. Hogy ezúttal is itt volt velünk. Ez volt tehát a Csajok Ligája 9. része, és ahogy ígértem, jövünk majd még egy pár hét múlva egy kvázi, mondjuk úgy, egy ilyen szezonzáróval, amikor összefoglaljuk, hogy mi történt kis hazánkban, meg hazánk kívül, elsősorban magyar szemüvegen keresztül nézve az eseményeket, de a női labdarúgásban. Köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, találkozzunk tehát legközelebb is. Német Kornélt hallották, viszont hallásra.
11: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazin.

0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép napot, kedves hallgatók! Ez a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. Az utolsó egy órában pedig Kis Tamás lehet hallgatni Szabó Krisztoffal, és aki beszélgetett velük, nem más, mint Elpap István, ez következik most.
3: Paris Saint-Germain Arsenal 2026 bajnokok ligája döntője. Nagy szeretettel köszöntöm két vendégemet. Itt ő például Kis Tamás, az MT Sport szerkesztője, mint a Kék Mauritius, egy 12-es számú Henri Mezben. Majd mindjárt elmondott, hogy ez hogy lett 12-es, miközben az ember mindig 14-esben játszott az Arsenalban. És Szabó Krisztóf, aki hát most hogy mutassalak be, futballszakíró, blogger, a Omelette du Fromage-nak a tulajdonosa, működtetője, futballgurman, nem tudom mi a pontos kifejezés, de egy közös meccetetek van, mert ugyan te óriási francia futballismerő és rajongó vagy, de azért itt bizonyos Wenger, Pires urak valamikor az Arsenal felé is elterelték a te érdeklődéseket. Na mindegy, a lényeg, itt szombat este hatalmas meccs a Puskásban, a klubfutball csúcsa, akkor először csak az alapbenyomások, hogy mire számítotok, nem számszerű eredményre, hanem milyen jellegű mérkőzésre számítotok.
4: Szia Leo, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én változatlanul azt az álláspontot képviselem, hogy nem fogunk sok gólt látni, tehát olyan értelemben nem minden idők legközönségszórakoztatóbb, vagy leglátványosabb BL döntője lesz.
3: Mint amilyen a tavalyi volt például,
4: mint mondjuk a tavalyi

0: Igen, ami 5 gól volt, és a BL történetének ugye a legnagyobb arányú győzelmét aratta döntőket tekintve a Paris Saint-Germain. Itt most nem erre számítok, itt sokkal inkább egy taktikai csatát látok így előzetesen, elsősorban a két edző között. Ilyen szempontból persze Luis Enriquének jóval nagyobb tapasztalata van, már ami a döntőket jelenti, és erre majd még visszatérünk. Meg talán egy ilyen mentális, pszichológiai csatát is érzek ebben a mérkőzésben, úgyhogy én azt gondolom, hogy küzdelmes meccs lesz, és nem hiszem, hogy 3 gólnál többet fogunk látni.
1: Krisztof?
2: Elnézést, hogy a Batman-t hozom be, csak onnan jutott eszembe egy idézet, pontosabban a Sötét Lovakból. Nem vagyok olyan, aki a tanúból, meg ilyenekből idéz, csak innen jutott eszembe, hogy van a
1: Batmanből.
2: Amikor találkozik a megállíthatatlan erő, az elmozdíthatatlan súllyal, és hogy egy kicsit ilyesmi lesz szerintem ez a meccs.
1: Azért, hogy mondod, mert ugyanabban a stúdióban, csak egy másik székben ülve, ez egy Moldova novellában is szerepel. Egyébként, jó, okay. Hogy a lehetetlen, amikor mindenképpen meg akarják buktatni a Nebulót, akkor ezt teszik fel kérdésnek, hogy a mindent elsöprő erő és a legküzdhetetlen akadály találkozása.
2: Tessék.
1: Na, úgyhogy
2: tökéletes, a Batman Boldovából így.
1: A Batman fordítója.
2: Igen, tehát hogy pakolódnak egymásra a rétegek. Úgyhogy igen, tehát a
1: Paris Saint-Germain... Azt nem kell mondani, hogy melyik ebből az erő és melyik az akadály.
2: Így van, tehát a Paris Saint-Germain szerintem Európa egyik legjobban támadó csapata, ebben szerintem mindenki egyetért, a számok is ezt támasztják alá. Az Arsenalnál pedig szerintem van egy ilyen tévhit, amire majd biztos, hogy vissza fogunk térni, hogy akkor persze, hogy a pontrugásokból élnek meg, és hogy igazából csak annak köszönhetik a győzelméket. Miközben igen, valóban a lőtt góljaiknak a majdnem harmadát a pontrugások teszik ki, de hogy egyébként náluk nem ez a lényeg, hanem a védelem. Tehát ez Európa leghatékonyabb védelme, hogyha megnézzük azt, hogy a Premier League-nek az év csapatába kikerültek be, akkor általában Gabriel meg Saliba, tehát a hátvéd páros azok, akik hátul vannak. Úgyhogy ez nem egy érdekes találkozás lesz, amikor tényleg ez a két erő fog összecsapni egymással.
1: Meg azért az Arsenalnak a kapusa és az aki, Raya, aki extra, és az Arsenalnak a középpályás védelme is,
2: így van.
1: Is extra, tehát ott több védvonalon kell a Paris Saint-Germainnek áthámoznia magát, sőt, hogyha akar valamit.
0: Én egészen ennél még messzebbre mennék, szerintem az a fajta dolog, amit sokszor hallunk szakemberektől, meg vezetőedzőktől, hogy ugye az első játékos, aki megkezdi a védekezést, az a középcsatára 9-es. Ugye ebbe az esetben a Viktor Gyökeresről beszélünk, vagy Gyökeres Viktorról, hogyha nagyon...
1: Hiszen visszajön a Gyökerekhez, ahogy ő maga posztolta.
0: Így van, ahogy ő maga posztolta. Tehát, hogy sokszor lehetett látni azt, hogy az a támadó, az a csatár, akit a portugál Sportingtól ugye egy 40 gólos szezon után leigazolt az Arsenal, az itt most nem rugdossa olyan ütembe a gólokat, persze értem, hogy a Portugál Liga és a Premier League között van egy nagy különbség, de nem is az a feladata, ami volt a Sportingba. Tehát itt egészen más dolgokat kell Gyökeresnek végrehajtania, és ez helyel közel sikerül, és itt nem a gólszerzés az elsődleges. Nyilvánvalóan, hogyha a helyzetbe kerül, akkor persze jogos elvárás, hogy rúgja be azokat a helyzeteket. De azt gondolom, hogy talán az elődöntőben az Atlético Madrid ellen is több olyan jelenetet ki lehetett venni a mérkőzésekből, amikor Gyökeres megkezdte vagy elkezdte a védekezést, és ehhez társul az a bizonyos középpályás védekezés, amit mondtál, ugye Declan Rice vezérletével, illetve az a hátsó belső védőpáros, amit Krisz is említett, plusz a kapus, tehát hogy ez egy ilyen tényleg egy ilyen áthatolhatatlan falnak tűnt. Most ugye a BL idei kiírásában persze volt, akinek sikerült, meg hát mondjuk az utolsó alapszakasz meccsen a Kairat Almaty ellen mondjuk nem vették ezt annyira komolyan már, de az végül is azt is beúzták persze. De ugye van egy ilyen statisztika, hogy 14 meccs veretlenül most ebben a BL szezonban, így jutottak el a döntőig, és ebből 9 kapott gól nélkül. Ez talán sok mindent elmond a védelemről.
1: Ez az Arsenal megnyerte az alapszakaszt, tavaly ugyanezt azt hiszem a Liverpool tette meg, a PSG mindkét esetben úgy végdadogta az őszt, de azért arra figyelt persze, hogy a továbbjutásában ne legyen probléma, és amit onnan mutatott, az pedig lehengerlő volt, mind 2025 tavaszán, mind pedig 2026 tavaszán. Tavaly is találkoztak, tehát azért találkozgatnak, inkább így mondom, a PSG és az Arsenal. Mennyit számít egy ilyen döntőben, hogy viszonylag friss és újra feldolgozható emlékei vannak két csapatnak egymásról?
2: Hát nekem volt szerencsém kint lenni tavaly pont ezen az elődöntőn. Ráadásul a visszavágon
1: Londonban. Ja, már elődöntő volt, igen, azt nem
2: ez
1: mondtam.
2: Egy elődöntő volt, és szerintem a két meccs, hogyha egymás mellé rakjuk, akkor az kiad egy ilyen történetet. Márpedig azt, hogy tavaly az Arsenal azért tavaszon nagyon elvékonyodott, és ez érezhető volt az akkori kezdőkön is, plusz azon az elődöntőn volt az, amikor Mikel Arteta elkezdte használni ugye a középcsatárban Mikel Merinót, aki egy középpályás, és akkor kiderült, hogy csatárként is egész jól tud mozogni, meg kombinálni, meg megnyeri a párharcait, tehát hogy alapvetően be tudta tölteni azt az űrt, viszont pont az elődöntőre Thomas Partey volt akkor még a középes, ő kisárgázta magát. És emiatt volt egy ilyen döntéskényszer, hogy akkor oké, Merinót hátra kell vonni, de akkor ki legyen a csatár, már pedig akkor le volt sérülve gyakorlatilag a keretnek a fele, és végül aztán Trossard játszott középpályást, aki hát... Tehát, hogy igen, ő nem volt egy akkora húzás, mint mondjuk Merino. És ha emellé rakjuk azt, hogy akkor oké, ebből mit tanult az Arsenal, akár a tavaly nyáron, akkor az pont az, hogy ez a csapat egyébként magjában kezdő 11-ben erős, csak még az a 12., 13., 14., 15. ember még nincsen meg. És ezért is történt meg ez a nagy bevásárlás, amit a nyáron csináltak, amikor megszerezték Madueke-t, meg Ezét, meg Gyökerest, meg Zubimendi, mondjuk ott a középpályán már kicsit kiürült a Jorginho, meg Partey is elment. De hogy szükség volt olyan játékosokra, akik, hogyha mondjuk kidől egyszerre Saka, Havertz, meg Martinelli, akkor sincsen vörös lámpa.
1: Hiszen és kidőlt egyszerre Havertz, Saka és Martinelli.
2: És nincsen pánik. És szerintem a tavalyi évnek főleg ez volt a sztoria, hogy amikor ők kiesnek, akkor hát nincsen mögötte elég átütő erő. És idén viszont, amikor hiányoztak, akkor képesek voltak ezek a pótló emberek ugyanúgy átvenni ezt a helyet, és egy ilyen sokkal stabilabb eredmény felmutatni.
1: Ugye hát idestől a másfél évtizede katari uralom van Párizsban, amióta Khelaifi megérkezett, de itt az előbb említetted, hogy a csapat védekezése mindig a legelső ember védekezésével kezdődik, gyökeresével. Hát az Párizsban aztán mindig így volt, vagy most már így van,
2: de
1: a közelmúltig ez nem volt egészen így, mert hiába embertelen nevek, a Messi, Neymar és Mbappé, akik egy időben ugye a PSG BL-t nem nyerő csatársorát alkották, de speciál védekezésben a hárman összesen nem raktak hozzá annyit védekezésben, mondjuk mind Gyökeres egyedül vélhetően, illetve mondjuk Dembélé ma, vagy Doué ma, ha már Párizsból indulunk ki. Tehát Luis Enrique 2023-as érkezésével azért alapjaiba fordult fel minden Párizsba, csak megnéztem, gyakorlatilag onnantól kezdve alig van olyan sorozat, amiben indultak és nem nyerték meg. Ugye idén a francia kupát nem nyerték meg, mert ma se tudom, hogyan a 32 vagy hány között kikaptak a Paris FC-től, de ezt leszámítva meg nyilván az első BL-t nem nyerték meg 2024-ben, de azt leszámítva a bajnokság kupa, mondjuk oké, az kötelező kür a Paris Saint-Germain, de ez se önmagától való, meg a BL-et, meg a klub VB-t nem nyerték meg, mert ugye ott a Chelsea ellen valahogy megfőttek, vagy elfogytak a végére. Na de ez egy embertelen menetelés, tehát mit éreztek a legfontosabbnak, miben és hogyan alakította át a Paris Saint-Germain-t Luis Enrique?
2: Fú, hát ez egy, nem tudom, másfél órás válasz lehetne erre adni.
1: Zanzásítva,
2: ez egy 13 éves történet, ugye 2011-ben érkeztek a katariak, akkor vásárolták fel a klubot, és kinevezték sportigazgatónak azt az Olaszországból származó, hát amúgy brazil Leonardo-t, aki meg hát hozta az olasz telefonkönyvét, és akkor elkezdték venni a sztárokat, Verratti, Lavezzi, Pastore, Ibrahimovic, és akkor így építették fel az első ilyen generációt, hoppá, mit ad Isten, az első edzőjük egyébként a Carlo Ancelotti volt, és mindegy, tehát hogy ez ciklusokon keresztül ment, hogy megvolt ez a szemlélet, hogy oké, minél több sztárt veszünk, annál inkább biztosítani tudjuk a sikert, és ugye Simon Cooperéknek, a futball közgazdászoknak van ez az elmélete, hogy a bértömeg az az, ami a leginkább predesztinálja azt, hogy milyen eredményeket fog elérni a csapat. És aztán ez 2022-re eljutott oda, hogy elkezdtek annyira bevásárolni, hogy egyszerre vették meg, vagy egyszerre játszott a csapatban Messi, Neymar, Mbappé, akik hárman együtt kb. Nem tudom, havi 3 millió eurót vittek el, viszont ennek az lett a következménye, hogy a csapatnak a maradék részét meg nem tudták kifizetni. És aztán hiába volt, nem volt bal hátvédjük effektíve, tehát Juan Bernat kikerült, és akkor helyette, nem tudom, hogy emlékszünk-e ilyen nevekre, hogy El Shaddai Bichiabu. Ez volt az akadémiáról felzott srác, akit be kellett ugornia.
1: Valószínűleg valamivel kevesebbet keresett, mint Neymar. Mondjuk.
2: Abszolút. És akkor szerintem ők is rájöttek erre, hogy ez így nem fenntartható, és aztán nyomtak egy ilyen reset gombot. És aztán ekkor volt, ilyen 2023-ban érkezett Luis Enrique, és emlékszem az ő sajtó bemutatójára, ahol ott állt ugye Nasser Al-Khelaifi, és azt mondta, hogy Luis Enrique addig marad itt, ameddig akar. Tehát, hogy mi ezt köré fogjuk építeni. És nem csak Luis Enriquet vették meg, hanem szerződtették is Luis Campos, aki az egy világ egyik legjobb sportigazgatója, és hirtelen elkezdték venni azokat a játékosokat, amivel egy sokkal kiegyensúlyozottabb keretet lehetett létrehozni, és akkor az első lépései Luis Enriquenek azok voltak, hogy ha mondjuk Neymarnak megmutatta, hogy merre van az ajtó, aztán ugye emlékszünk, volt egy dokumentumfilm, amikor Mbappénak is mutatta azt, hogy hát figyelj, Michael Jordan ezt csinálta a csapatával, te nem ezt csinálod a csapatoddal, tehát ez ennél több kérem. Következő évben Mbappét el is adták, vagy elengedték a Real Madridhoz, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egyszerre kellett Luis Enriquének a nagyon karakán kiállása, az, hogy olyan játék elveket ültessen át, aminek meg nem volt megfeleltethető Mbappé, meg egyszerre kellett Luis Campos, aki meg elkezdte úgy feltölteni ezt a keretet, ahol funkcionális játékosok is szerepet kaptak, és akkor olyan fontos játékosok, mint Nuno Mendes, vagy João Neves, vagy, és akkor lehetne mondani Dembélét, és aztán utána jött ez a kicsit ez az átvitt, vagy nem tudom, ez a transformálás, amikor Luis Enrique azt mondta, hogy oké, akkor egy kicsit most észre nyúljunk hozzájuk, és akkor Dembélé mondjuk nem egy jobb hátvéd, vagy egy jobb szélső, hanem mondjuk egy középcsatár, vagy egy ilyen visszafont középcsatár. Tehát, hogy rengeteg ilyen funkciója volt ennek az egésznek, csak hogy a központi dinamikája az főleg ez a két ember között ment.
1: Ugye azt ne felejtsük el, hogy a Covid idényben ott már egy BL döntőt fogott a Párizs, egyébként az Arzenának is egy van, egy BL döntője van a múltból, 2006-ból, ahol ugye ott a Barcelona verte meg, a Paris Saint-Germain meg ugye a Bayern. Az mennyire lassította le, most lehet, hogy rossz a felvetés, azt a folyamatot, ami van, hiszen ott elértek egy majdnem csúcseredmény, de azért csúcseredmény nem lett belőle, mert nem nyerték meg azt a döntőt, de azért akkor mondhatták, hogy akkor ez tulajdonképpen igaza van Cooperéknek, és akkor még nyomjunk bele egy kis pénzt, hiszen utána jöttek például Messi, akkor még akkor nem volt, tehát utána jöttek az igazán nagy dobások. Aztán abból mégse lesz semmi. Tehát, hogy 2020 és 23 között mondjuk, tehát Luis Enrique érkezésig, mennyire odázta el ez a majdnem trófea azt, ahol ma tart a PSG?
2: Szerintem a PSG-nél mindig voltak olyan ciklusok, ahol azt mondták, hogy oké, van egy olyan edzőnk, ez most az a rész, amit az előbb zanzásítva kívántam, de hogy amikor az edzőket úgy hívták, hogy Laurent Blanc, aki kimondottan ezt a Barcelona iskolát akarta, csak kicsit már ilyen paradisztikusan, hogy ezt tologatjuk a labdán, akkor utána mindig volt ez, hogy akkor oké, a reflexió az, hogy oké, próbáljunk meg egy olyan edzőt hozni, aki egy kicsit direktebb. Aztán jött Unai Emery, aki elkezdte ezt a játékot játszani, csak hát annyira nem volt meg a tekintélye az öltözön belül. Meg hát ez nyilván a sportpolitika, vagy a játékos politikának is volt köszönhető. Oké, akkor utána hozzunk egy olyan edzőt, aki egyszerre taktikus is, meg egyszerre tekintély, és akkor jött Thomas Tuchel. Tehát mindig volt egy ilyen reflexió, vagy mindig egy ilyen válasz ezekben a lépésekben. És de hogy a központi vezérfonal az mindig az volt a vezetőségtől, hogy oké, jó játékosok kellenek, és akkor mindegy, és 2021 nyarán volt szerintem az, amikor toltak egy all-int, és azt mondták, hogy 2021-ben ugye lehetett tudni, hogy a Katari VB az 2022 év vége, tehát 2021 az utolsó olyan lehetőség, ahol az van, hogy be kell vásárolni ahhoz, hogy BL-t nyerjünk. Ahhoz, hogy a Katari VB-n meg tudjuk mutatni azt a BL serleget, ahhoz nekünk most kell bevásárolni, mert 2022 nyarán vagy tavaszán nyerünk, és akkor télen be tudjuk mutatni.
1: Nem tudták bemutatni.
2: És akkor ekkor volt az, amikor megvettek Sergio Ramos, meg Wijnaldum, meg Donnarumma, és akkor érkezett Messi. Hát nem tudták bemutatni. Úgyhogy szerintem nem odázta el, inkább csak azt mutatta, hogy oké, milyen az, amikor csak görgetik maguk előtt a problémákon.
1: Ugye az Arsenal is még most is talán, de lehet, hogy most rázzák le végképp, a Wenger korszak minden terhét hurcolja a vállán, mert Anglia első számú, vagy egyik első számú csapata, ráadásul hihetetlen látványos, szép, szerethető futballt játszó csapat, hát Bergkamppal, Henrival, Pirezzel, nem kell mondani, Vieirával, és Wengerrel a kispadon, de ugye az a projekt, hát tulajdonképpen az Emirates épültével, akkor lettek ugye visszavágva, hát ott is a belefektetett pénz. Mi befektetjük a pénzt, a stadionba fektették a pénzt, és akkor jöttek, akkor még nem névtelen, ha jól emlékszem, ilyen Fabregas, Van Persie, ezek még névtelen gyerekek voltak akkor, ők pótolták gyakorlatilag, Flamini, ők pótolták az addigi nagy sztárokat, de onnantól az Arsenal ugye a bajnoki címetán 2004-ben, vagyunk, amikor nyert legutóbb az Arsenal
0: 2004-ben.
1: Több mint 20 évet vártak arra, hogy meglegyen a Premier League. Tudom, hogy lényegesen könnyebb dolga van a Paris Saint-Germainnek Franciaországban, mint az Arsenalnak Angliában, hogy hazai címet nyerjen, de mennyire szabadítja fel ez a londoni lábakat, hogy megvan a Premier League, és még nokdacú bónuszként akár egy BL-t is lehet nyerni, amitől 90 vagy 120 percre vannak.
0: A kérdés olyan szempontból jó, hogy nyilván mentálisan vagy pszichológiailag ez sokat számított a játékosoknak, hogy hogy úgy biztosították be a bajnoki címet, hogy igazából nem kellett pályára lépniük. Ugye itt tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy a Manchester City hétközben megnyeri azt a meccset, amit meg kell nyerni ahhoz, hogy versenyben maradjon, és miután ez nem sikerült, így aztán az Arsenal játékosok tulajdonképpen egy ilyen közös televíziózással tudták megünnepelni a bajnoki címüket, ahogy lefújták a City mérkőzését. Ez pedig azt jelentette, hogy a hétvégén a Crystal Palace ellen, amelyik egyébként azóta ugye megnyerte a konferencia ligát, a Crystal Palace ellen már nem volt tét, ettől függetlenül megnyerték azt a mérkőzést, hogy megnyerte az Arsenal azt a mérkőzést, de nyilvánvalóan sokkal kényelmesebben, vagy jobban lehetett felkészülni a BL döntőre, és biztos, hogy hogyha megfordítjuk, hogyha mondjuk valamilyen olyan dolog történt volna, ami miatt hétvégén még tétre megy a játék a Crystal Palace, és nem sikerül, és az utolsó pillanatban elbuknak, hát akkor most szerintem én úgy ülnék itt, hogy azt mondanám, hogy nyugodjanak meg a francia szurkolók, mert olyan nagy izgalom nem lesz a BL-döntőn. Így viszont, annak ellenére, hogy a legtöbb szakértő egyébként, amiket olvastam meg, amiket nézegettem, egy picivel nagyobb esélyt ad a Paris Saint-Germainnek, egyébként maga Szoboszlai Dominik is tegnap ezt nyilatkozta, hogy egy picit esélyesebbnek tartja, de ugye tudjuk, hogy döntő, bármi megtörténhet, és van talán annyi plusz most az Arsenalban, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy sokkal inkább, vagy sokkal könnyebben elhiszik azt, hogy ők is képesek lehetnek nyerni. Ebbe már az Arteta faktornak is ott kell lennie, hiszen tulajdonképpen rengeteg kritikát kapott ugye a spanyol vezetőedző az elmúlt 7 évben, amióta az Arsenalnak az edzője. Nagyon sok olyan szezon volt, amikor ugye ő mindig hajtogatta, hogy de hát bízzanak a folyam, hogy a trust the process, ez volt a szlogán, hogy bízzanak a szurkolók a folyamatba, és aztán egy pár év után már a szurkolók mondták, hogy jó, de mi a process, mert nem látjuk, és most látják igazából, hogy mi történt.
1: Most bíznak.
0: Igazából igen, tehát végeredményben mégiscsak Artétának lett igaza, olyan szempontból, hogy azért csak összejött a Premier League, és még összejött egy BL trófea is, ami meg aztán tényleg olyan lenne, hogy szerintem Artétának is szobrot emelnének ott Henri szobra mellett, hogyha
1: az biztos,
0: hogyha most ez egy duplázós szezon lenne.
1: Na, akkor gyorsan mondd is el, hogy miért 12-es számú Henri mez van rajtad itt a stúdióban, igen, hát mert egy... én még nem láttam, biztos láttam egyébként, de nem ez az első, ami Henriról beugrana, hogy 12.
0: Így van, tehát ő 14-esben játszott a nagy részét, vagy a túlnyomó részét a karrierjének az Arsenalban, viszont volt, nem biztos, hogy jót mondok, de ha jól emlékszem, akkor 2011 telén, amikor már ő a New York Red Bulls-ban levezetett, akkor volt egy olyan időszak, hogy amerikai bajnokság ugye téli szünet volt. Hát az Arsenal meg akkor, amiket mondtál neveket, annál sokkal gyengébb játékosokkal próbált valahogy evickélni. Tehát ott ilyen Marouane Chamakhok meg ilyenek futkoráztak.
1: No.
0: És akkor Wengerrel megállapodtak, vagy meggyőzték, vagy ilyen kölcsönszerződés révén egy pár mérkőzésre visszatért Henri, viszont akkor már a 14-es mez az Theo Walcotton volt.
1: Ki máson.
0: Zárójelbe hagyjuk, de mindegy, rajta volt, és ezért Henri ugye nem tudta a 14-est felvenni, és egyébként azt a 12-es számot kapta meg, amit a francia válogatottba viselt ő, mert a francia válogatottba ugye ő mindig 12-esbe játszott.
1: Igen.
0: Úgyhogy ezért ez egy ilyen szempontból különleges mez, mert ez néhány mérkőzés erejéig volt az övé, és ezeken a meccseken 12-es mezzel játszott.
2: Másrészt meg Henri szerintem az egyik legkatartikusabb gólját pont ebben a mezben szerezte.
0: Így van, igen, Leeds United, hogyha jól emlékszem, és talán 1-1 volt, és ő rúgta a második, egyébként győzelmet érő gólt, csereként állt be, ugye hát már megőrült a közönség attól is, hogy beállt a pályára, na de amikor gólt rúgott, hát akkor az egy dolog, hogy a közönség, de maga Henri is teljesen kifutott a világból, tehát hogy az egy ilyen ikonikus pillanat.
1: Igen, csak igaz, hogy nem régi, de rövid távú nosztalgiával kezelték azt az Arsenal szurkolók, mert ők is tudták, hogy ez már egyébként nem az a csapat, amelyikben Henri.
2: Persze, ez inkább egy ilyen tribute gól volt.
1: Kapusokról beszéljünk egy kicsit, bár kevés időnk van hírekig, de azért vágjunk bele. Hát Rájáról annyiból esett szó, meg róla igazából nem nagyon kell beszélgetni. Tehát ahhoz, hogy neki gólt rúgja, ahhoz úgy kell tenni egy szabadrugás, mint Szoboszlai mondjuk a Liverpool Arsenal meccsen, de azért az viszonylag ritka. Nagyon megbízható, alig hibázik. A PSG-nél merőben más a helyzet, ugye ők elment Donnarumma a Cityhez, akkor jött Chevalier, meg hát van egy Szamponovunk, aki egyébként például a Bayern ellen kiváló dolgokat művelt, de azért nem Raja színvonal. ugyanakkor meg jó rúgdossa ki a labdát az oldalvonalon túlra, amikor éppen ilyen taktikai feladatai vannak, tehát nyilván nem egy használhatatlan fiú egyáltalán. De mennyire múlhat ez a szombat esti meccs a két kapuson?
2: Ugye a Párizsnál azt lehetett tudni, hogy Luis Enrique kedveli Donnarummát, de nem biztos, hogy ahhoz a focihoz illik tökéletesen az ő profilja. Mégiscsak nyertek egy Bajnokok Ligáját, meg francia bajnokságot, de hogy lehetett tudni azt, hogy Luis Enrique szereti az olyan kapusokat, akikben már a hátsó építkezésben is lehet támaszkodni. És aztán Donnarumma egyre szebben, vagy egyre inkább kipörgött, és akkor érkezett ugye Lucas Chevalier, aki a francia bajnokság egyik legjobb kapusává nőtte ki magát. Minden képessége meg volt hozzá, csak hát voltak ilyen mentális megingásai. Ez már a Lille-ben is érződött, és amikor a Párizshoz hozták, akkor nagyjából azon ki volt mondva, hogy ő lesz az első számú kapus, de sajnos belebakizott, meg voltak sérülések is, ami miatt aztán hát saját magának, vagy hát nem is az, hogy magának, de hogy generált ezáltal egy versenyt a csapaton belül. Safonov pedig az a fajta kapus, akire szeretik eufémisztikusan azt mondani, hogy olyan old school. Tehát, hogy nagyon sokat öklöz, meg nagyon vakmerően jön ki a labdákra, és viszont megbízhatóan hozza azt, amit Luis Enrique kér tőle, ha adott esetben mondjuk a Bayern ellen az van, hogy Michael Olise van a jobb oldalon, és el akarjuk szipkázni a levegőt előle, akkor kirúgjuk, és hogy minél inkább szűkítsük a területet körülötte. Úgyhogy a Párizsnál egy ilyesmi van.
1: Fotózódik a hazafutás, mikrofonnál elpapistán, velem szemben pedig Kis Tamás, egy 12-es számú Henri Mezben, és Szabó Krisztóf, Arsenal, Paris Saint-Germain, a kapusokkal fejeztük be, pontosabban inkább a Paris Saint-Germain kapusaival az adás első részét. Azzal kezdtük, hogy áthatolhatatlannak tűnő védelme van az Arsenalnak, de azért elsősorban a belső védőkről beszélgettünk, meg a belső középpásokról beszélgettünk. Na most a Párizs, ha valahol akkor szélen, aztán abszolút életveszély, mondjuk mindenhol életveszély, de szélen is életveszély, tehát én azt gondolom, hogy itt a szélső védőkre, meg a szélső középpályás védekezésre is legalább akkora súlyt kell majd helyezni az Arsenalnak, hogyha akar valamit, már pedig akar valamit, mert BL-t még nem nyert.
0: Igen, hát ebben maximálisan igazad van, és ráadásul tegnap este próbáltam összeállítani, meg össze is állítottam ugye az MTI-be az előzetest erre a mérkőzésre, és akkor nézegettem meg a Paris Saint-Germain-nél. Az megvolt, hiszen követtem a BL-ben a csapatot, hogy gyakorlatilag Dembélé, Kvaratskhelia és Doué egyéniségként, vagy egyéni teljesítményben ugye még kiemelkedik az egyébként nagyon kompakt és jó játékot játszó Paris Saint-Germain-ből. És én azt gondolom, hogy itt a beleértve persze a szélsőket, meg a szélsővédőket, itt az egész Arsenalnak a védekezésénél nagyon-nagyon oda kell figyelni erre a három játékosra. Más kérdés, hogyha túl nagy erőket mozgósítanak, akkor nyilván bárki más is megvillant, mert ugye a többiek se gyengék, akik a Paris Saint-Germainben játszanak. Nekem például kifejezetten tetszik Nuno Mendesnek a játéka. Őt ugye a portugál válogatottban is volt szerencsénk közelről látni, mert hogy a magyar válogatott játszott velük ugye a világbajnoki selejtezőbe. Tehát vannak ott még, meg hát ott van Vitinha a középpálya közepén, aki hát nem tudom, mondhatom-e fazonszabásznak, majd a Krisz segít, de hogy
2: tehát, örülök, hogy nem a zongora cipőt használtam.
0: Tehát, hogy azért mégiscsak az rajta múlik
2: de,
0: nagyon sok
2: de
0: minden.
2: De egyébként igen, diktálja a játék ritmusát.
0: Ő diktálja a játék ritmusát a PSG-be, és szintén kiváló futballista, úgyhogy szerintem nagyon nehéz dolga lesz ebből a szempontból is az Arsenalnak, és egy pillanatra, hogyha visszakanyarodhatok még a vezetőedzőkre, mert beszéltünk már itt Luis Enriqueről így úgy amúgy.
1: Eleve, hogy spanyol mind a kettő, az semmi, az sem mindegy. Se Real, se Barca nincs a BL döntőben, de azért két spanyol vezetőedző csak van.
0: Igen, és az első résznek az elején fél mondattal megemlítettem, hogy Luis Enriquének nagyobb a tapasztalata. Nyilvánvalóan azért, mert egyrészt idősebb, másrészt sokkal több döntőt játszott már, mint Arteta. De ennél sokkal félelmetesebb az, hogy a Luis Enrique, amit játszott 12 döntőt, abból 11-et megnyert. Tehát, hogy ő nem nagyon szokott hazamenni trófea nélkül. Az az egy, ami nem jött össze, az az által is említett Chelsea elleni klubvilágbajnoki döntő. Úgyhogy Úgyhogy hát Artetának van ugye 12 év hátránya életkorban, azt hiszem, hogyha jól számolom.
2: Akkor még beérheti.
0: Tehát beérheti,
1: csak zárójelben, ugye ez egy viszont egy tét nélkül, de egy kedves történet, hogy tulajdonképpen ők ismerik egymást a Barcelonától, mert Arteta még a La Masián mozgolódott, mondani, akkor Erike meg már ott volt.
2: Ezt akartam mondani, amikor mondtad, hogy spanyolok, hogy mindenketten Barcelona.
1: Ja, ráadásul.
0: Igen, de hogy tehát azért Luis Enrique és a döntők azok valahogy így egymással nagyon jó viszonyt tápolnak, úgyhogy ez szintén figyelmeztető ér az Arzenálnak, ide akartam kiukadni.
1: Szurkolók, hát szerintem már vannak is, de főleg lesznek, meg se tudom satszolni, hogy fog kinézni mondjuk a magyar főváros szombaton, mert ilyen tömegbe ennyire célirányosan, ennyire elvakultan és fanatikusan nem nagyon érkezett még ide sok tízezer, hogyha szerintem százezer ember, mert itt nem csak azok jönnek, akiknek jegyük van, hanem az is, aki csak jelen akar lenni, meg klasszikus nagy futballturizmusról beszélgetünk. Milyenek a szurkolói a PSG-nek, és milyenek az Arzenálnak? Hát az Arzenál szurkolói először is hihetetlenül éhesek, az biztos, mert ők ezt olyan csodának élnék meg, ezt a szombati győzelmet, amihez fogható az ő életükben még nem volt. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a Premier League azért Angliában mondjuk nem marad el nagyon a BL mögött, sőt, igazából el sem marad. A Paris Saint-Germain meg, hát az meg Paris Saint-Germain, mi vagyunk a világ urai, ezt most így megszokták az elmúlt 1-2 évben, és szerintem nagyon szeretnék, hogyha ez így lenne a folytatásban is.
0: Hát abban biztos vagyok, hogy az Arzenál szurkolói már félig jól lakottan, tehát mint az óvodások az ebédnél, hogy a leves már megvolt, meg a nem tudom micsoda a másodiknak a fele, tehát ez a Premier League ez azért nagyon-nagyon pozitív hangulatba hozta őket, de pontosan ezért, mert sikerült a Premier League-et megnyerni, azt gondolom, hogy van bennük egy olyan elvárás, hogy
1: mikor, ha most nem,
0: és abszolút arra készülnek, hogy itt ilyen londoni örömünnepet rendeznek majd Budapesten.
1: Viszont a PSG-nek a francia bajnoki cím az ekkora eufóriát, közel ekkora eufóriát se jelent, nekik viszont a kifejezetten a BL a nem volt a fókusz egész évben.
2: Hát lassan 10 éve nem jelent semmi. Úgyhogy igen, a bajnokok ligája az, hogy tavaly meg tudták nyerni, ez egy hatalmas nagy kő esett le a szívükről, mert azért ha visszaemlékszünk, vagy azok, akik esetleg nem látták az elmúlt években, azért voltak hatalmas nagy bukfencek, például a remontada egy bizonyos Barcelona ellen, akinek az edzője éppen Luis Enrique volt. Tehát, hogy nagyon sok volt az olyan összezuhanás, ahol azt lehetett mondani, hogy oké, akkor itt már meccshelyzetekben, élesben valami ott nem stimmel, mentálisan nincsenek egyben, és Luis Enrique képes volt behozni ezt. Egyébként most így amennyire lehet olvasni az ilyen háttérfejtegetéseket, akkor nagyon nagy szerepe van ugye Rafael Polnak, az ő másodedzőjének, aki mindig mellette ül. Ő egyébként egy fizikai felkészítő, aki piszkosul fiatal, tehát 37 éves. Folyamatosan ott van Luis Enrique mellett, az összes klubnál megfordultak. Luis Enrique úgy talált rá, hogy elolvasott valami fizikai felkészítésről szóló könyvet, és kiderült, hogy ő írta a doktori disszertációjában. És ő volt az, aki hát megpróbált ezeket a módszereket így jobban integráltan összefogni, és azt mondani, hogy figyelj, ahhoz, hogy ha van egy edzésed, akkor nem kell atlétikai felkészítés, meg technikai felkészítés, meg fussák húpert, nem tudom, hanem ugye az egészet egybe, és akkor az összes labdás gyakorlat. Ezzel szerintem nem árulok el sok minden, csak a szemlélete megvan.
1: Hát működik.
2: És működik. És Luis Enrique meg nagyon támaszkodik rá, és általában, hogyha kispadot látjuk, és ha látjuk Luis Enriquét a kispad felé beszélni, akkor általában ő hozzá történik ez. Úgyhogy valamennyire megvolt az, hogy Paul is képes volt a játékosoknak megmondani azt, hogy nem csak az, hogy fussál erre vagy arra, hanem az, hogy figyelj, ebben a helyzetben ez lesz, erre számíts, úgyhogy inkább te ezzel lépjél. Tehát, hogy megvoltak ezek a mentális mankók, ami által a játékosok nem érezték magukat cserben hagyatva. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség. A szurkolókra visszatérve az eredeti kérdésedre, Párizsban, hát inkább visszatérve Londonba, szerintem olyan nagyon sok csalódott arc nem lesz egyébként, hogyha nem az Arsenal nyeri a döntőt.
0: Ezt mondtam az elején, igen, hogy a Premier League már ad egy olyan pluszt, hogy
1: ezt nem feltételeztem. Én inkább megfordítom a dolgot, hogy mekkora eufória lesz, ha még azt is.
2: Szerintem az eufória az már most adott, mert ugye tehát az Arsenalnak lehet tudni azt, hogy lesz egy felvonulása, egy parádéja Londonban hétfőn, amikor busszal legalább biztos, hogy egy trófea ott lesz,
1: hogy hány trófea lesz a busszal.
2: Arra egyébként már, ha már dobálóztunk a számokkal, ott valami 1 millió embert várnak Londonban, Londonnak azon a kerületében, úgyhogy ha még ott lesz egy BL trófea is, akkor szerintem ez a szám ez még nagyobb lesz. Párizsban pedig azt lehet tudni, hogy szerintem már csak így Budapest helyzetét ismerve, biztos, hogy sokkal több az arzenálos szurkolói tábor, A Paris Saint-Germain meg egy fiatal klub az emberek percepciójában. Annyira nem fiatal klub, csak hogy az emberek...
1: Hát szerintem... 70-ben alapították, azt hiszem.
2: Igen, hivatalosan... de hogy a katariak előtt is volt PSG, csak ezt akarom ezzel mondani. De hogy
1: kek győzelme vannak.
2: Pontosan, tehát hogy nyilván az elmúlt 15 év az erről szólt, hogy akkor megismerték ezt a klubot.
1: Sőt, a videótól révén mi magyarok is azért
2: pontosan
1: láttunk belőle szépen.
2: Volt közünk hozzájuk, igen. És tehát emiatt azt gondolom, hogy szerintem arzenálosokból biztos, hogy több lesz Budapesten, ha az utcákat nézzük, de a párizsiakról meg azért azt el kell mondani, hogy olyan 2000-es évek vége felé ott azért elég nagy balhék voltak az ultrák körében, olyan szinten, hogy egymást verték, ott volt is egy halálos áldozat, ami után meg kellett hozni egy kormányrendeletet, hogy akkor bizonyos ultracsoportokat kitiltanak a stadionban.
1: Ezzel az angolok még korábban átestek hasonló.
2: Az angolok átestek, aztán utána egy kicsit vissza is evesztek, és amikor megérkeztek a katariak, és akkor a Parc des Princes, tehát a hazai stadion, az kimondottan olyan volt, mint egy ilyen orvosi váró. Tehát, hogy tényleg ilyen elitista, VIP szektor, meg tényleg ezek a magasan pozícionált társadalmi rétegek, és Ibrahimovicsék voltak azok, akik megnézték így a videóikat, és akkor, vagy a videókat, hogy akkor 2005 környékén milyen szurkolói ritmusok voltak, és azt mondták, hogy de hát ez most miért nincs? De ezt hozzuk már vissza. És akkor ebből volt egy ilyen enyhülés Kelájfiék részéről is, hogy akkor oké, engedjük vissza az ultrákat, de azért úgy módjával. És akkor, ha már említettem, hogy tavaly kint voltam Londonban egy meccsen, a francia B-közép az, ami egészen elképesztő hangulatot tudott csinálni. Tehát, hogy ott konkrétan volt egy dedikált dobosuk, aki nem is nézte a meccset, hanem folyamatosan nyomta a ritmust.
1: Hát ez itt is nyomni fogja.
2: Úgyhogy biztos, hogy itt is meg lesz.
1: Na, még arról beszélünk, hogy időnk most már azért kezd a végéhez közelni, de az fontos, hogy ez egy nagyon összeszokott, nagyon összerakott csapat mind a kettő, azt hiszem ezen nincsen vita. Megnéztem, hogy a tavalyi BL győztes PSG gyakorlatilag Donnarumát leszámítva ugyanúgy föl tud állni most is, és Nogdacu lehet, hogy így is fog felállni, mint ahogy tavaly álltak fel. De hát azért ez egy BL döntő, ez eltartott 120, sőt hosszabbításokkal együtt 130-135 percig is. Rengeteg csere lehetőség. Mennyire mély a két keret? Mert itt mind a két edző nyilván vastagon bele fog nyúlni menet közben a csapatába, frissíteni is kell, adott esetben változtatni is kell. Tehát akik a padról jönnek, azok mennyire tudják azt a minőséget hozni, amit a kezdők. Mert a kezdőket azt nagyjából föl lehet sorolni, minden ponton patent mind a két csapat, de azért a pad se gyenge, de mennyire gyenge, vagy mennyire erős?
2: Mondok néhány számot, csak nem akarok elijeszteni senkit, úgyhogy mindjárt megmagyarázom. Ha azt nézzük, hogy a bajnokságban ki az, aki 2000 percnél többet játszott, a Paris Saint-Germainnél van három játékos. Köztük Zabárnyi, Vitinha, meg hirtelen, ki is. Most így hirtelen nem tudom, de a lényeg az, hogy van egy harmadik játékos. Az Arsenalnál 9 ilyen játékos van. Viszont aki 1000 perc fölött játszott, az Arsenalnál többen vannak, mint a Párizsnál. Tehát ebből igazából az látszódik, hogy a Párizsnál van egy keret, amit sokkal jobban rotál Luis Enrique, az Arsenalnál pedig van egy mag, amit Arteta azért elkezdett egy kicsit bővíteni, viszont mondjuk csak 14 emberig, tehát 15 emberig. Úgyhogy amiatt azt mondom, hogy ráadásul van egy ilyen strukturális különbség, hogy a francban is csak 18 csapatos, a Premier League 20 csapatos, négy eltől forduló, ez benne
1: kupából
2: van.
1: Kupából kiestünk hamar, vagyok.
2: Na, és tehát, hogy emiatt aztán én azt mondom, hogy az Arsenalnál szerintem sokkal jobban tetten érhetők a fizikai fáradtságnak a jelei, mint a Paris Saint-Germainnél, ahol egész évben rotáltak.
1: Cserébe viszont akkora baj nincsen, mint tavaly volt az elődöntőben, mert az a kisebb gödör, abból már kijött az Arsenal vélhetően, ami tavaly az év végéig, vagy az elődöntőkig elhúzott.
0: Igen, de hát ugye van azért egy-két olyan játékos, aki... Talán inkább a cserepadról szállt volna be, de nem tud beszélni, mert sérült. Én ilyen szempontból, függetlenül ezektől a számoktól, úgy érzem, hogy egy picit jobb helyzetben van a Paris Saint-Germain, hogyha itt a cserék szerepéről beszélünk, vagy hogy kiket lehet beállítani, milyen pozíciókba. Sokat fog majd megmutatni az is, hogy milyen kezdőcsapatot küldenek föl az edzők, mert vannak azért kérdések az Arsenalnál, hogy mondjuk Rice mellett a középpályán kinek szavaz majd bizalmat Arteta, van lehetősége, ugye a Luis Scalit bedobta már középpályára Rice mellé, aki ugye egy fiatal játékos.
1: És BL döntőbe is bedobja? Azért
0: hát ez az.
1: Ott háromszor
0: az.
1: Meggondolja egy edző szerintem.
0: Így van, mert hogy közben meg ugye ott van egy Zubimendi, akinek azért jóval nagyobb rutinja van mondjuk a döntőket tekintve, már csak az is, mert Európa bajnok lett a spanyolokkal, meg hát...
2: De ugyanakkor meg az összes meccset meccset játszottam, lejátszottam most a Premier League-ben, tehát hogy neki szerintem egy ilyen egy hónappal ezelőtt kimondottan látványosan látszott, hogy mennyire elfáradt.
0: Így van, tehát hogy ott meg a fáradt, nehéz lesz ezt összelegozni szerintem, és inkább Artétának lesz nehezebb, én azt gondolom, bár annyira nem ismerem mélyen a Paris Saint-Germain keretét, mint Chris, de én úgy érzem, hogy Artétának van egy picit nehezebb dolga, és aztán amikor, ha úgy alakul, hogy esetleg hosszabbításba megyünk, és bele kell nyúlni a csapatba, hát szerintem az Arzenának jobb lenne, hogyha nem lenne hosszabbítás.
2: De egyébként, amit említette a kezdőkről, hogy mindenkinél úgy felírható, pont kettő hiányzó van mind a két csapatban, mind a kettő a jobb hátvéd. Ugye Hakimi nem fog játszani, az Arzenánál pedig nem lehet tudni, hogy ki lesz a jobb hátvéd, mert ugye Julian Timber, hát lehet, hogy viszonylag, lehet, hogy nem.
1: Igen,
2: de abszolút 50-50. És akkor ki lesz ő helyette, esetleg Zubimendit teszi be jobb hátvédnek, láttuk már a Crystal Palace ellen. Hát Zubimendiről ugye mondtuk azt, hogy most lehet, hogy nincs nagyon benzin a tankban, és akkor lehet, hogy Mosquera lesz, aki meg egy ilyen belső védő. Tehát hogy azért így szerintem már a kezdőknek a felállításakor is azért ilyen kulcsdöntéseket kell meghozni.
1: Na hát most már aztán tényleg alig több mint 26 óra van a holnapi kezdésig, hiszen ugye tudjuk, hogy az UEFA előrehozta 18 órára, nagyon helyesen egyébként a BL döntő kezdési időpontját, így legkésőbb 9-re meg fogjuk tudni, hogy 2026-ban ki a bajnok, ki a győztes. Nem kérek tippeket, mindenki utál tippelni, úgyhogy nem viszlek titeket ebbe az irányba. Kis Tamásnak és Szabó Krisztófnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Szerintem nagyjából mindent átbeszélgettünk, ami így egy nappal a döntő előtt. Legközelebb akkor lesznek plusz infóink, ha már tudjuk a kezdőket, de az majd csak még holnap ilyenkor sem lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, mindjárt megyünk tovább Bajnokok Ligájával.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
1: Hát annyira a Bajnokok Ligájával megyünk tovább, hogy Kressz Bálinttal megyünk tovább, aki nagy hangzavarban rengeteg ember között ott van a Hősök terén, hiszen már futballázban itt Budapest. Szia Bálint! Hányan vannak, kik vannak, külföldiek, magyarok, milyen aktivitások vannak arra felé?
4: Sziasztok! Fantasztikus a hangulat itt a Hősök terén. Az Arzenál szurkolók már elfoglalták Budapestet és a Műcsarnok lépcsőjét. Most éppen összetalálkoztak néhány PSG szurkolóval, és közösen énekelgettek mindenki a saját csapatának a rigmusát, de egyértelműen jó hangulatban telik, és barátságos légkörben nincs semmifajta verekedés, vagy ilyesmi nem kellett tartani. Egyelőre legalábbis mindenképp ez a helyzet. Nagyon sokan vannak, szerintem 10 000-esben lehet mérni a tömeg nagyságát, 20-30 ezer valahol e körül mondanám, és a nap elején külföldiek voltak itt leginkább, de határozottan érződik, hogy ahogy közelítünk a munkanap végéhez, ugye a magyarok is csatlakoznak, ők is egyre többen érkeznek ki, egyre több magyar hangot lehet hallani. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a Hősök tere és Budapest most a futballfőváros ebben a néhány napban, már csak azért is, mert nem csak PSG és Arzenán ez a szurkolókat lehet látni, illetve szemben velem Barcelona mezes szurkoló, brazil válogatott mezben lévő néző, de volt Varga Barnabásos ferencvárosos mezben szurkoló, aki nyilván magyar volt. Többségében, ha a két döntő csapatot nézzük, akkor az Arzenál mezben lévő szurkolók és nézők sokkal nagyobb számban vannak, de most már azért lehet látni a francia klubnak drukkoló embereket is, és valószínűleg ez a következő órákban még tovább fog nőni, mert ugyan most párhuzamosan a szurkolói zónában zajlik a legendák tornája, ahol Cafu, Rakitic, Juhász Roland, Roberto Carlos, Makelele, Falcao, elképesztő játékosok lépnek pályára, de azért nyilván akiknek nem jutott jegy, hiszen az már egy teltházas esemény, ez a itt vannak kint, itt kivetítőken is tudják majd figyelni a legfontosabb mérkőzéseket, és ezt a Hősök terén pedig lesz egy Szigala koncert, aki egy brit DJ, szóval a rendező gondoskodtak arra, hogy minél több aktivitás legyen, és ne csak egy egynapos fesztivál legyen, hanem egészen pontosan 4 napig a Hősök teréhez kössék a külföldi szurkolókat.
1: Hát főleg, mert rengeteg külföldi szurkoló jegy nélkül pusztán a futball élményét érkezett Budapestre. Holnap hogy kell elképzelni a mérkőzés alatt a Hősök terét? Hát, hogy kivetítő lesz, ugye az nyilvánvaló.
4: Igen, óriás kivetítők vannak már felállítva, ahol egyelőre még sokszor a helyszíni speaker jár körbe és beszélget rajongókkal, de nyilván itt holnap már 1 órával a mérkőzés kezdet előtt elkezdik a felvezetést, oda kapcsolnak valamelyik közvetítésre, és egészen szerintem a trófea átadásig biztosan lehet majd figyelni. Valószínűleg lesznek majd helyszíni vendégek is, akikkel közösen elemzik a látottakat a félidőben akár. Szóval itt rengeteg ember tudja nézni úgy a mérkőzést, hogy nincsen bejegye a Puskás arénába. Fontos, hogy a csapatoknak külön is vannak szurkolói zónái, az Arzenál a Városligetben kapott helyet a Hősök terejétől távolabb, és a PSG szurkolók pedig az MTK sportparkban gyülekeznek majd, úgyhogy ha valaki célzottan valamelyik csapatnak szeretne szurkolni, akkor ezen a képen találja meg a klub szurkolóit, de a Hősök terén is fantasztikus hangulat lesz, gondolom itt is lesznek azért valamelyik klubhoz kötődő érzelmű emberek, de azért itt a semlegesek is megtalálhatják a megfelelő futballhangulatot és a bajnokot ígértő látát.
0: Hát csak ne keveredjenek, ne keverje össze senki, tehát még egyszer a Városligetben van az Arzenál és az MTK Sportparkban a PSG. A trófea, a Bajnokok Ligája trófea ott van-e még?
4: Igen, itt van. Jó is, hogy ezt említetted, mert elég egészen különleges, most pont arra felé fordultam. A Városligeti tavon úszik, egy installáció lett felállítva. Azért sok mindent csinált már Budapest, de ilyet, hogy a Bajnokok Ligája trófea legyen a vízen, ezt még Budapest csinálta meg eddig, és ha jól tudom, akkor semmelyik másik város sem a világon. Szóval ez egy egészen különleges ötlete volt a rendezőknek. Fantasztikusan néz ki, és rengetegen mennek le vele fotózkodni. És a Bajnokok Ligája trófea, ez amiről az előbb beszéltem, ez a Bajnokok Ligája trófájának egy nagy mása volt, de itt van a Bajnokok Ligája rendes trófája is a holnapi nap délelőttjéig is, amikor átveszik méltóhelyére a Puskás arénába. Hát ahhoz nagyjából egy órás sor kell kivárni, hogyha valaki szeretne vele fotózkodni, de arra is ránéztem, és az is megvan, úgyhogy egyelőre. Igen, úgyhogy egyelőre még bízhat abban a PSG meg az Arzenál is, hogy holnap felemelheti. Reméljük ez, holnap átkerül a stadionba érségben.
0: Na, már csak azért is, mert ugye az az abszolút rendje az UEFA-nak, hogy a trófeát fotózni lehet, de megérinteni kizárólag az érintheti meg, aki megnyeri a Bajnokok Ligáját, és akkor a döntő lefolyása után szépen odalép, és 60-valány ezer ember meg, akik nézik a tévén, akár milliárdnyian a szemelátára magasba löki. Kressz Bárint nagyon szépen köszönjük!
5: Az elmúlt szűk egy órában Elpap István beszélgetett Kis Tamással és Szabó Krisztoffal.
3: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: feels so nice.
1: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Sport délelőttbe, további kellemes rádiózást kívánunk, viszontlátásra.
1: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsoranyállót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá! Just one of them! Yeah. Ah, kéne dumna, te! Megint sodorok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Gondolták volna, hogy a pingpong a 19. század végén indult hódító útjára Angliából, mint a viktoriánus kori felsőbb osztályok szalonjátéka. Eredetileg a tenisz téli változatának szánták, melyet étkezőszalonokban könyvekből rögtönzött hálóval, szivaros doboz fedelekkel és pezsgős dugóval játszottak. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a sporthely mai témája az asztali tenisz, irány zugló és a póta pingpong. Ez itt a sporthely, és velem szemben Póta Georgina, akit kinek kéne bemutatni, csak a rövid tényeket, ötszörös olimpikon, kétszeres Európa-bajnok, meg annyi cím, tulajdonosa, bajnokok ligája győztes, most legutóbb ugye a csapatbajnokságon egy ezüstérem az Erdértel. Mi történt a hétvégén Pécsen?
1: Hát szerintem a csapat egyben volt, nagyon szerettük volna megnyerni, de egy olyan meccs elment, ami nagyon-nagyon szoros volt, az Anettának a Dóri elleni meccse, döntőszett 10-re kapott ki. Azt nagyon sajnálom, mert szerintem 3-1-re nyerhetett volna az Anetta. Ez fontos lett volna, hogy megjön, és én bevallom, nem játszottam jól. Kicsit úgy éreztem, hogy szét vagyok esve fejben. Kikaptam a Leilától, aki persze egy nagyon jó játékos, de nem sokszor kaptam ki tőle életemben, és azt éreztem, hogy izgulok is. Az elmúlt, nem tudom, fél-egy évnek a stressze is egy kicsit ott jött ki. Nem tudtam teljes mértékben úgy oda fókuszálni, pedig tudtam, hogy nagyon-nagyon fontos, és szeretném. Nem sokszor éreztem ezt, de elizgultam a meccset.
0: Egyébként azt gondolom, hogy egy csapatbajnok vagy akármilyen magyar bajnoki ezüstérmet sokan igenis bármiért elcsinálnak, úgyhogy szerintem bánkodás vagy panaszra nem lehet okod. De akkor egy picit kanyarodjunk vissza most a jelenbe. Itt ülünk most az első emeleten egyébként a galéria részen a Póta Pingpong csarnokban, és azt említetted, hogy az elmúlt egy-másfél hónap vagy akár fél év stressze ennek a helynek a megnyitása, hiszen ez egy régi nagy álmod volt, már sokszor sokat beszéltél róla, hogy szeretnél majd egy ilyen valami hasonlót. De mennyire egyszerű vagy mennyire nehéz egy ilyen helyet egyébként megálmodni, megnyitni, vagy mennyire volt ez a stressz oka?
1: Én szakmai vezető vagyok ennek a teremnek, tehát nem az enyém az épület, és ez egy fantasztikus lehetőségként éltem meg, hogy irányíthatom a Póta Pingpong csarnokot, és mindenképpen élni szerettem volna ezzel. Mert majdnem, most már több mint egy éve elkezdődött ez a projekt, ami azért is olyan vicces, mert most itt ülünk ebben a csarnokban, és én emlékszem, hogy itt lyukak voltak a falon, ami az egész összeomlott, tehát amikor először beléptem, és így megkértek, hogy akkor ezt majd felújítjuk, és szépé varázsoljuk, és ebből lesz majd egy pingpongterem, akkor így nyeltem egy nagyot, nem tudtam elképzelni, hogy ebből mi lesz és mikor, de szerintem ez egy hatalmas siker számomra, hogy ez tényleg megvalósult.
0: És egyébként talán egyszer még az emlékeimben, egy olyan ez már két év volt 2024-ben, amikor teljes magyar csapattal és csapatként magyar tagokkal még a Budaörs színeiben, ugye megnyertétek az Ettu-kupát, aztán ugye azután igazoltan az Erdérthez, és csak a rendkedvéért, ugye épp a Budaörstől kaptatok ki a döntőben. Azért ez egy régebb óta dédelgetett álmod volt, és hozzáteszem most, hogy ugye lezajlott a csapatban neki döntő, de amikor először beszélgettünk, akkor én éppen azt kérdeztem, hogy emellett a sok tenni miatt hogyan jut egyáltalán majd időd arra, amit tényleg igazán szeretsz, az asztali teniszre.
1: Én amondó vagyok, hogy ha valamit nagyon akar az embert, azért meg kell küzdeni, és pont így vagyok.

0: fókuszban. Most természetesen, amióta megnyílt, áthelyezem a csarnokra, de szerintem ez a kettő összetartozik, mert amit ide felépítettünk, az arról is szól, hogy a közösségi pingpongról, tehát itt nem a válogatott fog edzeni, mint a Marcibányi téren, hanem ez a terem mindenkinek szól, aki szereti, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek különböző programokkal készülünk majd.
1: Eljutunk majd a Marcibányi tére is, és a kezdetekig, meg a legnagyobb sikerekhez, talán egészen vissza 2007-2008-hoz, de akkor beszéljünk egy kicsit a teremről, hiszen ugye alattunk 12 asztal, a legjobb minőségű asztalok, a borítás. Kezdjük azzal, hogyha most kapásból ránézek, akkor 5-6 asztalon is pingpongoznak, ami nyilván jó, hiszen ez a cél, hogy minél többen mozogjanak, ugye minél egészségesebben éljenek. De mivel várjátok konkrétan akkor az ide érkezőket, és ha már említetted a különböző médiafelületeket, akkor hogyan tudnak egyáltalán ide foglalni az emberek?
0: Nagyon egyszerű, pótapingpong.hu. Lesz egyéni asztalfoglalás, csoportos órák felnőtteknek, gyerekeknek. Szerdánként, az az én egyik kedvencem, egy ilyen verseny sorozatot szeretnénk, este 7-től 9-ig a King of the Table. Az én, amikor gyerekkoromban csak Lefölnek hívtam, most egy ilyen hangzatos nevet adtam neki, random beosztom az embereket, és akkor aki egy-egy szettet játszik mindenki, és ha nyersz, akkor az egyes asztal felé vándorolsz, ha meg veszítesz, akkor meg lejjebb kerülsz. Ez azért is jó szerintem, mert aki szeret versenyezni, aznak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy 2 órán keresztül folyamatosan játszik. Mert én, amikor versenyeztem, nagyon idegesített, hogy 2 órát vártam, vagy egy fél napot, míg újra asztalhoz állok, be kellett melegítenem, kezdtem előről az egészet. Szóval ez tényleg ilyen 2 óra szettekről szól, és a végén pedig készülök egy ilyen koronával. Hát amit rendeltem interneten, az nem biztos, hogy a legjobb, de majd nézek, elmegyek valami kellékes boltba, és akkor meg szeretném koronázni, hogy ki lesz a nap királya vagy királynője. Pénteken pedig egy ilyen bulisabb, zenésebb programmal készülünk, az egy kötetlen játék, én inkább csapatoknak, csoportoknak, családoknak ajánlanám, fiataloknak, akik tényleg, ha tudnak, ha nem pingpongozni, teljesen mindegy, az lényeg az, hogy egy közösségi életet szeretnék idehozni a terembe.

0: Még mindig itt ülünk a Póta Pingpong első emeletén itt a teraszon, illetve ezen a galériás részen Póta Georginával, ez itt a sporthely, és ugye, hogyha letekintünk, akkor alattunk pingpongoznak a fiatalok, idősek, egyébként tényleg minden korosztály képviselteti most magát, és itt fönt egyébként tudom, hogy most nyitottatok meg, nemrég múlt héten volt az ünnepélyes sajtótájékoztató, és ez az első úgymond próbahét, de azért itt fönt a galérián kényelmes székek, asztalok, itt egy gyereksarok, de azért, ahogy említetted is, még messze nincs kész ez a hely véglegesen. Mik a további tervek, hogyan tovább, hiszen említetted, hogy lesz majd egy büfé, tehát minden a kényelmet szolgálja.
1: Igen, egy olyan helyet szerettem volna, ahol mindenki jól érzi magát. Én, a kislányom 6 éves lesz, és ültem már földön, amíg ő órán volt, meg kényelmetlen padokon, és nekem ez nagyon fontos volt, amikor kialakítottuk a galériát, hogy egy gyereksorok is bekerüljön. Én minimális játékokkal, hogy tényleg le tudják magukat foglalni, ide szeretnék majd legó táblákat is kirakni, rajzeszközöket, lapokat, esetleg ilyen pingpongos színezőt majd kinyomtatok, de szeretném egy kicsit feldobni még a helyet, és egy büfét is szeretnénk nyitni, de úgy vagyok vele, hogy ha mindent egyszerre csinálunk, akkor az lehet, hogy káosz szül. Az volt a prioritás, hogy épüljön fel, utána pedig induljunk el, történjenek meg az első foglalások, és sikeresen kiküldjük a kódokat mindenkinek.
0: És ugye tőlem is a kódot kértetek először, de én bepofátlankodtam anélkül. Akkor egy icipicit kezdjünk el haladni visszafelé a múltban, hiszen ugye említettük azt, hogy korábban, illetve 2 évvel ezelőtt megnyertétek az Ettu kupát, ugye a Buda Ős tagjaként. Az mekkora siker volt a pályafutásodban, és akkor majd megyünk vissza az egészen nagy sikerek felé, de volt olyan szerencsém, hogy ott voltam, és teljes magyar csapatként, azért az ritkaság számomra, hogy nemzetközi kupát csak magyar pingpongosokkal nyerni egy magyar csapat.
1: Igen, ez szerintem egy sikersztori volt Budaörsnek is és számomra is, mert én nem tudok olyan csapatról egy Európában, aki csak a saját nemzetiségével álljon ki, játékosaival. Mindenki összevásárolja kínaiakkal, jobb külföldiekkel, és mi úgy nyertük meg, hogy szintiszta a magyarokból állt a csapatunk.

0: szerintem ez egy fantasztikus érzés.
1: És egyébként, ha már a magyar asztali teniszről beszélünk, ugye nemrégiben ért véget a csapat világbajnokság Londonban. Tényleg az a csapat is 17 és 16 éves lányokkal igenis helyt állt, még ha nem is jött össze 32 közéjutás, de azért a te idődben, vagy hát amikor még te voltál fiatal, ugye akkor azért volt még a párostársad egy Tóth Kriszta, előttetek volt egy Bátorfi Csilla, tehát azért voltak olyan nevek, akik nem megbántva mai fiatalokat, nagyon-nagyon magasra tették a lécet. Hogy nézünk ki most, hiszen valóban vannak tehetséges fiataljaink, viszont azért a világbajnokság is megmutat, hogy a VB élmezőnyét és a világ élmezőnyét, amire most jelenleg messze vagyunk.
0: Szerintem egy kicsit átalakult, a VTT átvette így a versenyszervezés rendezést az ITTF-től, és akkor a nyomás van a játékosokon és a szövetségen. Ezért is mondtam le, vagy léptem egy kicsit hátrébb a válogatottságtól, mert ezt a tempót nem lehet bírni, pláne a család mellett. És akinek nincs annyi pénze, vagy szövetségnek, vagy magánszemélyként ebbe ennyit belefektetni, nehéz lépést tartani a többi nemzettel, akik mondjuk két hetente elutaznak. A pingpong, hogyha jó szeretnél lenni, én úgy gondolom, nagyon sokat kell versenyezni, meccseket különböző játékosok ellen tanulni, edzeni, edzőtáborokba járni, én is voltam azért Kínában, tehát ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy magas szintre eljussunk. Ezt úgy mondom, hogy a top 100-as játékos szinten szeretnénk kijátszani, akkor ezeket sajnos hozzá kell tenni. Nem elég az, hogy 5-6 órát edzünk egy nap.
1: Viszont itt ugye említetted, hogy nagyon sok közösségi esemény lesz, és értem szerint minél többen pingpongoznak, annál több tehetség feltűnhet, és nyilván én is emlékszem még gyerekkoromban, amikor azt elíteni, hogy aztán pingpongoztam, az volt a cél, hogy nyerjünk. Tehát az ember szeret játszani, és szeret nyerni. És ahogy említetted, te nagyon utáltad azt például, hogyha várni kellett. Tehát értem szerint, ha valaki sokat játszik, ott előbb-utóbb kijönnek a nagyon ügyesek, és még ha nem is a versenysport itt elsődlegesen a célotok, ahogy említetted is, de azért gondolom, nem lennél nagyon elkesedve, hogyha kitűnne, vagy feltűnne egy-két olyan tehetség, akit igenis lehet egy olyan szintre emelni, hogy emelje a magyar asztali tenisznek a színvonalát.
0: Természetesen, tehát igen, azt el kell mondjam, hogy nem klubként fogunk üzemelni. Szeretnénk gyerekedzéseket, ez keddenként 4 és 5 óra között lesz. Ebből a szempontból nem annyira jó a nyitás időpont, mert mindenki most táboroztat. Szeretnénk elérni a szülőket, a gyerekeket, akik szívesen jönnének játszani, és így szeptembertől egy bérletes rendszert majd bevezetni, addig egy kicsit felfuttatni a termet. Én nagyon örülnék neki, hogyha sok Póta Gina vagy sokkal jobb játékosok kinevelődnének itt, de az is a jövő zenéje, hogy hogyan fogjuk őket továbbfejleszteni. Tehát most erre nincs kapacitásunk, hogy top játékosokat kineveljünk, de azt is tudom, hogy akik ide jönnek, kicsik lesznek, vagy olyanok, akik lehet, hogy nem akarnak Európa-bajnokok lenni, tehát lesz időnk ezt kitalálni azért 1-2-3 év alatt, hogy hogyan tovább, akik viszont arra törekszenek, hogy Európa-bajnokok legyenek, vagy esetleg olimpikonok.

És ha már olimpia, már a pingpong a 20. század elejére gyors tempójú, hivatalos versenysportá alakult, majd 1926-ban megalapították a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetséget, az első ötkarikás megjelenése 1988-ig kellett várni. Közben a honi sikerek sem maradtak el, a magyar a sporták történetének második legeredményesebb nemzete, amely a korai évtizedekben dominálta a világbajnokságokat több mint 70 aranyéremmel. Barna Viktor egyénében 5, összesen pedig 22 világbajnoki elsőséget szerzett, Mednyászki Mária 18-szoros világbajnoknak mondhatja magát. Páros Péter révén paralimpiai aranyaknak is örülhettünk, és ki ne ismerné a 79-es aranycsapat tagjainak nevét. A Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor alkotta trió Fennyánban a verhetetlennek hit kínai csapatot verte a döntőben. A kínaiak térnyerése egyébként az 50-es évek végén kezdődött, és mára Kína gyakorlatilag az asztali tenisz egyeduralkodójává vált.

0: Ez itt a Sporthely, Póta Georginával, és nagyon is kellenek az olyan példaképek, mint ugye milyen te vagy. Viszont ugye visszatérve a magyar bajnoki rendszerre, azért elmondhatod, hogy a legjobb játékosaink most már többnyire külföldi klubokban próbálnak fejlődni és minél jobbak lenni. Mi kell ahhoz, hogy ismét mondjuk azokban a magasságokban emelkedjen a magyar asztali tenisz, mint mondjuk tényleg Bátorfi Csilla, Tóth Kriszta a te idődben, vagy ez tényleg ott volt egy-két olyan tehetségünk, akik kitűntek úgymond a semmiből, vagy pedig sok ilyen hely kell, ahol igenis ki lehet termelni ezeket a tehetségeket.
1: Szerintem nagyon fontos az alapok megtanítása, jól rögzüljenek a mozdulatok, és emellett a klub, hogy hol játszol. Én is akkor ugrottam nagyot, amikor kimentem 21-22 évesen Berlinbe játszani, 11 évet töltöttem, ott megtanultam védő ellen, szemcsés ellen, mert én bevallom, itthon nem voltak meg ezek a lehetőségek. Tehát konkrétan szerintem balkezes lány ellen se tudtam edzeni, csak jobbkezes, szoftos ellen, és pingpong annyira sokrétű és olyan színes, hogy ezért is mondtam az elején, hogy ez elengedhetetlen, hogy minél több meccset kell játszani ahhoz, hogy fejlődjünk.
0: És egyébként beszéltünk arról, hogy majd eljutunk a csúcsra visszamenőleg, hogy azt mondjuk 2007 és 2008 ott volt két olyan esemény, ahol egy arany, egy ezüst, egy-egy felbontásban. Ha arra gondolsz vissza, azért az már csak nem 20 éve volt. Mik az első emlékek?
1: Hú, igen, nem most volt.
2: Megint a fonákkal próbálkozik Lovas. Gyerünk, Petra, a magyar bajnokságot megnyerted idén Miskolcon, és most az Európa bajnokságot nyerheted meg Belgrádban a magyar válogatottnak. Igen, 10-7! 3 meccslabda! Palina adogatását visszaadja Lovas nagyon szépen, aztán megint jön az a játék, amivel megnyerjük az Európa-bajnokságot, mert hogy Palina hosszúra üti! Nagyon mérgesek az oroszok, nagyon boldogok a magyarok! Póta Georgina, Tóth Krisztina, Libél és Lovas Petra megnyeri az Európa-bajnokságot Belgrádban, hiszen 3-0-ra legyőzi az orosz válogatottat káprázatos teljesítménnyel.
3: A szövetségi kapitány Téglás Péter.
4: Mindhárom lány nagyon-nagyon jól játszott, és hát ugye megint a Gina csinált egy olyat, hogy nyert 3-0 az ellen az orosz védő ellen, aki ellen soha az életében nem nyert még. Utána Tóth Krisztin fejbe kiversenyzett egy olyan meccset, ami szintén hihetetlen, hát és a Petrát ugyanezt tudom mondani. Tehát minden lány fantasztikusan játszott. Az a titka ennek a társaságnak, hogy mi minden meccsre úgy megyünk oda, hogy nem számít, ha valaki rosszul játszik, mert borzasztó egységesek vagyunk. A Lovas Petra gyakorlatilag egy meccset se vesztett az EB-n, a Gina egy meccset vesztett az EB-n, a Kriszti is nagyon-nagyon jól játszott, tehát borzasztó egység. Voltunk, és azt gondolom, hogy ezért erős ez a válogatott.
3: Mellesleg 7 év után nyert újra együttesünk aranyat az Európa-bajnokságon. A Tóth-Póta női páros ezüst, a Tóth-Szmirnov vegyes páros, valamint a Póta-Pázsi vegyes páros pedig bronzérmet szerzett.
0: Így elevenítette fel a Magyar Rádió 2008 végén a márciusi belgrádi eseményeket. De vajon hogyan emlékszik rá vissza Póta Georgina?
1: Az Európa-bajnokságra mindig úgy mentünk ki, az edzőmmel beszéltük, hogy 2-3 érem kötelező, mert régen egy 2 hét alatt lejátszottuk a csapatot, az egyénit, a páros és a vegyes páros, tehát ez 4 versenyszám volt, és az volt a cél, hogy 2-3 éremmel jöjjünk haza, mert ha nem, akkor azért morcosak voltunk. Sőt, még én mindig edzés előtt bevettem egy rágót direkt, hogy az edzőmet idegesítsem, és feltűnően rágóztam, amikor körbefutás indul volt, és ilyen pénzbüntetés volt, hogy akkor adok 500 forintot, mert hogy megint rágóval jöttem be a terembe, és az volt a motiváció, hogy gyűjtötte az edző a pénzt, és amikor az EB-re elmentünk, akkor ott visszaszereztem, hogyha nyertem érmet, akkor visszaadta. De engem mindig kellett motiválni, és ez ilyen jópofa játékos, tehát itt nem a pénzről szólt, hanem én húztam az edzőnek az agyát, ő pedig ezáltal tényleg adott egy olyan motivációt, hogy jó, hát akkor még egy plusz dolog, amit el kell érni, és hogyha nyerünk érmet, akkor azt is visszakapom.
0: Ugye ez már csak nem 20 éve volt, nem azt mondom, hogy 20 évet most menjünk előre, de ha már az edzőkről és az edzőségről beszéltünk, és nyilván még játszol, és mondtad, hogy még nagyon sokáig szeretnél versenyezni. Hol látod magad mondjuk 5-10 év múlva, tehát az edzőség, a gyerekek, ugye említetted, hogy nagyon sok gyereket fogtok ide vonzani, a gyerekek edzése, vagy egyáltalán, mint példakép, mint edző, el tudod magad képzelni a jövőben?
1: Igen, el tudom. Természetesen félek tőle, mert én azért játékos voltam ez idáig. Van edzői papírom is. de szeretnék magam mellé olyan edzőket fölvenni, akinek több rutinja van, és én meg szépen lassan ellesem a praktikákat. Van egy 6 éves kislányom, úgy gondolom, hogy szépen nevelem, tehát bízom benne, hogy meg fogom oldani a gyerekedzéseket is, de hát az egy külön kihívás, hogy mindenkinek más problémája van, kérése, a szülőkkel való kommunikáció, tehát ez szerintem ez nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni, hogy én ebbe profi leszek, de törekedni fogok arra. Én úgy gondolom, hogy kedves vagyok mindenkivel, tehát mindent meg lehet velem beszélni, de emellett még fontos lesz, hogy határozottnak is kell lennem, mert különben nincsen fegyelem. Tehát ha valaki tényleg élsportoló akar lenni, de ha még nem is az élsportról beszélünk, akkor is egy határozottság kell lenni fog az órákon, mert ez azért az asztal szélén is, tehát ott a sarka, tehát azt nem engedhetem meg, hogy össze-vissza rohangáljanak a gyerekek. Érdekes lesz, hogy már én nagyon várom.
0: Ugye egy biztos, ez itt még mindig a Sporthely Póta Georginával, a Póta Pingpong csarnokának ülünk a teraszán fönt a galérián, és hát egy biztos, a műsornak nézben az is a célja, hogy esetleg az adás hallatán, vagy az alás kapcsán minél többen kedvet kapjanak, hogy igenis eljöjjenek pingpongozni, hogy eljöjjenek mozogni, hogy eljöjjenek sportolni, hiszen ez lenne a cél, hogy minél több egészséges és boldog fiatalt neveljünk, neveljetek.
1: Igen, és szerintem még az is nagyon fontos, hogy korszerűsítsünk, tehát én azért örülök ennek a csarnoknak még jobban, mert ez egy szép, új, modern hely, és vettem adogatógépet, szereztünk be, reakciófejlesztőgépet, tehát én úgy gondolom, hogy a mai világban ez elengedhetetlen, hogyha a péntek esti bulisabb este lesz, akkor berakunk zenét, fel van szerelve tévével a csarnok, tudjuk oldalt egy gombbal irányítani, és szetteket tudnak számolni a játékosok, és ezt folyamatosan fejlesztjük, ez most csak a kiinduló pont, tehát ez ennél szerintem tényleg sokkal, de sokkal jobb lesz. Itt fönt ülünk a galérián, látjuk a nagy tévét, ott is lehet meccseket elemezni, tehát rengeteg lehetőség van, hogy hogyan tudjuk még ezt fokozni. Én csak azt mondom, hogy mindenki jöjjön pingpongozni, Angol utca 34.
0: Kedves hallgatók, ez volt már a Sporthely, melyben a zuglói Póta Pingpong csarnokába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madara tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Ma rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten. Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezető edzője is a mai budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. Az angol csapat első BL trófeáját szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupasorozatban. A Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik a Puskás Arénában. Közel került a Ferencváros kispadjához Borbély Balázs, aki két hete még az Eto'val lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta győri szerződését. A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet. A címvédő ezzel megtette az első lépést afelé, hogy sorozatban negyedszer nyerje meg a bajnokságot. Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton a Continental Tour Gold sorozat lengyelországi állomásán. A 29 éves sprinter 12,66 század másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a versenyt. Jannik Sinner után a 24-szeres Grand Slam győztes Novák Djokovic számára is váratlanul hamar véget ért a francia nyílt teniszbajnokság. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott, a legjobb 32 között a 19 éves Joao Fonsecától. Szintén a Roland Garroson férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián, Stoller Fanni viszont magabiztos sikerrel kezdett vegyes párosban. Marozsán és az olasz Mattia Bellucci párosa egy finn-brit kettőstől kapott ki 2 játszmában. Vegyes párosban viszont Stoller Fanni és az amerikai Christian Harrison bejutott a legjobb 16 közé. A magyar-amerikai kettős egy tajvani-brazil párost győzött le 2 szetben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt. Mások mellett 2 portugál és egy brit férfi verekedett össze. Ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkoló autó tetejére mászott fel, és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált. Többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás. A Bajnokok Ligája döntőjére több 10 000 szurkolót várnak. Délelőtt 1 órán belül 6 repülőgép szállt le Ferihegyen, több mint 1000 Arsenal és PSG szurkolóval. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csak nem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Közlekedés.
5: Baleset történt az M25-ös autóúton az M3-as felé vezető oldalon Füzesabony térségében. Az 5-ös kilométernél csak a belső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Marad a napos, nyári idő. Kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul. Északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten. Egy lépése került a bajnoki címtől a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt nyilatkozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezető edzője is a mai labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek. Az angol csapat első BL serlegét szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupa sorozatban. Ousmane Dembélé a Paris Saint-Germain aranylabdás támadója. Az elmúlt egy hónapban egy meccset sem játszott végig, viszont a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy felépült kisebb sérüléséből.
2: Jól érzem magam. Nem tartottam attól, hogy ki kell hagynom a döntőt, azért mert az utóbbi időben kevesebbet játszottam. Volt 10-15 napom, hogy rendbe jöjjek a fináléra. Kemény szezonunk van, alig volt időnk pihenni. De a vezetőedzőnk és a szakmai stáb kiváló munkát végzett. Nekik köszönhetően újra itt vagyunk a BL döntőben. 100%-osnak érzem magam, ahogyan a csapat is készen áll. Nyugodtak vagyunk és magabiztosak. Reméljük, hogy jól alakul majd számunkra a meccs.
1: Amíg a Paris Saint-Germain egy, az Arsenal 20 év után jutott be ismét a bajnokok ligája döntőjébe, a friss angol bajnok norvég csapatkapitánya Martin Ødegaard így nyilatkozott a mai döntő előtt.
2: Tisztában vagyunk a képességeinkkel, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Megnyertük a Premier League-et, ami minden bizonnyal a világ legkeményebb bajnoksága. Ez nagy önbizalmat ad nekünk. Egy nagyon jó csapattal küzdünk majd meg, tele kiváló játékosokkal, de bízunk magunkban, a játék stílusunkban. Csak saját magunkra összpontosítunk, nagy meccs vár ránk, de készen állunk.
1: Egy hajszállal a Paris Saint-Germain tartja esélyesebbnek a mai BL döntőben Priskin Tamás. A 63-szoros magyar válogatott támadó izgalmas találkozót vár a Puskás arénában.
3: Magyarországon egy sporttörténelmi dolog, és tényleg óriási sportdiplomáciai siker az, hogy a Bajnokok Ligája Magyarországon lehet. Nyilván tudjuk, hogy a Bajnokok Ligája labdarúgásban a legrangosabb kupasorozat, és tényleg az, hogy ennek Budapest adhat otthont, én azt mondom, hogy ez egy óriási dolog. Látva ugye két nagyszerű csapat fogja játszani majd a döntőt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jó mérkőzést fognak játszani. Abban is biztos vagyok, hogy ez egy óriási dolog lesz, nem csak hazánknak, hanem a magyar embereknek is, és nyilván az ide látogató szurkolóknak is. Láthattuk, hogy a Paris Saint-Germain nagyszerű csapat, és nem véletlenül nyerték meg ugye legutóbb is a Bajnokok Ligáját. Tehát tényleg egy nagyon, nagyon jó működő csapatról beszélünk, egy nagyszerű edzővel, viszont ott van az Arsenal, és emellett még azt is láthatjuk, hogy az Arsenal pontugrásoknak az egyik királya, tehát nagyon kevés gólt kapnak, nagyon jól működik a csapat, és tényleg bármilyen pontugrásos dologgal el tudnak dönteni egy mérkőzést. Úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, mert tényleg egy támadó csapat játszik egy olyan csapat ellen, aki mondjuk kevés gólt kap, úgyhogy én kíváncsian várom. Nyilván az Arsenalnak ez egy óriási lehetőség még amellett is, hogy ugye megnyerte a Premier League-et, amit szintén azt mondom, hogy egy óriási dolog. Nyilván emellett ugye a Paris Saint-Germain is bajnoka lett hazájának, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon kiélezett mérkőzés lesz. Én is kíváncsian várom, hogy miként alakul. Hogyha nagyon tippelnem kéne és választanom kéne, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy 51% Paris Saint-Germain és 49% Arsenal, egy picit a Párizs felé húz. Nem is azt mondom, hogy a szívem, hanem inkább a tippelésem, de ugye említettem, nagyon kiélezett mérkőzés lesz, ugye én is kíváncsian várom.
1: A Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik majd a Puskás arénában. Közel került a Ferencváros kispadjához Borbé Balázs, aki két hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta győri szerződését, menedzsere Paunok Péter szerint pedig javában zajlanak a tárgyalások az FTC-vel.
4: Balázs miután megnyerte a Győrön a bajnokságot, elég komoly érdeklődés mutatkozott iránta szakmán belül, amit egyébként nem is csodálok, hiszen objektív tények alapján is Kelet-Közép-Európa egyik legtehetségesebb fiatal edzőjéről beszélünk. A Ferencváros érdeklődése volt az, ami véleményem szerint szakmailag egy olyan lehetőséggel kecsegtetett Balázs számára, amit érdemes volt megfontolni, és Balázs élt a szerződés adta lehetőségekkel, és felmondta a szerződését a Győri Etó csapatával.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet. A címvédő ezzel megtette az első lépést afelé, hogy sorozatban negyedszer nyerje meg a bajnokságot. Az egyik csapat második győzelmig tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. A tegnapi találkozó legeredményesebb játékosa Hugo Deska volt 14 góllal. Most őt hallják.
5: Nagyon támadó jellegű, őrült meccs volt, rengeteg góllal. Célső vagyok, úgyhogy jó helyzetkialakítás és labdákra van szükségem, hogy sok gólt lőjek. Ez ma megvolt, a csapattársaim adták, én meg belövöldöztem őket. Az elején néhány gól az megadta a ritmust, felforrósított, és ebben a környezetben ezt végig tudtam vinni. A heteseket pedig precízen tudtam belőni. Mi ment át a fejeden, amikor az utolsó heteshez oda sétáltál, ami döntő lehet? Volt már néhány fontos heteset ebben a szezonban, de ez ma sokat jelentett. Az utolsó 2-3, amit elhibáztam a szezonban, az jó ötlet volt, csak rosszul sikerült kivitelezni, úgyhogy most arra koncentráltam, hogy precíz legyen a kivitelezés. A jó döntésemben bíztam.
1: Most pedig hallgassuk meg a szegedi játékosát, Bánhidi Bencét. A beállót Bera Emese kérdezte a vesztes mérkőzés után.
6: Ez egy nagyon hullámzó mérkőzés volt, talán a szép játék az nem jó kifejezés, a küzdelem az annál inkább. Ebben egyetértesz?
7: Hát általában a döntők nem a szép játékról szólnak, főleg ha egy Veszprém-Szegedről van szó. Én azt gondolom, hogy ahogy említetted, elég hullámzó volt a mérkőzés, szóval a Veszprém vezetett 6 góllal is, de volt bennünk tartás, visszahoztuk a mérkőzést, feljöttünk X-re, és megint ott azok az apró részletek, az apró döntések rosszul sikerültek, amikor át tudtuk volna venni a vezetést, ahelyett eladtuk a labdát, ha éppen kértük a helyzetet, és ezek, amikor a meccset meg lehet fordítani, és ilyenkor mindig belehibázunk, úgyhogy ezeket sajnálom, mert ebbe több volt ebben a mérkőzésben, de nagyon remélem, hogy még van 2 mérkőzés, aztán Veszprémbe tudunk ünnepelni, de ahhoz még rengeteget kell fejlődnünk ezekben a kis apró dolgokban.
1: Ezen a hétvégén rendezik a férfi kézilabda Európa Liga 4-es döntőjét Hamburgban. Imre Bence együttes a német Kiel a francia Montpellier-vel játszik. A találkozó 12 óra 30 perckor már meg is kezdődött. A másik elődöntőben két német csapat, a Flensburg és a Melsungen csap majd össze. A két kapus Bartucz László és Palasics Kristóf mellett a Melsungen együttesét erősíti Sipos Adrián is. A beállót Jó András hívta fel telefonon.
8: Nekünk már a tavalyi szezonban nagyon sok sérültünk volt a klubnál, és ez a dolog, ez most már több mint egy éve folyamatosan folytatódik, szóval a jelen állásban is vannak sérült játékosaink, akik abszolút nem tudnak velünk tartani, akik lehetnének akár alapemberek is a csapatban, vagy akár alapemberek, plusz a játékosokból is, akik játszanak, azoknak is vannak olyan sérüléseik, amik ilyen idézőjelben úgy mondják, hogy össze vannak drótozva, és ugye ez a probléma, ez fennáll, és így elég nehéz ezt folytatni. Voltak ingadozó játékaink, főleg a Federiciában, de a legfontosabb, hogy a csapat a karakterét megmutatta, és a második meccsen egy olyan játékot hozott elő, kellett ahhoz, hogy sikeresen tovább tudjuk menni, és tényleg megmutattuk, hogy sokkal több van bennünk, és sokkal jobban tudunk játszani, de ez az év ez nagyon hullámzó számunkra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Új országot csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Bydgoszcsban. A 29 éves sprinter 12,66 század másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a döntőt. Kozák Lucával Virányi Zsolt beszélgetett.
9: Nagyon-nagyon mosolyogtál ott a kezedben a virágcsokor. Számítottál országos csúcsra? Hol tartasz most a felkészülésben így a szabadtéri szezonban?
10: Benne volt a levegőben, nagyon jól mentek a versenyek. Már egy hónapja, amikor Dél-Afrikába futottam 1988-as edzésbe, akkor bíztunk benne, hogy idén muszáj lesz országos csúcsot futnom, főleg a felszáj után, hogy ott végre sikerült. Inkább az volt benne, hogy egy jó eredmény lesz. Ezért én Bydgoszcsban sokszor voltam már, és sose voltak jók a körülmények, viszont most nem mondhatom ezt, hiszen nagyon szép időnk volt, nem volt szembeszél, de a pályán sokszor van szembeszél inkább. Nagyon örültem neki, nyilván a győzelemnek is, meg is lettem saját magamat. Nem tudtam arra, hogy győzni fogok, de tudtam, hogy egy jó futás szeretném. Mert az előfutam is jó volt, a 12-80 volt, és akkor a döntőben már az volt az, hogy ilyen nagyon jó ütése van, hogy kicsit próbáljam megtartani és futni vele, és sikerült.
9: gratulálunk, mert legutóbb az országos csúcs az már majdnem 4 éve, ugye az augusztusi 2022-es müncheni EB-n az ezüstéremnél sikerült, akkor Krzyzowska Európa bajnok lett, de most visszavágtál neki, és hát az amerikaiak párizsi olimpiai 7. helyezettjét szintén legyőzted. A rajt az nem volt tökéletes, utána viszont jó volt nézni, hogy jöttél fel ott a 4-es pályán, és meglett a győzelem. Hogy élted ezt meg?
10: Szerintem a rajtom rendben volt, nyilván ezt megnéztem, hogy a reakció időben azért lehagytak a többiek, de nagyon szépen építettem fel az egész versenyt, és hogy volt még az utolsó 2 gáton tudtam még, hogy volt még sebességem. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jól kirakott futás volt. Nem is egy nagy győzelmet örültem, hanem az idő eredmények, hiszen tényleg, amit te is mondtad, hogy majdnem 4 éves volt az országos csúcsom. Azért jó volt végre a 140 emberi egy csúcs, hiszen 23-ban és a 25-ben is közel futottam hozzá, de valahogy nem sikerült átkérnem. Főleg most úgy éreztem, hogy most végre sikerül, és bízom benne, hogy az ember még testre tudok ennél jobbat futni.
1: Kozák Lucát hallották. Jannik Sinner után Novák Djokovic számára is váratlanul hamar véget ért a francia nyílt teniszbajnokság. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott a legjobb 32 között a 19 éves João Fonsecától. Most a brazil játékost hallják.
11: I was not thinking about this. I was just trying to hit the ball as fast as I could.
12: Már pályára lépni is elképesztő megtiszteltetés volt Djokovic ellen. Próbáltam a mérkőzés minden pillanatát kielvezni. Talán ezért is sikerült fordítanom és végül legyőznöm, mert egy pillanatig sem éreztem magamon nyomást. Ennek ellenére a meccs végére szerintem jobban elfáradtam, mint ő. A hőséghez is alkalmazkodnom kellett, de amint megszoktam a körülményeket, onnantól nagyon jól ment a játék. Örülök, hogy megadatott nekem egy ilyen élmény, és rendkívül büszke vagyok erre az eredményre.
1: Szintén a Roland Garroson férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián. Stolár Fani viszont magabiztos sikerrel kezdett legyes párosban. Marozsán és az olasz Bellucci páros egy finn brit kettőstől kapott ki 2 játszmában. Vegyes párosban viszont Stolár Fani és az amerikai Christian Harrison bejutott a legjobb 16 közé, miután legyőzött egy tájvani brazil párost. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Mai műsorvezetőnk is Gergely István, azaz jó magam. A vendégem pedig nagyon nehezen tudnám őt egy szóval jellemezni, mert hamarabb találkoztam vele, mint sportvezetővel a nevével, mint sportolóval. Olimpián járt, magyar bajnok, egy olyan sportágnak a jeles képviselője, fiatal jeles képviselője, amely sportágnak nagyon-nagyon sok kiemelkedő alakja volt férfi és női mezőnyben is, és talán most is várhatnánk tőlük nagyon-nagyon szép eredményeket. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog valósulni. A mai vendégen Zwickl Dániel, asztali teniszező. Szia, Dani!
2: Szia, Pista!
1: Tehát én lényegében hamarabb hallottam rólad sportvezetőként, hogy te sportvezetői területen mozogsz, valamint ilyen mentál tréning, sportpszichológia, és minden, ami már a sport utáni életet szolgálja, vagy azt is szolgálja, de hogy nekem a fejembe egy olyan képét rólad, úgyhogy tudtam, hogy nézek ki, tudtam, hogy mit csinálsz, tehát nagyon sok mindent tudtam, hallottam rólad, de hogy nekem inkább egy olyan karakter körvonalazódott a fejemben, úgyhogy mondom, nem ismertük egymást, és talán egyszer a kétszer találkoztunk távolról, hogy egy ilyen nagyon tudatos életet élő emberkép rajzolódott ki bennem. Utána sokat gondolkoztam, hogy ezt hogyan adjam elő neked, vagy hogyan mondjam el neked, de hogy én szeretem úgy jellemezni a vendégeimet, ahogy látom őket, és aztán majd ezt kibontjuk, és akkor vagy így van, vagy nem így van, de mindenképpen jól járunk a végén, mert tisztában leszek legalább azzal, amit valójában látnom kéne, vagy látnom kell. Nagyjából beletaláltam?
2: Na, úgy gondolom, hogy igen. Sok ember például még a régi asztaliteniszezőt látja bennem. Ritkán hallok olyan megfogalmazást, hogy most már a sportmenedzser vagy sportvezetőt látják bennem. Azért az elmúlt 13 évben azért ezzel foglalkozom. Tehát a londoni olimpia után én gyakorlatilag abba hagytam, és rögtön elkezdtem sportmenedzserként dolgozni Németországban. 6 évet után a Techballnál, 3 évet, és most pedig visszatértem a nemzetközi pingpongba. Már egy 4 éve. Úgyhogy én örülök, meg annak is örülök, hogy egy tudatos, tanult, volt versenyző, de sportvezető imidzse alakul ki rólam, főleg tőled ez nagyon.

0: barátok, és jobban esik, hogyha azt elfelejtik, és úgy mutatnak be, vagy úgy fogadnak az emberek, vagy már úgy látnak, hogy egy sportvezető vagyok valójában. Hogy kezdődött nálad az asztali tenisz? Sportoló családból származol?
1: Focizni szerettem volna, meg mindig az volt ugye a középpontban, de ugyanakkor a édesapám nem engedett el, mert sérülésveszélyes sportág, és akkor nyáron 7 évesen édesanyám hangmérnök, és a szinkron világában szocializálottam én is, tehát a Pannonia Filmstúdiónak az üdülőjében pingpongoztunk, és akkor kezdődött a suli, jó lett volna a suli után valamit kezdeni az én aktivitásommal, és úgy jött a pingpong, hogy ott elkezdtem játszani, ott ügyes voltam, és a 11. kerületben volt a BVSZ-nek egy szakosztály, az útvasút anno, és ott heti kétszer az egyik a Mérnök utca iskolában volt pingpong, szüleim nagyon megörültek, hogy nem foci, de mégis valamilyen, amit szeretek, és így kezdődött az egész.
0: Gyerekek, amúgy én azt látom, hogy nagyon szeretnek pingpongozni. Pingpong vagy asztali tenisz, mert hogy...
1: Én azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, asztali tenisz talán Kínában vagy Ázsiában, mi inkább pingpongozunk, és próbálunk az asztali tenisz felé menni, de ez csak egy vicces megfogalmazás, és sosem szoktam azon megsértődni, hogy pingpong, hiszen mindenki pingpongozik, pont ez a lényeg a sportágnak, hogy mindenki űzi. Hát amit már mi csináltunk, meg főleg Ázsiában, ez egy nagyon-nagyon komoly asztali tenisz mesterség.
0: Na de a pingpongozni a gyerekek amúgy szeretnek. Tehát úgy indul minden gyerek, hogy meglátja, nagyjából olyan, amikor vízbe kerül egy labda, és még leér a gyerekek lába, akkor elkezdenek dobározni a labdával, de nagyjából ugyanez az asztali tenisz, vagy a pingpong is, hogy meglátják a gyerekek, és egyből elkezdik ütni. Ezt jól látom, hogy egy ilyen nagyon népszerű sportág?
1: Igen, hát több mint 400 millióan csinálják a világban. Egy olyan sportág, ahol bármikor, bárhol lehet csinálni, bárhol látsz pingpongasztalt a mai napig, iskola, tér, bárhol, úgyhogy ilyen szempontból nagyon nagy a bázisa, és ugye könnyen el lehet kezdeni. Egy probléma van vele gyerekeknél talán, hogy az asztalnak a magassága az állandó, ezért egy gyerekeknél vagy meg szokták emelni, akár amikor odaállnak az asztalhoz egy dobogóval, vagy levágják az asztal lábát, de azt látjuk, hogy mindenhol mindenki valamilyen formában már pingpongozott, vagy szereti csinálni.
0: Miért pingpongozzon egy gyerek? Most mit mondaná neki, hogy miért ezt a sportágat választa?
1: Én azt gondolom, hogy kognitívan egy nagyon jó kis sportág, tehát nagyon jó reakcióidőt ad, úgy szociális, hogy közben egyéni sportág is. Mindenféle nagyobb, hát az elején legalábbis sérülés és veszélymentes, úgyhogy kielégíti azt a sportági követelményt, hogy jól tudod magad érezni, van benne sikerélményed, mert visszaütöd az asztalra alapvetően egyszer-kétszer, másokkal csinálod kint-bent, tehát ilyen szempontból szerintem egy nagyon univerzális sportág.
0: Európa hol áll most asztali teniszben?
1: Úgy kell elképzelni, hogy Európa sokáig vezette, mondjuk a 1920-30-tól ugye a magyarok nagyon jók voltak a sportágban, a világelitet, utána azért Kína nagyon felzárkózott, és az utóbbi hát 30-40-50 évben azért Kína az, aki dominál. Kína plusz Ázsia, többi ország, Japán, Korea, Tajvan, Hongkong és egyebek. Az európai kontinens volt talán a második legsikeresebb kontinens, és azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez zárkózott föl Dél-Amerika, Ázsiának az egyéb régiói, úgyhogy mai térképet úgy tudom megfogalmazni, hogy Kína, utána többi ázsiai ország és Európa, viszont a többi kontinens már nagyon feljött. Az utánpótlásban pedig azt tudom mondani, hogy már a India, Irán, Ausztrália és egyéb országok sokszor már Európát is meg tudják előzni.
0: Én olyan érzésem van, mint hogyha Kínában 3000 éve pingpongoznának, tehát hogy így nagyjából vannak ők, és az idők emlékezete óta, és vagy az idők kezdete óta, és sehol máshol nem tudnak a nyomukba érni. Közben most azt mondta, hogy ez 50-60 éve van így, hogy Kína ennyire elugrott.
1: Igen, ugye a magyarok dominálták a sportágat sokáig, szerintem az 50-es, 60-as évekig, ugye még a Jónyár Gergely Lampár magyar csapat is nyert Kína ellen világbajnoki döntőt 79-ben, úgyhogy utána a Kínában addig is létező sportág volt persze, de számokban, tudásban abszolút elmentek a világ mellett. Előtte is jók voltak természetesen, de mint több sportág, igazából ez az angol száz országokban elkezdődött ennek az egyesületi űzése, és akkor utána Kína pedig most már dominál régebb óta.
0: Egyesült Államok miért esik ki ebből?
1: Egy nagyon jó kérdés. Az Egyesült Államokban más talán a modellje a sportnak. Az Egyesült Államok most kezd betörni a pingpong, ugye nagy kínai kolónia van ott, de tényleg, tehát a sportágikat meghonosítják, valamint elkezdenek versenyeket szervezni, most ha van egy professzionálisabb liga, tehát ugye a sportnak megvan az alapja, de más társadalmi, vagy meg berendezkedése van, a professzionálisabb sportágok élnek úgy túl. A pingpong pedig egy tradicionális sportág, ahol vannak ligák, más más a modellje, de azt látjuk, hogy Amerikában most lesz egy nagy verseny, Amerikában van profiliga, vannak játékosok a világlistán 30-ban, van egy amerikai srác.

0: aki gyerekkorától Európában van, és topjátékos lett, úgyhogy csak időkérdése, hogy megtalálják azt a modellt, ami ott is működik.
1: Az hogy lehet, hogy ahogy említetted, még világbajnokságot is nyertünk, és nem csak egy, de több jó játékosunk is volt, és ez lassan így elfogyott, és ugye női és férfi mezőnyben is jók voltunk, hogy felnőttek hozzánk, vagy mi lemaradtunk, egy picit elfelejtettünk valamit, vagy megváltozott a rendszer, vagy kényelmesebbek lettünk, nem olyan népszerű majd az a sportág.
0: Mint minden ilyen helyzet, szerintem több összetevőből áll. Az egyik az, hogy a világon a professzionális pingpong azért megnőtt a bázisa. Én azt gondolom Magyarországon, amiben talán a rendszer hibázott, hogy nem nagyon tudta összekötni a generációkat, tehát egy időről időre egyre, mikor a Jónyár Gergely Klampárhoz hasonlítanak minket is, meg mindenkit, azért egyre gyengébb lett a bázisa, a sportági berendezkedés, akár sportpolitikailag is, és ennek a következménye. De... volt az, hogy ugye most azért, mert te vagy itt, de ugye a vízlabda valahogy fel tudja tartani, még hogyha pici hullámvölgyekkel is ezt a státuszát, mint világvezető ország, a pingpongban ezt nem sikerült megtartani. Számos összetevője van amúgy, tehát ez egy nagyon komplex
1: dolog. De a népszerűsége nem csökkent.
0: Hol Magyarországon?
1: Idehaza. Csökkent?
0: Én azt látom, hogy nem. Tehát az amatőr bázis, ahol ugye én Németországban élek alapvetően, a család pedig itthon, de hogy a Gödöllői utca, ahol mi lakunk, ott az amatőr bajnokságban nem tudom, mindenki játszik. Tehát a bázisa az alapvetően, meg a népszerűsége nem. Az, hogy rendszer szinten mik voltak azok az összetevői annak, hogy ez itt szépen lassan lejjebb ment, azt nehéz megmondani. Mikor én felnőttem, akkor az volt, hogy minket mindig hozzájuk hasonlították. És a svédeknél is van egy ilyen problematika, hogy a Waldner Perssonhoz hasonlították még a top 20-as játékosokat is, és nekünk az már nem volt egy egyszerű dolog, hogy bármit csinálsz igazából, ha nem te vagy a következő Jónyár vagy Klampár, akkor ez már sikertelenség. És ugyanakkor meg a rendszer, vagy az európai professzionális pingpongnak a feltételei, meg struktúrája, ez sokat változott, és nálunk pedig bizonyos változások nem mentek végbe szerintem.
1: Nagyon érdekes, mert ugye egyrészt én azt gondolom, hogy nem kell senkihez hasonlítani, maximum az eredményesség terén, de ahogy vízilabdában is, vagy labdarúgásba is puskást, vagy kásást, ha említjük, hogy hol vannak az új kásások. A kásás volt, az akkor jó volt úgy, ahogy volt, ma már másfajta kásások vannak a vízilabdában, ettől függetlenül lehet nyerni vízilabdában is, tehát az, hogy titeket a régi nagyokhoz hasonlítgattak, nem biztos, hogy olyannak kell lenni, mert nem mindenki egy kaptafára van kiszabva, és valakinek valamilyen erős, más erősségé vagy jó képességé vannak, amivel amúgy tud nyerni. Nem mindenkinek ugyanazok a fegyverek kellenek a győzelemhez, gondolom én. Másrészt pedig a sportági támogatások az jelentősen megnőttek, és a lehetőségek is szerintem ahhoz, hogy szinte bármilyen sportágban eredményt lehessen elérni. Én nem vagyok mindig abban biztos, hogy maga a sportág tehet csak arról, hogy nincs, vagy nem tud kitermelni bajnokokat, mert kell az a fajta alázat, meg azok a szent bolondok, akár egy család formájában, aki hozza, viszi a gyerekét, tolja őt, és megtalálja benne a tehetséget. Jó, de pozitív szempontból, hogy nem túl dimenzionálja a saját gyerekét, és már olimpiai bajnokot lát 6 éves korában benne, hanem tényleg beletesznek mindent ahhoz, hogy a gyereke jusson oda, ahova ő ezt szeretne. Vannak amúgy ilyen tehetségek még Magyarországon, vagy elkopnak menet közben, és valahol csak eltűnnek, vagy inkább más sportágat választanak egy ilyen népszerű sportág helyett, mint az asztali tenisz?
0: Az első részére csak annyit reagálnék, hogy ugye az azt hiszem, hogy megvan egy bázisa mindenhol itthon is, ugyanakkor az a fajta professzionális bázis, hogy sok játékos, egy erős bajnokság, európai szintű profi rész, az ugye egyre jobban azért csökkent.
1: Tehát a konkurencia
0: nálunk. Szerintem automatikusan is, a rendszerváltás után a más lett a berendezkedése a sportnak itthon, de ez egy rendszer szintű dolog, hogy mi a legalja egy rendszernek. Hogyha van egy nagyon erős alapja, akkor az fent tudja magát tartani. Itt ez az alap szerintem, meg ez a professzionális bázis azért csökkent. A második részére pedig azt tudom mondani, hogy tehetségek mindenhol vannak. Én európai tehetséggondozó programot vezetek most, és Magyarország az valami hihetetlenül csodás ügyes tehetséget tud a semmiből is generálni. Hogy hogyan, nem tudom. Ami viszont most egy a mi sportágunkban is kell, hogy amit te mondtál, hogy a megszállott szülők nagyon sok befektetés már az elején, ugye régen volt egy klub meg egyesületi rendszer, kevés egyéni projekt volt az asztali teniszben, de lehet más sportágban is. most nagyon eltolódott már abba az irányba, hogy egy egyéni projektnek a bázisa határozza meg amúgy egy karriernek a kifutását, és másodszorban pedig a rendszer hozzárakja azt, amit a rendszernek hozzá kell rakni. 20 évvel ezelőtt ez másképp volt. A rendszer termelte ki a játékosokat, hiszen én elmentem egy egyesületbe pingpongozni, utána válogatott, és ez így ment tovább. Most ez fordítva van. Most az egyéni projektek érvényesülnek, és a rendszer pedig kiegészít. De tehetségek nem csak Magyarországon, de Európában mindenhol vannak.
1: Cikkel Dániel volt azt a teniszező sportvezetővel beszélgetek. Majdnem megértettem azt, amit mondtál, mert hogy a számomra egyetlen egy út létezik a sportolásra, még akár a teniszben is, bár az egy teljesen külön világ, és amit említettél, talán ott az sokkal erősebben kitükröződik, vagy így kiviláglik, hogy ott valóban nagyon egyéni az egész, tehát hogy ott nem a klubok vezérlik, vagy vezetik a versenyzőket, hanem ahogy már egy magasabb szintre jutnak, akkor onnantól kezdve elindulnak a pénzdíjas versenyek, és teljesen önálló életet él az egész. Így van talán az is, hogy vagy azért van az is így, hogy az olimpián a tenisz, ő úgy gondolja, hogy hát most ez egy torna, és elmegyünk, és akkor az olimpián részt veszünk, de utána megyünk Hongkongba, Ausztráliába, akárhova. Míg a többi sportág, vagy van nagyon sok olyan sportág, ami meg arra vár, hogy végre 4 évente egyszer megmutathassa magát. Most nem szándékosan nem mondok ilyen sportágakat, de van siker, magyar siker sportág is ezek között, hogy az olimpián meg tudja magát mutatni. De az asztali tenisz az nem egészen, az valahol a kettő között van, és én teljes mértékben el tudom képzelni azt, hogy egyesületi keretek között tudjon működni úgy az asztali tenisz, hogy jó bajnokságban, utánpótlás felnőtt bajnokságban, és utána válogatott szinten is EB-VB olimpiára ki tudja juttatni magát a versenyzőket. Nem nagyon értem ezt az egyénit, amit említettél, hogy akkor a család fogja és viszi, hiszen akkor neki kell, ő nem tud nevezni nemzetközi versenyekbe, az csak a szövetség tudja megtenni.
0: Igen, hogyha megnézzük az asztali tenisz sportágát, én ugye a profi és az amatőr közepére rakom be pontosan. Tehát, hogy a tenisz vesszük, mint példa, és mondjuk a másik oldalon van a másik sportágat, akkor a középen helyezkedik el, mert nagyon nagy a bázisa, meg lehet belőle élni, professzionális bajnokságok vannak benne, nagyon népszerű, akár a tévében is sok helyen a világon. Ugyanakkor hordozza azokat az amatőr jellegeket is, mint mondjuk más egyéb sportágak. Ugye, amit te mondtál, hogy az asztali teniszben is a szövetség nevez. Tehát nem tenisz, ahol általában az egyén nevez. Ez az alapvető különbség a tenisz, golf, sakk és mondjuk a judo, asztali tenisz, akár szerintem úszás, birkózás között. És ez megmaradt. Tehát a szövetségi rendszer az a mai napig nagyon fontos. Ugyanakkor a szövetségi rendszer nem tudja se minőségben, se erőforrásban megteremteni azokat a feltételeket, amik már a mai nap ahhoz kellnek, hogy valaki fel tudja venni a versenyt a kínaiak meg a japánok ellen világszinten.
1: Hát akkor lehet ugye, hogy ott van állásva a kutya, hogy és ez, itt viszont akkor ez egy teljesen jogos dolog, hogyha nem akarja a szövetség vagy a klub olyan versenyre nevezni a versenyzőket, ami pénzdíjas, tehát ő kifizeti a felkészülését, elmegy a tornára, ő megnyeri a tornát vélhetőleg, és mindenki szurkol neki, elteszi a pénzdíjat, majd hazajön. És akkor újra felkészíti őt a szövetség, meg a klub, és akkor újra kimegy a pénzdíjas versenyre. Mert ugye az EBVB olimpia is pénzdíjas, de az állami támogatásban részesül, és szerintem már önmagáért ezért megéri mindent beleadni, és egy sportolói pályafutást felépíteni, hiszen van egy olyan ellenszolgáltatás, és kvázi nevezzük életbiztosításnak az életjáradékot, hogy odaig eljut valaki, hogy megéri rááldozni akár 20-25 évet, nyilván nem akar, hogyha olyan mentális sérülése, vagy fizikai sérülések érik, hogy aztán utána azt, amit azzal keres, az visszakölti a saját egészségének a megőrzésére vagy ápolására. Hogy akkor nem erre gondolsz, hogy a pénzdíjas versenyekre kiviszik a szülők, és akkor ők találják ki, hogy akkor, vagy nem tudom, vannak-e menedzserek az asztali teniszben, hogy ők találják ki a gyereknek a sorsát, hogy merre menjen, és lehet, hogy ez nem teljes mértékben egészséges fejlődés a gyereknek, vagy egy fiatal tehetségnek, hogy túl korán beleviszik őt ebbe, és lehet, hogy ő sikeres lesz, mint profi, csak a másik oldalon mi, mint egyszerű magyar szurkolók, akik az asztali teniszt szívesen látnánk EB-n, VB-n, olimpián a dobogó valamelyik fokán. Lehet, hogy mi nem látjuk őket, de közben önmagában a sportág profi szinten lehet a háttérben sikeres, vagy azt mondom, hogy profitáló az egyének számára.
0: Az asztali teniszben is működik egy profi versenyrendszer, és ugye működik ez a tradicionális EB-VB olimpiai rendszer. Mind a két félnek, tehát a szövetségi oldalnak is kellnek olyan előnyök, amiket megkap, hogy egyszer már az állam finanszírozza például a szövetségeket, vagy az olimpiai bizottság, az hasonló struktúra. Ugyanakkor az egyéni képzésnek és karrierfelépítésnek is kell, hogy legyen egy olyan előnye, amiből ő tudja, hogy hát ebből én viszem bele a rizikót, mert az én gyerekem fog esetleg megsérülni, de nekem van benne akár anyagi javam is, és hogyan tudom ezt a két rendszert összehozni. Mai nap, de akár még Ázsiában is azok sikeresek, akik a szövetségi rendszert össze tudják hangolni az egyéni rendszerekkel. Tehát most mondok egy példát, a japán Harimoto-nak a privát edzője ül mögötte versenyen, lehet legtöbbször, sokszor ezt akár ilyen közös finanszírozásba hozzák össze. Tehát annyi erőforrás, energia kell, hogy a szövetség nem tudja ezt megcsinálni, hiszen neki több versenyzője is van, hiszen nézni kell azt, hogy a rendszerben kik vannak. Ugyanakkor meg ahhoz, hogy elér magas szintre az egyéni edzők, flexibilitás, korai képzés, stb. Minden kell hozzá. Ezért, és még Kínában is, azok működnek igazán jól, azok lesznek sikeresek, ahol a rendszer együttműködik az egyéni projekte már a legelejétől is. Uh-huh. Hiszen ez leginkább ugye nem Kínára értendő, Kínának megvan az a gyakorlatilag végtelen erőforrása minden tekintetben, meg kontrollja minden fölött, hogy még mai napig tud termelni ki, és ez nagyon csúnya szó, játékosokat. Ugyanakkor Európában már a németek, a franciák, akik mondjuk a legjobban működő szövetségek, és vannak világszintű eredményeik, ők is nagyon flexibilisek lettek, és megértették azt, hogy mik a követelmények, mik az igények, és hogyan tudnak együttműködni az egyéni projektekkel, mert onnan indul az egész, vagy a családtól indul az egész. Az elején a szövetség a kiválasztásban is, vagy finanszírozásban is nincsen jelen, tehát ilyen 10-12 éves korban mennek be igazából bármiféle rendszerben, de ugyanakkor a képzésnek a pingpongban is el kell kezdődni előtte. Tehát nekünk az működik jól, nekünk vannak európai szintű projektjeink, német, francia.
1: Ez most kint Németországban.
0: Igen. Nekünk ez a Németország alapítvány és cég, aki tehetséggondozással foglalkozik, 9 éves kortól egészen világklasszis szintig. Tehát nekünk van olyan versenyzőnk, aki top 5-ös a világranistán, és van olyan 9 évesünk, aki most jött az európai élmezőnybe. Tehát én rálátok az európai szövetségekre, a projektekre, nekünk ez is a feladatunk, hogy ezt hogy tudjuk igazából a privát oldalon a szülőkkel együtt jól összehangolni, és látom azt, hogy melyik szövetség, vagy melyik projekt működik jól. Tehát most egy példa, van egy német U19-es világbajnok támogatott lányunk, akinek magyar edzői csapata van, és ráadásul a német oldalon is magyarok vannak, de ez csak véletlen. Egy német, aki egy elég rigid rendszer, nagyon-nagyon szépen tudunk velük együtt dolgozni. Hiszen ők tudják, hogy ők nem tudnak bizonyos dolgokat megcsinálni, mi finanszírozzuk és megcsinálunk sok dolgot helyettük, viszont mind a kettőnek szükségünk van egymásra, nagyon jól működik, és a versenyzőnek is pedig tényleg körülötte minden rendben van.
1: Uh-huh. Amúgy ez így van minden sportágban, tehát a szülővel és a családdal kezdődik a teljes sportolás, hiszen a szülő fizeti be először a tanfolyamokat, a tagdíjakat, ő viszi autóval iskolába, sportolásra, először ő fizeti ki a felszerelését, nagyon sok sportágban rá is van kényszerítve, hogy ezt megtegye, tehát hogy ez ilyen szempontból nem újdonság, csak utána a szövetség átveszi a tehetségek, vagy ha átkevegye az egyfajta tehetséggondozás az egyesületekkel, ahova a szülő be tud segíteni természetesen, de nekem továbbra is olyan képem van a sportág akkor, hogy ez az egyesületek meg a szövetség feladata az, hogy itt a klasszikus sportági rendszerekben EBVB olimpia, és akkor mindenkinek vannak még különböző, akár GP, vagy bármi más világkupa elnevezésű versenyrendszerei, hogy ez az ő feladatuk továbbvinni, és csak a top versenyzőket, 1-2-3-at viszik ők ki, hogyha a szülők szólnak bele ebbe, vagy a menedzserek szóltak bele ebbe, akkor azért ott már adódik, hogy lehet keveredés, megnézeteltérés, és akár a tehetsége kiválasztásában is már, mert hogy azt eldönteni, ki a tehetségesebb gyerek, az, aki akinek nincs erős szülői háttere, de mondjuk van egy erős akarata, és van egy született tehetsége, vagy az a tehetségesebb gyerek, akinek van egy erős szülői háttere, és meg tudja engedni magának az ABC versenyen való részvételt, az azért okozhat némi konfliktus helyzetet szerintem.
0: Igen, ugye ketté kell választani a csapat és az egyéni sportágokat is szerintem, meg a mondjuk az európai modelleket, akár az amerikai vagy az ázsiai rendszerektől, ahol például Ázsiában az iskolai keretek között megy a sportoktatás. Én egyetértek azzal, hogy a szövetség rendkívül jó lehetőséget tud biztosítani rendszer szinten, régiós központok, válogatott központ, stb. És van, akik például Franciaországban vagy Németországban be is csatlakoznak ezekbe a régiós centrumokba, és van, ahol például nagyon sikeresen csinálják azt, hogy ha van, akinek van egy egyéni edzője, és becsatlakozik egy rendszerbe, akkor például az egyéni edzője tud vele menni, az egyéni edzője tud vele versenyekre menni. Tehát a pingpongban egy ilyen vegyes rendszer alakult ki, elindult abból, amit te mondtál, és picit arra is megy, amerre a tenisz. De ez nem azt jelenti, hogy bárki bármibe beleszól, hiszen hogyha a német válogatottnál az Annette Kaufmann-t nem viszik ki világversenyre, akkor a teljesítménye miatt nem viszik ki világversenyre. Tehát, hogy ezek a határok azért nálunk megvannak, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott lebzselünk a német szövetségnél, és akkor nyomjuk, hogy most az Anettnak mennyit kellene játszania, abszolút nem. Viszont vannak olyan helyzetek, például a Franciaország, Német, tehát nagyobb országok, ahol meg tehát geográfiailag nem tudsz esetleg becsatlakozni, nincs olyan iskola, a szülők nem tudnak oda költözni. Egy csomó olyan helyzet van, ahol hogyha nem vagy elég flexibilis akár már utánpótlás szinten, hogy erőforrásokat, körülményeket teremtesz a gyereknek helyileg, akkor meg lemarad. És vannak olyanok is, akik pedig korábban mennek nemzeti rendszerekbe, amin keresztül pedig sikeresek tudnak lenni. De vannak olyanok, hogy a családoknak kell például várost, vagy akár országot váltaniuk is. Tehát Svédországban a Truls Møregaard, lehet, hogy Magyarországon is már volt róla cikkezés, hogy olimpián második volt, meg VB második, szintén támogatjuk, és benne vagyunk a projektjébe. Őnek az egész családja igazán a Svédországon belül költözött egy olyan helyre, ahol ezek a körülmények megvoltak. És akkor az együttműködés, akár az egyesület, akár a privát projekt és a szövetség között pedig folyamatosan kell, hogy a sportoló igénye, lehetősége szerint együtt növekedni.
1: Uh-huh. Nagyon érdekes azért, amit mondasz, mert nagyon sok sportágat, így talán az asztali teniszből így nem látod, amit mondjuk én most már nekem van szerencsém látni, hogy nagyon sok sportágnak a működését most így bemutattad, hogy mozognak a finanszírozás, a klasszikus versenyek, tehát EBVB olimpia bajnokságok között, hogy ki mifelé törekszik, tehát hogy az úszás ugye elindult a tenisz felé, hogy pénzdíjas versenyekre járni. Az ökölgyújásnak van egy teljesen más, egy profi rendszer az amatőr rendszer mellett, de azért mind a kettőnek nagyon föl kell legyen építve, és bár ökölgyújás azért teljesen más embert igényel, más képzettséget igényel az amatőr és a profi versenyrendszer is. Mégis azt mondjuk, hogy mind a kettőt szeretjük, de az amatőr van az olimpián. És ugye van az asztali tenisz, amit most említette, hogy a kettő között valahol mozog. Tehát ahol nincs ilyenfajta profizmus a sportágban, ott a pénzdíjas versenyek felé törekednek, és van mondjuk a másik végén, és most ugrok egy nagyot, az e-sport, ahol meg onnan indul, hogy vannak a játékgyártók, és a játékgyártók határozzák meg a versenyeket, hogy milyen versenyek lehetnek, és ott nagyon nehéz klub vagy szövetségi rendszerbe terelni a nevezük sportolókat, tehát a résztvevőket, és óriási a nézettsége az egésznek. Tehát valahol mindenki arra törekszik, hogy nagy legyen a nézettsége, legyen egyfajta szervezett keretek közötti működési lehetőség biztosítva, meg legyen a finanszírozása, és így mozog az egész, tehát hogy nincs meg ez az egyéni sportágaknál ez a fajta stabilitása az egésznek, hogy az egyén nagyon helyesen profit maximalizáló, mert ő ugye azt szeretné, hogy abból a 20 évből kihozza a lehető legtöbbet, de az jó lenne olimpiát is nyerni, az jó lenne VB-t is nyerni, jó lenne EB-t is nyerni, jó lenne, hogyha a szövetségi keretek között tudnék működni, egy klubhoz is jól lenne tartozni, de az jó lenne, hogyha el tudnak elni pénzdíjas versenyekre. Ahol ez megvan, ott visszafelé mozognak, hogy akkor legyen meg ez a klasszikus klub feeling, ahol megvan a klub feeling, de nincs meg az a nagy támogatás, ott megpróbálnak a pénzdíjas versenyek felé mozdulni, hogy egy olyat kialakítani. Tehát, hogy tök érdekes, hogy ebbe így mozog mindenki, és mindenki keresi a saját maga helyét, és akkor sportág specifikusan valószínűleg majd előbb-utóbb kiforja magát.
0: Bocsánat, csak annyit tennék még hozzá, hogy ebben a kontextusban nem mindegy, hogy a sportág, ország, kultúra honnan indul. Az e-sport elindul a piramis tetejéről, vagy a Tegbolnál például gyakorlatilag ezt csináltuk, és a techból ezt is csinálja, hogy vannak a sportág, akik alulról indulnak. Hol ér össze, és hol tud a sportág alkalmazkodni a világhoz, ez legyen ez közösségi média, elvárások, nézettség, stb. Az egy másik kérdés. A pingpongnak megvan az az üzleti bázisa, akár a sportszergyártóktól, akár az asztaltenis ütőborítását gyártó cég, akinek például én dolgozom, hogy van annyi érdekem, van annyi pénz a rendszerben, hogy tudja már, meg érdeke is támogatni a versenyzőket, mert ha a versenyző olimpiai érmes lesz, vagy világbajnoki érmes lesz, akkor abból a sportágnak az üzleti oldala is nagy előnyt húz. És szerintem vannak olyan sportágok, ahol ez nincsen meg, ezért sokkal nagyobb feladat hárul a szövetségi, esetleg olimpiai bizottsági rendszerekre.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Tabriz Cvikl Dániel volt a sztoritenisző, most sportvezető, vagy jelenleg sportvezető vendégem. Mitől lesz egy asztali, mitől lesz egy versenyző, jó versenyző? Nagyon sok mindenre gondolok most, mert ugye most itt alapvetően az üzleti oldaláról beszélünk az asztali tenisznek, hogy mi kell neki ahhoz, hogy ő azt mondhassa a pályafutása végén, hogy hú, ez jó volt.
2: Ezt egyéni szinten, vagy pedig
1: egyéni.
2: Ugye azt gondolom, és sokat mi tehetséggondozással foglalkozunk, hogy sok modellt állítunk föl, hogy például gyerekkorban is hogyan tudjuk azt megállapítani, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki él versenyzői
1: elég hozzá lehetőségekkel
2: rendelkezzen.
1: Tehát jó asztali tenisz, elég hozzá?
2: Nagyon nem.
1: No már, jó.
2: Nagyon nem.
1: Nagyon nem.
2: Hát, tehát nekünk van egy olyan nagyon egyszerű kis modellünk, hogy kell hozzá persze a versenyző, és a versenyzőnek kell egyfajta tehetség a sportákhoz. Ugyanakkor a mentális és az atletikus képességek nagyon fontosak. Ugye a pingpong ez egy mentális sportág, mert nagyon rövid idő alatt kell döntéseket hoznod egy folyamatosan pörgő labdával, és erre megy rá az életed, vagy a fele legalább.
1: Miért nevettél saját magadon nevettél?
2: Igen, úgyhogy ezen gondolkodsz, hogy a feleségem sportlövő az egész életében azon gondolkodik, hogy hogyan tudja a céltábla közepét eltalálni folyamatosan, mi meg pedig az, hogy hogyan tudjuk ezt a labdát valahogy visszajutni a másik oldalra. Tehát egyrészt kell hozzá maga a sportági tehetség, de amellett pedig az összes egyéb skill, ami már egy konkrét atlétának kell. Tehát, hogy ma megnézzük az asztali teniszezőket, akkor ott már nagyon komoly fizikális képességek is kellnek, nem beszélve annak a kapacitásáról, hogy azt meg tud ismételni. Úgyhogy nagyon komplex ma már a kiválasztás is. Tehát mi foglalkozunk európai szinten 9-10 éves gyerekekkel, ott már nagyon komplexen vizsgáljuk őket, vagy objektíven, vagy pedig a mi szakmai szemünkkel. Ez egyik. Másik, amit nagyon fontosnak tartunk, az a környezet. Milyen környezetben vannak, plusz, hogy milyen emberek veszik őket körül. Meghatározóak, hogy krízis helyzetben, hogyha majd behoztad a sportpszichológiát, vagy a mentális részt, amivel én sokat foglalkoztam az életemben, meg a szakmámban. Hát nagyon fontos, a krízis helyzetben te milyen döntéseket fogsz hozni, milyen traumák jönnek elő, hogyan tudtad ezeket feldolgozni, és a többi, milyen kultúrából jössz, úgyhogy már a legelején nagyon komplex kiválasztás, fejlesztés, és ott már ugye egyre kevesebb a hiba lehetőség, mert hogyha nem vagy elég jó fizikálisan, és ugye itt jön be a képzés kérdése, tehát azt látjuk, hogy már az asztaliteniszben is, ami egy játékos sportág, tehát egy labdával te elkezdesz játszani, hogy a képzési rendszer filozófia már rögtön az elején tudni kell, hogyha világszintre akarsz jutni, hogy mi az oda vezető út.
1: Na, nekem kimondtad a kulcsot az asztalitenisz, ez a játékot, a játékosság. Valahogy ide szerettem volna kiukadni, hogy milyen extra képességek kellene ahhoz, hogy valaki nagy játékossá váljon, mert nem mindig az a nagy játékos, és arra emlékeznek, és talán azt profitál bármilyen szempontból is a legtöbbet a sportágból, aki a legjobb, hanem az, aki legjobban el tudja magát adni. Tehát én néha nézek a asztalitenisz bevallom őszintén, és akkor ragad meg, és amúgy tök érdekes, mert a social media felületeken is vannak ilyen nagyon rövid videók. Nagyon sok asztali tenisz van benne, rengeteg. Mm. És abból mindig azok, amilyen, hú, marha jó néz ki. Tehát, hogy ezt hogy csinálta meg, hogy vannak olyan karakterek, akik úgy tudnak játszani, úgy tudnak ütni, úgy tudnak grimaszolni, úgy tudnak adogatni, mindent úgy csinálnak, hogy ez bomba. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy milyen játékos. Foggam, és azt én nem tudom megállapítani, mert nem nézem végig azt az adott mérkőzést, csak hogy kivágni be a részt, és az nekem nagyon-nagyon tetszik. Mm. Hogy ez szerintem nagyon el lehet adni a sportágot, és ez egy olyan képesség az asztali tenisznek, ami azért nem sok sportágban van meg, hogy vannak extra karakterek, extra képességek, amit valószínűleg nem lehet tanulni, mert amit látok, hogy a kínai, most ez igaz vagy nem igaz, én ezt nem tudom nyilván, mert hogy nem vagyok ott, de hogy a kínai gyerekeket hogy oktatják, hogy odáll 3 napig, és 3 napig ugyanazt az együttést gyakorolja, és előbb-utóbb az menni fog neki, aztán átáll 3 napra a másik oldal, és akkor a másik oldal ütögeti. Azért ez nem a szép oldala. Tehát valószínűleg senki nem kíván a gyerekének, kivéve, ha csak azt nem akarja apu vagy anyu, hogy belőle olimpiai bajnok legyen, és akkor beállítja őt egy robotnak. Tehát, hogy nekem megvan ez a szépsége az asztali tenisznek, hogy ez ebbe az irányba megy, vagy nálatok, mert ugye azt mondtad, hogy inkább a sport részét említetted, ezt az entertainment részét, ezt nem nagyon említetted, de ez fontos azért ebben a sportágban, vagy csak ez szakavatatlan szemeknek jó ez?
2: Nagyon fontos, hogy egy sportág összekösse az amatőrt a profival. Tehát a teniszben én értem a játékot, le tudok menni a teniszpályára, és akár a Fucsovics Marci mellett játszani, meg tudom venni az ütőt, és a tévében is olyan dolgot nézek, amit értek, és még azt gondolom, hogy ezt majd én is meg fogom tudni csinálni.
1: Tudsz teniszezni?
2: Tudok. Ez csak egy példa volt, hogy így jön össze az, hogy hogy valaki amatőr is űzi, és közben mondjuk fogyasztja akár a social médián, akár a tévében. A pingpongnak az egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem értik. És azért nem értik, mert ez nincsen nekik érthető formába.
1: Ezt még nem hallottam az asztali teniszről. Esküszöm, én azt gondoltam, hogy értem.
2: Tehát, hogy ami most azért a mai világban, hogyha te, amiről most beszámoltál, hogy egy-egy labdamenetet, hogyha nagyon olyan úgy van neked tálalva, akkor neked az izgalmas.
1: Nagyon tetszik, igen.
2: Van egy olyan labdamenet, esetleg van egy olyan karakter, van egy olyan érzelem, nem pedig egy monoton játék, amit én nem értek, és mondjuk mindig egy nemzet nyer. Tehát, hogy ezeket a sportági karakterisztikákat azért néha nem hordozza. De mondom, az a nagy, én ezt úgy csinálnám, amúgy mi nem dolgozom a Nemzetközi Szövetségnél sem, meg sehol máshol, hogy érthetőbbé tenni kommentátorokkal, lassításokkal, sztorikkal, mert a Netflix nekünk behozta azt, hogy újra szeressük a Forma 1-et, és kisfiam drukkol a Hadzsárnak. És akkor hogy lehet? Tehát, hogy azért, mert van egy sztori, van egy kártya, amit meg tud nézni, látja, van egy körítése. És a pingpong szerintem sokszor beragad ebbe a skatujába, hogy hát ha te bekapcsolod mondjuk a magyar vállalatnak a mérkőzését az Európa-bajnokságban a svédekkel, ahol ők majdnem érmet szereztek, akkor azon kívül, hogy drukkolsz, és van egy érzelmi kötődésed, nem biztos, hogy érted, mert nincsen minden labda menet mögött mondjuk lassítás, és valami kontextusba helyezés. Úgyhogy ez egy sportág specifikus probléma szerintem, ami amúgy lehet, meg próbálnak is, a Nemzetközi Szövetség most nagyon próbálkozik azzal, hogy a közösségi médiában tolja marketinggel. Azért tudom, mert mi a Techballnál nagyon hasonlót csináltunk, és lehet is nagyon nagy nézettséget elérni ezekkel a módszerekkel. Történetesen ennek a hátránya, hogy a sportági emberekre, meg mindenkire nagy nyomást rak az, hogy már mindig terméket kell csinálnod. Uh-huh. Tehát egy utánpótlás világbajnokság U15, 4 asztalon, streaming, üres terem. Mert erre ez kell. És nagyon kontraproduktív az, hogy csak ebbe az irányba megy el egy sportág, mert nálunk vannak U11-es kategóriák, U13, már minden ranglisták, folyamatos nyomás a versenyzőkön, és elveszed azt a játékosságot, amiből igazából kitermel a rendszer robotokat, vagy legjobb labdameneteket, de ez nem biztos, hogy hosszabb távon jó a sportágnak.
1: Hát ezt nem gondoltam volna, ugye, amiket most mondtál. Én eddig nekem úgy élt az asztali tenisz a fejembe, hogy nagyon népszerű, nagyon sokan űzik, sokan vannak, valamiért nem jön össze az eredmény, nem nagyon gondolkoztam ezen, miért nem jöhet idehaza össze pár olyan tehetségnek a pályafutása, ami most már ilyen nemzetközi szinten is meg tudna mutatkozni. Ez ideig nem jutottam el, sajnos. De ugye én teljes mértékben voltam, ez egyszerű, érthető, látványos, vannak jó karakterek, vannak jó arcok, ráadásul kis helyen is elfér, a versenyszervezéshez nem kell X foci pályáig méret, hanem az asztalokat be lehet tenni a csarnokba, lelátó köré vannak. Tehát még a szervezése is lehet olyan, hogy lehet egyszerűsíteni ezen, és viszonylag pörgős menetek vannak, gyorsan le tud zárulni egy mérkőzés. Az érzelmeket is látni, mert ugye közelről közvetítik, szinte mindig látod mind a két versenyzőt, úgyhogy nekem egy teljesen más képét a fejembe jel szempontban az asztali teniszről.
2: Ezek komplex kérdések szerintem a sportággal kapcsolatban. Én Magyarországot tudok talán, persze tudok róla nyilatkozni, mert van hozzá nagy érzelmi kötődésem, meg hát ugye ismerem a helyik a közeget. Én most csak próbáltam bemutatni egy ilyen az asztali tenisz helyzetét a világban, vagy az európai rendszerben. És visszatérek vissza a tehetséggondozási témára. Talán még Mérő László mondta, hogy mi a tehetség, az, hogy amit nem tanulunk. Úgy csináljuk, hogy nem tanultuk meg. A mai napig az, hogy labdával játszanak egy sportágat, és valahogy egyetlen cél van, hogy üsd át a másik oldalra, bárhogy, ameddig ilyen magas a háló, addig vannak fizikai lehetőségek is. Ha megemelnék a hálót, akkor egyszerűen fizikailag nem lehetne, csak bizonyos módon átütni. Ugye ezzel például lehetne lassítani a játékot, tehát hogy az lenne a cél a pingpongban, hogy lassítsuk a játékot, tegyük érthetőbbé, akkor egyetlen megoldás lenne, hogy megemelnénk a hálót.
1: Mert túl gyors a játék.
2: Igen, túl gyors a játék, emiatt érthetetlen. Tehát, hogy egy-két, tehát hogy szerintem élőben nagyon izgalmas, de azért tévében nagyon nehéz megérteni, hogy mi miért történik. Ha megemelnék a hálót, akkor ezek a különbségek eltűnnének, ez persze mondjuk Ázsiának, Kínának nem érdeke, de a mai napig az, hogy labdával játsszák, és kreativitás, labdaérzék, ügyesség kell hozzá, ezért van az, hogy európaiak is tudnak érvényesülni, vagy nem ázsiaiak, hiszen ott ezek a tulajdonságok talán jobban rá lehet feküdni. Tehát az olimpián egy kínai srác nyerte, második lett egy svéd srác, szintén mi is támogatjuk, harmadik lett egy francia, 18 éves tolszára játszó srác. És negyedik pedig egy brazil. A tolszár az más ütőfogás.
1: De ez a fordítva, aki
2: Igen, az Ázsiából jön. Tehát az azt jelenti, lányoknál sokkal nehezebb, sokkal nagyobb a konkurencia, mint a fiúknál, de ez azt jelenti, hogy ameddig a labda pörög, ameddig a labda, vagy ekkora háló, nagy versenyeken még mindig le lehet győzni esetleg Kínát. Erre láttunk, láttunk példát. Egy brazil srác, akit nagyon jól ismerünk, meg nagyon régóta támogatjuk, és én személyesen együtt dolgoztam vele több évet. Brazíliából ő világranglista top 5, nyert világkupát. A lányoknál van, portorikói volt 10-ben. Vannak olyan példák, és ugye ez a pozitív hír a rendszer szintű ázsiai képzéssel, hogy lehet, és az ügyesség, a kreativitás mindig sokat számít a mi sportágunkban, ugyanakkor hát már korán sokat kell edzeni, sokat kell gyakorolni, hiszen egy repetitív sportág, tehát sporttudományosan megnézzük, és vannak erre kutatások, sportági összehasonlítások, hogy hát korán kell specializálódni már, mert egyszerűen gyakorolni kell.
1: Reagálva arra, hogy ha megemelnék a hálót, akkor lassabban a játék, nekem amúgy azt tetszik az asztali teniszben, hogy iszonyat gyors a reflexük a versenyzőknek, és nagyon gyors, tehát nagyon komoly mozdulatsebességük van, tehát nagyon gyorsan tudnak helyezkedni, iszonyat gyorsan reagálnak dolgokra. Ez viszont akkor kiesne belőle. Tehát ez egy olyan szuper képessége az asztali teniszezőknek, amit rengeteget kell gyakorolni nagyjából. Hát én biztos vagyok abban, és találkoztam, és nem profi asztali teniszező ellen játszottam, de hát, hogy rá se tudtam mozdulni a labdára. Most, ha mondjuk veled játszottam volna, nem játszottam, te játszottam volna velem, de hogyha te nekem visszad a labdát, akkor szerintem el kellett volna mondanod, hogy hova ütötted, hogy én tudjam, hogy arra ment a labda, tehát olyan gyorsan. Tehát nektek ez hiányozna nekem a versenyből, vagy a játékból, vagy a néz, tehát ahogy nézem, a látványból hiányozna ez a mozdulatsebesség, ahogy szökentek ott, ahogy ugráltok ott, ahogy a karotok, ahogy a vállatok mozdul, meg ahogy pillanatok alatt eldöntitek, hogy honnan, hova fog menni. Sőt, valószínűleg meg azt is látjátok, vagy azt is figyeljétek, hogy az ellenfél hogy adja, hogy te azt vissza tud neki adni. Nem vagyok szakértő nyilván ennek, de hogy az ő mozdulatából talán számítasz arra, hogy ez a labda most hogy fog pörögni, és neked honnan kell ezt megütnöd, gondolom én.
2: Bobby Fischer, ugye sok nagy sakkozó mondta azt, hogy az asztali tenisz olyan, mint hogyha 100 métert futnánk, és közben sakkoznánk, és valahol ez igaz, tehát egy nagyon komplikált folyamatok mennek végbe az emberben, miközben játszik, mert nagyon, nagyon sok a változó, hiszen jön egy bejövő labda, ami mindig más gyakorlatilag, egy nagyon rövid távon. Én azt gondolom, amit te mondtál, mint jelensége a sportágnak, az nekem is hiányozna. Tehát ez a fajta technikai, intellektuális kihívás, az nekem is hiányozna. Szerintem sok sportág átmegy valamiféle ilyen transformáción. Ugye látjuk az öttusában, hogy a lovaglás helyett más lett. Látjuk a sportágat, hogyan modernizálódnak, akár a VAR rendszer a fociban, vagy akár más sportágban. Ezt szerintem modernizálódni kell, viszont egy sportágnak el kell dönteni, mi az alapja, mi a veleje, és arra kell igazából rájátszani. Tehát, hogy szerintem ez egy technikai sportág a pingpong, én erre sokkal több hangsúlyt fektetnék ennek a magyarázására, ennek a kommentálására, lassú felvételekre, és akkor ebből egy modern sportág kialakult. Én nem venném el ezt a fajta eszenciáját, nem csinálnék belőle tollast vagy teniszt, azok jóval érthetőbb sportágok, kevesebb benne a labda pörgése, és a labda pörgése maga a sportágnak az eszenciája, hiszen egy többféle irányban egy kaucsuk labda tud pörögni, és ez határoz meg igazából mindent. Ahol mondjuk a teniszben nagyobb területen másféle pörgés van, a tollasban ugye nincsen meg ez a pörgés effektus, és akkor erre lehetne talán még jobban rámenni sportági szintén, és akkor érdekes lenne ilyen irányból, olyan irányból, hova helyezte, mennyi volt a pörgésnek a különbsége, mennyit vesztett esetleg mondjuk gyorsságban a labda. Úgyhogy ilyen, veledős ugye a mesterséges intelligencia meg talán ebbe az irányba megy, ebbe az ilyen tudományos irányba. Úgyhogy hát ez mindig érdekes egy sportágnak az evolúciója.
1: Cvika Dániel volt asztali teniszező, sportvezető a vendégem. A sportágak innovációja vagy a reformjával kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy vannak olyan sportágak, ahol szinte már kényszeresen próbálnak változtatni, csak azért, mert mindenki változtat, holott vannak olyan tradíciók, ami miatt az a sportág, az a sportág, és nem minden néző, vagy nem lehet adott esetben új nézőket bevonni egy csomó újítással, sokkal többet meg lehetne tartani, vagy bevonzani a tradíciók ápolásával, hogy érted, hogy nem minden esetben kell szerintem mindent megváltoztatni azért, hogy hát ha több lesz a nézőnk, vagy hát ha több lesz a bevételünk, vagy hát ha népszerűbb lesz az adott sportág, vagy le tudjuk győzni a labdarúgást, az nem tudom, a kosárlabdát, a röplabdát, kézilabdát, mert vannak a sportágaknak, a különböző sportágnak a korlátai. Tehát a vízilabda nagyon összesége sosem lesz népszerűbb, mint egy labdarúgás, de nagyon sok sportág nem lesz népszerűbb, mint a labdarúgás. Hát azt hajszolni, hogy legyünk, közelítsük meg ezt, vagy azt a sportágat, ezt nem jó kell megválasztani, hogy melyik sportágat célozzuk meg a konkurenciának, és melyiket akarjuk megcélozni nézettségben, tehát hogy ezt megpróbáljuk kiegyenlíteni, vagy akár a létszámon, hogy hányan űzik ezt a sportágat, és sok esetben a tradíciók megtartása sokkal értékesebb, mint hát legyen az ész nélküli változtatások. De nagyon kiveséztük a sportágat, és róla nagyon-nagyon keveset beszéltünk, ugye most elkanyarodnék ebbe az irányba. Most így, hogy most már 13 éve majdnem azt mondtam, hogy nem foglalkozol az asztali teniszzel, de amúgy azzal foglalkozol, de már nem mint versenyző. Hogy látod saját magadat, mint Cvikl Dániel asztali teniszezőt? Visszanézve? Amit mondanál magadnak, hogy figyelj, Danika, most akkor csináld azt, meg ebbe döntsd azt, jó volt, egy nagyon szép pályafutásod volt, vagy hát lehetett volna jobb is, és akkor azt mondom neked, hogy most ezt csináld így. Látod már magad?
2: Igen, abszolút. Én a karrieremet feldolgoztam. Szerintem a sportolónak az első dolga, hogyha elmegy dolgozni, vagy a sportnak a másik oldalán kezdett tevékenykedni, hogy feldolgozza a saját karrierjét, hiszen hogyan tudunk mi sportmenedzserek vagy edzők foglalkozni mással, hogyha mi nem vagyunk rendben a karrierünkkel, ugye, ami nálam is lehetett volna sokkal jobb, hiszen ezért egy nagyon nagy tehetségnek voltam kikiáltva, és voltam is, és azt a karriert nem futottam be, amit akkor annó predesztináltak. Persze ez nehéz volt nekem, tehát hogy ezt nekem nehéz volt feldolgozni, utána? De mai napra teljesen, teljesen jól vagyok ezzel. Én azt mondanám így visszamenőleg, hogy az utánpótlás eredmények sehol sem érnek ahhoz, hogy milyen fontos a képzés. Tehát egy cél van, hogy te 18 évesen megérkezzél a startvonalra, úgyhogy te képzett vagy fizikálisan, mentálisan, technikailag, mert az egész utána kezdődik. Szerintem a magyar rendszer, amit én tapasztaltam, az elég eredményorientált már utánpótláskorban is, ez érthető volt a pingpongra is, és én úgy mentem bele ebbe a 18 éves kori utána felnőtt mezőnybe, ahol a konkurencia nagyobb, ahol te azért el tudsz veszni, hogy nem voltam elég képzett.
1: Mi jelzott?
2: Technikai képzettségem nem volt meg ahhoz, hogy én utána gyorsan tudjak fejlődni. Tehát ha megnézzük mondjuk egy Djokovicot, mint mindenki ismeri, látni rajta az, hogy fizikálisan, mentálisan és akár technikailag is megvannak azok az alapjai, amire gyorsan tudsz fejleszteni. Hogyha utána neked 18 évesen kell elkezdened fejlesztened technikai dolgokat, például van lemaradásod néhány területen, az önbizalmat is le fogja nyomni, plusz nem lesz olyan eredményes időre van szükséged ahhoz, hogy felvedd a versenyt a többiekkel. Úgyhogy én nem hibáztatok ezért senkit, mindenki megtett mindent, tehát a BVSC-ben tényleg fantasztikus volt a mi támogatottságunk, meg körülményeink. Ez egy rendszer. Hiba volt, én kivenném magamat abból a rendszerből, és azt mondanám, hogy neked vannak olyan technikai problémáid, ami miatt most mondjuk fél évig nem játszol versenyen, hanem valaki kivesz, annyira bátor, hogy akkor most megtanulsz fonákot ütni például. Most ezt nagyon lesarkítom, mert ez kell ahhoz, hogy te majd 18 évesen tudjál a felnőtt mezőnybe is belenövekedni. Ez egy faktor, de összességében nagyon sok nehézség ért a karrierem során. Ugye én kikerültem Németországba 17 évesen, utána édesanyám elhunyt, amikor én 21 éves voltam, sérülés, különböző hullámvölgyeken keresztül mentem. A másik oldalon meg ebből rengeteget profitálok, mint sportvezető, meg sportmenedzser, tehát elkerültem volna néhány dolgot, szerintem az kicsit túl sok volt, de ugyanakkor meg sportvezetőként is nekem el kellett indulnom egy olyan úton, hogy tanulnom kellett, én nem tudtam csak úgy megérkezni sportvezetésbe, mert én nem tudom, valamit elértem, hanem nekem igazából a munkát is a legelejéről kellett kezdeni, tanultam folyamatosan, elkezdtem az alján, és ebből meg nagyon sokat profitálok. Ez persze sokkal jobb lenne, hogyha olimpiai érmesként és Európa-bajnokként szintén ugyanígy tanulnék és belerázódnék ebbe, de visszatérve a kérdésedre, ez így nekem már régóta kerek.
1: Jó, békében vagy.
2: Igen, igen, abszolút. Hát sok energiám is van benne mentorokkal, pszichológussal, hogy ezt feldolgozzam, és helyére kerüljön. Már régen ez megvolt, most pedig fejlesztem tovább magam, hogy akár a saját oldalamon, hogy tudjak tovább haladni az én saját utamon, meg a munkában is. De szerintem mindenkinek ez kötelező feladat, aki versenyző volt, és elkezd másokkal foglalkozni. Nagyon sok olyat látok, aki ahol ezt nem teszik meg, és a saját frusztrációikat, akár szülők, akár edzők viszik tovább, és adják át más gyereknek, ez kutya kötelességünk megtenni.
1: Hát a sportolónak nagyon sok mindenre meg kell küzdeni a sportpályafutással, és ebben nem mindig csak az ellenfelek értendőek, már nem csak a játékvezetők értendőek, hanem akár a támogató, háttér is, edző, szülő, és ezt így azért érintőlegesen tettél is említést ezzel kapcsolatban, hogy a szülő hogy akarja megélni akár a saját álmát, vagy az edző a saját álmát, vagy hogy akar önvalósítani azután, miután neki ez nem sikerült, azáltal nem zárja le a sportolói pályafutását, vagy nem volt olyan tehetséges, és egy tehetségen keresztül akarja megélni saját magát, tehát kvázi saját magának akarja inkább a sikert, mint a versenyzőjének. Most visszatér még arra, amit említett, hogy kivenni ott a versenyből, tehát nagyon tehetséges és sikeres utánpótlás korosztályú versenyző voltál. Most képzeld el azt, hogy mit szóltak volna a szüleid, hogyha vagy az edződ, hanem az edződ vesz ki ebből, hogy akkor most Danit kivesszük, és fél évig nem fog versenyekre járni, meg te mit szóltál volna hozzá, hanem gyakorolja a fonákat, mert ez neki nem jó. Közben mellé meg oda tudod tenni az eredményeket, hogy de Pista bácsi, hát eddig még mindent megnyertem, akkor mit gyakoroljak? Hát nincs mit gyakorolni, hiszen mindent megnyertem. Tehát ezt elfogadtatni azzal a közösséggel, aki téged támogat és bent akar tartani a rendszerbe, és elfogadtatni azt, hogy most ebben benne van az a rizikó, hogy nem indulsz el ezen a versenyt, így nem is fogod azt megnyerni, és akkor most akár gyerekkorodban ez okozhat egy olyan traumát, hogy most már könnyű visszafelé okosnak lenni, hogy mit kellett volna akkor csinálni.
2: Ugye az is volt a kérdésed, hogy mit csinálnék másképp, mint a szakmában most már eltöltöttem tizenvalahány évet, ugye a techball időm alatt nem tehetséggondozással foglalkoztam, hanem sportágépítéssel. Igen, ezek nagyon nehéz döntések, ugyanakkor meg a végcélból kell kiindulni. Tehát én azt gondolom, hogy ha kiindulsz abból, hogy mi kell ahhoz, hogy te európai vagy világ szinten legyél érmes, képzettségben, folyamatokban, stb., akkor azt mindig benchmarkolni kell azzal, hogy mi az, ami jelenleg neked megvan, és hogy ezt most meg tudod-e csinálni, vagy meg kell-e csinálni, vagy nem. Ez a probléma picit a nagyon korán sikeres versenyzőkkel, vagy projektekkel, hogy utána nagyon sok stakeholdernek, csúnya szóval élve, lesz ez érdeke, hogy ezt most fenntartsuk. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogyha valaki gyerekkorban nyer bármit, hogy megvannak azok a feltételei, képességei, képzettségei ahhoz, hogy felnőttben is jó legyen, hiszen sokszor utánpótláskorban elég egy-két olyan skill, amivel te tudsz nyerni. És azt, hogy ezzel is dolgozunk most az európai porondon, hogy legyen igenis bátorság vagy koncepció arra, hogyha bizonyos dolgok éppen akkor nincsenek jelen, akkor az eredmények mögé ne bújjunk be. Van olyan spanyol, világranglista vezető U13-as versenyző, akit támogattunk, de most nem támogatunk, mert úgy gondoljuk, hogy nincsenek meg azok a körülmények, feltételek, nagyon hajszolják az eredményt, ami hosszú távon neki eredményeket hozna. Azért ezek a döntések persze, hogy nehezek, tehát a szülőknek, nekem a szüleim mindig támogattak, és nem sport, tehát hogy sportból jövő szülők valamennyire, de hogy nem pingpongos szülők, de utána, hogy egyesületi vagy válogatott szinten ki az, aki ezt meg tudja hozni ezeket a döntéseket, kinek van annyi stratégiája, bátorsága, koncepciója jövőre nézve, teljesen más diskurzus, viszont muszáj, hogy ezek meglegyenek, különben meg utána.
1: Tehát ez szakmai kérdés, ha van valakinek szakmai tapasztalata, az meg tudja hozni ezt a döntést. Azt, hogy ezt végrehajtja bárki, az egy másik kérdés, de hogy aki ért a szakma, az annak ezt látnia kell.
2: Van, ahol szakmai probléma van, technikai probléma, van, ahol akár már mentális túlterheltség van a gyerekeknél, van, ahol a szülők vannak már teljesen, hogy mondjam, kiégett állapotban. Tehát több olyan buktatója van egy karriernek, a mi feladatunk a jelenlegi programunk, hogy ezeket ránézzünk kívülre, és próbáljuk ebben segíteni őket.
1: Látom, milyen nehéz olimpiai bajnoknak lenni.
2: Hát ezt majd te elmondod nekem egy másik műsorban, de hogy igen, és ez egyre nehezebb lesz. Tehát a mai sportolók bármilyen sportát néznek, ugye a konkurencia nagyobb, az elvárások nagyobbak, viszont mégiscsak olyan alapdolgoknak meg kell, hogy legyenek, hogy ez sikerüljön, és én hiszek abban, hogy ezt lehet egészségesen, normálisan, és annak ellenére nagyon korán van a specifikálódás, nagyon sok a szülői ráfordítás, akár anyagi, akár időben. Nem szabad ebben senkinek tönkre mennie, mert utána a szülőknek kell, hogy maradjanak, mert a gyerek azt fogja megkérdezni, hogy van-e anyukám vagy apukám, nem csak az, hogy van edzőm, és vice versa sokszor. Hát igen, én hiszek abban, hogy a pingpongban lehet úgyis a világ elitbe jutni, hogy ezt normális keretek között játszol, és egészséges is maradsz te is, és a környezeted is.
1: Általában ezek nyernek.
2: By the way, igen.
1: Általában ezek jutnak
2: és
1: ide,
2: ugye azért rossz nálunk Ázsiát példaként felhozni, mert nem látjuk, hogy kik mentek ki a rendszerből, kik sérültek meg, kik mentek tönkre, kinek vannak mentális problémái, és a többi, és a többi. Mindig látjuk azt a néhány példát, ami a jéghegynek a csúcsa. De hát egyrészt nem szabad azt másolnunk. Bizonyos dolgokat el kell onnan tanulni, hiszen ők a legjobbak, de nem látjuk azt, hogy milyennek a hátránya, amik nagyon nagy károkat tud okozni az élsport, főleg akkor, hogyha ezt valahogy nem normalizáljuk. Mert akkor hajszoljuk ezt a én leszek az olimpiai bajnok, a világbajnok, stb. És azért van élet utána, van identitás utána, van tanulás utána.
1: Ezt akkor még nem tudjuk. De vissza Cvikl Dániel volt asztali teniszező, és most már sportvezetőhöz, mert újra váltogatjuk meg az asztali teniszt. Az olimpia után hagytad abba a sérülés miatt. Ugye a csípőd volt a probléma. Akkor már készültél arra, hogy ezt abba fogod hagyni, vagy ez ilyen egészségügyi okok miatt belekényszerít tett téged a saját tested ebbe, hogy ezt itt most fejezd be?
2: Hát B.
1: B?
2: B, mert amikor már 28 éves voltam, akkor éreztem magam, hogy végre megtanultam játszani, hát végre már ennek most van kifutása.
1: Én képzeld, akkor tanultam meg, hogy akkor gondoltam azt, hogy tudom, hogy kell védeni, amikor már a testem kezdte mondani, hogy jó, de ez most már nem érdekel, hogy te mostanra tanultad meg, most már elég.
2: Igen, nagyon hasonlót éreztem. Egy hosszabb folyamat utána azt éreztem, hogy 28 évesen most már van egy érettségem, tudok annyira játszani, hogy tudnék top 30-ban lenni a világon, és tudnék EB-n érmet nyerni. Tényleg éreztem, akár egy olimpián tudtam volna szerintem 8-ban lenni. Ez volt az én érzésem, vagy a belső megélésem. De ez pusztán egy testi dolog volt. Az utolsó két évet már úgy játszottam, hogy fájt a csípőm, csak ezt meg akartam úgy csinálni, hogy én ezt le tudjam magamban zárni. Hát egy furcsa érzés volt, mert nagyon nagy vágy volt bennem, hogy akkor most ezt még csináljam, meg eljussak. Tehát, hogy be tudjam ezt valósítani, amit én elterveztem. Ugyanakkor a testem nem tudtam, hogyha tovább játszom, akkor még nagyobb károkat okozok a testemnek. Ezért egy tudatos döntést kellett hoznom, hogy két héttel az olimpia után már én dolgoztam Oxenhausenben, Németországban sportmenedzserként. Úgyhogy nekem így alakult ez a, amiből sokat profitáltam, de még azért játszottam volna, mert éreztem, hogy ez most az olimpián is azt éreztem, hogy ha egy picit jobban menedzselem a dolgokat, akkor akár tovább is juthattam volna, mert csak

0: köttem, én még Németországon belül is elmentem a Bayern München, meg a német válogatott orvosi stábjához. Azt mondták, hogy ezt még lehet egy 15-20%-ot javítani, de nagyon sokat kell vele foglalkozni, amit én éreztem, tehát ez nem volt messze az orvosi vélemény az én érzetemtől, és a csípő protézis kérdése már az meg túl korai lett volna akkor, még azt már én se akartam. Aminek amúgy most jött el az ideje, de legalább nyertem 12 évet ezzel.
1: Ez mindig nézőpont kérdés, hogy nyertél, hogy beszítettél. Hogy által át a sportvezetőre, mondtad, hogy egyik napra a másikra, sőt egy interjúban azt mondtad, hogy inged volt, vettél a táskát, és akkor neki is indultál a civil életnek.
0: Igazából, ahol én voltam 17 éves koromtól 21 éves koromig, az a struktúra épített egy európai akadémiát, és előtte ők már megkerestek, és már akarták, hogy kezdjek februárban az olimpiát, de mondtam, hogy most még nekem lenne dolgom ezzel a londoni olimpiával, de akkor már biztos volt, hogy én ott abba hagyom. Tehát ez már elő volt készítve, tudtam, hogy nekem dolgoznom kell, tehát nincs annyi pénzem, hogy most itt tudjak pihenni 6 hónapot. Az volt a tervem a karrierem után, hogy 6 hónapig nem csinálok semmit, mert mentálisan felfrissülök, de erre nem volt lehetőségem, ezért már biztos volt, hogy az olimpia után én 2 héttel el fogok kezdeni dolgozni. Ők vártak rám.
1: Azt kaptad, amit vártál a munkától?
0: Dehogy is. Most visszakérzek, hogy te itt vagy, hogy neked...
1: Nem, de én kérdezek most.
0: Nem, hát abszolút nem. Tehát ez biztos, mint a szülőség, bár a szülőség az még nehezebb. Nem, abszolút nem. Én tanultam sportmenedzsment szakot TFN, sportüzletet Angliában, de hát az, amikor odamész, és egy teremben el tudsz tölteni, mint 8-10 órát gond nélkül, de egy megbeszélésen 3-4 órát se. Tehát teljesen más világ. Nekem volt szerencsém, hogy ott fel tudtam magamat építeni, ki tudtam tanulni, akár adminisztratívan is fel tudtam magam építeni. Erre ez egy nagyon jó hely volt, de hát nem voltam rá felkészülve, nem is nagyon tudtam, hiszen olyan pozíciót kaptam sportmenedzserként, ami nem volt. Egy új akadémia, új tehetséggondozó program, és pingpongban nincsenek sportmenedzserek így, hogy vannak. Nincs ilyen. Nincs ilyen. És akkor ez így viszont nagyon jó lehetőség volt, hogy magamnak tudtam ezt kialakítani. Én sokat voltam bent a teremben, csapatmenedzserként, játékosok mentorálásával, és igazából kialakítottam magamnak egy profilt, amiből most már nagyon sokat profitálok.
1: Tehát akkor te raktad össze magadnak a saját munkádat végül is. Rájöttél, hogy mit kell csinálja?
0: Igen, és ugyan az üzleti oldalon, meg adminisztratív oldalon nagyon sokat tanultam, mert az csak egy német struktúra volt nagyon jó főnököm, hiszen az a nehéz, nem a sportszakma a nehéz, az is nehéz, mert azt hiszed, hogy tudod, de amikor másnak kell átadnod, akkor rájössz, hogy hát először meg kell találni azt a csatornát, hogy átadod az információt, de az összes többi, akár a gyorsírás, akár a számítógép kezelése, bármilyen management skill, azt meg kell tanulnod.
1: Mennyire engedted el magát az asztali tenisz, tehát mint versenyző?
0: Hogy érted?
1: Hát, hogy úgy már nem érzed magad, hogy ott állsz az asztal mögött, és akkor játszol a játékos helyet, hanem most már úgy távolról nézed őket, hogy ők ott játszanak.
0: Szerintem ezt a lépést ezt meg tudtam hozni. Ezzel mindig dolgozni kell egy versenyzőnek szerintem. Én, hogyha visszamegyek a terembe, jönnek hozzám tehetségek, és akkor én foglalkozom velük, azért az mindig egy különleges közeg. Ez mindig jó visszamenni, és én nem is akarom elveszteni a teremmel, meg a versenyzéssel, meg ennek az egésznek a különleges atmoszféráját, mert ez mentálisan azért teljesen más, mint amikor menedzserként vagy vezetőként gondolkodik az ember. De én szeretem most váltogatni ezt a két hozzáállást, amikor az ember versenyzővel beszél, vagy szülővel, vagy szponzorral, vagy akárkivel, az mindig más hozzáállást igényel. Úgyhogy én az megmaradt, mert onnan jövök, és az ember, hogyha bemegy a pingpongterem, vagy valamit elkezd csinálni, hát akkor az mindig különleges, de ugyanakkor a próbálok vezetőként is más szemlélettel hozzá tanulni.
1: Van olyan érzés benned, amikor egy versenyző valamit szerinted elront, hogy ezt te meg tudtad volna csinálni?
0: Hát persze. Persze. És akkor rájövök, hogy ez semmit sem ér. Jelen pozíciómban ezt egy a hajamra kenhetem már elnézést, és meg kell találnom azt a módját, hogy ebben tudjak neki segíteni. Tehát, hogy ez, én a Boros Tamara, aki a német válogatottnak, a női válogatottnak az edzővel beszélgettünk egyszer, hát neki is 2-3 év voltam eddig, ott ült a lányok mögött, és hát ő így csinálta, de ez nem azt jelenti, hogy az ő versenyzője teljesen más, hogy működik, máshonnan jön, más tud technikailag, és ez egy... Igen, nehéz. De vannak olyan versenyzők, akik meg ugye nálam jóval jobb versenyzők. Tehát, hogy a top 20-10-5, ott meg nekem kell nagyon azt megnézni, hogy mivel tudok hozzáadni, mert én ezt a világot nem ismerem. De ez izgalmas azért.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
4: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
3: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
5: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
3: Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
0: A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Távozik a Liverpool éléről Arne Slot. Tragikus buszbaleset érte a pécsi sportiskola aerobik csapatát. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
6: Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltott Jürgen Kloppot, az angol együttes kispadján és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól. A Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyeddöntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. A távozó vezetőedző utódjaként elsőként Andoni Iraola neve merült fel, aki legutóbb a Bournemouthnál dolgozott. Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával, ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. Az angol csapat első BL trófeáját szerezné meg, még a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupasorozatban. A Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik a Puskás arénában. Bekerült a társházigazda a kanadai labdarúgó válogatott világbajnoki keretébe a combizom sérüléséből lábadozó Alfonso Davies. A csapatkapitány, a Bayern München szélső védője térd sérüléséből felépülve az idény közben decemberben tért vissza, de azt követően is gyakran küzdött izomsérülésekkel. Kanada az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezi a világbajnokságot, amely június 11-én kezdődik majd. A VB mérkőzéseit az M4 Sporton láthatják majd.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Ma este lesz a bajnokok ligája döntő, amit idén Budapesten a Puskás arénában rendeznek. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek indultak el jegy nélkül a fővárosba. A hivatalos szurkolói zóna a Hősök terén található, ahol futballprogramokkal és szórakoztató műsorokkal várják a drukkereket. Számítások szerint akár 50 milliárd forint közvetlen gazdasági hatása is lehet a BL döntőnek. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a bajnokok ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa a második fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an megsérültek. Két kisgyerek és két edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. Elütött egy embert egy tehervonat Budapest 22. kerületében a Hárosi felüljáró alatt. A székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani. Több balatoni és Veszprém Intercity interrégió kerülő útvonalon jár. A vasúti jegyeket a volánjáratokon is elfogadják.
1: Közlekedés.
6: Több jármű rohant össze az M2-es autóúton, Vác előtt a Rádi kihajtónál, a 39-es kilométernél mindkét irányból visszafordítják a járműveket. A 36-os főúton Tiszavasvári közelében egy személyautó és egy traktor ütközött össze. A 28-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. Tisza lök felé lehet kerülni.
1: Időjárás.
6: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, a hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik majd a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Továbbra is Zwickel Dániel volt, asztali teniszező, vagy jelenleg sportvezető vendégem. Figyelj, te nem engedted el ezt a sportterület egyáltalán, én azt látom.
2: Azért dolgozom benne igazából, szerintem így elég magas szinten, vagy a tehetséggondozással, igen.
1: Megszállott asztali teniszező vagy, ezt így állíthatom, mert olyan lelkesedéssel beszélsz erről, hogy egy pillanatra nem zökkenték ki az asztali teniszből, hogy még csak véletlenül sem mondtad, hogy vannak olyan kiegészítő sportágak, mint amik, és akkor visszakanyarodtál volna az asztali teniszhez, hogy amik amúgy segítik az asztali teniszt. Amúgy valamit sportolsz még? Az asztali teniszen kívül.
2: Igen, ugye a csípő miatt most azért limitált, ameddig meg nem műtetem, de hogy teniszezem, úszom, próbálok magammal foglalkozni, de sport azért része volt az életemnek, sport nélkül, vagy nagyon nehéz eligazodni.
1: Aktív vagy.
2: Igen. Hát a gyerekek aktívan tartanak, meg a magamat is aktívan tartom. Úgyhogy igen, persze.
1: Hogy hobbi?
2: Hobbi.
1: Na, asztali tenisz, hát, mondja.
2: Ugye engem tényleg érdekel a pszichológia része az életnek is, de olyan konkrét hobbim nincs, hogy most én otthon farigcsálok.
1: Még horgászat, vagy ilyesmi. Nincsen. Túra, bringázás.
2: Nincsen. És mindig nagyon, és nagyon mindent csinálok, és benne vagyok, de hogy nincs egy olyan, és mindig annyira irigyeltem azokat az embereknek, akiknek van.
1: Neked amúgy van.
2: Az asztali tenisz. De ez azt, hogy nem akarom. Igen, és tényleg például a techbolnál nagyon jó volt dolgozni, teljesen más közegben, más sportágat építeni, teljesen más hozzáállással. Az, hogy visszajöttem a pingponghoz, de nem akarok csak ebben gondolkodni, és szerintem nem is vagyok így az életben csak a pingpongra fókuszált. Úgyhogy majd egy ilyen igazi hobbi, hogyha lesz, az arra már nagyon várok, hogy megszólít, és akkor én abba belemegyek. Most, hogy a két gyerek munka, kicsit két lak életben, ezt úgy nagyon nehezen.
1: És hol tudsz ventilálni? Tehát hol engedett ki a gőzt? Mi az, mert azért a hobbi az nem is okvetlen arra van egy horgásznak a hobbija, hogy most megfogja a világ legnagyobb halát, hanem az, hogy egy kicsit kizökkenjen és ott legyen, és ha nem fog semmit, akkor is lehet szép egy nap, mert ott vagy a természetben, csönd van, nem szólnak hozzád, vagy van ott egy másik horgász, aki 6-8 óra alatt 3 mondatot vált veled, és nincs ezzel semmi baj, hogy tehát valahol ventilálnia kell, vagy valahol le kell vezetni a gőzt, hogy valahol meg kell nyugodni ebből a mindennapi pörgésből, hogy nem mindig ugyanazon járjon az agyat, hogy mit kéne csinálni ma, holnap után, azután.
2: Ugye a saját sportolásom, azért maradtak még barátaim, vagy lettek újak. Ugye nekünk szerencsénk, hogy a feleségem Kata is sportoló, tehát egymásra sok mindent meg tudunk beszélni, és igyekszem egy-két ilyen tevékenységet behozni az életemben, ahol az ember jelen van, vagy így elfelejti a dolgokat. És, mert ugye az embernek családja van, azt ne felejtjük, szerintem az egy nagy váltás, legalábbis, hogy egyéni sportoló voltál, csak magaddal foglalkoztál, elkezdesz ugye foglalkozni másokkal sportvezetőként, plusz még utána lesz családod, ami aztán arra meg aztán senki nem készített fel, hogy kell gyerekeket nevelni, legalábbis engem biztos, hogy nem.
1: De ha felkészített volna, és kell olyan, mint az iskola, hidd be, hogy megveszed a táskád, és utána találkozol azzal, hogy ez teljesen más, mint amit ott tanultunk.
2: Igen, úgyhogy próbálok inspirálódni különböző közegekben, és nem sporttal kapcsolatos közegek, de hogyha itthon vagyok, akkor például a kislányunk Waldorf oktatási rendszerben van, és hogy helyileg is nagyon jó dolgokat lehet szerintem lehet inspirálódni, mert az embernek nincs ideje, sokszor nincs energiája, ki van facsarva így az életben, de vannak olyan podcastokat hallgatok például, és lehet inspirálódni, úgy gondolom, vagy így levezetni a feszültséget, de hát erre úszás, focizni jó lenne, az hiányzik, de a csípő miatt nem tudok, mert az focizás, síelés például nagyon ki tud kapcsolni, azért szeretnék majd jó új csípőket, és akkor
1: meg ezeket lehet. Megbügykülik, és mehet utána. Hol látod magad mondjuk 5-10 év múlva?
2: Hát 5 éven belül mindenféleképpen, amit most elkezdtünk csinálni, vagy csinálok már 4 éve, azt szeretném jól csinálni, szeretnék egy rendszert építeni, és szeretnék az európai pingpongban segíteni európai tehetségeket magas szintre jutni. Egészségesen és normálisan.
1: A magyarok is benne? Kivételezettek vagyunk ebben?
2: Nem.
1: Minimálisan?
2: Nem.
1: Jó, köszönöm.
2: Nem. Volt egy magyar kislány a programunkban, vele most nem dolgozunk, együtt úgy alakult a mi kapcsolatunk. Mindig nyitottak vagyunk magyar tehetségekre. Ha van, meg vannak a megfelelő körülmények. És most ebben látom magam abszolút, aztán nem tudom, nekem mindig van egy olyan vágyam, hogy edukációval, oktatással foglalkozni valahogy. Ezt ugye több helyen már próbálkoztam, még erre nem volt meg a mód keret. Egyszer szeretnék majd valamilyen akár
1: szerintem ezt csinálod el. Most is amúgy.
2: Igen,
1: szerintem úgy beszélsz, úgy viselkedsz, hogy ez így kvázi ilyen példamutatása megéletítésszerűen ez így megjelenik nálad? Még hogyha nem is közvetetten, azt hiszed, hogy nem közvetetten csinálod, de azért ez szerintem működik nálad.
2: Igen, igyekszem, és majd szeretnék ezzel vagy szervezetileg, vagy valahogy máshogy foglalkozni. De aztán nem tudom, hogy ugye akár a biznisz világába vezet majd az út, vagy nemzetközi szövetség, vagy akár olimpiai bizottság fele, vagy azt nem tudom. Nincsenek ilyen vágyaim. Tehát amikor elkezdtem sportmenedzserként dolgozni, nem voltak ilyen agendám, hogy hova szeretnék elérni, hanem mindig az, hogyha jó emberekkel jó dolgot, jó értéket teremtünk, és még abból meg is tudok élni, én meg a családom is, akkor az jó. Most nagyon jó helyen vagyok, nagy terveink vannak erre 4-5 évre, hogy olimpiai ciklusban gondolkodunk, azért mi is. És akkor utána az anyacégünk ugye Németországban van, elválik, eddig látom. Meg addig, hogy jól legyek, fit legyek, és akkor haladhassak tovább az úton.
1: Hát minden napról célokból áll össze, tehát minden napról lépésekből áll össze. Maratont egy lépésre nem lehet lefutni, sok pici lépés kell hozzá, hogy azt le tud futni, hogy célba érje, akár meg vigyorral, vagy mosolyol az arcodon. De hogy utaztásokat, sok mindent láttál, jó munkád van, egy bakancslistád van, ami így még ott van, és nagyon meg szeretnéd csinálni, és lepjél meg, hogy nem azt terítenéd, és nem munkával kapcsolatos, mert tényleg...
2: Nem akartam, ez az image alakult ki rólam, hogy én így...
1: Nem, mert én azt látom, megmondom őszintén, azt látom rajtad, hogy nagyon-nagyon szereted a sportágodat, nagyon ott vagy mellett, minden téren próbálsz nagyon-nagyon sokat beletenni, nagyon sokat próbálsz adni, és nagyon sokat próbálsz bele te is kivenni a jó értelembe, és ez szerintem nagyon jó, mert így tud szimbiózisbe érni a sportággal, akár alapítvány szinten, akár európai szinten, akár magyar szinten, akár mint volt játékos, akár mint menedzser, szerintem ez így rendben van. De óriási energiákat mozgatsz meg szerintem ezzel saját magadba, és rengeteg energiába kerülhet ez neked, hogy ennyire összpontosítasz magára a sportágra, és ezt így én nem vagyok abban a helyzetben, hogy én bárkinek is tanácsot adhassak, de azért a lazítás egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nem okvetlen a horgászat kell, hogy az legyen, ahol 6 óra alatt 3 mondatot változ bárki mással is, és említetted a pszichológiát, a mentál tréninget, vagy a mentális higiéniát, hogy azért az, amikor elengedsz mindent, azért ez egy fantasztikus érzés tud lenni, és ugye arról is beszéltünk menet közben, hogy általában azok érik el a csúcsot a versenyzők közül is, akik játéknak fogják fel az egészet, akik tudnak úgy gondolkozni, hogy megrántják a vállukat, és akkor ez is menni fog. Tehát, hogy ebből is megjelenik nálad. Én ezt vettem észre így a beszélgetés alatt, meg a riportok, meg az interjúk alatt, amiket megnéztem veled, és elolvastam veled kapcsolatosan, hogy nagyon-nagyon ott vagy a témán, és nagyon-nagyon próbálsz ezekkel a dolgokkal napi szinten, és említetted, hogy podcastek, pszichológia anyagok olvasása, hallgatása.
2: Ilyen laza témák.
1: Igen, és ez, én imádom ezeket, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de valahogy én úgy vagyok ezzel, hogy néha szeretek így mindent elengedni, és így hátralépni saját önmagamtól is, és én szeretem a munkát, de szeretek hátralépni saját magamtól, és ott adni saját magamat valahol az irodában, de úgy kilépni abból a szerepből, vagy abból a keretből, amiben én naponta mozgok, és jó érzés, mert utána jó érzés visszalépni ebbe az egész szülői, sportvezetői, baráti, párkapcsolati rendszerbe. De ahogy én nálad azt látom, hogy ezt így nagyon-nagyon benne vagy, és nagyon meg akarsz felni, talán önmagadnak, de szerintem jó vagy így, tehát hogy ha ez bármit is számít az én véleményem, szerintem meg vagy.
2: Nagyon-nagyon sokat fejlődtem ebben amúgy, és dolgozom is a mai napig pszichológussal azon, hogy én feldolgozom a traumáimat, és tényleg például az egyik dolog ilyen, akár a kikapcsolás, vagy más dolognak a felépítése, akár csak úgy lenni, vagy elengedni dolgokat, nem pedig nehez tudatosan hozzáállni. Úgyhogy lehet, hogy most ez más volt a kép erről, de nagyon sokat, tehát jó úton vagyok ebben is, tehát hogy most beszélgettünk volna 5 éve, vagy 10 éve, vagy beszélsz
1: esetleg
2: kedves feleségemmel, akkor én azt tudja szerintem mondani, hogy ez azért már jóval jobb, akár a kultúra, akár egyéb. Ugye nagyon nis az ember élete sportolóként, és lemarad dolgokról. Én a világom nagyon sokat nyílt azóta, és nagyon sokat szeretném, hogy nyíljon, és legyen más is, mint a szakmai dolgaim, ráadásul abban a sportágban, mert dolgozom. Ezért például a techból tök jó volt. És hogy bakancslista, hát én nagyon szeretnék egyszer Ázsiában élni, például Japánban mondjuk 2-3 évet, akár sportágtól tök függetlenül. Engem nagyon vonz az ázsiai kultúra. Japán mondjuk különösen, és valahol máshol mást csinálni. Az például, de erre kérdésre nehezen válaszolok, mert Kata megkérdezte, hogy neked mik a a vágyaid, mondd, hogy mi az, amit szeretnél, így tudok neked ajándékot venni, vagy akármi, és nem nagyon tudtam néhány éve válaszolni, azon kívül, hogy szeretnék elmenni Liverpool meccsre, de arra sikerült már többször, úgyhogy engem az ázsiai régió nyelvek tanulása nagyon érdekel, például beszélek néhány nyelvet, de hogy még hozzárakni más kultúrák, akár nem tudom. Most Pozsonyban voltam az U21-es Európa-bajnokságon, és nem tudom, tök jó, én lehetne itt élni. De nekem, mondom, az Ázsia az inkább egy izgalmasabb vonal lehet, vagy elmenni, nem tudom, Ausztrália akár, vagy Bali. Úgyhogy ez a kulturális...
1: Szerintem talán, alakul ez.
2: Talán. Dani, jó, akkor majd akkor találkozzunk, és akkor...
1: Jó, és akkor rendszeresen, így pár évente
2: igen, a te tapasztalatodra, meg élet tapasztalatodra szükség lesz, mert igen, úgyhogy...
1: Nagyon-nagyon alakul ez. Vannak olyan sportolók, akik tényleg az egész életüket a sportra áldozták, és nagyon későn kezdtek el kapcsolni civil élet irányába, és jól elhasalnak a végére, mert hogy nagy meglepetés a civil életre való átállás, mert nagyon más. Tehát ott föl kell építeni egy új pályafutást, ha van rá esély egy új karriert, de legalább egy minimum szintet hozni ahhoz, hogy hát a kényelmeshez közel el tudjanak érdekelni párkapcsolatban gyerekekkel teljesen más kívásoknak megfelelni. Aztán vannak olyanok, akik meg mindenre föl vannak készülve, nem azt mondom, hogy túl készülik a civil életet, de hogy ott is ott akarják elkezdeni, ahol abba hagyták a sportot, és ez talán inkább hasonlít rá, hogy te arról a szintről szeretnéd elkezdeni a civil élet építését, ahol abba hagytad az élsportot, és azt tovább vinni valahova, de hogy arra a szintre, ahol voltál, a civil életbe fölkapaszkodni, az is néhány év. Mert azért ott azért olyan ellenfelek vannak, hogy vetétársak vannak, akik meg már 10 éve csinálják ugyanezt a szakmát, vagy legalább a te szakmádhoz közeli szakmát űznek, és van egy pici előnyük ezen a téren, bár nincsenek meg talán azok a képességek, amik neked megvannak, vagy mondhatjuk úgy, hogy nekünk megvannak az élsport után, csak meg kell tudni ezeket jól átváltani, tehát hogy hogyan tudod ezeket a síneket úgy átváltani ezekkel a megfelelő váltókkal, hogy jó irányba menjenek ezek a képességek, tehát a kitartás, a tervezés, a koncentráció, a küzdeni akarás, tudás, a siker és a kudarc kezelése, hogy ezek megvannak bennünk, csak ezt át kell váltani szépen civil életre. Én azt látom, hogy itt kb. 200-zal robogsz megint a civil életedben is, és most megállók hogy... nélkül kb. Amióta elkezdted az asztali teniszt, nem állsz meg, tehát hogy rohansz.
2: Én akartam, ugye rá voltam kényszerítve, hogy ez ne történjen meg, de most, hogy beszélgetünk, és ez ami része az életünknek, hogy Kata nagyszülőnek van egy biodinamikus kertészete, Gödöllő mellett, és én nagyon szeretnék a jövőben természet közelben többet abba bekapcsolódni például. Tehát, hogy az egy olyan tevékenység, amivel az ember ad is más embereknek, de közben meg egy teljesen más a növényekkel, zöldségekkel, és az egésszel foglalkozni. Úgyhogy például azt szeretném a jövőben, hogy ezt Kata elkezdi csinálni. Én most az életvitelemből adódóan nehezen tudom ezt, de amikor tudok, segítek. Úgyhogy vannak azért ilyen irányok, tehát a biodinamikus kertészkedés, Ázsia.
1: Mennyit összeszedünk a végére,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, de nem biztos, hogy már autószerű leszek, nem biztos, hogy már villanyszerű leszek, mint a Csalaci.
1: Figyelj, én...
2: De nagyon, tehát hogy a beszélgetni, nem tudom, 5 évvel, akkor a házzal kapcsolatos dolgokban igazából fogalmam se volt. Most már
1: nagyon
2: simán. Jó. Most már nem, a Abigail lányunk nem mondja, hogy hát kérdezzük meg a
1: szomszédot,
2: a nagypapát vagy a Kata tesóját, hanem már azt mondja, hogy apa is meg tudja csinálni. Úgyhogy rengeteget haladtam, de vágyom is arra, hogy legyen egy horgászatom, egy bármás.
1: Nagyon jó. Én megmondom, 50-hez közelítek, és azt érzem, hogy rengeteg mindent szeretném megtanulni. Pontosan így a sporton kívül, ami imádok kertészkedni, imádok fúrni, faragni, mindent meg tudok csinálni, mindent meg tudok szerelni. Nem azt mondom, hogy autószerelő szeretnék lenni, de szétkapom az autót, és össze is rakom, hogyha nagyon kell. De hogy ezeket imádom, és ezek iszonyatosan kikapcsolnak, és nagyon színes a világ, és nagyon nagy a világ, és nagyon szép a világ, és rengeteg van még benne, amit nem láttunk, és amúgy annak kell szerintem örülnünk, hogy viszont azt láttuk, amit nagyon sokan nem láthattak, az az élsport. És nekünk van egy olyan kincsünk, amiből mi ezt meg tudtuk tanulni nagyon intenzíven. Tehát mi a koncentrátumot kaptuk, nem a higított verziót az öblítőből. Tehát mi azt visszük magunkkal, tehát azt mi magunkba szívtuk ott, csak itt szépen engedgetjük ki az életbe azokat a képességeket, amikor rájövünk, hogy ez mennyire működni tud az, amit mi megtanultuk akkor, csak egy picit adaptálni kell arra a rendszer, és mennyi csodálatos dolog van az életben, amit még nem azért nem próbáltunk ki, mert becseréltük akkor a sportra, hanem azért, mert akkor azt akartuk csinálni, és teljesen más dolgot tanultunk meg. Mi megtanultuk azt is, és amit most megtanulunk, amit említett, kertészkedés, imádok kertészkedni. Tehát az egy csodálatos dolog, és ezt hidd el, meg lehet tanulni jóval a sport után, semmiről nem vagyunk lemaradva. Én 50-es közel erre jöttem rá, hogy nagyon-nagyon szépen nyílik a világ, de amit a korral már nem lehet megcsinálni, az az, hogy az élsportot elkezdeni, amit mi akkor meg tudunk csinálni. Tehát azt nagyon jó időben megtettük, amit meg kellett tegyünk.
2: Nekem most az, hogy ezeket az életben is meg kell csinálni, ahhoz, hogy az embernek élete legyen, civil élete, azt a lépést szerintem meg sikerült elérnem. Az, hogy erre legyen ilyen nagyon belső jövő motiváció vágy, az meg már érzem magamban, hogy nagyon jól esik kertészkedni, nagyon jól esik bármi mást csinálni, és nagyon várom a következő, én még csak 40 voltam, a következő időszakot, hogy ez az embernek így ténylegesen ez lesz a fontos, nem pedig a munka, vagy bármi más. De hát gyerekek amúgy is erről tesznek, de magamnak is én nagyon izgatottan várom ezeket az éveket, hogy nem is horgászat, de valami más barkácsolás legyen a
1: hát
2: középpontban.
1: El, a jó hír ez ebben az, hogy erről csak te tehetsz majd, mert ez a te döntésed lesz. Nagyon köszönöm, Cika, Dániel, hogy elfogadtad a meghívásom. Én nagyon jól éreztem magam, és nagyon jót beszélgettünk. Nagyon sok boldogságot, sikert, hobbit, kikapcsolódást, és nagyon-nagyon sok munkát, és nagyon-nagyon sok energiát kívánok neked ahhoz, amit vállaltál egyrészt munkában, és nagyon boldog következő 10-20-30-40-50 évet kívánok még, vagy még annál is többet neked sportágban, sportágon kívül, családdal, kertészetben, bárhol. Legyél mindig ilyen kitartó, legyél mindig ilyen koncentrált és céltudatos, amikor kell.
2: Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm, itt láttam. Nagy öröm volt veled beszélgetni.
1: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai körkapcsolás fő témája természetesen a Bajnokok Ligája döntő, hiszen nem kell már sokat várni. 18 órától a Puskás Ferenc arénában összecsap a Paris Saint-Germain és az Arsenal együttese. Ezt megelőzően rengeteg olyan anyagot hallgathatnak majd meg, amely a korábbi BEC, illetve BL döntőkről készült, valamint megszólalnak a jelenlegi finálé mellékszereplői, de akár főszereplői is. Jelentkezünk majd a szurkolói zónából, és a mérkőzésről is folyamatosan tudósítjuk majd hallgatóinkat. Most azonban a műsor kezdetén számot adnak kollégáink tudásukról, BEC és BL történelemből a kvízmester Tóth Béla.
4: Különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó BEC és BL döntők történetében merítkezünk meg. Kis Tamás, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok! Láttok magatok előtt hat borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör. Emlékezetes BEC és BL döntőknek.
5: Mindenki húzzon egyet?
4: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz, igen, akkor úgy egyszerű.
6: Ez igaz.
4: De még ne nyissátok ki a borítékot.
5: Van rajtuk szám, vagy nincs meg
4: semmi?
5: Hát ennyiben van.
4: BEC és BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. Három helyen, három pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor Leo veled. Nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
5: Persze, hát beszélgetünk.
4: Lehet. Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy BEC döntőről lehet szó.
5: Ez a 99-es.
4: Nagyszerű.
5: Ez a Manchester Bayern.
4: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
5: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane, azt hiszem, el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az az egyik.
4: Megvan, igen, az egyik megvan.
5: Az egyik, védelemből talán Jabstam volt.
4: Nagyszerű.
5: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen.
4: Kit keresünk tehát akkor?
5: Blomqvist.
4: Nagyszerű.
5: Ő volt.
4: Megvan akkor. Na. Mind a három hiányzó játékost sikerült kitalálni.
5: Ez az a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
6: És Johansson elnök úr sem.
5: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
6: Hozzáteszem joggal.
4: Mit mondott?
5: Teljes joggal.
4: Mit mondott?
6: Nagyon-nagyon sokan, nagyon-nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
5: Igaza volt, amit mondott. Így van,
6: azt mondta, hogy nem volt jó ötlet, oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, Jenő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és amikor az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 perce Beckham visszament a szélre, és akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United játéka, és
5: ugye a
6: Sheringham és Solskjær bejött,
4: ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez, Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
5: Hát,
6: Collina.
4: Nagyszerű.
5: Jó.
4: Nem megtaláltam, most elrabolta a válasz lehetőséget.
5: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
6: De ezért te pontod azért, neked adom. Vagy hát...
5: Tudtam volna.
4: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpassz Teddy Sheringhamnek?
5: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól, hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt, miután aztán Strunc rossz helyre fejelte ki a labdát.
6: És Fink. Fink.
5: Vagy Fink, nem Strunc, Fink. Ugyanaz a kategória, Fink rossz helyre fejelte ki a labdát.
6: Hát, a szünet átment a hosszúr, és visszafejelték.
5: Igen.
6: És úgy pattogatott a labda, és volt, hogy kirúgja, és nem találta el.
5: És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
6: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábáról, onnan a Sheringham egyből rárúgta.
5: Nem. A Sheringham az belekanalazott. Az valószínűleg nem is kapu, nem ment volna kapura, kicsit mellé tartott.
6: Tényleg abba beleért.
5: Most nem tudom, a Giggs talán.
4: Így van, Giggs, Ryan Giggs volt az.
5: Igen, azt nem mondtam volna. Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Giggs volt. De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy kirúgta volna a világból, ahelyett oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Giggs, és abba ért bele a Sheringham.
4: Soma már bontott egyet.
6: De még nem néztem meg.
4: Tomi, veled folytatjuk. Igen, akkor. Jön a következő.
5: Soma, hiába bontogat egy
4: kicsit. Ezt a borítókat egyelőre remekül oldotta meg. Leo, na Tomi.
7: Jézusom.
6: Derítsük ki, melyik csapat.
4: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a BL.
7: Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arie Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
4: Na melyik? Ajaxról van
7: ez szó. Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
5: Óvodás voltam, annyira nem biztos, hogy képbe vagyok.
4: Menjünk végig a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
7: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruth Kroll, Wim Surbier, ugye ez ott a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
4: Középpályán akkor ezek szerint?
7: Mi igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a középpálya Arie Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Pete Kaiser.
5: Óriási futballista volt az összes egyébként.
7: És a jobboldali támadó az, vagy a jobb szélső.
6: Aki, nekem van egy ilyen Rensenbrink lehetett?
5: Nem.
4: Most ugye nem segítséget használsz.
5: Nem. Én azon gondolkozom, hogy ez, ugye háromszor nyert az Ajax Beckett, hogy ez most melyik.
7: Igen,
5: nem, én szerintem a Vasovic, ha az első, akkor a Vasovic az az a pana elleni, de igen.
4: Annyiban segítek akkor, hogy...
5: biztos. Johan Nézkez, és Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
4: Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
5: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff Kroll Surbier hármas előtt.
4: Megvan eddig akkor kettő.
5: Blankenburg. Tudom, hogy ott van egy-két légy, nem néztem, ezt nem láttam szerintem.
4: És akkor melyik döntő ez?
5: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
4: És Blankenburg adta...
5: Igen.
4: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan.
7: A 73-as döntőt?
5: Ez nekem se lesz.
7: Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
6: Nem, nincs meg nekem se.
4: Itt közeli országban.
6: Bécsben?
4: Hát segít. Nem.
5: Belgrád.
4: Maracana.
6: Igen.
4: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk, 73-ban.
5: Juve, nem?
4: Juve, és itt lennék az edző személyére.
5: A Juve edzőjének? Igen.
4: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
7: Most sikerült belehúznom.
4: Nagyon jó kezed van.
5: Együtt gondolkozunk.
4: Na ki lehetett
5: az edző? Mert ugye az Ajaxnak Kovács volt az edzője 73-ban már. Nem a Mihez.
4: Szabad a gazda?
5: Persze.
4: Csesmír Vicpalek.
5: Na, mondtam.
7: Majdnem egyébként. Jó, közel jártam.
5: De nem véletlenül ezt jegyeztem meg, mert először is nem nyerték meg.
6: Könnyű feladat.
7: Ez jó volt, igen. Ez volt,
6: hogy ezt tudják ezek a hülyék ott bent. A stúdióba.
4: Na, de majd. Na, most te
6: is. Na, nézzük.
4: Na, neveket mondj aztán hátra.
6: Kapuba Rogério Dominguez. Védelemben Márkitas és Pajín. José María Vidal és José María Zárraga. És elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento, úgyhogy beraknám Puskást.
4: Nagyon jó eddig.
6: Beraknám Di Stefanót.
4: Igen, és akkor keresünk egy...
6: belső védőt. Igen.
5: De legalább a nagy neve.
6: Hát ez a Frankfurt.
5: Ez csak a 60-as lehet, Frankfurt, mert a Puskás, Puskás azon az egy győztes megdöntő játszott.
6: 7-3.
5: Nagy rugott 4 gólt.
6: Puskás 4, Di Stefano 3.
4: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt gólyát?
6: Eintracht játékosok.

0: Fedő volt.
1: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, vagy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Intert, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettség okán. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
0: Hát honnan tudod, hogy nem vezethet? Figyelj, én azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
1: De róla mindenki tudja.
0: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
1: ne, csak István volna. Miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten beadöntött vezetni. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
2: Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választhatok, és folytatódik ugyanez a típus, igen. És,
0: ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az, amely egy jól legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert hatodszor a Real, de aztán szerencsére.
2: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
0: Szám nélküli borítékkal.
2: Na,
0: kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli, Maldini, Panucci, Boban, Albertini, ott van egy X, Donadoni, van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X, az az első X.
1: Én azt mondom, Desai.
0: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben, nem tudom, Tassotti vagy Kostakurt,
2: amelyik Tassotti. Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
0: Capello, persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonai volt.
1: Capello volt,
0: Capello.
1: Igen.
2: De jó vagy a helyszínekben, melyik hát városban nagyon rendezték?
1: Athén olimpiai stadion, persze.
2: Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt, hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad
3: ki. Nyilván az 1957-es. Nyilván valami ilyesmi. Ez egy Barcelona lesz, mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni.
2: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
0: Vagy 9 vagy 11.
3: Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
2: Aha, ez már sokat segít az értelemben.
3: Keresünk egy bal hátvédet.
0: Ez biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
3: Hát itt
0: magyarul
3: azt.
0: Nem Dani Alves, hanem mondjuk
3: itt azt.
0: Abidal, logikusan.
2: 2009.
1: Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
3: Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van. Az meg a Viktor Valdes, gondolom.
0: Az biztos.
3: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
0: De, akkor már igen.
3: Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
0: És keresünk egy bal hátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott bal hátvédet.
2: Nem.
0: Na mindegy, az biztos.
2: Leo egyébként már mondta. Te már kitaláltad.
1: Silvinho.
2: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
3: Eto?
2: Igen, Eto.
3: Eto.
2: Messi gólja.
1: Messi fejes gólja.
0: Amikor átfejelte a kapust.
2: Hát, és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
3: De nem.
2: 2009. Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
0: Ja, a Chelsea.
1: A Chelsea. Na nézzük. Kapuban X.
3: Az jó.
1: Védelemben Johnny Hansen, X, Franz Beckenbauer és Udo Horstmann. Középpályán Jupp Kappelmann, Franz Roth és Bernd Dünnberger. És Rummenigge X, Gerd Müller.
0: Kapuban először is melyik év? 76.
1: 76-os.
0: 4-5-6-ban nyert a Bayern, és a Rummenigge csak... Igen.
2: A kapus szerintem a legkönnyebb.
0: Azt tudni fogod.
2: Ikonikus német kapus.
1: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvenci, feketében véred. Igen, őt tudjuk.
0: Dinamo nadrágban.
1: Hogy hívják? Hát. Nem fog eszembe jutni. Sepp Maier, persze.
0: Az Ancingi macska.
1: Breitner? Lehetett ebben a csapatban? Paul Breitner?
0: Hátvédsor, hogy néz ki? Hansen?
1: Hansen, Beckenbauer, Horstmann.
0: Akkor nem Breitner, akkor a Reálba volt szerintem.
2: Igen,
0: és szerintem
2: igen.
0: A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt. A Beckenbauer úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauernek kicsit szabadabb
2: igen.
0: Játéka és volt.
2: Megvan akkor a középső védő, az egyik, Schwarzenbeck.
1: És akkor Rummenigge és Müller mögött irányítóba?
2: Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
0: Nagy név, nem?
2: Sőt, mi több.
0: Azaz. Uh-huh.
2: Ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
0: És hogy ki vezette, azt is meg fogod kérdezni.
2: Hát akkor viszont már a kérdést is tudod.
0: Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója, és még nem, de már Malonyi Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
1: Kacsi bácsi?

0: bácsi. Karcsi bácsi vezette.
1: Karcsi bácsi és volt a másik oldalon.
0: Szenetjén.
1: Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok csillagos ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei a kulturális és műveltség is. Mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
0: És hogy abban az évben kinyerte a beket.
1: Hát adok majd három választási lehetőséget, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. Egytől hatig lehet választani, most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. Egy és hat között mondj kérlek egy számot.
2: Négyes.
1: Négyes, akkor a négyes zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg. Jöjjön akkor a zeneszám.

0: túl sok pozitív értelem, nincsen az
1: arcomon. Tehát ez egy dupla kérdés.
2: Itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
1: Kik ezek?
0: Akkor első körben adok neked három választási lehetőséget.
3: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
0: Na hát, hát azt én nem árulhatom.
1: Ez egy 87-es Eddát felsorolom neked, meg a Ákos összes dal.
2: Őszinte legyen, a számot egyébként nem ismerem, de ez nem Cseh Tamás.
0: Cseh Tamás.
2: És az valaki még.
0: Másik János.
2: Hát azzal voltak közösen.
0: Ez nem sokat segített Somának.
2: Ez viszont 80-as évek. Az biztos.
1: Akkor 86.
0: Nem, hát az évszám nem annyira fontos. Majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Te első lehetőség.
2: Az évszám nem fontos.
0: Félix Magát eldönti a döntő.
3: 83-ba.
2: Igen.
0: Az Ácsi Milán kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
3: Az 94.
0: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
3: 91.
0: Ez külön Tominak.
1: Ez 91.
0: Eddig jó, az évszámok jó.
1: Na, én már tudom.
0: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe.
1: A tippem 91.
0: Korábbi tippek.
1: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
2: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
0: Na Tomi, te?
4: Hát akkor legyen a persze, hát akkor legyen a 94, hogy ne...
0: Nyertél?
4: Ne,
0: na, 94.
1: Minden más lehetőséget kilőttük, úgyhogy...
3: Bravo, Tomi.
0: Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
4: Akkor legyen a 6-os.
0: 6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: menni fog, Tomi.
1: Az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleumlámpáról beszélgetünk, ugye?
0: És akkor mondjuk
1: azt, hogy ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt.
2: Fél, nagyjából tudni lehet innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
1: de nézzük meg, igen, a lehetőséget.
3: Az első... Bocsánat, mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: De, hogy is 60-as évek vége.
1: Én a 70-es évek elejét tippeltem volna, de
2: Presser az Omegában volt.
3: Igen, arra
2: gondolom. Ez 60-as évek vége.
0: Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a Beck-döntőben. Johan Cruyff először lép pályára Beck fináléban.
3: Az már lehet.
0: Puskás Ferenc hiába talál be háromszor, és a Beck-döntőt elveszíti a csapata.
3: Az meg korai.
2: Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff.
2: Persze.
1: A Cruyffos dolog, igen.
0: És akkor ez melyik év?
2: 1900.
0: Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára Beck fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Pillanat, azt mondja, hogy 60, nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, Milántól.
0: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Prati Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67. Nem, 69.
0: Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-as évek eleje.
3: Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvíz műsor.
0: Mondj egy számot, Leo.
2: Ja. Mi közül,
0: maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Hát akkor legyen a 2-es.
0: 2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Azt majd én tudom.

0: fenyéből menni fog?
1: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude, azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
0: Mondom akkor a lehetőségeket.
1: Mert azt hiszem, a McCartney, a Julia Lennon, meg a Yoko Ono föltűnése, ez a Beatles szétesése kapcsán írta. Tehát...
0: Az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona elveszíti a legdöntőt.
2: És a Vangdor stadionban ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
1: És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
2: És megállapították.
0: És nem is öltöztek ott.
2: És mondták, hogy többet ide ne
1: jöjjön. És Cibor gólt lőtt mindkét meccsen.
0: Akkor ezt kizártátok.
1: Ez ugye 61.
0: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
1: Az 68.
0: Puskás Ferenc a Panathinaikost megdöntőbe
1: vezeti. Az 71, és ez pedig az ott van. Én szerintem talán a 71.
3: De
1: 71-ben már nem volt, akkor nem is volt Beatles. 68.
0: Így van, tehát amikor a United megverte a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
1: Az eredmény? született Somogyi Zsolt.
0: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Egyes. Ákos, Hűség. Mehet.
0: Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a cipelgetést, ha mondhatnám, hogy
2: de ez,
1: igen.
2: De ez az abba vége.
1: Nem ez az Eurovíziós?
2: Nem, az a Waterloo.
1: És Waterloo,
2: és az 70-es, 75 vagy 76, de ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határol téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben. Sorozatban harmadjára is az Ajax nyeri meg a bajnok csapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak Magyar sarkazva szerez gólt a Beck fináljában.
1: Az meg 87, akkor és már, akkor már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest.
2: De az 80.
0: Így van.
1: 80?
2: Aha.
0: Hát akkor és ez nagyjából meg is van.
2: És
0: el is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, maradt kettő szám, hármas, ötös.
3: Ötöst szeretném.
0: Akkor az ötös, egy a hangjelvetnek a dolgát nehezíted meg, mert ő eközben villámkezekkel próbálja fúzogatni a számokat.
2: Odáig eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak
1: nem 10 évnél nem idősebb, hogy ez aztán.
3: Hát a...
0: előadó.
2: Annyi azért,
3: hogy igen. Na ez volt a bajom, hogy...
0: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem még bonyolítja a helyzetet.
3: Segített maga a zene, meg, tehát hát maga a zene
2: nem
3: szám,
2: egy 1959-es megdöntő fog következni.
3: De az abbát meg a biztos hamarabb felismertem, mint ezt, mert hogy...
0: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
2: Azt nem mondott meg, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
0: Intim torna illegál.
3: Na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
2: Ezt honnan húztad elő? Na igen.
0: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
0: Lőv Zsolttal a kispadon B-ját nyer a Chelsea.
1: 2020.
2: De hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
0: És a harmadik.
1: 21.
0: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
0: No, akkor Intim torna illegál, örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-es.
3: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
0: Maradt a 2010 és a 2014. Tomi,
2: fél
0: a végső
3: szó. Én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
0: Hát a korábbiakból okolva...
3: De... Legyen akkor 2014.
0: Nagyon jó!
2: Intim torna illegál.
0: Jegyezzétek meg.
3: Nem, ez a borzasztó, hogyha az 2010, az 12 éve volt. És, hát...
0: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas, Leo, ez
2: nem rád tudok mást választani.
3: Na 2009.
2: Hát Madonna.
0: Madonna, és már évszámmal együtt?
3: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
2: Madonna körül.
0: Mondom a lehetőségeket akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt. Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
2: Kicsoda?
0: Dida.
2: Jó, Dida, igen.
0: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerző.
1: Az első percben.
2: Másodikban, nem? Na, 2005. Második. Én a gólömre értem haza. Azt tudom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
0: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
2: Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
0: Igen, és Mijatovicot azon, hogy kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárnak.
3: Bocsa, a zene miatt. A Mijatovics is emlékszem, de...
1: Te Madonnás vagy?
3: Nem vagyok, csak felismertem.
2: És a Madonna az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
3: Igen, de ez a dala, ez késői dala. Tehát ez 21. század eleje valamikor.
2: Mi volt 2003 és 2005?
0: 2003 és 2005. Ez viszonylag közel
2: most. A kettőből...
3: Én a 2005-öt mondom.
0: Nagyon jó!
1: Ez elejé mágus, hogy...
3: Nem, részben igen.
1: 2009-es volt, tehát ez pont levonás.
3: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
2: Ne, a 2000-es évek az meg, de mind a kettő 2000-es évek voltak. A 2003, igen, az, 2005, tehát ott aztán lövésem sem volt.
0: És az is ment, hogy Madonna hang up.
2: Igen, az
3: meg volt, igen.
0: villámkérdésekkel folytatjuk. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik, hányszoros BEC és BL győztes a Real Madrid?
2: 15.
0: Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
3: Clarence Seedorf.
0: Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
1: Cristiano.
0: Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
2: Kétszer volt a Palotai, egyszer a Púl és egyszer a Kassai.
0: Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
3: Legtöbbször veszített?
1: Van egy tippem, nem tudom. Az Atletico az 3.
2: Nem. Jó, sokkal több.
0: Itt lehet akkor számolgatni.
2: A Bayern is vagy 6.
3: Juventus.
0: Az nagyon jó.
3: 7-szer. Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
0: Soma, ki tartja a rekordot az egy BEC per BL döntőben lőtt gólok tekintetében?
1: Puskás.
0: Ki szerezte a BEC döntők történetének első gólját?
2: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos 56-ban.
0: Biztos?
2: Ja nem, várjál, nem is Real játékos, hanem Reims.
1: Reims.
2: Kopa. Akkor még nem ott volt.
0: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
2: hát leborulok. Hát így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
0: Tomi?
3: Igen?
0: Hány BEC döntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
3: Hányban játszottak az a kérdésben?
1: Hát figyelj,
2: hát 61-62-ben nyertek.
1: A 88-ast ezt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
2: 68-ast is elvesztették.
1: 68-ast is elvesztették.
0: 3.
1: 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
2: Igen, azóta nem voltak döntőben. És azóta nem
0: volt. Hát a 60-as években még azért volt egy erős sorozatú.
2: Hát rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőbe.
3: Igen, csak hányszor az a kérdés.
0: 63, eddig 4-et számoltak össze.
2: Tehát 63-68. Hát
3: a tippem az 5.
0: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
2: Még ott egyszer. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
0: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb BEC és BL döntőt?
1: Nem tudom, mert van a rendezett...
2: Nagyon sokban rendeztek sokszor.
1: És a város mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
0: Egy stadion kell.
1: Bécs nekem nagyon
2: ott
1: erős.
2: Ott is sokszor.
1: Mert ott is volt.
2: Nem többször.
0: A Wembley.
1: De a Wembley-ben
0: 8-szor.
2: Ja.
1: És ugye volt 2011 után 13-ban is, ahogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkor az volt. De Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
2: 90-es volt az a Benficás, ahol már a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
1: Na oda mentek,
2: Nem mentek. Eusébio egyedül oda ment, és érdemelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
0: Nem hatott.
2: Nem.
0: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett BEC vagy BL döntőben?
2: Juha, ez valami...
0: Legidősebb játékos.
2: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember, vagy...
1: Olasz? Lehet olasz?
0: Lehet olasz.
1: Ja, akkor Zoff!
0: Nagyon jó!
2: Zoff! Tényleg csak elvesztették a...
1: 83-ban.
2: Ezzelben már nem ő véd, de
0: 83-ban.
2: Igen. Zoff.
0: Tomi? Melyik együttesben játszott BEC döntőt Kü Lajos?
3: Jó! Ezt illene tudni.
0: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
3: Belga.
0: Aha.
3: Brüssz.
0: Nagyon jó. Melyik? A Cercle vagy a...
3: Nem. Hát nem a Cercle. Szerintem azok nem is játszok.
0: Soma. Melyik évben kellett megismételni a BEC döntőjét?
1: 70, Bayern Atletico, 74.
2: Igen.
0: Nagyon 74 jó. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo,
1: sorolt fel... Nekem eddig is mindegy volt.
2: Most az, hogy a Reimsnek az sose hallott nevű játékosa rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kell gondolkodni. Na igen.
0: Na de az a kérdés most, hogy sorolt fel a Reims játékosának a csapattársait. Ez nem kérdés.
2: Kopa, ott volt.
0: Sorolt fel azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik BEC vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
2: Tehát edzőként.
0: Igen, hat ilyen van, és vezető edző kell.
2: Gutmann, Schwarz, Kovács István, Puskás, Csernai, és Jenei, gondolom.
0: Nagyon jó. És ugye vezető edzőket keresünk, azért nincsen itt
2: Löw.
0: Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
3: Real Madrid szerepelt benne?
0: Jó, eddig jó.
3: Real Madrid szerepelt benne.
2: Hát ez csak egyszer volt.
3: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
0: Ez még előtt.
2: Nem. Már szóba
1: ez
2: jött.
1: Ez a 2014-es atletikó.
2: Ez a Ramos Godin. Godin Ramosos.
3: 2014.
0: Amikor ugye az utolsó pillanatban
1: és utána 4-1.
0: Ramos. Igen.
1: Soma. Szabbításba rúgtak 3-at.
0: 6 olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a BEC és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a 6 csapat?
1: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. Vagy Porto kétszer megnyerte.
0: Eddig nagyon jó.
1: Az Porto, az lehet. Nottinghamre tippelek, ők is kétszerben voltak, és mindegy egyszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
2: azok bejutnak néha,
1: sokszor
2: bejutnak, és néha vesztenek.
1: Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
0: De
2: veszített. Tehát a Kocsis Cibor.
1: De Kocsis Cibor. Hát akkor tényleg.
2: Hát 92-ben nyertek először.
0: Ráadásul, amikor a Milán.
1: Ja, a Milán, persze,
0: hogy azt is
2: elvesztette. És azt Teaua. Tehát ők vesztettek szépen.
1: Igen, aztán akkor a...
2: Crvena.
1: Az Vezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
2: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb kell, Aston Villa.
1: Aston Villa is meg tudta nyerni. 4, és még van 2.
2: Várjál.
0: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még van.
1: Ja, persze,
0: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
1: Persze,
2: tényleg.
1: Persze, azt elveszített, és
0: 80-as években van még.
1: Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
2: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
1: Nagyon jó. Eindhoven, 88-as, az nem volt a
0: kikötőben. Maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
1: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
2: Annak van, persze.
1: Hű, ez nehéz volt.
0: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
1: Hát kellett a erős munkó.
2: Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA Kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
1: Hát az összes?
0: Lesz még ilyen.
2: Hát amíg ilyen azt összeszedtük, de ott ilyen Faddi Máték volt.
1: Persze,
2: a
1: Lóvalt,
2: meg Vitt, az kezdő volt.
1: Ja, persze. Vasárnap találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondtam, kisfiam, mikor volt az már? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és így most van lett.
2: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
0: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
2: Aha.
0: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
1: A 88-as az most szóba került.
0: Hát, nagyon jó.
2: Nyilván, Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, hogy gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
3: Hát mindjárt... azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
2: Hát várjál, 60-ban.
3: Jó, onnan megyünk. Jó, oké.
2: 60-ban nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz. 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban
1: német,
2: ott sem nyert német, mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, Holland. Dánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyerte német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok nyert.
1: BL-t.
2: 2002 görögök nem nyertek, görög csapat.
1: Nem, az
2: 2000-ben spanyolok,
0: nem,
2: vagy
0: nem
2: franciák,
0: spanyolok.
2: De azok nem nyertek BL-t.
3: Igen.
2: 2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter, illetve Inter a fenét, Chelsea, de az a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
1: Portugália az Európa-bajnok.
3: Igen,
2: de... Ja, Portugália az Európa-bajnok, de nyilván
1: de spanyol,
2: nem. Nyilván
1: spanyol
2: nem nyert portugál csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
1: és egy. És a Humán, bocsánat, 24. Spanyolország,
2: tényleg,
1: az Európa bajnok is a Real.
0: Nagyon jó.
2: Tényleg.
1: Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években van,
2: az simán,
1: simán megy, de az a tavalyi EB.
2: Ja, én az előző 15, év, előző 15 évben nem tudok semmit.
3: Én mondtam, hogy induljunk a 2000-es években.
0: Pakolunk rá még erre is.
3: Jaj.
0: 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klub csapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
2: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen. Az azért komplikáltad.
3: Hát ez komplikált.
0: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem 5-öt biztos.
2: Hát a, baj, hát a 74-es Bayernből.
0: Igen.
3: Na, 74-es Bayernből. Most ilyenekkel jönnek el, érted?
0: Márból az 5-öt azt tudod
2: abszolválni.
0: Az 5-öt azt tudod abszolválni abban a Bayernből.
3: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert...
2: De 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az 5.
1: Ki volt még a Bayern?
2: Breitner, Schwarzenbeck, Kappelmann, köbben ennyi.
0: Van még, szerintem Beckenbauer nem mondta.
2: De, mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
0: Nagyon jó, akkor megvan mind okay. Az összes Bayern játékos.
2: Na jó, de ezek csak a Bayernesek.
3: Okay. Ezek csak a Bayernesek.
2: De, nem volt a vagy hogy van, tehát világbajnok és BL győztes.
0: Ugyanabban az évben.
3: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, hogy menjünk a VB-re.
2: Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem a 14-ben
1: és mit szólsz? 98-ban Karembő kerettag volt.
0: Nagyon.
2: De, hát Karembő.
0: És annyiban segítek, hogy a Bayer volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és két 21. századi játékos maradt.
1: 2006-ban
2: Olaszország
1: volt
2: a Barszában.
1: Nem. 2010-ben viszont a spanyol...
2: Zamrotta nem volt akkor.
1: 2010-es spanyol csapat, ba, nem, ott az a
2: Inter.
1: 14-ben.
2: Kedira.
1: 18-ban francia, a világ, Franciaország világbajnok.
2: És ki nyerte? És ki
3: volt?
2: Varan.
0: Nagyon jó.
2: Varan.
3: Valóban.
2: Varan.
0: Most már visszafelé menjünk, tehát...
1: 22 nem, Katarban nem volt.
2: Hát ezek szerint
0: nem azért volt. Nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julián Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben.
1: 22-ben
0: meg a Real lett a...
1: Nem, az a világbajnokság az...
2: Na menjünk
1: az,
2: vissza, 90...
1: A világbajnokság az a 2021-22-es
2: idény. Az a 94...
1: Bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 decemberben.
0: 2006-tól kezdtétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
3: A 2002-es VB, azon kezdtem el. Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem hogy ki volt az, aki
2: nyert 2002. Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
3: Roberto Carlos? Roberto Carlos.
1: Hát a Real.
2: Az a Liverpool.
1: A Real nagyon jó. Ott volt.
2: Meg is van mint.
0: Megvan mint.
1: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
2: Én azt tudom, hogy 2001 végén volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernnel.
0: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Désiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
2: Back nincs, jó.
0: Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
1: Aki duplázott. Cristiano.
0: Nagyon jó.
1: Cristiano mindenképpen.
2: Karens Riddle.
1: Riddle 97-ben.
2: Ne vicceljük.
1: Igen. Diego Alberto Milito.
2: Igen, 10-ben.
1: 2010-ben. Azért ezt nekem illet tudni. Csodálatos pillanatot 22-es mezben, ami még szebbé tette.
0: Három megvan.
1: Na várjál, akkor
2: még. Tehát még van 4.
0: Négy van még, igen.
2: Vaj, honnan megyünk? 93-ból.
1: Cristianót hányszor lehet meg nevezni?
0: Egyszer volt,
3: mondtuk.
2: Azért nem, nem. Várjál, Massaro. A 4-0-nál.
1: Első kettő volt.
2: Ott nem volt, ott eleve nem volt olyan döntő, ahol egynél több gól lett volna, volt egy pár ilyen. kivéve a Dortmundot, de ott
1: 2000-ben három különböző reáljátékos volt, Morientes, meg Menemen és Raúl,
2: 2001-1, 2002, nem, 2003-ban Gósse volt.
1: 2004-ben nem 3-0, de három különböző gólszerző. 2005-ben Crespo.
0: Nagyon jó.
1: Crespo. Ott van 2005-ben Crespo.
2: De nem nyertek.
1: De nem nyertek, de nem nyerték. Volt két gól.
2: Inzaghi. 2007-ben.
1: 2007-ben Inzaghi, még és van. Még van?
0: Van.
1: És még 2007-től még fölfelé?
0: Ugorjátok fölfelé, sokat.
1: Ja, akkor 2010-20.
2: Valami reálos, nem?
3: Hosszabbítás is bele számít?
0: Bele. De itt nem hosszabbítás.
3: Ja, itt nem hosszabbítás.
2: Benzema. Nem.
3: A Bélnek volt még duplája.
1: Bél. A Bél, persze.
3: Csak én alapjáról úgy emlékeztem, hogy az nem hosszabbítás.
2: Kariusznak, nem?
1: De az Benzema, és igen, beolózott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
0: No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is, igen, hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát, és össze kell gyűjteni a hozzátartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezető edző nyerte meg a Beket és a BL-t két különböző együttessel. 7 vezető edző, 2 különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad
1: a következő körből. A ABC sorrendben, akkor Ancelotti.
3: Köszönjük szépen.
0: Nagyon jó, Tomi.
2: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem éljövök.
0: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van tippálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közelmúltat néz.
2: Vannak még.
3: Nagyon közül. Luis Enrique.
0: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát a hallasz minket, Laci. Mondhatsz te is egy tippet.
4: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első
0: kérdében? 7 vezető edző nyert 2 különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert.
1: Azért Guardiolát azért megnyomom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
0: Mourinho
1: megnyerte a Portóval és az Interben.
0: És szerintem maradt két olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
2: Szia, Laci. Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
1: 2-0 vezet a Fradi.
2: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
0: Nagyon jó.
2: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brügnek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Szóval hihetetlen karrieréve van ennek a csávónak. Ez ahova ez ment.
0: Happel. Megvan, igen, és maradt egy.
2: Nem véletlen róla nevezték el.
0: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola és Enrique.
2: Henkes. Hát az első Real.
3: Igaz.
2: Első Real, Henkes.
1: Első Real és Bayern.
2: Hát a Bayern persze az,
0: marad még két régen, ilyen csak típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
1: Én döntős csapatok.
2: Legyen.
1: Vagy?
3: Lehet bármi. Nekem aztán teljesen, én kibicelek itt az urak közül.
2: Döntős csapat.
1: Legjobb vagy.
0: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindent
2: találni. A Reimszel mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
0: Nagyon jó.
2: És időben is az van.
0: Bomi.
3: Volt Hamburg.
1: Hamburg nyert.
3: Ja, az nyert, bocsánat.
1: Az, én az Atletico.
0: Kimaradsz ebből a körből.
1: Atletico Madridot mondom.
2: Az a leghíresebb.
3: Atletico,
1: tényleg. És kétszer is egy percre volt a kb. A sikertől.
2: Valencia nyilván, ugyanígy.
1: Valencia nem kétszer, ugyanígy, igen.
2: De az is kétszer.
0: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van típje, akkor írjon a Twitch-en és meghallgatja.
1: Bayer Leverkusen-t mondanám.
0: Hát, nagyon jó.
2: Meg a Frankfurtot, amelyeket öcsi bácsi 4 góljával vertek.
3: Hát mondjuk egyszer
1: Leverkusen 2002-ben.
0: Németeket lassan kipipáljuk, igen.
3: Egyszer az Arsenal is bejutott, csak nem.
2: Hát így van, Arsenal.
1: Még van német?
2: Nincs
0: hát
2: már,
0: itt most gyorsan átfutva nem maradt német, akkor azt nincs. Már mind kipipáltátok.
1: Én neveket kipipáltuk, jó.
3: Hát
0: Eddig volt akkor a Rams, a Frankfurt,
2: az Atletico, az angol, Valencia, van, az Bayer azok általában nyertek is, ha már ott voltak.
0: De van angol csapat. Nem is egy.
1: Nem is egy.
2: Tottenham.
0: Nagyon jó.
2: Az egyértelmű.
0: És maradt még egy. Hát lehoz neked, illene tudni. Egy angol csapat.
2: Ami nem a Tottenham, mert ugye United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
1: Hát ugye az Arsenal elhangzott.
2: Arsenal Tottenham.
0: Pedig amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor
2: Arsenal, Tottenham,
0: Katona Laci, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
4: Szia, Monaco!
0: Nagyon jó!
2: Ja, nagyon
0: köszönjük,
2: jó.
0: Laci!
2: Így van.
1: És azon ott van.
2: Tehát akkor három angol csapat van, és abból kettőt mondtunk. Talán. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat.
1: Leeds United.
2: És akkor a Sanetient is vegyük ide, mert az is, ugye,
1: is a Bayern,
2: azt is a Bayern.
0: Panathinaikos. Az nagyon jó.
2: Panathinaikos.
0: Keresünk Puskás. Még olasz. Van még egy német csapat, tényleg, azt nem mondtátok még.
2: Gladbach.
1: A Gladbach. Tényleg. Panathi... Azért, na ugye, kérdeztem a németet, és a műsorvezetők kérem minket félrevezetett.
2: Malmö. Nottingham. Első győzelme. Trevor Francis góljával.
0: Olasz csapatok maradtak még.
2: Róma.
1: Róma kikapott otthon 84-ben.
2: Samp.
1: Sampdoria 92-ben, és az Inter, a Milán és a Juventus nyertek az ősidőkbe.
2: Még egy olasz van.
0: Hogyha legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
2: Várja.
0: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen már elhangzott.
2: A Láció az nem volt.
4: Ja,
2: nem
4: Frankfurt.
0: Volt.
2: De az már
0: nem,
2: volt.
0: Hát az volt.
4: Már volt.
0: Most olasz.
4: Ja, most olaszoknál vagyunk? Bocsa.
2: Olaszoknál. Nem
0: hogyha a, SMS-ben valaki
2: nem
0: esetleg
2: a, nem a
0: tudja.
2: Nem a Torino, az nem volt.
0: 30-55-55-605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
2: A Partizán.
0: Nagyon jó.
2: Reáltól kaptak ki.
0: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok, igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz. Legelejétől induljatok el, a legelejétől 56-ban.
2: Inter Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Tehát Inter Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős.
1: Láció nem volt döntős.
2: Láció az nem volt döntős.
1: Torino.
2: Az nem
1: Torino
2: hiszem.
1: Nem volt döntős. Hát
2: Torino előtte zuhant le, nem is volt Torino. Nem.
1: Abba az
2: de
1: időszakban.
2: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
0: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest. Újpest.
2: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, hát, csak keket nyert hideputival.
0: Na és akkor egy maradt még.
2: Jó, de azt nem mondd meg, mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
1: A Malmö,
2: a Brüzs.
1: A Brüzs.
2: Brüzs.
0: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek. Ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
2: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
0: összeszer.
1: Cristiano Messi,
2: Raúl.
0: Erre akkor viszont
4: hány gól?
2: 30-nál
0: több.
2: A tetejét tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
1: Cristiano Messi, Raúl.
0: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
1: Lewandowski.
2: De 30-nál Müller is többet szerzett, szerintem.
0: Tomi?
4: Tehát BL összbe.
0: Igen, a selejtezők is számítanak.
1: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
0: Müller is elhangzott már itt. Melyik?
2: Thomas.
1: Gerd is.
0: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
4: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
0: Ő nem lőtt.
4: Nem lőtt
0: 30-nál
4: annyit, ugye?
0: Többet képzeljétek.
2: Holland, mert szerintem már Holland is lőtt, nem?
1: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
0: Luis Suárez is kell lennie, ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert
2: a másik
1: az Uruguay. A harapos.
0: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy éppen megugrott ezt a szintet.
1: Ebbe a versenybe.
2: Neymárnak van 30-nál több gólja.
1: Kell lennie.
0: Sőt, mi több, van. Egész pontosan 43.
2: Na, azt akkor ő is.
0: Ezt jó, hogy nem folytattad.
2: Kén.
0: Nagyon jó.
2: Egyértelmű.
0: 54 gólad, és 54 gólal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettő még nem derült ki, vagy kicsoda.
2: Ne, várján, nem a negyedik helyzet, de minthogyha a Bélnek is. Bélnek nincs 30 gólja?
0: Nincs. Mindjárt gyorsan átfutom, nem. Őt nem látom.
2: Benzemának viszont biztos van.
1: Benzema persze.
0: Sőt, mint több 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
2: Eto?
0: Uh-huh. Samuel Eto, mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, vagy illetve növelni a maga 70 gólját.
2: És
0: fiatal, francia támadó.
1: Mbappé! Uh-huh. Persze.
2: 70 gólos már Mbappé.
0: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141 éven.
1: Vinicius is meg lehet 30-a.
0: Hát valószínűleg. Neki itt kell lenni a listán, hogyha esetleg van,
2: biztos.
0: Itt van.
2: 100%.
0: De 34-jel már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan
2: mondjuk
0: játékosok sorban.
2: Mondjuk egy Robbennek nincs 30 gólja.
0: Már ilyen Robben, itt kell lenni talán az Isten, az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
1: Zidane mennyit rúgott?
0: Ő nincsen a listán.
1: És Ronaldo? A brazil Ronaldo a fenomén.
0: Ő sincs a listán, képzeljétek el.
1: Igen.
0: Nagyon sokat UEFA kupázott még az Interre.
1: Meg sokat vagy kérni.
4: Henry esetleg.
0: Nagyon
2: az biztos, persze. Egyértelmű.
0: Vannak még itt egyébként olyan játékosok, a
1: Rooney
0: nagyon jó.
1: Fernando Torres.
0: Fernando Torres nincs.
2: Ah, Drogba, az biztos, hogy
0: nagyon
2: van.
0: Nagyon jó, ő van. Méghozzá 44 góllal.
1: Még Lampard is esetleg.
0: A Lampard nincs.
1: Annyira csak Anelka nem rúgott
0: ennyit.
2: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk mit tudom én.
0: Azért van szerintem olyan játékos, aki...
2: Puskás.
0: Igen. Ne, 35 góllal. És még van egy csapat.
2: Hát ő háromszor volt
1: az is. Di Stefano az egyértelmű.
0: 49.
2: Gento.
1: A Gento.
2: Hát az valami 12 éven keresztül
0: igen,
2: játszott a
0: Bayernben. Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk. Ugyanúgy a 60-as évek.
1: A Cruyff-féle Ajaxban ott nincs.
0: 70-es, illetve 60-as évek.
2: Ott még van.
0: Uh-huh. Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobban, 18-19 évesen már döntőt játszott.
2: Spanyol?
0: Nem.
1: Olasz.
2: Olasz.
0: Nem. De dél-európai. Hát hogyha nem spanyol, nem olasz.
2: Eusebio.
1: Portugál.
2: Eusebio. Persze, hát
0: az. És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok,
2: aki... Van még valaki, vajon?
0: Nincs. Nem? Sok olyan játékos maradtak, nagyon jó, Shevchenko, ráadásul ő 59 gól, ott van a lista legelején, majdnem.
2: De abból 30 a
1: ki. Ki a negyediket, meg ma a negyedik Benzema?
0: Benzema, igen.
4: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
0: Nem. Pippo Inzaghi nincs.
1: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
2: Jó tipp volt.
0: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy
2: és hány van még?
0: Uh-huh. Mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
1: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg a, de ott a Yorkkal rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
0: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
1: Szala.
0: Nagyon jó.
2: Egyértelmű.
0: Argentint is keresünk.
1: Crespo
0: nagyon jó. Talán itt van a listán.
1: De nincsen
0: itt a listán.
1: Crespo nagyon jó.
0: Uruguayt keresünk.
1: A Forlán?
0: Nem, ő nincs.
1: A Suárez,
2: Cavani.
1: Higuain.
0: Ő nincsen.
2: Tényleg Ibrahimovic
0: svédként ott van.
2: Nyerni nem.
0: Franciát keresünk, Argentint, Manchester City, és már akkor nagyon sokat segítettem. Nem.
2: A Aguero.
0: Nagyon jó.
1: Ja, Manchester City. Ja, igen.
2: Aguero.
0: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
2: David Villa.
0: Shevchenkon kívül, David Villa
2: nincs.
1: Hát ez a...
0: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
2: Rebrov.
0: Igen, 30 ego, ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
1: Dzeko.
2: Brazil.
0: Barcelona játszott a Barcelonában is.
1: Romário.
0: Nem
1: játszott? Nem rúgott annyit?
2: De játszott, csak ez nem. Azt mondta, csak 21. század.
1: Ja.
0: És Francia, nem a Ronaldinho. Brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
2: De Dani Alvesnek biztos nincs. Nincs, 30 nincs, gólja. Nincs, ki nincs. Volt ott brazil?
0: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
3: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
0: Nem. Mennyi Barcelona. Persze? Barcelona, azt tudom nektek. A leginkább.
2: És brazil. És
0: világbajnok is lett 2002-ben.
1: 2002-ben.
2: Rivaldo.
0: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
2: Anelka.
1: Nem.
0: Juventusban is játszott például.
1: Trezeguet.
0: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz és egy spanyol játékos. Az olasz az bűn, hogy még nem hangzott el, Juventus.
3: Del Piero.
0: Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is játszott.
2: Morientes.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
5: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
8: 16 óra 1 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, a mai nap szerkesztője Szabó Bence, a hangmérnök Nagy Máté és Bredák József. Elkezdjük a visszaszámlálást a budapesti BL döntőre, hiszen 18 órakor nincs már 2 óra kezdődik majd az Arsenal Paris Saint-Germain összecsapás. Az előző órában ugye egy kvízműsort hallgathattak meg Tóth Béla vezetésével arról, hogy hogyan emlékeznek kollégáink, milyen a sporttörténelmi ismeretük a BEK, illetve a BL döntőkről, az eddigiekről. Most pedig a második órát azzal kezdjük, hogy felidézzük az első BEK döntőt. Hallgassák meg Tóth Béla összeállítását.
9: Az első mindig különleges, kiváltkép akkor, ha egy nagyra tartott patinás sorozat kezdőpontja. A legrangosabb európai klubtorna esetében mindez megvalósult. A következőkben a BEK első 1956-os döntőjét idézzük fel, ám előtte érdemes sorba venni, hogy mi vezetett a viadal létrehozásához.

0: Még rohamléptékben legendássá váló Wolverhampton honvéd mérkőzés, néhány álhatatos francia újságíró és egy dél-amerikai mintasorozat. Csupán ennyi kellett ahhoz, hogy létrejöjjön az európai klubfutball legrangosabb viadala, a bajnok csapatok Európa kupája. A bajnokok ligája elődje forradalmi újításnak bizonyult az 1950-es években, és villám gyorsan meg is hódította a kontinenst. Az évről évre megrendezett BEC vált az éppen akkor megalakult UEFA zászlós hajójává. A 70 éves múltra visszatekintő elit sorozat ötlete egy hideg decemberi estén fogant meg, amikor az aranycsapat hat játékosával felálló honvéd látogatott a Wolves otthonába. Az angol bajnok csapata Buenos Aires-i Racing Club és a Spartak Moszkva elleni győzelem után új kihívást keresett. A Szigetországban még élénken élt az emléke a mágikus magyaroktól elszenvedett 6-3-as és 7-1-es vereségeknek. A kispesti együttes vendégjátéka pedig messze földről vonzotta a futball szerelmesét a Malinu stadionba. 1954. december 13-án 55 ezeren zsúfolódtak össze, hogy villanyfénynél csodálhassák a két csapat küzdelmét. A mérkőzés rangját mutatja, hogy a második félidőt a televízióban is műsorára tűzte a BBC. Emiatt viszont a brit közszolgálati csatorna nézői nem láthatták Kocsis Sándor és Makos Ferenc első félidei gólját. A második játékrészben ugyanakkor a hazaiak megtáltosodtak és fordítottak. Kellett ehhez a szigetországi praktika is, ugyanis Stan Callis a Wolverhampton vezetőedzőjének kérésére a szünetben kitartóan locsolták a pályát, amely a második félidőre szinte dagonyává változott. A házgazda ezzel a húzással sikerrel vette elejét Puskási kombinatív játékának. Hogy mit jelentett a 3-2-es győzelem a Wolves játékosainak, azt a csapat dél-afrikai védője Eddie Stewart idézte fel évekkel később.
1: Megőriztem egy gyönyörű fényképet, amelyen a pályáról lefelé futva kezet rázok Puskással, mellettünk pedig Bert Williams áll. Azt a fotót nagy becsben tartottam mindig is. Az öltözőbe beérve, bevallom, megkönnyeztem a sikert. Csak álltam és néztem, hogy az edzőnk Stan Callis szeme is bepárásodik.
0: A mérkőzés másnapján megjelent Daily Mail napilap világbajnoknak titulálta a honvédot megverő együttest. A Népsport kiküldött tudósítója bokáig érő sárról és vigasztalanul zuhogó esőről számolt be. Hozzátéve...
2: A Budapest honvéd ezen a mérkőzésen nem játszotta azt a támadó játékot, amely olyan híressé tette az utóbbi időben. A magyar csapat támadói csak az első fél időben adtak ízelítőt a gyors, helycserés, lyukrafutásos, korszerű csatárjátékból. Később elmaradt a folytatás.
0: Az összecsapás híre Franciaországba is eljutott. A L'Équipe munkatársa Gabriel Anou sietve szögezte le, hogy a csatornán túl védletlenül se bízzák el magukat túlságosan.
2: Mielőtt bárki legyőzhetetlennek bélyegezné a Wolverhamptont, a csapat viszonozza a honvéd és a Spartak Moszkva látogatását is. És vannak még további nemzetközileg is elismert klubok, mint a Milán vagy a Real Madrid. El kellene indítani egy klubvilágbajnokságot, vagy legalább egy európai kupát, ami nagyobb és jelentősebb, teljesebb, mint a közép-európai csapatok számára kiírt Mitropa Kupa.
0: Állt a francia sportnapilap hasábjain. A korábban a francia válogatottat is erősítő Anou ötletét a chilei utazása inspirálta. 1948-ban első ízben rendezték meg dél-amerikai csapatok részvételével a Libertadores Kupa elődjének számító tornát Santiago-ban. A hét csapatos viadalt a brazil Vasco da Gama nyerte meg az argentin River Plate és az uruguayi Nacional előtt. Anout és társát Jacques Ferrand lenyűgözte az egész kontinensre kiterjedő versenysorozat, az ott gyűjtött tapasztalatokat pedig magukkal hozták Európába. A két nyakas francia aztán elkezdte a kilincselést a frissen megalapított Európai Labdarúgó Szövetség elöljáróinál. Az UEFA bécsi kongresszusán szinte osztatlan sikert aratott az ötlet. Egyedül a francia szövetség főtitkára, Ari Deloni, aki a saját projektjét, az Európa bajnokság megvalósulását féltette, ellenezte a kupasorozatot. A FIFA ugyanakkor bátorította Anou elképzeléseit, és a kor sztárcsapatainak körében is népszerűnek bizonyult a lehetőség. Ekkor nagyon kicsi múlott, hogy ne Rodolf Zieldraiers legyen a születendő kupasorozat névadója. A belga sportvezetőt 1954-ben választották meg a FIFA elnökének, és már ilyen minőségében utasította vissza a felajánlást, hogy Zieldraiers kupának nevezzék a bajnok csapatok Európa kupáját. Az ötletgazdák tevékenységét dicséri a tény, hogy a Wolves Honvéd mérkőzés és a Beck első kiírása között alig több mint fél év telt el. A legrangosabb európai klubverseny első idénye 1955. szeptemberében vette kezdetét a lisszaboni Sporting és a belgrádi Partizán összecsapásával. Magyarországot a részvételt lemondó Honvéd helyett a Vörös Lobogó képviselte. Az MTK elődjét az első fordulóban a brüsszeli Anderlecht-tel sorsolták össze. A párharc első felvonásán 35 ezer néző előtt 6-3-ra nyert a magyar csapat. A Népsport így vonta le a mérkőzés tanulságait.
2: Ha a kék-fehérek úgy használták volna ki helyzeteiket, mint az Anderlecht, akkor két számjegyű győzelmet arathattak volna. Olyan támadó játékot játszott a magyar csapat, amilyet már nagyon régen láttunk. Úgy játszott, ahogy tavaly májusban válogatott csapatunk az angolok ellen. A hasonlatot fokozta, hogy az ellenfél, a belga bajnokcsapat nagyon angolosan játszott.
0: A Lantossal, Sándorral, Hidegkutival és Palotással felálló együttes a visszavágón is 3 gólos különbséggel nyert, így könnyedén jutott a legjobb 8 közé. A negyed döntőben a dán bajnokot elbúcsúztató későbbi döntős a Stade Reims várta a Vörös Lobogóra. Itt érdemes felidézni, hogy kik alkották még a 16 csapatos mezőnyt. Bár az angol bajnok Chelsea nem vállalta a részvételt, a névsor ennek ellenére is veretes volt. A spanyol szövetség a Real Madridot delegálta. A majdani győztesnek a svájci bajnok szervet kiejtése új gyakorlatnak bizonyult az első fordulóban. Az olasz színeket azaz AC Milan képviselte, amely a szárvidéki Saarbrücken ellen fordította 8-at döntőben. A bécsi Rapida PSV Eindhovent, a skót Hibernien, a nyugatnémet Rot-Weiss Essent, a svéd Gyurgården pedig a varsói Gvardiát ütötte el a negyed döntős folytatástól. A Beck történetének első mérkőzésén elért 3-3-as döntetlen után a Partizán hazai pályán már 5-5 rúgott a Sportingnak, így a jugoszláv csapat is tovább jutott. A párizsi finálé felé vezető úton a Vörös Lobogó sem jelentett akadályt a Stade Reimsnek decemberben. A franciaországi 4-2-es vereség után a két ünnep között megrendezett budapesti visszavágón is 2 gólos hátrányba kerültek Hidegkutiék a félidőre. Derekas hajrával legalább az újabb vereséget elkerült az MTK, amely 4-4-es döntetlennel intett búcsút a sorozatnak.
2: A francia bajnok csapat nem csak jól védekezett, hanem védekezésből gyorsan tudott átmenni támadásba. Számtalanszor előfordult, hogy a 3 előretolt csatárhoz másodperceken belül felzárkózott a másik kettő, és 1-2-re gyors helycserés, a féle magyaros támadás alakult ki. Ilyen támadás eredménye volt az első félidőben 2 gól. Általában feltűnt, hogy a francia játékosok mennyivel gyorsabbak voltak, mint a magyarok.
0: Vonta meg a párharc mérlegét a Népsport. A Reims a folytatásban 2-2 győzelemmel ejtette ki a Hibernient, így páholyból várhatta, hogy mi lesz a Grenoli, vagyis a Gren Nordal Lidholme fémjelezte AC Milan, és a Di Stefano Hento Real vezette Real Madrid ötközetének végkifejlete. A milánói együttes a Rapid Wien ellen, még a spanyol alakulata Partizán testén keresztül jutott el a 4 közé, ahol pedig a madridi 4-2-es győzelem után a Realnak a 2-1-es olaszországi vereség is belefért. A bajnokcsapatok Európa kupája első döntőjében a Stade Reims és a Real Madrid mérkőzött meg Párizsban 1956. június 13-án. Ennél ígéretesebb párosításról Gabriel Anou, a sorozat ötletgazdája nem is álmodhatott. A fináléban a korszak két meghatározó együttese találkozott egymással. Akárcsak Spanyolország a polgárháború után úgy épült újjá a Real Madrid is Santiago Bernabeu elnöksége idején. Rövid időn belül felépült a klub új otthona, a ma is használt stadion első változata. Megalapították az Egyesület utánpótlás bázisát, majd 1953-ban a Barcelonát beelőzve megszerezték Alfredo Di Stefanót. A 27 éves argentin labdarúgó volt a kirakós utolsó darabja. Vele a csapatban 21 esztendő elteltével nyert újra spanyol bajnokságot a Real Madrid, amely a következő idényben megvédte címét. Időközben pedig a latin kupát is behúzták a blankók. A spanyol, a portugál, az olasz és a francia bajnok részvételével megrendezett torna döntőjében, éppen a Stade Reims-et felülmúlva. A francia koronázó város együttese 6-szor lett hazája legjobbja, Mindegyik bajnoki címét 1949 és 1962 között szerezte. A fénykor megalapozója Albert Batteu volt, aki a klub első bajnokságából még a pályán vette ki a részét. A támadó középpályás aztán 31 évesen visszavonult, és azon nyomban kinevezték őt a Reims vezetőedzőjének. A kezdeti kudarcok után

0: a labda, mert csak így tudtunk támadni.
1: A Stade Reims talizmánja Raymond Kopa volt. A lengyel bányász család gyermekeként már francia földön született Kopa a megszálló náci katonáktól elcsent labdával kezdett el focizni, és egészen addig vályárként dolgozott, amíg egy bánya balesetben elveszítette az egyik ujját. Pályafutását az Angers csapatában kezdte meg, csalódottan. Erre eképp emlékezett vissza Kopa.
2: Arra számítottam, hogy majd valamelyik nagy északi klub leigazol engem, például a Lille, a Lan, a Valenciennes vagy a Roubaix. Szóval igazán elkeserített, hogy egyedül egy másodosztályú csapat, a nyugat-francia Angers-t értem ajánlatot.
1: Kopa csak 2 évet töltött az együttesben, mielőtt csatlakozott volna kor sikercsapatához, a Reimshez, amelyben utolsó meccsét a Beck első döntőjében játszotta.

0: Pardé-Princebe 38 ezeren zsúfolódtak össze, hogy az este 8:30-kor kezdődő döntőt megtekintsék. A pályára az angol játékvezető Arthur Ellis vezette ki a csapatokat. Következett 90 perc, benne egy rögvest legendássá váló fordítással. A szinte hazai környezetben játszó Rams 10 perc alatt 2 gólos előnyre tett szert. Michel Leblon éles szögből talált be, még Jean Tamlen a kapus Juan Alonso hibáját használta ki. 0-2. A Real még az első félidőben ledolgozta hátrányát. Nem sokkal később Di Stefano szépített pazarösz játék végén, majd az első fél óra után Hector Rial lőtt gólt egy jobboldali beadásból. 2-2. A fordulás után ismét a Rams került előnybe. Hidalgo fejelt a kapuba. 2-3. 5 perccel később Marquitos használt ki egy kapu előtti kavarodást, és a madridiak újfent kiegyenlítettek. 3-3. A záró negyed órának döntetlen állásnál vágtak neki a csapatok. A győztes gólt a másodjára kapuba találó Rial szerezte a 79. percben. Bajnok a Real Madrid, amely 4-3-ra győzte le a Rams csapatát. A nagyfülű trófát a csapatkapitány Miguel Muñoz emelte a magasba. Az első mindig különleges. Így volt ezzel Di Stefano is, aki így emlékezett vissza 5 meggyőzelme közül a legelsőre.
1: Az első megdöntőnket játszottuk, és akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen nagy dolognak a kezdete. Rendkívül szórakoztató meccs volt, a közönség elégedetten távozhatott. 4-3-ra nyerni Párizsban a Rams ellen, óriási élmény volt ezt megélni az ott élő spanyol bevándorlóknak. A siker után nyugalom költözött az öltözőbe, nyoma sem volt az idegességnek. Egyszerűen élveztük az egészet.
0: Az első mindig különleges, hát ha még több is követi. Alig telt el egy újabb év, és a Real Madrid visszatért a futball legértékesebb színpadára, és nem kellett sokat várni a Rams újabb részvételére sem. De az már egy másik történet.
2: Az első megdöntőről Tóth Béla összeállítását hallgathatták meg. Most pedig következzen egy számunkra különlegesen kedves megdöntő, hiszen 1960-ban a Real Madrid csapata nyerte a beket, természetesen Puskás Ferenccel. Cserjés Bendegúz következik.
3: Világra szóló magyar siker, sorozatban 5-5-ször meggyőztes a Real Madrid. Először jutott német csapat a döntőbe. Ilyen volt a bajnok csapatok Európa kupájának 1960-as fináléja. Minden idők legtöbb gólt hozó megdöntőjét rendezték meg az 1959-es 60-as kiírásban. Hát idézzük fel, hogyan jutottunk el idáig. Az előző megdöntőt negyedszer is a Real Madrid nyerte, egyértelműen Európa tetején állt a spanyol csapat minden szempontból, és hatékonyan követte a győztes recepten, ne változtass elvét. De azért volt egy fontos változás a keretben, még az előző évből.
4: Hogyan szerződtették Puskást? Bernabeu hogyan szerződtette? Na hát, Österreicher Emil már kim volt. Kim volt, amikor Hermann Béláival az élen sorsoltak Brüsszelben, és a Real Vasas került össze. Hazament Österreicher Emil Real Madridhoz, és egy borítékba beírta az eredményt, hogy mi lesz a végeredménye a mérkőzésnek. És kérlek szépen azzal, hogy Bernabeu, az elnök, csak a mérkőzés után bonthatja fel. Fölbontotta a mérkőzés után a borítékot, 4-0 ott volt rajta, ránézett, kezet fogott vele, szerződtette, és megkérdezte, mi az első kívánsága, hozzák Puskást a Real Madridhoz. Hát akkor már ő titkár lett, szaporta mellett,

0: még nem beszélt jól spanyolul, de gőzerővel tanult, és Puskás öcsi elkezdett 18 kilót leadni Bécsben, hogy úgy jelenje meg Bernabeu előtt, hogy elfogadható állapotban.
1: Az imént Szepesi György előadásában hallották, hogyan igazolt Puskás a Real Madridba. A következőkben pedig maga Puskás Ferenc beszél a beilleszkedéséről.
2: Én mikor oda kerültem, én nem hittem soha abba, hogy én itt valamit fogok tudni, valamit el tudok érni, hát 18 kiló volt rajtam. Ezt a 18 kilót 6 hét alatt leadtam. És utána Argentinába mutatkoztam be a River Plate ellen a Madridba annak idején. Jól ment a játék, a második meccsen még jobban ment a játék. A harmadik meccsen Uruguayban én voltam a mezőny egyik legjobbja. Minden játékos a legjobb barátságban voltam. Az első szezonban rúgtam 26 gólt, és játszottam 25 meccset. Ugye nem futottam a labda után, amikor láttam, hogy nem érem el, aztán sose futottam életemben. Én meg is mondtam, utána megbeszéltem már, amikor valamit beszéltem spanyol, hogy ne arra gondoljatok, én akkor nem futok, ha nem látom, hogy elérem. És nem futok be csomóba sem, ott elrúgnak. Ott ugyanaz volt, mint itt volt. Mikor nem oda ment a labda, ahova kellett, akkor azt mondjuk, hogy Fejérbe játszunk. Ez is ott volt egy pár nagyon jó futballista. Volt egy elnök, aki világbajnok volt. Volt három ember vezett azt a klubot, minden szép volt, minden jó volt, nyugodt volt, nem volt soha vita, nem volt soha veszekedés. Nem nyertünk mindig bajnokságot, és nem nyertünk mindig Európa kupát. Nyertünk két Európa kupát, egy Intercontinental kupát, 6 bajnokságot az én időm alatt. Ennél szebbet nem lehet nyújtani.
1: A már egyébként is rendkívül erős Real Madrid immár Puskás Ferenccel kiegészül vált Európa tetején. Mindeközben a többi bajnokság azért küzdött, hogy felvegye a versenyt a spanyollal, csak hogy ez nem volt elég, mert a Real Madriddal senki nem tudta felvenni a versenyt. Ebben a helyzetben indult el az 5. bajnokcsapatok Európa kupája 1959. augusztusában. Érdekesség, hogy Puskás előtte már szerepelt a Real Madridnál, de akkor a begdöntőben még nem kapott helyet. Most viszont az 1959-ben induló idényben a selejtezőben 20 csapat indult, köztük a Real Madridhoz egyre inkább felnövő és a Cibort, Kubalát és Kocsist soraiban tudó Barcelonával és a magyar bajnok Csepellel. Előbbi tovább jutott a CDNA Szófi ellen, a magyar csapat viszont alul maradt a török Fenerbahcsével szemben. Az érdekesség, hogy a Barcelona továbbjutásában Kubala Lászlónak is nagy szerepe volt, hiszen mesterhármast szerzett a bolgárok ellen. A selejtezőben továbbjutó 10 csapat a 8. döntőben csatlakozott azon 6 gárdához, amely nem kellett, hogy a selejtezőben részt vegyen. Köztük volt a későbbi döntős Real Madrid és a Frankfurt is. A Real összesítésben 12-2-re ütötte ki a luxemburgi Jones S csapatát. Puskás Ferenc az első meccsen mesterhármast szerzett, a másodikon egyszer talált be. A másik döntős Frankfurt pedig a svájci Young Boys ellen 5-2-es összesítéssel jutott tovább. Érdemes megemlíteni az AC Milan és a Barcelona párharcát is, hiszen a katalánok 7-1-es összesítésben ütötték ki a tavaly még döntőt vívó Milánt. Kubala 2, Cibor 1 gólt szerzett. A negyed döntőben botlott a Real Madrid, hiszen az első meccsen kikapott a francia Nice ellen, de a visszavágó magabiztosan 4-0-ra nyert, az utolsó gólt Puskás szerezte. A Frankfurt pedig kiélezett párhoz során 2-1-re győzött, majd 1-1-et játszott a Wiener SC ellen. Ebben a fordulóban is szárnyaltak a barcelonai magyarok, a Wolves ellen Kocsis Mester 4-es szerzett és Kubala is betalált. Az elődöntőben a Frankfurt simán 6-1-re, aztán 6-3-ra utasította maga mögé a Rangers-t, a másik ágon pedig először rendeztek El Clásicót a Beg-ben, tehát Real Madrid-Barcelona rangadót. Az első mérkőzésen a Santiago Bernabeu-ban 120 ezer néző előtt a Real Madrid 3-1-re győzött Di Stefano duplájával és Puskás Ferenc góljával. A visszavágón 4 gólból 3-at magyarok szereztek, Puskás 2-szer talált be, Kocsis 1-szer, valamint a spanyol Hentó is betalált. A Real Madrid tehát 6-2-es összesítéssel jutott tovább ősi rivális ellen. Az 1960. május 13-án rendezett döntőt a Real Madrid és a Frankfurt között rendezték. Mielőtt erre rátérnénk, pár szó a két csapatról. A Real Madridról már sok szó esett az elmúlt részekben, lévén, hogy eddig az összes döntőben érdekelt volt, illetve Puskás kapcsán is szóba került a mai összeállítás elején. Ami viszont érdekesség, hogy a Barcelona a fejére nőtt a királyi gárdának, hiszen 1959-ben és 60-ban is elhódította a spanyol bajnoki címet. Utóbbi esetében ráadásul úgy, hogy a két csapat ugyanannyi pontot szerzett, a végső győzelmet a Barcelona 2-vel jobb gólkülönbségének köszönhette. A Real Madrid ebben az idényben egy korábbi játékosát, Miguel Muñozt nevezte ki az új vezetőedzőjének, akihez a klub egyik legsikeresebb időszaka köthető. 1959-ben történt az is, hogy az aranylabdát Alfredo Di Stefano, a Real Madrid sztárjátékosa kapta. Erre egyébként később a bekdöntőben is rászolgált.

0: Most pedig a másik döntős, a Frankfurt következik. Akkoriban érdekes volt a német bajnokság kapcsolata a Beckkel, hiszen minden évben más csapat képviselte magát onnan. Ennek egyik oka az lehetett, hogy dupla esélyük volt bejutni, olyan értelemben, hogy az NSK és az NDK bajnoka is képviselte magát az előselejtezőkben és a selejtezőkben. Az NDK-ban a bajnokság egyszerű liga volt, a 14 induló csapatból mindenki játszott mindenki ellen. Ezzel ellentétben az NSK bajnoksága három tartományi csoportra volt osztva. Északira, nyugatira és délnyugatira. Mindegyikből az első két helyezett csapat jutott be, a mondjuk azt, hogy első osztályba, amely két négyfős csoportra volt osztva. Ebbe a Frankfurt bejutott a déliek győzteseként, és az országos csoportját is megnyerte 100%-os mérleggel. A bajnokságban még itt sem volt vége, a két csoport győztes döntőt vívott egymással. Hihetetlen belegondolni, hogy az a csapat, amely bejutott a Beck döntőjébe, majdnem elbukta a német bajnokság döntőjét. Mert hogy a Frankfurt a Kickers Offenbach ellen játszott, és a rendes játékidő 2-2-es döntetlent hozott. Jött a hosszabbítás, ahol a Frankfurt kétszer betalált, majd a 110. percben szépített az Offenbach. Végül a 119. percben újabb gólt szerzett a Frankfurt, ezzel 5-3-ra megnyerve a bajnoki döntőt és a Beck részvételt kiharcolva. Ezen a mérkőzésen egyébként a Frankfurt magyar játékosa Sztáni István duplázott. Róla Elpap István beszélt.
1: Frankfurt ez úgy lett német bajnok, mondjuk, ha csak a bajnokok indulhattak meg a színvédő, hanem ő volt a bajnok az adott országban, a Beckben, hogy 59-ben úgy lett német bajnok, ugye akkor még nem volt Bundesliga, de német bajnok, hogy az egyik legnagyobb sztárja, vagy a legnagyobb sztárja Sztáni István volt, aki 1956-ban az ifi válogatottat túrázott éppen Londonban játszottak egy meccset október 23-án este, amikor meghallották, hogy mi van Pesten. Amire hazaértek volna, addigra meg már leverték a forradalmat, és akkor gyakorlatilag a komplett ifi válogatott testületileg az emigráció mellett döntött. Gelei József jött haza közülük, Matesz Imre jött haza közülük, de a nagy többség kint maradt, és Sztáni óriási sztár lett Frankfurtban. De amikor megnyerték a bajnoki címet, utána ő Belgiumba szerződött, tehát abban az évben, amikor a Beckbe szerepelt a Frankfurt, akkor ő már nem volt ott, mert ha ott van, akkor lett volna egy Puskás-Sztáni párharc is a Beck döntőbe.
0: Ez mai napig a frankfurtiak egyetlen német bajnoki címe. Nem meglepő, hogy az ekkor játszó játékosoknak külön páholya van a csapat stadionjában. Kifejezetten furcsa, hogy a Frankfurt aranygenerációja nem állt igazán világklasszis játékosokból. A német válogatottban mindössze egy játékos szerepelt közülük, Friedel Lutz. Ő is csupán 12-szer játszott a nemzeti csapatban. Tagja volt az 1966-os VB ezüstérmet szerző NSK-nak. Lutz mellett a frankfurti aranycsapat tagja volt Alfred Pfaff is, akinek neve nekünk magyaroknak is ismerősen csenghet. Ő az, aki tagja volt annak az NSK válogatottnak, amely az 1954-es VB döntőben legyőzte a magyar válogatottat. Na, ő a Frankfurt legendás játékosa, ott született, a klub akadémiájára járt, és egy két éves rödelheimi kitérő után 1949 és 61 között erősítette a csapatot. A Beck döntő idején már azért benne volt a korban, hiszen 34 évesen képviselte magát, de csapatkapitányként fontos volt a rutinja a csapatban. A vezetőedző Paul Oswald volt, aki már az 1934-es VB-n is ott volt másodedzőként az úgynevezett birodalmi edző munkáját segítve. És ha már ennyit beszéltünk a játékosokról, elevenítsük fel, hogy kik voltak ott a két döntős csapat kezdőjében. A Real Madrid kezdője: Rogelio Dominguez, Marquitos, José Santa María, Pachin, José María Vidal, José María Zárraga, Canario, Luis del Sol, Alfredo Di Stefano, Puskás Ferenc, Francisco Gento. A vezetőedző Miguel Muñoz, az Eintracht Frankfurt kezdője: Egon Loy, Friedel Lutz, Hermann Höfer, Hans Weilbecher, Hans Walter Eigenbrot, Dieter Stinka, Richard Kress, Dieter Lindner, Erwin Stein, Alfred Pfaff, Erik Mayer. A vezetőedző Paul Oswald. A Népsport így írt a döntőről:
2: ötödször is a Real Madrid a győztes. Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3. Távbeszélő jelentésünk. Szerdán este Glasgow-ban 140 ezer néző előtt került sor a labdarúgó klubcsapatok Európa kupájának döntőjére. A találkozót a skót Mavat vezette. A mérkőzés nagy részében fölényben lévő spanyol csapat könnyen győzte le NSK-beli ellenfelét, amely csak időnként tudott egyenrangú lenni. A 7 gól ellenére a német kapus volt csapata egyik legjobb játékosa. Egy győzelmével a Real Madrid 5-5-ször is megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Góllövők: Puskás 4, 1-11-esből, Di Stefano 3, illetve Kreize, Stein, Linner, 1-1 gól.
0: A mérkőzés Frankfurt fölénnyel kezdődött, mintha a Real Madrid kicsit alábecsülte volna ellenfelét, másrészt a németek magabiztosan erejeteljében önbizalommal felvértez vált bele a mérkőzésbe. Másrészt a németek magabiztosan erejük teljében önbizalommal felvértez váltak bele a mérkőzésbe. Számos német helyzet után az első gól is megszületett, Richard Kress Erwin Stein beadását lőtt el kapásból. Ez felébresztette az addig alvó oroszlánt, és a Real Madrid hamar egyenlített, a 27. percben Di Stefano talált be Canario gólpasszából. Ezzel sorozatban az 5. begdöntőjén talált be, amely a mai napig rekordnak számít. És történeteit nem áll meg, hiszen a 30. percben egy lövést éppen Di Stefano elé ütött a frankfurtiak kapusa, amelyből a spanyol gólt szerzett, fordította Real Madrid. Ezután hamar kirajzolódott a Real játékrendszere. Di Stefano felszántotta a pályát, Hinto és Canario dinamikával és gyorsasággal segítette a játékot, Puskás pedig a gólokért felelt. Első gólját a 45. percben szerezte éles szögből. A szünetre tehát 3-1-es Real Madrid vezetésnél vonultak a csapatok. A második félidőben az 57. percben Weibecher buktatta a 16-oson belül Hintót, ez egy vitatott 11-es, viszont gólra váltott a Puskás. A legendás magyar csatár aztán mesterhármast szerzett, a 60. percben gólt fejelt. Aztán jött a negyedik, a 71. percben. Soha senki nem szerzett 4 gólt rajta kívül begdöntőben. A 72. percben a teljes reményt vesztett Frankfurt szerzett egy szépítő gólt Stein révén, de egy perc múlva Di Stefano is megszerezte a maga mesterhármasát. A folytatásban még utoljára feltápászkodott a Frankfurt, Stein másodszor is gólt szerzett, ezzel beállítva a végeredményt. A mérkőzésen 42-szer lőttek kapura, a játék nagyon gyors volt, de pontatlan. Real Madrid, Frankfurt, 7-3. A mesterhármast szerző Di Stefano így emlékezett vissza rá.
3: Mi voltunk a Real Madrid és a Frankfurttal még soha nem játszottunk előtte. Nem is hallottunk róluk, mert nem volt se televízió, se videók, hogy lássuk őket. Szóval azt csináltuk, mint bárki más ellen. Küzdöttünk, hajtottunk 70 percig. Aztán 20 percig előadást tartottunk a szurkolóknak. Sót csináltunk. Miután ők szerezték meg a vezetést és még egy kapufát is lőttek, elöntött a düh, és ebből fakadóan hetet lőttünk.
0: Ez a mérkőzés világra szóló volt, sokak szerint a valaha volt egyik legnagyobb futballmeccs volt ez, amely számos későbbi játékost és edzőt inspirált. Puskás és Di Stefano játék a földön túlinak számított, a Hampden Parkban 135 ezer néző tombolt, a BBC adását több millióan figyelték Európa szerte. A játékvezető Jack Movat élete utolsó hivatalos mérkőzését vezette aznap. Puskás Ferenc az 1959-es, 1960-as bek során 12 gólt szerzett, gól királlyá avatták. Kétségkívül ez a bek sorozat az egyik legnagyobb magyar futballsiker valaha, hiszen a végső győztes Puskás Ferenc mellett ott volt Kubala, Kocsis és Cibor, akik a Barcelonával a negyed döntőig jutottak, és ne felejtsük el Sztáni Istvánt sem, aki fontos szereplője volt annak, hogy a Frankfurt egyáltalán indulhasson a BL-ben. A világon tehát nagy híre ment a bek döntőnek, azt pedig, hogy Magyarországon a népsport mennyit szánt az eseménynek, Elpap István mondja el.
1: Kis tudás, engem az is meglep, hogy ennyit szánt, mert volt arra is példa, hogy teljes elhallgatás hasonló jellegű eseményeknél, bármikor például a Real Madrid szóba kerül, 1960-ban már annyira alapember volt Puskás, hogy ott nem csak a sorozatot játszott a végig, hanem a döntőt is. De hát Puskás ugye közelenség volt Magyarországon, tehát a nevét sem nagyon írták le, ha véletlenül igen, akkor csak is negatív szövegkörnyezetben. Na most, aki 4 gólt lő egy begdöntőben, azt nehéz negatív szövegkörnyezetben rakni. Lényeg a lényeg, amikor a Realról írtak, mert azért néha írtak ott Puskás, mintha nem is szerepelt volna benne. Egyébként ez nem csak a népsportra vonatkozik, hanem gyakorlatilag az összes többi sajtótermékre is. Az biztos, hogy például Sir Alex Ferguson is ott volt, mondjuk akkor minden volt, csak nem Sir, mert gyerek volt, vagy fiatal volt, de neki is az egyik lökést ez a meccs adta meg ahhoz, hogy mindenképp a futballba helyezkedjen el, és óriási tisztelője maradt a Puskás Di Stefano párosnak.
0: A mérkőzés krónikájához tartozik a vége is. Egy kis film részletében látszik, hogy a lefújás után a 4 gólos Puskás Ferenc és a 3 gólos Di Stefano megbeszélik egymás között, hogy a 4-1-el több, mint a 3, így a magyar viheti haza a meccslabdát. Aztán bejön a képbe Heinz Weibecher, aki 1 gólt sem szerzett, de mégis elkéri a labdát Puskástól. Addig-addig kunyerelt, hogy a magyar végül nagy erővel a német kezébe nyomta a labdát. Na hát kellett valamennyi vigasz a 7-3-as vereség után, ahogy aztán a következő évben a Real Madrid játékosait kellett vigasztalni.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
5: 1-2-3.
6: Minden nagy összecsapás előtt.
7: Ez azért nem játék.
6: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
8: Madarat tolláról, embert.
7: Kabátjáról.
6: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Arne Slot távozik a Liverpool éléről. Ellepték a foci rajongók Budapestet, változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
9: Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól. A Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyeddöntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával, ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. Az angol csapat első BL trófeáját szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupa sorozatban. A Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik a Puskás Arénában. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A másik ágon a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melzungen, a szintén német Flensburggal találkozik. Kropko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardíniai versenyén Algeróban. A férfiak versenyében 5 magyar volt érdekelt. Közülük végül Lémon Csongor szerepelt legjobban, aki a 12. lett. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa bajnok Kovács a selejtezőből a 4. legjobb pontszámmal jutott be a fináléba. A döntőben azonban tovább javított teljesítményén, és 13,600 ponttal mezőnyélén végzett.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futball szurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arsenal tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához, a Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. Jegy nélkül nem érdemes a stadion környékére menni, mert csak az mehet a Puskás Aréna közvetlen közelébe, akinek érvényes jegye van. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének a Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A miniszter a szervezet vezetőivel is egyeztetett, amelyek mintegy 3400 nyugállományú katonát képviselnek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Vajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra a rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek.
10: Közlekedés.
9: Az M1-es autópályán Bicske térségében több személyautó karambolozott, a 36-os kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldal forgalmát megállították, a torlódás 2-3 kilométeres.
10: Időjárás.
9: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24-30 fok közé melegszik majd a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
12: Kedves hallgatóink, már alig van egy meccsnyi idő a mérkőzés kezdetéig, hiszen 18 órakor kezdődik a BL döntő itt Budapesten, a Puskás Ferenc arénában, az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapatai között. De a tavalyi is egy emlékezetes finálé volt, ráadásul annak a döntőnek a győztese itt lesz ma is Budapesten. Hallgassuk meg most a legutóbbi BL döntő összefoglalóját Szabó Bencétől.
13: BL döntő 2025.
14: Ebben az évben olasz-francia párharcot rendeztek a Bajnokok Ligája döntőjében, amelyre eddig egyszer volt példa, mégpedig 1993-ban, amikor az Olympique Marseille legyőzte az AC Milánt. Nézzük az idényt az elejéről. Magyarországot a sorozatban a rekordbajnok Ferencváros képviselte. A Fradi a második körben csatlakozott, ahol a velszi bajnok The New Saints csapatát kettős győzelemmel búcsúztatta. Ezután Pascal Jensen csapata számára jött a végállomás, a Dán Mikkeland ellen idegenben 2-0-ra, hazai pályán pedig 1-1-re végzett. Az UEFA erre az évre átalakította a csoportkörrendszerét, amely kisebb változásokkal ugyan, de az 1992-93-as idény óta érvényben volt. Az új lebonyolításban a 8x4 csapatos csoportok helyett egy 36 fős főtáblát hoztak létre. A csoportkörös rendszer 6 meccse helyett pedig így minden együttes minimum 8 meccset játszik a főtáblán. Ebben a lebonyolításban az első 8 helyen végzett csapat a 8-döntőbe kerül. A 9. helytől a 24. helyig pedig egy plusz rájátszáskör következik, azért, hogy a csapatok itt harcolják ki a 8-döntőbe jutást. Ezt az úgynevezett főtáblát nyerte meg ebben az idényben a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool, amely a 8-döntőben a későbbi döntős Paris Saint-Germain ellen búcsúzott. A franciák ezután 2 meccsen az Aston Villát is felülmúlták, majd az elődöntőben következett az Arsenal, akiket 2-2 győzelemmel ütöttek el a finálé szerepléstől. Ez volt a második alkalom, hogy a PSG bejutott a döntőbe, az első 2020-ban volt. A finálé másik részvevője az Internacional, az olaszok az alapszakaszban a 4. helyen végeztek. A 8-döntőben 2-2 győzelemmel búcsúztatták a holland Feyenoordot. Ezután következett a Bayern München Simone Inzaghi együttesének. A bajorokkal szemben meglepetésre 2-1-re nyert az Inter Németországban. A San Siroban 2-2-es végeredmény született. Ezután a Bajnokok Ligája történetének egyik legizgalmasabb elődöntős párharca következett. Barcelona-Inter. Az első találkozón a katalán fővárosban 3-3, úgy, hogy az első 25 perc után a rutinos játékosokkal felálló Inter 2-0-ra is vezetett. Ezután a fiatalos rendülettel rendelkező Barcelona egyenlített, a második játékrészben 1-1 gól esett. A visszavágó ettől még izgalmasabban alakult, itt is 2-0-ra vezettek az olaszok. A Barcelona egyenlített, sőt, vezetett is a találkozó 93. percéig. Amikor az akkor 37 éves Acerbi betalált, jöhetett a hosszabbítás. Itt végül Frattesi gólja döntött, így jutott 2022 után újra döntőbe az Inter. A finálét Münchenben rendezték, közel 65 ezer néző előtt, a játékvezető a nagykárai Kovács István. A kérdés pedig az volt, hogy az Inter negyedszer vagy a PSG először nyeri meg a sorozatot. Most pedig hallgassuk meg a találkozó összefoglalóját.
15: Joao Neves has made a run into the box. This is Désiré Doué and he's deflected in. And Paris Saint-Germain are in dreamland. They're 2-up after 20 minutes. Bettini has found Doué. It is delicious. You will not see a better goal this season. It's Kvicha Varaskalia. It's 4. Mayulu. Oh! It's 5. There is a new name. The top table of European football. Yeah.

0: A döntőben a PSG számított esélyesebbnek, azt viszont kevesen gondolták, hogy ennyire sima lesz a találkozó. A meccsen Doué duplázott, de betalált Hakimi, Kvaratskhelia és Mayulu is. Így a Paris Saint-Germain 5-0-ra nyert. A franciák rekordot döntöttek, ugyanis korábban a BEC és BL történetében egyetlen csapat sem nyert 5 gólos különbséggel a döntőben. A Párizs együttese már hosszú évek óta vágyott erre a sikerre, és a sors különös fintora, hogy éppen akkor sikerült, amikor már egyetlen nagy nevű sztár sem erősítette a sorait. Ebben a csapatban már nem volt ott Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi és Neymar sem. Kylian Mbappé pedig épp az idény elején távozott Madridba. Ott volt viszont a döntő idején mindössze 19 éves Doué, aki a két gólja mellé adott egy gólpasszt is. Ezzel az első futballista lett, aki egy BL döntőben 3 gólban is szerepet vállalt. A BEC-ben természetesen volt már ilyesmire példa. Elég Puskás Ferenc 4 és Di Stefano 3 góljára gondolni 1960-ból. A PSG-ből a később aranylabdával jutalmazott Ousmane Dembélé mellett ki kell emelni Hücsák Kvaratskheliát is, aki ősszel még a Napoli játékosa volt, vagyis a francia bajnoki cím és kupasiker, illetve a BL diadal mellett olasz bajnoknak is valhatta magát az idény végén. Érdekesség, hogy Pep Guardiola után Luis Enrique a második olyan edző, aki két különböző csapattal is triplázott. Vagyis a bajnoki cím és a kupa mellett a BL serleget is megnyerte. Korábban ugyanez a Barszával sikerült neki 2015-ben. És ha már Luis Enrique, a spanyol edző így nyilatkozott a döntő után.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok. Történelmet írtunk, ennyi gólt ilyen arányban soha nem szerzett még senki BL döntőben. Nagyon sokat jelent nekem az, ahogy a csapat játszott itt a fináléban. Edzőként gratulálnom kell mindenkinek, a játékosoknak és a szurkolóknak is. Profiként ez a legnagyszerűbb dolog, boldoggá tettünk mindenkit. Ahogy a meccs haladt, egyre boldogabb és elégedettebb voltam, de azért nem volt egyszerű a találkozó a védekezés szempontjából. De egy-két nehézségtől eltekintve ezt is jól kezeltük, emellett pedig egyből kihasználtuk az előttünk adódó két lehetőséget. Ez egy nagyon komplett csapat teljesítmény volt. Egyébként láttam, amit a szurkolók számomra készítettek, nagyon jól esett ez a gesztus, de nem kell ahhoz egy BL győzelem, hogy mindig emlékezzem a lányomra. A lányom mindig velem van, különösen akkor, amikor veszítünk, de igyekszem mindig pozitív maradni.
0: És ha már Luis Enrique kislánya, a spanyol edző Sana nevű gyermeke 2019-ben 9 évesen hunyt el egy daganatos betegségben. A 2015-ös Barcelonával megnyert döntőben még édesapjával ünnepelhetett Berlinben. 2025-ben a döntőben a párizsi szurkolók pedig egy drapériával emlékeztek meg róla. A finálé legemberibb momentuma után pedig térjünk vissza a nyilatkozatokhoz. Erik Mkhitaryan, az Inter örmény játékosa így értékelt.
2: I'm looking good. I'm looking forward for this game.
3: Jól vagyok és már a jövőbe tekintek, bár nagyon szerettünk volna nyerni ebben a döntőben azután, hogy 2 évvel ezelőtt alul maradtunk. Persze nagyon jól tudtuk, hogy milyen ellenféllel állunk szemben, megpróbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Nyilván tapasztalt játékos vagyok, és ilyenkor egy kudarc feldolgozása talán nekem jobban megy, mint a fiatalabbaknak, ezért igyekszem segíteni a csapattársaknak. Azért azt is el kell mondani, hogy nekünk rutinosabb csapatunk van, de ez nem minden. Számít a minőség és a technikai tudás is. Egyértelmű, hogy az ellenfél jobb volt nálunk, de emiatt nem szabad megtörnünk a jövőben, mert jól teljesítettünk a Bayern vagy a Barca ellen is. Máskor majd a Paris Saint-Germain ellen is sikerül.
0: Most pedig következzen Álpap István, a Nemzeti Sport szakújságírója, akivel először az Inter döntőig vezető útjáról beszélgettem.
4: Amikor 16 között járt a mezőny, az Inter az kicsit az ilyen szegény fiú volt ott a furász mondani egy internacionál, de a nagy gazdag fiúk meg a nagy menő csapatok között, de egy annyira szervezett és annyira nehéz volt ellene futballozni, hogy én elkezdtem itt hirdetni, de rádióba is, hogy az Inter meg fogja nyerni a BL-t, mondjuk nem nyerte meg a BL-t, de mondjuk olyan nagyon messze nem járt tőle, mindenkinél közelebb járt tőle a PSG-t leszámítva. Egész egyszerűen tönkretette a Bayern játékát, tönkretette a Barca játékát, mindenkinek tönkretette a játékát, a PSG-t egyrészt nem tudta tönkretenni, enyhén szóval sem, másrészt ott már olyan minőségbeli különbség volt a két csapat között, hogy az kikerült, hogy a harmadrészt meg már a térdükön jártak a milánóiak, mert ott az idény végén fantasztikus idényük volt, csak a végén mindent elrontottak, ami szembe jött, úgyhogy a döntőbe nem osztottak nekik különösebb lapot, de mondjuk az oda vezető úton kicsit engem ilyen déjà vu érzésem volt, kicsit a Mourinho-féle 2010-es Interre emlékeztettek, amelyik ugye például szintén a Barcelonát ejtette ki, ráadásul ember hátrányba játszva visszavágót, de az a 2010-es Inter az egyébként egyéniségeket tekintve, meg játékerőt tekintve a 2025-ös fölött állt. Nem véletlen, hogy aztán meg is tudta nyerni a Bajnokok Ligáját. Tehát, de igazából az volt majd, hogy nem a kivételes azért az elmúlt hosszú évtizedeket tekintve. Ettől függetlenül szégyenkezni valója mondjuk a 2024-25-ös Internacionálénak sincs. Miért? Mert mondom, olyan csapatokon keresztül vezetett az útja a döntőig. Most így utólag azt mondja az ember, hogy megnéztem volna egy Bayern PSG-t, vagy egy Barca PSG-t, de nem fogom megnézni, mert mind a kettőt kiütötte az Inter. Az igazi futballcsemegek az az lett volna, hogyha a Barcelona vagy a Bayern, mert az egyik valószínű bejutott volna, hogyha nincs az Inter, jutott volna el a fináléig, az nem lett volna 5-0 100%.
0: Azt lehet mondani, hogy elfáradt a végére az Inter, és gyakorlatilag a Párizs azért futott át rajta ilyen simán a döntőbe.
4: Abszolút, az Inter ráadásul az összes párharcát kimaxolta, tehát minden párharc, minden másodpercért meg kellett halnia, hogy esélye legyen továbbjutni. Az más kérdés, hogy fantasztikusan állták a sarat, és mindegyik lépcsőfokot valahogy leküzdötték, de nem is volt annyira mély a kerete, mint adott esetben a Párizsnak, amely ellentétben mondjuk a korábbi évek PSG-jével kevesebb világszerte elismert média kedvenc top start tudott felvonultatni, de akiket viszont be tudott vetni, azok mind egy azonos nagyon magas minőséget képviseltek. Ez a Párizs már azt a luxust sem kellett, hogy megengedje magának, hogy mondjuk a csatárai nem védekeznek, mint a Neymar, Mbappé-féle, Messi-féle korszakban. Akár Doué, akár Barcola, akár Dembélé a védekezésből is vastagon kivette a részét, és ez ellen egyszerűen nem volt senkinek lapja.
0: Most pedig következzen Zombori Zalán, aki korábban a francia Montpellier játékosa volt, és a PSG-nél is járt próbajátékon. Először utóbbiról kérdeztem.
5: Ugye tudni kell, apa, édesapám ugye Franciaországba focizott, és neki köszönhetően volt lehetőségem visszamenni egyedül, mert az volt a terv, hogy Franciaországba érettségizek le, és hogy akkor, ha már úgyis megyek oda-vissza, akkor keresni egy olyan helyet, ahol foci mellett nyilván vagy az iskola mellett a focit is normálisan tudnám folytatni. Hát ez egy kicsit erősen kezdtem ezzel a Paris Saint-Germain-es próbával, ami nem is volt egyébként egy rossz élmény, mert pozitívan zárult egyébként maga az időszak, csak ugye akkor az volt a probléma, hogy én nekem magyar állampolgárságom volt, és ez akadályozta az odaigazolásomat akkor. Lett volna lehetőség kettős állampolgárságot igényelni, csak annak meg hosszú lett volna a folyamata, úgyhogy végül is elakadtunk ebben a kis bürokráciában.
0: Neked így milyen emlékek maradtak meg úgy az akkori francia focival kapcsolatban? A Paris Saint-Germainről akkor milyen vélekedés volt, mennyire számított abban az időben nagy csapatnak, és hogyan alakult ez az évek folyamán? Ugye most már azért egyértelműen Franciaország első számú klubjáról beszélgetünk.
5: Teljesen más időszak volt, ugye Paris Saint-Germainről tudni kell, hogy egy fiatal klub, és a Katari éra előtt kétszer voltak bajnokok, abból pont abban az évben, mikor én ott voltam a junior csapattal edzésen, akkor abban az évben lettek bajnokok, majd rá két évre megnyerték a kettőt, ugye, ami akkor még a kupagyőztesek Európa kupája volt. A francia szinten sikeres klubnak számított már abban az időben is, és pénzügyileg is mindig egy jól szituált klub volt, de nem olyan szinten, mint amit ugye tapasztaltunk a Katari érában.
0: És hát ugye az elmúlt éveknek a sztár igazolásait mindenképpen lehet látni és megemlíteni. Ugye azért ugye az nagyon érdekes, hogy végül is, amikor a csúcsra ért ez a párizsi projekt, az pont egy olyan csapattal volt, amiben már nem volt sztár. Ezt az utat, ezt a 2024-25-ös idényt, ezt te mennyire követted a párizsi csapatnak a meccsein keresztül?
5: Aktívan követtem őket, meg én is kíváncsi voltam erre, hogy talán beszéltük is erről korábban, Luis Enrique nyilatkozta, hogy neki nem egy vagy két sztárja van, hanem 11 sztárja van, és akkor már ugye arra próbált folyamatosan utalni, hogy ő neki egyértelműen a csapat mindenek előtt, és az egyéniségeket is mindenféleképpen olyan karakterekbe keresi, akik hajlandóak beáldozni egy picikét az egójukat a csapatmunka alá, és ezáltal tudnak sikeresebbek lenni.
0: Szerinted mi volt ennek az egésznek a kulcsa, akár a játékra vonatkozóan? Ugye itt, hogyha nézzük az alapszakaszt, akkor a Paris Saint-Germain nem végzett olyan pozícióban, még ugye a 2025-ös döntőre vonatkozóan, hogy előkelőbb helyzetből tudjon indulni, mert akkor még volt egy rájátszás körre a Brest ellen, utána a Liverpoolt tudták búcsúztatni, utána az Aston Villát és az elődöntőben az Arsenalt. Hogyha ezt az egész utat nézzük, akkor mivel volt jobb a Párizs ezeknél a csapatoknál?
5: Sőt, hát tovább csavarom azt, amit említettél, hogy még a sorozatban a csoportmeccsek során a Manchester City-vel hazai pályán 0-2-re álltak az 53. percben, ami kiesés jelentett volna nekik a bajnokok ligájából. És ezt az utolsó 25-30 percbe fordították át 4-2-re, és így tudtak tovább menni ugye a selejtezőre a Brest ellen. A minőség az megvolt, és ahogy folyamatosan csiszolódtak, most lehet azt mondani, hogy ugye a nagyok mindig úgy időzítenek, hogy májusra legyenek csúcsformába, de tényleg ezt lehetett érezni náluk. Annyira stabilan megtalálták a védekezésbe is a kulcsot, és azok a játékosok, akik elől a különbséget jelentik, azok is ugye egyre jobban megértették azt, hogy azt a melót, amit bele kell rakni a labda nélküli játékba, és ez az egész itt fokozatosan állt össze, és csúcsosodott ki a tavasznak a második felére.
0: Akkor, amikor arról beszélünk, hogy a Paris Saint-Germain megnyerte a bajnokok ligáját az Inter ellen, akkor ez a kijelentés önmagában téged nem lepett volna meg, hogyha ezt korábban hallod? Gondolom viszont, ami más kérdés, hogy az mekkora arányban, vagy milyen gól számmal győzött a Párizs, az lehetett inkább meglepő akkor jelen esetben, hogyha jól veszem ki a szavaidból.
5: Abszolút, tehát ha megnézzük a Paris Saint-Germainnek az előtte lévő éveit is, ugye már a Lőr Zsoltékkal, és mikor ott döntők játszottak, meg azért elődöntőig eljutottak egyszer-kétszer, úgyhogy már érett azt, hogy előbb-utóbb áttörik ez a gát. Az, hogy egy ilyen sima döntő lett végül is az Inter ellen, az elsősorban annak köszönhető szerintem, hogy ott nagyon gyorsan lerendezték a meccset, ugye talán a 20. percben már 2-0-ra vezettek. Onnantól kezdve az Inter nem tudta azt a játékát játszani, amit szerintem tervezett a Paris Saint-Germain ellen, hanem muszáj volt neki kijönnie, és egy ilyen önbizalomtól duzzadó, magabiztos csapat kivégezte őket. Teljesen megérdemelten egyébként.
0: És neked, akinek ugye van nagy kötődésed a francia futballhoz, ebből mit érzékeltél? A franciák mennyire örültek a Párizsnak a sikerének? Mert azért ezt megelőzően legutóbb francia csapat a Marseille volt az egyetlen, amelyik BL tudott nyerni.
5: Pontosan igen, és ugye a Paris Saint-Germainnek ráadásul történelmi szezonja volt BL mellett, ugye a bajnokságot, francia kupát nyertek, ami ugye a francia csapatnak még nem sikerült egy ilyen tripla, ami nemzetközi sikert is hozott egyben. Úgyhogy még a Marseille-t is felülmúlták, hogyha így nézzük. Elején egy picit negatív volt ugye ez a katari háttér, ez, hogy a tömegtelen pénz, és ugye mindenkit megvehettek, akit akartak. Ez egy picit azért szúrta az átlag szurkolóknak a szemét. Nyilván a párizsi szurkolók azok azért folyamatosan vágytak a sikerre, és örültek ennek. Talán egy picit a Luis Enriquének ez a módosítása, hogy nem azokkal a tényleg egyedi nagysztárokkal, hanem tényleg olyan kvalitással ugyan rendelkező sztárokat, de mégis olyanokkal, akikkel a csapatot erősítette. Érezhető volt az elejétől kezdve a kommunikációjába és a viselkedésébe is, és szép lassan azért mindenki a projekt mellé állt, nem csak a párizsi szurkolók, hanem értelemszerűen, ha már nemzetközi sikerről beszélünk, akkor országos szinten is azért sokan szurkoltak nekik. Most lehet, hogy a Marseille szurkolókat kihúzhatjuk erről a listáról, de azért az a fajta ellenségeskedés, amit korábban éreztem a katari háttér miatt, az egy picikét azért itt csökkent.
0: Ismétlésképpen tehát a Paris Saint-Germain nyerte a 2025-ös bajnokok ligáját az Internazionale ellen 5-0-ra.
6: A kedves hallgatók már megszokhatták, hogy minden nap egy back, illetve BL finálét visszaidéztünk az elmúlt hosszú-hosszú időszakban, és most a záróeleme következik ennek a sorozatnak. Kreisz Bálint arról készített összeállítást, hogy hogyan jutott el a két csapat, azaz az Arsenal és a Paris Saint-Germain a budapesti fináléig.
7: A bajnokcsapatok Európa kupája és a bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 71. utolsó részét hallják. A következő percekben rendhagyó módon nem a finálét fogjuk felidézni, hiszen az még előttünk van, de visszatekintünk a szezon történéseire és a Paris Saint-Germain, illetve az Arsenal Budapestig vezető útjára. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus neo you. Hamarosan a Puskás Arénában útjára indul a labda hazánk modernkori történetének egyik legfontosabb mérkőzésén. A szezon elején 53 ország 82 csapata szeretett volna eljutni a magyar fővárosba, köztük a Ferencváros is, még hogyha ők csak képletesen, hiszen budapestiek. A zöldfehérek a második selejtező körben kezdtek, az Örmény Noa ellen egy gólgazdag párharcot vívtak, és 6-4-es összesítéssel jutottak tovább. A következő fordulóban a Ludogorets érkezett, az idegenbeli gól nélküli döntetlen után a Grupa Arénában a hazaiak nyertek 3-0-ra. Egy lépése volt a BL főtábla. A rájátszásban a Karabakh ellen Budapesten 3-1-es vereséggel zárult a 90 perc, így a második összecsapáson nehéz dolga volt a magyar bajnoknak. A 82. percben 3-2-re vezetett a Fradi, ám a hátra lévő időben nem sikerült kiharcolni a hosszabbítást. Nem jött össze a 36 csapatos főtábla, az Európa Ligában folytathatta menetelését a Robi Kín vezette együttes. Az alapszakaszba jutó klubok közül a Paris Saint-Germain és az Arsenal jutott el végül a Puskás Arénáig. A franciák címvédőként kezdték a sorozatot, az első körben az Atalanta ellen 4-0-ás sikerrel mutatták meg, hogy idén is komolyan kell őket venni. A második játéknapon a Barcelona ellen idegenben sikerült a 90. percben Gonzalo Ramosnak betalálnia, így a párizsiak 2-1-es eredménnyel elvitték a 3 pontot. Luis Enrique számára különleges volt ez az összecsapás, mert korábbi klubi ellen kellett sikerre vezetni a játékosait. Most meghallgathatják, hogy élte meg ezt a napot.
8: Egy mérkőzésből nem szabad kiindulni. Számomra egyértelmű, hogy a Barcelona ebben az idényben esélyes a BL győzelemre. Fantasztikus futballt játszanak nagyon magas szinten. Ez még csak a sorozat kezdete, 6 mérkőzés van hátra, hogy kiderüljön, mely csapatok jutnak tovább és milyen helyen. Van még néhány másik csapat is, amiket most nem említenék, de úgy gondolom a Barcelona és mi is esélyesek vagyunk a BL címre. Az igazi küzdelem a kieséses szakaszban kezdődik, és majd meglátjuk, kit kapunk ellenfélnek.
7: A következő fordulóban a Bayer Leverkusen vendégeként 7-2-re nyertek a franciák. A szó ismét Luis Enrique.
9: Nem könnyű olyan csapatot összeállítani, amelyik mindig mindenben győzni akar. Tavaly megpróbáltuk és sikerült. Nagyon nehéz lesz idén is hasonló, de az előző idény eredményei után bizakodhatunk. Úgy gondoljuk, hogy reális cél ez idén is. Nehéz lesz, mert van 4-5 olyan csapat, amelyik ugyanolyan szinten van, mint mi. De sokat követelünk magunktól, és szeretnénk ezen az úton tovább menni.
7: A PSG a negyedik fordulóig megőrizte hibátlan mérlegét, ott viszont 2-1-re kikapott a Bayern Münchentől. Később még a Sporting ellen is vereséggel zártak, illetve volt 2 döntetlen is a Newcastle és az Athletic Bilbao ellen. Így a címvédő végül 11. helyen zárt a tabellán, ez továbbítást jelentett, ám a rájátszásban még pályára kellett lépniük. Az Arsenal ezzel szemben tökéletes mérleggel zárt. Az egyetlen olyan csapat volt, amely 8 győzelemmel és 24 ponttal végzett. Az első fordulóban az Athletic Bilbao vendégeként 2-0-ra nyertek Mikel Artetáék. Most az ő gondolatait hallják.
10: Ez egy nagyon nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy az lesz. A második félidőben sokkal dominánsabbak voltunk, a végén pedig sikerült megnyernünk a mérkőzést. Roppant elégedett vagyok. Nagyon fontos, hogy Leandro Trossard és Gabriel Martinelli a csapattagja. Úgy gondolom, hogy ebben a szezonban több múlik majd a kispadról érkező játékosokon, mint eddig. Ezen a meccsen nagyon sokat segítettek a cseréink.
7: Az Arsenal tehát egyáltalán nem hibázott. Az Olympiakos, az Atletico Madrid, a Slavia Praha, Bayern München, a Club Brugge, az Inter és a Kaira Talmati ellen is 3 ponttal zártak. Az összesített teljesítmény is elég impozáns. 23 lőtt gól mellett mindössze 4-et kaptak az angolok, így kétség sem férhetett az első helyükhöz, amivel egyből a legjobb 16 közé jutottak. A rájátszásban a későbbi döntősök közül csak a PSG volt érdekelt, ráadásul francia házirangadót rendeztek, a Monaco ellen 3-2-re nyert, majd 2-2-es döntetlennel megőrizte előnyét a címvédő. A szó ismét Luis Enrique.
11: Lehet, hogy egy kicsit csalódottak a szurkolók a teljesítmény miatt, ezt megértem. Amit a meccsről mondani tudok, az első félidőben nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy egy ellenfél ennyire hasonló stílusban játszon és velünk egy szinten próbáljon focizni. Általában mi folyamatosabban, pontosabban játszunk, de szerintem az első félidő nagyon-nagyon kiegyenlített volt. A második félidőre változtattunk, és a lehető legjobban kezdtünk. Pontosabbak voltunk, magabiztosabbak, és úgy gondolom megérdemeltük ezt a győzelmet, illetve a továbbjutást. De nehéz volt, mert őszintén szólva ez egy veszélyes meccs volt. Már a kezdésnél is sokat beszéltünk erről előtte. Könnyű belecsúszni egy csapdába. Az első percekben ez meg is látszott. Volt, hogy elvesztettük a pontosságot, és onnan nagyon nehéz visszajönni a saját szintünkre. Ezek ellenére szerintem örülni kell annak, amit elértünk, és annak is, hogy sikerült átvészelni ezt a nehéz időszakot az első félidőben. Amit biztosan mondhatok, ha van csapat ebben a bajnokok ligájában, amelyik már sok erős ellenfél játszott és túlélte a csoportját, akkor azok mi vagyunk. Ha van csapat, amelyik készen áll a következő körökre, akkor azok szintén mi vagyunk. Megszoktuk az ilyen típusú meccseket, bárki ellen is játszunk.
7: A 8-ad döntőben a Chelsea ellen 2 magabiztos győzelemmel, 5-2-vel és 3-0-val sikerült kiharcolni a továbbjutást. Az Arsenalnak a Leverkusen ellen kellett játszania azzal a csapattal, amelyet az alapszakaszban 7-2-re kiütött. Most kisebb volt a különbség a felek között. Az 1-1-es döntetlen után hazai pályán 2-0-ával zárta le a párharcot Mikel Arteta együttese. A negyeddöntőt kapott gól nélkül hozta le mindkét csapat. A PSG Liverpool ellen 2-2 találattal sorozta meg az angolokat. Erika a párharc első felvonása után így nyilatkozott.
12: Bonsoir à tous et toutes. En premier lieu, je pense qu'on a fait un très bon match.
13: Először is nagyon jó meccset játszottunk az egyik legjobb csapat ellen. Nehéz dolgunk volt, mert fizikailag nagyon erősek, és a felállást is megváltoztatták ellenünk. Emiatt nem olyanok voltak, mint amire számítottunk, de gyorsan hozzászoktunk. Általában az ellenfelek ránk reagálnak, nem fordítva, de megérdemelten nyertünk. Sajnálom, hogy a második félidőben nem lőttünk több gólt, számos helyzetünk volt pedig. Nem ám módon van a többi csapatot elemezni. Minden klubnak megvan a maga játéka a maga edzőjével. A Liverpool az erős csapatok közé tartozik. A pontrugás taktikáik hasonlók, amilyen kell, de amúgy más a stílusunk. Mi a legjobbunkat próbáljuk nyújtani. Szeretnénk örömet okozni a szurkolóknak azzal, hogy látványos focit játszunk és támadó futballt. Próbálunk mindenben magasabb szintet képviselni, mint az ellenfél és a pálya minden szegletén többségben lenni. Ilyen a mentalitásunk. Mindegy, hogy a játékos magas vagy alacsony, mindig az alapján választjuk, hogy mennyire illenek bele a taktikába. Nem tudom, hogy ez máshol is így van-e. A Liverpool kicsit különbözik a többi Premier League csapattól, jobban játszik az idővel és a pontrugásokra fekteti a hangsúlyt. Minden esetre boldog vagyok, hogy szerepeltünk, és azért is, mert a szurkolóink is ünnepelnek.
7: Az Arsenal a Sportinghoz látogatott a negyeddöntő első mérkőzésén, és Kai Havertz a 91. percben lőtt az egyetlen gólt. Most Mikel Arteta értékelését hallják.
14: Extremely happy, obviously it was a big night, a big moment in the season.
15: Nyilván hihetetlenül boldog vagyok. Ez egy nagy este volt. Nagy pillanata az idénynek, főleg az elmúlt meccsek fényében. A találkozó előtt arról beszéltem, hogy meg kell tartani az identitásunk, és ezt akarom látni a pályán. Ez pedig megtörtént, megfogadták a kérésem. És egy olyan ellenfelünk volt, amely nagyon trükkös volt, nehéz volt ellene játszani. Sok olyan szituáció volt, amikor uraltuk a játékot, néha viszont nem ügyeltünk eléggé. Voltak éles helyzetek, az biztos, de összességében azt kaptam, amit vártam. Tudtuk, hogy a Sporting elképesztően veszélyes, és volt 2-3 olyan alkalom, amikor csak Ryan múlott, hogy megúszuk-e kapott gól nélkül. Hosszú idény van mögöttünk, és még csak most jön a legjava. Kiemelten fontosan kezeljük ezeket a meccseket. Ez okozta most a győzelmet jelentő különbséget.
7: A visszavágó nem hozott gólt. Az Arsenal ezzel elődöntős lett. A szó ismét Artetáé.
16: My message was gratitude to them. I know the effort.
17: A fő üzenetem a hála volt a játékosok irányába. Tudom, hogy mennyi erőfeszítést és elkötelezettséget fektettek bele, szóval rengeteg munka áll mögötte. Olyasmit tettünk, amire a klubunk 140 éve alatt nem volt példa. Ez jól mutatja a feladat nehézségét. Ráadásul sok fontos játékosunk hiányzott. Nagy elismerés illeti a csapatot. Különösen örülök a szurkolóinak, mert ők is mellettünk álltak. Ez két varázslatos esténk, az egyik Madridban, a másik itt Londonban az Atletico ellen. Nagyon büszke vagyok erre. Amikor látom, hogy labdavesztés után visszatámad a csapat, az lenyűgöző, és ez már szokásosnak mondható. Tudom, mit csinálnak ezek a játékosok. Megvan az oka, hogy mi vagyunk az egyetlen talpon maradó angol csapat a BL-ben. Ez a sorozat teljesen kikészít ezzel a menetrenddel. Nagyon nehéz megcsinálni, ami nekünk sikerült. Nem vagyunk tökéletesek, fejlődnünk kell, ez egyértelmű. De értékeljük, hogy mit tettek ezek a játékosok, mert megérdemlik. Declan Rice például teljesen összetört a meccs előtti nap, szinte biztos volt, hogy nem játszhat, még a meccsnapon sem érezte jól magát. De mégis 94 percet játszott egy elképesztő szinten. Ugyanez igaz Hinkepire is. Minden egyes játékos mindent megtett, hogy a legjobbját nyújtsa és hozzátegyen a továbbjutáshoz. Ezt pedig nagyon nagyra értékelem. Jobbnak kell lenned az ellenfelednél. Nekünk pedig sok ilyen időszakunk volt. Ugyan nem szereztünk gólt, és nem fejeztük be jól az akcióinkat, de volt sok más dolog, amit megtettünk, és fontos volt, hogy meglegyen a továbbjutáshoz szükséges eredmény. Ilyenkor számít, mennyire vagy versengő. Ha címeket akarsz nyerni, ezek a pillanatok fognak meghatározni. Kérlek, élvezzétek azt, ahol tartunk. Ha valaki nem akarja, hát legyen. De mi itt vagyunk. Jól érezzük magunkat, és nagyon hálás vagyok azért, amit a játékosok és a szurkolók tesznek. Szóval köszönöm.
7: Az elődöntők izgalmasan alakultak mindkét ágon. A PSG drámai mérkőzéssel kezdett a Bayern München ellen. A franciák hiába vezettek 5-2-re az 58. percben, végül 5-4 lett az eredmény. Luis Enrique így látta ezt a találkozót.
18: Ki kell elemeznünk ezt a mérkőzést. Természetesen vannak területek, ahol fejlődnünk kell. Amikor egy olyan ellenféllel áll szemben, amelyben megvan a minőség egyéni és csapatszinten is, akkor nagyon nehéz dolgod van. Azt hiszem, jól védekeztünk, fejlődtünk ezen a téren, mégis kaptunk 4 gólt. Ez is mutatja, hogy az átlagostól teljesen eltérő találkozó volt. Elemeznünk kell, pihennünk és regenerálódnunk. Most még a hétvégi bajnokival is kell foglalkoznunk, aztán meglátjuk, mi lesz. Szerintem a visszavágó is hasonló mérkőzés lesz.
7: A visszavágón hamar vezetés szerzett a PSG Dembélének köszönhetően. A Bayern hiába játszott fölényben, csak az egyenlítése futott a 94. percben. Még egy gólt nem tudtak szerezni, így a franciák megőrizték előnyüket. Ismét a spanyol szakembert hallják.
19: Emlékezzetek vissza, hogy mit mondtam az alapszakasz után? Azt, hogy minden felmerülő kritika és kétség ellenére nincs nálunk jobb csapat. Akkoriban mindenki leírta a Paris Saint-Germain-t, mi viszont tovább küzdöttünk és bebizonyítottuk, hogy a legjobbak közé tartozunk. A Bayern München világszínvonalú ellenfél volt, most pedig jöhet egy másik fantasztikus csapat, az Arsenal, amely elképesztő idényt produkál, vezeti az angol bajnokságot és emellett bajnokok ligája döntőre készülhet, ami nagy elismerést érdemel. Ettől függetlenül teljes mértékben bízom a csapatomban, és fontos, hogy megbecsüljük, hogy milyen utat tettünk meg ebben a szezonban.

0: Az Arsenal az Atletico Madrid ellen lépett pályára, az első mérkőzésen 1-1-es döntetlen született, 2-11-esből szerzett gól után. Most Mikel Arteta gondolatai jönnek.
1: I'm very proud. I said that to the boys the way we handled.
2: Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, nem csak emiatt a mérkőzés miatt, hanem ahogy a nyomást kezelik, most már 9 hónapja. Láttam, ahogy a legjobb csapatok 3-4 gólt kapnak ebben a stadionban, de mi nem estünk szét. Nem az az eredmény született, amit akartunk, de legalább a sorsunk a saját kezünkben van. Jövő héten a szurkolóink előtt harcolhatjuk ki a döntőbe jutást.
0: Az Arsenal a visszavágón Bukayo Saka 45. percben szerzett góljával 1-0-ra nyert, így kiejtett az Atletico Madridot, és története során másodszor jutott be a döntőbe. Ismét Arteta értékel.
1: We made history again together and I cannot be happier.
3: Történelmet írtunk együtt ismét. Nem is lehetnék ennél boldogabb. Büszke vagyok mindenkire, aki ezért a klubért dolgozik. Különleges és egyedi volt az a hangulat, amit a szurkolóink teremtettek. Együtt dobbant a szívük a játékosokkal minden egyes labda átvételnél. Sosem éreztem még ilyen energiát egy stadionban. Tudjuk, hogy mennyit jelent mindez. Hihetetlen munkát végeztek a játékosaim. Így a klub történetében másodszor, 20 év után újra bejutottunk a Bajnokok Ligája döntőbe.
1: Second time in our history.
0: Történelmi órák következnek, hiszen az egész világ Magyarországra figyel. Hamarosan a magasba emelheti a BL serleget a Paris Saint-Germain vagy az Arsenal. A PSG eddig kétszer járt a döntőben, 2020-ban kikapott a Bayern Münchentől, 2025-ben viszont legyőzte az Intert. Az Arsenal 2006-ban 2-re kikapott a Barcelona ellen, amihez nagyba hozzájárult Jens Lehmann kiállítása a 18. percben. A döntőt sok szempontból meg lehet közelíteni. Legutóbb 2018-ban volt arra példa, hogy mindkét csapat gólt lőjön. Vajon ma megszakad ez a sorozat? Az előző 71 napban bemutattuk önöknek a BEC és a BL történetének mindegyik fináléját. Különböző sorsok, különböző történetek, ám mindegyik emlékezetes valamiért. Ma valaki tovább írja az európai labdarúgás sikerlistáját. A Paris Saint-Germain arra készül, amire az eddigi 70 döntőből 15-ször és legutóbb 2018-ban volt példa. Címet védeni. Az Arsenal pedig abban bízik, hogy olyan történik, ami az eddigi 70 alkalomból 24-szer fordult elő. Az Arsenal pedig abban bízik, hogy olyan történik, ami az eddigi 70 alkalomból 24-szer fordult elő. Ennyiszer emelhette a magasba a BL trófeát egy új csapat. Hogy kinek az álmai válnak valóra? Ez hamarosan kiderül. Ráadásul itt Budapesten, a Puskás Arénában.
4: Krejc Bálint összeállítását hallgathattuk meg. 17 óra 13 perc van, azaz egy fél időnyi idő van már csak a kezdésig, és ott van már a helyszínen kis mázlista kolléganőnk, Somogyi Zsófi, aki élőben tekinti meg a mérkőzést. Zsófi, mi most a helyzet a Puskás Arénában? Szia!
5: Szia Balázs, köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is. Igen, jól fogalmaztál ez a szerencsés

0: ellen az egész Puskás aréna, úgyhogy én azt mondom, hogy lassan már amúgy teltház is lesz, de azért még látok bőven üres székeket, de rengetegben állnak sorokba a különböző italok elfogyasztása érdekében. Egyébként most éppen vonul le a pályáról két nagy legenda, persze nem vagyok annyira közel a pályához, de ha jól látom, akkor Thierry Henry és Alessandro Del Piero volt, akik ott a kezdő, a pályának a kezdő pontján a saját maguk felvezető műsorát végezték. Thierry Henrynak 20 évvel ezelőtti BL döntőről nem lehetnek jó emlékei, de biztos vízik a mostani sikerben. Hogy egyelőre hatalmas hangolódás, a szurkolók a maguk ünnepi ceremóniáját közönségekbe formálódva töltik. Én olyan helyen ülök, ahol sokan vannak a magyarok, magyar mezekben is vannak, én is magyar mezben érkeztem. Úgyhogy hangolódás egyelőre, és hatalmas, tényleg libabőrt okozó hangolódás, ami jelenleg zajlik. Mondom, egyelőre még csak a kapusok, akik a pályán tartózkodnak. Jelenleg ez a helyzet itt, és természetesen a műsorvezetők is a saját zenéikkel próbálják a hangulatot fokozni.
1: Két kérdés, az egyik, hogy egyedül mentél vagy a gyerekekkel, illetve a másik, hogy mit tapasztaltál útközben, mit képeket láttunk arról, hogy micsoda tömegbe verődve jöttek a szurkolók?
0: Nagyon remélem, hogy egyszer, ha már a magán szférámra utaltál, hogy egyszer a gyerekeim is ilyet átélhetnek, természetesen nem. Egyedül és egy ismerősömmel érkeztem, és mondhatom, hogy tényleg nagyon hálás vagyok. Én alapvetően egyébként, amikor elindultam, akkor már nyilván, ahogyan jöttem befele a metró állomáson, egyre nagyobb tömegekkel találkoztam. Érdekes egyébként, hogy inkább Arzenál szurkolókkal találkoztam, és nyilván engem, ahol én ülök, az A szektorba küldtek, vagy az A bejáratok felé, ez az Arzenál kaput jelenti, tehát itt most így ezt a két besorolást adták a bejáratoknak. Nyilván van egy Paris Saint-Germain oldal is, már a metrónál ugye ki volt küldve, hogy merre menjenek a szurkolók. Úgyhogy én ilyen tapasztalatokat láttam, illetve azt még elmondom, hogy amúgy mindenki ilyenkor magára ölti, persze a futballát van ég Budapest, és magára ölti a kedvenc mezeit. Ugye én említettem, hogy nagyon sok magyar mezben lévő szurkolót is láttam, de láttam Real Madrid szurkolót, láttam Brazil Ronaldo mezben szurkoló embereket, láttam Róma szurkolót is, szóval mindenki ilyenkor tényleg a maga identitását is kifejezi, hogy a futball ünnepen mindannyian tudjuk, hogy a Bajnokok Ligája döntő az részben két csapatról szól, éppen majd egyről, de azért ez a futball ünnepe.
1: Végezetül még egy kérdés, egy régi rádiós kérdés, ki nyer ma?
0: Igen, ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és képzelt, hogy én nagyon sokszor megváltoztatom a véleményemet, de én azt gondolom, bár nagyon sok minden szól az Arzenál mellett, így azért a többség a Paris Saint-Germain, a papír forma, vagy a mutatott forma, ugye a Paris Saint-Germain győzelmét mutatja. Egyébként, ha már itt a Puskás Arénáról beszélünk, én van pár érdekes szál, ugye 2023-ban rendeztek itt Európa Liga döntőt, akkor ugye a Sevilla legyőzte büntetőkkel a Róma csapatát, és akkor Luis Mendilibar, spanyol edzővezette Sevilla csapatát, Luis Mendilibar utánpótlás korban edzője volt Mikel Artétának, és ugye Puskás Arénában nyert Mendilibar edzőként, hát ha ez a szál is ott mozog a spanyol Mikel Artéta fejében is. Vannak érdekes szálak, érdekes sztorik, mindenképp történelmi lesz. Én szerintem a Paris Saint-Germain fog nyerni, és a Real Madrid után a második klub lesz, amely címet tud védeni, de ha az Arzenál nyer, akkor is történelmi tettet hajtanak végre első BL címükkel, úgyhogy én nekem igazából egy jó meccs, ami a vágyam.
1: Somogyi Zsófinak köszönjük szépen, és jó szurkolást!
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Természetesen mindenki nagy izgalommal várja már az Arzenál Paris Saint-Germain BL döntőt. Így voltak ezzel, és vannak ezzel kollégáink is, akiket arról kérdeztünk, hogy milyen esélyeket látnak, kit várnak győztesnek. A riporter Laki Barbara.
3: Ballai Attila.
4: Nagyon rossz tippelő vagyok, ezért most az a jó hírem van a Paris Saint-Germain híveinek, hogy az Arzenál győzelmére tippelek. Részben azért, mert megnyerte 22 év után az angol bajnokságot, és ez szerintem elképesztő energiákat szabadított fel ebben a csapatban. Beckett vagy Bajnokok Ligáját viszont érdekes módon még soha nem nyert az Arzenál. 6 angol klub nyerte már meg ezt a legrangosabb európai klubtrófeát, nincs még egy olyan nemzet, amelyik a közelébe lenne. 3-at nyertek, már úgy értem, hogy 3 olasz klub nyert, 3 német klub nyert, de 6 angol.

0: és az Arsenal nincs közöttük. Ez egy hatalmas hiányérzet. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy a Paris Saint-Germain egy egészen más típusú ellenállással fog találkozni most, mint akár a Bayern München ellen. A Bayern Münchent a Paris Saint-Germainnek találták ki. Azzal, hogy ott meri hagyni a védőit egy az egybe, és a francia csatárok úgy hozhatták rájuk a labdát, hogyha azt az egy embert meg tudják kerülni, ki tudják cselezni, akkor közvetlen gólhelyzetben vannak, ez nekik szinte egy ajándék volt. Az Arsenal egészen mást fog játszani, egészen racionális célfutballt, és én most itt azt gondolom, hogy ez eredményesebb lesz. Támadásban pedig az mert olyan variációik vannak rögzített játékhelyzetekre, például szögletekre, amelyekre még felkészülni se lehet, mert mindenkinek jobban csinálják.
1: Elpap István.
2: Mégis csak a címvédőről és a regnáló angol bajnokról van szó, mert ugye most már az Arsenal az angol bajnok, amely ráadásul egyedüli angol nagycsapatként még sosem nyert sebbeket, sebbélyelt, úgyhogy óriási lehetőség kapujába áll. Mindenki szerint a Paris Saint-Germain a favorit. Én óvatosabb vagyok ezzel, mert ez az Arsenal, ez ellen hihetetlen nehéz futballozni, és ha ez egy kevés gólos meccs, már pedig ez nem lesz 5-0, mint a tavalyi PSG Inter, ha ez egy kevés gólos meccs, akkor is simán el tudom képzelni, hogy ezt a meccset az Arsenal nyeri végül meg.
1: Virányi Zsolt.
3: Én azért szurkolok a Paris Saint-Germainnek, pedig nem voltam soha az ő szurkolójuk, vagy drukkolójuk, és hát már elárultam, hogy inkább ugye a Liverpool és Manchester United, tehát adná magát, hogy Arsenal. De az, amit Luis Enrique ezzel a Paris Saint-Germainnel a nagy sztárok nélkül megcsinált, illetve létrehozott, és most már második szezonban a BL döntőig jut, és lehet, hogy mind a kettőt megnyeri a tavaly után az idejét is, az megsüvegelendő és le a kalappal, példaértékű, hogy nagy sztárok nélkül is nagyon jó csapatot lehet építeni.
1: Cseszregi Balázs.
4: Én nagyon szeretem Luis Enriquet, Luis Enrique futballfelfogását, de nem szeretem a Paris Saint-Germaint, annak ellenére, hogy ez a Paris Saint-Germain most tele van fiatal, jó játékosokkal, és nagyon jó focit játszik, úgyhogy maradnék az Arsenalnál, azért is, mert ugye soha nem nyert még bajnokok ligáját, soha nem nyert még Beckett sem, és ez egy picit akkor még emelné a budapesti döntő jelentőségét, hiszen történelmet írhatna az Arsenal. Hozzáteszem, ha a Paris Saint-Germain megvédi a címét, akkor szintén történelmet ír, de én az Arsenalnak szurkolok, Artétának szurkolok, meg annak szurkolok, hogy a 16 éves Max Domen pályára lépjen.
1: Reis Bálint.
5: Én abba bízom, hogy megszakad az a sorozat, ami 2018 óta minden évben volt, hogy csak az egyik csapat szerez gólt, tehát remélem, hogy mind a két fél betalál legalább egyszer. Nyilván budapestiként azért jó lenne, hogyha izgalmas mérkőzés lenne, és úgy emlékeznének rá az emberek, hogy na ez a budapesti bajnokok ligája döntő, ez tényleg emlékezetes, hogy sikerült. Olyan szempontból érdekes lenne, hogyha az Arsenal nyerne, hogy amikor a sorozatot csináltuk, akkor láttam azt, hogy mindig azért azt megegyezzük, ha egy ország, vagy hát ha egy csapat először nyer bajnokok ligája döntőt, és ugye az Arsenalnak ez lenne az első, tehát akkor biztos, hogy a jövőben, ha más országok készülnek első BL döntőjükre, vagy tekintenek vissza a korábbi utolsó mérkőzésekre, akkor biztos, hogy Budapestre úgy emlékeznének vissza, mint hogy egy csapatnak az első sikere helyszíne.
1: Regős László.
6: Minimális szinten, ha szurkolok valakinek, akkor inkább az Arsenalnak. Vannak arzenálos barátaim, akiket előszeretettel lehetszelek azzal, hogy még sosem nyert BL-t a csapat. Szomorú lenne, hogyha ez véget érne, de talán megérdemlik ők is ennyi várakozás után.
1: Tóth Béla.
7: Bízom azért abban, hogy az Arsenal története során először meg tudja nyerni a bajnokok ligáját, és szerintem, ha nem is feltétlen az esélyese a londoni gárda ennek a döntőnek, de a Paris Saint-Germain ellen, hogyha valamelyik csapat eséllyel tud harcba szállni, az pont, hogy az Arsenal. Úgyhogy én azt mondom, hogy döntetlen, nem 0-0, és a végén 11-es párbajban nyer az Arsenal.
1: Szabó Bence.
8: Azt gondolom, hogy nagyon sokan amellett vannak, hogy a Paris Saint-Germain ismételten be fogja húzni majd ezt a BL győzelmet. Én sem mondanék nagyon mást. Az Arsenalnak az egész szezonját nézve nekem az az érzésem, hogy ez egy olyan csapat, ami kockás lapokon van kiszámolva, és ezt sokszor szoktam is mondani, hogy gyakorlatilag mint egy matek egyenlet az egész Arsenal így néz ki. Nos, nekem a futballban nem ez a szép, nem ezt szeretem feltétlenül, úgyhogy már csak a futball szépségére vonatkozó érzésvilágom mondatja velem azt, hogy inkább a Paris Saint-Germain fog nyerni, úgyhogy ezt várom Budapesten.
1: Jó András.
9: Hát én titkom mindig Arsenal szurkoló vagyok. Nekem a legelső mezem egy Henri mez volt, még egy régi Arsenalos mez. Az már sajnos nincs meg, és egyébként nem is lenne jó rám. Én örülnék neki, hogyha az Arsenal nyerni a bajnokok ligáját, de hát hogy milyen mérkőzésre számítok? Hát abból kiindul, hogy az Arsenalnak milyen mérkőzésé voltak idén, nem túl sok gólos, mérkőzésre számítok. A Paris Saint-Germainre a legjobb szó az űrfoci szerintem most, amit csinálnak, hiszen ugye amióta nincs ott az a nagy hármas Neymar, Messi és Mbappé, azóta egészen elképesztő, hogy mit művelnek, ugye tavaly is láthattuk ezt. De meglátjuk, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon izgatottan várom a döntőt, és remélem, hogy legalább több mint egy gól lesz a mérkőzésen, mert ha nem, akkor valószínűleg, hogy hosszabbításra fullad a találkozó, és szerintem akkor még egy 11-es párba is lehet.
1: Cseri és Bendegúz.
10: Egyik csapatnak sem nagyon tudok szurkolni most. Cserébe legalább nem vagyok elfogult. Azért szerintem a legtöbben azt mondják, hogy a PSG az esélyesebb, és ezt tartom is. Ugye az Arsenal az angol bajnokságban így a vége felé megint elkezdett kicsit elfáradni, veszélybe is került a bajnoki cím, aztán végül az meglett. Nyilván az egy óriási motiváció nekik, meg egy óriási teher lekerült a vállukról, hogy na, mögöttünk van az angol bajnokság, igazából a fő cél megvan, és még a BL döntő is, tehát ők talán felszabadultabban tudnak kiállni, mint a PSG, de hát a PSG-nek alapból olyan a francia bajnokság, hogy azért nem nagyon kell úgy meghalniuk a pályán, mint az Arsenal játékosoknak. Úgyhogy szerintem így ez a fajta ilyen felszabadultság az mind a két csapatnál adott. Ha játéktudást nézzük, akkor nyilván ez a támadó szellemű elég összetett futballja a PSG-nek, ami az Inter ellen is bevált, az szerintem most is beválhat majd. Úgyhogy én a PSG-t tippelem győztesnek.
11: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás Arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sport Rádió.
12: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
11: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
14: 17 óra 27 perc van, azaz tényleg nagyon kevés idő van már hátra a budapesti BL döntőig, és láthattuk a bejövő képeken már, hogy kijöttek a csapatok, melegítenek, és szinte mindenki elfoglalta a helyét a nézőtéren, mert már a bemelegítést is látni szeretnék. Somogyi Zsófia jelentkezett az imént a helyszínről, és elmondta, hogy milyen fantasztikus hangulat van. De hát azért mindenki nem juthatott be a Puskás Arénába, mert sokkal-sokkal több jegyet el tudtak volna adni, mint ahány férőhelyes. Úgyhogy néhányan otthon nézik, családban, barátokkal, ismerősökkel, de van, aki a szurkolói zónát választotta a hősök terén. Ott van Kreisz Bálint kollégánk. Bálint, ott milyen a hangulat? Szia!
15: Balázs, és köszöntöm a hallgatókat is. A hősök terén elképesztő hangulat. Elnézést kérek, hogy esetleg hangzavar van, de itt a felállított szurkolói zónában kicsit sok a hangfal körülöttem, de már ide is kirakták a megtelt táblát, ami nagyjából 20-25 ezer embert jelent. Ennyien fértek be, és most az van, hogy ha kimennek szurkolók a hősök teréről, a szurkolói zónából, akkor jöhetnek be újak. De egyébként akik lemaradtak, vagy most érkeznének, azoknak sincs mitől aggódniuk, hiszen az Andrássy utat végig felállították kivetítőkkel, ahol lehet nézni az élő közvetítést. Úgyhogy aki esetleg nem jut be a hősök terére, az se csüggedjen, nyugodtan jöjjön ki ide, mert át lehet élni a hangulatot. Mi vagyunk bent, és a szponzorok még a saját aktivitásaikkal készülnek, de hamarosan azért szépen lassan a mérkőzésé lesz a főszerep. Itt már a helyi műsorközlő elkezdte spanolni a szurkolókat, kérdezte, hogy ki az, aki az Arzenát, és ki az, aki a Paris Saint-Germain támogatja. Tegnap sokkal több Arzenál szurkoló volt, most egy kicsit kiegyenlítődtek az arányok, de azért még az Arzenál drukkerei mindig túlsúlyban vannak, de ahogy tegnap is mondtam, akik esetleg hallgatták a bejelentkezést, nem csak a két csapat rajongótábora van itt, lehet látni argentin mezeseket, brazil mezeseket, barcelona mezeseket, olyan csapatok is itt vannak, legalább a szurkolói révén, akik egyébként nem jutottak el a budapesti bajnokok ligája döntőbe, ami nyilván minden csapatnak az álma volt. A tegnap még a BL trófea is itt volt, egy órás sor volt azoknak, akik fotózkodni szerettek volna. Jelentem, a BL trófea már a Puskás arénában van, úgyhogy nem kell attól félni, hogy esetleg nem találnák meg a díjátadó ceremónia előtt, nem vitte el senki. Viszont aki még esetleg most érkezik, annak a Városligeti tavon itt van a BL trófea felállított 10 méteres mása, ami úszik a Városligeti tavon, ez egészen elképesztő látvány, és a bajnokok ligája döntő történetében is egyedülálló dolog. Ilyet még egyik ország sem csinált korábban, úgyhogy Budapest ebben is mutat a többi városnak.
14: Somogyi Zsófi említette, hogy nagyon sok csapat mezét látja ott a szurkolók között, ő magyar válogatott mezben van, te hogy érkeztél?
15: Igen. Én tegnap bevásároltam a Bajnokok Ligája döntős pólót, ami rajta van a két csapatnak a logója, az Arsenal és a Paris Saint-Germain, rajta van a gyönyörű BL trófa, rajta van a Budapest húszutalt felirat, és a Puskás Aréna is, úgy gondoltam, hogy ez egy tökéletes emléke annak, hogy hazánk és a fővárosunk ilyen jeles mérkőzést rendez. Úgyhogy én ezt megvettem tegnap, és ma már úgy gondoltam, hogy a döntőben ehhez illő módon szurkolok, de egyébként itt sétáltam velettem egy magyar mezes úriember, úgyhogy itt is vannak magyar mezes szurkolók, és Fradi mezest is láttam már nem sokkal korábban, de Újpest szurkolóval is találkoztunk, úgyhogy a magyar bajnokság is képviselteti magát legalább ebben a formában.
14: Na azért ilyen könnyen nem szabadulsz. Szerinted ki fog nyerni, kinek szurkolsz?
15: Én abban bízom, hogy egy jó mérkőzés lesz, és megszakad a 2018 óta tartó sorozat, ugyanis legutóbb 8 éve volt arra példa, hogy mind a két csapat gólt szerezzen a döntőben. Bízom benne, hogy ez most megváltozik, mert az nyilván jó lenne a Puskás Arénának. Igazából olyan szempontból az Arsenal sikeres, különlegesebb lenne, hogy ugye az elmúlt 70 napban feldolgoztuk a BL döntők történetét itt a Nemzeti Sportrádióban, és mindig, amikor egy csapat először nyert trófát, arról külön is megemlékeztünk, az Arsenalnak ugye ez az első serlege lehetne, tehát az úgy kerülne be a történelemkönyvekbe, hogy az Arsenal Budapesten ért fel a labdarúgás csúcsára.
14: Köszönjük szépen, majd a szünetben természetesen hívunk még téged is. Mi pedig folytatjuk itt a stúdióból, mégpedig egy kétrészes összeállítás első anyaga következik, hiszen mindkét csapat útját, illetve történetét végignéztük, a pályafutásukat. Kezdjük a sort a Paris Saint-Germain-nel. A riporter Olasz Gergő.
16: Összeállításunkban elsőként a pályaválasztóról, valamint a címvédőről, a Paris Saint-Germain-ről beszélünk.

A PSG 1970-ben alakult, és napjainkra Franciaország legeredményesebb labdarúgó klubjává vált. Történetének legmeghatározóbb fordulópontja 2011-ben következett be, amikor a Qatar Sports Investments megszerezte az együttes tulajdonjogát. A katari befektetők célja az volt, hogy a Paris Saint-Germainből Európa egyik meghatározó futballhatalmát építsék fel. Ez sikerült is napjainkra, de nézzük meg egy kicsit jobban, hogy miképpen. A Paris Saint-Germain történetét 1970-től kell nézni, hiszen a Paris FC, valamint a Stade Saint-Germain egyesülésével ekkor jött létre a Paris Saint-Germain labdarúgó klub. Az 1980-as években megszerezte első jelentős trófáit az együttes, majd 1986-ban az első bajnoki címét is. Az 1990-es évek jelentették az első aranykort a Paris Saint-Germain számára. Ekkor jelentős edzőként Arthur Jorgét vagy éppen Luis Fernandezt lehet említeni, de olyan meghatározó játékosok is a klub tagjai voltak, mint például George Weah, Ronaldinho vagy David Ginola. A 2000-es években a klub visszaesett, bár kupa győzelmeket szerzett, a bajnokságban nem tudott meghatározó szerepet betölteni. Ekkora érünk el a 2010-es évekhez, amikor is 2011-ben a Qatar Sports Investments megvásárolta a klubot. A projekt élére Nasser Al-Khelaifi került, a cél a Ligue 1 uralása és a Bajnokok Ligája megnyerése volt. Ennek megfelelően érkeztek is a jelentős sztárigazolások, elsőként talán 2011-től 2016-ig a Zlatan Ibrahimovic korszakról beszélhetünk. Persze érkezett még mellette a rutinos belsővédő Thiago Silva, a szenzációsan szervező középpályás Marco Verratti, a támadósorba pedig az urugvai argentin páros Edison Cavani és Ezequiel Lavezzi egészítette ki a svéd szupersztárt. Az edzők között is azért érkeztek olyan nevek a párizsi együtteshez, amelyek igencsak jól csengtek már akkoriban is. Carlo Ancelotti és Laurent Blanc is ült a 2011 és 2016-tól tartó korszakban a Paris Saint-Germain kispadján. Taktikai szempontból ekkor még a PSG egy 4-3-3-as rendszerben játszott, Verratti mélyen helyezkedve irányította a játékot, Ibrahimovic pedig a támadások központi alakja volt. A csapat nagy labdabirtoklási fölényre törekedett, ez jól is ment, és ha esetleg Ibrahimovicsnak nem ment úgy a gólszerzés, akkor Ezequiel Lavezzi vagy Edison Cavani lépett elő a helyére. Ha a Bajnokok Ligája szereplését nézzük az első néhány évben a tulajdonosváltást követően, akkor 2012-ben a csoportkörben búcsúzott a PSG, a további négy idényben 2012-től 2016-ig pedig egyaránt a negyeddöntőben búcsúzott, igaz, kettőször a Barcelona ellen, az egyik évben a katalán együttes meg is nyerte a Bajnokok Ligáját, egyszer a Chelsea, egyszer pedig a Manchester City ellenében búcsúzott a PSG a legjobb nyolc között. Ekkor már Franciaország domináns csapatá váltak a párizsiak, de az európai áttörés még mindig hiányzott a befektetőknek. Nem véletlen, hogy 2017-től beköszöntött a Galaktikus projekt.

2017 nyarán a Paris Saint-Germain végrehajtotta a futballtörténelem máig legdrágább átigazolását, amikor 222 millió euróért megszerezte Neymart, ugyanekkor érkezett Kylian Mbappé is. Edzők közül a 2017-től 2023-ig tartó korszakban megfordult Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino vagy éppen Christophe Gaultier is. Érdekesség, hogy Thomas Tuchel révén egy olyan edző dolgozott a Paris Saint-Germain kispadján, akinek másodedzője a magyar Löw Zsolt volt. A csapat kulcsjátékosa ilyenkor már egyértelműen Neymar, valamint Mbappé volt, Di Mariával, Marquinhossal, majd aztán 2021-től Messivel is kiegészülve. A taktikai jellemzői szempontjából a PSG elsősorban egy 4-3-3-as rendszerre alapozott, amely esetenként egy 4-2-3-1-es formációra alakult át. Neymar szabad szerepkört kapott, míg Mbappé sebességére épültek az átmenetek, a kontrajáték. A támadójáték világklasszis szintű volt, a védekezés viszont gyakran kiegyensúlyozatlan maradt. A kérdésre, hogy miért, egyértelmű a válasz. A Neymar Mbappé Messi 3-as nem volt túl előnyös védekezés szempontjából a PSG-nek. A Bajnokok Ligája szereplései folytatottak úgy, ahogyan befejeződtek, sőt a kezdeti években még hanyatlottak is. 2016-tól 2019-ig rendre a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a PSG-nek, a Barcelona, a Real Madrid, majd a Manchester United állította meg a legjobb 16 között már a párizsiakat. Aztán érkezett egy kiugró év Thomas Tuchel irányításával, Löw Zsolttal a másodedzői szerepben. A 2019-2020-as idényben a döntőig menetelt a PSG, ám a döntőben a Bayern München legyőzte a PSG-t. Aztán a 2020-2021-es idényben az elődöntő jelentette a végállomást, a 2021-2022-es, valamint a 2022-2023-as idényben egyaránt a nyolcad döntőben búcsúzott a Párizs, a Real Madrid, majd a Bayern München ellenében. A korszak legnagyobb sikere egyértelműen a 2020-as Bajnokok Ligája döntő volt, tehát Thomas Tuchel irányításával a PSG először jutott be a fináléba, de hogy miért nem sikerült egészen 2016-tól 2025-ig a Bajnokok Ligája győzelem? Talán a túlzott sztárközpontúság, az öltözői hierarchia problémák, a kevés védekező munka a támadóktól, a kiegyensúlyozatlan középpálya és a folyamatos edzőváltások jelentették a kulcsot ebben a kérdésben. Aztán 2023-ban elkezdődött egy egészen új projekt, amely nem csak a Paris Saint-Germain szempontjából volt jövedelmező, de a szurkolók is örömmel fogadták a váltást. Luis Enrique korszakáról beszélhettünk ilyenkor már.

0: 2023-ban a klub új irányt vett. A vezetőség felismerte, hogy a hosszú távú sikerekhez nem elegendő világsztárokat szerződtetni. Luis Enrique vezetésével egy sokkal szervezettebb projekt indult. Olyan kulcsjátékosokkal, mint például a mostanra már aranylabdás, de akkor még a Barcelonából rossz formából visszatérő Ousmane Dembélé, a portugál kontingens Vitinhával, João Nevessel vagy éppen Nuno Mendessel, de érkezett a marokkai jobb hátvéd, aki a Real Madridot, majd az Intert is megjárta, egy rövid dortmundi kitérővel, Achraf Hakimi, és hát Marquinhos természetesen, a brazil belsővédő, aki a jelenlegi Paris Saint-Germainnek is oszlopos tagja. A taktikai rendszer egy 4-3-3-as felállásra alapult, amely pozíciós játékkal és intenzív letámadással egészült ki, egy nagyon magas védekezési vonallal. Nem is véletlen, hogy Luis Enriquével a Bajnokok Ligája szereplések is egészen kiválóak. A 2023-2024-es idényben az elődöntőben ugyan a Borussia Dortmund búcsúztatta még a Paris Saint-Germaint, de a 2024-2025-ös idényben BL győztes lett a PSG, miután 5-0-ra legyőzte a döntőben az olasz Inter együttesét, sőt, idén a 2025-2026-os idényben ismét bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába a Párizs. Luis Enrique PSG-je már kevésbé épül egyéni villanásokra, a hangsúly a csapatjátékon, a taktikai fegyelmen és a kollektív munkán van. Ennek ellenére olyan szélsők mutatkoztak már be a csapatban, mint Désiré Doué, Barcola vagy éppen a grúz csillag Kvaratskhelia. Emellett megtalálta Luis Enrique azt is, hogyan motiválja Ousmane Dembélét, hogyan stabilizálja a középpályát Vitinhával, João Nevessel és a két szélvész gyors szélső hátvédjével, valamint a nagyon stabil belsővédőivel. Egészen elképesztő csapatot hozott létre. Ha összességében nézzük a katari korszak hatását a Paris Saint-Germainre, akkor a tulajdonosváltás óta a PSG Franciaország egyik legsikeresebb klubjává vált. A világ egyik legértékesebb futballmárkája lett, több mint egy évtizeden keresztül dominálta a Ligue 1-t, számos világsztárt igazolt és elérte a legfontosabb célját is, a Bajnokok Ligája megnyerését. Idén meg lehet a címvédés is a PSG-nek, és azt hiszem mostanra már kijelenthető. Nem lehet mindent megvenni pénzzel. Jót tett a filozófiaváltás. A PSG pedig idén is esélyes arra, hogy elhódítsa a Bajnokok Ligája serlegét.
1: Olasz Gergő készítette összeállítást a döntő egyik résztvevőjéről, a címvédő Paris Saint-Germainről. Most következzék az angol bajnoki címet elhódító Arsenal, Regős László Pál.
2: A bajnoki cím összejött 22 év után, de vajon meg lesz-e a hőnáhított BL győzelem? Az Arsenal 32 év után újra európai kupát nyerne. '94-ben a kupa győztesek Európa kupájának koppenhágai döntőjében az Arsenal Alan Smith góljával 1-0-ra legyőzte a Parma csapatát. Ezzel története második európai kupa győzelmét ünnepelhette a londoni klub az 1970-es VVK sikert követően. Azóta egy KEK, egy UEFA kupa, egy BL és egy Európa Liga döntőt is elveszítettek az ágyúsok. A legendás Arsène Wengerrel sem sikerült nemzetközi kupát nyerni. A francia menedzser 22 évig tartó irányítása alatt 3 bajnoki címet és 7 FA kupát nyert a csapat. 2004-ben ráadásul veretlenül nyerte a Premier League-et az Arsenal, amelyet azóta sem tudott megismételni egy klub sem. Ugyanakkor a hőnáhított bajnoki címre sokáig kellett várniuk az ágyúsoknak. A klub elköltözött a legendás Highbury-ből, nagyszerű játékosok jöttek és mentek, véget ért a Wenger korszak. A Premier League serleg viszont 2026-ig nem költözött vissza Észak-Londonba. Mikel Arteta vezetésével idén viszont eljött a várva várt pillanat. Története 14. bajnoki címét szerezte meg az Arsenal. A spanyol szakember a Crystal Palace elleni utolsó fordulós győzelmet követő díját adó után így nyilatkozott.
3: Very difficult to put it into words, but...
4: Nagyon nehéz szavába önteni az érzéseimet, micsoda pillanat. Rengeteg érzelem, rengeteg öröm és büszkeség. Azt hiszem, hogy a játékosok hozzáállása megmutatja, miért is történt ez a varázslat. Én ugyanaz az ember vagyok továbbra is, de boldogabb és felszabadultabb. Hatalmas lépéseket tettünk ezen az úton, Nagyon sok mindent elértünk, véleményem szerint értékes eredményeket. De végső soron azért vagyunk itt, hogy nagy trófeákat nyerjünk. Ez volt a fő cél, és többször közel voltunk hozzá, de háromszor is alul maradtunk a legvégén. Nagyon fájdalmas volt. De azt hiszem, ez az, ami mindannyiunkat arra ösztönzött, hogy új utakat találjunk annak megmutatására, hogy kik is vagyunk. Varázsatos volt az este, amikor megnyertük a bajnokságot, de ez a délután talán még jobb. Itt a teljes stáb, látjuk az örömöt a játékosainkon, a szurkolóinkon, ez csodálatos. Már arról is beszéltünk, mit kell csinálnunk a döntőben, hogy használjuk fel ezeket a hihetetlen energiákat, amiket a döntőre cipelünk magunkkal. Nagyon várjuk a klub történetének új fejezetét. Mi vagyunk a bajnok csapat, ez sok önbizalmat ad, de egyben felelősséget is. Az én munkám most az, ahogy mindenki más is a klubnál, hogy igazodjunk ezekhez a mércékhez, és egyre többet érjünk el. Úgy gondolom, képesek vagyunk rá. Most meg kell csinálnunk azt, amit csináltunk eddig az egész szezonban, megnyerni egy meccset. Még egy győzelem, és mi lehetünk Európa bajnokai. Ilyen egyszerű az egész, a többi majd jön magától.
2: Az az egy mérkőzés, ahol azt az egyetlen hátralévő győzelmet megszerezni az Arsenal, a Paris Saint-Germain elleni budapesti BL döntő lesz. Természetesen a magyarországi Arsenal szurkolók is óriási várakozással tekintenek a szombati fináléra. Így van ezzel Sranc Ambrus, budapesti tanár is, aki bár több mint 20 éve Arsenal drukker, bajnoki címet mégis először ünnepelhetett szurkolóként.
5: Ironikus, mert pont az utolsó bajnoki cím után néhány hónappal lettem én is Arsenal szurkoló 2004 nyarán, és azóta főleg gyermekkoromban, de azért szinte végig intenzíven követem a csapatnak a történetét és az eseményeit. Olyannyira, hogy a testvéreimmel az egyik első Arsenal szurkolói weboldalt mit csináltuk az országban, még a 2000-es években. És hát nyilván a legszebb az lett volna, hogyha még a Wengeri időkben jön ez a bajnoki cím. Ugyanakkor talán még meg is lepett kicsit, hogy amikor a hétközi meccsen a Manchester City döntetlent játszott, és ezáltal biztossá vált az Arsenal bajnoki címe, akkor tényleg egy önfelett pillanat volt ez a számomra, és egy nagy kő esett le a szívemről, és bizonyos szempontból azt éreztem, hogy itt 22 évnek a terhe az így megszűnt tulajdonképpen, tehát ez egy nagy boldogság volt, és engem is meglepett, hogy mennyire felszabadult érzést adott ez a bajnoki cím.
2: A legtöbb hazai Arsenal drukker még az Arsène Wenger féle kreatív, szemre is tetszetős futballba szeretett bele. Mikel Artetával azonban ennek a szöges ellentétét játssza a csapat, amelyet sok kritika is ére miatt. Sokak szerint, bár sikeres, de nézhetetlen futballt játszik az Arsenal. Hogy vannak ezzel az ágyúsok szurkolói?
5: Ez egy nehéz kérdés, mert szerintem a magyarországi Arsenal szurkolók alapvetően két élmény miatt válhattak Arsenalossá. Az egyik lehet a Nick Hornby féle fociláz, a másik meg a Wenger féle futballfilozófia. És szerintem ez sokaknak még talán kicsit idegesítő is lehetett, vagy zavaró, hogy volt egy sznobéria az Arsenal szurkolásban. Nagyon szép volt a futball, volt mögötte egy filozófia Wenger idejében, de hát az eredmények az utolsó években nem úgy jöttek, mint ahogy ezt a szurkolók szerették volna, de mégiscsak ez a játék adott egy identitást. És ugye az ő távozásával egészen új helyzet következett be. Sok Arsenal szurkoló barátommal szoktunk erről beszélgetni, hogyha a jelenlegi csapatnak a játékát mondjuk 10-15 évvel ezelőtt megmutatták volna nekünk, akkor szörnyűködtünk volna. De hát valahogy mi ezt mégiscsak elfogadtuk, és nyilván a sikerek azok sokszor igazolják a játékot. Én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a foci 15-20 év alatt. Teljesen más feltételeknek, más taktikai, fizikai feltételeknek kell megfelelni. Ilyen értelemben én is el tudtam fogadni, hogy ez egyfajta útja a sikernek. Nyilván örülne az ember, hogyha szemkápráztató játékot látna, de olyan régóta nem nyert az Arsenal bajnoki címet, hogy tulajdonképpen ezt így hát el tudta felejteni az ember. És talán az egy ilyen érdekes adalék, hogyha belegondolunk, ha már említettem Nick Hornbyt, ugye a boring Arsenal címszó. Tehát tulajdonképpen az Arsenal játékának van egy olyan régebbi hagyománya, hogy ez egy unalmas és rossz focit képvisel, ami tud sikeres lenni. És ilyen értelemben lehet, hogy Arteta egy régebbi hagyományhoz visszanyúlt egyébként, ami a Wenger féle játékhoz nem kapcsolódik, de az Arsenalos identitásnak lehet, hogy a része.
2: Talán ennek is köszönhető, hogy Mikel Artetával szemben nagyobb volt a türelem, mint elődje Unai Emery esetében. Arteta, aki játékosként 5 szezont töltött a londoniaknál, 2019. decemberében lett az Arsenal menedzsere. 2 8. és 1 5. hely után jött sorozatban 3 ezüst, majd idén a bajnoki cím a Premier League-ben, miközben egyszer az FA kupát, kétszer pedig a Community Shield-et is megnyerték az ágyúsok. Az európai szereplések során kétszer jutott elődöntőig Artetával az Arsenal, egyszer az Európa Ligában, tavaly pedig a BL-ben. Utóbbiban idén a döntő is összejött. Köszönhető ez a türelemnek, amivel Arteta iránt volt a klubvezetés, hiszen több top csapatnál sem lenne elképzelhető, hogy 2 8. hely után ne menesszék a menedzsert. Arteta azonban maradhatott.
5: Szerintem itt a kulcsfogalom az a klubkultúra lehet. Valahogy amikor megjött Arteta, szurkolóként egyből azt érezte az ember, hogy valamiféle hangulati változás van a csapat körül, és még hogyha szépen fokozatosan is jött el a fejlődés, és évek kellettek ahhoz, hogy mondjuk bajnok aspiráns legyen a csapat, azt érezte az ember, hogy egyszerűen valami megváltozott a mentalitásban, a játékosok hozzáállásában. Úgy érezte az ember, hogy van egyfajta fejlődési év, amire szurkolóként, még így magyarországi szurkolóként is rá lehet csatlakozni. És azt gondolom, hogy nyilván az Arsenalban megvan annak a hagyománya, hogy adnak időt az edzőnek, mondjuk más klubokhoz képest, és hát az, hogy ő egy korábbi játékos és korábbi csapatkapitány volt, aki az Arsenalból vonult vissza, szerintem adott egy plusz okot arra, hogy adjanak időt az ő munkájának. És szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet a Premier League-et megnyerni. Akár ha csak megnézzük a közelmúltból Kloppnak a Liverpoolját, ott is kellett idő ahhoz, hogy ezt véghez tudják vinni. Ezek a hosszú távú projektek sikeresek tudnak lenni, és hogyha a szurkoló azt érzi, hogy van benne fejlődési év, akkor ezt ő el tudja fogadni, hogy kell ennek idő.
2: Az Arsenal szurkoló Srant Ambrus arról is beszélt, hogy Mikel Arteta nem csak a pályán, hanem azon kívül is fontos újításokkal jelentkezik. Ennek egyik ékes példája a The Angel című dal, azaz ismertebb nevén a North London Forever.

nagyon sok újító ötlete van Ártétának, amin néha szoktak nevetni is a szurkolók, vagy mémé váltak, mint az ő villanykörtés motivációs beszéde, de úgy tűnik, hogy egy jól sikerült ötlete volt ez az új szurkolói nóta, ami a stadionban is hallható a meccsek elején, némileg a liverpooli You Never Walk Alone-t utánozva. Ez a North London Forever című szám, ez egy ilyen fontos identitásképző eleme lett a helyi szurkolói közegnek. Egy helyi észak-londoni srácnak, énekesnek a dalát meghallotta Arteta, és az ő ötlete volt, hogy ebből egy ilyen meccs kezdő ének legyen, és ez érdekes, hogy ez így elég hamar bekerült a köztudatba. Talán aki látta a bajnoki trófea átadás felvételeit, láthatta, hogy a játékosok is énekelték ezt együtt a szurkolókkal, tehát azt gondolom, hogy Artétának a tevékenysége az túlmutat a taktikai és játékelemeken. Szerintem ezért is tudja az ember elfogadni azt, hogy azért sokszor unalmasak a mérkőzések, mert van egy olyan körítés, van egy olyan hangulat, ami mégiscsak átélhetővé teszi az egészet.

0: 22 év után tehát újra bajnok lett az Arsenal. És 20 évvel a Barcelona elleni rossz emlékű párizsi BL döntőt követően újra pályára léphet az európai klubfutball csúcsmérkőzésén. Talán nem tudják sokan, de Kovács Kokó István olimpiai, világ és Európa bajnok ökölvívó, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke is Arsenal drukker. Ahogy ő fogalmazott, fiúról apára szállt a klub szeretete, hiszen gyermekei hatására lett az ágyusok szurkolója. Kokó szerint az idei Arsenalnak nem bonyolult a titka. Erről is beszélt Elpap Istvánnak.
1: Én azt hiszem, hogy ezek a srácok tényleg éhesek. Tehát itt a csapat ereje inkább a csapatban rejlik, tehát nem lehet kiemelni Szakát vagy bárkit. A PSG-nél talán nagyobb nevek vannak. De csapatban én úgy érzem, hogy ebben az évben nagyon sokat mutatott az Arsenal, és az építő munka, amit elkezdett Mikel Arteta, egy nagyon komoly örökséget vett át, és egy olyan vágyat az észak-londoni csapatnál, hogy itt elképesztő sikerorientált a csapatban mindenki. És egyébként csak egy adalék, hogy még Wenger idejében, amikor elindult a Wenger őrület, akkor ott szintén 3 ezüstérem után érett be a Premier Liga győzelem, és itt is ugyanezt történt. Michael Arteta már 3 szezonon keresztül hozta az ezüstérmeket, és most végre megvan a bajnoki cím Angliában. Én abban reménykedek, hogy ez olyan motivációt ad az Arsenal játékosainak, hogy itt, és ráadásul egy mérkőzésről beszélünk, itt minden lehet. Ennek a csapatnak a játékában benne van azért az Arsenal örökség, ami ahhoz kell, és bizonyos szituációban azt hiszem, hogy akár pontrugás szerintem a világ egyik legjobb csapata vagyunk. Szögleteket tekintve a világ egyik legjobb csapata az Arsenal.
2: Na de mit mondasz azoknak, akik azt mondják, hogy na jó, hát az Arsenal, hát csak szögleteknél tömörülnek, meg oldalszabadrugások, mert azért aki szurkol egy csapatnak, azt egyáltalán nem érdekli szerintem, hogy az a gól hogyan esik, meg mennyi van belőle, csak több legyen, mint az ellenfélnek.
1: Egy BL döntőre nem lehet nagyon bármit is. Azt látjuk, hogy azért az angol csapatok az idei esztendőben, meg aztán főleg letarolták a nemzetközi kupákat, tehát most jelenleg egy Aston Villa és egy Crystal Palace már a saját ligájának a győztese. Az meg maga lenne a csoda, hogyha mind a 3 nagy európai kupát behúznák az angolok. Erre megvan szerintem a remény. Lehet, hogy az esély nem a mi oldalunk, hanem az Arsenal oldalán van. Szerintem 60-40 vagy 70-30, de benne van mindenféleképpen egy mérkőzésben, hogy az Arsenal végig tudja ezt mindent az egész évben végig menedzselt.
2: Hát főleg már az alapszakaszt ugye hibátlan teljesítménnyel megnyerte, de ugye ott formabontó módon eleve ugye a tavalyi Tottenham-féle Európa Liga győzelemnek köszönhetően 6 angol csapat volt a BL-be, be is jutott mind a 5, már bejutott az egyből az alapszakaszból, 6-an voltak a 16-ba, de azt ott szépen elkezdtek kiesni, tehát már csak a Liverpool maradt, az gyorsan kikapott a PSG-től, úgyhogy gyakorlatilag a világ legerősebb bajnokságát tényleg csak a bajnok, a Premier League bajnok Arsenal mentheti meg. Mondjuk már mindenképp megmentette, mert egy BL döntő is elismésre méltó.
1: Azt hozzá kell tenni, hogy azért a Premier Ligát végignyomni, azt a 38 mérkőzést, meg ott még azért van a 2 kupa, ami Angliában szintén nagyon-nagyon fontos ezeket végigmenedzselni, és mellette a Bajnokok Ligájában is helytállni, úgyhogy a játékosok jelentős része válogatott rendelkezésére is áll, az egy borzalmasan megterhelő szezon. Nem összehasonlítva a francia bajnoksággal, azért valószínűleg lényegesen könnyebb mérkőzései vannak. Egy majdnem egy kieső csapat ellen az utolsó pillanatokban tudtunk győzelmet szerezni. Tehát ott a Premier Ligában a 38 mérkőzés az 38 véres összecsapás. És ez azért látszik is a csapaton, sok-sok sérülttel érkezik, azért az Arsenal több poszt is kérdéses még a kezdőt illetőleg. Tehát én azért hozzátenném, hogy a Premier Ligából megnyerni a Bajnokok Ligáját nagyon-nagyon nehéz, mert a Premier Ligában is minden héten BL döntő van.
0: Az igazi BL döntő viszont még hátra van az Arsenalnak. Az idén 140 éves klubnak még sosem sikerült a csúcsra érnie Európában. 6 angol klub már megtette ezt korábban.
3: A hetedik, te magad légy!
0: Kívánják ezt Észak-Londonban. Hogy sikerül-e, és Mikel Arteta legénysége aranybetűkkel kerül-e a klub történelem könyvébe, szombat este kiderül.
4: 17 óra 57 perc van, már jönnek a mérkőző felek, azaz a Paris Saint-Germain, valamint az Arsenal csapata, hiszen kezdődik a Puskás Arénában hamarosan a BL döntő. Címvédő lesz a Paris Saint-Germain, avagy megnyeri története első BL címét az Arsenal, ez itt a nagy kérdés. Köszöntöm a stúdióban Vukovics Lászlót. Hát Laci, így ránézek a pólódra, az alapján nem tudom megállapítani, hogy melyik csapatnak szurkolsz, és mire gondolsz, hogy ki fog nyerni, mert ez egy ilyen, ha leírhatom, ilyen szürke alapon zöld virágmintás. Mondjuk a zöld az a Fradira egy kicsit hajaz, de hát a Fradi most nincs itt.
5: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Én felfedem azt, hogy kinek szurkolok, én az Arsenalnak fogok a mai mérkőzésen szurkolni.
4: Na, akkor ma nem értünk egyet.
5: A Paris Saint-Germain a címvédő, fantasztikus szezon tud mind a két csapat, tehát Az Arsenal 22 év után lett újra angol bajnok, az ő szurkolóik már szerintem akkor is elégedettek, bármi van, őnekik a teljes a szezon, de ez lenne a megkoronázás, mert hétfőn várják őket Londonban egy hatalmas ünnepségen, ahol átadják, most az a kérdés, hogy csak egy kupát vagy kettőt, hát az fantasztikus lenne, és említsük meg, hogy magyar vonatkozása is van a BL döntőnek, ugye György Ádám, Liszt Ferenc díjas magyar zongoraművész játssza a Bajnokok Ligája indulóját, aki 2012-ben már Varsóba fellépett az Európa-bajnokság nyitó ünnepségén, valamint 2023-ban a BL döntőn is ő játszotta a himnuszt.
4: Jó, hát persze, nyilván nem az alapján adják majd itt a győztesnek a kupát, hogy jövő héten akkor kettőt tudnak ünnepelni, vagy egyet, és én őszintén mondom, egyik csapatnak sem vagyok szimpatizánsa, tehát én úgy tudom ezt a meccset nézni most, hogy a jó focinak szurkolok.
5: Abszolút. Itt most két olyan stílus találkozik. A Paris Saint-Germain egy egyénileg rendkívül képzett, hát jó, most a BL döntőről beszélünk, a klubfutball legmagasabb szintjéről. Egyénileg, egy az egyben mindenkit megvernek például a Párizs csatárai. Erre fölkészült Arteta is. Hát a két edzőt gyorsan említsük meg, Arteta és Luis Enrique, mind a kettő a spanyol iskola. A Barcelonában még találkoztak, igaz, hogy 12 év van köztük Enrique javára, de a La Marcián nőtt fel Arteta is, csak utána elkerült, például 5 évet játszott az Arsenalba is. De a két stílusról gyorsan, hogy a Paris Saint-Germain játsza a foci, támadó foci, minél több gól, nézzük meg a Bayern München meccset, ahol 5-4-re nyert.
4: Na hát én ezért mondom azt, hogy azt a mérkőzést látva, azt a párosítást, én azt gondolom, hogy a Párizs most nem tudja senki megállítani.
5: Meglátjuk, hogy így lesz-e, viszont ha belegondolunk, hogy tavaly az elődöntőben szintén ez a két csapat találkozott, akkor idegenben nyert a Párizs 1-0-ra Londonban, és hazai pályán pedig 2-1-re. De ez egy más mérkőzés lesz. Ha 10 mérkőzést játszanának, én is azt mondom, hogy 7-8-szor a Paris Saint-Germain nyerne, de itt ma, aki nyer, az lesz a BL győztes. És én azt gondolom, az angoloknak sokkal több szurkolójuk van, nyilván nem azért nyer vagy nem nyer egy csapat, hogy több szurkolója van, de azért ez fantasztikus, azért ennyi embert, én voltam kint a Hősök terén is ezen a nagy futballfesztiválon, azért ennyi embert csak a futball tud megmozgatni, és a világ minden részéről fantasztikus a hangulat. Itt most, ha lenne 300 000-es, tudom, hogy ilyen stadion nincsen, mert 110 000-es a legnagyobb, de bőven megtelne, mert az embereket nagyon érdekli ez a fajta futball, és az Arsenal, akkor a pontrugásokról beszéltünk, 19 gólt szögletek után szerzett, rendkívül erős a pontrugásokból, erre készül a Paris Saint-Germain, csak nem tudom, hogy ki tudja védekezni, viszont ha kinyílik a terület, egy oda-vissza játék, az a Párizsnak kedvezne.
4: Ugye most mi nyugodtan beszélgethetünk, mert hát természetesen nem közvetíthetjük a BL döntőt, de azért majd beszámolunk a történésekről, úgyhogy Vukovics Lászlóval nyugodtan fölvezethetjük a mérkőzést, még itt a meccs elején is. Azt látjuk már, hogy a fényképezkedések zajlanak, úgyhogy még nem kezdődött el a találkozó. Viszont akkor egy kicsit fussunk végig itt az összeállításon. Ugye Arteta mondta azt, hogy fölforgatja majd egy kicsit a csapatot. Én azért olyan nagyon nagy felforgatást nem láttam az Arsenal kezdőjében.
5: Én is azt gondolom, hogy a legerősebb csapat talál föl Arteta. Ők biztos, hogy a biztonságra fognak berendezkedni, arra, hogy jöjjön nyugodtan a Párizs, és ők tudjanak kontrázni. Nekik is megvannak arra az embereik, akik rendkívül gyorsak, gólerősek. Itt a pontrugásokról már esett szó, csak ahhoz, hogy te sok pontrugást rúgjál, azért ott kell lenni az ellenfél kapujánál, az ki kell harcolni beadó pozíciókat, lövőhelyzeteket, amiről kipattan a labda a védőkről, és abból lehet utána eredményes az Arsenal. Én mindenki azt mondja, hogy nem sok gólos meccset vár, én se rengeteg gólos, de én szerintem lesznek gólok a mérkőzésen, tehát nem egy ilyen nagyon szoros 0-0-1-0-ban gondolkodnék. Hát a szurkolóknak is azért gondoljunk bele, hogy mekkora dolog lenne azért, ha az Arsenal nyerne, nem azért, mert én nekik szurkolok, vagy egy jó páran, hanem hogy először van BL döntő Magyarországon, és először lenne BL győztes az Arsenal.
4: Igen, de az meg előfordulhat, hogy ugye csak úgy, mint a Real Madrid, a Paris Saint-Germain is megcsinálja azt, hogy egymás után 2 évben tud bajnokok ligáját nyerni.
5: Igen, eddig a 92 őszétől hívjuk ezt bajnokok ligájának. 1955 és 1992 között Beck volt bajnokcsapatok Európa kupája, és az a sorozat egyértelmű királya a Real Madrid, aki 15-ször nyerte meg a trófeát. Két csapat tudott eddig triplázni, az Ajax 1971-72-73 és a Bayern München 1974-75-76-ban. Tehát ezek fantasztikus sorozatok, és itt magyar vonatkozások is voltak, ugye Puskás Ferenc az egyetlen magyar, aki játékosként BL döntőn játszott, ő 5 gólt is rúgott azon a BL döntőn.
4: Játszott Kőlajos is, igen. Mert éppen volt is itt a Sportrádióban vele egy beszélgetés.
5: És Vitrai Tamás nem mondta ki a nevét azon a közvetítésen, és azt mondta a 10-es.
4: Igen, 1978-ban játszott, és közben már elkezdődik majd a mérkőzés, és akkor ugye Ráadásul ő távozott Magyarországról a Ferencvárostól, egy évre eltiltották, ebben a pillanatban már meg is kezdődött a találkozó, egy évre eltiltották, és a Juventus ellen az elődöntőben még nem játszhatott, utána viszont játszhatott már a fináléban, ahol az 58. percben, ha emlékszem rá, akkor lecserélték, mert megsérült, egyébként a Liverpool nyerte meg azt a döntőt akkor, és azt tudod-e, hogy ki volt a belső védő a belga csapatban, ismerős lehet a neve, volt köze már Magyarországhoz is, nem játékosként. Lékenz, George Lékenz.
5: Ja, a szövetségkapitány
4: volt. Igen, a szövetségkapitány, aki volt nálunk. Kicsit kétes volt a megítélése az ő tevékenységének, de ott Kőlajosnak volt a csapattársa, tényleg. És hát ő is elmondta, hogy mekkora élmény volt játszani ott a döntőben, ugye bajnoki címet nyert előtte a Brügge együttese. És akkor visszatérve erre a mai találkozóra, sokan ezt úgy állították párhuzamba, hogy ugye az Arsenal nagyon nehezen nyerte meg a saját bajnokságát, még az utolsó fordulóban is figyelnie kellett az eredményekre, és a Párizs pedig könnyedén, tehát pihentebben érkezik, mint az Arsenal együttese. Ugyanakkor az is egy nagy dolog, hogy három angol csapat nyerhet kupát a három sorozatban az idei évben.
5: Pontosan, az Arsenalnál nagyon jól mondod, van egy mag, 14-15 ember forog, ezáltal jobban tetten érhetőek lehetnek a mai mérkőzésre a fáradtság jelei. Nyilván egy döntőre rápihennek, meg itt a játékosok mindent kiadnak magukból, mert ezután jön a szünet. Habár ez sem olyan hosszú, mert június 11-én tudjuk, hogy kezdődik a világbajnokság, és ezek a játékosok, akik BL döntős csapatban játszanak, azok mind válogatottak, tehát valamelyik válogatottban érdekeltek lesznek. Itt most nagyon készült a Párizs is, és a Párizsról még egy érdekesség, hogy a Párizs egy fiatal klub az emberek percepciójában, mert 1970-ben alakult, és itt egy magyar vonatkozás, hát te emlékezni fogsz rá, 1985, amikor Videóton találkozott például a Paris Saint-Germain-nel, és ki 4-2-re nyertünk.
4: Erről lesz majd egy összeállításunk, hogy ne lőd le a poén nagyon.
5: Jó, csak hogy 1970 óta vannak, és a katariak előtt is volt, tehát 15 éve vannak körülbelül benne, és hát gondoljunk bele, hogy micsoda sztárok voltak, hát a Messi, Neymar, Mbappé, Ibrahimovic, nem sorolom végig, és azokkal igaz, hogy döntőbe jutottak, de nem tudtak nyerni, viszont most, ahogy Löw Zsolt is beszélt róla, fantasztikus játékosok vannak, de nem a, tehát ha Messiék az aranylabda, meg a top-top, meg az Mbappék, akkor egyel alattuk lévő játékosok, de nagyon motiváltak, nagyon jól terhelhetők, remek közösségi emberek.
4: Sőt, tulajdonképpen Mbappéval se a Párizs, se a Real Madrid nem tudott bajnokok ligáját nyerni.
5: Igen, de ez egy érdekes statisztika, hogy Mbappé például megnéztem, hogy a Paris Saint-Germainben 201 gólt lőtt. Tehát ez valami félelmetes
4: szám. Csak nem mindegy, hogy mikor.
5: Nem mindegy, hogy mikor, igen, de hát ez a 201 gól azért...
4: Ez olyan volt ez a Párizs beszél. Akkor, mint a Real Madridnál a galaktikusok, hogy hiába volt ennyi jó név, ott Neymar, Messi, Mbappé, nem sikerült megnyerni a trófeát.
5: Igen, a döntőig valóban eljutottak, de ott nem tudták átlépni a, hát nem azt mondom, a saját árnyékukat, mert ezek a játékosok azért mindent megnyertek egyileg, de ezt nem tudták a BL-t. Hát a katariak most szeretnének, ugye nem csak a katariak, Luis Enrique is ismételni. Ez is egy nehéz kérdés, hogy a motiváció. Én azt gondolom, volt labdarúgóként, hogy nyilván a címvédés is óriási dolog, de valahogy az Arsenalt azért érzem, hogy motiváltabb lesz, mert 22 év után lett újra bajnok, soha nem voltak még BL győztesek, sokkal több szurkolójuk van. Tehát, hogy valahogy tudom, hogy nem a motiváció játszik, de az, ha egyelőre ki tudják hozni a mérkőzést küzdőszelemre, már pedig szerintem jobban fognak akarni, mint a Paris Saint-Germain, ha lehet ilyet mondani egy BL döntő, mert nyilván a Párizs is nagyon szeretné megnyerni. De az Arsenalnak, ha valóban ki tud alakítani sok pontrugó helyzetet, én szerintem abból be tud találni.
4: Hát a Párizson igen, meg... na, ezt mondtad azért, az Arsenal játékát sokan éppen ezért kritizálják, nyilván a szimpatizánsoknak teljesen mindegy, csak nyerjen a csapat. De hogy ezek a pontrugások, szögletrugások, szabadrugások, ezek azok, amik a legveszélyesebbek, és ez a Párizsnál egy látványosabb focival látható.
5: A Párizsnál zsenik vannak, tehát Vitinha, Neves, elől a csatárok Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, hát egy az egyben félelmetes játékosok, nem is lehet őket egy az egyben leszerelni, csak csapatszinten, odatolódni, ez rengeteg futás, nagyon nagy szervezettséget igényel. Azért nem véletlen, hogy két spanyol edző van megint a BL döntőbe, tehát ott valamit tudnak, onnan lehet, hogy kéne egy kicsit... Nem akarok nagy tanácsokat adni, de ha ennyire jók a spanyol edzők, akkor lehetne onnan valamit átvenni, mert nagyon jól működik, amit csinálnak. Nyilván erre azt mondanák nyilván, hogy ilyen játékosokkal könnyű, na de itt a első nagyon nagy helyzet.
4: Igen, hát az Arsenal eljutott már a kapuig, sőt, nem csak a kapuig, hanem ebben a pillanatban meg is szerezte a vezetést egy óriási lövéssel a 6. percben az angol csapat. Havertz elfutott a bal oldalon, tulajdonképpen ott elvédekezte magát a Párizs, és valami bombasztikus nagy gólt rúgott a Párizs kapujába. Hát ha valaki arra várt, hogy egy gólos meccs, akkor azt már megkapta, de én kétlem, hogy a Párizs mondjuk azért nem fog erre válaszolni.
5: Azt nem tudom, hogy a Párizs fog-e válaszolni, hogy nem lesz egy gólos meccs, abban én is biztos vagyok. És ez nagyon éles szögből, hogy a kedves hallgatóknak érzékeltessük, valóban elvédekezte magát a Párizs, a jobb hátvéd, a párizsiak jobb hátvéd helyén került mögéjük Havertz, és nagyon-nagyon éles szögből, a balszéről, a félpályától volt egy ütközés Hakimivel, akiről előbb elépattant Havertz elé a labda. Az ötösön kívülről lőtt el, 3 méterre az alaponaltól, én nem is tudom, hol fért be ez a labda Sáfronov alatt, de most
4: nem
5: a lassít...
4: alatta, inkább talán fölötte ment el, de hát nem tehetetlen
5: volt. Annyira éles volt a szög, hogy innen azt mondják, hogy nem nagyon szabad a kapusnak gól. De nagyon jó, most láttuk a lassítást, föllőtte izomból a feje fölé. Tiszta izomból föllőtte a feje fölé. A kapus jó helyen állt, arra számított, hogy laposan fogja, de teljesen izomból fellőtte a feje fölé. Gyönyörű góllal vezet az Arzenál. Ez még jobbat tehet a mérkőzésnek, mert a párizsiaknak előbb-utóbb jönni kell, de hát látjuk, hogy az Arzenál se véletlenül jutott a BL döntőjébe.
4: Igen, egy ballábos gombalövés volt, és hát azért kellett hozzá nem kis szerencse, mert hogy pont úgy pattant vissza a labdot a Hakimivel való csatánál, hogy Havertznél. Ennél jobb indítást nem is biztos, hogy fog kapni a mérkőzésen.
5: Igen, és ha már Hakimit említed, hát őnek nagyon kérdéses volt a játéka, az utolsó 4 meccsen nem is játszott a francia bajnokságban, és a Bayern München ellen sem játszott. Összedrótozták erre a mérkőzésre, azt mondták, teljesen egészséges, Dembélé is egészséges. Egyelőre az eredmény nem jó a párizsiak szempontjából.
4: Hát azért ez a Havertz is tud valamit.
5: Hát Havertz, hát a Chelsea-be én nagyon kedvelem a játékát. Nagyon jó nézni ilyen
4: világklasszisokat. Ugye volt Lőv Zsolt játékosa.
5: Persze, Lőv Zsolt, így van. Lőv Zsolt nyilatkozott is a mérkőzés előtt, hogy rengeteg volt játékosával találkozott, ő kim van ugye a helyszínen, és mondja, hogy nem is gondolta, hogy ő, mint pályaedző, ilyen mély nyomokat hagy, és hogy ennyire tisztelik őt, tehát nagyon jó munkát végzett. Lőv Zsolt egy rendkívül alázatos, nagyon jó szakember, ezért nem is felejtették el, de ő tért ki arra, amit már az előbb említettem, hogy a nagysztárokkal nem ment, de hogy ezekkel nagyon jó fölépítette ezt az egész focit. Ugye...
4: Hagy említsem meg, hogy elmesélte azt is, hogy Neymarral találkozott Brazíliában, amikor Lipcsében volt edző, és nagyon örült neki Neymar, behívta az öltözőbe, és egy 15 percig nem is engedtek, és mondta, hogy hát hagyj menjek már, mert hát én vagyok a másik csapat edző, ott kellene lennem, és akkor kapott a gyerekeinek küldött brazil válogatott mezt is, meg Santos mezt is küldött nekik karácsony ajándékba, tehát tényleg jó kapcsolatban van ezekkel a játékosokkal. Én azért próbáltam egy kicsit faggatni arról, hogy milyen volt ott az öltöző ezekkel a nagysztárokkal, hogy lehetett bánni, beszélni. Hát akkor nagysztárok voltak, most a Párizsban azért van egy csomó munkás futbolista.
5: Nekem is pontosan nagyon jó összefoglaltad, nekem is van erről egy jó sztorim, szintén ugye Lőv Zsolttal, ugye újpesti legenda volt, úgy ment ki utána a Bundesligába.
4: Te is adtál neki ezt?
5: Én nem, az édesapja volt a szertáros, képzeljétek el, Újpesten, és onnan ismerem én a Zsoltot, akkor még kisgyerekként járt be, aztán egyre nagyobb lett, és nagyon nagy karriert futott be, de ő mesélte, mondom, hogy egy Párizsnál, mondom, mivel lehet motiválni egy Messit, egy Neymart, egy Mbappét, gondolkoztunk mindannyian, azt, hogy találjátok ki, tippeltünk mindenfélét. Azt mondja, egy összetett szabad nap.
4: Igen.
5: Azt, hogy csak a szabad nappal, azt, hogy azt nekik mindent megér, mert pénzük megvan mindenük.
4: Tehát már nem tudod azt mondani, hogy kapsz még 1000 eurót, nem. Mert az nem nagyon meghatározott.
5: Nem, azt mondja, megértek ezt a meccset, vagy ezt a kupát, akkor kaptok 3 szabad napot, és az, akkor mindenre hajlandóak.
4: Na hát akkor most egy picit mi is beszélgettünk itt a mérkőzés elején, folytatjuk majd még ezt Vukovics Lászlóval, mindenkinek további jó szurkolást. Most pedig mi zenélünk, majd egyet itt Bredák Józsefre nézek, hogy addig egy zenét esetlegesen készítsem be, és addig Lacival mi még azt is megbeszéljük, hogy ez az egy gól itt gyorsan az elején, ez megváltoztathatja a játékot, az elképzelést, a meccstervet, ahogy Bene Feri szokta mondani?
5: Hát ez fordítva született volna, akkor azt mondanám, hogy 80%-osan eldőlt volna, ha a Párizs vezetne, mert a Párizs akkor visszaáll, és ő tudna kontrázni, akkor nagy valószínűség eldőlt volna a mérkőzés. Így még nem, így nagyon sok minden lehet, tehát nyilván 1-0-nál persze, hogy lehet sok minden, csak abból kifolyólag, hogy az Arzenál nem fog kinyílni, a Párizsnak nem lesznek területei, itt most föl kell törni, tehát vannak olyan játékosok, akik rendkívül kreatívak, és ezt is pont Lőv Zsolt említette a mérkőzés előtt, hogy most már a hatos pozíciókban nem azok az ütő, hatalmas fizikai adottsággal rendelkező gladiátorok vannak, például a Paris Saint-Germainben, gondolok itt Vitinhára, Nevesre, ott középpen elhelyezkedő Fabián Ruizra, hanem futball zsenik, akik úgy bánnak a labdával.
4: Tehát olyan hatosok, akik tudnak futballozni,
5: akik tudnak futballozni, rengeteg futással próbálják pótolni azt, hogy nem gladiátor termetűek, viszont jól helyezkednek, és a labda sokkal többet van náluk, mint az ellenfélnél.
4: Innen folytatjuk hamarosan.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 18 óra 16 perc van, és már eltelt 14 perc a BL döntőből, és ugye 1-0-ra vezet Havertz góljával az Arsenal gárdája. Hát a párizsiaknak is volt egy ilyen hasonló lehetősége, egy védőről visszapattant a labda a párizsi támadó elé, de az utolsó pillanatban egy látványos becsúszással sikerült elrúgni előle az ötösre a labdát, tehát nem adta vissza a sors azt a pattanást, ami az első gólnál volt ott ugye Havertz elé. Minden esetre az Arsenal az próbál letámadni, nem hagyja a Párizst játszani, és ez nagyon úgy tűnik azért, hogy annyira nem ízlik a Párizsnak, és Laci, te mondtad is, hogy ha fordítva alakult volna a mérkőzés eleje, és mondjuk a Párizs szerezett vezetést, az feküdt volna nekik igazán, mert tudtak volna kontrázni.
2: Igen, nyilván a párizsiak azért képesek arra, hogy föltörjenek zárt védekezést is, de tudjuk, hogy a futballban az a legnehezebb, hogyha egy védelem jól tolódik, és ráadásul ilyen minőségi játékosai vannak, mint az Arsenalnak. De hát itt most a futball legmagasabb, a klubfutball legmagasabb szintjéről beszélünk, ami ugye a párizsiak most azt látjuk egyébként, mint kézilabda nyelven, amikor járatják a fal előtt a labdát, tolódik jobbra-balra az Arsenal, de nem nagyon tudnak helyzetbe, még lövőhelyzetbe sem kerülni egyelőre a párizsiak. Az Arsenal teljesen visszaállt, ez az első emberük is a saját kapujuktól 20 méterre van, 25-re, most majd egy párizs szöglet fog következni, de az Arsenal szerintem nem fog lemondani teljesen a kontrákról, mert 1-0-ra játszani az nagyon veszélyes dolog. Élni fog avval a lehetőséggel, hogy jó helyeken szerzett labdák után végigvigyen hatékony támadásokat. Arsenal szögletet még nem láttunk a mérkőzésen, amit beharangoztunk, hogy nagyon veszélyes lehet majd. De itt a csapatok mélysége, gondolok itt a cserékre, akik be tudnak majd jönni, ez még korai, ugye az első félidő felénél tartunk, de hát azért egy Barkolát be tud hozni a párizsi csapat, tehát olyan játékosok vannak, és most nem megyek végig a névsoron, meg pihentebb a párizsi csapat, mint az Arsenal, tehát jobban...
1: Persze ez a pihenés sem mindig biztos, hogy jó, mert éppen Löw Zsolt is elmondta, hogy ugye akkor, amikor ők játszottak BL döntőt a Párizzsal, akkor a Bayern München végigjátszotta a bajnokságot, nekik pedig alig volt idejük még arra is, hogy edzenek, mert hogy nem engedték őket edzeni. Egyébként láttunk egy vitatott esetet, nem fújták le a szöglet után, amit az előbb a Párizs rúgott, ott Saka, hát lehet, hogy kézzel ért hozzá, de hát azért alaposan meggondolják majd, hogy mi történik. Hát igen, két kézzel is hozzáért a labdán szerintem. Minden esetre egyelőre folytatódik a játék, tehát ezt nem vették észre a várszobában. Szóval visszatérve, hogy az sem mindig jó, jobb, ha néha lendületben vagy, mint amikor túl sokat pihensz.
2: Igen, egyetértek avval, hogy lendületben lenni jó, csak nem mindegy, hogy 70 meccs után vagy lendületben, vagy 15 meccs után, nyilván 2-3 hetes szünet, olyankor mondjuk, amikor elkaptad a fonalat, és jön egy válogatott szünet, vagy egy kupa mérkőzés, mint a magyar bajnokságban ugye behozták a kupa döntőt a két bajnoki közé, az van, akinek jól jött, van, akinek nem jött jól, ez egyéne válogatja. Egyébként nagyon érdekes a labdabirtoklás, hogy 78-22 jelen pillanatban a Párizs javára, én ilyen 70-30-ra satszoltam mérkőzés.
1: De nagyon nem értek oda még a kapu elé.
2: Na, ezt akartam mondani, hogy ugye rengeteget látjuk ezt, hogy a nagy többségben nyilván azok nyernek, akinek többet a labda, de hány olyan mérkőzést láttunk, hogy ilyen labdabirtoklási fölény, és mégis a másik csapat, aki nagyon hatékonyan kontrázik, tudja megnyerni a mérkőzést.

0: De így ez a labdajáratás, amit például most látunk, hogy 40 méterre az Arzenál kapujától jobbra-balra, és szintén kézlabdás fal előtt most talán be tudnak menni a 16-oson belülre, de az Arzenál ezt is levédekezte. Ameddig nem lesz itt egyenlítés, vagy esetleg egy második gól, addig nagyon ez lesz a játék, hogy az Arzenál teljesen betömörül a saját kapuja elé. Most úgy látjuk, hogy 30 méterre van a legelső csatár, és egy ötvédős falat alkotnak, és úgy tolódnak jobbra-balra az Arzenál játékosai.
1: Egy ilyen kisebb szurkolói klubot alkotunk itt, Bredák József hangmérnökként azért dolgozik közben, Lacival mit beszélgetünk a meccsről, meg egyéb érdekes dolgokról, de itt van velünk a szerkesztő Szabó Bence is, aztán ő mindig nézi, bújja a statisztikákat különböző játékosokról. Most is találtál valamit, Bence?
2: Igen, ezeket nézegettem, hogy Havertznek egyébként nagyon érdekes szezonja volt, mert ugye volt egy térd sérülése, és a BL-nek az alapszakaszában ő gyakorlatilag nem is lépett pályára, és ez volt összességében a hatodik meccsen, amióta az egyenes kieséses szakasz van, már a negyedik gólja a Bajnokok Ligájában, és nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy 2021-ben, amikor a BL döntőt játszották, Chelsea Manchester City, a Havertz szerezte a győztes gólt, 1-0-ra nyert akkor ugye Chelsea.
0: Én emlékszem, fantasztikus, igen.
1: Igen, ez így volt, és hát ugye sokszor emlegettük már Löw Zsoltot, aki ugye második helyen végzett a Párizzsal, mint másodedző, pályaedző, illetve a Chelsea gárdájával pedig megnyerte a BL-t. Hát most idézzük fel azt a beszélgetést, amit folytattunk vele itt a rádióban, hiszen mindkét csapatról, meg az Arzenálról is vannak emlékei, mert ellenfélként nyilván a Chelsea-vel is játszott ellen. Szóval következzék Löw Zsolt.
3: Nyilván gyönyörű, gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem. Egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőség gömnyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig mehet elni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutom, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott az nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
1: Azért azt mondd el, nem mindenki tudja, hogy ennek a kis magyar legénynek hogy vezetett az útja Párizsig, mert azért ez egy kalandos történet.
3: Nagyon kalandos, igen, sokan tudod, azt gondolják ilyenkor, hogy ez nagyon egyszerű, és egyszerűen jön, hogy az ember eljusson egy ilyen csapathoz, vagy akár egy BL döntő, és semmit nem adtak nekem ajándékba. Én az osztrák harmadosztályban kezdtem ugye az edzői tevékenységemet mindenféle papír és végzettség nélkül. Ugye akkor ott nyit meg a lehetőség, hogy Ralf Rangnick rám gondolt, mint volt játékosára, akiben látott mind emberileg, mind pedig szakmailag annyi kvalitást, akire azt gondolt, hogy érdemes a szárnya alá venni és foglalkozni vele. Na hát én ez a szerencsés emberke voltam, de én azt gondolom, hogy az élet semmit nem adott ingyen, hiszen mondom az osztrák harmadosztályból, majd főütve az osztrák másodosztályba, majd aztán az osztrák első osztályba is megméretethettem magamat, sőt bajnok és kupagyőztes lehettem. Majd onnan a német Bundesliga 2-be vezetett az utam, ahonnan főjutottunk az első osztályba, majd sikerült a Bayern Münchent kergetni és második helyen zárni a bajnokságot. Majd egy utolsó lipcsei év után következett az a párizsi időszak, amikor ugye szintén egy volt edzőm, Thomas Tuchel gondolt rám, hogy most már nem csak emberileg, de szakmailag is megütöm azt a szintet, hogy egy ilyen csapatnál a társa és a kollégája legyek, és hát bízom benne, hogy nem csalódott bennem, hiszen több mint 10 trófeát tudtunk együtt nyerni a 6 év alatt.
1: Ha már említetted ezeket a magasságokat, ugye magas volt a mérce, mert Párizsban nem is tudtak mást elképzelni, mint hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját. Ez miért nem sikerült szerinted? Mondtad ugye ezt, hogy 3 hónapot kellett várni, de azért sokan most meg azt mondják, és ez mostani időkben van, hogy Mbappéval nem tudtak nyerni, de most a Real Madridnak sem sikerült.
3: Hát én nem kenném egyetlen egy játékosat, tehát ez nem Kylian ennek az oka. A Paris Saint-Germain akkor egy teljesen más stratégiát követett. Ugye ők arra gondoltak abban az időszakban, hogy megvásárolják a világ legjobb játékosait, mint régen azt a Real Madrid tette a Galacticóval, és összevásárolnak szenzációs játékosokat, találnak egy jó edzőt az élükre, és akkor ez igazából garantált a siker. De mint látjuk, főleg az elmúlt években azért bizonyítja elég erősen a futball azt, hogy az is nagyon fontos, hogy milyen csapatot tudsz építeni, és én azt gondolom, hogy mind az Arzenál, mind pedig a Paris Saint-Germain, a két BL döntősről beszélünk, azt az óriási utat járta be, hogy egy olyan csapatot tudott építeni, ahol szenzációs kvalitású játékosok, elképesztően jó karakterrel és emberi kvalitásokkal gyűltek össze, és én azt gondolom, hogy ezek a tényezők azok, amik egy igazi lehetővé teszik, hogy egy jó csapatot formáljál, úgyhogy teljesen megérdemeltem ma mind a két csapat a döntőbe, de hogy a Paris Saint-Germainről beszéljek, ők mentek át a legnagyobb változáson, hiszen abból a játékos keretből, aki nekünk akkor rendelkezésre állt, és azért annyira régen nem volt, talán már csak Marquinhos az, aki még aktívan játszik és szerepel, az összes többi játékos, a teljes keret teljesen le lett cserélve, átformálták az egész gondolkodást, a transferpolitikát, és hát főleg Luis Enrique érkezésével egy nagyon-nagyon nagybetűs csapatot sikerült formálniuk, amit azt gondolom, hogy tavalyi BL győzelem is, meg az idei BL döntő is vastagon aláhúz. Akkor mi nem sikerült megnyerni a BL-t, nyilván nagyon szomorúak vagyunk, és akkor utána a következő napok meg a hetek azok nem arról szólnak, hogy az ember tervez, hanem egyelőre gyászol. De úgy voltunk vele rövid idő elteltével, hogy hát ideig eljutottunk, és egy nagyon-nagyon jó egységet sikerült kialakítanunk, és egy jó kapcsolatot a csapattal, hogy nagyon szívesen nekiugranánk a következő évbe is, de hát hiába álltunk a bajnokság első, vagy a második helyén még a téli időszakban, és nyertük az utolsó mérkőzésünket 4-0-ra még karácsony előtt, hát karácsony napján, 24-én hajnalban az a megtiszteltetés ért minket, megköszönték a munkánkat, de még egyszer mondom, ez kevésbé volt szakmai, inkább én azt gondolom, hogy egy feszültség az akkori sportigazgató és az edzői stáb között, talán inkább így tudnám finoman megfogalmazni.
1: Az ember azért nem feltétlenül ilyen ajándékot vár a Jézuskától, de sokat nem kellett várni az újabb feladatra.
3: Hát az nagyon jól esett, megmondom őszintén, igen, amikor utána egy fél évvel később magasra tudtuk emelni a Bajnok Liga trófeát.
1: Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki?
3: Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna mindenféleképpen megnyerni. Hatalmas csalódás volt, hogy ezt nem sikerült. És az ember után, amikor még egyszer sikerülnek, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok. Hát most azért jó lenne már megnyertek, ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapattal érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén, szóval össze kellett szedni magunkat.
1: De ő sem tudott benneteket megállítani?
3: Nem, hála jó Istennek, egy nagyon-nagyon jó sikerült támadás felépítés, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City egy-két másodperccel elcsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk. Úgyhogy sikerült őket megfordulni, nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhetnék, ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai, talán azért, mert a City akkor már nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
1: A BL döntővel kezdtük, mondtad, hogy itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arzenálról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár mondtad, hogy már kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
3: Hát mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik ugye a Paris Saint-Germain. Pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszerűen elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El Khalifivel, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arzenál pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Ártétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
1: A riportalanyaim itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
3: Győzően a jobbikért lehet mondani?
1: Tudod? De ki a jobb?
3: Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előny az, hogyha valaki egy ilyet megért. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszor a Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arzenál meg mondom az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási eufórikus állapotban, azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve ők is esélyesek lehetnek a győzelemre.
1: Lőv Zsoltot hallottuk tehát, aki természetesen itt van a BL döntőn, és most volt egy kis szünet, mert egy kicsit megsérült a francia csapat kapusa, saját játékosával ütközött, de már nincs gond, már megigazította a sérót is, és a játékvezető, akiről most beszéljünk egy kicsit, eddig nem volt nehéz dolga szerintem a mérkőzésen, talán ott a 11-esnél is elég határozott volt, ő mutatta, hogy nem volt szándékos kezezés Sakánál, viszont Siebert, ha jól emlékszem, én mondom a nevét.
2: Belén Siebert, igen, a német játékvezető.
1: Igen. Ugye én olvastam róla, hogy azért nagyon érdekes dolog az, hogy nem lesz ott a világbajnokságon, és közben pedig BL döntőt vezet. Hát Laci, ez elég kuriózum, nem?
0: Nem tisztem bírálni egyik szervezetet sem, de valahol hibáztak. Tehát ha valaki BL döntőt vezet, akkor ott kell lenni a világbajnokságon, és fordítva, vagy pedig nem alkalmas rá, hogy BL döntőt vezessen. Nem tudom a hátterét. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor magyar játékvezetőket mondjunk el, például Palotai Károly, Pul, Sándor, vagy Kassai Viktor, akik vezettek BL döntőt.
1: Ki lesz a negyedik? Lesz a negyedik?
0: Hát egyelőre a világbajnokságon sincs játékvezetőnk. És ugye tegnap már itt voltak a két csapat ultrái, ugye az Arsenal ultrái, a Burton Army, az ágyusok, és össze is csaptak, igaz, hogy nem volt hál' Istennek nagyon komoly sérülés, de ott a Király utca környékén voltak azért kis utcai harcok itt a Paris Saint-Germain ultrákkal.
1: Hát majd a meccs után is lesz gondolom azért valami, mert azért angol meg francia szurkolók, ha találkoznak, nem akarom rossz hírüket kelteni, de hát kevés alkalommal olyan, amikor nem vesznek össze.
2: Bocsánat, csak egy sztori a tegnapi naphoz, járkáltam én is a belvárosba, és egy ismerősömmel sétálgattam, és ő rajta egy ilyen angol-brit zászló volt, és francia szurkolókkal találkoztunk, és nyújtották a kezüket, hogy pacsizzak velük, és amikor meglátták az ismerősömmel azt az brit zászlót, akkor el is rántották a kezüket egyből, szóval meg volt a reakció rá.
0: A párizsiaknak meg a Cob of Boulogne a legkeményebb ultrái is itt vannak, és azt kell tudni a franciákról, hogy sokan tudják, hogy a legnépszerűbb csapat Franciaországban a Paris Saint-Germain, hiába csak 1970-ben alakult, 22% a szurkol Franciaországban a Párizsnak, második a Marseille.
1: Egyébként ez egy érdekes dolog, pont világbajnokság volt, nyaralásból jöttünk, Olaszország, Anglia mérkőzést rendeztek, és pont megálltunk Franciaországban, meg nem mondom már a település nevét, de ugye szembe jut. A lényeg az, hogy egy kocsmánál megálltunk, hogy nézzük a mérkőzést. És képzeljétek el, hogy teatház volt, természetesen csak az utcáról tudtuk nézni, és néztem, hogy az egyik oldalon, a kocsma egyik oldalán az olasz szurkolók voltak, a másikon az angolok. És nem vesztek össze, szurkoltak, hát aztán a meccs végén, hogy mi lett, azt nem tudom, de pazar volt látni, hogy így egymás mellett megférsz két szurkolótábor, azért ez is ritka, hogy így megegyezzenek.
0: Igen, és olvastam arról is, amikor Ibrahimovicék visszakerülve is leigazolták a Paris Saint-Germain, már a katari tulajdonosok, akkor nagyon megtisztult a lelátó, kiűzték az összes huligánt a lelátóról, de elkezdtek nézni a régi felvételeket, hogy micsoda hangulat volt előtte. És Ibrahimovicék hatására a katariak is, hogy ne legyen ennyire steril a mérkőzés, hogy legyen hangulat, mert ez a Kobov-Bulony, ez fantasztikus hangulatot tud teremteni. Visszajöhettek a nézőtérre, és próbáltak kompromisszumot kötni. Egy futball szerintem az arról szól, a közönségről szól, és a közönség tudja megcsinálni azt a hangulatot, ami kell a mérkőzéshez, a játékosokat belehajtani.
1: Hát ha csak nincs olyan játékos, mint Cantona, aki kimegy még a közönség sorába, és karatézni, nem emlékeztek még rá. Bence, nem biztos, hogy túl fiatal vagy még.
0: Ferguson volt ugye az edző. Hát de ha már az Arzenálról beszélünk, meg visszamegyünk a fiatalkorra, meg régre, hát Arzén Wenger féle Arzenál, hát én azon nőttem fel, hát Henri, Bergkamp, Ljungberg, Pirez, imádtam a játékukat, és azóta is követem az Arzenált, de érdekes, hogy ez a csapat játéktudásban nem közelíti meg azt, viszont ez a maiak megnyerhetik a BL-t, ami annak a csapatnak nem sikerült.
1: Nem volt ez egy olyan jó Arzenál, hát nem sikerült nekik azt nyerni, amit kellett volna. Ráadásul, ugye az én fiam, a Bence fiam, aki dolgozik is a rádióban, óriási nagy Wenger fan volt, meg Arzenál fan, és Szombathelyen játszott az Arzenál egy mérkőzést, és Kenesei Krisztián gólt rúgott nekik, és egy-egyre végződött, tehát még a haladást sem tudták legyőzni.
0: Jó, hát az egyszerű mérkőzés persze, hát az más, de az az Arzenál, azért abban vitatkoznék, hát egy Bergkamp, Henri, hát az Henri egy élő legenda, itt van egyébként a döntőn, hát Bergkampnak csak ha a fiataloknak ajánlom, hogy rakjanak be videókat, nézzenek ilyen Bergkamp és Henri gólokat, fantasztikus, tehát olyan találatok, ami nem úgy ma megállná a helyét, ezek a játékosok ma is világklasszisok lennének.
1: Az Arzenál nem tudott Henri nyerni, de most az az öröm érte, hogy behozhatta a BL trófeát. Tehát
2: ellenben a Barcelonában nyert, igen, azért BL-t.
1: Volt a kezében, itt egy kicsit húztam is ezzel Szabó Bencét. De mi ne húzzuk az időt, a 34. percben járunk, továbbra is 1-0-ra vezet az Arzenál a Paris Saint-Germain ellen, nálunk pedig jönnek a legfrissebb hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
6: Blackpool 15-13!
5: Radulovics! Gól! Blackpool! Megvan!
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
8: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
4: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Arne Slot távozik a Liverpool éléről. A miniszterelnök szerint a BL döntő erősíti Budapest nemzetközi hírnevét. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
9: Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól. A Liverpool ugyanis az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyeddöntőben búcsúzik a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburgot 37-30-ra felülmúló Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melsungen lesz a vasárnapi döntőben. A BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda OB1-ben, mivel a helyosztó szombati harmadik mérkőzésén 15-11-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből. A házigazda svájci válogatott 6-0-ra kiütötte a norvégokat az A csoportos jégkorong világbajnokság elődöntőjében, ezzel elsőként bejutott a döntőbe. Az alpesiek ellenfele a Kanada-Finnország mérkőzés győztese lesz majd. Krokko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardíniai versenyén Algeróban. A férfiak versenyében 5 magyar volt érdekelt. Közülük végül Léman Csongor szerepelt a legjobban, aki 12. lett. Kovács Zsófia megnyerte a fellemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa bajnok Kovács a selejtezőből a 4. legjobb pontszámmal jutott be a fináléba. A döntőben azonban tovább javított teljesítményén, és 13,6 ponttal a mezőny élén végzett.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Zajlik a BL döntő a Puskás Arénában, a Paris Saint-Germain csapata az Arsenallal mérkőzik. Az UEFA jóvoltából 7 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is ott lehet a döntőn. A miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Magyar Péter hangsúlyozta, a BL döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye, több 10 000 külföldi szurkoló érkezett. 17 000 jegyet kaptak az Arsenal és a PSG szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 000 drukker a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain követi a döntőt. A magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett angol szurkolót keres a rendőrség. A férfit délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel, de az orvosi figyelmeztetés ellenére önkényesen távozott, mert el akart jutni a BL döntőre a Puskás Arénába. A rendőrség a hozzátartozóival is próbálja felvenni a kapcsolatot. Azonnali orvosi ellátásra van szüksége. Állami beavatkozással rendezni a kormány a Dunai Vas mű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzik az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. Az utolsó negyed évében, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése, itthon közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6 000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez.
4: Közlekedés.
9: Az M1-es autópályán Bicske térségében 6 személyautó karambolózott, a 36-os kilométernél mindkét oldalon egy sáv járható, a torlódás Hegyeshalon felé 5-6 kilométeres, az ellenkező oldalon 2 kilométeres az arra szóló kocsisor.
4: Időjárás.
9: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő komoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24-30 fok közé melegszik majd a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kinek hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 44 perc van, azaz még tart az első félidő a BL döntőben itt Budapesten a Paris Saint-Germain Arzenál találkozón az angol gárda vezet Havertz góljával, amelyik egy nagyon-nagyon szép találat volt. Sokat beszéltünk itt már erről, Vukovics Lászlóval, Szabó Bence is felidézte, hogy mennyit játszott ebben a BL sorozatban a sérüléssel bajlódó, kiváló támadó. És hát Bredák József meg mindig tudja, milyen anyagot kell indítani, meg a zenéket is nagyon jó, csak hogy azért ugye összeálljon ez a szurkolói csapatunk. És itt azért az utóbbi időben, amíg a hírek mentek, olyan nagy helyzet, nagy nem lőtösség nem volt, de azért az látszódik, és eszembe jut Löw Zsoltnak egy mondata, amikor azt mondta, hogy úgy tudtak nyerni a Chelsea-vel, hogy egyetlen egy pillanatnyi csúszás volt az ellenfélnél, azt ki tudták használni és nyernek. Tehát itt ilyen nüanszok dönthetnek egy ilyen meccsen akár.
0: Igen, hát ezt már többször említettük, hogy a klubfutball legmagasabb szintjéről beszélünk, itt tényleg világsztárok játszanak, de mivel mindkét csapatban ezért van az, hogy nüanszok dönthetnek. Itt azt látjuk változatlanul, most a Párizs mondjuk bejutott az Arzenál 16-osán belülre, van egy hatalmas kavarodás, de szöglettel, nem kirúgással megúszta az Arzenál, de az ötösön belül volt egy hatalmas kavarodás.
1: Igen, Dembele azért ott próbálja bontogatni a szélén az Arzenált.
0: De igazán helyzetig nem nagyon tud eljutni a Párizs, nagyon kevés terület van, a londoniak remekül lezárják a területeket, és pontrugásokig sem nagyon tudnak eljutni a párizsiak, tehát ez egy keresztbe játék a kapu előtt.
2: Itt az előbbi képen, amit mi láttunk, mondhatjuk azt, hogy 20 méteren védekezett az egész Arzenál.
1: Igen, ez lehet egy meglepetés, mert nem bele volt, aztán Mendez, aki belépett a 16-oson belül, tehát hogyha egy védő fölzárkózik ide a támadáshoz, akkor ez okozhat talán egy kis létszámfort, mert egyébként nagyon nehéz, és amit én látok még, aki nekem egy ilyen meglepetés a Párizsban ez a jó teljesítmény, ez Kvaratskhelia, aki most nem tud hozzátenni olyan sokat.
0: Igen, mert nagyon leszűkítik a területeket. Amit említettem is, hogy a fordítva lenne az 1-0, akkor nagy területek ott tudna futni. Ezek a játékosok meg tudják oldani szűkebb területen is, de hát gondolj bele, hogy mondjuk 10 méterre veszi át az alapvonaltól a labdát, ott kijön rá a saját embere, biztosít mögötte még kettő, nincs területe hova cselezni, valahogy megmozgatja a védőjét, de visszapasszolja, mert egyszerűen nincs hova vinnie a labdát, és erre játszik Arteta, ezt csinálja most az Arzenál. De ahogy említetted, hogy hibából lesz a gól, meg hogy minimális helyzetet is kihasználnak, hát az Arzenál ebben vezet, hogy a félpályánál egy felszabadítás eltalálta az Arzenál játékosát, odapattant Havertz elé, aki nem mondhatjuk, hogy óriási helyzetből, mert nagyon cimbalomszögből, de gyönyörűen kilőtte a rövid felső sarkot.
1: Én készültem nektek itt egy hírrel az imént, aztán itt a hírszerkesztő kolléganő tulajdonképpen lelőtte a poént, nem tudom, Laci, mennyire figyelted, hogy ma délután egy roller baleset ért egy Arzenál szurkolót, akit kórházba szállítottak, de ő saját felelősségére távozott a kórházból, gondolom, hogy vagy ide tartott, vagy itt van a mérkőzésen, de állítólag sürgősen orvosi beavatkozásra volna szükség. Hát olyat már láttunk, hallottunk, hogy szurkoló sajnos zuhant ki mondjuk a nézőtérről, és úgy érte baleset, de hát ennyire elvakultak az emberek, hogy mindenáron akarnak jutni egy ilyen meccsre?
0: Igen, és hát ha már behoztad ezeket a tragédia, ez még hál' Istennek nem tragédia, de tegnap volt a 41 éves évfordulója a Heysel tragédiának, 1985 május 29, ahol rengeteg halálos áldozat is volt. Hát itt az orvosok nyilván azért akarták bent tartani, mert olyan a sérülés, ami ellátásra szorul, de az angol szurkolót meg hajtotta, gondolom, a vére.
1: Keresik.
0: Meg arra gondolok, hogy nem is lehetett szomjas, és mindenképp ott szeretett volna lenni a döntőn, valószínű, hogy ott is van, de hát utána jó lenne, ha megtalálnák az ő érdekében is.
2: Tegnap egyébként rengeteg ilyen embert láttam a városban, akik ezekkel a rollerekkel mentek, és azért tényleg, amit Laci is mondott, járdán száguldottak, és nem szomjas
1: állapotban.
2: Mondom,
1: bukós isak nélkül. Igen, és ezzel nagyot lehet azért esni.
0: És itt a legveszélyesebb az, hogyha magának, mert ha be vagy ittasodva fölülsz, akkor vállalod a kockázatot, az is borzasztó, de az vétlen emberek a legveszélyesebb, hogy olyannak neki megy, vagy esetleg balesetet okoz.
2: Hát ez a... egyébként a hosszabbítás.
1: Igen, éppen én is azt néztem, hogy miután Szafanovot ápolták, valószínűleg azért lesz ennyi hosszabbítás, de ha már Arzenál, de ha már Premier League meg Anglia, ugye ma jött a hír, hogy Slot azonnal távozik a Liverpooltól, azért minket ez a dolog is érdekel, hogy vajon ez Szoboszlai Dominik sorsát szerintetek hogyan befolyásolhatja?
0: Szoboszlai Dominik letette a névjegyét, ő alapember lesz, bárki lesz az új edző.
1: De ott lesz alapember a Liverpoolnál?
0: Ez egy jó kérdés, mert olyan jó teljesítmény nyújtott, hogy nyugodtan akár még följebb is lépett, míg a Liverpoolból nehéz, míg egy Real Madrid nyilván előrelépés lenne. De ezt nem tudom megmondani, viszont Slotnak szerintem valóban kitelt az ideje, mert a Liverpool, az ő szintjükön mondom, tehát nehogy félreértsék a kedves hallgatók, tehát a saját szintjükhöz képest gyenge idényt produkáltak, sokkal több volt ebben a csapatban, és az angol bajnokságban is végülis odaértek a BL szerepést indulást érő helyre, de rengeteg pontot vesztettek, attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy a Premier League a legerősebb bajnokság egész Európában, és ezt nyerte meg az Arsenal 22 év után.
1: Igen, ugye a Liverpool a tavalyi BL sorozatban, akkor ugye abban az évben bajnok lett, és ott is első helyen volt, tehát egy fordulót kihagyhatott, pihenhetett, mert nem kellett neki játszania egy páros mérkőzést, aztán viszont ott elvérzett.
2: Jött a Párizs.
1: Így van.
0: De az egy fantasztikus szezon volt a tavalyi, az meg talán erőn felüli is volt, tehát hogy most mondtad, hogy megnyerték, tényleg mindent megnyertek, ahol indultak, parádés teljesítmény nyújtottak, ott Szalá is szárnya, de szintén nem megyek végig az összes játékoson, tehát sok összetevője van, igazán az öltöző tudja belülről, hogy mi okozta ezt a törést a Liverpoolnál, de hát Angliában azért van a hat nagy csapat, aki mindig ott szokott lenni, most azért egy-kettő bejött eléjük, hát nézzük meg az Aston Villát, aki megnyert az Európa Ligát, bajnokok ligája induló jövőre, tehát egy nagyon-nagyon erős bajnokságról beszélünk, meg hát láttuk a Ferencváros példáján is, egy Nottingham Forest, hogy micsoda a játékerőt képvisel. Tehát nagyon-nagyon jó csapatok.
1: Mondjuk a múltja is remek Nottinghamnek.
0: Persze.
1: Viszont azért valószínűleg az, hogy Borbé Balázs a Ferencvároshoz igazolt, ez nekem óriási meglepetés, nem tudom, ti mit gondoltok róla, még nem jelenti azt, hogy jövőre a Ferencváros mondjuk BL döntőt játszik, de azért számítottatok erre?
0: Közben egy óriási Arsenal lehetőség, megúszta a Paris Saint-Germain, jobb összekötő, én egy kényszerítővel kilépett az Arsenal, és megint Havertz. Az utolsó pillanatban, amikor visszakapta a kényszerítőt, tudott blokkolni a Párizs belső védője, ez is gólba tartó lövés lett volna. 2-0 már nagy bajba került volna a Párizs az eddig látottak alapján. Borbély Balázs 99%-ú a Ferencváros vezetőedzője lett, most hivatalosan állítólag még nem írt alá, de már utolsó simítások vannak hátra. Tehát azért
1: Győrből távozik.
0: Azért bontotta fel a szerződését, mert a Fradihoz fog igazolni, de most még a ferencvárosi bejelentés a hivatalos, tehát az várat még magára.
1: De én Bencének fölidéztem egy ilyen beszélgetést, nem tudom, Laci, te emlékszel rá, hogy amikor a kupában indulhatott ugye a Győr ebben az esztendőben, tehát hát igen, az kicsit olyan, hogy is mondjam, érdekesen mondta, hogy hát itt Győrben azért hogy vannak meg a feltételek a nemzetközi kupához. Gondolt itt gondolom a stadionra, mert ugye például a BL-ben a Győr nem játszhat hazai pályán.
0: Volt, akkor volt az a fű, amikor gombás volt, és
1: az
0: nem játszhat.
1: Utána jött, igen, igen.
0: Az is volt nekik, hogy máshol kellett fogadni. De azért egy rapiddal, azért a főtábláért játszottak attól függetlenül, hogy
2: ellenben a főtáblán, ha a Győrbe jutott volna a konferenciáligába, akkor biztosan nem játszott volna ott, és mint helyszín egyébként kettő opció vetődik fel, ami közeli, hogy a Fehérvári stadion, amit érzelmileg a győriek nem szeretnének, és a másik esetleg a szombathelyi, amire kigondolt volna más, mondjuk az elmúlt időszakban a szombathelyen, hogy akár BL meccset is láthattak.
1: Persze volt ilyen, hát a Dunaferi is játszott annak idején Győrben, amikor Egervári Sándor volt a vezetőedző.
0: Hát a szombathely ugyanannyira van, mint Budapest, akkor Budapest is följöhet már Győr, de természetesen ugye pont fél távon van Győr, Budapest és Szombathely között. De most visszatérve az alapkérdésre, hogy a Fradihoz jön, ez azt mondatja nekem, hogy itt akkor rendeződni kell a Ferencvárosnál a háttérnek, mert ha Borbély odajön, akkor nyilván szerepelni szeretne, és milyen furcsa fintora a sorsnak, hogy nem a BL-be indul a Ferencváros, 7-szer bajnok lett, pont az edző jön oda, aki letaszította őket a trónról, de ha meg ez nem történt volna meg, akkor Robi Ki még mindig ott ülne a padon, és akkor azt mondják, hogy egy sikeres szezon, egy ponton múlt ez, hogy most azt mondják akkor, hogy mindent megnyertünk, de akkor se lenne sikeres a szezon az én szememben például, mert nem úgy játszott a Ferencváros, de elmondhatnák, hogy bajnokok vagyunk, stb. Stb.
1: Egy történelmi krónikák csak azt jegyzik meg.
0: Persze, de így pedig akkor nem került volna sor el a cserére, mert akkor Robi Keane maradt volna továbbra is.
2: Egyébként Laci, ez szerinted mennyire volt a Balázs részéről érzelmi döntés? Ugye ő dolgozott a Ferencvárosnál, nyilván szakmailag talán kimondhatjuk, hogy a Ferencváros egy nagyobb lépés, de mennyi számít az érzelmi oldal? Hogy a
1: na meg ugye Hajnal Tamás barátja, ne felejtjük el.
2: Az meg megint egy plusz ilyen opció.
0: Dolgozott ugye 3 évet a Fradinál, Hajnal Tamás a barátja, ezt mind jól összefoglaltátok, de amikor elkezd valaki focizni kisgyerekként, akkor NB1-es focista szeretne lenni válogatott, ugyanez az edzősködés. Akkor elkezdett szeretnél NB1-be edzősködni, bajnoki címekért menni, utána nemzetközi kupába szerepelni. Most mondhatják, hogy a Győrrel is ugye megérte a bajnokságot, kint lehet a nemzetközi porondon, de ami garantált, meg hosszú távon az egy 21 milliárdos költségvetésű csapatról beszélünk a Ferencváros esetében, aki 7-szeres bajnok, minden évben ott van a utóbbi időben, utóbbi 4-5 évben a csoportkörér is, de a BL-ér, ugye a BL főtábla a nagy cél a Ferencvárosnál, ami legutóbb Rebrovnál sikerült a Covid járvány idején, és erre itt van esély, tehát arra szerettem volna kiukadni, hogy amikor elkezdte az edzői pályát, akkor ő minél magasabbra vágyott, és ha megadatik ez a lehetőség, érzelmileg szerintem nem volt könnyű meghozni ezt, mert hozzánőtt a győri csapat, meg bajnokok lettek együtt, fantasztikus siker, de jött egy ilyen felkérés, nyilván végiggondolt minden opciót, és szerintem az mellett döntött, hogy hosszú távon itt a háttér miatt, a közönség miatt a jövőkép itt jobban biztosított.
1: És ebben a pillanatban pedig már elmondhatjuk, hogy letelt bőven a 6 perc, 6 és fél perc, és véget is vetett a játékvezető. Az Arzenál játékosai kicsit méltatlankodtak, mert szöglethez jutottak volna még, Sakan végezte volna el, de erre már nem került sor. Viszont 51 percnyi játék után, egész pontosan 51 és fél perc után vezet az Arzenál együttese Havertz góljával. Hallottuk már Kreisz Bálintot még a találkozó előtt, hogy ott van a szurkolói zónában. Hát nem tudom, remélem most is jól hallasz minket, Bálint. Hát mi volt hangrobbanás az első gólnál?
6: Sziasztok, én tökéletesen hallak titeket, és remélem, ez fordítva is igaz, mert itt továbbra is sok a hangszóró, és az emberek száma is viszonylag nagy, hiszen a Hősök terére kirakták a megtelt táblát, mert nem nagyon engednek be új szurkolókat. Igen, volt hangrobbanás az első gólnál, elég sok Arzenál szurkoló van mindenhol szerte a téren, és az első gólnál sok az, hogy kik szurkolnak az angol csapatnak. Fantasztikus egyébként a hangulat. Nem tudom, szerintem, ha valaki 10-15 éve azt mondja, hogy Bajnokok Ligája döntőt fog húzni a Hősök terén, a Szépművészeti Múzeum előtt, a Bőcsarnok lépcsével szemben, a szobrok alatt, akkor szerintem nevettem volna egy jót, és azt mondtam volna, hogy ez teljesen esélytelen, de ez most még megtörténik, és kicsit olyan hihetetlen az egész. Hogyha így beszélünk a mérkőzésről, a szurkolókon az látszódik, hogy a fél idő másfejre kicsit kezdték elveszteni az érdeklődést, mert többen mentek az italpultok felé. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy az Arzenál gólya után a PSG azért egy folyamatos nyomást csinál, és az Arzenál meg inkább a kirúgtatást választja, szóval egy ilyen lassabb mederbe ment át a mérkőzés. Istenem, egy futball szakértőnek apostrofálja magam, de azért én magyar szurkolóként, aki örül annak, hogy Budapesten van a BL döntő, abszolút azt gondolom, hogy jó látni azt a fajta kreatív támadást, amit a PSG nyújt, és ahogy a bejelentkezés előtt is mondtam, remélem, hogy a Paris Saint-Germain is gólt lő, már csak azért is, mert 2018 óta nem volt olyan Bajnokok Ligája döntő, ahol mind a két együttes betalált volna a kapuba. Szóval ez nem valamelyik csapatnak szurkolás, hanem azt jelenti, hogy akkor egy izgalmas mérkőzés, és az megint átalakítaná a játék dinamikáját. Semleges szurkol egyébként hozzá hasonlóan, ahogy látom, ebben bízik, mert ahogy mondtam, itt nagyon sokfajta nemzet, klub képviselői jelen ezekben argentin válogatott, brazil válogatott, Barcelona tetoválásos, Boca Juniors mezes szurkolók, elképesztő az, hogy tényleg a labdarúgás fővárosa lett Budapest erre néhány napra.
1: Igen, így van, de hát azért ne felejtjük, hogy rendeztek már itt lóversenyt is a magyar vágtát, úgyhogy sok mindent megért már a Hősök tere.
6: Így van, ezt is, igen, és nagy beszédeket is megért az elmúlt 30 évben itt a Műcsarnok lépcsője, de azért olyan, hogy Bajnokok Ligája döntő legyen, itt még nem volt, tehát azért a Hősök tere is mindig meg tud újulni ilyen szempontból is, és a történelem egy-egy újabb fejezetét tudja írni. Egyébként a szurkolók most a fél időben is feltalálják magukat a kreatív programokat illetően. A szponzoroknak vannak kint stadjai, de egyébként vannak kiállítások, különböző mezeket lehet megnézni, lehet látni az összes Bajnokok Ligája győztes csapatnak az aktuális.
1: Köszönjük szépen! Kreisz Bálint egy kicsit közben eltűnt, de ő azt mondta ugye, hogy történelmet lehetne írni. Hát történelmet írhat az Arzenál is, meg az angol csapatok, hogyha mind a három kupában diadalmaskodnak. Te hogy látod egy fél idő után, Laci?
0: Pontosan, így is történelmet írhatnak, meg úgy is, hogy először lenne BL győztes az Arzenál. Mind a három kupát megnyerni, nem is tudom, hogy volt-e példa, vagy ha volt is nagyon régen, hogy egy ország minden kupát behúzott. Az első fél idő alapján, ha a helyzeteket nézem, akkor az Arzenál teljesen jogosan vezet, mert a Párizs hiába van óriási labdabirtoklási fölényben, nem tud igazi helyzeteket kialakítani, pontrugásokig sem jut el, egyszer-egyszer volt beadó pozíció, egy-egy kis kavarodás, de eddig az Arzenál akarata érvényesül. A párizsiaknak nem feltétlenül cserékkel, avval is tud változtatni minőségben, de a játékban kell változtatni, és ha valaki, akkor Luis Enrique ezt nagyon tudja.
1: Mindjárt innen folytatjuk, de itt van kolléganőnk a helyszínről, Somogyi Zsófi. Zsófi, hát van még hangod?
10: Van, szia Balázs.
1: Milyen volt az első fél idő, hogy láttad?
10: Abszolút egyet tudok érteni Lacival, itt elkaptam az utolsó szavait, mert tényleg ahogyan azt is követitek ugye már a mérkőzést, hogy itt az Arzenál az, aki megérdemelten vezet. számomra egyébként tényleg megdöbbentő, de nyilván ezt vártuk az Ardenától, hogy mennyire jól tudja megölni a párizsiaknak a támadó játékát, és tényleg ez a köszönöm kemény véreket is mennyire effektív. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ezt majd a második fénidőben mennyire tud kitartani, és arra is kíváncsi vagyok, hogy változtatnak majd a csapatok. Nem tudom, Lassi, mit gondol arról. Én kicsit hiányolom egyébként a párizsi oldalról a több lövést. Talán azt gondolom, hogy talán a bátrabb lövéseket vártam, vagy várnék, de nyilván ez nem az én tisztem. Minden esetre a hangulatra arra nem lehet kifogás, az 1-0 az, ugye én sok helyen találkoztam egy ilyen véleménnyel, hogy az Arzenál nyerhet 1-0-ra, és hogyha az Arzenál nyer, akkor az a 1-0, amit legtöbbször láttam, én azért bízom benne, hogy lesz még gól. Az Arzenál szurkolók rendkívül jó hangulatban vannak, de párizsi szurkolók is a biztatás és a lelkesedés nem ilyenkor egyértelmű. Szerintem ők is még egy nagy kockázatot állnak, egyébként én is.
1: Zsófi, a mögött a kapu mögött ülsz, ahova egyébként rúgták a gólt?
10: Nem. Nem. Én ezt nem tudok, jóval följebb, hogyha a játékos kiárúval szembeni lelátom, hogy nem, de igazán rálátom a kapitányi oldalra.
1: Köszönjük szépen Somogyi Zsófinak, hát elnézést kérünk, hogy a telefonvonal egy kicsit akadozott néha, de hát ez természetes, hát gondolom, hogy mindenki telefonál egyfolytában, bár állítólag megerősítették a lehetőségeket arra, hogy jó minőségű legyen a vonal. Laci, kaptál azért egy kérdést a Zsófitól.
0: Igen, ez Ártétát dicséri, hogy lövőhelyzetig sem jutnak el párizsiak. És ez azért nagyon érdekes adat az első fél időt nézve, mert az Arzenál annyira jól hajtja végre azt, amit Arteta kért tőlük, ez a tolódásos védekezés, mert el szoktuk mondani, hogy akkor van ideje tolódni a védelemnek, hogyha lassan járatják a labdát, de hát a párizsiak azért tudjuk, hogy milyen képességű labdarúgók. Na most ezen a szinten megölni, kiölni a játékot, mert ugye a Jobbik csapat ellen akkor tudsz eredményes lenni, ha megölöd a játékukat, nem hagyod őket, hogy átvegyék a labdát, rágyorsítsanak, területekhez jussanak. Ezt az Arzenál remekül csinálja, és ez mellett a gólján kívül volt az a másik Havertz lehetőség a kényszerítő után, amit szerintem a gólon kívül a legnagyobb helyzet volt az első fél időben. Olyan szempontból érdekes első fél időt láttunk, hogy párizsi óriás labdabirtoklás, de teljesen meddő, tehát az ellenfél tér felé 30 méterre a felállt védelem előtti passzolgatás, az Arzenál remekül tolódott, helyzetekig nem jutott a Párizs, tehát ezen kell valamit Luis Enriquének kitalálni, hogy vagy behoz egy magas ember, de ez nem az ő játékuk, hogy fölüvelgetik és a második labdákra mennek, mert megvannak nekik a kreatív egyéni játékosaik. Viszont akkor be kell vállalni egy olyasmit, hogy egy az egybe védekezik hátul teljesen, és kockázatot vállal azáltal, hogy még jobban szabadrugást sem tudtak kiharcolni. Az is meglepetés, hogy egy ennyire zárt fal ellen az Arzenál annyira figyel arra is, hogy szabadrugást se engedélyezzen a Arzenálnak, vagyis a párizsiaknak, bocsánat, mert hogy úgy védekeznek, hogy biztosítják egymást, és figyelnek arra, mert ez is el lett mondva nyilván, hogy fölösleges szabadrugás helyzetet ne csináljunk. A másik oldalon meg ez fokozottan érvényes, mert az Arzenálnak a legnagyobb erőssége a pontrugás. Igaz, hogy most egy teljesen vétlen eladott labdából sikerült megszerezni a vezetést, de ez nem osszoroz, viszont ha lesznek szögletek meg szabadrugások, akkor a párizsiaknak nagyon kell arra figyelni, hogy ha az Arzenál megszerzi a második gólt, akkor szerintem 2-0-ról már nem jön vissza.
1: Éppen láttam arról most egy ilyen ábrát, hogy mennyi sikertelen beadása volt a Párizsnak, tehát nem találták meg az embereket vele, de hát majd innen folytatjuk hamarosan. Említettük már itt a műsorban többször, hogy Kü Lajos ugye Bekdöntőt játszhatott, és hát ő ugye a magyar válogatottban is szerepelt, a Ferencváros színeiben is játszott, és ugye a magyar válogatottal Európa-bajnoki negyedik helyzet volt, az olimpián ezüstérmes lett, és utána külföldre távozott. Hát most felidézi azt a részt, amikor a Bekdöntőt játszott a Brüss színeiben.
11: És akkor eltiltottak bennünket, stb. Nem érdekelt a labdarúgás. De aztán utána mégiscsak tehát rádió mentem, hogy hát valami kudarc tűrő képesség, hogy mégiscsak kell. Hát most oké, a világnak nincs vége, ugye nem jutottunk be oda, ami óriási szív, most is. Ahogy a Gosis Gyuláéknak tudom, amikor hallja Gyula, hogy 54. A németek, jaj Istenem, ma látom, hogy a vérnyomása körülbelül, nem is tudom. Ugyanúgy olimpiai döntő. De meg egyáltalán az oroszok ellen, tehát a szovjetek ellen az EB döntőbe jutás, ott is. Hát ott is reális esélyünk volt. és odaüthetünk, egy nyár alatt kéne odaüthetünk, ha nem is a Mount Everestre, de közelébe.
1: És akkor ezért kellett elmenned a Fradiból?
11: Hát ott volt, tehát összevesztem embereket, komoly problémák voltak. Olyan értelemben, tehát más témával is. Hogy mondjam, hát én nem voltam soha kommunista. Ebből, tehát addig, amíg csúcson voltam, tehát nem tudtak belémködni. Ott aztán később igen. És akkor közölték azt, hogy nemzetellenes, népellenes, mindent közül, szovjetellenes. Még azt is mondom, én mondom, itt van jó ember, meg van rossz ember, nekem zsidó barátom. A lényeg az volt, kérlek szépen, hogy Kutas Pista bácsi fiaként szeretett. És valaki elvadította, közölte vele, hogy gyűlöli az oroszokat, gyűlöl zsidókat, gyűlöl, mindent gyűlöl, kommunit, mindent érted. Csak közölték velem, hogy NB szinte se játszatok érte. Tehát még NB3-ban. Grosics Gyula mondta, hogy elnöke a Volánnak, valasz egybe el tud intézni egy lehetőséget. Életteret.
0: Hát Gyula.
11: Mondták 3700, míg világ lesz emlékezni. Hát gyere oda, húzd meg magad, majd lesz valam. Nem, akkor tudtam, hogy én már készítem elő a lehetőséget, kérlek szépen, hogy finoman fogalma megpattanja a polaci állapot.
1: De akkor ki kellett egy évet hagynod?
11: Egy évet? Eltiltottak egy évet, pontosan. És akkor te feje, valami egészet, egy születésnapom volt Albert Hallban, Steinstraat 80, a legszebb üzletház egész, most is kimi, Észak-Velencéje, az egy múzeum, kérlek szépen. 8-900 éves házak ott állnak a csatornákban, tódulnak a turisták Japántól, mit tudom én, USA-ig, Kanadától, Dél-Afrikáig. Mindig turista szezon van, érte. Gyönyörűséges város. És már akkor kétszer bajnok csapat volt. Minden ott. Kenyérgyárátok ezzel, bár minden. Ingatlantok, minden. És a csapat is az ő tulajdon gyakorlatilag. És fiaként szeretett ott, tehát anyámat kihozatta ott, érte. Tehát fantasztikus, ez egy csoda. Hát ezt komolyan mondom, hogy messziről jött ember, ugye sok minden, de hát ez egy csoda volt ott, érte. És akkor még folytatódott a csoda. Említettem, hogy kétszeres bajnokcsapat volt, és természetesen, mint bajnokcsapat, akkor Beck volt. Bajnokcsapat indult a brüsszeli csapat, kérlek szépen, a Európa. Én el voltam tiltva. Az első csapat, az első ellenfél volt, kérlek szépen, egy finn csapat. Simán megvert. Utána második Panathinaikosz, simán megvertük. A harmadik spanyol Atletico, az volt a spanyol bajnok. Megvertük, és a negyedik már a legjobb négy között a Juventus volt. Na, ekkor már kérdője volt, hogy mikor jár le, tehát nem tudtuk biztosan, mikor jár le az eltiltásunk. A delegáció indult, kérlek szépen, Torinóba, és akkor ülünk az öltözőben, a Happel volt, egy világhírű edzőnk volt, és kérdezi tőlem, hogy paprika, tehát ez volt a magyar voltam, és ő osztrák, tehát mondja, paprika, mondja nekem, paprika. Mi van a papíroddal? Tehát az eltiltás van, tréner, nem tudom. A szekretár megkérdezik a titkárságot, hogy lejárt-e vagy nem. Csak ott ült a delegáció, utazása készen, edzés után kérlek szépen, fölküldtek, jön le a titkárnő, hogy még két hét eljöhetsz Torinóba, Juventus ellen, de nem játszhatsz. Hát akkor nem megyek a Torinóba, itt a tréningezik, azt megnézem televízióban. Kész. Ott maradtam, Bűzsbe, ott kikaptunk 1-0-ra, 75 ezer néző előtt, Capri rúgta gólt, Zoff, Sire, ezek játszottak, vagy Bettega, mindenki válogatott volt, Kauzil, mindenki. És akkor visszavágom, a belga labdarúgás történt először és utoljára, legyőztük kérek az olasz válogatottat, és beütöttünk először, se alaz előtt, se azután nem történt ez meg, a bajnokcsapatok Európa Kupa döntő, ami a BL most. De akkor a bajnokcsapatok Európa Kupa, az magasabb szintű volt, mert csak a bajnokcsapat indulhatott. Most itt indulhat, aki ráér, érte. Legyőztük 2-0-ra, és a Wembley-be volt a döntők, hát kérdezel el, óriási dolog. Tehát a belga labdarúgás története, és azóta se történt ez. Na, lejárt az eltiltáson. Úgy történt a dolog, kérdezik, hogy szombaton, még a Wembley meccs előtt, tehát a Európa Kupa döntő meccs előtt, a belga kupába játszottunk Charleroi ellen. Charleroi-ba. Hát ott senki nem tette oda magát, ott kikaptunk, nem is tudom, 3-1-re azt hiszem. Hát mindenki féltett a lábát, ott akart lenni a megdöntő nyilván. Wembley stadionban volt. A régi Wembley stadion volt a döntő. Még egy érdekességet az előzményekről. Halljam, hogy az egyik pártlap, nem is mondom a nevét, az egyik pártlap írta, kérem, hogy két héttel azelőtt Kül-Lajos összekülönbözött a rend őreivel Riesbe, és kocsmai verekedés után az őt legjobban megillető helyre a liezsi börtönbe került. Na, rá két vagy három hétre levették az információt, hogy megdöntős a csapat, és a közölték, hogy a magyar származású Kül-Lajos is, kérem, feltételezhetően ott lesz a döntőbe, kifutó játékosok, már akkor magyar származású lettem ki. A mérkőzés előtt odajön a Berga, a szakkommentátor, Rigde Szadeli, a legnagyobb, mindegyik legnagyobb szakkommentátor, azt mondja, Lajos, I've spoken to Thomas, tehát beszéltem Vitra, Tamás, Thomas, és mondtam neki, hogy There is a Hungarian guy, tehát egy magyar srác. Kérdezte ki? Mondjam ki. Hát nem mertem oda nevemet, csak képzeled. De nem, pekje volt, a magyar televíziós közvetített, ott futott el 10-es, number 10, kő. Az egész ország, érted? Tehát, hogy úristen. És akkor ott játszom. A meccs előtt, már Londonban voltunk, telefonáltam haza anyámnak, és mondom, hogy itt vagyunk már egy gyönyörű kastélyba, London külvárosába, skót tulajdonával a kastély, készülünk a meccsre. Holnap játsz. Műcsoda! Ez az újság megírta, börtönben vagy. Hát csak nem gondolod, hogy a börtönben lehet itt telefonálgatni jobbra-balra. Mondhatsz, amit akarsz, az újság megírta, hogy börtönben vagy. Na, te, jó, mondom, de hát ha így gondolod, akkor, hát jó, börtönben vagyok. Csak azzal tudtam bebizonyítani, hogy nem börtönben, hogy a magyar televízió megvásárolta a közvetítést, és kénytelen volt közvetíteni, érted? És valamit kellett mondani a 10-es, hogy ki ez, érted? Valamit mondod, nyilván. Hát ilyen nincs is. Első fél 0-0 volt. Második fél időben, második fél idő közepén Szüneszel játék két lába belém szállt, alig tudtam menni utána, bokám darabokba volt, és lehúztak a pályára. 0-0-nál mentem el, rá 8 percre rúgtak egy gólt Kenny Dalglish, 1-0-ra győztek. De azt nem mondom, tehát Liverpool-ra játszottuk. Liverpool volt, akkor a világ legjobb csapata volt, azt megelőző évben is ők nyertek bajnokcsapat, Rómába győztek, Róma ellen. Tehát a világ legjobb csapata volt, ők jobbak voltak, de mégis hazai pályán játszottak, ők érted? Tehát azért Wembley-be játszani, ha mi mondjuk Brüsszelbe játszottunk volna, azért esetleg más, vagy akárhol más, Párizsba, vagy akárhol, érted? De hát Londonban volt a meccs, és kérlek szépen, hát ennyire győztek. Nekem is volt egy helyzetem, meg volt az utolsó percben a Sörensennek egy helyzete, de mindegy, a lényeg a dolog az, hogy ez óriási dolog volt, tehát az egész világon. Tehát mentünk, mit tudom, 2 év múlva Párizsba, ott is, tehát emlékeztek, hogy felléptünk, tehát megdöntősek volt.
1: Kőlajost hallottuk, tehát itt még lassan már elkezdődik a második félidő, még azt mondtam, hogy tart a szünet ebben a pillanatban, úgy látom, hogy megkezdődött a második félidő, és hát ugye itt is mi is beszélgettünk. Laci, milyen változásra van szüksége a Párizsnak ahhoz, hogy egyáltalán egyenlíteni tudjon, bár itt már megoszlanak a vélemények, sokak szerint lesz akár egy hosszabbítás, van, aki azt mondta, hogy ezzel a játékkal is az Arsenal ezzel az 1-0-al behúzza a mérkőzést, te hogy látod?
0: Nagyon érdekes statisztika, amit Kreisz Bálint kollégánk mondott, hogy 2018 óta mindig csak az egyik csapat talált be a döntőbe. Ha ezt nézem, akkor eldőlt a párharc, de tudjuk, hogy nem a statisztikák játszanak. Hát én remélem, hogy lesznek még gólok, attól függetlenül, hogy mondjuk speciálisan az Arzenának szurkolok. Én megelégednék avval, de a nézők, tehát a nézőkről szól a futball. A Párizsnak abba kell változtatni szerintem, hogy szabadrugásokat kéne tudni kiharcolni, mert ezek a játékosok meg tudják ezt csinálni, hogy rágyorsítanak és megcsinálják, de több kockázatot kell vállalni. Nyilván Luis Enrique a világ egyik legjobb edzője, tehát ő tudja, hogy mit kell csinálni, csak ahhoz képest közben egy sárga lap időhúzásért nem dobta be az Arsenal játékos a labdát. Ennek lehet jelentősége, mert kapsz egy sárgát védőként, akkor már nem tudsz úgy oda lépni, tehát például egy létszámfölének lehet döntő jelentősége. Az Arzenálnál a védekezés akkor borulhat, hogyha esetleg ez még egy olyan faltot csinál és kiállítják, de visszatérve, ha a párizsiak gyorsabban járatják a labát és előhozzák azokat a kvalitásokat, ami jellemzi őket egyénileg, akkor ott lesznek olyan szabadrugás pozíciók, olyan lehetőségek. A második fél időben nem tudom elképzelni, hogy lejátszik egy meccset úgy a Párizs, hogy nincs helyzetem, mert az első fél időben nem volt.
1: Picit hagyj finnyáskodjak, nekem jobban tetszik mondjuk egy olyan őszinte futball, mint ami volt akár a Real Bayern meccsen, vagy a Párizs meccsén is a Bayern ellen, tehát valahogy az jobban népszerűsíti ezt a sportágat, a sok gól, a látványos játék, hát itt most nem erről beszélhetünk, hogy egymásnak estek a gárdák.
0: Az első fél idő alapján nem ez lesz minden idők legszebb eldöntője nyilván, de a játékosok, meg az edzők azt mondanák, hogy ugye Mourinho mondta, ha jól emlékszem, hogy a döntő nem szépen kell játszani, nem
1: nyerni kell.
0: Amikor
1: behúzták a Chelsea buszt, ugye?
0: Igen.
1: És egy kontrából megnyerték.
0: A trófeát azt ugye meg kell nyerni, nem szépen kell játszani, haza kell vinni a beksérleget. De amit mondasz, én avval egyet tudok érteni, és a nézők is. Természetesen az Arsenal szurkolók megelégenek, a legcsúnyább góllal nyernek, de a párizsiak is most. De most az összes többi semleges nézőről beszélünk, meg aki otthon nézi, vagy jegyet váltotta a mérkőzésre, hogy BL döntő, az természetesen a támadó futball. Hát egy Bayern-Párizs lett volna a döntő, az 5-4-es meccs, hát az fantasztikus volt.
1: Hát ez azért nem volt várható, és nem is történik meg minden bizonnyal. 3 perce tart a második félidő, egyelőre a játék képe ebben a pár percben itt nem sokat változott. Mi most egy kicsit pihentetővel zenélünk, aztán jövünk vissza Vukovics Jászlóval.
4: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 19 óra 16 perc van, Jabában zajlik a BL döntő, változatlanul csak egy gól a mérkőzés elején, Havertz jó voltából, és hát olyan sok helyzet nincs, a kapusok valószínűleg nem ezen a meccsen fogják eladni magukat esetleg, mert hogy nem nagyon kellett parádézniuk, igaz a franciák kapusa, hát ott a rövid saroknál tehetetlen volt, egy nagyon éles lövést kapott, a másik oldalon viszont az Arsenal kapusának nem volt olyan nagyon nagy védenivalója.
2: Igen, az Arsenal nem bánja, hogy nem változott a játékképe. A párizsiak szemmel láthatóan próbálnak változtatni, próbálják kicsit gyorsítani a játékot, de az utolsó pillanatban majdnem oda kerültek egy kényszerűt után az Arsenal 16-osán belül a párizsiak, de mindig van egy segítő, aki odaér, aki utolsó pillanatban el tudja pöckölni a labdát. A párizsiaknak előbb-utóbb váltani kell valamiben. Luis Enrique nagyon vehemensen irányítja most a pályán kívülről a sajátjait. Bárkolá van, aki a csatársóba be tud jönni, de nem feltétlenül attól lesz támadóbb egy csapatot, csatárt hozol be, hanem hogy meg tudod csinálni azokat a beadó pozíciókat, lövőhelyzeteket, amiből hát jó helyen szerzel labdát és le tudod kontrázni. Itt most kontráról azért nem beszélhetünk, mert az Arsenal nem jön előre, tehát ők a biztonságot tartják minden előtt. Nagyon jót tenne a mérkőzésnek, attól függetlenül, hogy mondjuk én speciál az Arsenalnak szurkolok, egy párizsi gól, mert akkor újra egál lenne, és újra menni kéne a győztes gólért.
1: Lehet, hogy a párizsi szurkolók majd itt várnak téged kint a meccs után a rádió előtt.
2: Nem baj, ott már nyertek BL-t, nem lesznek mérgesek.
1: De az is érdekes, hogy egyik edző sem cserélt. Szerinted kell majd belenyúlni ebbe a mérkőzésbe, vagy meddig tart a bizalom mondjuk például Luis Enrique részéről?
2: Ez a mérkőzés alakulásától függ, mert itt szerintem előre eltervezett cserék nincsenek. Hát Dembélé és Hakimiről tudjuk, hogy sérülés miatt sokat kihagytak nekik az erőlétüket, tehát ők saját maguk jelzik a saját vezetőedzőjüknek, ha nem bírják tovább, de egyébként a mérkőzés forgatókönyvétől függ, hogy kihez fognak nyúlni az edzők. Az Arsenalnál is, hát ha marad az 1-0, akkor természetesen, meg hát szintén Arteta tudja, és Enrique, hogy ki milyen állapotban van, ki mennyit játszott, ki, hát azért minden mérés rendelkezésükre áll az edzőknek, tudják azt, hogy valakinek most mondjuk erőlét miatt le kell jönnie, vagy van egy kisebb sérülése, de minőségben egy picit erősebbnek érzem a párizsiak kispadját.
1: Ha már Párizs, ugye említetted te is, hogy nem olyan régóta létezik ez a klub, de hát azért itt is volt már olyan magyar történet, amelyik meghatározó volt a Párizs életében is, hiszen a Videoton csapata ugye 1985-ben eljutott egészen a fináléig, a Real Madrid ellen játszotta a döntőt, akkor a Videoton is kapott ki hazai pályán 3-0, majd nyert Madridban 1-0. A Laci elmesélte itt ezt a sztorit annak idején, hogy Diszlu Péter mondta, hogy
2: azt mondja, Bernabeu-ből hogy lehet gólt kapni? Mindig ezt hajtogatta, mert egy durra nyert ott a visszavágó. Ezt nem értem, a Bernabeu-ba.
1: Viszont a párizsiak sem számítottak arra, hogy majd a Videotonnal, ha összetalálkoznak, akkor ilyen nagy blama éri őket, ugyanis bármilyen hihetetlen, az oda-visszavágós párharcban háromszor győzte le őket a Videoton, és az egyik főszereplő Szabó József volt. Most hallgassuk meg az ő visszaemlékezését.
3: 83-ban, hogy amikor harmadikok lettünk, előtte való évben majdnem kiestünk. Tehát amikor a Verebes Józsi elment, jött egy Molnár nevezetű, Molnár Ferenc nevezetű edző, akivel valahogy a csapat nem találta az összhangot, nem ismerte el a tudását, meg szóval minden összejátszott ellenünk, úgyhogy a végén gólkülönbségen maradtunk csak bent. És akkor jött a Feri bácsi, a Kovács Feri bácsi, és abban az évben ugye elindult a csapat, stabilan játszott, és amit előbb említettem, hogy az utolsó mérkőzésen a Fradi ellen bebiztosítottuk, hogy harmadikok lettünk, és azáltal tudtunk indulni a UEFA kupába, tehát a 83-84-es bajnokságban harmadik helyen végeztük, és akkor indultunk el a nemzetközi porondon, ami hát úgy sikerült, ahogy sikerült.
1: Nem is álmodtatok ilyen kupamenetelésről. Benne volt azért az is, hogy ilyen kis lesajnált csapat voltatok, kis szocialista országból, nem annyira figyeltek először rátok?
3: Egyértelmű. Hát ha belegondolunk, hogy egy nagy adag szerencsés kellett ez az egészhez, hogy odáig eljössünk, mert már az első forduló egy Dukla Prága ellen is azért úgy rezgett a léc, tehát egy szerencsés gólt, amit én rúgtam itthon, azzal nyertünk. Kint egy elég mély talajú pályán egy nyögvelős játékkal, egy

0: vizsgálatot jutottunk tovább, hát utána elmentük egy agyonsztárot Párizshoz, ahol talán se tudták, hogy hol van Magyarország, nem az, hogy a videóton. Tehát ő náluk lehetett nagyon érezni azt, hogy lekezelnek bennünket. És hát sikerült őket úgy meglepnünk, hogy aztán kint Párizsban szenzációs mérkőzésen, a 4-0-ra vezettünk, azt 4-2 lett.
1: De ott is rúgtál két gólt?
0: Igen, az első kettőt én rúgtam, és a Csongradi felrúgta a másik kettőt. Utána volt az a emlékezetes ködös visszavágban, amikor félbe szakadt, hogyha ott is 2-0-ra vezettünk, szintén rúgtam gólt. Ha azt nem fújja le a bíró, akkor ott egy ötös a vége. Tehát akkor nagyon megverik a Párizs, mert akkor a 2-0-nál lehetett érezni, hogy ők feladták. Kaptak egy újabb esélyt, másnap újból kellett játszani, akkor Matyi góljával nyertünk, hány istenek, de akkor már azért szenvedősebb volt. De a lényeg az volt, hogy azt a Párizst azt simán kivertük, és hát utána jöttek a többi eredmények, ami azért mindenhol úgy volt, hogy nem mi voltunk az esélyesek.
1: A Párizs tulajdonképpen háromszor vertétek meg, ez is ritka egy sorozatban, hogy valakinek ez így sikerül. Aztán pedig jött a te mérkőzésed, sokan úgy mondják, legalábbis a Partizán ellenit.
0: Így igaz. Hát beleborzogok abban a mérkőzésben, hogyha visszagondolok rá. Tény és való, hogy az a jugoszláv csapatok akkor nagyon erősek voltak. Még most is a tagállamaik is nagyon erősek csapatban, fociban is, kézében, mindenben, de ez a Partizán, ugye az előttük lévő fordulóban Angliában kikapott 6-2-re egy Kingsfield Rangers-től, és onnan tovább tudott jutni, hogy 4-0-al, ott ami szenzációs eredmény volt nekik, és hát ők el se tudták képzelni, hogy egy videóton megállíthatja őket. És hát egy igen-igen kellemetlen élményben lehetett részük, mert nagyon jól játszó Partizánt vertünk meg 5-0-ra, úgyhogy ott minden összejött személy szerint nekem is, meg a csapatnak is, de nagyon sokat tettünk érte, hogy az a meccs így alakuljon.
1: És akkor mondjuk, mikor aznap felébredtél reggel, akkor mit érezted, hogy hú, én ma nagyon jó leszek, hú, lehet, hogy kikapunk itthon a Partizántól, vége ennek a sorozatnak, vagy mi járt a fejedben?
0: Ez egy érdekes dolog, ezt már sokszor megfogalmazódott az emberben, hogy van olyan, amikor meccs előtt egy órával az ember, vagy hogy kimegy melegíteni. És olyan frissnek, fitnek érzem magam, vagy éreztem magam, és majdnem elindult a meccs, és nem volt egy jó megmozdulásom. Nem jött össze semmi. Aztán van, amikor, vagy volt olyan, amikor úgy érez az ember magát a bemelegítéskor, hogy jaj, Jézusom, összeesek, erőtlen vagyok, minden, akkor meg szenzációsan játszottam. Tehát valami ilyesmi lehetett akkor is, hogy meccs előtt az ember izgult, tehát nem éreztem, hogy most mit magamon jól, mondok kicsit, azért bennünk volt a drukk is, és hát úgy jött össze a meccs, hogy összejött, hogy minden bejött.
1: A visszavágón aztán ott az elején nagyon izgalmas volt, de azért megtartottátok ezt a jelentős előnyt.
0: Igen, de most érdekes ez a jugoszláv mentalitás, hogy kimentünk, a busszal mentünk a városba, útfélel mutatogatták a hatot, hogy hatot kapunk. Teljesen meg voltak győződve a jugoszláv emberek, hogy ők még ezt a meccset 6-0-ra meg fogják nyerni. Most egy érdekes dolog volt, egy történet, hogy az itthoni meccs után összeültünk a családok, a gyerekek, hát volt ilyen kék szalon a klubhelyiségben a meccs után, hogy még egy-két órát ott elbeszélgettünk, megittünk egy-két üdítőt, meg szendvicset, mehetünk, oda jött a újságíró, a Nemzeti Sporttól, hogy mi újság van, Józsi, beszélgetünk, hát nem mondom, hogy csak úgy viccesen, mondom, hogy ha innen kiesünk, 5-0-ról kiesünk, akkor megérdemeljük, akkor abba hagyom a futballt. Erre mi egy isten, másnap nemzetével, akkor még Népsport volt, cím oldalán, Szabó, abba hagyom a futballt, ha kiesünk. Leírta. Na, Borbi Pali bácsi volt. Mondtam is el, hogy ez milyen visszagot váltott vissza. Kimentünk Belgrádba. Meccs előtt este a országos tévé stúdió behívtak a Feri bácsit, Csongit, meg engem egy ilyen beszélgetésre, esélylatogatásra, és akkor mennek a különböző kérdések, egyszer csak hozzám fordulnak, hogy tényleg abban vagy van futballt, ha kiestek? Nagy nem tudtam köpni nyelni. Hát most ez volt az első kérdés én felém, hogy Jugoszláviában is olvasták ezt a cikket. Feri bácsi mentett ki. Persze, hogy abba adja a Józsi, mert ez december 12-én, vagy mikor volt a visszagó, hogy ez az utolsó meccs, és a meccs után mennek Szabira, hogy labdát sem láthatnak ebbe az évbe. Tehát hogy abba hagyják a futballt erre az évre. Tehát így épp poénnak kimentett a Feri bácsi ez ügybe engem.
1: És amikor ott az elején rögtön 2-0 vezetett a Partizán, akkor megfordult a fejedbe, hogy lehet, hogy ez a búcsú meccsed?
0: Hát fél időben majd résztünk. Tényes való, hogy nem úgy terveztük, nem játszottunk túl az első fél időben, és hamar rúgtak 2 gólt. És hát olyan közeg volt 50 000 ember, hogy megfordult a fejünkbe, hogy itt még baj lehet, hogyha nem figyelünk oda. Bementek az öltözőbe, majd részt, hogy a Feri bácsi leüvöltem oda a fejünket, hogy mi van. A legnagyobb megrökönyödésre ő picit felemelte a hangját, utána meg azt mondta, viccesen nevetve, hogy nehogy azt higgyétek majd, hogy kikaphattok, ki tudtok esni, játszatok meg nyugodtan. Tehát nem az, hogy lecseszett volna bennünket, hanem inkább bíztatott bennünket, hogy nyugodjunk meg, semmi gond nincsen, tovább jutottatok már meg mindent, tehát egész másra számítottuk akkor.
2: Hát Szabó Józsefet hallottuk, és hát lehet, hogy ez a problémája mondjuk a két mesternek, hogy nem igazolták le, hogy rúgjon akár, mint a Párizsnak rúgott 2, majd 1, ami aztán végül is nem számított, vagy éppen Partizánnak 4, de lesz-e még, aki gólt rúg, Laci? Lesz-e még, 11-es. Aki gólt rúg?
3: Úgy néz ki,
2: vagy
3: 11-es.
2: Itt a 11-es? Igen, hát ez a jó kapcsolás, így szoktam mondani, hogy az élet szerkeszti az adást. Volt már 1-2 vitatott eset, de... Húha, ott most látunk azért egy elég szépen...
4: Kajáskeri Jának véres a lába.
2: Igen, ott bőr is lement elég tisztességesen a lábáról, ott a sípcsontvédő alatti részen, és akkor nagyon úgy tűnik, hogy 11-es következik. Marquinhos reklamálott a párizsiak csapatkapitánya, nyilván ezt meg fogják nézni, és a labdát mutatják, nem tudom, majd ezt megvárjuk. Laci, hát lehet, hogy ez forduló pont lesz ezen a meccsen, vagy...
3: Hát nyilván a VAR meg fogja nézni a visszajátszást, utána döntik el, hogy az vagy nem az, de elsőre a játékvezető befújta, hát nyilván egy egyenlítés az kulcsmomentum lenne. Kvaraszélie kapta vissza gyönyörűen a labdát, remekül állt be a védő elé. Én azt gondolom, hogy ez jó eséllyel érvényben marad.
4: És egyébként azt még el kell mondani, hogy az illető, aki szabálytalankodott Moszkvára, ő neki volt már egy sárga lapja.
3: Akkor
4: piros lap is lehet ez.
2: Igen,
4: után.
2: Igen, Bence, valóban ez így van, erre nem is gondoltam én se.
3: És mit mondtunk a sárga lapnál? Emlékszel a tacsnál, amikor időhúzásra kapta a sárga
2: lapot? Igen, hogy majd ez
3: még
2: valamikor rosszul jöhet. Hát igen, valamit azért csak értesz hozzá, Laci, látom. Most még egyenőre nézik, hogy 11-es lesz-e belőle. De ha 11-es lesz belőle, az óriási esély a Párizsnak, mert toltak, nyomtak mindent előre, de nem volt helyzetük.
3: Igen, ezt akartam mondani, hogy valóban volt egy meddőfölény, most már egy kicsit nagyobb, mint az első fél időben, de helyzetig még mindig nem jutottak. Itt egy helyezkedési hiba az Arzenál részéről, egy remek kényszerítő, és nagyon jó foglalt pozíciót Kvaraszélia, beállt az Arzenál védője elé, aki már összeszedett egy fölösleges sárga lapot időhúzásra második fél idő elején, és itt most szerintem nem tudom, hogy a VAR vizsgálhatja a sárga lapot is, mert ha ez 11-es, akkor ez sárga lap is, és akkor kiállítás, az viszont nagyon nagy döntőfordulat lenne a mérkőzésben, nem csak az, hogyha berúgják 1-1, hanem 10 emberre fogyatkozna az Arzenál.
2: A játékvezető nem tudom, hogy bevállalja ezt a sárga lapot, mert az aztán tényleg óriási fordulat lenne, nem elég, hogy mondjuk esetleg kiegyenlítene a Párizs. Na szerinted kirúgja például Dembélé?
3: Rögtön válaszolok, csak ez a Kvaraszélia itt a rádióhallgatónak próbálom elmondani, hogy a visszakapott kényszerítőn egyszerre értek volna oda a labdához, de Kvaraszélia remekül betette a lábát a védő és a labda közé, és így a védő nem fért a labdához, tehát ezért lesz nagy valószínűséggel 11-es, mert remekül foglalt el azt a pozíciót, hogy a védő nem tudott már a labdába rúgni.
2: Én úgy látom, hogy Vitinha fogdossa a labdát ott a vonalat, igen, egyszerre mondtuk így, hogy kitűnik azért a tömegből, nem a magasságával, de majd, hogy a rugó technikájával kitűnik-e, azt nem tudom.
4: Hát... Amikor az előbb a szabadrugást végezték, akkor Hakimi rúgta el, de azért Vitinha is ott áll. Tehát azért
2: na igen, akkor
4: jó
2: nem voltunk itt
4: van.
2: Képben, és egyszerre reagáltunk ugyanúgy, hogy volt egy szabadrugás, nem is volt csak egy 2-tagú sorfal, elég messze volt, mondta Laci. Hát mondtuk, hogy kinek mert, és akkor egyszerre mondtuk, Haszoboszlai lett volna ott, ugye?
3: Akkor több ember van a sorfalban, igen.
2: Igen, na hát most azért az Arzenál szurkolók egy kicsit látható volt, magukba mélyedtek. És akkor nézzük végül is, nem is ő rúgta el, hanem Dembélé rúgta mégiscsak, úgyhogy Vitinhától valószínűleg vagy elvették a labdát, vagy elkérte, de Dembélé nem csak az úgynevezett FIFA játékban jó, hanem ebben is, mert itt is gólt szerez. Eddig nem volt sok olyan megmozdulás a mérkőzésen, amely valamit alakíthatott volna vele.
3: Igen, a 11-es egy nagyon érdekes műfaj, mert szinte nem azt mondom, hogy mindegy, hogy milyen rugótechnikád van, mert természetesen nem, mert a legjobb rugók állnak oda, de itt ez egy speciális helyzet, hogy BL döntő, mint ő 67 ezer néző, a világban hányan nézik, mekkora a tét. Itt olyan játékos kell, aki ezt elbírja. Tehát egy olyan, aki odaáll, függetleníteni ugye magát ezektől a fejleményektől. A Dembélé ilyen, hát, ahogy a példa is mutatja, aranylabdás. Hát,
2: és elküldte Ráját a kapu bal oldalába, és a jobb alsó sarokba helyezte. Nem akart nagy gólt rúgni, nem akart panyenkázni.
3: Pedig eddig nem az ő mérkőzése, tehát közel sem játszik úgy, ahogy tőle elvárhatják, de most kezdődik egy új mérkőzés, nyilván a biztonság most már mindenkinek szem előtt lesz, de senki nem szeretne hosszabbítást, viszont kikapni sem, tehát az első a biztonság lesz. Itt most az Arzenálnak ez természetesen nem jön jól, hogy egyenlített az ellenfél, de átalakult a mérkőzés, most közben cserék is vannak.
2: Arteta egyből lépett, mert nem kapta meg Mascherano azt a második sárgalapot, és nem kockáztatott, azonnal le is vitte, éppen ezt mutattam neked, Laci, hogy azért ő is él a játékkal, nem csak mi. Hát most egy kicsit szusszanunk, mert jönnek nálunk a legfrissebb hírek.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: Labdarúgás.
5: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Arne Slot távozik a Liverpool éléről. Budapestre figyel a világ a BL döntő miatt. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
5: Sporthírek.
8: Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól. A Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyeddöntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináliába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburgot 37-30-ra felülmúló Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melzungen lesz a vasárnapi döntőben. A BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda UB1-ben, mivel a helyosztó szombati harmadik mérkőzésén 15-10-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Móra 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből. A házigazda svájci válogatott 6-0-ra kiütötte a norvégokat az A csoportos jégkorong világbajnokság elődöntőjében, ezzel elsőként jutott a döntőbe. Az alpesiek ellenfele a Kanada-Finnország mérkőzés győztese lesz majd.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Budapestre figyel a világ, a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 ezrek érkeztek jegy nélkül. A Hősök terén alakítottak ki egy szurkolói zónát, emellett két külön szurkolói zóna van a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkerek a Városligetben a napozó réten, a PSG támogatók pedig az MTK Sportparkban szurkolhatnak. Ezek környékén sok útszakaszt lezártak. Mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot a fővárosban, hogy szavatolják a biztonságot. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítja a kormány, hanem oda irányítja, ahol azokra a legnagyobb szükség van, közölte Facebook bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán elmondta, hogy történelmi jelentőségű megállapodás született, és ezzel elhárult minden akadály azelől, hogy Magyarországnak járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Magyar Péter kormányfő az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá. Közlekedés. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bicske térségében korábban 6 személyautó karambolozott. A 36-os kilométernél már minden sáv járható és a torlódás is feloszlóban van. Az ellenkező oldalon az ideiglenesen bevezetett napközbeni kamiontilalmat követően az Ausztria felől érkező kamionok Tatai és Bicske között. A külső sávban azonban továbbra is csak lépésben haladnak.
5: Időjárás.
8: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik majd a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 19 óra 38 perc van a 73. percben, PSG Arsenal 1-1, ugye Havertz révén az első félidő elején szerzett vezetést az Arsenal gárdája, aztán pedig Dembélé most itt a második félidőben büntetőből egyenlített. Említettem akkor Vukovic Lászlónak, aki változatlanul itt van velünk a stúdióban, hogy rögtön, miután megúszták azt a második sárgalapot, most beszéltem is telefonon néhány szakértővel, és mondták, hogy hát igen, azért valószínűleg meg kellett volna kapni a második sárgát, rögtön cserélt Arteta mester, de van még egy érdekessége a dolognak, ha már itt beszélgettünk arról, hogy kijátszott a magyaroknál, magyarok közül B-döntőben, BL-döntőben, hát azért egy picit mondhatjuk azt, hogy van egy újabb magyar gyökeres is pályára lépett.
3: Hát Viktor Gyökeres, akivel fölvette a Magyar Labdarúgó Szövetség annak idején a kapcsolatot, hogy szerettük volna honosítani, de ő Svédország mellett döntött, ezt sajnálhatjuk, hát ő a Sporting Lisszabonban fantasztikus éveket produkált. Itt az Arsenalban vegyes a kép róla, de én azt gondolom, hogy ő egy rendkívül jó csatár. Most például óriási lehetőség lett volna, ha jól tud továbbítani az utolsó pillanatban. Ez 20 méterre volt, amikor egyelőtt esélyzetben volt a védőjével, 2-1 kialakult volna, de nem tudott jó paszt adni, így oda lett a lehetőség. A másik fél idő alapján megérdemelten egyenlített a Paris Saint-Germain, mert még ha nem is volt óriási a nyomás, de fokozatosan ott voltak az Arsenal térfelén, és előbb-utóbb ilyenkor várható, hogy becsúszik egy helyezkedési hiba, és csatlakoznék ahhoz, hogy valóban örülhet az Arsenal, hogy 11 emberrel van a pályán, mert az második sárgalapot ért volna az a 11-es előtti szituáció.
2: Kapcsoltuk már Kreisz Bálintot a szurkolói zónából a hősök teréről, és ő többször is elmondta, hogy szeretné, ha nem egy gól lenne ezen a mérkőzésen, egy újabb történelmet írjon itt a BL sorozat. Hát ez megtörtént Bálint, és hát kérdeztem, volt-e hagrombalás az Arsenal gólnál, mekkora volt a Párizs góljánál?
9: Így van, Balázs. 2018 után ez az első olyan bajnokok ligája döntő, ahol mind a két csapat betalál. Lássuk, emiatt is emlékezetes lesz a budapesti BL döntő, amit még mindig hihetetlen kimondani, hogy a mi városunkban, a fővárosunkban rendezik a labdarúgás legfontosabb mérkőzését az idei szezonban. A időközben itt a félidőben kicserélődött a szurkolótábor, még az első félidőben a Arsenal szurkolók körül álltunk, most a párziak van a többségben, ami a gólnál egyértelműen látszott és hallatszott, hiszen elképesztő üdvivalgást fogadta a belőtt 11-est. Úgyhogy továbbra is fantasztikus a hangulat, talán az előbb behallatszott, hogy Arzenál szurkolók rákezdtek kicsit az éneklésre, még ugye 15 perc van hátra, és nagyon-nagyon-nagyon sokan énekelnek, szurkolnak, a gól körül inkább a bárhiak voltak hangosak, de most kezdenek újra teret nyerni az Arzenál szurkolói, francia mezes és francia zászlós fiatalokat, idősebbeket látok magam előtt, hogyha a hátam mögé nézek itt a szobor környékére, hogy el tudják képzelni a hallgatók, akik jártak már a Hősök terén. Itt Arzenál mezesek, de Párizs kórósok is vannak. Szóval nagyon jó az látni és tapasztalni, hogy mennyire békésen szurkolnak egymás mellett a különböző rivális drukkerek, akiknek a tét az, hogy felemelték a Bajnokok Ligája sellegét. Ez csak az egyiknek fog megadatni. De
2: azt csak az a kérdés, hogy mikor, mert lehet ez még egy nagyon hosszú mérkőzés.
9: Igen, és ha már itt mondtad a saját jóslatomat és reménykedésemet, hogy bízom abban, hogy mind a két csapat betalál, akkor hozzátenném azt, hogy én nem bánnám azt, hogyha a Budapesti Bajnokok Ligája nem csak 90 percig, hanem még tovább tartana, mert annál hosszabb ideig figyel a világ Budapestre, és ez nekünk hosszú és rövid távon is, és ez jó, és ezt az ünnepet átélni, ezt pedig tartsam minél tovább. Az éjjel soha nem érhet véget, ugye tartja a dal. Ugyan 18 óra van, tehát még messze vagyunk az éjjeltől, de reméljük ez a mérkőzés jó sokáig, és jó izgalmas lesz.
2: Köszönjük szépen Kreisz Bálintot, majd még kapcsoljuk természetesen, ha történik valami változás a mérkőzésen, vagy a rendes játékidő után mindenképpen. És akkor Vukovics László, ugye Bálint azt mondta, hogy ő szeretné, ha tovább tartana, nem tudom itt, hogy a hosszabbításra gondolta csak, vagy a büntetőkre. Szerinted sor kerülhet erre most itt az egy-egy tudatában?
3: Ennek megnőtt az esély erőteljesen. Most egy Arzenál lehetőség 20 méterre kaputott, de remekül zárt vissza a Párizs. Az egyenlítő gól óta, hogy milyen érdekes a futball lélektana, addig csak védekezett az Arzenál, most viszont 3-3-ba viszi rá a Párizs az Arzenál védelmére. Kvaratskhelia betör a 16-oson belülre. Ez nagy helyzet, volt.
2: Hát óriási helyzet volt, és hát Luis Enriquének láttuk a reakcióját, hogy nem akarta elhinni, de ez nem ment be. Tulajdonképpen ott a félpályánál megverte a védőjét, és végig száguldott a 16-oson belőre, nem bántották, viszont ott még úgy láttam, talán beleért egy Arzenál játékos. Elképesztő nagy hibát követett el egyébként ott az Arzenál védője. Nem lennék meglepve, ha frissen beállt ember lenne az, bár azt még nem láttam.
4: Timber volt szerintem, aki futott utána, de nem ő róla pattant végül.
2: És még hogyha minden igaz, akkor a kapufát. Így van, a kapufát is érte a labda, ezt csak jó szemmel lehetett igazán észrevenni, és a párizsiak jöttek szöglettel, mert mondom, egy Arzenál védőről pattant a kapufára a labda, és most már azért elmúlt a veszély, ezt most megúszta az Arzenál.
3: Megúszta, és ez a jelenet mutatja, hogy mennyire félnek, ha egy-egybe rágyorsít a párizsi játékos, mert a Arzenál belső védője nem merte megtámadni Kvaratskheliát, aki egyre közelebb került a kapuhoz, és amikor már csak 8 méterre volt, akkor keresztezett ki rá, mert ne legyen területe, mert ha megtámadja és területe van, egyszerűen esélytelen egy-egybe szerelni, viszont ebben óriási kockázatot vállalt, mert 8 méterről lőhetett Kvaratskhelia.
2: Igen, azért ott húzták vissza a kezét, tehát nem volt könnyű dolga, viszont ha már erről beszélünk, hogy ő ilyenekre képes, hát a másik oldalon Sakától várna ezt az ember, de ezt még eddig nem nagyon tudta bemutatni a mérkőzésen.
3: Igen, azt kezdtem el az előbb mondani Kvaratskhelia helyzete előtt, hogy az Arzenál is most följebb jött, hogy a futball lélektana, hogy mikor kiegyenlített a Párizs, akkor az Arzenál is most már rájött, hogy nem vezet, tehát újra támadni kell, a Párizs egy kicsit a biztonságra törekszik, de próbálja az ugrani.
2: Feleségemmel beszéltem a hírek alatt, megmondom őszintén, és azt mondta, hogy azért jó, hogy gól lett, mert így legalább megint akar focizni az Arzenál is.
3: Ez történt, tényleg. Most valószínűleg laikus a feleséged a futballhoz, de hogy azt mondja, hogy a gól
2: mindig
3: jót tesz. Egy édes
2: történetet, hagyj mesélj, belefér itt a műsoridőnkbe, amikor a Real Madrid legutóbb játszott, ugye nem láttam azt a két gólt, és mondtam, majd megnézed jövőre. Hát mondtam, hogy lehet, hogy életemben többet nem látom a Real Madridot játszani BL döntőben, de most egyelőre két olyan csapat játszik, amik nem bír egymással, de kérdés, hogy a rendes játékidőben bírnak-e, mert hogy nincs már hátra csak 11 perc, meg a hosszabbítás természetesen, hogy kockáztatnak-e még ilyenkor szerinted egy ilyen döntőben, vagy megint dönthet egy szerencse?
3: Mindkettő verzió életbe léphet, szerintem minimális kockázat lesz, mert az első a biztonság, de ha már a rekordokról, meg a csúcsbeállításokról beszélünk, hogy első BL döntő Budapesten először nyerhet az Arzenál, hát micsoda slusszpoint lenne egy magyar gyökerekkel rendelkező Viktor Gyökeres góljával nyerne mondjuk a londoni csapat. Nyilván a párizsiak nem örülnének, de akkor különleges élmény lenne itt Budapestnek, hogy egy magyar gyökerekkel rendelkező játékos.
2: Bár szereztem. Nekem úgy tűnik azért a 11-es óta valahogy dinamikusabb a Párizs.
3: Igen, de az Arzenál is kijebb jött, és most több területe van a Párizsnak. Ezt mondtam, egy oda-vissza játék az a Párizsnak kedvez, mert egy az egyben rendkívül erősek. Viszont az Arzenál is most megmutatta, hogy tud támadni. Hát tudtuk ezt róluk, de azt nem merik fölvállalni, hogy azért egész mérkőzésen egy oda-vissza játékra berendezkedjenek a Párizs ellen, mert az öngyilkosság lenne.
4: Egyébként két csere közben majd az Arzenálba is érkezik. Akit látok a pályaszélén, az Madueke, illetve a 11-es számú Martinelli, tehát Arteta inkább előre akar erősíteni, Laci.
3: Pontosan, mert Arteta is tudja, hogy azért az szerencsejáték a hosszabbítás is, tehát a 11-esek meg pláne, szeretnék ők is eldönteni a rendes játékidőbe, ez mind a két csapatra igaz.
2: Lehet, hogy lehozza Havertzet?
3: Elképzelhető, de mondjuk aki gólt lőtt, ha csak nem mondja, hogy fáradt, vagy valamilyen fáj, de mind a két csapat meg szeretné nyerni a mérkőzést, ezt jó látni, viszont aránytalan kockázatot nem fognak már vállalni.
2: Hát azért gondoltam erre, hogy esetleg őt lehozza, mert nem hiszem, hogy még egy támadót fölmer vinni, mert azért így is most kinyílnak a területek, te is mondtad.
3: Igen, de vannak edzők, akik úgy számolnak, és én ennek vagyok a híve Magyarországon, meg Bognár György nagyon, hogyha te fönntartasz két csatárt, akkor már három védőnek hátul kell maradni. És itt mehetünk tovább, tehát ha nem mernek egy az egybe védekezni, a mernek, akkor ugye létszám egyenlőség van, de ha neked olyan jó csatáraid vannak, akkor három védő fönnmarad, és akkor már lehet így számolni, hogy középen nem tudsz egy létszám fölén csinálni.
2: Na hát majd meglátjuk, hogy milyen döntés születik itt a következő percekben. Most a 82. percben járunk, mi pedig újabb interjúval jelentkezünk. Ugye említettük már, hogy néhányan magyarok közül már jártak BEC döntőben, BL döntőben, akár játékvezetőink, játékosaink. Most következzék Bölöni László, aki 1986-ban a Steaua Bukarest színeiben megnyerte a bajnok csapatok Európa kupáját.
10: Mégiscsak Spanyolországban játszottál, tehát a Barcelona nyugodtan állíthatta, hogy ők otthon vannak. Különben a nézők is, csak a barcelonai kuskolók voltak a lelátón. Valóban a hangulat az egészen különleges volt. Egy pár ilyen dolgot átéltem, de ott valóban a szó legszorosabb értelmében, amikor kimentünk, az ellen drukkolás, az a top pártját hasogató fütyölés, az a levegőre megett valóban közülünk olyan hangulatot teremtettek, ellenünk irányuló hangulat volt a stadionban, hogy az nem is tudom, hogy milyen szóval tudnám jól illusztrálni. De hát ez úgy, én csak azért drukkoltam, hogy valamennyit tudjunk hozni a saját játékunkból, mert akkor a labdát letesszük, akkor a labdát mi járatjuk, és a labdajáratásunk, a labdauralásunk zavart tud kelteni, és meg tudja törni a hangulatot is, és a Barcelonát is. Azt hiszem, hogy nem tévedtem nagyot. Valahol normális, hogy többet uralták a mérkőzést, nagyon Késhegy élén játszottak ők is akkor, amikor mi játszottunk ellentámadásokba. Ha úgy össze tudtuk hozni egy kicsikét a mi játékunkat, akkor rögtön kényes helyzetbe került a Barcelona. És aztán nem kaptál ugye gólt. Nem kaptál ott a hosszabbításban sem az első, sem a másik részben. Tehát ez is mutatja, hogy erősek voltunk. Aztán így jutunk el a 11-esekig, ami természetesen egy minden vagy semmi. Hát ahol a jó Isten az nagyon Dukádámra tette akkor a kezét. Biztos, hogy egy 11-es kivédéshez isteni inspiráció is kell, de Dukádám tényleg nagyon jó 11-es védő volt, ha egyáltalán tudunk ilyesmiről beszélni. Itt mindenféleképpen az teljesítménye az meghatározó volt azokban a pillanatokban. Ami pedig a 11-es rúgókat illeti, hát a két szállnak a két 11-es rúgója az Mazzaro volt, és én. Mind a ketten elrúgtuk. Nem rúgtuk el a 11-es, csak a kapus hárította mind a kettőnket. Én azelőtt rúgtam egy, aztán vagy két héttel azelőtt egy 11-es, most nem tudtam, vajon váltsak sarkot, vagy nem. Így utólag mondom, azt hiszem, hogy nem voltam igazán jó 11-es rúgó a következő nagy rivalgásra, vagy Dukádám kivédte a 11-est, arra már felemelt, nem csak akkor már megint ott voltam a teljes mértékben a fiúkkal és szívvel lélekkel. Imádkoztam, drukkoltam, nyerjünk a feneszfejét.
11: Azért nem sok labdarúgónak adatik az meg, hogy megnyeri a legragosabb nemzetközi kupasorozatot. Ön ezt elmondhatja magáról, mennyi idő volt ezt felfogni, hány napba, tehát elhinni, hogy mi is az, amit valójában elértek?
10: Akkor értettük meg, amikor hazaérkeztünk Bukarestbe. Ott hát természetesen volt egy díszvacsora, durrantak pezsgők, volt fényképeződés, mert volt kiabálás, meg volt elkoszálás a városba, csak aztán nem nagyon lehetett elkoszálni, mert mindenhol ránk ismertek, és kellemetlen volt ott között a spanyolok között lenni. Meg aztán fáradtság is volt, aztán feleségek is ott voltak, úgyhogy aránylag normális körülmények között ünnepelt a társaság. Ott volt két érdekes embert említettek, akik részt vettek, ugye nem beszélek én a szövetség elnökéről, vagy a válogatott edzőjéről, természetesen ott voltak, de ott volt egy Várdi Nojádis nevezetű görög, aki a Panathinaikosznak volt a tulajdonosa, aki tankhajóival volt Görögország egyik leggazdagabb embere, és kapcsolatban állt az ország vezetőivel, ő adott aztán külön prémiumot nekünk, ő is adott külön prémiumot nekünk. Tulajdonképpen ő az, aki bemegy a pályára, az elsőnek a felemeli a kupát, mert mindenki akkor elnökség volt ott, akkor ott a kupa körül. Tehát ez volt Várdi Nojádis, és a másik ember, aki havere volt Várdi Nojádisnak, az a Valentin volt, a Valentin, aki természetesen volt állandó jelleggel. Ilyen mérkőzéseken mindig ott volt, és egy nagy támogatója volt a csapatának. Tehát ők is ott voltak a bulin természetesen.
11: Pályafutásának ez a legkülönlegesebb mérkőzés, hogyha visszatekint? Azért ön sok mindent átél, de ez a legkülönlegesebb?
10: Hát, mint játékos természetesen, hogy ez egy olyan mérkőzés, nem is egy mérkőzés, hanem ez egy olyan sorozat, egy út, aminek eljutsz a végére, ugye? Sőt, még utána megnyered a szuperkupát is, a Dinamo Kijev ellen. A meccset akkor kikiáltották a világ legjobb csapatának, csak hát éppen mi megverjük őket. Az egy olyan időszak volt, amikor nagyon futott a szekere a Szevának, az enyém is, mint klubcsapatban természetesen, hogy ez a sorozat az, amelyik minden lépésében adott valamit. Az Eve ellen a tapasztalatot, a Honvéd ellen a egyéb nehézségekkel való szembenézést, a Finnek, a Anderlecht, a minőségnek a hozatala, döntő megnyerése, és egy külön fejezet fejlődni, és aztán döntőt nyerni. Tehát nem csak a mérkőzésre gondolok vissza, hanem ugye az egész folyamatra, melyik elvezett egész a döntőig. Azt hiszem, hogy kár lenne. Én azt hiszem, hogy soha olyan jó mérkőzést Romániában nem játszottak, mint például a mi mérkőzésünk az Anderlecht-tel le. És itt beleértek minden sport és mindenféle csapatot. Úgyhogy melyikre, igen, hát ez egy kiemelkedő pillanata volt, ami aztán, hogy mit is jelentett ez a győzelem, mert ezt is kérdezte ön az előbb tőlem, hát egy akkora, hogy is mondjam, akkora, tehát az egész országot tulajdonképpen felrázta ez a győzelem. Egy olyan pillanatban, amikor nagyon sok nehézséggel küzdött az egyszerű nép.
2: Bölöni Lászlót hallottuk tehát, aki Beket nyert a Steaua Bukaresttel, és hát majdnem Béhet nyert a Párizs is, mert ha ezt berúgják, akkor lehet, hogy megvan a győzelem. Egy remek támadást láthattunk a kékmezesektől, a jobb oldalról indult az akció, aztán visszatették a labdát Vitinyának, aki 16,5 méterről alig-alig rúgta el a labdát a felső léc fölött. Ez hatalmas helyzet volt.
3: Ezt mondhatjuk meccslabdának is, így a mérkőzés vége felé közeledve. amiről beszéltünk, a területe van a párizsiaknak rendkívül veszélyesek, és így, hogy az Arzenál is szeretné megnyerni a meccset, kijebb jöttek egy kicsit, így adódnak lehetőségek a párizsiak előtt. Vitinha tényleg, ahogy a Balázs mondja, jobbal 17 méterről a jobb felső sarok fölé, de éppen hogy, ha ez kaput talál, kicsit lejjebb megy, a kapus nem érte volna el. Most ápolni kell a kapust, mert úgy látjuk, hogy begörcsölt a lába.
2: Hát lehet, hogy megsérült itt a vetődésnél is, de jól jön most szerintem ez az Arzenálnak, ez a kis szünet.
3: Igen, hát Viktor Gyökeres próbálják többször megjátszani, de nagyon nehéz helyzetben van, mert háttal a kapunak, nyakában egy védő, mögötte még egy párizs védő.
4: Itt is 6 perc hosszabbítás.
2: Igen, éppen ennyi volt az első fél idő végén is, már mutatták, hogy 6 perc lesz, hát abban még sok minden belefér, Laci.
3: Hát pontosan itt lehet találni egy gólt, mert most már szerintem olyan nagyon, hát mondjuk 6 perc elég kidolgozott helyzetekre is, még valakinek elképzelhető, hogy lesz helyzete. Az Arzenálnak látjuk, hogy nem csak a földről elvégzett pontrugások, hanem a nagy bedobások is veszélyt jelenthetnek a párizs kapuja előtt, ami egy óriási fegyver a kezükbe. Hát ez az, hogy ahhoz fönn kell lenni az ellenfél kapuja előtt, hogy a megpattanó lövések, stb.
2: Azért azt mondjuk el, hogy a Párizsnak volt is egy nagy lehetősége, mert, illetve bocsánat, az Arzenálnak, mert a párizsi védő ott a félpályánál lyukat rugott, és abból könnyedén gólt szerezhetett volna az Arzenál, csak rosszul játszotta le.
3: Igen, egy 2-2-es szituáció alakult ki, egy előrevágott labdánál az ellenfél térfél körívénél luftat rugott a párizsi védő, rágyorsítottak az Arzenál játékosai, de remekül futott be Gyökeres a lukba, de hosszan kapta a labdát, nagyon hosszan, és így oda lett a lehetőség.
2: Egyébként láttunk sok kiváló játékost, hogy megjelent itt a BL döntőn, van, aki csak szurkolni jött, van, aki szakértőként, például David Beckhamet láttuk szakértőként Bencével kint, azért óriási érdeklődés van ezután a mérkőzés után, meg egyáltalán a BL finálé után.
3: Hát klubszinten ez a legnagyobb, ez a csúcs eseménye a futballnak, ugye tudjuk, hogy jön a világbajnokság június 11-én kezdődik, de itt ezt megnyerni, ez mindig óriási rang. Volt ugye ezek a sztárok fellépése is, játszottak öreg fiúk mérkőzést a magyar válogatott, és Juhász Roland Verbu vált egy remek csapatot, ott is Cafutól kezdve tényleg rendkívül sok jó játékos, Figo, most nem...
2: Roberto Carlos játszott?
3: Igen, ő is játszott, 4 csapat volt.
4: Sávi is játszott.
3: Rakitic és barátai nyerték meg a tornát, de öröm látni, hogy hát azért egy bajnokok ligájáról beszélünk, csak mi nem azt, hogy nem szoktunk hozzá, még soha nem rendeztünk bajnokok ligája finálét, tehát ki tudja, hogy mikor adatik meg legközelebb. Ez az egész országnak óriási dolog, Budapestnek. Ugye sokan voltak, hogy régen, hogy minek kell ekkora stadion Magyarországra, a Puskás Aréna ugye 67 ezres. Hát most már a magyar válogatott mérkőzéseken is mindig telt ház van. Hát nem beszélve egy ilyen mérkőzésről, hogy egy 5-ször ekkora stadion is megtelne.
2: Közben azt is láthattuk, hogy Dembélé a jobb lábát húzta. Hát nem hiszem, hogy le akar menni a pályáról. De hát azért még, ha itt 2x15 percig kell játszani, itt azért jó néhány játékos valószínűleg el fog fáradni. Már pedig nagyon hajlunk afelé, hogy lesz hosszabbítás. Hát
3: tudjuk, hogy Hakimi és Dembélé sérülése bajlódott, ők erre a mérkőzésre lettek összedrótozva, hát Dembélé már most megtette a magáét, igaz, hogy 11-esből mondják, hogy ezt mindenkinek be kell rúgni, hát ezt be kell rúgni, mert akkor lesz belőle gól, mert rengetegen hibáznak.
2: Ezért
3: 11-es.
2: Ezért nem jutott a Győrbe a Magyar Kupa.
3: Hát például, igen, de Dembélé majd jelzi a vezetőségnek, hogy tudja folytatni, vagy nem tudja folytatni.
2: Szerintem nem.
4: Pont ezt akartam egyébként mondani, hogy a párizsi oldalról eddig egy csere volt, bárkora állt be a pályára, és az Arzenálnál eddig volt 4 csere, és most ugye Ramos az, aki kést küldik beállni, Gonzalo Ramos, ugye egy portugál támadó, valószínűleg Dembélé helyére jöhet majd akkor.
2: Igen, és hát az Arzenál nem fog már kockáztatni, abban biztos vagyok, a Párizs meg még azért próbálkozik, hát ha tud gólt szerezni. Persze a 2x15 perc az még annyi idő, és ott már tényleg az nem csak az idegek harca, mert azért nyilván az idegek harca is hiába jó játékosok, azért tudják, hogy mekkora a tét ezen a mérkőzésen, hanem ott már a fizikum, hogy mi maradt még itt az idény végére a VB előtt.
3: Hát és itt lép életbe az, hogy kinek hány perc van a lábába, ki mennyit játszott, és nem akármilyen szinten.
2: Erről beszéltünk, hogy a meccs elején, hogy milyen az angol bajnokság, milyen a francia.
3: Igen, hát a Premier League a legerősebb, ami létezik bajnokság, és ugye 38 meccsből áll. Tehát az Arzenál játékosok lábába sokkal több játékperc van, és ez lehet döntő faktor, ha a hosszabbításra kerül sor. A párizsiakat sokkal jobban tudta rotálni, nagyobb kerettel dolgozik, minőségben is jobb kerettel dolgozik, Luis Enrique, tehát ez lehet egy döntő faktor.
2: Na hát akkor most már megvárjuk mindenféleképpen.
4: 2 perc ezt van a 2 percet. A mérkőzésből igen, a 6 perces hosszabbítás.
2: Kíváncsi vagyok a véleményetekre, te láttatok már sok BL döntőt, hogy ezt milyennek ítélitek meg így a sorban?
3: Én nagyon közepesnek ítélem meg, tehát ha a játék minőséget nézzük, hát ugye azért billen egy kicsit följebb, mert hogy Budapest itt van nálunk, Magyarország, láttam, én is voltam kint a Hősök terén, láttam, hogy mi zajlik a városba, tehát ez nagyon jó látvány, de maga a mérkőzés, ha szakmailag nézem, akkor 1-től 10-ig egy 5-ös 6-os.
2: Laci, rúgtál 11-esként a Hősök terén? Mert hallottam, hogy van kint ott valami robotkapus.
3: Nem, hát ott jobb kapus van, mint Donnarumma. Hát ilyen, mert olyan kapus volt, hogy 50-11-es néztem meg. Volt, aki 70-nel sebessé, 70 km/h-val rúgta, és jól rúgott. Hát mondom, én hiába rúgok jól, hát a kapus mindent kívül. Úgy volt beállítva, nem tudom milyen műszer volt, hogy pont akkora volt, hogy leért a sarokba, és egyszerűen nem lehetett neki gólt rúgni.
4: Neked mérték egyébként valaha a lövési sebességet?
3: Nem emlékszem, de
2: minuszban azt mondtam, nem mérnek.
3: Megkérdeztem, hogy mi a fődíj, azt mondták, hogy van, de hát mondom, hát ez esélytelen. Ennek a kapusnak 50 lövést néztem meg, de aztán tovább mentem, hát akárhova rúgták a labdát, voltak tényleg egész jó lövő.
2: Lehet, hogy fönt lett volna a bulvár sajtó címlapján, Vukovics kihagyta.
3: Hát igen, de ez nem lett volna ciki az alapján, hogy ott láttad volna. Tényleg egy olyan kapust képzelj el, mint a Donnarumma, tényleg akkora volt ez a bábú, ami oda volt rakva, és mindig oda vetődött a labda, és kérdeztem utána, hogy mondják meg, volt már, aki berúgta, volt már egy-egy ember, de csak a felső sarokba, tehát pontosan egy labda méret az a gól. Tehát oda betalálsz, úgy van beállítva.
2: Itt a Nemzeti Sportkörben volt vendégünk, és ha jól emlékszem, Kis Tamás volt az, aki mondta, hogy ő volt kint, és harmadik lövés után már kitapasztalta, hogy megy a kapus, és talán berúgta a negyediket, de ő már nem vagyok biztos, meg hogy a negyediket, de hogy berúgott egyet állítólag.
3: Lehet, hogy a rendezvényen rúgott be, mert ott az a kapus, az mindent kivédett. Tehát az, amit ott én láttam, az komolyan mondom, itt a BL döntős játékosoknak is becsületére válna, mert úgy volt beállítva a szerkezet, hogy szinte lehetetlen volt gólt lőni.
2: Na, az biztos, hogy Dembélé már nem szaporítja a góljainak a számát. 13 mérkőzésen 8 gólt szerzett itt a BL sorozatban, mert hogy le kellett cserélni, ennyit bírt. Egyelőre még Hakimi bírja, és még az Arzenál is bírja meg a párizsi védekezés, mert most volt azért ott egy veszélyes fejes lehetőség. Már túl vagyunk megint a 6 percen, a jelzett 6 percen, gondolom a csere miatt is, az első félidőben is 6 perc 35 másodperc volt a hosszabbítás, akkor jött volna egy szöglet, de azt már nem végezhette el az Arzenál. Most egyelőre erről szó sincs, hanem a párizsiak indulhatnak meg még a bal oldalon, és ez óriási sprinttel, bizony még akár gólt is szerethet a párizsit az utolsó pillanatban, és ez is kimaradt. Hát hatalmas nagy versenyfutás volt ez. És a frissen beállt Barcola volt az, aki végigfutott ott a bal oldalon, de ugyanúgy járt, mint Kvaratskhelia hasonló helyzetben, hogy nem talált el a kaput.
3: Igen, és még Havertzet hoznám ide, hogy szinte kísértetésen hasonló helyzetben rúgta a gólt, mondjuk hozzá nem volt ennyire közel a védő, mert itt Barcolát elég jól kísérte az Arzenál védője, és az utolsó tolás egy picit kifele volt Barcolának.
2: Rövid fölsőt akarta meglőni.
3: Ugyanúgy, mint Havertz, csak ő nem ballábas, és ezért nem is lett gól. Enrique fogja a fejét. Hát nem,
2: igen, már csak azért is, mert hogy jön a hosszabbítás, és hát akkor itt egy új meccs kezdődik tulajdonképpen. Beszélhetünk arról, hogy mit jelent ez az 1-1, közben majd hívjuk azért Kreisz Bálintot is ott a helyszínről. Hát nem tudom, most már tőle fogom megkérdezni, hogy mi lesz a meccs végén, mert eltalálta azt, hogy ne egy gól legyen a mérkőzésen, aztán azt is akarta, szerette volna, hogy legyen hosszabbítás, az is bejött. Hát nem tudom, hogy most már meg fogom kérdezni, hogy 11-esek lesznek, hanyadikat hagyják ki, mert lehet, hogy ő már látta ezt a meccset, csak mi nem tudunk róla, nem tudom, itt van-e már Kreisz Bálint, nincs még, akkor várjuk egy előre.
3: De tezsábbi érzése van, lehet, hogy tényleg már látta ezt, de beszéltük róla, hogy minél hosszabb a meccs, az talán a Párizsnak kedvezhet, hogy több a friss játékosa.
2: Na hát akkor itt van velünk Kreisz Bálint, és én mondtam itt Vukovics Lászlónak, hogy most már megkérdezem tőled, hogy hanyadik 11-es fog dönteni, ki fogja kihagyni, ki fogja berúgni, mert eddig a te meccsterved alakul egyáltalán Bálint.
9: Itt van, igazad van, érdekes a párhuzamokat, ugye sokat például osztunk 2018-al, amikor az utolsó alkalmat, hogy mind a két csapat gólt szerzett, de ha megnézzük azt, hogy mikor volt legutóbb hosszabbítás egy döntőjében, akkor 10 évet kell visszamenni a napon, hiszen 2016-ban volt az, hogy a madridi házi döntőben rá végül 11-es párbaja nyerte meg. Az biztos, hogy Dembélé 11-es szerelték. Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy elmegy 11-es párbaig a bízom abban, hogy lesz még egy itt egy hangulaton is ér. A feszültség, hogy az elmúlt percekben már nehéz volt eldönteni azokat leszámítva, akik valamelyik csapat mezében voltak, hogy kikinek szurkol, mert minden egyes helyzetnél olyan üdvivalgás volt, és olyan fajta feszültség szabadult ki az emberekből, ami egy a futball mérkőzésekre jellemző, és ezért is szeretjük annyira ezt a sportágat. Elképesztő dráma volt itt az utolsó percekben, amikor voltak olyan fejesek, amik eldönthették volna.
2: Közben Kreisz Bálint vonala megszakadt, nem csodált, mindenki akar telefonálni, de természetesen majd még kapcsolunk kollégánkhoz, reméljük, hogy akkor is összejön a kapcsolat, még esetleg jobb is lesz. Most pihennek egy kicsit a játékosok, pihenünk mi is egyet, zenélünk.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 20 óra 8 perc van, hamarosan kezdődik a ráadás a BL döntőben, hiszen 1-1-re áll rendes játékidő után, és hát sokat beszéltünk már arról, hogy lesz-e csere, hogy lesz csere, és Bence éppen mondta, hogy szerint az Arzenál nem nagyon fog cserélni, mert már többet cserélt Arteta, de nem ez történt.
2: Én meglepő módon ugye 4-1 cserélt már eddig a rendes játékidő után, és most a hosszabbítás ezekben a pillanatokban fog elkezdődni. Két újabb cserét vetett be Arteta, és ezzel kihasználta mind a 6 csere lehetőséget, mert ugye amikor hosszabbítás van, abban az esetben a vezetőedző kapnak plusz egy lehetőséget rá. Na most bejött a pályára Eze, aki ugye az Arzenálnak egy fiatal, tehetséges angol játékosa, illetve Zubimendi is a pályán folytatja majd a továbbiakban. Lejött az Arzenál oldaláról Luis Kelly, aki szintén egy angol játékos, és még a másik oldalról pedig Havertz az, aki a gólt szerezte, ő jött le. Na most ugye a Párizs oldalán Luis Enrique eddig kettőt cserélt, ugye még a rendes játékidőben Barcoleta Ramos állt be. Ő nem cserélt érdekes módon, viszont meg is kérdezhetjük Vukovics Lacit, hogy...
1: 2x15 perc hosszabbításban. Mi van akkor, hogyha valaki megsérül, akkor már nem tud cserélni
2: az edző, az Arzenál oldalon, mert ugye most kettő cserélt.
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hát bevállalta ezt, gondolom indoka volt erre, hát azért Artetát nem kérdőjelezném meg, hogy mit miért csinál, mert az eredmények igazolják őt, nyilván ezt meg kellett lépnie, bízik a játékosaiban, meg hát valószínű, hogyha nem tartalékol cserét, akkor muszáj volt meglépnie ezeket, de ez azt is mutatja, hogy el szeretnék dönteni a rendes játékidő.
1: Most csúnya akarok lenni, hogy kérdezzek valamit, ha látja mondjuk ezt az ellenfél edzője egy BL döntőben, hogy már nincs több csere. Akkor nem mondja azt az egyik játékos, most tényleg nagyon csúnya, és ne hallja senki, hogy hát egy kicsit lép már neki oda, mert akkor lehet, hogy nem tudja folytatni. Azért már hallottunk ilyet.
3: Természetesen hallottunk ilyet, és ez egy veszélyes játszma, mert saját maga is megsérült a játékos, de természetesen most egy Arzenál lehetőség a jobb szélen, gyönyörű beadás, óriási mentés. Remekül lőtte be a labdát a jobb szélről, és óriási mentés, mert középen érkezett egyedül az Arzenál centere.
1: Na hát akkor még van nekünk itt bőven időnk, úgyhogy addig meghallgatunk most egy újabb olyan résztvevőt, aki részt vett BL döntőben, nem is akárhogy, hiszen játékvezetőként Puhl Sándor 1997-ben a Dortmund-Juventus mérkőzést vezette, amelyen a Dortmund 3-1-re nyert. Hát Puhl Sándor sajnos május 20-án volt már 5 éve, hogy elhunyt, úgyhogy már nem tudja nézni ezt a BL döntőt. Most hallgassanak már egy vele készült beszélgetést.
4: Nagyon-nagyon sok mérkőzést vezettem, komoly nemzetközi mérkőzéseket. Senki nem emlékszik már rá, vezettem egy Argentina-Dánia. Artimo Franchi kupát Argentinában, azért egy Maradona játszott, azért egy Laudrup fivérek dán csapatban. Tehát azért...
5: Tehát a Sándor Puhl azért már egy ismert.
4: Azért már akkor már, mire én a VB-re értem 94-be, azért én már úgy, hogy úgy fogalmazok csúnya szóval, már azért bele voltam hintve a nemzetközi köztudatba, azért Bajnokok Ligája meccseket vezettem, már akkor 93-ban vezettem egy UEFA kupa döntőt, egy Dortmund-Juventus, ahol pont a Juventus nyert 3-1-re Dortmundba, tehát azért akkor már én vezettem már akkor egy Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bajnokok Ligája negyed döntőt, tehát azért voltak már mögöttem olyan mérkőzések, amikor a világ azért, hogy úgy mondjam, megismerte a nevem, sőt, azt gondolom, hogy a habitusom stílusom ismert. Én mindig azt mondtam, hogy lehet bárki, bármilyen sztár, van egy határ, amit nem léphet át.
5: Akkor tudtad meg, hogy részt veszel a 94-es világbajnokságon?
4: Azt tulajdonképpen 93. decemberében.
5: Tehát nektek is van kvalifikáció?
4: Mi voltunk itt Dallasban 94-ben a tavasszal, ki kellett utaznunk, és ott részt kellett venni egy 8 napos edzőtábor, teszt, fizikai vizsgálat, tehát fizikai tesztek, orvosi vizsgálat, egy Cooper Klinika nevű helyen voltunk, az arról az emberről van elnevezve, aki kitalálta a Cooper tesztet, az a sportolóknak a legnagyobb ellensége.
5: 12 perc.
4: Hát igen, ez a monoton 12 perc alatt futok X mennyiséget. Aztán nem megy a vita, hogy mi a jó, mi a nem, akkor ez volt, és hát az egy szép emlék, ugye akkor elvittek bennünket még a Dallas című filmsorozat, a Jockey-féle ranchra, meg nem tudom mi, de hát engem az nem nagyon érdekelt. Aztán utána reménykedtem benne, hogy oda tudok érni, aztán elkezdtem keményen készülni.
5: De számít, hogy milyen futballkultúra áll mögötted?
4: Nem, tehát... Az biztos, hogy diplomáciailag...
5: Akkor Iráni nem biztos, hogy oda jutott
4: igen,
5: volna.
4: De diplomáciailag előny, hogyha valaki komoly futballkultúrájú helyről érkezik, mert annak eleve garantált. Azt mondják, hogy ja, igen, ja, német, ja, spanyol, ja, olasz, hát, az, ja, angol, hát az oké. És azért van ellenmondás. Mert ma például, ha megnézzük, ma angol játékvezetők nem igazából vannak a toppon.
5: Úgyhogy július első vagy második hetében Olaszországban voltunk, és bementünk egy kocsmába egy olasz barátommal és a feleségemmel megnézni az Olaszország-Spanyolország negyeddöntő, elődöntő, nem is tudom, talán negyeddöntő, Olaszország-Spanyolország negyeddöntő, és a játékos kijáróban árbitró megjelenik Sándor Púl. Én kicsit összerezzentem, mert ott tele voltunk olaszokkal, és aki ismerte és a barátomat, és akinek bemutatott, mint tudta rólam, hogy én is magyar vagyok, és rögtön oda néztek, hogy na, itt egy magyar, a magyar vezeti a meccset, és aztán a mérkőzés vége felé Luis Enriquét lekönyökölt egy olasz játékos, tehát tovább engedtél. Taszotti, így már ennyire nem emlékszem, de tudom, hogy abból ott akkor óriási öröm lett, hogy milyen jó ez a bíró, mert hogy tovább engedted. Viszont aztán kiderült, hogy ez egy nem jó ítélet volt, mert valóban eltalálta a könyöke. Ott akkor abban a pillanatban te nem láttál ebből semmit, és ezt a bírói kar is elismerte. De az olaszok, vagy a spanyolok nem balhéztak ezután?
4: Balhéztak, de ez műbalhé. Tehát a lényeg a következő, első az, hogy nem láttam. Ez ugyan nem ment fel amiatt, hogy ez nem volt hiba, de mivel nem láttam, így fizikailag nem tudok.
5: Ilyenkor kéne a jó asszisztens.
4: Hát igen, állítólag ő is azt mondja, hogy ő se látott semmit. Két ausztrál volt egyébként ott azon a meccsen a segítőm. Egyébként az érdekes, hogy én azt mondom saját magamról kritikaként, hogy talán azt a meccset vettem a legjobban a VB-n. Azt az olasz-spanyolt, három sárgával jött le, maga a meccs a szupi lett volna. Viszont ez egy olyan szitu volt, hogy a Luis Enrique visszaúszta, tehát ilyen, azért mondom, mert láttam a amatőr felvételt, a hivatalos televíziós közvetítésen nem volt rajta egyébként, lemaradt róla a kamera.
5: Igen?
4: Igen, és egy amatőr felvételen volt meg, hogy visszaúszta Luis Enrique a Tassotti mezét, és az visszaütött. Tehát az egész, ugye mindig okokozat, mindig valamiből indul ki. De tehát úgy nem szokott lenni valami, csak
5: nem
4: úgy
5: is jön. Tört az arcsont.
4: Igen, de ha látom, akkor a spanyol érzelmek ellentétben, hogy az történt volna, hogy kiállítom a Tassottit, mert orba ütött a Luis Enriquét, a Luis Enrique kap egy sárgát, mert visszaúszta a Tassottit, és kifelé van szabad rúgás. Tehát itt a spanyolok azt morcolták nagyon, hogy hát büntető lett volna, és ugye 2-1 lett ez a meccs az olaszoknak, és akkor 2-2, és akkor hosszabbítás, és akkor
5: van tovább. Mert a Luis Enrique volt az első szabálytalan.
4: Hát az első szabálytalanságot kell neked büntetni, az pedig kifelé szabi, akkor sárga, annak piros,
5: tudják,
4: és akkor
5: egyébként kész. Egyébként most ez komoly kérdés, mert én ökövetben számtalan szó belefutottam ebbe, hogy nem biztos, hogy maguk a játékosok is minden szabállyal tökéletesen tisztában vannak. Tudják a játékosok?
4: Nem, szerintem profik sem. Tehát az a vicc, hogy ez a sportág egyedül a labdarúgás, ahol szerintem nagyon sok játékos nincs tisztában a szabályokkal.
5: Megszokásból játszik.
4: Nem jó, igen, és de ösztönből játszanak. Tehát már rúgom kész, hát hány olyan dolog, buta dolog van, hogy mit tudom én, még komoly profi tétmeccseken is látni, például sípszó, kéri a 9 métert, és akkor elrúgja előtte, és akkor sárgával kell büntetni, ugye, mert ha már kérte, akkor meg kell várni a sípszót. Tehát alapvető dolgokat. Vagy elfelejti adott pillanatban, az izgalom hevében, nem is koncentrál.

0: számít. Tehát nem mindegy, hogy ott van-e a mi képviseletünk, vagy nincs, ezt nagyon jól lehet tudni minden sportágban, hogy igenis számít, hogy van-e magyar tagja annak a testületnek, vagy annak a bizottságnak, ahol éppen a döntéseket hozzák, mert bizony egy-egy jó szó az nem árt. Amellett azért azt nem árt tudni, hogy nekem az az ellenőr, az volt az ellenőröm a olasz-spanyol meccsen, a dominódus meccsen, Detroitba, aki nem is Detroitban volt, az Bostonban volt. Detroitban egy brazil svédet edettem. Ez Bostonban volt ez a negyeddöntő, és egy érdekes módon egy katonatiszt volt katonatiszt, aki 91-ben engem elnőzött, Mario Rubio-nak hívják, és egy mexikói úriember, mindig hálás vagyok neki. Mindig így szórakozott velem, ő spanyolul beszélt, angolul nem beszélt, és mindig mondta, hogy Paul intelligente, mert én rájöttem, hogy hogy nem csúszik ki a FIFA kitűző, kértem tőle biztos tűt, letűztem, és utána nézte az enyémet, és látta, hogy nem mozdul el, mert többieké mind csáriált össze-vissza. Tehát ilyen apró dolgokból lehet kontaktot építeni, ugye mondtam azt, hogy a önmaga menedzselés az ember sokat számít, és nüanszokon múlik a dolog, és ugyanez az ember volt az ellenőröm is, fölhívták állítólag, hogy változtassa meg a véleményét, és azt mondta, nem.
1: Spanyolok?
0: Nem, állítólag próbálkoztak megváltoztatni a véleményét, hogy, mert ő azt mondta, hogy én nem láthattam, és ő ezt elfogadja így, hogy van, és nem érdekli, mert akkor is nagyon jól vezette a meccset, és ugye azt tudni kell, hogy a FIFA-n az elnő szava az szinte szent, tehát nem lehet megváltoztatni. Mint ahogy aztán ugye ez elég hamar elcsendesült ez a vita, mert aztán voltak olyan érvek mellettem, hogy azért ne feledd el, hogy ez a vége előtt volt 2 perccel, és azt mondták, hogy aki így kijön egy ilyen balhéból, arra bármit rá lehet bízni, mert aztán végén ugye Lewis-Henriknek le kellett menni, állították az orvérzését, visszajött. Mondom, én azt a meccset Frankónál kaptam, tehát én tudom, hogy jól vezettem, ez egy, de hát ugye az előbb beszéltem róla. Mindegy, egy dolog, de aztán hál' Istennek pozitíve jöttem ki a dologból, és
1: olyan szinte, hogy 9-0 arányban neked ítélték a döntőt.
0: Úgy van, és én ezt július 14-én este felé első fülesből már úgy levettem, még akkor nem volt döntés, de már úgy lehetett hallani hangokat.
1: Ilyenkor van körülbelül 3-4 ember, aki reménykedik ebben, vagy akkor még szinte mindenki?
0: Voltunk ott szerintem 6-an is, akik reménykedtünk. Én mondjuk, én megmondom
1: őszintén, magadban számolgatod, hogy ki miért nem?
0: Hát ugye megy egy vita, hát először van egy szöveges előterjesztés, ott előterjesztik, hogy kik azok, akikre elképzelés van, és akkor a bizottsági tagok pro-kontra előadják az érveiket, hogy ez azért ne, ez azért igen. Ugye akkor a Péterre volt a nagy versenyben, mi kezden a Dánsráccal, de hát volt még ott 2-3 bejelenköző, ugye a dél-amerikai, de hát a dél-amerikai azért nem, mert Brazília játszik, de hát akkor ilyen napon európai sem, mert olasz meg európai, tehát azért figyelembe próbálnak venni sok dolgot. De hát az egy nagyon nagy meccs volt, ott 2,5 óra hosszáig ültünk egy Ritz Carlton nevű szállodába Los Angelesbe, így a Gardenba, kertbe, és hát azért az egy elég komoly lelkitusa volt, mire oda került. Nem is emlékszem, tehát én amikor kihirdették, akkor úgy se kép, se hang, tehát úgy meg se volt. Mert én őszintén, szóval én nem nagyon bíztam benne, hogy én ezt megkaphatom a VB döntőt. Büszke mindig is arra voltam, a magyarként odaérhettem. Ez nem egy ilyen közhely, hanem egy szép dolog. Tehát azért azt mondani, hogy magyarként, és akkor azért a világon egy jó pár helyen le kellett írni, ha tetszett, ha nem.
2: Puh Sándort hallottuk tehát, aki május 20-án 5 éve, hogy nincs már az élők sorában, és ugye világbajnoki döntőt, valamint bajnokok ligája döntőt is vezetett, a Dortmund-Juventus találkozott, amely 3-1-es dortmundi győzelemmel zárult. De hogy zárul a Paris Saint-Germain Arsenal összecsapás, azt még nem tudjuk, hiszen a 102. percben járunk, azaz a hosszabbítás, most már 13. percébe léptünk, és 1-1 az állás, és hát nem kényeztetnek minket azért el nagyon helyzetekkel egyik csapat tagjai sem, sok volt a csere, sok volt a változtatás, egyelőre még nincs meg a győztes taktika egyik csapatnál sem, Laci.
3: Igen, előbb Madueke nagyon szépen elment itt a jobb színen, 11-es próbált kiharcolni, betolta a védő mögé, de elfoglalta a védő nagyon jól a pozíciót. Láttam már ilyen 11-est adni, de inkább nem volt az, meg se nézte utána a VAR. Az Arsenal játékosok természetesen reklamáltak. Mindez azt jelzi, hogy azért mindkét csapat szeretné lezárni meg a hosszabbítás alatt a mérkőzést. A 11-esek azért az nagyon nagy lutri. Persze a biztonság mindenek előtt, de ha lehetőség adódik, most már megy a reklamálás, megy a fáradtság.
2: Igen, a sárgalapok potyognak most is elsősorban Arsenal oldalon. Gyökeres is kapott már az előbb egy sárgát. Aztán most a játékvezető lehet, hogy Artétának mutatta föl éppen a sárgalapot itt a padnál. Hát fokozódik a hangulat, és sárga lapot kapott az arzán.

0: a csapatkapitánya is,
1: Rice. Én egyébként mikrofonon kívül pont ilyesmit mondtam, ugye, hogy itt azért most már az Arteta is megkapta a sárga lapot, hogy az Arsenal ugye a Premier League-ben rengetegszer volt olyan alkalom, amikor szabálytalanul próbálkoztak gólszerzés ugye szögleteknél, és ugye itt jelenleg a játékvezető ezeket a szituációkat nem éppen így van, ahogy Balázs mondja, és így Arteta is, ugye itt volt egy kirohanás azután, hogy 11-est kellett volna kapni.
0: Igen,
1: az Arzának szerintem.
0: Igen, de azért, ha láttuk a visszajátszást, itt azért Madueke, és na most ezt meg én nem tudom kivonni, Laci, akkor majd te jössz most botlani, és
2: itt van, amiről beszéltél, hogy lehet, hogy sérülés van az
0: Arzánál, mutat, hogy csere, nem vette észre a játékostárs, hogy itt baj lesz, Gabriel az, aki nem érti, hogy most már nincs csere.
2: Igen,
0: és
2: igen.
0: Még sok van hátra, mert ebből is van még másfél perc, és a következő hosszabbítás, ugye. Na, hát ez megint egy változás hozhat a mérkőzésen, bár azért gyanítom, hogy valahogy össze fogják rakni az Arsenal játékosát, még egyelőre nem nagyon láttuk, hogy ki volt az, aki ott húzza a lábát, de hát hogyha mondjuk egy játékos olyan pozícióban játszik, és erre rájátszik az ellenfél, az könnyen eldöntheti a mérkőzést.
2: Igen, de az érdekes, hogy visszajátszották itt a lassításban az előbbi jelenetet, hogy meg se nézte a VAR, mert nagyon jól tolta be Madueke a labdát Mendez mögé.
0: De beakasztotta a védő kezébe, igen, ő is a kezét.
2: Igen, tehát átkulcsolta valóban, igen, oda-vissza, tehát mindkettő kulcsolta egymást. De ez egy szép jelenet volt, tehát ebből kéne minél több. De a végén igazából most egy evidenciát fogok mondani, csak az számít, hogy ki nyer. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen góllal, hogy sérülés, bepattan, öngól.
0: Zsófi, végén tettem fel ezt a kérdést, hogy a rádióban volt ugye ez a műsor régen, hogy ki nyer ma? Még mindig nem tudjuk a választ.
2: Cigány György műsora, igen. Játék 10 percben, de itt például egy Artétának, hogy mennyit jelentene a karrierébe, hogy ő BL győztes és Premier League győztes edző, onnantól kezdve ő is föllép abba a kategóriában, már így is nagyon nagyot lépett, de ha még egy BL győzelmet is mellé rak Artétá, hát akkor ő is fölkerül az ikonok sorába.
0: És ugye nem cserélhet az Arsenal együttese, de a Párizs még mindig cserélhet, még mindig frissíthet, Beraldo. Ez a végén győzelmet érhet akár.
1: Ő az, aki ott áll most a pályának a szélen, ő egy brazil védő, adott esetben Laci, mit szólnál ez a módosításhoz, kit hozhatna le akár Luis Enrique?
2: Hát szerintem akkor Mendezt, hogy posztra cserélne. Egyébként bemutatták, hogy 2 perc az első hosszabbításban a hosszabbítás, tehát még másfél van ebből a játékrészből. A csapatok a biztonságra törekednek, de egy-egy megugrás van, és egyre fogy a feszültség érződik a pályán, nagyon sok a reklamálások, már a késő.
0: De ez a fáradtság számára is írható, nem? Az a csapat szokott reklamálni, akinek vagy nem megy a játék, vagy fáradt.
2: Persze, vagy ki akarja zökkenteni az ellenfelet, mondjuk a túl nagy ritmus diktál, ez most itt nem mondható el, mert mind a két csapat azért most önmagához képest közepes ritmus diktál. De amit mondtam, azt fenntartom, tehát itt aki nyer, az mindent visz, és az teljesen mindegy, hogy hogy éri el, most erre törekszik mindkét csapat, de legény legyen a talpán, aki megmondja, hogy melyik lesz ez az együttes.
0: Minden esetre az Arsenal azért óvatosabban játszik, próbál védekezni, a Párizs pedig irányítja a játékot. Most nem néztem a statisztikát, Bence, te szoktad ezeket nézni, majd nézd meg kérlek, hogy milyen a labdabirtoklási arány, bár tudom, hogy nem ezért adják a pontot.
1: Mondom is egyébként, itt van előttem, hogy egyébként 76%-ban birtokolja a labdát a Paris Saint-Germain, 19 lövés a 4-jel szemben, és a kaput eltaláló viszont itt nincs akkora fölény, ez 3-1 a Párizs javára. Egyébként az XG, ami nem mindenki szereti ezt a statisztikát, de azért elmondom, hogy a Párizs közelebb áll ahhoz papíron, hogy 2 gólt szerezzen, mint az Arsenal.
0: Igen, hát ezekkel a XG-kkel úgy vagyok, hogy nem azok játszanak a pályán, az X-ek meg a G-k, hanem a Kvaratskheliák például, de már mondjuk ez rossz példa, mert épp nincs a pályán.
2: Én azért nem szeretem ezt a fajta statisztikát, sok minden mutat, sok mindent, közben vége az első hosszabbításnak, hogy azokat nem mutatja a statisztika, amikor mondjuk 2-1-be viszed rá az utolsó védőre a labdát, vagy 3-2-be, vagy utolsó passzos
1: szituáció.
2: Ezek nem jönnek ki, és azok óriási helyzetek, ha mondjuk 2-1-be vagy.
0: Na hát akkor majd meglátjuk, mit hoz a második hosszabbítás, addig zenélünk.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert
5: kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Árnész Lott távozik a Liverpool éléről. Budapestre figyel a világ a BL döntő miatt. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
7: Sporthírek.
8: Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Árnész Lott. A holland szakember 2024 májusában váltotta a Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól. A Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A másik ágon a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melsungen a szintén német Flensburggal találkozik. Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét szombaton a Mare Nostrum versenysorozat 3. záróállomásán Barcelonában. A szombati döntőkben érdekelt magyarok közül még Ábrahám Minnának sikerült érmes helyen végeznie. A nem fő számának tekinthető 50 méter hát fináléjában 28,49 század másodperces eredménnyel a 3. helyen csapott célba. Az első és a második futamot is megnyerte a címvédő Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Európa bajnokság szezonnyitó fordulójának szombati napján Mizánóban. A kamion EB első fordulója vasárnap újabb időmérő edzéssel, valamint további két futammal folytatódik majd.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Még tart a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában Paris Saint-Germain és az Arsenal között, nem sokkal a mérkőzés vége előtt, 1-1 az állás. A mérkőzésre mindkét csapat fejenként 17 ezer jegyet kapott. Emellett úgy tudni, hogy Londonból több tízezren érkeztek hazánkba a döntőre. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítés érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Tarz Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, oszta meg az információt, az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt a nyomozók, emellett az alaksorban több zsák ledarált dokumentumot is találtak. Állami beavatkozással rendezni a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Rosszín Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A miniszter a szervezet vezetőivel is egyeztetett, amelyek mintegy 3400 nyugállományú katonát képviselnek.
0: Közlekedés.
8: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az ideiglenesen bevezetett napközbeni kamion tilalmat követően az Ausztria felől érkező kamionok Tatai és Bicske között a külső sávban továbbra is csak lépésben haladnak.
0: Időjárás.
8: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomolyfelhőkből, főleg Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, a hajnali 10-18 fokról 24-30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 39 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, itt van velünk a stúdióban Vukovics László. A 116. percben 1-1-re áll a PSG Arzenál összecsapás. Ha valaki esetleg nem figyelte volna, akkor Havertz révén szerzett még az első félidő elején vezetést az Arzenál gárdája, amelyet a második félidőben Dembele büntetőből a 65. percben egyenlített ki, Havertz gólja pedig a 6. percben született. És hát azóta voltak helyzetek, több-kevesebb. A párizsiak óriási labdafölényben játszanak, amikor az előbb néztük, 76% volt a labdabirtoklási arányuk. Rengeteg csere volt a párizsi csapatnál, és hát azért láttunk egy olyan jelenetet is itt a hosszabbításban, amikor az Arzenál játékosa jelezte, hogy cserélni kellene. Csak hogy, amiről beszéltünk is, már nem volt csere lehetőség.
2: Igen, végig kell játszani a mérkőzést, mese nincs. Hát a párizsiaknál meg Vitinját sérülés miatt kellett lecserélni, nagyon mérges volt, de hát arra volt mérges, hogy nem tudja végigjátszani a BL döntőt. És azért látszik, hogy a Párizs, hát gondoltuk, hát BL döntőről van szó, hiába nyerték meg tavaly, újra meg szeretnék nyerni, egy óriási győzelmi vágy munkál a párizsiakba is. Azt gondoltam, hogy a Liverpool, az Arzenálban még nagyobb bizonyítási vágy, ez a freudi elszólás, mert Liverpoolt szerettük volna Szoboszlai miatt Magyarországra. De az Arzenálban még nagyobb, közben elcsúszott az Arzenálban, hát ugye óriási lehetőség volt a beadás után, megúszta ezt is a...
1: Megpattant a labda, ez lelassította, mert bizony majdnem gólt szerzett a Párizs, így azonban meg tudta szerezni azt a kapusa az Arzenálnak, és akkor most megint lesz majd egy sárgalap. Azért volt egy időszak, amikor potyogtak a sárgalapok, de elsősorban ilyen reklamálásért a padra is, ugye, és az Arzenál játékosok tűntek kicsit idegesebbnek.
2: 1-0-es Arzenál vezetésnél még ugye megkapta Mosquera az első sárgalapját, ami után a döntőnek bizonyulhatott volna, hogyha a játékvezető Karakánul megadja a 11-esnél a második sárgalapot. Azt szerintem el is döntötte volna a mérkőzés, ez egy visszahúzás, teljesen jogos sárgalap. Most már mindkét csapat fejébe ott van, hogy úristen, a végén
1: Mendes,
2: nehogy gólt kapta kapjunk.
1: Egyébként, no, Mendes.
2: Igen, Mendes kapta a sárgalapot, hogy nehogy gólt kapjunk, de a Párizs változatlanul sokkal többet birtokolja a labdát, de most már az Arzenál is eljutogat oda az ellenfél térfelére, az utolsó passzok nem sikerülnek, de hát a foci, tudjuk, hogy milyen, egy perc alatt bármikor lehet találni egy akármilyen lepattanóból egy gólt, de egyre közelebb vagyunk a tény a büntetőrugásokhoz.
1: 118 perc telik el már lassan a mérkőzésből, most nyilván nem adjuk hozzá a hosszabbításokat, az első félidő végén is volt 6 perc, a második félidő végén is volt 6 perc, és hát ugye itt is volt már 2 perc a hosszabbításban, a hosszabbítás hosszabbításának a hosszabbítása, de hát most már azért ott Arteta, igaz, hogy a pad előtt szaladgál éppen, de már tervezik, hogy kirúgja a büntetőket, és azért is kell tervezni, mert ugye nagyon sok csere volt, mint említettük.
2: Igen, ezt előre lefektetik, hogy nagyjából kirúgja, de ahogy említetted te is, ez változik a cserékkel.
1: Vitinha biztos rúgott volna szerintem.
2: Persze.
1: Mert ő akarta rúgni azt a büntetőt is, igen, meg Dembele is.
2: De az edzők nem viheti el a fejüket, tehát a meccsen, amíg van a mérkőzés, ha egy pillanatra is kihagynak, igaz, hogy játékosok játszanak, nem az
1: Mivel
2: edző.
1: A stáb dolgozik.
2: De az edzőnek persze ott kell, így van, a stáb csinálja a háttérbe azt, hogy kirúgja, és a végén megegyeztetnek velük, hogy akkor vállalod-e, mert akármekkora sztárokról beszélünk, van olyan, hogy azt mondja, hogy én most nem érzem, és akkor jön a másik, és itt már ezt említettem, de nem feltétlenül a legjobb rugónak kell oda menni, hanem annak, aki tényleg odáll, tudja függetleníteni magát, és ezáltal berúgja, mert hiába rúgsz jól, hogyha elbizonytalanodsz.
1: Egy ilyen váratlan dönthet el valamit, mint például most láttuk ezt a lehetőséget, hogy nem beadta középre a labdát az Arzenál játékosa, hanem előtte a rövid sarokra is bizonyott, azért meglepődött a franciák kapusa, mert hogyha ez pontosan eltalálja a kaput, akkor akár még gól is lehetett volna.
2: Akik régebben járnak meccsen, azok érteni fel, ilyen Sándor csikarszögből, jobb szélről, amikor mindenki, ugye a Bödör Laci bácsi, a legidősebb magyar válogatott, szokott jönni ilyen válogatott klubokra, és mindig kérdeztem, hogy ő játszott együtt Csikarral, milyen volt focizni, hogy szeretett vele játszani. Azt mondja, nagyon jó focista volt, de amikor nála volt a labda, nem kellett érkezni, mert vagy cselezett, vagy ellőtte. Azt mondja, a beadás nem jött, tehát én nem mentem.
1: Persze, hát azért a régi öreg edzők volt, amikor Fehérvárról is például kiszóltak Gárdonyba, hogy kellene egy játékos, aki tud gólt rúgni, az se baj, hogyha egy kicsit önző.
2: Ja, berúgja a gólt, akkor mindent megbocsátanak. Hát itt is, gondolj bele, hogy Artétánál már említettem azt, hogy kezdett reklamál közben Artétá, hogy nézze meg a VAR, azt mondta a bíró, tényleg a fülére szólnak, ez most döntő lehet.
1: Hát nézzük. Igen, meg, volt egy távoli lövés, és Gyökeres lőtt el, ha minden igaz. Igen, ott meg... Hát, Innen elsőre én azt mondtam volna, hogy a térdén pattant a Párizs védőjének, és szöglet következik belőle, csak most kérdés például, na, most már el fogják végezni a szögletet, mert ugye a hosszabbításban volt egy ilyen szituáció, azt hiszem az első félidő végén, igen, hogy nem engedték el végén.
3: Tér volt,
1: én is úgy láttam, itt a takarásban volt, de ki ne próbálná meg ilyenkor, hogy azt mondja, hogy 11-es, hát Ártéta meg van ilyen rutinos, és lehet, hogy az utolsó lehetősége, nem láttam, hogy felmutatták volna a hosszabbítást, lehet, hogy az utolsó lehetősége az Arzenálnak egy szöglet.
2: Amiről mindig beszéltünk,
1: ebből a szöglet. Ugye gólt szerezni az angolok, nézzük most a bejövő szöglet, ezt fölfejlik magasan a levegőbe, és a kapus nem tudja egyenlőre még megszerezni, de tisztáznak legalábbis részlegesen. Még egy lövés távolról, lepattanó labda, pedig ott megpattant egy párizsi játékoson, ha ez kapu irányába megy, nagy bajba lett volna.
2: Elsőre én úgy láttam, hogy kapura mennek, 30 méterről a falösszekötő helyéről bevágta középre, és úgy nézett ki, hogy a kapu felé pattan a labda, közben úgy látjuk, hogy vége a mérkőzésnek.
1: Igen, vége a mérkőzésnek, azaz büntetők fognak jönni, úgyhogy hívjuk is majd Kressz Bálintot nem sokára, mert hogy ugye ezt jósolta, hogy az lesz, de azért látjuk, hogy Hakimi már majdnem szét van szakadva, nem tudom például vállal-e majd büntetőt, mert oda úgy kell odaállni, úgy kell koncentrálni, vannak ugye nyilván különböző sorrendek, hogy kirúgjon először, hogy rúgjon először, de hát amíg ez megtörténik, és mondjuk Kressz Bálintot nem érjük el, addig Józsit megkérjük, hogy zenéljünk egyet, mi is készülünk itt a büntetőrugásokra.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Közben elértük Kreisz Bálint kollégánkat a Hősök terén. Hát Bálint, akkor most már csak azt kérdezem tőled, hogy ki nyer, mert hogy megjósoltad, hogy ugye nem egy gól lesz a BL döntőben, hosszabbítás lesz, 11-esek lesznek, most már azt is mondd el előre, ne utólag, hogy ki nyer.
1: Jó, akkor megteszem a tétjeim, mert én azt mondom, hogy a Paris Saint-Germain fog nyerni Gonzalo Ramos 11-esével, aztán meglátjuk, hogy ez bejön-e. Ami a hangulatot illeti, továbbra is mindenki élvezi a budapesti bajnokok ligája döntőt, ez nem változik. Itt az élőképen mutatják a Puskás Aréna szurkolóinak a hangulatát, az Arzenál szurkolók a kezüket a saját mezükbe temetik. Itt ennyire drámai feszültség még nincs, mindenki szurkol a saját csapatának, de azért még nincsenek összeomlások, földreülések, de abban biztosak lehetünk, hogy néhány szóval ez is meg fog történni, mert a vesztes csapat szurkolói nagyon elkeseredettek lesznek. Itt éppen előttem a Szépművészeti Múzeum előtti felállított színpad előtt a nézők buborékokat kezdenek fújni, tehát remek a hangulat a Hősök terén továbbra is. Gyökeres mezben látott szurkolókat, vannak Ronaldo mezben, ők lehet eltévedtek, viszont félretéve, ahogy említettem, sok csapat szurkoló itt vannak. Paris Saint-Germain ultrák is vannak, vagy a szurkolók, de vannak olyanok, akik Zidane mezben és Sanchez válogatott mezben érkeztek, de azért véletlenül ők is inkább a hazai francia csapatnak szurkolnak. Szóval izgatottan várja mindenki, hogy mi lesz a 11-es párbajban, mert néhány perc is kiderül, hogy kinyeri a bajnokok ligáját 2026-ban Budapesten.
0: Szabó Bence azt mondta, hogy ha telibe találod azt, hogy kirúgjabb a büntetőt, amit eszel iszol.
1: Köszönöm szépen, elfogadtam az ajánlatot. Gonzalo Ramos 11-esére tippelek, megerősítem.
2: Meglátjuk, egyébként én is a Párizsra tippelnék. Annyi kiegészítés egyébként, hogy legutóbb 2016-ban volt olyan, hogy 11-esekkel dőlt el a bajnokok ligája, akkor a Real Madrid győzött pont az Atletico Madrid ellen, és akkor a mindent eldöntő 11-es Cristiano Ronaldo értékesítette. Hát most ő nem lesz a pályán, de ugye Gonzalo Ramos, ő is portugál, ugye, akit Bálint említett.
0: Érdekes volt figyelni, hogy a padnál ugye kire figyeltek a legjobban? Hát a kapusokra. Ketten masszírozták, nem csak a combilát, a lelkét is a kapusnak, mert hát most már a két kapuson a főszerep.
3: Igen, és a kapusnak igazából vesztenivalója nincsen, azt mondják, mert 11-es csak rosszul lehet rúgni. Én ezzel most már nem teljesen értek egyet, mert ha egy kapus előre elindul arra a sarokra, és nagyon jó rúgói vannak, és gyors, akkor meg tudja fogni a 11-est. De mondjuk Szoboszlai ennek az ellenpéldája, hogy tudják, hogy hova rúgja, de mégis annyira erősen rúgja laposan, hogy mégsem ér oda a kapus, de azért Szoboszlai fajta rúgótechnika azért kevés van, mondhatom, hogy az egész világon. Itt most tényleg a 11-es az már lutri.
0: Azt sem mindegy, hova rúgják, hogy milyen szurkolótábor van mondjuk, most választottak éppen, hogy hova fogják rúgni. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk az ellenfél szurkolótábor
3: mennyire
0: előtt rúgja azt a büntetőt,
3: tudjuk a lézerezést, vagy
0: igen. Akármivel. Bár mondjuk azt nem szabad nyilván.
3: Nem szabad, hát mennyi mindent nem szabad, és csinálják természetesen, biztos, hogy figyelnek rá.
0: Hakimi és Rice, ilyenkor nagy a felelősség a csapatkapitányokon is, hogy melyik pénzérme, melyik felét választják, mert eldőlhet, hogy hova rúgják, eldőlhet, hogy ki kezdi. Sokak szerint jobb kezdeni, mások szerint viszont jobb másodiknak rugni.
3: Ilyenkor a csapatkapitányok a kapusra szoktak hagyatkozni, hogy te mit szeretnél másodiknak védeni, elsőnek védeni. Itt nagyon nagy szerepe lesz tényleg a kapusoknak. Hát láttunk ezerféle 11-es párbajt az elmúlt évek folyamán, sőt az elmúlt sok-sok 10 év folyamán. Itt most érdekes, hogy az fog megmaradni az emberekben, hogy ki nyer. Tehát emlékezni fognak arra, hogy nem volt egy olyan hatalmas mérkőzés, tehát most összehasonlítjuk a többi BL döntővel. De a győztes mindent visz, és ez nagyon érdekes a futballban, hogy beletett ugyanannyi melót mind a két csapat. Tényleg bármelyik megérdemelné, mert körülbelül hiába volt nagyon nagy labdabirtoklási fölénybe a Párizs, azért olyan óriási helyzeteket nem tudott kialakítani. Tehát akármelyik csapat nyer, arra azt fogjuk mondani a végén, hogy megérdemelten nyerte, mert egyelő volt a mérkőzés, de hogy mekkora különbség van abban, hogy BL győztes vagy idézőjelben csak második.
0: Akkor Laci, szerinted próbálkozik-e valaki például panyenkázással, vagy valami olyan trükkel, ami azért kockázatos?
3: Szerintem lesz középre rúgott labda. Nem gondolnám, hogy az első. Mondjuk az sem mindegy, hogy ki áll oda, meg a kapusok is azt figyelik, hogy ki
2: az.
0: Jesus.
3: Igen, de hogy a kapusok azt is figyelik, hogy kibe van annyi spiritus, aki ezt megmeri csinálni, vagy megmerné csinálni. De a kapusra, ha nem ugrik el, akkor azt mondják, hogy milyen kapus az, hogy el se ugrik. Arra számít, hogy középre, mert máshogy nem tudja a középre kivédeni, mert ha megemelik a labdát, akkor olyan magasra nem tudja a lábát emelni. Ez egy játék, ami ugye három helyre rúghatja való, jobb, közép vagy bal, de ott is lehet alulra fölé. Hát, Akkor mindegy, hova ugrasz, persze.
2: Egyébként azt mondta Bálint, ugye, hogy a Ramos fogja majd az ötödiket lőni, hát most ő lövi az elsőt.
0: Na akkor Bence pedig... nem kell meghívnod.
2: David Raya pedig a kapuban.
0: Raya, igen, a kapuban. A két játékoson majd a világ szeme, és hát azt figyeltem, hogy a szurkolók, hogy hogy készülnek. Van, aki nem meri nézni, van, aki a haját tépi, van, aki a kezébe az arcát. Hát mondjuk én, ha elmegyek egy ilyen mérkőzésre, kizárdalok, hogy mondjuk hátat fordítsak, tehát
3: azért nézni vagyok kell ott, szurkolóként
0: is, nem? Hát nem azért fizettem ki ezt a jegyet, ami azért elég bődületes árakon kelt el, hát hogy ne nézzem.
3: A Raptibi jut eszembe, a Fradi Seven Zvezda visszavágott játszották kint, és 100 000 néző volt Zvezdába, és 2-1-re vezetett a Zvezda, már kiállították a Bálint Lászlót, 10 emberrel voltak, és ha berúgják, itthon nyert a Fradi, akkor tovább jutnak, és Medgyesi rúgta a 11-es, és Raptibi mondta, hogy nem merte nézni, elfordult, de berúgta Medgyesi István.
0: Hát az lett volna kellemetlen, ha mondjuk egy olyan szituációban van, amikor nem nézi egy játékos, és hátat fordít, kipattan a labda, és nem robbanít föl. Ilyenre is biztos volt már például, mert ebben a magyar, illetve a világfutballban.
2: Egyébként a Párizs kezdi a 11-eseket, igen, és a PSG szurkolók előtt végzi el Gonzalo Ramos.
0: Láttam még, hogy honnan, mert erről beszéltünk, hogy nem mindegy, hogy,
2: igen,
0: hogy mennyire zavarják meg a kapust minden esetre. A
2: Párizs a belövi.
0: Egy remek mozdulattal oda a bal fölsőbe, ez nagyon magabiztos volt. Erre nincs esély. Tehát azért én mindig ezt szoktam mondani a fiaimnak is, hogy ha fölfele rúgjátok a 11-est és kihagyjátok, az az én gól, vagy az én hibám. De ha leposár rúgjátok és kihagyjátok, az meg a tiétek.
3: Azt mondják a kapusok, én rengeteg kapussal beszéltem, hogy a legkönnyebb a félmagas. Tehát a félmagas labda arra tud a legkönnyebben odaérni, mert se le, se föl, nem tud olyan gyorsan.
0: Igen, igen, tehát azért vannak, és akkor lesz biztos magyar, lesz, nem biztos, bocsánat, rosszat mondtam, biztos lesz magyar gólszerző kérdéséhez formálom. Valahogy jó magyaros módra, mert a Gyökeres Viktor a következő, szóval ezt akartam végül is ebből kihozni, és Gyökeres Viktornak nem volt az élete meccse egyébként ezen a találkozón. Nézzük, hogy tud-e védeni esetleg a kapus, nem. Most ez nem magasan ment, laposan ment a bal alsóba, és teljesen más irányba indult el Szafonov. Hát nézem itt a műsoridőt, végül is mi 10:30-ig vagyunk a körkapcsolásban, addigra csak vége lesz. Persze a Kossuth Rádióban is fogunk majd jelentkezni a sportvilággal, ott már Nyágui Gergely izgatottan várja, hogy Vukovics László átére majd oda beszélgetni, mert hogy lehet, hogy még akkor tartani fog a 11-es párbaj. Hát azért az mindennek fölött lenne, de eddig nagyon magabiztos volt mind a két csapat, és hát az első ember az ugye mindig nagyon fontos.
3: Pontosan, valahogy el kell kezdeni ezt az egészet. Én nem gondolnám, hogy ezek a kapusok nem fognának meg 11-es, biztos, hogy lesz, mert két nagyon jó kapusról beszélünk, plusz a játékosok sem merik szerintem annyira a sarokra rugni. Én azt gondolom, hogy lesznek itt azért.
0: Tué fogja rugni a második párosit, ugye a tavalyi BL döntőn parádézott. Most kíváncsi vagyok, hogy egy Rajának be tudja rugni a büntetőt, sárga mezben a kapus, nem tudom, ez mennyit jelenti így, Laci, hogy milyen mezben van a kapus veled szemben mondjuk. Megtorpan egy kicsit, de.
2: Duénak nem számít.
0: Nem.
3: Elfektette gyönyörűen.
0: Teljesen más irányban számított rá.
2: Eddig mindenki balra rúgta.
0: Igen. Csak egyet a fölsőbe, kettőt az alsóba. De hát az a kockázatmentesebb azért mégis, hogyha nem találja a kapus az irányt, amit laposan rúgnak, és hát itt különböző szertartások vannak. Most az biztos, hogy ezt a kecskeugró technikát nem fogjuk látni, ami az egyik...
2: Zsorzsinyó vezette be, ugye?
3: Fáni például a Győr meccsen.
0: Ő is úgy rúgta. Na hát én nem őre gondoltam azért, hanem a...
2: Igen, Zsorzsinyó volt az, aki ezt gyakorolta azért. Ő nagyon sokszor arzenálmezbe is végzett el ilyeneket. Ez az, aki odaáll a 11-eshez, ezúttal
0: hát
2: az arzenáljátékosa.
0: Na hát hideg játékos.
2: Igen, igen. Egyébként azt akartam még elmondani, hogy a párizsiak orosz kapusának 27 meccse van a szezonban, míg Rájának 51, tehát sokkal terheltebb a spanyol kapus.
0: Na hát ez nem tudom, hogy a koncentrációban mennyit jelent most. Ezen minden esetre most nem oldalról indul a labdára, aztán mégis kiszögdel oldalra, toporog egy sort, ilyenkor szokták kihagyni, kihagyja!
3: És kihagyta. Mellé kihagyta. Rúgta.
0: Laci, erősítsd meg a hallgatóknak, hogy még nem rúgtál a labdát, mikor ezt mondtam.
3: Ez valóban így volt. Elkezdett toporogni, nem tudta eldönteni, mit csináljon. Várta, hogy a kapus elmozduljon, ezt nem tette meg a kapus, és a jobb sarok mellé.
0: És a negyedik opció jött be, amit mondtam neked, vagy mellé rúgja?
3: Mellé, tényleg. Nem jobb bal közép, hanem
0: mellé. Elrúgta a jobb kapufa mellett, szerintem egy 50-70 centivel legalább, tehát nem volt ez egy túl jó. Hát ezzel most nagy hátrányba került az Arzenál. Artétán látszódik is, hogy borzasztóan ideges. Ez a toporgás, mondtam, ugye még talán hideg a játékos, nem tudta, hogy fölvenni a BL-nek a ritmusát, és hát amilyen arcokat látunk, hát sajnálom ezeket az embereket, tényleg pénzt, energiát, időt nem kímélve eljönnek, ugye hallottuk, hogy a rolleres, aki balesetet szenvedett, életveszélyben van, még ő is valószínűleg ott van a mérkőzésen, hát más se hiányzik már szegénynek, mint hogy kikapjon a csapata ezen a találkozón, már pedig könnyen meg lehet, van, aki már most sír, pedig még csak a második körnél tartunk, és hát a Párizs most nagy előnybe kerülhet, de nem kerül nagy előnybe. Mert hogy most Traján a bal oldalra vetődött, és megfogta a labdát, nem volt ez egy jó büntető, Laci, hogy is mondtad, hogy félmagasan nem olyan jó?
3: Hát a kapusoknak a legjobb csemege a félmagas lövés, tehát...
2: Mendeznek se volt egyébként egy jó meccse.
3: Pont erre gondoltam, hogy oda vetődik előre, jó kapus, hát Traján szenzációs kapus, bravúrral védte is.
0: Hogy megváltoztak az Arzenál szurkolók, és a párizsiak is, mert mutattak itt egy fiatal hölgyet is éppen, hát ő szomorúbb lett, de az Arzenál szurkolók egészen egy-két perc alatt milyen változásokon mentek keresztül, hát akkor folytatódik tovább. Mondtam én, hogy 10:30-ig még beleférünk adásba, és akkor Rice jön, ő egy kicsit én haragszom, mert a Real Madridnak két nagy gólt rúgott, és az nekem akkor nem tetszett, amikor ezt elkövette, és akkor utána meg olvastam, hogy ráadásul nem rúgott szabadrugásból még gólt a pályafutása során ilyen meccsen.
2: Igen, azt a gólt még Puskásdíjra is jelölték, aztán itt ezt a 11-es meg meglátjuk, hogy hogyan értékesíti.
0: Hát ez közelebb van mondjuk, mint az
2: ez
0: volt.
2: Közelebb van.
0: Úgyhogy ez a kapus sors...
2: Ő a csapatkapitány egyébként.
0: Igen, nézzük. Belövi. Talán nem is hitt el Szafonov, hogy oda megy a labda, mert úgy megtorpant félúton, de pontos lövés volt, gyors lövés volt, az ilyet nehéz fogni.
3: Igen, a kapus is megpróbál az utolsó pillanatig kivárni, de ha egy játékos nagyon nagy erővel lövi a sarokra, akkor csak akkor van esélye a kapusnak, ha előre elugrik oda. Viszont ez a snobli játék megy kettőjük között, hogy elugrik előre vagy sem.
0: Azt figyeltem, hogy nincsenek ott labdaszedő gyerekek a kapu mögött. Ugye arra próbálok célozni, hogy volt ilyen eset, amikor ellopták azt a kis papírt a kapustól.
2: Donnarumánál,
0: igen.
3: Az nagyon nagyon keresgette.
0: Észak-Macedóniában, ha minden igaz.
2: Boszniában volt.
0: Boszniában volt, igen. Nem Észak-Macedóniában, ugye ezen a világbajnoki pótselejtezőn. Igen. Na nézzük most akkor a másik csapatkapitány, Rice után.
2: Hakimi.
0: A Párizs csapatkapitánya, és ugye döntetlen az állás. A Párizs kezdte ezt a párharcot, és Hakimi, aki már nagyon-nagyon fájdalmasan próbáltott ápoltatni magát, maga biztosan elküldte most Raját, Raja ment balra, a labda jobbra érkezett, így aztán nem volt találkozási pontjuk. 3-2-re vezet a Párizs, és ez pedig azt jelenti, hogy most az Arzenálnak mindenképpen be kell rúgnia, mert a következő körben akár meg is nyerheti a csatát a Párizs együttese, de hát még ne szaladjunk ennyire előre. Nézzük meg, hogy majd mi történik. Ez is rossz nagyon, nem? Hogy Kvaratskhelia például ott szurkol az oldalvonal mellett, tehetetlen, pedig ha pályán van, én szerintem meg is sérült, hát láttuk azt a nagysebet Bence a lábán, amit kapott, valószínűleg ő is rúgott volna.
3: Persze, hát ilyen játékosokat nem cserélnek le, aki ilyen tudással rendelkezik, annak oka van, mint ahogy Dembélének, Vitinhának, hát mindhárom rúgott volna a vérzésem szerint.
0: Na de most akkor nézzük
2: Martinellit,
0: hogy ő vajon tud-e gólt szerezni? Tud. Nagyon magabiztosan most ő a jobb felsőt, na, de még nem rúgta eddig senki, ment már mellé, ment már a bal alsóba, bal felsőbe, most
3: legtöbb
0: ez ment.
3: A bal alsóba,
2: középre igen. Sem ment még.
0: Még középre sem ment, így van.
3: Ja, ezt kérdeztétek, hogy lesz-e közép, még nem volt.
0: 3-3, úgyhogy még folytatódik tovább ez a csata, az idegek harca, azért ilyenkor a kapusokon is óriási a nyomás. Nem elég, hogy végigvédenek ugye egy mérkőzést hosszabbítással, hanem itt most... Hát történelmet írhatnak ők is, nem csak
3: igen,
0: a csapat.
3: Igen, nem győzöm hangsúlyozni, hogy mekkora különbség van a között, hogy bajnokok ligája győztes vagy, vagy döntőt játszottál, ami óriási dolog, de nem fognak emlékezni csak a győztesre.
0: Te szerettél 11-est rúgni, Laci?
3: Én annyira jó focistákkal játszottam, meg gondolok itt Lipcsei, Fodor Imre, hogy egyszerűen lehetetlen volt, vagy régebben Pintér Attila, vagy Fischer, hát nem lehetett odaférni. Rúgtam NB1-be 11-es, de keveset, mert ezek sokkal jobb rúgójátékosok voltak.
0: Közben megszerzi az újabb gólját a párizsi csapat.
2: Beraldo volt az, aki elvégezte ezt a 11-est, és a bal alsóba vágta.
0: Hát most egyenlőre nagyon úgy tűnik, hogy a kapusok elég kevés irányt találtak el.
3: Most nyerhet, ha most kihagyja az Arzenál, akkor nyert a Párizs.
0: Igen, csak arra célzok, hogy ugye a felkészülés megy, hogy ki hova rúgja minden, nem nagyon találták el. Lehet, hogy azért is van, mert ugye nem a kezdőjátékosok rúgnak, akiket lecseréltek, hanem ismeretlenebbek.
3: Hát ez is lehet, de Raja védett egyet, a többi tulajdonképpen
0: igen,
3: gól volt,
0: mellé
3: rúgott
0: egyet, ugye
3: igen, a... igen. Na most hát ez óriási a tét rajta.
0: Igen. Nem semmi ilyenkor azért tudja, hogy ha most kihagyom, akkor mindennek vége.
2: Gabriel ugye az Arzenálnak a belső védője, brazil belső védőről van szó.
0: Brazil is, meg belső védő is, hát nem tudom, én a védőkkel csak az utolsó körbe rúgatnék, bár nagyon sok védő kiválóan rúgja. Hát elég csak... Ramoszra gondolni a Madridból. Igen, Figo ott mellette.
3: A VB-n
0: nem is tudom, hogy mosolygott, vagy vicsorgott-e igazándiból. Hát nézzük akkor,
2: most
0: hogy
2: a
0: vége lesz-e.
2: Most a brazil fiú világszeme.
0: Így van, ő is nagy körben fut rá erre a labdára. És kihagyja.
3: Nyert a Párizs.
0: Nyert a Párizs.
2: Nem nyeri a bajnokok ligáját.
0: Így van. Kihagyta a büntetőt, a felső sarkot célozta, a bal felső sarkot, és az ötödik körben tehát eldől a csata, és hát természetesen ölegetik Szafonovot a többiek. Én megmondom őszintén, úgy láttam, hogy ehhez a labdához talán nem ért hozzá, ugye?
3: Nem, ez fölé rúgta egyből. A világbajnokságon fog találkozni Brazília pont Hakimi Marokkójával, ott újra összecsaphatnak, de ez mit nagyon fájó és nagyon nagy öröm, egyik és másik oldalom.
0: Na majd minden innen folytatjuk, de itt van már velünk, nem még majd csak itt lesz velünk Reisz Bálint, most jelzik a kollégák. Viszont amit mondtam, hogy brazil, belső védő, én nem rúgattam vele csak a végén, és ezt nem bántásból mondom, de óriási gólt akart rúgni.
3: Nagyon kicentiszta, hogy a felső sarokra, de annyira, hogy ez azért veszélyes a felső saroggal célozni, mert pont így járhatsz, hogy most jártál.
0: Kicsit lehet, hogy megcsúszik.
3: Ezért szokták mondani azt, hogy laposan, erősen az a legbiztosabb, azt nem tudod fölé rúgni.
0: Na hát akkor hallgassuk Reisz Bálintot, hát Szabó Bencének nem kell semmit neked adnia, de nyert a Párizs, az biztos, Bálint.
1: Így van, és azt is mondjuk hozzá, hogy Gonzalo Ramos lőtte az első jó 11-et a párizsiak részéről, szóval azért legalább ebben volt egy részigazság. Engem kicsit meglepett Luis Enrique döntése, hogy a legjobb rugókat vagy a csatárokat előre vette, de ezért nem vagyok én futballszakértő. Ami biztos, hogy itt a Hősök terén azért kiderült, hogy jóval több Paris Saint-Germain szurkoló van, mint ahányan párizsi mezben vannak, hiszen rengetegen tomboltak, amikor Gabriel kihagyta a 11-est, de az a fajta feszültség, ami az Arsenal 5. rugója előtt volt, az elképesztő semleges szurkolóként, de valószínűleg nagyon rég éreztem ilyet egy futballmérkőzésen, hogy ennyire megfagyott a levegő, és konkrétan, ha egy tűt lehetettek volna, azt is hallani lehetett volna mindenki, vagy hát sokan elővették a telefonjukat, és sokan meg összetették a két kezüket, és kíváncsian figyelték, hogy mi lesz az 5. Arsenal rugónak a végmenetele, mert mindenki pontosan tudta, hogy ha az kimarad, akkor eldölt a mérkőzés és a BL trófea sorsa, ha pedig berúgja Gabriel, akkor mentek volna tovább a hirtelen halálba. Ez nem történt meg, és sok párizsi szurkoló örömünnepen tört ki. Fantasztikus az, ahogy a párizsi szurkolók reagáltak, az azonás arcán pedig látszik a csalódottság. Aki azon emezben van, az vagy a fejét fogja, vagy leült a legközelebbi padra, de ez a hangulat itt élőben a Hősök terén, ha nem is a stadionban, de ez csodálatos. És tényleg szemleges szurkolóként azt mondhatom, hogy talán az egyik legfeszültebb pillanat volt a labdarúgás magyarországi történetében, az a néhány másodperc, amíg Gabriel a 11-eshez állt, és aztán végül elrontotta a saját büntetőjét.
0: Ami viszont biztos, hogy az Arsenal nem tudott nyerni, az angolok így nem nyerték meg mind a három kupát, a Párizs viszont tudott ismételni.
1: Így van, ebben is igazad van, és beszéltem már arra, hogy milyen sokfajta lesz van itt. Hát nem csak az Arsenal képviseltette magát angol csapat részéről, volt itt Liverpool mez, nyilván a Szoboszlai Dominik miatt a magyarok részéről a népszerű csapat, de volt Manchester United szurkoló is. Most olyan csapatokat említek, akik nem nyertek az európai kupasorozatban, de azért mutatja azt, hogy a Premier League népszerűsége azért talán a többi bajnokság fölé emelkedik itt Budapesten is ezekben a napokban, de amikor a Paris Saint-Germain lúgta a büntetőtek, akkor átmerült mögöttem néhány sorra a Rayo Vallecano mezet is. Most itt éppen párizsi szurkolók kacsiznak egymást, szóval most egyértelműen több párizsi szurkoló mutatja meg magát, olyanok is, akik nem feltétlen voltak a csapatuk mezében.
0: Köszönjük szépen Reisz Bálintnak, és itt van velünk Zombori Zalán, korábbi válogatott labdarúgó. Zalán, hát a végletekig kiélezett volt ez a csata, és a Párizsnak sikerült ismételnie, míg az Arsenal nem tudott Bajnokok Ligáját nyerni, és nem lett meg ez az angol sorozat, hogy mindhárom kupában megnyerik a nemzetközi kupát az idén.
4: Igen, hát valóban kiélezett volt ezzel, hogy ott rögtön az elején az Arsenal tudott gólt szerezni, és akkor hatványozott abban tudta azt játszani, hogy hát most nevezhetjük bátran bunker focinak, ezt a Párizs az első félidőben nem találta ennek az ellenszerét, a második félidőben ugye elég korán jött a 11-es, ezzel ugye rákényszerítette az angolokat arra, hogy egy picit jobban kinyíljanak, akkor egy picit talán érezhetőbb volt a mérkőzés, de olyan nagyon sok helyzet nem alakult ki. Vannak örülök, hogy a Párizs miatt, mert mindig jobban szeretem azokat a csapatokat, akik proaktívan fociznak és támadó szellemű, úgyhogy összességében örülök neki.
0: Persze azért az Arsenal is bizonyította, hogy tud futballozni, mert egy-egy után azért megint egy kicsit más játékot játszott.
4: Igen, erre utaltam az előbb, hogy a 11-es után nekik is ugye egy picit bátrabban föl kellett jönniük, de ez csak egy, nem mondom, hogy ez nem tartott ki a mérkőzés végéig. Picikét passzívnak éreztem őket ennek ellenére. Viszont a pár is tudott olyan fajta dominanciát produkálni, ilyen szinten sem, amikor már kicsit följebb jött az Arsenal, úgyhogy hát azt mondom, hogy mindkét csapat távol volt a csúcsformájától, azt mondhatjuk így is.
0: Te ott nem voltál a helyszínen, neked föltűnt az, hogy ilyen őrült nagy labdafölényben volt a Párizs, tehát ilyen 76% is volt, amikor náluk volt a labda.
4: Hát igen, meg most pont már ránéztem a statisztikákra 90 percen keresztül, ami dicsérendő a párizsiak oldaláról, hogy nulla szöglete volt az Arsenalnak, ugye arról beszélgettek egész végig itt a szakemberek, hogy pontrugásból lehet veszélyes az Arsenal, ezt legalább a szögleteket elkerülték, úgyhogy a mezőnyben abszolút érezhető volt, csak nagyon meddő fölény volt, az egy picit ilyen kézilabda mérkőzés feeling nem volt.
0: Nekem az is föltűnő volt, hogy ezért néhány játékoson látszódott, hogy fáradt, sérült, úgy tákolták össze a mérkőzésre, hát azért mégiscsak idény vége van, és például Arteta mester nagyon gyorsan ellőtte a cseréit.
4: Hát kénytelen volt, mert ugye most Havertet választhatjuk centernek, de azért nem mondanám a klasszikus 9-esnek. Én azt gondoltam, azért bátrabban hozzá mehet volna nyúlni a csapathoz, gyökeressel nem mert kezdeni, az érezhető volt szerintem a játékukban. Másik időben, amiről beszélgetünk, hogy a 11-es után följebb mentek, nem azt mondom, hogy a gyökeres olyan jól játszott, de azzal, hogy ő azért ott tartotta a pozícióját ott középen, egy picit azért, hogy mondjam, kreatívabban tudtak támadgatni, de ez a jó szó rá, hogy csak támadgatni. Ők sem nagyon tudtak nagyon nagy veszélyt jelenteni a kapura, és valahogy a Párizsnak sem volt meg vége. Nyilván Dembélé kiesett, Kvaratskhelia kiesett, azért minőségi játékosok, tényleg tavasszal a két legjobb támadó játékosokat veszítették el. Bárkolának volt egy lehetősége közvetlen ott a mérkőzés utolsó percében, még a rendes játékidőben, ott a rossz döntést hozott. Úgyhogy nem volt egy olyan döntő, amire életünk végéig emlékezni fogunk szerintem sajnos.
0: De azért a Párizsnak volt ugye egy kapufája, és talán egy kicsit több helyzete is volt.
4: Azért mondom, hogy összességében megérdemelte szerintem a Párizs a győzelmet, többet tettek érte szerintem. Nyilván az Arsenal azzal, hogy vezetett az 5. percbe, még jobban arra fókuszált, hogy megőrizze, bár olyan sok volt hátra, hogy én nem tudtam elképzelni, hogy azt ki tudja húzni végig, bármennyire is jó védekező csapat az Arsenal. Én örülök annak, hogy még egyszer mondom, az a csapat tudott nyerni, aki felvállalta bátrabban a támadó focit.
0: Sok idő nincs a kikapcsolódásra, hiszen azért a pályán lévő játékosok közül jó néhányan, néhány napon belül szinte mondhatjuk azt, ott lesznek a világbajnokságon.
4: Hát igen, érezhető volt ez a mérkőzésen, hogy szenvedtek már a játékosok a második félidőben, hosszabbításban is. Normális esetben lett, hogyha márciusban játsszák ezt a mérkőzést, akkor a Párizs a hosszabbításban behúzza ezt a mérkőzést. Most már nem volt már bennük az a dinamika, az az erő. Elfáradtak, sérülések is voltak. Hát érdekes lesz a világbajnokságra, hogy tudnak felfrissülni ezek a sztár játékosok majd.
0: Ugye sikerült a duplázás, de a triplázás még kevés csapatnak sikerült. Te hogy látod, ez a Párizs képes lehet jövőre is ilyen teljesítményre?
4: Abszolút. Tehát egy fiatal csapatról van szó. Tudomásom szerint nagy mozgás nem lesz a keretben. Egy-két frissítés az igazolásokkal, új játékosok, akik jönnek, majd esetleg azért nyilván szükség van. Egy picit mindig a keret átalakítására, de ez a fajta motiváció szerintem az első győzelem után az volt a motivációjuk, hogy próbáljanak duplázni, ami szintén kivételes dolog. Az, hogy triplázni lehessen, meg aztán szerintem egy plusz még egy nagyobb motiváció lehet számukra. A minőség, a háttér, minden adott ahhoz, hogy sikerüljön, de persze azért ehhez azért még hosszú út vezet oda, és rengeteg olyan csapat van, aki esélyes lehet a győzelemre. De a Párizs az biztos, hogy abban a csoportban lesz, vagy abban a csomagban, akik esélyesek a következő évben is a Bajnokok Ligája győzelemre.
0: Zombori Zalánnak köszönöm szépen, nem sokára folytatjuk majd Mésző Gézával, de előtte zenélünk egy kicsit.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 21 óra 14 perc van, a Párizs ugye duplázott, megnyerte, megvédte bajnoki címét a Bajnokok Ligájában. Itt van velünk Mésző Géza. Szia Géza, köszönjük szépen, rendelkezésre állsz. Hát nem lennék meglepve, azt mondanád, hogy te a Párizsnak szurkoltál, mert azért Franciaországhoz neked van komoly kötődésed.
2: Így van, jó estét kívánok. Valóban így van, én azért a Paris Saint-Germainnek drukkoltam. Picit meg voltam ijedve az elején azért, mert elég nehezen kezdte a mérkőzést a Paris Saint-Germain, és a góljával pedig hát nagyon-nagyon megalapozta a mérkőzést az Arsenal ahhoz, hogy akár egy 1-0-as mérkőzésre is gondolhattunk volna, és aztán utána hál' Istennek azért jött az egyenlítés. De hát a 11-es azért az nagyon-nagyon lutri, és de picit a szerencse is kell az igazi győztesnek, és ez most a Paris Saint-Germain mellett szólt.
1: Persze azért az első gólnál meg ott volt a szerencse az Arsenal előtt, mert úgy pattant oda a labda Havertz-el, igaz, utána parádés befejezést választott.
2: Igen, azért ez az igazi támadó érzésem szerint, aki persze lehet, hogy jól pattant neki, pont egy picit fölpattant, és alá tudott rúgni, és pont a léc alá, mert a kapusok ilyenkor azért zárják mindig a rövidet, és azt érezhet, hogy azért csak oda ne kapja gólt, és azért pont jó a feje fölé a léc alá, gyönyörűen óriási választás volt, és egy igazi klasszis teljesítmény, de tulajdonképpen egyet rúgott kapura az Arsenal, talán éppen ezért volt igazságos az egyenlítés. Aztán a 11-esnél már azért kell mindig egy picit a lélektan, és az, hogy ki hogy tud koncentrálni. Picit a Paris Saint-Germain így jobban tudott koncentrálni, és szerencsésebb volt egy picivel.
1: Persze volt a párizsiak előtt is két hasonló lehetőség, mint Havertz előtt, de ott egyszer a védő vetődött bele, úgy lett kapufa, egyszer meg nem találta el a kaput a párizsi játékos, tehát azért hasonló szituációban Havertz jobban döntött.
2: Abszolút, igen, pont hogy ugyanen kapufás szituáció volt, és talán pont ugyanarra a kapura, és ugyanabból a szituációból lehetett volna már a párizsiaknak már

0: nincsen mérkőzést említhetjük, vagy éppen a tavalyi BL döntőt, hogy mennyire nekiestek az Internek, és hogy mennyire támadó focit játszottak. Most egyszerűen nem találták a fogást, és ez nagyon feküdt az Arzenálnak, hogy tulajdonképpen megrúgták a 6. percben az első góljukat, és jól minden játékosuk a védekezéssel foglalkozott, és úgy nézett ki a 65. percig, hogy ez egy sikeres meccs terv az Arzenál részéről, de aztán utána kicsit megvillantak, fölpörögtek, de nagyon sokat kellett cserélnie is a Paris Saint-Germainnek, ettől függetlenül a 11-eseket nagyon szépen értékesítették.
1: Volt a mérkőzésnek egy érdekes szituációja, ugye a 11-esnél, Mascherano-nak már volt a találkozó elejéről egy sárga lapja. Elvileg itt kaphatott volna, kellett volna kapni, és nekem ez volt egy jó válasz, hogy Arteta mester rögtön le is cserélte utána.
0: Abban a pillanatban. Hát én ezt nem is tudtam, nem figyeltem meg, hogy most a sárga lapot kapott, és ugye azért az még veszélyben lehetett volna, de olyan hibát követett el, hogy ez nem volt kérdés számomra, abban a pillanatban lehetett látni, amikor az élő kép is volt, hogy ez 11-es, a védő óriási hibát követett el, nem véletlen, hogy akár a sárga lap miatt, akár az, hogy nagyon-nagyon nagy hibát vétett, és ez tulajdonképpen a végső soron a vesztüket is okozta az Arzenálnak.
1: Közben láthatjuk, hogy a Párizs játékosai veszik át az aranyérmet, és már a kupát csókolgatják ott, hogy mennek el mellette. Luis Enrique volt az, akit a csapat előre küldött, hogy vegye át először. Hát ott azért egy jó egységes csapatot hozott össze Luis Enrique. Nem sztárokkal, mint ahogy korábban nem sikerült ugye Messivel, Mbappével megnyerni a bajnokok ligáját, hanem sok iparossal sikerült ezt megoldani.
0: Igen, Löw Zsoltán nagyon sokat tudtam beszélgetni, amikor ő a Paris Saint-Germainnél volt, és nagyon-nagyon nem azt lehetett érezni a mondandójába, hogy olyan sok sztár van, hogy olyan nehéz kezelni ezeket így együtt, és talán az volt ott a vezetőségnek egy nagyon fontos döntése, hogy tulajdonképpen Mbappétől is elköszöntek, és abban a pillanatban elkezdett egy csapatként működni a Paris Saint-Germain, amellett azért megvannak a sztárjátékosok, akik azért mérkőzést tudnak eldönteni, de nagyon kellett, hogy egy kicsit megtisztítsák, és egy kicsit csapatként kezdjenek el működni, és ez most már két BL győzelmet jelent nekik.
1: Jó döntés az, én itt őszintén szólva elszóltam magamat, hogy amikor jött az utolsó rugó az Arzenálból, hogy jaj, csak brazil és védő egyszerre, valaki akkor ne rúgja a büntetőt, hát nagy gólt akart rúgni ilyenkor, 5. rúgásként, ezt nem kellene valahogy kicsit biztosabb rúgást választani?
0: Igen, nagyon azt lehetett érezni, hogy ő minden bomba, becsukja a szemét, és bele akar vágni egyet, és a léc alá akarja bombázni, hát egy fél méter tévedett, és fölé rúgta. Úgyhogy hát ez nagyon-nagyon kemény dolog egy ilyenkor, 5. ilyen, amikor érzed, hogy ha ezt nem rugom be, akkor elveszíti a csapat, és lehet, hogy abban a pillanatban erre gondolt, és átment a fején, hogy tulajdonképpen ezzel a rugással ő nagyon fontos, hogy ezt ne hagyja ki, és ezt lehetett érezni, hogy tulajdonképpen nem nagyon koncentráltan és pontos rugást akar, hanem egyszerűen bum bele, és akkor majd csak bemegy valahogy. Hát nem sikerült.
1: A párizsiak pedig már ünnepelnek, mert hogy már kézben a kupa, és magasra emelhetik immár egymás után második alkalommal. Marquinhos a csapatkapitány kapta, és most már az egész párizsi csapat ott ünnepel a pódiumon. Te is úgy érzed, Géza, hogy megérdemelt ez az ismétlés, ez a címvédés?
0: Én azt hiszem, hogy igen, azért, hogyha nézzük csak, hogy mennyire akarta a labdabirtoklás és a kapura lövések tekintetében is azért sokkal jobban állt a Paris Saint-Germain. Az is igaz, hogy nagyon jól állt egy órán keresztül az Arzenál számára a mérkőzés, de volt még azért hátra egy bő fél óra, és abból egy picit jobban tudott kijönni a Paris Saint-Germain. Picit azt mondom, hogy a szerencse is kellett hozzá, de azért tett is ért a Paris Saint-Germain, azért nem érdemtelenül nyerte meg egymás után másodszor a BL bajnoki címet.
1: Köszönjük szépen Mészöly Gézának, további jó szórakozást kívánunk a BL-hez, a párizsiak ünnepelnek, mindenki magasba emeli természetesen a kupát, és hát minden bizonnyal azért ez majd hajnalig tart ez az ünneplés. Hajnalig nem ünnepel talán Kovács Kálmán, de Szabó Bencének nyilatkozott arról, hogy hogyan látta ő a finálét.
2: Hát ott voltál ezen a Bajnokok Ligája döntőn. Milyen élményekkel zárult számodra ez a találkozó? 11-es párbajban dőlt el a franciák javára. Tényleg, hogyan érezted magad?
3: Nekem nagyon nagy élmény volt, mert először önkéntesként voltam a mérkőzés előtt a gyepen. és a pont a Paris Saint

0: Clement trappóját kellett lobogtatnom, és egy tök jó érzés volt, hogy ennek a mérkőzésnek a részese lehettem így, és utána az első negyed óra után fölmehettünk megnézni a mérkőzést. Érdekes volt, mert a Paris Saint-Germain szurkolók közé mentem, és két embert megkérdeztem, hogy hogy esett az első gól, mert nem láttam, és mind a kettő csak angolul beszélt, úgyhogy vagy megváltozott a Franciaországban a nyelvjárás, vagy annyi külföldi kísért el a Paris Saint-Germain-t is, tehát most már nemzetközi csapat lett. Nagyon nagy élmény volt, mert mondjuk a szünetben láttam egy Ødegaard nevezetű mezben egy hölgyet kislattyogni a mozdóba, mert szegénynek volt valami térműtétje, és mankóval ment, és a kutya nem szólt hozzá, senki nem bántotta, nagyon jól megnézte a Paris Saint-Germain szektorba a mérkőzést, és a végén, mivel a Paris Saint-Germain oldalára rúgták a 11-eseket, ezért nagyon sok Arsenal szurkoló átjött, mert hogy közelebb legyen a kapuhoz és jobban lássa, és teljesen jól el voltak a szurkolók. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz később esetleg balhé, de a stadionban biztos, hogy nagyon jó hangulat volt, és mindenki egy futballünnepet élt végig. Én azt gondolom, hogy játékosok nagyon-nagyon elfáradtak. Amikor a Vitinyát lecserélték, akkor a Paris Saint-Germain támadó játéka egy kicsit meghalt, és onnantól kezdve már ilyen passzív labdaadogatásba ment át. Ott már nem volt bennük a gól, és az Arsenal viszont arra blazírozott, hogy egyet talál, és nem fog volt kapni. Hát kapott egyet 11-esből, és így 11-esek döntöttek a végén. Hát ez meg Lutrit, nagyon sajnáltam mindenkit, aki kihagyta. Látszott azokon a játékosokon, akik berúgták, hogy mekkora felelősség, vagy mekkora súly esett le a vállukról azzal, hogy be tudtak találni a kapuba. Szinte nagyobb öröm volt, mint egy rendes mérkőzésen szerzett gólnál. És ez mutatta, hogy nagyon nagy feszültség volt ebben a mérkőzésben.
1: Ezt a döntőt, győzelmet a párizsiak jobban megérdemelték?
0: Igen is, meg nem is. A labdabirtoklás, igen, azt láttam, hogy 72-28, tehát hogy többet volt a párizsiaknál a labda, de a végén a Párizs teljesen elkészült az erejével. Tehát én azt éreztem, hogy ott esetleg egy kontrából megugorhat. Nekem az volt a meglepetés, hogy mindenki azt mondta, hogy az Arsenal kerete mélyebb, és tényleg a padról többet tudtak hozzátenni a játékhoz. Barcolának volt két elfutása, de azon kívül annyi ereje volt körülbelül, mint nekem a lelátón, tehát hogy átsorgott végig. Én sajnáltam, hogy nem kezdő, de most már egyetértek az edzővel, hogy miért nem teszi be a kezdőcsapatban olyan 90 perces játékos. Nekem a tévén keresztül nem ez jött le, de így élőben látni érdekes volt és tanulságos.
1: Amióta a Bajnokok Ligájának hívják ezt a sorozatot, egyedül a Real Madrid volt az a csapat, amelyik duplázni tudott, ugye ők tripláztak is. Igen. Igen, és ugye a Paris Saint-Germain most a következő együttes, amely erre képes volt. Szerinted mennyire lesz ez egy ikonikus csapat, hogyha majd évek múlva visszatekintünk, illetve mennyire van benne az a levegőben, hogy a következő éveket meghatározza majd a Paris Saint-Germain, mert ugye nagyon fiatalok ezek a játékosok.
0: Igen, és azt gondolom, hogy a francia foci azért nagyon tartalmas, és nagyon sok jó játékos van, és a Paris Saint-Germain ebből a francia fociból is kimagaslik. Tehát, hogy, de érdekes volt nekem az, hogy az idegen légiósok mezei voltak inkább a lelátón. Tehát, hogy ez meglepett, hogy kevés francia játékosnak a mezével találkoztam a lelátón. Ez egy kicsit olyan furcsa volt, mert én azt hittem, hogy...
1: Én is azt gondoltam, hogy Dembele mondjuk a legnépszerűbb játékos.
0: Igen, hát a Dembele mezével természetesen találkoztunk, de azért Fabián Ruiz, azt mondom, hogy Kvaratskhelia, tehát hogy meglepően sok külföldi volt. Amikor én Franciaországban játszottam, akkor sokkal sovinisztábbnak éreztem a francia népet. Most már azért változott, úgyhogy nemzetközi. Akkor is mi azt mondtuk mindig, hogy az elefántcsontpartiak és a gyarmatokról érkezők azok bevándorlók és külföldiek, ők viszont saját nemzet egyik tagjának tartották őket, tehát ők ezzel véletlenül se foglalkoztak. De érdekes egy kicsit, hogy változik a francia mentalitás is.
2: Kovács Kálmánt, korábbi válogatott labdarúgunkat hallották, tehát Szabó Bence beszélgetett vele. És itt van szakújságírónk, Somogyi Zsolt, aki hát gondolom azért egy icipicit szomorúsággal nézte ezt a BL döntőt, mert az Inter nem volt ott a döntőben, de azért milyenek az élményeid, Soma? Szia!
3: Hát, szia! Én nem is vártam az Intert a döntőbe. Én mindig is mondtam neked ott a stúdióban, hogy az olasz bajnoki cím és a kupa győzelem, inkább a bajnoki cím, ami fontos, a bajnokok ligája az egy nagy ajándék, de ahhoz, hogy a bajnokok ligájában egy csapat ilyen messzire eljusson, ahhoz olyan erősnek kell lenni, és olyan a keretnek olyan mélynek kell lenni, mint ami a Párizsnak rendelkezésére áll, és az Arzenálnak is egyébként. Úgyhogy én abszolút tudomásom vettem, hogy az Inter, sőt örültem, hogy kétszer egymás után 2023-ban és 2025-ben az Inter ott volt a döntőben. Nekem az jó érzés volt, hogy odaig eljutott a kis csapatom. Még nem tudott nyerni, mint 2010-ben, de én 2010-ben is azt gondoltam, hogy soha többé nem fogom látni a csapatomat a döntőben, úgyhogy, de itt nem is az Interről van szó, azt gondolom.
2: Lehet, hogy a párizsiak is ezt gondolták, hogy nem látják a döntőben a tavalyi győzelem után a csapatot, de hát most azt láthatták, hogy dupláztak, ismét megvédték most a címüket, és az Arzenál pedig nem tudott történelmet írni, ugye 4 kupára is esélyes volt még a bajnokság közben, a vége felé, és aztán végül is a bajnoki cím idézőjelben csak az maradt, de ez a BL sem jött össze.
3: Hát az nagyon idézőjel, mert a Premier League győzelmet is, az aranyérmet, a bajnoki címet hosszú-hosszú évek óta kergetik, és most már ugyancsak hosszú évek óta ott volt a második helyen ez a csapat. Szerintem megérdemelten lett bajnok, egyértelműen az angol bajnokság legjobb csapata volt. A bajnokok liga ez egy teljesen más tészta, ugye ott nem nagyon termett babér. Az Arzenálnak 2006-ban volt ugye pont 20 éve legutóbb döntőben, és azt is elveszítette, azóta a döntőbe sem tudott eljutni, de előző évben már elődöntős volt, szóval egy pici előrelépés történt. Én azt gondolom, hogy amit az Arzenál épített az elmúlt 4-5 évben, annak a folyamatos dobogós helyezés második helyeke a Premier League-ben, az idei bajnoki cím és a bajnokok liga döntő egy óriási visszaigazolás. Úgyhogy természetesen biztos vagyok abban, hogy nagyon csalódottak a londoni klub szurkolói, a játékosok, a stáb, de szerintem egy szenzációs évet produkáltak, és a világ egyik legjobb csapatával találták magukat szembe, és azt hiszem, hogy megnéztem az elején, még a kezdés előtt, hogy ugye Donnarumma távozott a Cityhez, de a mezőnyjátékosok között ugyanaz a 10 ember volt a kezdőben, mint egy évvel ezelőtt Münchenben az Inter ellen, úgyhogy ez a mai futballban rendkívül ritka, szóval az állandóság immár a PSG-t is jellemezte, és ennek is volt szerintem szerepe ebben a döntőben.
2: Ugye óriási volt a labdabirtoklási fölénye a Párizsnak, de azért a meccs elején az a rugott gól az Arzenálnak nagyon a malmára hajtotta a vizet.
3: A kettő szerintem összefügg. Jól kezdett egyébként szerintem az Arzenál, meg tudta folytani a párizsiak játékát, és utána jött ez a visszaarva az a korai gól, ott pedig teljesen egyértelműen a franciáknak kockázatot kellett vállalni, egy nyitottabb futballt próbáltak felvállalni. Ugye jellemző volt, hogy általában a játékukra, hogy Vitinha egészen visszamegy a két belső védő közé, és onnan kezdik a támadás szervezést, de mindenki tudja, még a legegyszerűbb szurkolók is itt, akár Budapesten, hogy a PSG-nek milyen elképesztő képességű támadói vannak a kezdőcsapatban, és milyen támadók vannak a cserepadon. Nem szabad nekik területet hagyni, egy minimálisan se, tehát túlbiztosították a saját kapujuk előterét, és úgy, hogy vezettek, ez szerintem teljesen érthető volt. Ez egy nagyon nehéz kérdés, a kérdés könnyű, nehéz megválaszolni. Az Arzenál akart ennyire védekező felfogásban játszani, vagy a Párizsnál volt a labda, és próbált egyenlíteni, és nyomta az ellenfelet, és azért volt ez a labda birtoklási fölén. Tehát, hogy ez melyik csapatnak volt a szándéka, hogy a mérkőzés képe így nézzen ki, ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy a Párizs a technikai fölényét próbálta ráerőltetni az Arzenálra. Az Arzenálnak az előnye birtokában feküdt az, hogy tudta, hogy nagyon stabil a védekezése, nagyon-nagyon felkészültek a Párizsból, lezártak minden területet, egyetlen egyszer egy kényszerítővel bementek az alkalmi jobb hátvéd Moskira mögé, egyből 11-es lett, tehát ez egy olyan játék, olyan minőségű a PSG, és egyébként az Arsenal is, hogy egyetlen hiba, egyszer rossz helyre fordulsz, vagy egy lépéssel később indulsz, és abból már 11-es van, mert pozíció előnyt tudott kiharcolni a grúz támadó Kvaratskhelia, úgyhogy szenzációs játékosok és nüanszok döntöttek, 120 percen keresztül hibátlanul kell futballozni a PSG ellen, mert a legkisebb hibát is azonnal meg tudják torolni. Volt egy-két emlékezetes pillanat, akár Raják kivetődését is tudom mondani, úgyhogy szerintem ez egy emlékezetes döntő volt. Nekem tetszett a mérkőzés, hallom, meg látom, hogy sokan fanyalognak, de szerintem ez egy nagyon élvezetes mérkőzés volt. Védekező futballnak a legmagasabb szintjét láthattuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy... És ami nekünk a legfontosabb, hogy Budapest kiváló házigazda volt, a stadion gyönyörűen nézett ki, illusztris vendégek egész sora volt a nézőtéren, úgyhogy Budapestről szólt ez az este.
2: Jó, hát én is szívesebben megnéztem volna mondjuk egy ilyen Párizs-Bayern mérkőzés forgatókönyvet, ahol nagyon sok gól van, de hát nyilván egy döntőben az ritkán fordul elő. Viszont említetted, ugye Mascher esetét adta 11-esnél, volt már egy sárgája. Hát aki már látott téged kamerafelvételen itt a Nemzeti Sportkörben, amikor ilyen kérdés hangzik felét, hogy szerinted ott kellett volna a második sárgát adni, akkor így mosolyogni szoktál, kicsit ingatod jobbra-balra a fejedet, most hogy láttad?
3: Nem, ez nem volt sárgala.
2: Nem volt ott a 11-esnél a második sárga?
3: Nem.
2: De miért nem? Mert eddig mindenki azt mondta, hogy az volt.
3: Nem volt második sárga, mert egyértelműen a labdát akarta megjátszani, nem akart szabálytalankodni a védő, de a grúz támadó betette elé a lábát, így összeakadtak. Ez semmiképp nem ért sárga lapot. Ami a másik dolog, hogy azért én azt gondolom, én azon a állásponton vagyok, hogy a játékvezetőnek ilyenkor igenis mérlegelnie kell. Ez egy bajnokok ligája döntő. Kiállítással nagyon belenyúl a játékvezető a döntőbe. Egy második sárgalapos kiállításnál azt mondják, az egy olyan szabálytalanságnak kell lennie, egy olyan egyértelmű szabálytalanságnak, egy olyan egyértelmű sárgalapnak, ami már sokszor sárga és piros lap közötti értékű szabálytalanság, hogy senkiben ne legyen kétség, hogy ez a kiállítás jogos lesz, és itt nem a sárgalapról van szó, mert beszélhetünk a sárgalapról, mert mindenki tudja, hogy ez egy piros lap, mérkőzés döntően befolyásoló. Olyan súlyú szabálytalanság nem volt, kontakt volt, a két láb találkozott, 11-es abszolút megfelelő ítélet volt, nagy hiba lett volna kiállítani, de Arteta pontosan látta, hogy ez az utolsó dobása a játékosnak, és a következő bármilyen szabálytalanságára nagyon nagy eséllyel sárgalapot kapna a védője, ezért gyorsan le is kapta.
2: Ha már beszéltünk itt az ítéletről, hogy ez a játékvezető nem utazik a világbajnokságra, érdekes dolog ez, hogy BL döntőt vezet. Te hogy láttad, milyen volt a működése?
3: Én nagyon elégedett voltam vele, szerintem nagyon határozott volt, kézben tartotta az eseményeket, nem fújt le minden ütközést, főleg a honfitársának, Kai Havertznek, aki nagyon ideges volt, hogyha párharcba földre huppant, nagyon sokszor mutatta, nyugodtan álljon föl, folytassa a játékot, nem akart központi szerepet vívni magának, nem akart főszereplő lenni, de amikor szükség volt a jelenlétére, akkor nagyon határozott volt, mindent egyértelműen mutatott, szerintem a 11-es jogos volt, én azt gondolom összességében, hogy magas szinten vezette ezt a mérkőzést.
2: Annyi időnk még van, hogy beszéljünk arról, hogy 11-es rugások, ugye voltak nagyon jó 11-esek, amikor már úgy tűnt, hogy a kapusok nem tudnak védeni, aztán egy mellé rugott labda, egy félmagasra rugott, és hát a végén az a ki oda a nézők közé.
3: Ugye a nézők közé rugott 11-esre az a baj, hogy elég, hogyha 3 centivel rugod a kapufa fölé, a felső kapufa fölé, de ha a labda fölfelé megy, akkor úgy néz ki, mintha kirúgtad volna az égbe, mert ugye folytatja a labdát a kapu fölött, ugye a labda is továbbra is megy fölfelé, és mire egy néző elkapja, akkor már nagyon magasan van, de nem sokkal megy a kapu fölé. Személyes tragédiának érzem Gabriel esetét, mert hosszú évek óta kiemelkedően a legjobb játékosok egyike, aki a stabil védekezés lett az Arsenal védjegye az elmúlt években, ebben neki Szalibával párban óriási szerepe volt, évek óta, hosszú évek óta minden meccsen kimagaslóan teljesít, és a legmegbízhatóbb embere a csapatnak, úgyhogy azt gondolom, hogy az Arsenal szurkolók kedvence, ilyen az élet, egy rossz rúgással ő fejezte be úgy a 11-es párbajt, hogy a PSG megvédte a címét. Nem lesz jó estéje, néhány napig ez biztos, hogy megviseli, de szurkolok neki, hogy a következő idényben újabb jó teljesítménye felettesse ezt a egyetlen rossz rugást. Ettől nem lett rosszabb játékos, szóval ilyen a futball.
2: Köszönjük szépen Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport szakújságíróját, kollégánkat. Hallották majd a Nemzeti Sportkörben, és biztos még bővebben ki fogod fejteni a véleményedet. Hát mi ezzel most itt a BL döntő végére értünk. A Párizs ugye átvette a kupát, miután 2-1-re diadalmaskodott, mármint a büntetőket követően ugye az Arzenál ellen, hosszabbítás után sem született döntés, így jöttek ezek a bizonyos büntetők, és a párizsiak bizonyára majd ünnepelnek itt Budapesten hajnalig, meg aztán az Arzenál szurkolók pedig megpróbálják majd kiheverni valahogy ezt a vereséget, mert a bajnoki cím után nem tudták elhódítani a BL serleget. Reméljük, hogy itt a Nemzeti Sportrádió körkapcsolás műsorában, akik minket hallgattak, azok is szinte mindent láttak ebből a BL döntőből.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
2: 21 óra 38 perc van, sportágat váltunk labdarúgás után. Olimpiai bajnok párbajtörözőnk Andrássy Tibor a szezon utolsó világkupa versenyén Bernben egyéniben ezüstérmes lett. A BVST sportolója ezzel a hazai ranglista 6. helyéről felugrott a 3. helyre, így utazhat a június közepén kezdődő Európa-bajnokságra is a válogatott tagjaként. A sportolóval Keszi Dóra beszélgetett.
5: A szezon utolsó világkupáján összejött neked is az érem, nem tudom mekkora kő esett le a szívedről, hogy ez meglett, mert azért az utóbbi időben az látszódott rajtad, hogy kicsit bántott a dolog, hogy nem jött ki neked a lépés annyira, mert ugye előző szezonokban is azért legalább egy érmet szereztél egyéniben. Milyen volt most az a verseny, hogy érezted, tényleg mekkora kő esett le a szívedről? Gratulálok az ezüstérmethez.
6: Köszönöm szépen, hát tényleg nagyon örültem neki, mert nagyon készültem már és vártam erre az eredményre. Jól indult a szezon, ott egyből a legelső világkupán sikerült a 8 közé jutnom, és ott előnyből kaptam ki a 4-be jutásért, de utána rögtön ezüstérmes lettem az országos bajnokságon, ráadásul jó vívással, úgyhogy bíztam abban, hogy hasonló lesz a folytatás. Egészen eddig ez nem jött össze, jött számos egytusos vereség, meg nagyon szoros vereségek egyéniben, Úgyhogy csalódott voltam, mert azt éreztem, hogy sok munka van bennem, és hogy egyszerűen nem jön ki mégsem a versenyeken, de most aztán visszakaptam ezeket a dolgokat, mert tényleg hát az utóbbi másfél évemnek a legjobb vívását mutattam, és jöttek az egytusos győzelmektől elkezdve a fordítások is, úgyhogy tényleg egy jó kis nap volt.
5: De ennek a titkát sikerült megfejteni, mert az tényleg látszik, hogy a munkát beleteszed, ez kétségtelen, meg hogy nagyon jól is vívsz, tehát hogy nyilván nem az a kérdés, hogy elfelejtettél vívni, ez inkább mentálisan volt valami blokk benned, vagy ez sikerült megfejteni, hogy minek volt köszönhető az, hogy nem annyira jött ki a lépés, vagy mondjuk érmet nem sikerült szerezned?
6: Hát mentálisan mindenképpen egy kicsit máshogy mentem ki erre a versenyre, éreztem, hogy sokkal élesebb vagyok, sokkal jobb állapotban vagyok, nem kellett óriási nagy változtatásokat azért csinálnom, inkább csak ilyen kis apró mindennapi dolgok, amikre odafigyeltem, mert tényleg ezek csak ilyen nüanszokon múlnak, hogy átbillenek-e be a ilyen pozitív örvénybe, és ahelyett, hogy inkább versenyre rosszabbul menjenek, meg edzésre rosszabbul menjenek a dolgok. Úgyhogy tényleg kis apróságokon próbáltam változtatni, meg hát igyekeztem türelmesnek lenni. Hát majd a világversenyek után kiderül, hogy rájöttem-e a titokra, és hogy sikerült-e valamit megfejteni, mert nyilván az a cél most már, hogy ezt a jó hullámot fenntartsam, és hogy ezt meglovagolva a világversenyeken is majd érmes lehessek. Azért, hogyha azok jól sikerülnek, akkor talán mondhatom azt, hogy igen, sikerült rájönni azt, hogy mind kellett változtatni, de még egy versenyből nehéz levonni a következtetést.
5: Na de hát ez legalább már egy jó út, hogy felfelé elindulsz tényleg. Tavalyi szezonod az szinte közel azonos volt így az olimpia utáni szezon, mint a mostani, mert ott is a csapattal azért nyertetek érmeket, egyéniben szintén egy ezüstérmet szereztél, ha jól emlékszem, akkor ugye Heidenheimben, és akkor azt mondtad, hogy ez nem rossz, de lehetett volna jobb is, főleg egyéni szempontból, és hogy szerettél volna fizikálisan erősödni, hogy a sérülések elkerüljenek. Ilyen szempontból milyen volt ez a mostani szezon?
6: Ebből a szempontból sikerült, mert tényleg ez volt az első olyan év, ahol igazából nagyjából fájdalom nélkül tudtam levívni, ezért sokat is dolgoztam. Gyakorlatilag egy olyan hét volt, amikor becsípődött a derekam, de az is inkább ilyen pont egy költözésben segítettem, illetve hát így a magánéletben csináltam plusz olyan dolgokat, amik megterhelték a derekamat, ráadásul jó hideg is volt akkor, úgyhogy tényleg 5 nap volt, amit ki kellett hagynom kisebb sérülések vagy fájdalmak miatt, de azon kívül nem hátráltatott semmi a munkában. Úgyhogy ennek nagyon örültem, mert azért hát szerencsére nagyobb sérülésem még eddig nem volt, de azért sokszor fájt a térdem, bokám az utóbbi években, és az mindenképpen egy pozitívum, hogy ezeket sikerült kiküszöbölni és megelőzni, valamint a különböző felméréseknek az eredményei is azt mutatják, hogy fejlődtem sokat fizikálisan.
5: És a regenerációra tényleg mennyire figyeltek? Bár tudom, hogy te csinálsz ilyen irányított nyújtást is, meg egy-két vívóról tudom, hogy mondjuk jár jógázni, de egyébként kevesetek figyel erre igazán oda, és azért ahhoz képest, hogy fiatal válogatottunk van, nagyon sokan küzdködtek sérülésekkel, vagy akár szükség volt műtétre is. Te ilyen szempontból tényleg mi az, amit még csinálsz, mi az, amire még odafigyelsz, jársz még külön foglalkozásra ezzel kapcsolatban?
6: A masszázs az nagyon-nagyon fontos, bár azt szerint tudom, hogy mindannyian járunk így, akik a válogatott közelében vannak, de azt is igyekeztem idén még beépíteni, hogy tényleg a pihenőidőmet is hasznosabban töltsem el, mint az utóbbi években. Igyekeztem többet szaunázni, jacuzzizni, beszereztem itthonra masszázspisztolyt, meg különböző olyan eszközöket, gépeket, amik segítik kicsit a keringésemet javítani, a regenerációt fokozni, úgyhogy tényleg minden olyan kis apróságra próbáltam odafigyelni az étkezésről, aztán nem is beszélve, de eddig is odafigyeltem rá, de próbáltam arra is még rátenni egy lapáttal, tehát hogy tényleg sok munka van ebben így a hétköznapi életben is, és azt mondhatom, hogy sikerült ezeket olyan szintre fejlesztenem már itt az utóbbi hetekben, hónapokban, hogy már egyáltalán nem teherként élem meg, hanem igazából úgy a tényleg az életmódom része, és nem egy nehézség az, hogy odafigyeljek ezekre.
5: Visszatérve erre a berni versenyre, ugye Batai Sugi sokszor nyert például Görögországban, ő is azt mondta, hogy szerinte van olyan, hogy egy vívónak mindig egy adott helyen jön ki a lépés, neked ilyen ez a berni világkupa, vagy mondjuk Svájc, mert ott tényleg mindig jól szerepelsz.
6: Igen, hát most nem mondhatjuk tényleg, hogy egy svájci specialista vagyok, mert a legtöbb eredményem az innen van. Úgyhogy hát nagyon örültem neki, és tényleg még ebbe bíztam, és ezzel nyugtatott itt a család is, mikor beszéltem velük, hogy nyugodjak meg, így is nyomás alatt majd itt jobban fogok teljesíteni, és hogy különben is, hát pont ez a berni verseny az utolsó, úgyis mindig jól vívok, úgyhogy ne izguljak. Hát nyugodtabbak voltak, mint én. Legalábbis úgy tűnt, és végül tényleg jól jött ki a lépés. Érdekes volt, meg vicces, hogy még a szervezők is úgy gratuláltak már ott az eredményhirdetésnél, hogy na hát már szinte megszokták, hogy ott vagy ennyire vagy csapatban, de ott végzek elő most már évek óta. 2019-ben jutottam be ott először a legjobb 8 közé, úgyhogy ez már nem most volt. Hát remélem, hogy nem veszik ki a jövő évi versenynaptárakból sem, és még tudom gyarapítani ezt a itteni élménygyűjteményt, és hogy még így meghozza egy párszor a jó eredményeket, hogyha más nem, akkor legalább ez a berni verseny.
5: Mondtad, hogy le kellett nyugodnod, vagy nyugtatnod kellett magad, téged nehéz elképzelni, hogy mondjuk ideges vagy. Hogy nézesz ki ilyenkor, vagy tényleg hogy készülsz mentálisan erre, vagy hogy próbálod magad nyugtatni egy ilyen verseny előtt, hogyha nagy a stressz?
6: Igen, inkább feszültnek mondanám magam, tehát úgy a kis apróságokban mutatkozott meg az, hogy nyugtalanabbul alszom, kicsit gyorsabban felkapom a vizet, nyugösebb vagyok, de azt gondolom, hogy ahhoz képest elég jól viseltem ezt az időszakot, és tényleg próbáltam én is pozitív maradni, és bízni abban a munkában, amit elvégeztem, mert végig éreztem azért, hogy bennem van a jó eredmény, és hogy ez jól kijöhet, és azért sok erőt adtak a körülöttem levők is, és láttam, hogy őket is zavarja az, hogy nem úgy jöttek most az eredmények, de szerintem mindenki bízott abban, meg láttuk a fejlődést így az edzéseken, És hát szerencsére most már így a versenyen is megmutatkozott, hogy azért, hogyha tényleg jól vívok, és úgy összeállnak a dolgok, akkor tényleg bármire képes lehetek.
5: Ja, 64 között egy Fülöp-szigeteki ellenfeled volt, mikor így megláttam, hogy milyen nemzetiségű, így az jutott eszembe, hogy nem egy vívó nagyhatalom, te mennyit tudtál az ellenfeledről? Nem tudom, hogy láttátok-e már őt vívni korábban bárhol is.
6: Semmennyit nem tudtam róla, így a neve az ismerős volt, meg azért így az évek alatt a mezőny nagy részéről már hallottam, vagy ismerem, de így képen nem volt arról, hogy vívhat, és hát most így az új rendszer miatt, hogy közvetítik a versenyeket, elég nehéz is friss felvételekhez hozzájutni. Úgyhogy a YouTube-on azért rákerestem, egy 2 évvel ezelőtti felvételt sikerült találni, amit úgy egy másfél perc alatt átpörgettem, hogy legyen valami képem róla, de bíztam abban, hogyha esetleg abban nem is sikerült sok infót leszűrni, de hogy meg fogom tudni oldani azt az asszót. Aztán nehezen indult, hát még 9-8-ra ő vezetett a meccs folyamán, és akkor jött egy pengecsere, és végül nyertem 15-10-re, úgyhogy nem könnyítette meg a dolgomat, de egy jó melegítő meccs volt ott az elején, és tényleg oda kellett figyelni. Már azért úgy láttam, hogy gyakran a kispadon ott elkezdte kicsit ráncolni a homlokát, amikor ott nem tudtam ellépni már a második harmad végéig sem, de aztán sikerült megoldani.
5: Aztán a 32 között jött ugye Kok Máté, ez végül is elég sima 15-5 lett. Mivel tudtál most ennyire Máté fölé kerekedni?
6: Hát az tényleg egy fordulópontja volt a napnak, azért Máté ellen nem a legjobb a mérlegem, bár legutóbb, mikor megvertem, az pont egy nagyon fontos helyzetben volt a bázeli Európa-bajnokságon az éremért, ami végül is nagyban közrejátszott ahhoz, hogy az olimpián is elindulhattam egyénibe, mert hát az volt az első egyéni érmen világversenyről, úgyhogy most pedig azon a múlt a magyar ranglistán, hogy a 6. helyről feljöttem a 3. helyre, és nagyon meg akartam verni, nagyon koncentráltam, és tényleg az volt az a szó a nap folyamán, ami olyan tökéletesen össze volt rakva, és nagyon változatos tusokat adtam, nem hibáztam, végig koncentrált tudtam maradni, és szerencsére már a meccs elején sikerült úgy megfognom, és elbizonytalanítanom, hogy egy kedvező előnyből folytathattam onnan a mérkőzést, de hát nagyon feszült voltam végig, még emlékszem, hogy 13-4 környékén is úgy izgultam, hogy alig vártam, hogy vége legyen. Úgyhogy talán arra a meccsre vagyok a legbüszkébb így az egész nap folyamán, mert az egy megterhelő meccs volt nekem mentálisan, és ahhoz képest nagyon jól megoldottam.
5: Igen, egyébként ez nálatok úgy szokott lenni, hogy aki a saját társán ilyenkor túljut az adott világversenyen, akkor utána szinte végig megy, és ez nálad is ez volt. 16-ban utána jött a svájci Alexis Bayard, ő Siklósi Gergőt is búcsúztatta, őt 11-10-re vertet, az mondjuk szoros volt, bár a svájciak is tényleg nagyon sokat fejlődtek az utóbbi években, őt mivel tudtál jobb lenni nála?
6: Igen, egy tusos lett az asszó, de ott azt éreztem, vagy ott is azt éreztem, hogy végig tudok irányítani. Az történt a páston, amit én akartam. Nagyon jól vívott az ellenfelem, mert azért nem véletlenül verte meg a Gergőt, ráadásul nem is akármilyen különbséggel, tehát ő is azért jó formában volt, de végig sikerült fej-fej mellett haladni, mindig megvolt az ötletem, hogy mit szeretnék csinálni. Sokszor megleptük egymást, szerintem az is egy színvonalas asszó volt, úgyhogy az már ott az örömvívás volt, és hát annak nagyon örülök, hogy végre az egy tus is jött.
5: Na és aztán jött még egy tusos asszó, ugye 8-ban az ukrán Román Zvicskár ellen, ezek után már azt mondhatom, hogy akkor lassan kezdesz ebbe belejönni, bár nyilván ezt ilyen éles helyzetekben a legjobb teszteni, edzéseken ezeket nem tudjátok annyira modellezni, ott mivel voltál jobb?
6: Hát évekig ő a múmusom volt egyébként, nagyon sokáig nem vertem meg se egyénibe, se csapatba, és pont a Vancouveri világkupán, ahol 8-ból bejutottam, ott még a legjobb 64-be jutásért vívtunk, és legyőztem 15-5-re, úgyhogy valamire ott ráéreztem, de most egy sokkal fegyelmezettebb, sokkal taktikusabb vívását mutatta, és az látszott is azért abban, hogy nem nagyon kezdeményezett akciókat, és nem is esett sok tus. Próbálkoztam végig az a szó folyamán őt nyomni, meg valami helyzetet kierőszakolni belőle, mert 7 hétig tudtunk csak eljutni a 9 perc alatt. Jó fárasztó volt, meg sokat kellett lábmunkázni, de mégsem történt olyan sok minden a páston, viszont ott is készen álltam az utolsó tusnál, és ott viszont, amikor meg elvesztette a türelmét, vagy próbált meglepni, akkor sikerült résen lenni, és akkor az már az érmet jelentette, úgyhogy annak így külön örültem.
5: Igen, aztán jött a négyben a brazil Alexandra Camargo, az egy sima 15-9 volt, itt ahogy te is említetted, ez már az érmet jelentette, itt már kicsit kezdtél megnyugodni?
6: Hát igen, ott azért, amikor már megvan a biztos érem, az már mindig egy jó érzés. Nem a brazil ellenfélre számítottam, én szinte biztos voltam benne, hogy az olasz versenyző fog jönni arról az ágról. Hát egyáltalán nem bántam, bár nem tudtam, hogy mit tudhat ez a srác. Együtt voltunk juniorok, egyszer-kétszer vívtunk is még régen, de hát nem volt túlságosan sok eredménye az utóbbi időben. A budapesti GP-n egyébként vívhattunk volna még a legjobb 256-ban, csak kikapott egy osztrák vívótól, úgyhogy végül kiesett a lángamról. Most viszont nagyon magasan rangsorolt versenyzőket vert meg, úgyhogy kíváncsi voltam az asszóra, és az elején egész jól tartotta magát, de hát éreztem már a meccs közepétől kezdve, hogy kezdek ráérezni az ő ritmusára, megvan, hogy miket szeretnék csinálni, és utána ott sikerült is ellépnem. Úgyhogy végül is az egy magabiztosabb asszó volt, és talán azt az asszót éreztem még belülről a legkönnyebbnek.
5: És aztán jött a döntőben az egyiptomi Mohamed El Sayed, ott 15-12-re ő nyerte nyilván ezt a döntőt. Mit tud ez az egyiptomi versenyző, hogy ennyire uralja a mezőnyt, mert ő azért tényleg nagyon sokat fejlődött szintén, és nagyon az élen jár.
6: Igen, hát az olimpián, amikor vívtunk a bronzmeccsen, akkor ott nagyon csalódott voltam, hogy megvert, és utána helyben vissza is vágtam neki a tavalyi ezüstérmemnél, ott pont az elődöntőben, és simán megvertem, de azt gondolom, hogy azóta a két meccs óta most fejlődött egy szintet, és idén tényleg nagyon jól vívott. Technikailag is és fizikálisan is olyan dolgokat megcsinált, amikre egyáltalán nem számítottam, és hát egy 0-5-tel kezdtük a meccset. Annak nagyon örülök, hogy ott volt bennem tartás és erő, és fel tudtam állni, és 7-7-nél ki is egyenlítettem, de ott pedig megint ő tudott egyet váltani, és kaptam 3-4 túl zsinórba, már nem emlékszem pontosan, hogy volt, és vezetés sajnos nem tudtam átvenni, de végig mennem kellett már ott az eredmény után. Szerintem az a meccs is jó volt, izgalmas volt, mert meg kell nézni, hogy technikailag miket változtatott, az biztos, hogy fejbe dől most nagyon erős, nagyon sok önbizalommal van tele. Hát ezek nagyon gyakran változnak, hosszúak a szezonok, meg az évek is, még messze van azért az olimpia. Arra próbálok törekedni, hogy most, ahogy nekem is volt egy jobb széria után egy rosszabb széria, hogy most ezt minél tovább ki tudjam nyújtani, és hogy legyenek nekem is ilyen éveim, amikor úgy tudom uralni kicsit a mezőnyt, ahogy fogalmaztál.
5: De hát a fantasztikus egyéni sikered után jött a fekete leves, mert a csapatban viszont 18. helyen végeztetek ilyet. Nem is tudom, hogy valaha láttunk-e már tőletek, talán még junior korotokban sem. Mi történt ott a 32 között Ausztria ellen, ugye mondjuk igaz, hogy egy tussal, de ők nyertek.
6: Igen, hát tényleg ez talán így a minden idők leggyengébb eredménye tőlünk, sajnos. Semmi nem akart összejönni azon a napon, én ugye a padon kezdtem, pihentem még az egyéni fáradalmait, és hát tudtuk, hogy nagyon kellemetlen ez az osztrák csapat, mert tényleg kellemetlen a legjobb szó rájuk, mert hát voltak egyéniben is egy-kettőjüknek eredményeik, hogy bejutottak a legjobb 8-ba, 16-ba már többször, de azért azt gondolom, hogy vívó tudás alapján így is illet volna magabiztosan megverni őket, de végig tudták tartani magukat, nem tudtunk ellépni a meccsekben, sőt, belenéztünk egyszer-kétszer egy pártusos vereségben is, úgyhogy még igazából a fejező asszót azt úgy adtuk el a Dávidnak, hogy öttussal ők vezettek, és abból lett végül hosszabbítás. Úgyhogy nem találtuk rajtuk egyáltalán a fogást, Azóta leültünk, átbeszéltük ezt egymással is, az edzőkkel is, és hát igyekszünk minél gyorsabban változtatni ezen, mert most az látszik, hogy a csapattal egy kicsit rosszabb szériánk volt, de hát most jön majd a szezonnak a lényege, mert aztán jövőre a kvalifikáció kezdődik, úgyhogy én azt gondolom, hogy még hogy ezek figyelmeztető jelek, még nincsen óriási nagy baj, de most már tényleg oda kell figyelni, és az a cél, hogy visszakerüljünk oda a pódiumra, meg a dobogó legtetejére minél hamarabb.
5: Hát egyébként nem csak a ti eredményetek volt ez meglepetés itt csapatban, hanem ugye Panama verte Japánt. Az mekkora meglepetés volt nektek, mikor megláttátok? Mondjuk Panama is kimondottan nem egy vívó nagy hatalom, de hát ezek szerint ott is azért megtanultak az emberek vívni. Ez ilyenkor mekkora meglepetés, hogy már ilyen országok is feljönnek?
6: Igen, hát nyilván óriási nagy meglepetés volt. Panamáról még annyit sem hallottunk, mint Ausztriáról, akiket azért jól ismerünk, és tudtuk, hogy tényleg egy kellemetlen csapat, akik ott esetben tudnak meglepetéseket okozni. Hát ez is mutatja azt, hogy mennyire kiszélesedett a mezőn is, és hogy mennyire erős most már így a erős ellenfeleket lehet kapni, akár a 16-ba jutásért, és hogy az aktuális olimpiai és világbajnokságnak az első két helyezett csapata, amiben a legjobb 16-ban már kikapnak Panamától, illetve Ausztriától. Hát igen, ez is ritkaság számba megy. Hát dolgozunk azon, hogy ez többször nem fordulhasson elő.
5: Hogy te is mondtad már az előbb, hogy ráfordultunk, ugye az év két legfontosabb versenyére jön az EB és a VB. De az EB-ken utóbbi években azért kevésbé jött ki a lépés nektek szintén csapatban, ugye 25-ben ötödikek lettetek, előtte negyedikek, mondjuk a 23-as Európa játékokon ott aranyérmes lett a csapat, tavaly a világbajnokságon ugye ezüstérmesek lettetek. Mit lehet még csiszolni mondjuk akár az Európa bajnokságig?
6: Túl sok idő nincsen, mert ennél feszített a tempó, most ezen a héten még félig pihenőt kaptunk, és jövő héten pedig megyünk edzőtáborba, az utáni héten meg már utazás van, úgyhogy óriási világmegváltó dolgokat már nem fogunk tudni begyakorolni az edzéseken, inkább a formában hozásnak van itt az ideje. Én azt gondolom, hogy a csapat összhangon, a beszélgetésekben lehet inkább javulni, fejlődni, és azokat megtenni még így az EB-re, egy kicsit jobban összezárni a csapatnak, és megbeszélni, hogy tudjuk kihozni magunkból és egymásból a legjobbat a csapatversenyeken is, és abban egyetértettünk a srácokkal, hogy ha ez sikerül, és azt a kis pluszt hozzá tudjuk tenni, akkor aztán tényleg félhetnek az ellenfelek is, mert bárkit képesek vagyunk megverni.
2: Olimpiai bajnok párbajtörözőnkkel, Andrássy Tiborral, Keszidóra beszélgetett.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
3: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
2: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
4: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
2: Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
5: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
7: Visszatérünk a körkapcsolás végére megint csak a labdarúgáshoz, hiszen friss mai hír, hogy távozott Slotmester, a Liverpool vezetőedzője, de azt is tudtuk már korábban, hogy Mohamed Salah sem folytatja a Liverpool csapatánál. Róla készített egy összeállítást Somogyi Zsófia.

0: 442 mérkőzés, 257 gól és 120 gólpassz. Ez az egyiptomi király Mohamed Salah teljesítménye a Liverpoolban töltött 9 éve alatt. Mindössze két játékos, Ian Rush és Roger Hunt szerzett ennél több gólt az angol csapatban. Mohamed Salah múlt vasárnap az Anfielden a Brentford elleni 1-1-es döntetlennel végződő mérkőzésen búcsúzott el a csapattól. A 33 éves egyiptomi játékos így nyilatkozott a megható búcsú után.
1: Sokat sírtam, azt hiszem többet, mint eddig egész életemben. Nagyon nehéz elhagyni egy ilyen helyet, még az edzőpályán is sírtam egy kicsit. Nem vagyok igazán érzelmes típus, bár lehet a médiában ezt nem igazán látjátok. Általában keménynek, agresszívnak tűnök, de belülről ezt most úgy élem meg, mint egy kisbaba. Fura dolog. Itt töltöttük a fiatalkorunkat, mindent megosztottunk egymással az elejétől a végéig. Álmodni sem mertünk arról, amink volt, de a klubért megcsináltuk. Visszahelyeztük oda, ahová tartozik. Ez az üzenetünk a játékosoknak az öltözőben. Nézzétek, a klub most mindenért küzd. A szurkolók nem fogadnak el ennél kevesebbet. Nem érdekli őket az eredmény, amíg izzadtok és a véreteket hagyjátok itt. Örökre szeretni fognak titeket, szóval ez az üzenetem nektek, srácok. Nem a tehetségről van szó, hanem mindenről. Ezért szeretik Robertsont félhetően jobban, mint bárki más, mert ő mindent beladott a pályán. Nehéz elhagyni a Liverpoolt, de ilyen az élet. Tovább kell lépnünk.
0: A csapattal a 9 éves időszak alatt egyszer megnyerte a Bajnokok Ligáját, kétszer az angol bajnokságot és a Liga kupát, egyszer-egyszer az FA kupát, a klubvilágbajnokságot és az európai szuperkupát is. Mindemellett 3 alkalommal nyerte el a játékosok által választott évjátékosa díjat is Angliában. Következzék a teljesség igénye nélkül néhány kiemelkedő teljesítménye, illetve momentuma az ott töltött időszak alatt. Mohamed Salah az AS Rómától 2017 júniusában érkezett a Liverpoolhoz, ahol már az első szezonjában 44 gólt szerzett. Salah nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2020-ban ismét Premier League-et nyerjen a csapat 30 év elteltével. Sikerességét szemléltető adat, hogy az akkori 23 gólja a második legalacsonyabb eredménye volt a liverpooli pályafutása során. A 2021-2022-es szezonban, amellett, hogy a Premier League aranycipőjét elnyerte, megkapta első alkalommal a Playmaker díjat, amelyet a legtöbb gólpasszadó játékosnak ítélnek oda. A 2023-2024-es szezonban a csapat gólszerzői és gólpassz adói ranglistájának is az élén végzett. A 2024-2025-ös szezonban, immár Arne Slot irányítása alatt, Salah az egyik legnagyszerűbb egyéni szezont produkálta, 52 mérkőzésen 34 gólt lőtt és 23 gólpasszt osztott ki, a szezon végén pedig ismét magasba emelhette a Premier League trófeát. Idén pedig ő lett a Premier League rekordere az egy klubon belüli gólokban való részvételek számát tekintve, és az első afrikai játékos, aki elérte az 50 bajnokok ligája gólhatárt. Idén, március 24-én Salah ezekkel a szavakkal hozta nyilvánosságra, hogy távozik a vörösöktől. A távozás soha nem könnyű. Ti adtátok nekem életem legszebb időszakát, mindig is közétek tartozom. A futballtársadalom pedig ezekkel a szavakkal búcsúzott. A legnagyobb, a legjobbak legjobbja, király, legenda. Csapattársa Szoboszlai Dominik egy korábban adott interjújában pedig így beszélt a barátságukról. A valaha volt egyik legjobb játékos. Nem csupán a klubról, hanem az egész világról beszélek, s rendkívül szerencsés vagyok, hogy vele játszhatok, és a barátomnak tudhatom. Minden nap példát mutat nekünk, az új fiúknak, a régieknek, mindenkinek, rajta keresztül láthatjuk, hogyan válhatunk egyszerre jobb futballistákká és jobb emberekké. Az egyik legjobb barátom a csapatban, sülve-főve együtt vagyunk, akár csak Kerkez Mirossal, mi vagyunk a nagy hármas. Milos a kisöcsém, Mó pedig a bátyám. Az említett Brentford elleni utolsó mérkőzésen nem csak Salah, hanem Andy Robertson is elbúcsúzott a szurkolóktól. Gyenge Balázs a Nemzeti Sport munkatársa és a Nemzeti Sport Rádió liverpooli tudósítója, aki jelen volt a mérkőzésen, így emlékezett vissza az ottani történésekre. Erdei Márk kérdezte.
2: Abszolút ünnepi volt a hangulat, már a felvezetésnél vagy a mérkőzés előtt érezni lehetett, hogy most függetlenül attól, hogy mennyire pocsék idényt futott a Liverpool, és milyen nehézségeken kellett átmenni a csapatnak. Alapvetően a klubtörténet egyik legfontosabb vagy legmeghatározóbb játékosát búcsúztatták, ugye Mohamed Salah, ahogy említetted. Erre még azért rátette egy lapáttal, hogy Andy Robertson is ugye közel egy évtizedig szolgálta a Merseyside vagy a Merseyparti csapatot, úgyhogy itt már a mérkőzés előtt gyakorlatilag az Anfield környékét kompletten elárasztották azok a relikviák, amiken ez a két játékos szerepelt, és azt mondom, hogy kétharmad, egyharmad arányban Mohamed Salah, illetve hát a mezeken is gyakorlatilag tökéletesen látszódott, hogy itt az egyiptomi búcsúztatására van felépítve ez a mérkőzés, mert ugyan volt matematikailag valamennyi sansz arra, hogy a Liverpool ne érjen oda a Bajnokok Ligáját jelentő ötödik helyre, de az olyan minimális volt, hogy alapvetően a szurkolók ezt szerintem, legalábbis ott a helyszínen azt érzékeltem, hogy nem is igazán veszik számításba, tehát olyan kataklizmának kellett volna bekövetkeznie, nem csak a Bournemouth győzelme kellett volna, hogy óriási legyen a Nottingham Forest ellen, hanem a Liverpoolnak is úgy kellett volna összezuhannia ezzel egy időben, ami gyakorlatilag még ennek a pocsék idénynek a fényében is, vagy tükrében is nonsensnek tűnt. Tehát azt mondom, hogy ünnepi volt a hangulat.
3: Azért mégiscsak egy kiváló játékosról van szó. A Liverpool ugye kétszeres angol bajnok, FA-t kupát nyert, angol liga kupát is kétszer megnyerte, ugye 19-ben a BL-t is elhódították, abból, vagyis hát annak a következményeként UEFA szuperkupa győztesek, valamint klubvilágbajnokok lettek, és háromszor pedig az év labdarúgójának is megválasztották Angliában, Liverpool mezben. Tehát azért ennek a fényében azért mégiscsak egy Liverpool legendáról beszélhetünk.
2: Sőt, tehát itt teljesen egyértelműen egyébként ez volt a helyzet, tehát amit mondtam itt már az elején, hogy úgy nézett ki az Anfield a mérkőzés előtt, mintha Mohamed Salah lenne maga a klub. Tehát lehetett kapni Liverpool sálat, meg Liverpool Brentford sálat, tudod, az amikor ugye a két csapatnak a nevekből van írva a sálnak az egyik meg a másik oldalára, tehát természetesen ezek voltak, de úgy eltörpültek, meg ugye elvesztek a Salah relikviák között. Tehát ez egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy az Anfield, meg egyébként a szurkolók az idénynek a fényében sem mondtak le arról, hogy ikonként tiszteljék Salah. Tehát egyértelműen hősüknek tekintik. Már csak azért is, amit itt felsoroltál, és akkor arról arról a rengeteg odaadó és tényleg mindent a csapatért feláldozó munkamorát is ki kell emelni, mert egyébként az egy legendás státusz beemelte Mohamed Salah, hogy rendszeresen az elsők között jelen meg minden egyes alkalommal az edzéseken, ami ugye nincs feltétlen az átlag, még az átlag szurkolónak sem feltétlen a szem előtt, nem hogy a Liverpoolt kevésbé követő futballszeretők szem előtt. Tehát itt van egy olyan morális plusz Salah oldalán, ami az elkötelezettséget illeti, ami már önmagában egy legendává emeli. Na most, hogyha erre egy ilyen eredménysor rájön, aminek persze a komplett csapat a megalkotója, de ő az egyik legfontosabb mozgatórú, akkor teljesen érthető. Na most csak hogy így megvilágítsam vagy rávilágítsak még arra, hogy miként fogadták Salahot, meg hogy miként kezelték Salahot a meccsen. A mérkőzést megelőzően a játékosokat pozíciók szerint szokta bemondani a hangos bemondó most. Annyiban tett kivételt, hogy utolsó előttinek Andrew Robertsont mondta be, utolsóként meg Mohamed Salahot. Gyakorlatilag felrobbant a stadion mind a két esetben. Gyakorlatilag nem is a Liverpoolnak szurkoltak a szurkolók, hanem majdhogy nem végig, vagy Robertsont, de még inkább, mint a relikviáknál kétharmad, egyharmad arányban Salahot éltették. Majd amikor lecserélték Salahot, és ugye említettem, hogy a világ legrövid, vagy leghosszabb cseréje volt mind a kettő, hát mindenki, de tényleg a komplett stadion percekig énekelte a Salahnak szóló végtelenített dalokat. Tehát, és amikor leült a kispadra, akkor is folytatták. Majd a mérkőzés után, amikor lefújták, akkor úgy Salah is, meg Robertson is úgy magától megtapsolta a közönséget. Máskor, mondjuk úgy 5 perccel lefújás előtt már elkezdenek szivárogni a szurkolók hazafelé, nehogy dugóba kerüljenek. Most senki nem mozdult el a helyéről. De tényleg, senki. Majd miután megvolt ez a tiszteletkör, még mindig bemondta angolul, hogy mindig nem egy metessék elmenni, mert még lesz egy megemlékezés, és akkor meg fölállt díszsorfalba nem csak a Liverpool csapata, hanem a Liverpool komplett vezetősége, tehát vezérigazgatóstól, sportigazgatóstól, ott volt Kenny Dalglish, Ian Rush, tehát korábbi legendák, és megint megünnepeltették őket, már Robertsont és Salahot, és ugyan lement ez a fiesta, mert ugye ott azért van még egyéb média kötelességek, interjút kell adni mi egymást, nem tudták befejezni, tehát nem lehetett letessékelni ezt a két játékos, de főleg Szalát a gyepről. Ott nem mondom, hogy zokogott, de majdnem. Tehát ott törölgette a könnyeit, és nem bírt elszakadni az Anfieldtől. De a szurkolók sem. Tehát ott volt nagyjából, hogyha most a Brentfordi szurkolókat leveszem, akkor is közel 60 ezer ember fél órával a mérkőzés vége után a lelátón, vagy a lelátókon.
0: Elbert Gábor sportkócs és Simon Zoltán a hétfői foci órában szót ejtettek Mo Salah búcsújáról is. Elbert Gábor arról is beszélt Krejsz Bálintnak, hogy mekkora űrt hagy maga után Salah, és milyen hatással lesz az öltözőre az egyiptomi távozása.
4: Az, hogy változik, az nem kérdés. Itt az a kérdés, hogy kit vagy kiket hoznak a helyére. Hogy például azok a fiatalok, akik ebben a szezonban megmutatták azt a saját utánpótlásból, hogy akár helyük lehet ebben a csapatban, azok kapnak elég teret. Ki megy még el? Azok a játékosok, akik meghatározó játékosai a Liverpoolnak, de már élnék a gyanúperrel, hogy túl vannak pályafutásuk csúcsán, mondjuk Van Dijk, hogy ott hátul mit tudnak kezdeni, tehát hogy tudnak-e hozni olyan védőt, aki egyből bevethető, vagy ott elkezd és fölépül. Andy Robertson a másik, akit elbúcsúztattak, aki megint csak megkockáztatnám, hogy egy erősen közepes balhátvéd volt, amikor elkezdett a Liverpoolban játszani, és aztán Alexander Arnolddal sorra döntötték a csúcsokat, például az asszisztokban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott nagyon komoly átalakítást kell csinálni Liverpoolban, hogy a következő

0: pedig világsztárrá, istenné, nem tudom, mivé növi ki magát. Én azt gondolom, hogy Salas pont ez volt, és ő bármit csinálhatott, a közönség mindig megvédte. És azért, aki látta ezt az utolsó mérkőzést, megkapta a lehetőséget arra, hogy lecseréljék és megünnepelje a közönség, de azért az nehéz volt neki is írás nélkül elselni, amikor fölláll a Liverpool stadion és az ő nevét skandálják. Azt gondolom, hogy egyébként Jürgen Klopp kapta ebből a legtöbbet, amikor ő ott hagyta a klubot, de hogy ez óriási dolog volt, talán az egész szezonban a legszebb pillanat. Egyszer volt már ilyen, amikor összeakaszkodott Arne Slotter, és akkor nem játszott egy meccsen, kihagyta a keretből, majd a következőn ott volt, és ott a közönség állást foglalt. Tehát, hogy ő hiányozni fog. Egy olyan karakter a Liverpool futballklubjának az elmúlt hosszú-hosszú éveinek, aki meghatározta ezt a csapatot, és nem tudom, hogy mennyi idő lesz az, amíg nélkül ez a csapat működni tud, és hogy ő egyébként az öltözőben, azt innen nem tudjuk, hogy milyen szerepet töltött be, de hogy volt neki hatása, az egészen biztos.
1: Nagy Antal át tudja érezni, hogy mit élhetett meg Salah a búcsú során, hiszen a korábbi válogatott labdarúgó, a Honvéd oszlopos tagja 1976 és 1986 között volt a kispestiek játékosa. Ő így nyilatkozott Mohamed Salah kapcsán.
2: Hát én azt szoktam mondani a barátaimnak, hogy nekünk azért lesz könnyebb, ha remélem, vagy 20 év múlva meghalunk, mert egyszer mi már a pályán meghalunk. Tehát amikor elkezdi az ember, amikor fiatal, amikor álmokkal van tele, akkor el sem tudja képzelni, hogy gyakorlatilag nagyjából az élete közepén valami egyszerűen elmúlik. Nem lesz többé futball az ő életében sem. Hát valószínű, hogy most még lesz azért néhány évig levelet itt a tamot, de ez a nagy sorozat megszakad. Ez a nagy sorozat már csak, ahogy szokták mondani, a történelemkönyvben marad meg, elmaradnak a mindennapos programok, az edzések, a meccsekre való készülések. Tehát az ember lelkében ez egy olyan, hát mondhatjuk azt, hogy fájdalom, amit elég nehéz feldolgozni, és hát nem véletlen az, hogy ilyenkor elég könnyesek ezek a búcsuk, és az ember, ha egy kicsit belegondol, akkor jogosak is ezek a könnyek. Hát az, hogy nem is a saját országában, hanem Angliában és a Liverpoolban csinált egy ilyen karriert, az még különösen, hogy mondja, fölnagyítja ezeket az élményeket. Úgyhogy én át tudom érezni azt, amit most ő érez, és én azt mondom, hogy valami fantasztikus dolog, amit ő végigjátszott. Tehát az, hogy ennyi gólt rúgjon ilyen sorozatban, ennyi mérkőzésen, ez valami tényleg világra szóló esemény volt.
1: Nagy Antal szerint Mo Salahnak nem csak a pályán mutatott teljesítménye, hanem emberi viselkedése is példaértékű mindenki számára.
2: Azon túl, hogy mekkora a szakmai tudása, azért az ember kiszúrja a viselkedéséből, hogy ő nem egy hisztis, nem egy balhés, nem egy őrjöngő ember. Ő, ahogy szokták mondani, csak teszi a dolgát, de van borzasztóan magas szinten. És én, ahogy láttam, a Dominikkal nagyon jól megtalálta az összhangot. Tehát számomra azért is szimpatikus, mert az ottani villanásokból, a gólok utáni pacsikból, tekintetekből nekem úgy tűnt, hogy a kezdetektől kezdve elismerte a Dominik teljesítményét. És az, hogy a csapatnak az egyik legnagyobb ikonja ilyenkor fiatalon mellé áll egy magyar játékosnak, a számomra különösen szimpatikus volt.
1: Az első hét Liverpooli évében Jürgen Klopp volt Salah edzője. A német szakember így nyilatkozott Mo Salahval való kapcsolatáról. Nem mondom, hogy könnyű volt vele a közös munka, de nehéz esetnek sem tartom. Csak akkor voltak problémák vele, ha nem játszott vagy lecseréltem. Sosem akar leállni, ilyen a felfogása. Folyamatosan fejlődött. Minden nyári szünet után egy új képességgel tért vissza. Jó hatással voltunk egymásra, sokat kihoztunk a másikból. Örökre összekötött bennünket az a pillanat, amikor felemeltük a Premier League trófeáját. A bajnokság egyik legnagyobbjaként fognak rá emlékezni. Az idei szezonban Mo Salah a közösségi médiában is kifakadt, hogy nem kap elég szerepet, Arne Slot vezetőedző nem ad neki elég lehetőséget. Mo Salah e fajta hozzáállásáról és viselkedéséről is megosztotta gondolatait Nagy Antal.
2: Erre csak egy dolgot mondanék, hogy ebből is látszik a mentalitása, hogy ő mindig a pályán akart lenni, és mindig jót akart teljesíteni, de ne felejtsük el, hogy ő már tavaly is talán már tavaly előtt is úgy készülődött arra, hogy a Liverpoolból egy könnyebb csapatba megy, ahol

0: alacsonyabb a színvonal és biztosabb a helye, de mégis mindig maradt és még bajnok akart lenni, és egyebek. Tehát én ezt nem csodálom, hogy ő már az elmúlt időszakban néha-néha kimaradt, vagy morgott, vagy sérülés jött közbe. Tehát sok minden befolyásolja az ember karrierét, de minden is látszik, hogy tavaly, amikor megnyerték a bajnokságot, nem maradt kérdés az, hogy marad-e vagy nem, hanem ő még tovább akart menni. Úgyhogy egy szenzációs mentalitása van ennek a srácnak. Az, hogy az edzők hogyan fegyelmezik őt, valószínű, hogy az edzők is kiszúrták, hogy nála a legnagyobb büntetés az, ha nincs pályán. És valószínű, hogy ennek lett az a végeredménye, hogy egy picit morgott, egy picit fájt neki, meg aki már ekkora teljesítményt letesz az asztalra, az elvárja, hogy egy-egy apró, nagyobb problémánál mellé álljon az edző, de hát ez egy olyan profi világ, hogy itt, ahogy szokták mondani, nincs pardon, úgyhogy ezért is lehetett az, hogy néha úgy érezte, hogy őt nem segíti az edző, de hát azt hiszem, hogy a pályán töltött idő, a rúgott gólok és a címek, azok őt igazolták.
1: Azt egyelőre még nem tudjuk, hogy hol írja tovább fényes pályafutását Mohamed Salah, viszont a hamarosan kezdődő világbajnokságon csapatkapitányként vezeti majd ki az egyiptomi válogatottat. Salah eddig a nemzeti csapatban 115 mérkőzésen 67 gólt szerzett. A G csoportban Belgium, Irán és Új-Zéland szerepel még az egyiptomiak mellett. Nagy Antal arról is megosztotta gondolatait, hogy egy ilyen csoportban milyen erőt képvisel az egyiptomi válogatott, és mire lehet képes a világbajnokságon.
0: Már az előző években is láttuk, hogy azért az egyiptomi válogatott gyakorlatilag ő köré épül, és azért nem a VB esélyes csapata közé sorolandó, viszont tudni kell, hogy akinek ilyen csapatkapitányon és aki sorozatban kint van a világbajnokságon, annak a csapatnak mindig vannak álmai, úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy ők minél több meccset akarnak nyerni. Ha már ilyen világsztár a csapatkapitányok, akkor felnőni mellé és jól szerepelni. Tehát ez a jól szereplés közel sem azt jelenti, hogy a döntőnél alább ne adnák. Úgyhogy én ezután még nagyobb szimpátiával nézem az egyiptomi csapatot. Csoportból adott továbbjutás az azért is nyitott mindenki számára, mert ha nem követnek el egy nagy hibát, és mondjuk valamelyik nagy félváról veszi valamelyik mérkőzést, akkor bármi lehet. Tehát a világbajnokságnak az a lényeg, hogy sokszor ugye valaki nagyon jó a kezdés, megnyeri az első két meccset, akkor utána pihentetnek néhány játékos egyebeket, és akkor már az akkori ellenfeleknek kinyílnak a kapuk, és lehetőség nyílik arra, hogy győzzenek és továbbjussanak. Hát ez már szerintem majd az ottani mérkőzések után, az első két mérkőzés után lehet látni, hogy ki, hogy áll a következő ellenfélhez, tehát ezt előre megjósolni nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy amennyire lehet szurkoljunk Egyiptomnak is, de hát azért általában ezek a nagy csapatok megcsinálják a továbbjutást.
2: Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szabó Bence volt, a hangmérnök Bredák József, búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Nyágúi Gergellyel.
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: 7 perc jó. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kézilabda. A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Címvédés. 11-esek után ismét a Paris Saint-Germain-é a bajnokok ligája. Arne Slot távozik a Liverpool éléről. Magyaros döntőt rendeznek a férfi kézilabda Európa Ligában. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Nyágui Gergely.
0: Sportvilág.
1: A labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain 11-es rúgásokkal győzte le a friss angol bajnok Arsenal csapatát. Az angolok Kai Havertz góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, amit a párizsiak Dembélé 65. percben szerzett 11-esével egalizáltak. 90, majd 120 perc után is 1-1 volt az eredmény, a büntetőrúgásoknál aztán a franciák céloztak jobban, így megvédték címüket a sorozatban. De akkor halljuk, hogy a korábbi kiváló labdarúgó, egyben a Nemzeti Sportrádió szakkommentátora, Vukovics László hogyan látta az eseményeket. No hát kezdjük is rögtön az elején. A mérkőzés rögtön némiképp talán váratlan eseménnyel kezdődött. Az ágyusok Kai Havertz révén már a 6. percben megszerezték a vezetést, de hogyha azt mondom, hogy ez egy váratlan esemény, mennyire volt ez váratlan?
2: Számomra nagyon, mert a Párizs jobban kezdte a mérkőzést, az Arsenal csak a kontrákra rendezkedett be, és a félpályán a Hakimi fel akart indítani, szeretett volna jobb szíren, és egy teljesen váratlanul eltalálta az ellenfelet, akiről Havertzeli pattant a labda, de ő nagyon éles szögből vitte a bal színen a labdát, és a kapus sem számított rá, hogy onnan rá fogja lőni, 3 méterre az alapvonaltól óriási gólt ragasztott a rövid felső sarokba, nagyon éles szögből.
1: És egyébként, hogy a Kai Havertzet említettük, azért neki története vagy történelme van, hiszen ő egyszer már eldöntött egy bajnokok ligája döntőt, de itt ez most nem bizonyult döntő gólnak.
2: Igen, akkor nagyon reménykedhetett az Arsenal, az ő szempontjukból persze megszerzi a csapat a vezetést, az mindig jó, de a Párizs szerezte volna meg, az borzasztó lett volna az Arsenalnak, mert kontrát játszhat a Párizs, ott a teljes félpálya nekik, akkor kivégezték volna véleményem szerint az Arsenalt. Jól alakult a mérkőzés, a Párizs nem tudott, a labdabirtoklásban nagy fölényben volt, de nem tudott döntő nyomást, helyzeteket nem tudott kidolgozni az első fél időben. Az Arsenal remekül tolódott, jól védekezett, lövő helyzetig sem engedte jutni a párizsiakat. A második fél időben ez megváltozott, ott nagyobb nyomást helyezett a Párizs az Arsenalra, és ennek meg is lett az eredménye, egy kényszerítő passz után Kvaraszélia remekül lépett be Moszkvere elé, aki érdekes, hogy már volt egy sárgalapja, mert húzta az időt, itt meg kellett volna kapja a második sárgalapját, vizsgálta a VAR, hogy 11-es vagy nem, teljesen jogosan megadták a büntetőt, viszont második sárgalapot nem kapott, így az Arsenal maradt teljes létszámban a pályán, a büntetőt pedig Dembélé értékesítette.
1: És egyébként, ha már a statisztikát említetted, hát tényleg most félszemmel ránézek, azért nyilván itt az XG, tehát a várható gólokat tekintve csak nem 2 a Paris Saint-Germain, 0,44 az Arsenal, de ami tényleg különösen szembeötlő, a labdabirtoklás 75-25, az összes lövés 21-7 a Paris Saint-Germain javára, tehát ekkora nagy fölényben játszott a címvédő?
2: Ez meddő fölény volt, mert az első fél időt említettem, hogy helyzetekig nem jutott a Párizs, tehát ilyen kézilabda hasonlattal élnék, tehát egy állófal előtt adogattak keresztbe, sokszor az ellenfél 40-esén, hát Vitinyának megnézték, a fél időben mutatták, én nem vagyok ilyen nagy adatböngésző, de például a Vitinya hőtérképe, hogy a saját körívén vette át rengetegszer a labdát, ott volt a legtöbbet, és onnan forgatta jobbra-balra, tehát nem tudták föltörni az Arsenal védekezését. Ez a gól szinte nem azt mondom, hogy semmiből, mert akkor már többet tett a Párizs az egyenlítésért, de egy rossz helyezkedés Moszkvere révén, és Kvaraszélia remek helyzetfelismerése, hogy belépett a védő és a labda közé, ezáltal a védő oda nyúlt, 11-es teljesen jogos, ez megváltoztatta a mérkőzés képét, mert onnantól kezdve már nem kellett annyira menni a Párizsnak, attól függetlenül, hogy még csak döntetlen volt az eredmény. Bejött Viktor Gyökeres, több csere volt Manduéke és az Arzenálba, akkor egy picit támadóbb lett az Arzenál. De az Arzenál igazi helyzetet nem tudott kidolgozni. A Párizsnak volt egy-két lehetőségecskéje, Kvaraszéliá megugrott a balszélen, de ha azt veszük, hogy Kvaraszéliát is le kellett cserélni, Vitinyát, Dembelét, és mindegyiket valamilyen sérülés miatt, tehát nagyon idegesek voltak, hogy le kell jönniük, de ez csapatérdek, mert sajnos megsérültek, már a párizsiak szempontjából sajnos, de akik a helyükre jöttek, nem vallottak szégyent. Barcola rendkívül gyors volt, ő majdnem megszerezte a párizsiak vezetését a rendes játékidőben, de a kapus remekül jött ki. Igazából, ha most az Arzenál nyerte volna a 11-est, akkor is azt mondanám, hogy megérdemeltem, mert mind a két csapat rengeteget tett. Igaz, ez a 75-25% ebben nem lehet vitatkozni, de ez meddő fölény volt, tehát helyzetekben ez nem mutatkozott meg.
1: Egyébként érdekes, hogy azt mondtad, hogy megérdemelten nyerte volna bármelyik csapat. Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha most egy picit visszatekintünk az egész sorozatra, és ugye tudjuk azt, hogy a Paris Saint-Germain volt a címvédő. Tényleg most a párizsiak a legjobb csapat Európában, és tényleg ez a két legjobb csapat, akik a BL döntőt játszották? Ez nyilván mindig szubjektív, de mégis ez a két legjobb csapat most Európában?
2: Maximálisan egyetértek a kérdés második felé, vagy szubjektív. Véleményem szerint a Bayern München, én őt vártam a Paris Saint-Germain mérkőzésen, óriási csata volt, de hogy 5-2-re elhúzott az első meccs alatt, még följött 5-4-re a Bayern. De attól függetlenül nem a visszavágó ment el a Bayernnek, hanem az, hogy 5-5 kapott, mert egy Bayern nem kaphat 5-5, 4-et rúgsz és kikapsz mégis. Tehát én azt gondolom, hogy a Bayern München lett volna a másik csapat a Paris Saint-Germain mellett. A Barcelona is nagyon megérdemelte volna, de tudjuk, hogy a hanevű játék nincs a fociban, nem játszik, tehát az, aki a pályán eléri az eredményt, és az Arzenál 22 év után megnyerte a Premier League-et, ami egy óriási dolog. Hétfőn több mint 1 millió embert várnak Londonban a kupa átadásra, ugye arra készültek, hogy két kupát emelhessenek föl London kerületében, és én azt gondolom, hogy most ma még szomorúak lesznek, de hétfőn már az, hogy átveszik a Premier League első helyéről a trófeát, azért az óriási dolog, hogy 22 év után megnyerték. Nagyon rossz elveszteni egy BL döntőt, de azért ebben vigasztalódhatnak.
1: És egyébként ugye az Arzenálnak ez nem az első elvesztett döntője, és ugye hosszú-hosszú éveken keresztül mindenki hát egy picit talán mosolygott az ágyúsokon, hiszen ugye mindig ott voltak a lehetőség a siker kapujában, és soha nem tudtak megnyerni semmit. És mondhatnánk, hogy akkor gyakorlatilag ez ismét beigazolódott, de hát, ahogy már említetted, a Premier League-át, tehát az angol bajnokságot sikerült behúzniuk, tehát talán ez mégsem egy olyan örökvesztes csapat akkor.
2: Igen, és tavaly az elődöntőben pont ez a párosítás volt, ami most a BL döntő. Ugye Londonban 1-0-ra nyert a Párizs, a visszavágón 2-1-re hazai pályán, tehát kettős győzelemmel búcsúztatta az Arzenált. Én úgy fogalmaztam a mérkőzés előtt, hogyha 10-szer játszanának, valószínű 7-szer biztos, hogy a Párizs nyerne, de ez egy meccs, ma itt Budapesten, ami a sok elsőség, hogy először van Budapesten BL döntő, az Arzenál először lehet BL győztes. Én bíztam egy kicsit a magyar szálba is, hogy Viktor Gyökeres, amikor bejött, hátra tud valami maradandót alkotni, még ha nem is minket választott válogatott szinten. Ez így nem jött össze, de a Párizsnak meg óriási kalapemelés, hogy másodszor megnyerte a BL Zsinórba. Két csapat volt, akinek háromszor sikerült Zsinórba, az Ajaxnak 1971-72-73, és a Bayern Münchennek 74-75-76, hogy triplázni tudott, de tudjuk azt, hogy a sorozatok egyértelmű királya a Real Madrid, aki 15-szörös győztes.
1: Megint csak elébe mentél a következő kérdésemnek. Beszéljünk egy kicsit a győztesről, hiszen tényleg le a kalappal a Paris Saint-Germain előtt, megvédték a párizsiak a címüket, és ha egy picit visszamegyünk az időben, akkor gyakorlatilag a Galaktikusok második számú nagyon nagy pénzszóró csapatként vonult egy időben a Paris Saint-Germain a köztudatba, aztán ott történt egy váltás, és egy picit inkább a csapat egységre próbáltak ugye ott építeni, vagy arra próbáltak hagyatkozni, aztán jött ugye Luis Enrique, aki hát tényleg megint csak tudjuk, hogy ahova megy, ott sikert sikere halmoz, és tényleg úgy tűnik, hogy valószínűleg a Paris Saint-Germain teljesen joggal nyerte meg az egész sorozatot.
2: Igen, és ha már a két edző közös múltját nézzük, Arteta és Luis Enrique, a Barcelonában igaz, hogy Luis Enrique 12 éve idősebb, de La Masia nevelkedett Arteta is, és azért nem tudott bekerülni, mert Xavi, Iniesta, Luis Enriquet ide azért bekerülni, ezek világklasszis labdarúgók, fantasztikus játékosok, innen elkerült különböző helyekre Arteta, játszott az Arzenálba is 5 évet, de az, hogy a spanyol edzők ilyen magas szinten teljesítenek, az nem lehet véletlen. A Párizs ugye 1970-ben alakult egy fiatal klub, és ahogy te is említetted, ugye körülbelül 15 éve vannak a katariak, a Messi, Neymar, Mbappé, utána volt Ibrahimovic, nem sorolom végig, Ramos, stb. Mindenkit, aki számít, odahoztak, A döntőig eljutottak, de föltenni az íre a pontot nem tudták, és ez nagyon nagy keserűség volt akkor, és utána az mellett tették le a voksukat, hogy akik csapatemberek, nagyon jó futballisták, de még ugye nem Messi szint, meg Mbappé, klasszisok, de hogy azokból csinálnak egy csapatot, és Luis Enrique útmutatásai alapján választották ki a keretet, és hát az eredmények bizonyítanak mindenkit, igazolnak mind játékos, mind edzőt. Hát Luis Enriquét ennél nagyobb dolog, hogy a csúcsot, tehát a BL-t, ami a klubfutball csúcsa, kétszer egymás után megnyered, úgyhogy ilyen csapatokat utasítasz magad mögé, az ilyen csapatokat, tehát mindenkit magad mögé utasítasz, mert megnyerted a BL-t, le a kalappal, úgyhogy a PSG, tudjuk, hogy a legnépszerűbb francia csapat, 22% szurkol nekik Franciaországban, Marseille-ban mögöttük 20%-kal.
1: És ugyanilyenkor nem illik az egyénekről beszélni, de mégiscsak nem lehet nem kiemelni ugye Ousmane Dembélét, aki ugye elve kérdéses volt a játéka, nem nagyon játszott mostanában a sérülésből, azt mondta tegnap épp a sajtótájékoztatón, hogy teljesen rendben van, és hát lám, ugyan idézőesen csak egy 11-es volt, de mégis ő hozta vissza a csapatát a döntőben ahhoz, hogy megnyerhessék, és ugyan a 11-eseknél már nem volt ott, de a végén a párizsiak céloztak jobban.
2: Hát pontosan, hogy mennyit számít, mert valóban, ahogy fogalmaztál, hogy egy 11-es berúgni, csak egy 11-es, de ott is akkor kell berúgni, mert utána már beszélsz róla, hogy ja, hát jó, hát most kihagytam így, meg úgy, de ott azért rendkívül fontos momentum volt, hogy a Párizs fölállt, 1-1 lett az eredmény, onnantól kezdve egy új meccs kezdődött, mert akkor elkezdte volna húzni az időt az Arsenal, akkor nagyon nézhetetlen meccs lett volna szerintem, ha nincs ez az 1-1, mert akkor még jobban széttördelik a játékot. Így azért mindkét csapat megpróbálta eldönteni a rendes játékidőbe, egy picit többet tett a Párizs ezért, de a számomra azért meglepő volt a statisztikai fölény, meg a labdabirtoklási fölény ellenére, hogy viszonylag kevés helyzetet dolgozott ki a párizsi alakulat. Egy-egy szabadrugás, szögletekből egyáltalán nem, és az mindig benne volt, hogy volt egy nagy bedobás, de az Arsenal kevéset jutott el a párizsi kapuig, de ezeket nem kell magyarázni, mert a szurkolónak teljesen mindegy, hogy egy-egy, nincs egy csúnya gól, tehát gól van, győzelem van, BL győzelem van, ez most a párizsiaknak kétszer egymás után sikerült, Luis Enrique előtt le a kalappal, tényleg beírta magát már szerintem tavaly a legnagyobb edzők közé, ez meg, hogy BL tudott ismételni, hát talán Ancelotti van, aki 5-ször nyert, de hát ezek félelmetes dolgok. Tehát ez a klubfutball csúcsa, és ezt megcsinálta újra és újra. Tudjuk, hogy a Barcelonából jön, tudjuk, hogy milyen focit játszott, hogy Guardiola iskola, és utána levált, és teljesen olyan focit játszott, hogy az ő csapatainak a játékát nagyon jó nézni.
1: És akkor még egyszer, hogy említetted, igazából semmit nem kell megmagyarázni, gól van, eredmény van, győzelem van, és akkor a ténykedvéért még egyszer a budapesti bajnokok ligája döntőjét a Paris Saint-Germain nyerte, miután a döntőben hosszabbítás és 11-esek után legyőzte az Arsenal gárdáját. Vukovics Lászlónak nagyon szépen köszönöm, és akkor folytassuk egyébként még mindig labdarúgással, illetve következnek főbb híreink. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Minost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben rögtön bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokságra készülő Skócia és Curaçao felkészülési mérkőzésen Glasgow-ban a hazaiak hátrányból fordítva 4-1-re nyertek. A június 11-én kezdődő VB-n Skócia sorrendben Haitivel, Marokkóval és Brazíliával találkozik a C csoportban, míg Curaçao az E-jelű négyesben szerepel Németországgal, Ecuadorral és az Elefántcsontparttal. Közel került a Ferencváros kispadjához Borbély Balázs, aki 2 hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta tegnap győri szerződését, menedzsere Paulok Péter szerint pedig javában zajlanak a tárgyalások az FTC-vel.
3: Balázs miután megnyerte a győrrel a bajnokságot, elég komoly érdeklődés mutatkozott iránta szakmán belül, amit egyébként nem is csodálok, hiszen objektív tények alapján is Kelet-Közép-Európa egyik legtehetségesebb fiatal edzőjéről beszélünk. A Ferencváros érdeklődése volt az, ami véleményem szerint szakmailag egy olyan lehetőséggel kecsegtetett Balázs számára, amit érdemes volt megfontolni, és Balázs élt a szerződés adta lehetőségekkel, és felmondta a szerződését.
1: Vukovics László, a Ferencváros korábbi játékosa szerint a Fradi ajánlatát nehéz visszautasítani.
4: Nem mindegy szerintem, hogy milyen csapatnál érkezik ez a felkérés, és melyik csapathoz szól az, hogy invitálnak téged. Itt most ugye az ország legnépszerűbb csapatáról, a Ferencvárosról beszélünk, aki 7-szer egymás után volt bajnok, és most taszította le a Győr vezetőedzője Borbé Balázs. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből Vitális Milánt, a Bembo Alit szerintem el fogják vinni. Így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a bajnokok ligájában, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget. Ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbé Balázs. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi háttér, a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a bajnokok ligájába indul, hanem a Győr indul a bajnokok ligájába. A Fradinak az Európa ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa liga főtáblájára jusson. Kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játékosokat igazoljon, meg hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembo Ali azonnal, Csinger Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből 3 magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-on legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburgot 37-30-ra felülmúló Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató Melzungen lesz a holnapi döntőben. Olasz Gergő kérdezte az érintett magyar játékosokat, sorrendben Imre Bencét, Sipos Adriánt, majd Palasics Kristófot.
5: Gratulálok, Bence, bejutottatok az Európa Liga 4-es döntőjének fináléjába. Legyőztétek a Montpellier-t 29-28-ra. Nem titkolt cél volt talán, hogy visszavágtok most a tavalyiért.
6: Igen, abszolút így van. Ez kb. Ugyanolyan meccs volt, mint a tavalyi. Annyi különbség, hogy most a vége nekünk dölt el, pedig azon, hogy egész meccs azért mi irányítottunk. Egyszer volt, hogy átvették a vezetést a második fél időbe, de összességében mi akaratunk erőnyesült. Hát nem titkult célunk volt, az a célunk, hogy megnyerjük ezt a 4-es döntőt, hisz ezzel van esélye a csapatnak a bajnokok ligájára. Úgyhogy itt mind a 4 csapat arra hajt most, úgyhogy az a célunk, hogy holnap is bárki az ellenfélét nyerjük.
5: A fél időben 3 góllal vezetetek, aztán a második játék részben volt, hogy a Montpellier 2 góllal is elhúzott, utána sikerült, aztán visszajönötök, és a végén egy egészen szenzációs dupla védés Wolftól. Mit értél ott át akkor éppen a kispadon?
6: Hát igen, nagyon jól védett az ND, nagyon kellett nekünk, mert támadásban elfogytunk még az elején úgy, ahogy, de már az első fél idő végén is azért pontatlanabbak voltunk, és egész meccsen mindig a nehezebb pillanatokban hozzá tudott tenni, és ennek köszönhetően is megnyertük, mert ebben a meccsben ő vette ki a legjobban a részét, mert nem is tudom hány védése volt, szerintem bőven 10 fölött, úgyhogy tényleg fantasztikus volt ezzel a világegyben jó kaposan.
5: Ezzel a mai eredménnyel az is biztossá vált, hogy a kieli pályafutásodat, legalábbis ami az európai kupa porondot illeti, egy döntővel fejezed be. Egy biztos a szüleid nézik majd a helyszínről. Izgatott vagy már a holnapi nap miatt?
6: Izgatott vagyok, de hogyha sibéken, akkor már volt egy döntőnk ugye a német kupában, úgyhogy ez egy visszavágó lenne. Izgatott vagyok, de a hétvég előtt is az voltam, szerintem az egész csapat. Ez talán így, hogy bejelentette az EF, hogy a bajnokok ligája helyett is megy. Ez a 4-es döntő, így szerintem még jobban még mindenki kapott egy plusz löketet, de egy plusz stresszfaktort is úgy mond, hogy ezt mindenkinek meg kell nyerni ahhoz, hogy akinek az a célja, hogy a BL-be induljon, és itt minden 4 csapatnak az, úgyhogy hát izgatottak vagyunk, most gyorsan visszamegyünk a szállásra, aztán a regenerálódás, fel akik nyilván akik sokat játszottak, de azt gondolom, hogy holnap inkább a szív és a fej fog dönteni, nem te pedig a fizikai kvalitás.
5: Sipos Adriánnál mellettem, gratulálunk, Sipi, bejutottatok a döntőben, fölényes győzelem, azt hiszem mondhatjuk ezt a Flensburg ellen, 37-30-ra nyertetek. A mérkőzés előtt, ha bárki azt mondja neked, hogy nyertek egyáltalán, azt hiszem már azt is aláírtad volna.
7: Természetesen köszönjük szépen a gratulációkat. Mindenki aláírna egy Flensburg elleni győzelmet, hiszen nézhetjük az idei, főleg az idei szezonban nagyon jól játszanak és nagyon jól teljesítenek. De az, hogy ilyen magabiztosan tudtunk végigvezetni a mérkőzésben és ekkora arányal tudtunk nyerni, ez egy óriási dolog. Nagyon örülök, nagyon büszke vagyok a csapatra, de ezt már beszéltük a meccs lefolyása után, hogy ez csak az első fél idő volt ebből a a hétvégéből.
5: Kétszer találkoztatok már a Bundesligában egymással ebben az idényben a Flensburggal. Egyikből sem jött ki túl szépen a Melsungen. Mi volt most a különbség azokhoz a mérkőzésekhez képest?
7: Most viccelek, de az első mérkőzésen én nem játszottam, és sérült voltam. De viccet félretéve. Ahogy említettem, az előbb nagyon jó szezont futottak itt a szezon végéig. Egyelőre még nincs vége a bajnokságnak, de nagyon jól meneteltek, hiszen a bajnokságban nagyon sokáig az elején voltak a második helyen. Most egy kicsit lehet, hogy elfáradtak, vagy ilyen dolgok, de ami biztos, hogy mi nagyon-nagyon felkészültünk minden egyes apró dologra, de azt tudni kell, hogy ők a világ egyik legerősebb támadó sorával állnak föl. Nekünk egész jó a védekezésünk, nem mondanám most per pillanat, hogy a világ legjobb védekezése van, de összesítésben a kapussal és a kapus teljesítménnyel és a védekezésünkkel meg tudtuk őket állítani, és elő nagyon-nagyon jól működött a gépezet ma, és tényleg nagyon-nagyon jól találtuk meg a helyzeteinket, és góra is váltottuk őket.
5: Ha már a védekezés, nem tudom, emlékszel-e, vagy akkor extázisban voltál, hogy ez kiesett. Az 54. percben még olyan is volt, hogy egyes védőként, bal egyes védőként álltad meg a helyedet, és nem tudtak beugrani belőled, vagy ha be is ugrott, nem szereztek volt.
7: Most ezt így nehéz, ezt vissza kéne nézem, de örülök neki, hogy ott is tudok segíteni. Igazából ezt mindig beszéljük, hogy cserélünk, és mivel mi nagyon sokat kell, hogy cseréljünk, ezért néha különböző pozícióban vagyunk, és ott volt most a helyem, úgyhogy megpróbáltam ott segíteni a csapatnak.
5: 2,5 órával ezelőtt nagyjából az is biztossá vált, hogy a Kiel lesz majd az egyik döntős. A Kielben Imre Bence szerepel. Ő azt mondta az interjújában, amit készítettünk vele, hogy ő szeretne a Melsungen ellen játszani, mert ugye a német kupából jó emlékei vannak a Melsungen Kiel mérkőzésekről. Te hogyan érzed ezt?
7: Így van. Én nem szeretek számolgatni azzal, hogy ki a következő, azt majd meccs után mindig az ember meglátja, szóval nem azt számoltam, hogy most ők lesznek, vagy a Montpellier. Természetesen szeretek ellenük játszani, hiszen mind az Imre Bence ellen, mind a Kiel ellen egy jó élmény játszani, de most remélem, hogy fordul a kocka, és ebben az évben, ebben a kupában most mi fogunk nyerni, és nem ők.
5: Palasics Kristóf, gratulálunk! A Melsungen ott van a döntőben. Imre Bence azt mondta egy másfél órával ezelőtt, amikor őt interjúztattuk, hogy szeretné, hogyha ti ellenetek játszanák majd a döntőt. Hát ez sikerült, ti szerettétek volna a Kiel ellen játszani a döntőt?
8: Mi bárki ellen szerettünk volna a döntőt játszani, azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy a klub volt-e már valaha döntőben európai sorozatban, úgyhogy biztos, hogy ez ma történelmi napként megy le a mi csapatunk, meg a mi klubunknak a számára, de nyilván azt gondolom, hogy a Melsungen viszont sokszor volt már nagyon közel nagy sikerhez. Most azt gondolom, hogy efelé az első lépést megtettük, és mindenképpen holnap bele szeretnénk adni minden, hiszen ki tudja, mikor van még ilyen lehetőség, hogy egy európai sorozatban játszhatunk döntőt, úgyhogy hát örülök én is nyilván azért ennek, így lesz egy magyar különlegesség ennek a találkozónak, de mi mindegy, ki ellen csak döntőt szeretünk volna játszani.
5: Biztosan tudod te is, hogy tavaly egymás ellen játszotta ez a két csapat szinten az elődöntőt, akkor a Flensburg jött ki győztesül. Készültetek külön a videózásokkal arra, hogy a Flensburg hogyan játszott tavaly, vagy hát azóta azért volt sok mérkőzésedek a Bundesligában, tehát jól ismeritek egymást?
8: Nem, nyilván azért nagyon sok minden változott azóta egy év alatt. Inkább itt az volt a lehezebb, hogy ugye azért a bajnokságban már kétszer játszottunk velük, jól emlékszem otthon 8-al idegenben 10-zel kaptunk, szóval eléggé nagy arányú vereségeket szenvedtünk. És igazából erről beszéltünk, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak. Nem jobb ennyivel a Flensburg, mint amennyivel a ligába kétszer kikaptunk, és szerintem ez mindenkit extra motivált. Nyilván ehhez állít a tavalyi elődöntő, ami ellenük nem sikerült, és minden összeadódva azt gondolom, hogy olyan teljesítményt tudott kihozni a csapatból, amit ma láthattunk.
5: És akkor holnap a döntő következik pedig. A Kiel lesz az ellenfél, tehát ahogyan azt korábban említettük, ismerős arc biztosan lesz majd Imre Bence személyében. Hogyan készültök ti addig a mérkőzésre, és belefér esetleg a BL döntő nézése például ebbe a készülésbe?
8: Jó kérdés, nem tudjuk a tervet, őszinte leszek, most csak a meccsig kaptuk meg. Nyilván ilyenkor azért azt gondolom, hogy fogunk örülni neki az öltözőbe, de ahogy elmegyünk az arénából, nyilván tudjuk azt, hogy holnap mi történik és hogy milyen nap van. Ennek függvényében fogunk készülni, nyilván videózni, este az azzal fog telni, illetve azok a játékosok, akik sokat játszottak nekik a regeneráció és a készülés holnapra, de ilyenkor nyilván a regeneráció az nagyon nagy szerepe van. A Kiel is ez nagyon-nagyon izgalmas és egy kemény mérkőzés játszott, azt gondolom, ami belőlük is biztos, hogy sokat kivett, úgyhogy ezen is fog múlni, egy kicsit egy több idejük volt pihenni, de nyilván ilyenkor a készülés, pihenés, és illetve mindenki ahogy. Van, aki szereti esetleg kikapcsolni a fejét, ezáltal akár foci BL döntőt nézni, van, aki lehet találkozik a családdal egy-két szóra, úgyhogy ez mindenkinek más, ahogy éppen fel tud töltődni.
1: A férfi vízilabda OB egy bronzmérkőzésének harmadik mérkőzésén a BVSC a Szolnokot fogadta. A találkozóról Kovács Márk tudósít.
9: Szombaton hazai medencében szerezhette meg a bajnoki bronzérmet a BVSC, amely a Szolnok elleni párharc két mérkőzését megnyerte. A harmadik találkozót is hasonlóan lendületesen kezdte Varga Dániel együttese. Az első negyedben három hazai gólra csak egy vendég válasz érkezett. A 3-1-ről kezdődő második játékrész viszont a Szolnokról szólt. A kéksapkások szépen kidolgozott akciókkal a nagyszünet előtt 5-5-re kiegyenlítettek. Sőt, a harmadik felvonás elején egyből fordítottak is. Később kiderült, hogy a vendégek ekkor álltak utoljára úgy, hogy kiharcolják a párharc folytatását. A BVSC ugyanis kijött a hullámvölgyből, és 5 gólt szerzett válasz nélkül, így Susiás Vili lövését követően már 10-6-ra vezetett. A folytatásban ugyan a Szolnok többször is két találatra felzárkózott, de a zuglóiak sikeréhez nem férhetett kétség. A hajrában a BVSC mindkét kapusa betalált. Előbb Gyapjas Viktor volt eredményes, majd Korom Dániel gólja zárta a találkozót és a párharcot is. A BVSC 15-11-re győzött, amivel 3-0-ra megnyerte a helyosztót, és az előző után a jelenlegi idényben is bronzérmet szerzett a férfi vízilabda OB1-ben.
1: A BVSC mestere Varga Dániel így értékelte a sikert Vasvári Lilinek.
10: A 3-0 az azt jelenti, hogy jelenleg mi vagyunk a harmadik legjobb magyar csapat, és bár a céljaink ennél egy picit magasabbak voltak, de talán a minimum elvárásoknak meg tudtunk felelni. Van azért hiányérzet mindenkiben, hogyha a szezon egészét nézzük, és egy picit a szezon egészét nézhetem, akkor sok, nagyon sok jó dolgot is találok. De összességében ez a bronzérem, ez a tavalyi évnek az ismétlése az eredményesség tekintetében. Egyik szemem sír, a másik kettő nevet, de azért az is valami. Jól játszottuk a mai mérkőzésen, az első negyedben és a negyedikben, a kettő között meg egy jó nagy káosz volt. Elsősorban az ilyen mérkőzések a furcsa helyzetből adódó koncentrációt igénylik. Ez a koncentráció néha megvolt, néha nem. Amikor megvolt, akkor el tudtunk húzni, amikor nem, akkor pedig feljött ránk a Szolnok. De ezekkel a meccsekkel egyetlen egy dolog számít, csak hogy végül tudtunk nyerni.
11: A nagyon sok jó közül mi az, amit mégis kiemelne a szezonból?
10: Rengeteg jó élmény van, jó meccseink voltak. Az Eurókupa elődöntőig jutottunk, ahol a Jadran Splittel az utolsó percben derült ki, hogy ők jutnak tovább a döntőbe, tehát közel voltunk ahhoz, hogy fölülírjuk a történelmet. Azt gondolom, hogy az alapszakaszban is a Fradi kivételével, de ez minden csapatra mondható, Honvéd volt az egyetlen csapat, akivel két darab egy gólos vereséget szenvedtünk. Kiegyensúlyozott teljesítményünk volt, sok játékos sokat tudott fejlődni, de mindegyik példa mellett, amit az előbb elmondtam, ott van egy de. Ott van az Eurókupában a de, ott van a magyar bajnokságban a de, és ott van az egyéni fejlődések szempontjából a de, mert bár voltak fejlődések, de lehetett találni még olyan részeket, amiben lehetett volna jobb ez a csapat, és akár egyénileg is.
11: Ezt a bronzérmes csapatot mennyire lehet, vagy mennyire van terben az egyben tartás, vagy van esetleg szó már játékos mozgásról, érkezőkről, távozókról?
10: Igen, van, sőt a vízilabdában az elmúlt években ezek a játékos mozgások a tavaszi időszakra előrébb jöttek, így tehát én azt gondolom, hogy a legtöbb csapatnál végleges keret van, vagy véglegeshez közeli keret van a jövő tekintetében, ez nálunk is így van. Feltételezem, hogy lesz egy hivatalos publikációs részemnek, amikor úgy is tudok róla beszélni, hogy nem csak köztünk marad.
11: Úgy fogalmazott, hogy egyik szemet sír a másik kettő nevet, és ez a tavalyi év megismétlése volt a következő évre. Milyen löketet adhat ez a bronzérem? Hogyha most egy kicsi hiányérzet van még inkább bennetek, milyen célokkal vágtok majd neki a következő idénynek?
10: Szerintem a bronzérem az érzelmi skálának mindkét oldaláról adhat löketet. Az egyik az, hogy a csalódottság, illetve az picit elégedetlenségnek a dühe és a hiányérzete az, ami kell, hogy adjon egy erős belső motivációt mindenkinek. És az előbb említett pozitív dolgok pedig adhatnak az érzelmi skála pozitív tartományából visszaigazolást arra, hogy egyébként jó úton vagyunk, jó munkát végzünk, és nagy potenciál van a csapatban, mert többször megmutattuk ezt a bajnokság során. Tehát rengeteg okunk van, hogy jövőre egy előrébb lépünk legalább.
1: Most pedig hallgassák meg a Szolnokiak mesterét, Hangai Zoltánt.
12: Először is gratulálok a BVSC-nek, nyilván megérdemelten megszerezték a bronzérmet. Más célokért kezdtünk el küzdeni ebben az évben. Én azt gondolom, hogy én erre a csapatra most borzasztóan büszke vagyok, amit csináltunk egész évben, amilyen mélyen voltunk nagyon sokszor, és be tudtunk így is jutni a négybe. Nekünk ez felér egy éremmel. Itt a bronzcsatában egy picit úgy éreztem, hogy egy ilyen sebzett vad vagyunk. Végig futottunk az erdőben, és a legfontosabb, hogy talpon tudtunk maradni a végén. Nem dőltünk ki, és szerintem felemelt fejjel mehetünk haza Szolnokra. Nyilván nagyon sokat lehet tanulni ebből az egész párharcból. Nagyon sok hiányzónk volt, ennyire tellett, gratulálok a BVSC-nek, és OPR-t is kívánok mindenkinek.
1: és még mindig vízilabda az OB egy osztályozós csoportjában PVSK UVS 16-17, Kaposvár Beac 21-7. A házigazda svájci válogatott 6-0-ra kiütötte a norvégokat az A-csoportos jégkorongvilágbajnokság elődöntőjében, ezzel elsőként bejutott a döntőbe. Az alpesiek ellenfele a Kanadát 4-2-re legyőző Finnország lesz majd. Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyesúszás döntőjét szombaton a Mare-Nostrum versenysorozat harmadik záróállomásán Barcelonában. A szombati döntőkben érdekelt magyarok közül még Ábrahám Minnának sikerült érmes helyen végeznie. A nem főszámának tekinthető 50 méter hát fináléjában 28,49 másodperces eredménnyel a harmadik helyen csapott célba. A Münchenben zajló sportlövő világkupa verseny légpuska vegyes csapat versenyszámában a Dénes Eszter Péni István páros az 5. helyen végzett, míg a nagybányai Nagy Anna Pekler Zalán 2-s a 9. Dénesék mindössze 0,3 körrel maradtak le a 4-es döntőről. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnokunk a selejtezőből a 4. legjobb pontszámmal jutott a fináléba, a döntőben azonban tovább javított teljesítményén, és 13,6 ponttal a mezőny élén végzett. Kedves hallgatóink, ennyi fért a sportvilágba, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
14: Vendégünk a stúdióban Halm Roland, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
15: Én köszönöm szépen.
14: Tegnap véget ért a férfi bajnoki döntő, egy elég érdekes 5 meccses sorozaton vagyunk túl, ugye emlékeztetőül csak annyit, hogy legutóbb a Szolnok lett a bajnok, egy söpréssel 3-0-ra megnyerte a finálét, abban az évben egyébként a Falkó volt jó, nagyon jó az egész év folyamán, de a döntőben nem sikerült megismételniük azt a teljesítményt. Most azért fordult a kocka, mert ugye a Szolnok volt a pályaválasztó, aztán elég érdekes mérkőzések voltak. Hát menjünk egy picit végig ezen a dolgon, mielőtt a főszereplők is mondjuk megszólalnak majd itt adásban, mert az első meccsen a Szolnok tulajdonképpen az utolsó negyedben egy magabiztos győzelmet aratott, és hát azért a Tisza partján nem sok csapat szokott nyerni.
15: Igen, így van valóban. Én azt gondolom, hogy két kiváló csapat került a bajnoki döntőbe. Ugye mind a két csapat fantasztikusan szerepelt nemzetközi kupában, a Falkó a FIBA Eurocupban, a Szolnok a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nemzetközi porondon is kitett magáért ez a két csapat a magyar kosárlabdáért. És igen, hát ugye a Szolnok megnyerte a Magyar Kupát, ugye megnyerte az alapszakaszt, így pályaelőnyből kezdhette a bajnoki döntőt, és valóban az előzetes esélyletolgatások alapján mindenki úgy gondolta, hogy inkább ők a bajnoki döntő esélyesei, és az első mérkőzés az realizálta is ezt, tehát egy nagyon jó játékkal, szoros mérkőzésen egyébként, de egy színvonalas jó mérkőzésen az első meccset behúzták.
14: Igen, ott az utolsó negyedben sikerült jelentősen elhúzni a Szolnoknak, meg azt tegyük hozzá, hogy az alapszakaszban Szombathelyen is és Szolnokon is nyert a Szolnok, tehát addig nem sikerült a Szombathelynek meccset nyernie, aztán viszont hazai pályán az egy megint más forgatókönyv szerint zajlott a második döntő meccs.
15: Igen, igen, ott a Szombathely játszott nagyon jól, és hazai pályán ők is abszolválták a második mérkőzést, hozzáteszem. Nagyon mélyről indult a Szombathely, mert az idei évben elrontották a légiós választást. Nyilván nekik egy nagyon erős magjuk van Váradi Benedekkel, Perzolival és a Bognár Kristófékkal. De a légiós választást totál elrontották, tehát sok légióst kellett cserélniük, tehát mélyről indultak, és azért az, hogy egy olyan csapat, ahol 3-4 légióst kell egy szezon közbe kicserélni, az nagyon ritka, hogy így fel tud érni a végén a csúcsra, úgyhogy ebben a mentésben van idén nagyot alkotott a Falkó.
14: De azért mindkét csapat úgy jutott el a fináléba, hogy talán meglepetésre 3-0-al a Paks, illetve a Kaposvár ellen, a Falkója a Kaposvár ellen, ott nagyobb csatára nem számítottál?
15: Valamennyire igen, de egyrészt a Szolnok a Paks ellen az fantasztikusan jól felkészült, és mind a három párharcot dominálta, hozzátéve, hogy a Paks egy rendkívül fizikális csapat, hát úgy kisöpörte az Albát a negyed döntőbe, hogy gyakorlatilag azt se tudták, hogy hol vannak. A Kaposvárnál meg ott én azt gondolom, hogy sokszor pariba volt a Falkóval a Kaposvár, ez egy óriási meglepetés csapata volt az idei bajnokságnak, de pont előtte sérült meg a legjobb magyar játékosuk Filipovics Péter, és ott kellett Branislav Dzsunisnak így újra rendezni a sorokat, hiszen a legjobb játékos kiesésével egy teljesen más szisztéma, teljesen más játék volt, és igazából így nem volt esélyük bravúrt szerezni a Falkó ellen.
14: És akkor menjünk tovább, ugye az az ominózus mérkőzés, a harmadik találkozó volt a bajnoki sorozatban, döntő sorozatban, és akkor húzott egy nagyot a Falkó, mert hogy nyerni tudott a Tiszaparton, nem is akármilyen teljesítménnyel.
15: Igen, akkor egy nagyon meggyőző játékkal tudott nyerni a Falkó. Azt gondolom, hogy nyilván befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét az, hogy azon a meccsen sérült meg sajnálatos módon, hogy a Somogy Ádám súlyosan. Azért nyilván benne volt a fejekből, ott kicsit összezavarta a hazai csapatot, de semmit nem volna a Falkó érdemeiből. Nagyon jól játszott, és teljesen megérdemelten nyert a harmadik mérkőzésen Szolnokon.
14: Azért nem menjünk el emellett az eset mellette. Sok időt töltött ugye a kosárlabdapályán, hiszen 98-szoros válogatott vagy 4-szeres magyar bajnok. Te hogy értékelted azt a jelenetet? Amikor ugye jött Novakovics, triplára emelte föl Somogyi, és vállal eltalálta.
15: Hát egy nagyon szerencsétlen, nagyon rossz mozdulat volt, de megmondom őszintén, lehet, hogy az én naivitásom, de nem tudom feltételezni, hogy ez szándékos lett volna. Tényleg egy borzasztó rossz mozdulat volt, és nem is értettem én, hogy Novakovics mit akar ezzel a mozdulattal. De még egyszer mondom, én a szándékosságot nem feltételezem, de hát ugye a szegény Ádámnak több helyen eltört az óra, és ez ugye a végét jelentette a számára bajnoki döntőbe.
14: Igen, és itt akkor a negyedik mérkőzés, Somogyi Ádám nélkül Szombathelyen, mindenki ünneplésre készült, tele volt a Falkó csarnok, talán nem is volt az egész idényben ennyi néző, még a nemzetközi kupameccseken sem, de ott valami nagyon nem sikeredett, és hát Krajnszki pedig kiválóan pótolta Somogyit, meg az egész csapat nagyon felszívta magát.
15: Igen, hát ugye mindig szoktunk róla beszélgetni, hogy tehát egy csapatnál két opció van, hogyha a legjobb játékos, aki esik, bármilyen oknál fogva eltiltják, vagy megsérül, hogy a többi játékos felteszi a kezét, és azt mondja, hogy itt a kifogás, hát legjobbunk nincsen, vagy pedig összefognak, összeállnak, és összerántja a csapatot, és csak azért is meg akarja mutatni. Ez ugye a mentálisan erős csapatok jellemzője, és itt is azt láttuk, hogy a Szolnok mentálisan nagyon erős volt, és összefogtak, és egy hihetetlen jó védekezéssel, ami ilyen esetekben általában segíteni szokott, mert ugye támadásban, idegenben pláne sokkal nehezebb extrát nyújtani, egy fantasztikusan jó védekezéssel, egy jó csapatjátéka, és ahogy említetted, Kránszki Boris kiváló játékával, végül is visszahozták a párharcot, és tudtak nyerni Szombathelyen.
14: Azért az is egy jó jel volt, és látszott a csapategység, hogy ugye a fejpántjában játszott Somogyi Ádámnak Krajnszki a következő két mérkőzésen, miután megsérült. Ez is egy ilyen ritkaság, nem?
15: Abszolút, meg hát nyilván benn volt a meccs előtt az egész csapat Ádámnál a kórházba, az Ádám fejpántjával játszott a második számú irányító, a Krajnszki Boris, aki már többször bizonyította idén, hogyha elő kell lépni első számú vezérré, akkor meg tudja oldani ezt a feladatot, tehát nagyon jó versenyző, a legjobb pillanatokban nyújtja a legjobb teljesítményét, úgyhogy tényleg ez egy csemege volt ez a bajnoki döntő, mert azt gondolom, hogy az izgalmak mellett színvonalas is volt.
14: Van ilyen a te pályafutásodban, emlékszel erre, amikor a bajnoki döntőben mondjuk már ott lehetett volna az aranyérem, és valahogy semmi nem jött össze, mint ahogy a Falkónak azon a negyedik mérkőzésen?
15: Hát sajnos van. Sajnos van, de egyszer mi is jártunk úgy Fehérváron, hogy 2-0-ra vezettünk már a Szolnok ellen, és ugye a harmadik mérkőzés Szolnokon volt, ott ugye kikaptunk, és a negyedik mérkőzésen hazai pályán egy ilyen utolsó, még a Hanga Ádám itt játszott nálunk Fehérváron, és az ő betörésénél egy ilyen vitatott faltot nem fújtak le a végén, és talán, hogyha azt lefújják, akkor megvan a bajnoki aranyérem, és de azért mondom, hogy ott 2-0-ról fordított a Szolnok, tehát 3-2-re meg tudták nyerni a párharcot, de nagyon kicsi volt, az Albánál voltam akkor az Albának, hogy megnyerje.
14: Ugye akkor így pünköst hétfőn 2-2-re alakult a párharc állása, és akkor jött a mindent eldöntő 5. mérkőzés. Hát sokan azt mondták, hogy Szolnokon rövid időn belül kétszer, hogy nyerjen egy vendégcsapat, az szinte elképzelhetetlen. De hát alaposan rácáfolt a Falko erre a tézisre.
15: Igen, és abban én abszolút osztom a Konakó véleményét, hát nyilván a saját csapatáról el tudja mondani, hiszen minden nap feledsz, hogy a 3. és az 5. mérkőzésen játszott a legjobban a csapata az egész évben. Tehát az egész évben ő úgy gondolja, mint a csapat vezetőedző, hogy most játszottak a legjobban, és tényleg az volt, hogy a Falko fantasztikus volt az 5. meccsen, szerintem a Szolnok elfáradt, tehát hogy egy brutális bajnokok ligája mellett elé, és Magyar Kupát megnyerték, bajnokságban rengeteg mérkőzés, plusz ugye kulcsjátékos kiesett, tehát én azt láttam rajtuk, hogy itt az 5. meccsre elfáradtak, a Falko pedig kegyelmet nem ismerően egy fantasztikus extra dobó teljesítménnyel gyakorlatilag simán nyerte az 5.
14: Hát ha nagyon meccset. Akarták volna, akkor meg lett volna 120 pont is a meccsen, még Károly Andrea szakértőként mondta ugye nálunk a rádióban, hogy az első negyed után 30 pont, 32 volt akkor a Falkónak, hogy hát azért nem megy ez majd így minden negyedben, nem lesz 120 pont, és már ott szurkoltunk, hogy meg lesz-e vagy nem, mert elképesztően jól dobtak tényleg, és sokan, tehát 6-an dobtak azt hiszem 10 pont fölött.
15: Igen, hát ez egy ilyen nap volt, hogy mindenki betalált, tehát nem arról volt szó, hogy egy vagy két játékos extra hármasokat dob, hanem tényleg 4-5 játékos fantasztikus dobó teljesítménnyel rukkolt elő. Hát igen, ez kell. Tehát ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, egy nagyon-nagyon jó csapat otthonába, ráadásul idegenbe, ahhoz csak ilyen extra teljesítményekkel lehet győzni.
14: Mindjárt elemezzük tovább még a dolgokat, de most hallgassuk meg, hogy a díjátadás után hogyan vélekedett a Falko egyik alapvető, meghatározó embere, Per Zoltán.
16: Itt van velem Per Zoltán, hát most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
17: Nem tudom, ugye azt tudni kell, hogy ő, neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
16: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
17: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
16: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
17: Hát igazából próbáltunk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
16: Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
17: Mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulás kíván.
16: Ez a 7. bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
17: Főleg a tavaly után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna, nekem sem úgy ment, és hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
16: Rólad?
17: Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett. Köszönöm.
14: Per Zoltánt hallottuk, akik ugye 23 pontot dobott, most is szépen csendben, nem volt túl látványos a játéka, de nagyon apró 2 pontosokkal megint a mezőny legeredményesebb lett, és azért hallható volt abból, amit mondott, hogy most ez neki nagyon kellett, mert tavaly, tehát hallottuk ugye, hogy azt mondta, hogy bántották őt tulajdonképpen.
15: Igen, kemény szavak, de azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy egy vérprofi, tehát a Zoli az egy vérprofi játékos mind a magánéletben, mind a pályán, mind az edzéseken. Tehát egy ilyen vérprofi játékosnak is van lelke. Tehát, hogy milyen szinten bele lehet gázolni, és azt gondolom, hogy nyilván 2-5 erővel akart most a mostani döntőben bizonyítani, és tényleg fantasztikusan játszott, főleg az első 3 mérkőzésen, gyakorlatilag 20 pont fölötti átlaga volt, úgyhogy újra, meg hát egész évben is, de újra vezére volt a bajnoki döntőben a Falkónak.
14: Igen, hát a tavalyi finálét, hogy ilyen sima lett 3-0, sokan azzal indokolták, hogy akkor nagyon jól védekeztek Per Zoltánnal szemben, és messze nem tudta azt hozni, amit egyébként tud.
15: Igen, ez is lehet benne, de az is lehet, hogy tavaly is az Olin volt minden teher. Tehát most idézőjelben, mert ugye a csapat húzó játékosa, és van az úgy, hogy a bajnokság végére, amikor nemzetközi kupa meccseket kell játszani szerdán, hétvégén bajnokit, aztán még bejön a magyar kupa, aztán a playoff, tehát hogy elfárad a végére, mert minden meccsen 100%-ot kell teljesítenie, ha ő nem játszik jól, nagy valószínűséggel kikap a csapat. Nyilván ez egy hosszú éveken keresztül, hát hiszen előtte nyertek már bajnokságokat, azért ez egy komoly teher a játékoson, hogy mindig tudja, hogy ha ő nem dob 20 pontot, vagy 25 pontot, akkor valószínű kikap a csapat. De én azt gondolom, hogy inkább elfáradt a Zoli a tavaly döntőben. Most sokkal jobban bírta szerintem fizikailag, meg lelkileg is. Meg hát látszik, vagy hallható volt a nyilatkozatából, hogy nagyon szeretett volna bizonyítani.
14: Igen, és Zoliról még azért azt is mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, de mégsem tudják megállítani.
15: Hát igen, mert egy nagyon intelligens, jó játékos, tehát mindig kivár az utolsó pillanatokig, tehát a betörésnél is megvárja, míg általában a védő leesik, vagy úgy lépi ki, hogy beférjen a résekbe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, és ugyanakkor meg van egy ilyen fantasztikus első lépése, ami nagyon nagy, nagyon hosszú és gyors, tehát ugye rögtön az első lépésével meg tudja verni a védőt, ami ebben a sportágban óriási előny, ugye a robbanékonyság. Szóval egy nagyon-nagyon jó játékos, egy nagyon jó mentalitású játékos, és hát az egyik legjobb a magyar bajnokságban.
14: Azért beszéltünk már néhány játékosról, hogy kik vannak ott a Falkóban, de én azért megemlíteném itt Keller Ákos személyét. Nem tudom, te nem játszottál még vele, mert ő is olyan régen van már a pályán, hogy még játszottál volna vele akár?
15: Nem, játékosom volt az Albában.
14: Igen, és milyen benyomásaid vannak róla?
15: Hát Ákos egy hihetetlen munkabírású játékos, tehát ő fiatalon is mindig háromszor annyit dolgozott, mint a csapattársai, rengeteg külön munkával, hihetetlen fizikai adottságokkal, de azt nem a szél fújta össze, hanem rengeteget tett érte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye ez volt a 10. bajnoki címe, de minden egyes csapatában, ahol játszott, ott alapembernek számított, tehát alappillére volt azoknak a csapatoknak, úgyhogy ez egy egészen különleges szám, hogy 10-szeres bajnok.
14: Most hallgassuk meg, neki is volt feladata bőven még a döntő után is.
16: Keller Ákos van itt mellettem, hát gratulálok a bajnoki címhez, még extra feladatot is kaptál, mert mindig a te nyakadba ugrottak a játékosok, hogy le tudják vágni a hálót.
18: Igazából ez azért van, mert én vagyok a legerősebb a csapatban. Nekem ebből a szempontból, meg ugye pihentem az utolsó 5 percben kipontozottam, úgyhogy kellett egy kis plusz munka.
16: Persze, hát munka volt rengeteg a pályán, és nagyon magabiztosan nyertetek a mindent eldöntő 5. meccsen idegenben.
18: Igen, látszott, hogy a Szolnok nagyon elfáradt a végre, ugye ők sokkal kisebb rotációval játszottak, mindenki ugye 35 perceket játszott átlagban, és ez elkerülhetetlen volt egy ilyen hosszú 5 meccses szériában, hogy biztos volt, hogy el fognak fáradni. Ez most kijött az utolsó meccsre, hogy mindenki még volt egy kis plusz energiánk.
16: Majdnem 30 pontos volt a negyedenkénti átlagotok, de a 120 nem lett, meg gondolom ezt nagyon nem bánod, de minek köszönhető ez a jó dobó teljesítmény?
18: Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszottunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a Szolnoknak, ne tudjanak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezni se tudtak már.

0: Keller Ákost hallottuk tehát, aki ugye nyakába vette a játékos társakat. Hát azért Bognárt nem volt olyan könnyű, pedig ő is levágta ugye a második hálót, de hát nagyon élvezte a játékot, és amikor bedobott egy hárompontost, hát ugye ő játszott Szolnokon, nem nagyon kedveli a szolnoki közönség, nyilván azért, mert távozott tőlük, vagy megvan a maguk oka rá, és hát akkor kiszakadt belőle, és ott valami. Ez ilyenkor, ez így jön?
1: Igen, de hát amikor ott játszott, akkor meg nagyon szerették. Tehát igen. Ez a meghatározó játékosok sajátossága, hogy amikor abban a klubcsapatban játszanak, akkor rajonganak érte. Nyilván, ha eligazol valaki, akkor onnantól kezdve már nem akkora az öröm. De valóban, hát mondom, Ákos egy hihetetlen fizikai adottságú játékos, egyébként csupaszív. Ő az a típusú játékos, aki soha nem tolja magát előtérbe, tehát ha kell, akkor nyilván felvállal a pontokat, így hogy mondhat, három pontost is eldobja, feladják, vagy a tábla ellet egyegyezik, de ha vannak nála olyan játékosok, akiknek jobban megy, akkor azonnal hátra lép, és nem tolja magát, tehát arra akarok kiugodni, nem egy statisztika gyáros, nem tolja magát előtérbe mindenáron, úgyhogy nagyon jó csapatember, és nagyon fontos eleme minden egyes csapatnak a gépezetben. Nyilván már ő sem fiatal, tehát ő is már kifele megy, de hát ez a 10 bajnoki cím azért az mutatja, hogy nem ma kezdte ő se ezt a szakmát. De fontos eleme még mindig, ha látjuk a bajnokcsapatnak.
0: Persze mindig azokról beszélünk inkább, akik sok pontot dobnak, mert hogy az ember már csak ilyen minden sportágban, aki gólt rúg, gólt szerez, az a menő, úgymond, de hát azért a védekezésben is nagyon nagyot nyújtott például Keller Ákos is a bajnoki döntőben.
1: Abszolút, hát abban az időben is, amikor még nálunk játszott, meg más csapatokban is, mindig úgy igazolták az edzők, vagy a menedzsmentek, hogy a stabilitás legyen meg a palánk alatt. Tehát ő volt, aki a stabilitást adta, mind lepattanóban, mind védekezésben, mind agresszióban, mind gyorsaságban. Tehát az ő magasságához, közel 210 centihez hihetetlenül gyors, nagyon gyorsan visszaér pick and rollokból, kettő-kettőkből, mind leválásnál, mind védekezésbe. Úgyhogy abszolút ő mindig a stabilitást adta a csapatokba, és hát ez mai napig így van, úgyhogy...
0: Az egyik alappillér az lehetett talán, hogy rengeteg lepattanót szedett a Falko a szolnoki harmadik meccsen is, meg az ötödiken is.
1: Igen, de ebben igaza van az Ákosnak, tehát ez mutatja, hogy mennyire elfáradt a Szolnok. Tehát nyilván a negyedik meccsre ott összekapták magukat, összeállt a csapat, Somogyi Ádám sajnálatos sérülése miatt, de a fáradtság akkor is megmaradt. És az ötödik meccsre, tényleg, ahogy az Ákos mondta, nem tudtak már olyan intenzitással védekezni, nem volt meg az az agresszió, nem volt meg az a mindenhova kiérek védekezés, és a Falko meg ezt egy fantasztikus dobóformával még megfejelte, úgyhogy ezért alakult ki ez a nagy különbség.
0: Ha már dobóformát, Váradi Benedik is remek formában játszott mind a két szolnoki találkozón, a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ugye tegnap például 21 pontot szerzett és 5 triplát közte, most hallgassuk meg őt. Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
2: Ki? Igen, nagyon kemény szezon van mögöttünk, nyilván tele volt hullámhegyekkel és rengeteg feszültséggel.
0: A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatókönyv, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
2: Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem tudtuk, nem kezeltük jól, de itt ez az ötödik meccs, ez nagyon összeállt, nagyon rendben volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
0: Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
2: Ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falko évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint. Minden bajnoki cím különleges, minden bajnoki döntő különleges valami miatt, ez azért lesz emlékezetes.
0: Neked viszont itt idegenben kétszer is nagyon sült a kezed, nagyon mentek a triplák a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ennyire fekszik neked a szolnoki pálya?
2: Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, nyilván megtaláltak a társak. Tényleg ez egy csapatsiker, nem mondhatom azt, hogy nem. Hol jobb napunk van, hol kevésbé, de ezért játszunk csapatsportot, mert ilyenkor jön ki az, hogy mennyivel

0: Mennyire fontos a csapat?
1: Váradi Benedeket hallottuk, és hát én azért nagyon örülök neki, hogy akár a Falco együttesében is több olyan teljesítményt láthattunk magyar játékosoktól, ezt hangsúlyoznám, hogy magyar játékosoktól, akik meghatározók voltak.
2: Igen, ez abszolút pozitív. Egyébként a Szolnoknál is, ugye Somogyi Ádámot is ideveszem, hogy abszolút meghatározó játékosok, abszolút eredménycsináló játékosok és domináns játékosok a magyar játékosok. Ez mindenféleképpen örömteli és mindenféleképpen jó irány, hogy egy bajnoki döntőbe is a magyar játékosok tudnak dominálni és vezérszerepet játszani.
1: Térjünk vissza ugye arra, hogy beszélt itt már Váradi Benedek, beszélt Per Zoltán, Keller Ákos, és ha már Keller Ákos, akkor itt a center posztról egy kicsit ejtsünk szót, mert ugye Skins kiváló mutatókkal érkezett például be ide a döntőbe, de hát amit a döntőben nyújtott, az messze-messze elmaradt attól, amit mondjuk az ember várna egy légióstól, de Barnes sem tudott annyit hozzátenni, mint mondjuk a másik oldalon a falkósok.
2: Igen, hát ennek több oka is lehet. Egyébként szerintem nagyon kiváló játékos Skins is és Barnes is. De egyrészt ugye a Falco nagyon jól felkészült belőlük, tehát főleg ugye a Somogyi és Krinyánszki 2-2-i ellen nagyon jól megtalálták a megoldást, hogy a leválásokból nem maradhassanak üresen a centerek. Másrészt náluk is azt éreztem egyébként, amit beszéltünk az előbb a szolnoki játékosoknál, hogy valahogy elfáradtak erre a döntőre, tehát nyilván ők is húzták végig a csapatot. Nem láttam bennük azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, azt a fineszességet, ami egész szezonban jellemezte őket. Valahogy úgy éreztem végig, hogy nem találják a helyüket. Amikor például Barnes is megvillant egy 4-5 percre, akkor rögtön tudott a Szolnok nyerni Szombathelyen. Tehát ott dobott hirtelen 9 pontot egymás után. És
1: vagy 3-ast is, ugye?
2: Igen, és rögtön megváltozott a játékképe. Tehát valóban ott velük szemben van egy kis hiányérzet, de két kiváló játékosról van szó, de nagyon jó felkészült belőlük a Falco, úgyhogy ebből a szempontból meg őket illeti nagy dicséret.
1: Ugye említetted, hogy több légióst is kellett cserélnie a Falco gárdájának, hát érkezett idény közben Peterson. Na mi a te vélemény az ő dobó stílusáról, mert Károly Andival sokszor jót mosolyodtunk rá, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott.
2: Hát igen, van egy furcsa a stílusa. Igazság szerint én azt néztem, illetve a negyedik meccsen tűnt ez fel nagyon, hogy mikor fogják a csapatok jobban feladni. Mert azért szerintem a negyedik meccsen döntő faktor volt, hogy az ő védői, miután sokat is játszott, már alapvető helyzetben nem játszik olyan sokat, mert ugye Perzoli és Váradi Benedek elviszi ezt a posztot, de pont a negyedik meccsen ugye Váradi Benedek nagyon hamar falt problémába került, és Petersonnak szerintem jóval többet kellett játszani, mint amit szántak neki, vagy ami neki volt kiosztva, és nagyon behúzódtak róla a Szolnok játékosai, majdnem mindegy, hogy kifogtat, tehát láthatóan edzői utasítás volt, hogy kicsit lépjenek róla hátrébb, mert a betörései azért életveszélyesek, de kintről nem olyan veszélyes, plusz hogyha esetleg bedob mégiscsak 2-3-at vagy 1-2-t távolról, akkor majd kimennek rá, de mindenféleképpen első körbe feladták, és ezzel gyakorlatilag egy olyan betömörülő, besegítő védelmet tudtak a szombathelyi meccsen alkalmazni, hogy nem volt teren, nem volt spacing, nem volt lehetősége a Falkónak a kreatív támadásokra.
1: Az biztos, hogy harcol a labdáért, egyébként sok lepattanót szed viszonylag, ahhoz képest, hogy nem olyan magas.
2: Játékos, igen. Abszolút.
1: És érdekesség, ugye Perzoli is kiemelte, hogy sérült volt a bokája, ugye láttuk, hogy meg is sérült valóban Szombathelyen, és úgy jött vissza a pályára, most ki is ment meccs közben is ápoltatni magát az öltözőbe, és hát én azt figyeltem meg éppen, és ezek mindig árulkodó jelek, hogy Konakov mester őt ölelgette hosszú percekig, és magyarázott a fülébe, és a többiek is ugye nekiadták, hogy levághassa azt a hálót, pedig hát ez nagyon nagy dolog.
2: Igen, hát valószínűleg egy jó csapatember, egy jó szellemű játékos, csak nagyon veszélyes Magyarországra olyan légióst igazolni, akinek nincs kinti jó dobókészsége. Ugyanis az edzők az nagyon hamar kiszúrják, és ugye, hogyha hátrébb rendelik tőlük a védőtávolságot, tehát nem egy normál védőtávolságot tartanak a védők, hanem mondjuk egy 2-2,5 méterrel lelépnek róla, hiába gyors az a játékos, hiába jól egyegyezik, hiába fantasztikusan indul, nem tud egyszerűen hosszú távon megélni, még a magyar bajnokságban sem, mert ugye a kinti dobás az nem tudja ezt kompenzálni. Kinti dobás hiánya nem tudja ezt kompenzálni.
1: Valahogy úgy tartja a kezét, mintha a saját dobását blokkolná, ezt fejtettük meg így az
2: hát
1: Andival.
2: Hát furcsa mindenféleképpen. Láttam már én is tőle, főleg a Magyar Kupa döntőn, amikor sikeresek voltak a távoli dobásai, de azért valljuk be, nem ez volt többségében.
1: Nézzük a másik oldalon a hárompontos dobókat. Ugye Pallai az, aki képes ezekre a dolgokra, vagy Rudner. Nekik is volt a jobb meccseik, de azért egy átlagos jó teljesítményt kintről nem tudtak nyújtani. Most Somogyi nélkül, vagy Somogyival együtt sem?
2: Hát igen, de például Pallai, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, abszolút meghatározó játékosa a Szolnoknak. Tavaly döntőben ugye a Somogyi, Pallai, Lukács Norbi hármas, az gyakorlatilag tényleg, hogy a Keller Ákos is mondta, ledarálta a Falkót, úgyhogy egy nagyon jó játékos, de nagyon sokáig volt sérült az idei szezonban, és azért látszik, hogy nincs még meg az a meccs szám benne, nincs még az a forma, mint a sérülés előtt. Voltak nagyon jó meccsei, szerintem volt, amikor nagyon jól játszott, de azért a sérülés után még azért idő kell még teljesen 100%-ra visszaépíti magát.
1: Te ugye voltál a vonal mellett is sok mérkőzésen. Andi úgy fogalmazta meg, hogy úgy érezte, hogy Konakov mester a meccshez többet tud hozzátenni, mint Bosznics.
2: Szerintem mind a két edző sokat tett hozzá. Én azt gondolom, hogy két jól felkészített csapat volt, és főleg, amit beszélgettünk már ugye a tévéadásban is, hogy az edzők tudtak reagálni. Mérkőzésen belül is váltani. Tehát egy szituáció, az előbb is beszéltünk róla, hogy egy játékosra mikor kell visszalépni, vagy védekezést váltani, vagy akinek jobban megy. Tehát, hogy más taktikát kitalálni egyik mérkőzésre a másikra. Hogy én azt gondolom, hogy mind a két edző sokat hozzátett. Most viszont valóban egy ilyen öt meccses szériában, főleg, hogy az ugye a legjobb játékos kiesett a Szolnokból, több játékosa volt a Falkónak, jobban tudott rotálni, sokkal frissebb volt, sokkal jobban játszott az ötödik meccsen. Bárki nyerhette volna ezt a bajnoki döntőt, most a nagyobb rotáció döntött a Falkó javára, de én azt gondolom, hogy mind a két edző felkészült edző, és tényleg az külön tetszett nekünk, amikor beszélgettünk róla a tévében és a szakmai elemzésekben, hogy azonnal tudnak reagálni bizonyos szituációkra.
1: Itt a sorozatban azért volt mindig egy-egy meglepetés ember, aki többet nyújtott, mint amit talán vártak, hiszen volt Novakovicsnak is egy nagyon jó meccse például Szolnokon, vagy volt, amikor Vojcsik, aki nem jutott azért végig olyan jó teljesítmény, de például 3-3-as dobott azon az első szolnoki meccsen, tehát mindig kellenek ezek a meglepetés emberek?
2: Hát kell, hogy néha segítsenek a húzóknak, persze. De Vujčiknak ugye az első három meccse nagyon jó volt. Pont néztük valamelyik statisztikáját, hogy akkor nyert azon a meccsen a Szolnok, hogy 11 percet játszott összesen, 13 pontot dobott, és 18-as teljesítményindexel. Tehát azért bajnoki döntőben az egy kiemelkedő szám. Tehát ő, ami lehetőséget kapott, például az első három meccsen, azt maximálisan kihasználta és hozzátette. A végére már ő is elfáradt, és nem tudott hozzátenni, de nyilván kellett. Darthardnak is voltak fantasztikus meccsei.
1: Na hát ő egy különleges figura.
2: Igen, igen. Hát ez egy abszolút egy ilyen ideg nélküli shooter, bár ha esik, ha fújja, dobja. Aztán nyilván jó napja van, akkor megállíthatatlan, ha nem, akkor meg fogja a fejét az edző, de hát ilyen is van egy csapatban, ezért szép az edzői munka, mert így a mozaikokat össze kell rakni szépen a puzzle-on.
1: Azért próbáltam megszólítani a Csomogyi Ádámot is, hát ott ült a padon ugye, mezben, készülve esetleg arra, hogy majd átvegye az aranyérmet, nagyon csalódott volt ő is, a csapat is, mégis nem kívánt nyilatkozni, úgy elsomfordált mindig a közelemből, de azt láthattuk, hogy a szolnoki publikum úgy ünnepelte a csapatát, mintha bajnoki címet nyert volna.
2: Igen, ez abszolút pozitív volt, és nagyon érdekes képeket lehetett látni a meccs végén. Hát voltam én is párszor úgy, hogy a szolnoki csarnokban hálóvágás volt, ezért nem volt ennyire barátságos a közönség, de azt gondolom, hogy ott a Falkó játékos, amikor vágták le a hálót és ünnepelt őket a közönség, közben a szolnoki drukkerek nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan ünnepelték a saját csapatukat egy elveszített bajnoki döntő után, ahol nyilván mindenki csalódott, és ment körbe a csapat, és mindenki lepacsizott, mert értékelték azt a fantasztikus évet, ami a szolnoki szezonok mögött is van, ugye különösen a Bajnokok Ligája meneteléssel, illetve a Magyar Kupa győzelemmel, úgyhogy ez egy nagyon sportszerű, nagyon klassz képek voltak, hogy csak nyilván csak az egyik nyerhet, de mind a két csapat ünnepelt, vagy mind a két szurkolótábor ünnepelt a csapatát.
1: Persze, hát nyilván a szurkolók jobban szerették volna, hogyha a Szolnok hazai pályán játszhatja a meccseit, nem kell mondjuk Miskolcra elmenni, mert akkor az az atmoszféra, mert ott is most is lógtak tényleg még a Csilláron is ennyi ember, hogy bekerült, olyan meleg volt, hogy levegő nem volt, jött egy nagy eső, pára volt, csúszkáltak a játékosok, tehát úgy minden adott volt ehhez. De most hallgassuk meg, hogy a Szolnokból azért hogyan értékelt a két utolsó mérkőzésen a szolnoki csapat húzó embere, ami kényszerűségből, hogy a Somogyi Ádámot is kellett helyettesítenie, Krajnszky Borisz követ.
0: Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
3: Először szeretnék gratulálni. A Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jól dobtak, tényleg nem tudom, mi a tripla százalékok, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóinknak. Hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide.
0: Legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvette Somogyi Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
3: Szerintem tényleg mindenki ebben a pillanatban, amire képes volt, beletett, ebben nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
1: Borisz Krajnszkyt hallottuk, tehát aki majd a magyar válogatott rendelkezésére is tud állni, és ha ilyen teljesítményt nyújt, az nyilván előnyös lesz számunkra.
2: Abszolút, hát egy nagyon jó játékos, hihetetlen fejlődésre ment keresztül az elmúlt két évben. És még egyszer mondom, amiről előbb is beszéltünk, hogy győztes mentalitású játékos, tehát a legnehezebb pillanatokban, amikor egyedül marad, amikor élet-halál meccs van, tehát ugye ez AEK Athén ellen Bajnokok Ligájába tovább kellett jutni Somogyi Ádám nélkül, akkor legjobbat nyújtotta. Most, amikor ugye olyan meccs volt, hogy vagy kikapnak, vagy visszajön a párharc a bajnoki döntőbe, szintén Somogyi Ádám nélkül a legjobbját nyújtotta. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívum, csak az igazán nagy játékosok sajátossága, és reméljük tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokat fog segíteni a magyar válogatottnak is.
1: És mi lesz a magyar válogatott sorsa? Ugye itt júliusban még fontos csata vár a miénkre.
2: Hát én engem nagyon sokszor kérdeztek még egy-két évvel ezelőtt, hogy úristen, most kimegy egy nagy generáció, sokan visszavonulnak Keller Ákostól. Elkezdő, ugye láttuk Ellingsfeld Jánosig, Ferenc Csabiig, most ugye Vojvoda Dávid is. Mi lesz a magyar válogatott? És akkor is mondom, nem kell félteni, mert szerintem van olyan játékos anyag a fiataloknál, akik igenis komoly eredményeket tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy nem kell kis hitűnek lenni, tehát a férfi válogatottnál is meg kell célozni a világbajnokságot. Most ebből a körből én nagyon bízom, hogy tovább tud menni a csapat. Utána lesz még egy kör, de én az egész menetelést nem tartom egy Mission Impossible-nek, hogy a női válogatott utána a férfi kosárlabda válogatott is ott legyen a világbajnoksága.
1: Csak egy kis aproska megjegyzés, hogy azért a Falkó közönség alaposan megünnepelte a tegnapi győzelmet, mert jó két órával a mérkőzés után még a Ceglédi benzinkútnál találkoztam velük, úgyhogy sikerült nekik mintegy 30 kilométert megtenniük, és volt rendőri készültség, de nagyon jól érzték magukat. Tehát ez Szolnoktól Szombathelyig hosszú az út, voltál te is ilyen hosszú úton.
2: Abszolút, meg győztes bajnoki döntő után is, úgyhogy ez teljesen normális, azt gondolom.
1: Hát köszönöm szépen, én azt gondolom, nem tudom, te egyet értesz-e vele, hogy azért ez az öt meccses sorozat, meg a mérkőzések színvonala, ez egy nagy ajándék volt a kosárlabda szurkolóknak.
2: Igen, én azt gondolom, hogy egy jó propagandája volt a sportágnak, aki csak kevésszer nézi, vagy nem annyira követi a kosárlabdát, és a bajnoki döntőn oda kapcsolt. Biztos, hogy élvezte, mert nagyon jó meccsek voltak, izgalmas meccsek voltak, színvonalas bajnoki döntő volt, úgyhogy köszönni lehet ennek a két csapatnak, hogy egy ilyen jó öt meccses szériát láthattunk.
1: Szerinted jövőre az erőviszonyok azok megmaradnak hasonlóak, mint az idén voltak?
2: Nagyon nehéz most megjósolni, mert ahogy látom, elég nagy átrendeződés lesz, tehát sok csapattól nagy mozgás indult be, úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, nyilván az alapcsapatok azok szerintem jövőre is meglesznek, gondolok mit a Szolnok, Falkó, Paks, ezek a top 4-5 csapatra, de hogy melyik lesz a legerősebb, ezt szerintem jelen pillanatban még nem lehet megmondani.
1: Annak köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hat.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szemületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk a stúdióban Halm Roland. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én köszönöm szépen.
2: Tegnap véget ért a férfi bajnoki döntő. Egy elég érdekes ötmeccses sorozaton vagyunk túl, ugye emlékeztetőül csak annyit, hogy legutóbb a Szolnok lett a bajnok, egy söpréssel 3-0-ra megnyerte a finálét. Abban az évben egyébként a Falkó volt jó, nagyon jó az egész év folyamán, de a döntőben nem sikerült megismételniük azt a teljesítményt. Most azért fordult a kocka, mert ugye a Szolnok volt a pályaválasztó, aztán elég érdekes mérkőzések voltak. Hát menjünk egy picit végig ezen a dolgon, mielőtt a főszereplők is mondjuk megszólalnának majd itt adásban. Mert az első meccsen a Szolnok tulajdonképpen az utolsó negyedben egy magabiztos győzelmet aratott, és hát azért a Tisza partján nem sok csapat szokott nyerni.
3: Igen, így van valóban. Én azt gondolom, hogy két kiváló csapat került a bajnoki döntőbe. Ugye mind a két csapat fantasztikusan szerepelt nemzetközi kupában, a Falkó a FIBA Eurocupban, a Szolnok a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nemzetközi porondon is kitett magáért ez a két csapat a magyar kosárlabdáért. És igen, hát ugye a Szolnok megnyerte a Magyar Kupát, ugye megnyerte az alapszakaszt, így pályaelőnyből kezdte a bajnoki döntőt, és valóban az előzetes esélyletolgatások alapján mindenki úgy gondolta, hogy inkább ők a bajnoki döntő esélyesei, és az első mérkőzés ez realizálta is ezt, tehát egy nagyon jó játékkal, szoros mérkőzésen egyébként, de egy színvonalas jó mérkőzésen az első meccset behúzták.
2: Igen, ott az utolsó negyedben sikerült jelentősen elhúzni a Szolnoknak, meg azt tegyük hozzá, hogy az alapszakaszban Szombathelyen is, és Szolnokon is nyert a Szolnok, tehát addig nem sikerült a Szombathelynek meccset nyernie, aztán viszont hazai pályán az egy megint más forgatókönyv szerint zajlott a második döntő meccs.
3: Igen, igen, ott a Szombathely játszott nagyon jól, és hazai pályán ők is abszolválták a második mérkőzést. Hozzáteszem, nagyon mélyről indult a Szombathely, mert az idei évben elrontották a légiós választást. Nyilván nekik egy nagyon erős magjuk van Váradi Benedekkel, Perzolival és a Bognár Kristófékkal. De a légiós választást totál elrontották, tehát sok légióst kellett cserélniük, tehát mélyről indultak, és azért az, hogy egy olyan csapat, ahol 3-4 légióst kell egy szezon közben kicserélni, az nagyon ritka, hogy így fel tud érni a végén a csúcsra, úgyhogy ebben a mentésben van idén nagyot alkotott a Falkó.
2: De azért mindkét csapat úgy jutott el a fináléba, hogy talán meglepetésre 3-0-al a Paks, illetve a Kaposvár ellen, a Falkó ugye a Kaposvár ellen, ott nagyobb csatára nem számítottál?
3: Valamennyire igen, de egyrészt a Szolnok a Paks ellen az fantasztikusan jól felkészült, és mind a három párharcot dominálta, hozzátéve, hogy a Paks egy rendkívül fizikális csapat, hát úgy kisöpörte az Albát a negyed döntőbe, hogy gyakorlatilag azt se tudták, hogy hol vannak. A Kaposvárnál meg ott én azt gondolom, hogy sokszor pariba volt a Falkóval a Kaposvár, ez egy óriási meglepetés csapata volt az idei bajnokságnak, de pont előtte sérült meg a legjobb magyar játékosuk Filipović Péter, és ott kellett Branislav Dzunicnak így újra rendezni a sorokat, hiszen a legjobb játékos kiesésével egy teljesen más szisztéma, teljesen más játék volt, és igazából így nem volt esélyük bravúrt szerezni a Falkó ellen.
2: És akkor menjünk tovább, ugye az az ominózus mérkőzés, a harmadik találkozó volt a bajnoki sorozatban, döntő sorozatban, és akkor húzott egy nagyot a Falkó, mert hogy nyerni tudott a Tiszaparton, nem is akármilyen teljesítménnyel.
3: Igen, igen, akkor egy nagyon meggyőző játékkal tudott nyerni a Falkó. Azt gondolom, hogy nyilván befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét az, hogy azon a meccsen sérült meg sajnálatos módon, hogy a Somogyi Ádám súlyosan. Azért nyilván benne volt a fejekből, ott kicsit összezavarta a hazai csapatot, de semmit nem volna a Falkó érdemeiből, nagyon jól játszott, és teljesen megérdemelten nyert a harmadik mérkőzésen Szolnokon.
2: Azért nem menjünk el emellett az eset mellette, sok időt töltöttél ugye a kosárlabdapályán, hiszen 98-szoros válogatott vagy 4-szeres magyar bajnok. Te hogy értékelted azt a jelenetet, amikor ugye jött Novakovics, triplára emelte föl Somogyi, és vállal eltalálta
3: Hát egy nagyon szerencsétlen, nagyon rossz mozdulat volt, de megmondom őszintén, lehet, hogy az én naivitásom, de nem tudom feltételezni, hogy ez szándékos lett volna. Tényleg egy borzasztó rossz mozdulat volt, és nem is értettem én, hogy Novakovics mit akar ezzel a mozdulattal. De még egyszer mondom, én a szándékosságot nem feltételezem, de hát ugye szegény Ádámnak több helyen eltört az óra, és ez ugye a végét jelentette le számára bajnoki döntővel.
2: Igen, és itt akkor a negyedik mérkőzés, Somogyi Ádám nélkül Szombathelyen, mindenki ünneplésre készült, tele volt a Falkó csarnok, talán nem is volt az egész idényben ennyi néző, még a nemzetközi kupameccseken sem, de ott valami nagyon nem sikeredett, és hát Krajnszki pedig kiválóan pótolta Somogyit, meg az egész csapat nagyon felszívta magát.
3: Igen, hát ugye mindig szoktunk róla beszélgetni, hogy tehát egy csapatnál két opció van, hogyha a legjobb játékosa kiesik, bármilyen oknál fogva eltiltják, vagy megsérül, hogy a többi játékos felteszi a kezét, és azt mondja, hogy itt a kifogás, hát legjobbunk nincsen, vagy pedig összefognak, összeállnak, és összerántja a csapatot, és csak azért is meg akarja mutatni. Ez ugye a mentálisan erős csapatok jellemzője, és itt is azt láttuk, hogy a Szolnok mentálisan nagyon erős volt, és összefogtak, és egy hihetetlen jó védekezéssel, ami ilyen esetekben általában segíteni szokott, mert ugye támadásban, idegenben pláne sokkal nehezebb extrát nyújtani. Egy fantasztikusan jó védekezéssel, egy jó csapatjátéka, és ahogy említetted, Kránszki Boris kiváló játékával, végül is visszahozták a párharcot, és tudtak nyerni Szombathelyen.
2: Azért az is egy jó jel volt, és látszódott a csapategység, hogy ugye a fejpántjában játszott Somogyi Ádámnak Krajnszki a következő két mérkőzésen, miután megsérült. Ez is egy ilyen ritkaság, nem?
3: Abszolút, meg hát nyilván benn volt a meccs előtt az egész csapat Ádámnál a kórházba, az Ádám fejpántjával játszott a második számú irányító, a Krajnszki Boris, aki már többször bizonyította idén, hogyha elő kell lépni első számú vezérré, akkor meg tudja oldani ezt a feladatot, tehát nagyon jó versenyző, a legjobb pillanatokban nyújtja a legjobb teljesítményét, úgyhogy tényleg ez egy csemege volt ez a bajnoki döntő, mert azt gondolom, hogy az izgalmak mellett színvonalas is volt.
2: Van ilyen a te pályafutásodban, emlékszel ilyenre, amikor a bajnoki döntőben mondjuk már ott lehetett volna az aranyérem, és valahogy semmi nem jött össze, mint ahogy a Falkónak azon a negyedik mérkőzésen?
3: Hát sajnos van. Sajnos van. Egyszer mi is jártunk úgy Fehérváron, hogy 2-0-ra vezettünk már a Szolnok ellen, és ugye a harmadik mérkőzés Szolnokon volt, ott ugye kikaptunk, és a negyedik mérkőzésen hazai pályán egy ilyen utolsó, még a Hanga Ádám itt játszott nálunk Fehérváron, és az ő betörésénél egy ilyen vitatott faltot nem fújtak le a végén, és talán, hogyha azt lefújják, akkor megvan a bajnoki aranyérem, és de azért mondom, hogy ott 2-0-ról fordított a Szolnok, tehát 3-2-re meg tudták nyerni a párharcot, de nagyon kicsi múlt, az Albánál voltam akkor az Albának, hogy megnyerje.
2: Ugye akkor így pünköst hétfőn 2-2-re alakult a párharc állása, és akkor jött a mindent eldöntő ötödik mérkőzés. Hát sokan azt mondták, hogy Szolnokon rövid időn belül kétszer, hogy nyerjen egy vendégcsapat, az szinte elképzelhetetlen. De hát alaposan rácáfolt a Falko erre a tézisre.
3: Igen, és abban én abszolút osztam a Konakon véleményét, hát nyilván ő a saját csapatáról el tudja mondani, hiszen minden nap vele edz, hogy a harmadik és az ötödik mérkőzésen játszott a legjobban a csapata az egész évben. Tehát az egész évben ő úgy gondolja, mint a csapat vezetőedzője, hogy most játszottak a legjobban, és tényleg az volt, hogy a Falkó fantasztikus volt az ötödik meccsen, szerintem a Szolnok elfáradt, tehát ugye egy brutális bajnokok ligája mellettelés, magyar kupát megnyerték, bajnokságban rengeteg mérkőzés, plusz ugye kulcsjátékos kiesett, tehát én azt láttam rajtuk, hogy itt az ötödik meccsre elfáradtak, a Falkó pedig kegyelmet nem ismerően egy fantasztikus extra dobó teljesítménnyel gyakorlatilag simán nyerte az ötödik.
2: Hát ha nagyon meccset akarták volna, akkor meg lett volna 120 pont is a meccsen. Még Károly Andrea szakértőként mondta ugye nálunk a rádióban, hogy az első negyed után 30 pont, 32 volt akkor a Falkónak, hogy hát azért nem megy ez majd így minden negyedben, nem lesz 120 pont, és már ott szurkoltunk, hogy meg lesz-e vagy nem, mert elképesztően jól dobtak tényleg, és sokan, tehát hatan dobtak azt hiszem 10 pont fölött.
3: Igen, hát ez egy ilyen nap volt, hogy mindenki betalált, tehát nem arról volt, hogy egy vagy két játékos extra hármasokat dob, hanem tényleg 4-5 játékos fantasztikus dobó teljesítménnyel rukkolt elő. Hát igen, ez kell. Tehát ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, egy nagyon-nagyon jó csapat otthonába, ráadásul idegenbe, ahhoz csak ilyen extra teljesítményekkel lehet győzni.
2: Mindjárt elemezzük tovább még a dolgokat, de most hallgassuk meg, hogy a díjátadás után hogyan vélekedett a Falkó egyik alapvető, meghatározó embere, Per Zoltán.
4: Itt van velem Per Zoltán, hát most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
5: Nem tudom, hogy ezt tudni kell, hogy ő neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
4: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
5: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
4: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
5: Igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
4: Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
5: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
4: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
5: Főleg a tavaly után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna, nekem sem úgy ment, és hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
4: Rólad?
5: Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett. Köszönöm.
2: Per Zoltánt hallottuk, aki ugye 23 pontot dobott, most is szépen csendben, nem volt túl látványos a játéka, de nagyon apró 2 pontosokkal megint a mezőny legeredményesebb lett, és azért hallható volt abban, amit mondott, hogy most ez neki nagyon kellett, mert tavaly, hát hallottuk ugye, hogy azt mondta, hogy bántották őt tulajdonképpen.
3: Igen, kemény szavak, de azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy egy vérprofi, tehát a Zoli az egy vérprofi játékos mind a magánéletben, mind a pályán, mind az edzéseken. Tehát egy ilyen vérprofi játékosnak is van lelke. Tehát, hogy milyen szinten bele lehet gázolni, és azt gondolom, hogy nyilván 2-5 erővel akart most a mostani döntőben bizonyítani, és tényleg fantasztikusan játszott, főleg az első 3 mérkőzésen, gyakorlatilag 20 pont fölötti átlaga volt, úgyhogy újra, meg hát egész évben is, de újra vezére volt a bajnoki döntőben a Falkónak.
2: Igen, hát a tavalyi finálét, hogy ilyen sima lett 3-0, sokan azzal indokolták, hogy akkor nagyon jól védekeztek Per Zoltánnal szemben, és messze nem tudta azt hozni, amit egyébként tud.
3: Igen, ez is lehet benne, de az is lehet, hogy tavaly is az Olin volt minden teher. Tehát most idézőjelben, mert ugye a csapat húzójátékosa, és van az úgy, hogy a bajnokság végére, amikor nemzetközi kupa meccseket kell játszani szerdán, hétvégén bajnokit, aztán még bejön a magyar kupa, aztán a playoff, tehát hogy elfárad a végére, mert minden meccsen 100%-ot kell teljesítenie, ha ő nem játszik jól, nagy valószínűséggel kikap a csapat. Nyilván ez egy hosszú éveken keresztül, hát hiszen előtte nyertek már bajnokságokat, azért ez egy komoly teher a játékoson, hogy mindig tudja, hogy ha ő nem dob 20 pontot, vagy 25 pontot, akkor valószínű kikap a csapat. De én azt gondolom, hogy inkább elfáradt a Zoli a tavalyi döntőben. Most sokkal jobban bírta szerintem fizikailag, meg lelkileg is. Meg hát látszik, vagy hallható volt a nyilatkozatából, hogy nagyon szeretett volna bizonyítani.
2: Igen, és Zoliról még azért azt is mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, de mégsem tudják megállítani.
3: Hát igen, mert egy nagyon intelligens, jó játékos, tehát mindig kivár az utolsó pillanatokig, tehát a betörésnél is megvárja, míg általában a védő leesik, vagy úgy lépik ki, hogy beférjen a résekbe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, és ugyanakkor meg van egy olyan fantasztikus első lépése, ami nagyon nagy, nagyon hosszú és gyors. Tehát ugye rögtön az első lépésével meg tudja verni a védőt, ami ebben a sportágban óriási előny, ez ugye a robbanékonyság. Szóval egy nagyon-nagyon jó játékos, egy nagyon jó mentalitású játékos, és hát az egyik legjobb a magyar bajnokságban.
2: Azért beszéltünk már néhány játékosról, hogy kik vannak ott a falkóban, de én azért megemlíteném itt Keller Ákos személyét. Nem tudom, te nem játszottál még vele, mert ő is olyan régen van már a pályán, hogy még játszottál volna vele akár.
3: Nem, játékosom volt az Albában.
2: Igen, és milyen benyomásaid vannak róla?
3: Hát Ákos egy hihetetlen munkabírású játékos, tehát ő fiatalon is mindig háromszor annyit dolgozott, mint a csapattársai, rengeteg külön munkával.

0: erősebb a csapatban. Nekem van ebből a szempontból, meg ugye pihentem az utolsó 5 percben, kipontozottam, úgyhogy kellett egy kis plusz munka.
1: Persze, hát munka volt rengeteg a pályán, és nagyon magabiztosan nyertetek a mindent eldöntő 5. meccsen idegenben.
0: Igen, látszott, hogy a Szolnok nagyon elfáradt a végre, ugye ők sokkal kisebb rotációval játszottak, mindenki ugye 35 perceket játszott átlagban. És ez elkerülhetetlen volt egy ilyen hosszú 5 meccses szériában, hogy biztos volt, hogy el fognak fáradni. Ez most kijött az utolsó meccsre, hogy mindenki még volt egy kis plusz energiánk.
1: Majdnem 30 pontos volt a negyedenkénti átlagotok, de a 120 nem lett, meg gondolom ezt nagyon nem bánod, de minek köszönhető ez a jó dobó teljesítmény?
0: Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszhatunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a Szolnoknak, hogy ne tudnak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezésre tudtak már, mi bedobtuk az üres hármasokat, és ez miatt nem tudtak visszajönni a meccsbe.
1: Visszavágtatok a tavalyi fináléért, és egy 5 meccses csata volt, ez most nagyon értékes győzelem.
0: Nyilván nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk nyerni most ezt a bajnokságot. A tavalyi szezont ugye végdomináltuk, és a döntőre elfáradtunk teljesen, és egy olyan Szolnok jött ki ellenünk, aki úgymond ellentmondást nem tűrően ledarált minket 3 meccs alatt. Egyértelműen látszott a csapata, hogy vágyunk a bosszúra, és hogy újra győzni akarunk.
1: Hogyan tovább? Most nagy ünneplés lesz?
0: Hát most levágtuk a hálókat, megyünk a közönséghez, aztán remélhetőleg előbb-utóbb szerzek egy sört, elkezdem a hidratálást.
2: Keller Ákost hallottuk tehát, aki ugye a nyakába vette a játékos társakat. Hát azért Bognárt nem volt olyan könnyű, pedig ő is levágta ugye a második hálót, de hát nagyon élvezte a játékot, és amikor bedobott egy 3 pontost, hát ugye ő játszott Szolnokon, nem nagyon kedveli a szolnoki közönség, nyilván azért, mert távozott tőlük, vagy megvan a maguk okará, és hát akkor kiszakadt belőle, és ott valami. Ez ilyenkor, ez így jön?
3: Igen, de hát amikor ott játszott, akkor meg nagyon szerették. Tehát igen. Ez a meghatározó játékosok sajátossága, hogy amikor abban a klubcsapatban játszanak, akkor rajonganak érte. Nyilván, ha eligazol valaki, akkor onnantól kezdve már nem akkora az öröm. De valóban, hát mondom, Ákos egy hihetetlen fizikai adottságú játékos, egyébként csupaszív. Ő az a típusú játékos, aki soha nem tolja magát előtérbe, tehát ha kell, akkor nyilván felvállal a pontokat, így hogy mondhat, 3 pontost is eldobja, feladják, vagy a tábla ellete egyegyezik, de ha vannak nála olyan játékosok, akiknek jobban megy, akkor azonnal hátra lép, és nem tolja magát, tehát arra akarok kiugodni, nem egy statisztika gyáros, nem tolja magát előtérbe mindenáron, úgyhogy nagyon jó csapatember, és nagyon fontos eleme minden egyes csapatnak a gépezetben. Nyilván már ő sem fiatal, tehát ő is már kifele megy, de hát ez a 10 bajnoki cím azért az mutatja, hogy nem ma kezdte ő se ezt a szakmát. De fontos eleme még mindig látjuk a bajnokcsapatnak.
2: Persze mindig azokról beszélünk inkább, akik sok pontot dobnak, mert hogy az ember már csak ilyen minden sportágban, aki gólt rúg, gólt szerez, az a menő, úgymond, de hát azért a védekezésben is nagyon nagyot nyújtott például Keller Ákos is a bajnoki döntőben.
3: Abszolút, hát abban az időben is, amikor még nálunk játszott, meg más csapatokban is, mindig úgy igazolták az edzők, vagy a menedzsmentek, hogy a stabilitás legyen meg a palánk alatt. Tehát ő volt, aki a stabilitást adta, mind lepattanóban, mind védekezésben, mind agresszióban, mind gyorsaságban. Tehát az ő magasságához, közel 210 centihez hihetetlenül gyors, nagyon gyorsan visszaér pick and rollokból, 2-2-ből, mind leválásnál, mind védekezésbe. Úgyhogy abszolút mindig a stabilitást adta a csapatokba, és hát ez mai napig így van, úgyhogy...
2: Az egyik alappillér az lehetett talán, hogy rengeteg lepattanót szedett a Falko a szolnoki 3. meccsen is, meg az 5. is.
3: Igen, de ebben igaza van az Ákosnak, tehát ez mutatja, hogy mennyire elfáradt a Szolnok. Tehát nyilván a 4. meccsre ott összekapták magukat, összeállt a csapat, Somogyi Ádám sajnálatos sérülése miatt, de a fáradtság akkor is megmaradt. És az 5. meccsre, tényleg, ahogy az Ákos mondta, nem tudtak már olyan intenzitással védekezni, nem volt meg az az agresszió, nem volt meg az a mindenhova kiérek védekezés, és a Falko meg ezt egy fantasztikus dobóformával még megfejelte, úgyhogy ezért alakult ki ez a nagy különbség.
2: ha már dobó formát, Váradi Benedik is remek formában játszott mind a két szolnoki találkozón a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ugye tegnap például 21

0: pontot szerzett és 5 triplát közte, most hallgassuk meg őt.
1: Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
2: Ki? Igen, nagyon kemény szezon van mögöttünk, nyilván tele volt hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel és rengeteg feszültséggel.
1: A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatókönyv, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
2: Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem kezeltük jól, de itt ez az ötödik meccs, ez nagyon összeállt, nagyon rendben volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
1: Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
2: Ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falkó évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint. Minden bajnoki cím különleges, minden bajnoki döntő különleges valami miatt, ez azért lesz emlékezetes.
1: Neked viszont itt idegenben kétszer is nagyon sült a kezed, nagyon mentek a triplák, a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ennyire fekszik neked a szolnoki pálya?
2: Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, nyilván megtaláltak a társak. Tényleg ez egy csapatsiker, nem mondhatom azt, hogy nem. Hol jobb napunk van, hol kevésbé, de ezért játszunk csapatsportot, mert ilyenkor jön ki az, hogy mennyire fontos a csapat.
0: Váradi Benedeket hallottuk, és hát én azért nagyon örülök neki, hogy akár a Falkó együttesében is több olyan teljesítményt láthattunk magyar játékosoktól, ezt hangsúlyoznám, hogy magyar játékosoktól, akik meghatározók voltak.
3: Igen, ez abszolút pozitív. Egyébként a Szolnoknál is, ugye Somogyi Ádámot is ide veszem, hogy abszolút meghatározó játékosok, abszolút eredménycsináló játékosok és domináns játékosok a magyar játékosok. Ez mindenféleképpen örömteli és mindenféleképpen jó irány, hogy egy bajnoki döntőbe is a magyar játékosok tudnak dominálni és vezérszerepet játszani.
0: Térjünk vissza ugye arra, hogy beszélt itt már Váradi Benedek, beszélt Per Zoltán, Keller Ákos, és ha már Keller Ákos, akkor itt a center posztról egy kicsit ejtsünk szót, mert ugye Skins kiváló mutatókkal érkezett például be ide a döntőbe, de hát amit a döntőben nyújtott, az messze-messze elmaradt attól, amit mondjuk az ember várna egy légióstól, de Barnes sem tudott annyit hozzátenni, mint mondjuk a másik oldalon a falkósok.
3: Igen, hát ennek több oka is lehet. Egyébként szerintem nagyon kiváló játékos Skins is, és Barnes is. De egyrészt ugye a Falkó nagyon jól felkészült belőlük, tehát főleg ugye a Somogyi és a Krinyánszki 2-2-i ellen nagyon jól megtalálták a megoldást, hogy a leválásokból nem maradhassanak üresen a centerek. Másrészt náluk is azt éreztem egyébként, amit beszéltünk az előbb a szolnoki játékosoknál, hogy valahogy elfáradtak erre a döntőre, tehát nyilván ők is húzták végig a csapatot. Nem láttam bennük azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, azt a fineszességet, ami egész szezonban jellemezte őket. Valahogy úgy éreztem végig, hogy nem találják a helyüket. Amikor például Barnes is megvillant egy 4-5 percre, akkor rögtön tudott a Szolnok nyerni Szombathelyen. Tehát ott dobott hirtelen 9 pontot egymás után. És
0: vagy 3-ast is, ugye?
3: Igen, és rögtön megváltozott a játékképe. Tehát valóban ott velük szemben van egy kis hiányérzet, de két kiváló játékosról van szó, de nagyon jó felkészült belőlük a Falkó, úgyhogy ebből a szempontból meg őket illeti nagy dicséret.
0: Ugye említetted, hogy több légióst is kellett cserélnie a Falkó gárdájának, hát érkezett idény közben Peterson. Na mi a te vélemény az ő dobó stílusáról, mert Károly Andival sokszor jót mosolyodtunk rá, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott.
3: Hát igen, van egy furcsa a stílusa. Igazság szerint én azt néztem, illetve a negyedik meccsen tűnt ez fel nagyon, hogy mikor fogják a csapatok jobban feladni. Mert azért szerintem a negyedik meccsen döntő faktor volt, hogy az ő védői, miután sokat is játszott, mert alapvető helyzetben nem játszik olyan sokat, mert ugye Perzoli és Váradi Benedek elviszi ezt a posztot, de pont a negyedik meccsen ugye Váradi Benedek nagyon hamar falt problémába került, és Petersonnak szerintem jóval többet kellett játszani, mint amit szántak neki, vagy ami neki volt kiosztva. és nagyon behúzódtak róla a Szolnok játékosai, majdnem mindegy, hogy kifogta, tehát láthatóan edzői utasítás volt, hogy kicsit lépjenek róla hátrébb, mert a betörései azért életveszélyesek, de kintről nem olyan veszélyes, plusz hogyha ha esetleg bedob mégiscsak 2-3-at, vagy 1-2-t táborról, akkor majd kimennek rá, de mindenféleképpen első körbe feladták, és ezzel gyakorlatilag egy olyan betömörülő besegítő védelmet tudtak a szombathelyi meccsen alkalmazni, hogy nem volt teren, nem volt spacing, nem volt lehetősége a Falkónak a kreatív támadásokra.
0: Az biztos, hogy harcol a labdáért, egyébként sok lepattanót szed viszonylag, ahhoz képest,
3: igen,
0: hogy nem olyan magas.
3: Játékos, igen. Abszolút.
0: És érdekesség, ugye Perzoli is kiemelte, hogy sérült volt a bokája, ugye láttuk, hogy meg is sérült valóban Szombathelyen, és úgy jött vissza a pályára, most ki is ment meccs közben is ápoltatni magát az öltözőbe, és hát én azt figyeltem meg éppen, és ezek mindig árulkodó jelek, hogy Konakov mester ő törelgette hosszú percekig, és magyarázott a fülébe, és a többiek is ugye nekiadták, hogy levághassa azt a hálót, pedig hát ez nagyon nagy dolog.
3: Igen, hát valószínű egy jó csapatember, egy jó szellemű játékos, csak nagyon veszélyes Magyarországra olyan légióst igazolni, akinek nincs kinti jó dobókészsége. Ugyanis az edzők az nagyon hamar kiszúrják, és ugye, hogyha hátrébb rendelik tőlük a védőtávolságot, tehát nem egy normál védőtávolságot tartanak a védők, hanem mondjuk egy 2-2.5 méterrel lelépnek róla, hiába gyors az a játékos, hiába jól egyegyezik, hiába fantasztikusan indul, nem tud egyszerűen hosszú távon megélni, még a magyar bajnokságban sem, mert ugye a kinti dobás az nem tudja ezt kompenzálni. Kinti dobás hiánya nem tudja ezt kompenzálni.
0: Valahogy úgy tartja a kezét, mintha a saját dobását blokkolná, ezt fejtettük meg így az Andival.
3: Hát furcsa mindenféleképpen. Láttam már én is tőle, főleg a Magyar Kupa döntőn, amikor sikeresek voltak a távoli dobásai, de azért valljuk be, nem ez volt többségében.
0: Nézzük a másik oldalon a hárompontos dobókat. Ugye Pallai az, aki képes ezekre a dolgokra, vagy Rudner. Nekik is volt a jobb meccseik, de azért egy átlagos jó teljesítményt kintről nem tudtak nyújtani. Most Somogyi nélkül, vagy Somogyival együtt sem?
3: Hát igen, de például Pallai, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, abszolút meghatározó játékosa a Szolnoknak. Tavaly döntőben ugye a Somogyi, Pallai, Lukács Norbi hármas, az gyakorlatilag tényleg, hogy a Keller Ákos is mondta, ledarálta a Falkót, úgyhogy egy nagyon jó játékos, de nagyon sokáig volt sérült az idei szezonban, és azért látszik, hogy nincs még meg az a meccs szám benne, nincs még az a forma, mint a sérülés előtt. Voltak nagyon jó meccsei, szerintem volt, amikor nagyon jól játszott, de azért a sérülés után még azért idő kell még teljesen 100%-ra visszaépíti magát.
0: Te ugye voltál a vonal mellett is sok mérkőzésen. Andi úgy fogalmazta meg, hogy úgy érezte, hogy Konakov mester a meccshez többet tud hozzátenni, mint Bosznics.
3: Szerintem mind a két edző sokat tett hozzá. Én azt gondolom, hogy két jól felkészített csapat volt, és főleg, amit beszélgettünk már ugye a tévéadásban is, hogy az edzők tudtak reagálni. Mérkőzésen belül is váltani. Tehát egy szituáció, az előbb is beszéltünk róla, hogy egy játékosra mikor kell visszalépni, vagy védekezést váltani, vagy akinek jobban megy. Tehát, hogy más taktikát kitalálni egyik mérkőzésre a másikra. Hogy én azt gondolom, hogy mind a két edző sokat hozzátett. Most viszont valóban egy ilyen 5 meccses szériában, főleg, hogy az ugye a legjobb játékos kiesett a Szolnokból, több játékosa volt a Falkónak, jobban tudott rotálni, sokkal frissebb volt, sokkal jobban játszott az 5. meccsen. Bárki nyerhette volna ezt a bajnoki döntőt, most a nagyobb rotáció döntött a Falkó javára, de én azt gondolom, hogy mind a két edző felkészült edző, és tényleg az külön tetszett nekünk, amikor beszélgettünk róla a tévében és a szakmai elemzésekben, hogy azonnal tudnak reagálni bizonyos szituációkra.
0: Itt a sorozatban azért volt mindig egy-egy meglepetés ember, aki többet nyújtott, mint amit talán vártak, hiszen volt Novakovicsnak is egy nagyon jó meccse például Szolnokon, vagy volt, amikor Vojcsik, aki nem jutott azért végig olyan jó teljesítmény, de például 3-3-as dobott azon az első szolnoki meccsen, tehát mindig kellenek ezek a meglepetés emberek?
3: Hát kell, hogy néha segítsenek a húzóknak, persze. De Vujicsiknak ugye az első 3 meccsen nagyon jó volt. Pont néztük valamelyik statisztikáját, hogy akkor nyert azon a meccsen a Szolnok, hogy 11 percet játszott összesen, 13 pontot dobott, és 18-as teljesítményindexel. Tehát azért bajnoki döntőben az egy kiemelkedő szám. Tehát ő, ami lehetőséget kapott, például az első három meccsen, azt maximálisan kihasználta és hozzátette. A végére már ő is elfáradt, és nem tudott hozzátenni, de nyilván kellett. Darthardnak is voltak fantasztikus meccsei.
0: Na, hát ő egy különleges figura.
3: Igen, igen. Hát egy abszolút egy ilyen ideg nélküli shooter, bár ha esik, ha fúj, ő dobja. Aztán nyilván jó napja van, akkor megállíthatatlan, ha nem, akkor meg fogja a fejét az edző, de hát ilyen is van egy csapatban, ezért szép az edzői munka, mert így a mozaikokat össze kell rakni szépen a puzzle-on.
0: Azért próbáltam megszólítani a Csomagyi Ádámot is, hát ott ült a padon ugye, mezben, készülve esetleg arra, hogy majd átvegye az aranyérmet, nagyon csalódott volt ő is, a csapat is, mégis nem kívánt nyilatkozni, úgy elsomfordált mindig a közelemből, de azt láthattuk, hogy a szolnoki publikum úgy ünnepelte a csapatát, mintha bajnoki címet nyert volna.
3: Igen, ez abszolút pozitív volt, és nagyon érdekes képeket lehetett látni a meccs végén. Hát voltam én is párszor úgy, hogy a szolnoki csarnokban hálóvágás volt, azért nem volt ennyire barátságos a közönség, de azt gondolom, hogy ott a Falko játékosai, amikor vágták le a hálót és ünnepelt őket a közönség, közben a szolnoki drukkerek nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan ünnepelték a saját csapatukat egy elveszített bajnoki döntő után, ahol nyilván mindenki csalódott, és ment körbe a csapat, és mindenki lepacsizott, mert értékelték azt a fantasztikus évet, ami a szolnok mögött is van, ugye különösen a bajnokok ligája meneteléssel, illetve a Magyar Kupa győzelemmel, úgyhogy ez egy nagyon sportszerű, nagyon klassz képek voltak, hogy csak nyilván csak az egyik nyerhet, de mind a két csapat ünnepelt, vagy mind a két szurkolótábor ünnepelt a csapatát.
0: Persze, nyilván a szurkolók jobban szerették volna, hogyha a Szolnok hazai pályán játszhatja a meccseit, nem kell mondjuk Miskolcra elmenni, mert akkor az atmoszféra, mert ott is most is lógtak tényleg még a Csilláron is ennyi ember, hogy bekerült, olyan meleg volt, hogy levegő nem volt. Jött egy nagy eső, pára volt, csúszkáltak a játékosok, tehát úgy minden adott volt ehhez. De most hallgassuk meg, hogy a Szolnokból azért hogyan értékelt a két utolsó mérkőzésen a szolnoki csapat húzó embere, ami kényszerűségből ugye Somogyi Ádámot is kellett helyettesítenie, Krajnszky Borisz követ.
1: Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
4: Először is szeretnék gratulálni. A Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jó dobtak, tényleg nem tudom, a tripla százalékok, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóinknak. Hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide.
1: Legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvette Csomagyi Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
4: Szerintem tényleg mindenki ebben a pillanatban, amire képes volt, beletett, ebben nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
0: Borisz Krajnszkyt hallottuk, tehát aki majd a magyar válogatott rendelkezésére is tud állni, és ha ilyen teljesítményt nyújt, az nyilván előnyös lesz számunkra.
3: Abszolút, hát egy nagyon jó játékos, hihetetlen fejlődésre ment keresztül az elmúlt két évben. És még egyszer mondom, amiről előbb is beszéltünk, hogy győztes mentalitású játékos, tehát a legnehezebb pillanatokban, amikor egyedül marad, amikor élet-halál meccs van, tehát ugye ez AEK Athén ellen bajnokok ligájába tovább kellett jutni Somogyi Ádám nélkül, akkor legjobbat nyújtotta. Most, amikor ugye olyan meccs volt, hogy vagy kikapnak, vagy visszajön a párharc a bajnoki döntőbe, szintén Somogyi Ádám nélkül a legjobbját nyújtotta. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívum, csak az igazán nagy játékosok sajátossága, és reméljük tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokat fog segíteni a magyar válogatottnak is.
0: És mi lesz a magyar válogatott sorsa? Ugye itt júliusban még fontos csata vár a miénkre.
3: Hát én engem nagyon sokszor kérdeztek még egy-két évvel ezelőtt, hogy úristen, most kimegy egy nagy generáció, sokan visszavonulnak kell a Rákostól. Elkezdve ugye láttok Ellingsfeld Jánosig, Ferenc Csabiig, most ugye Vojvoda Dávid is. Mi lesz a magyar válogatott? És akkor is mondom, nem kell félteni, mert szerintem van olyan játékos anyag a fiataloknál, akik igenis komoly eredményeket tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy nem kell kis hitűnek lenni, tehát a férfi válogatottnál is meg kell célozni a világbajnokságot. Most ebből a körből én nagyon bízom, hogy tovább tud menni a csapat. Utána lesz még egy kör, de én az egész menetelést nem tartom egy Mission Impossible-nek, hogy a női válogatott utána a férfi kosabda válogatott is ott legyen a világbajnoksága.
0: csak egy kis aproska megjegyzés, hogy azért a Falkó közönség alaposan megünnepelte a tegnapi győzelmet, mert jó két órával a mérkőzés után még a Ceglidi benzinkútnál találkoztam velük, úgyhogy sikerült nekik mintegy 30 kilométert megtenniük, és volt rendőri készültség, de nagyon jól érzték magukat. Tehát ez Szolnoktól Szombathelyig hosszú az út, voltál te is ilyen hosszú úton?
3: Abszolút, meg győztes bajnoki döntő után is, úgyhogy ez teljesen normális, azt gondolom.
0: Hát köszönöm szépen, én azt gondolom, nem tudom, te egyet értesz-e vele, hogy azért ez az öt meccses sorozat, meg a mérkőzések színvonala, ez egy nagy ajándék volt a kosárlabda szurkolóknak.
3: Igen, én azt gondolom, hogy egy jó propagandája volt a sportágnak, aki csak kevésszer nézi, vagy nem annyira követi a kosárlabdát, és a bajnoki döntőn oda kapcsolt. Biztos, hogy élveztem, mert nagyon jó meccsek voltak, izgalmas meccsek voltak, színvonalas bajnoki döntő volt, úgyhogy köszönni lehet ennek a két csapatnak, hogy egy ilyen jó öt meccses szériát láthattunk.
0: Szerinted jövőre az erőviszonyok azok megmaradnak hasonlóak, mint az idén voltak?
3: Nagyon nehéz most megjósolni, mert ahogy látom, elég nagy átrendeződés lesz, tehát sok csapattól nagy mozgás indult be, úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, nyilván az alapcsapatok azok szerintem jövőre is meg lesznek, gondolok mit a Szolnok, Falkó, Paks, de ezek a top 4-5 csapatra, de hogy melyik lesz a legerősebb, ezt szerintem jelen pillanatban még nem lehet megmondani.
0: Annak köszönöm szépen.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

hírek, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között.
2: Ha Magyarország nyeri az olimpiát!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: We go together.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Igen, akárhogy is számolom, ez 100. Bizony a 2024. június 16-án indult Nemzeti Sportrádió visszajátszás című műsorának ez már a 100. adása. A rádió első adásnapján már jelentkezett ez a hétköznaponként délelőtt sugárzott program. Nem kis előkészítő tevékenység után mertünk önök elé kerülni, mert a megtisztelő felkérés irányomba úgy szólt a megbízott főszerkesztő úrtól, hogy 10 és 12 óra között vigyem képzelet beli időutazásra hallgatókat, felkutatva a Magyar Rádió archívumában található régi közvetítéseket, magazinműsorokat, beszélgetéseket. Hívja nosztalgiázni az otthon rádiózó örök ifjakat, szólítsa meg a tárgyalásra rohanva piros lámpánál az autórádió kereső gombját, csavarókat, és meséljek az új generációnak a sport közeli és távoli múltjának felejthetetlen eseményeiről, személyiségeiről. Egyébként meg azt csinálok, amit akarok, csak szórakoztató legyen. 200. adásához érkezett a visszajátszás, és ilyenkor illik egy kis visszatekintést tartani, úgyhogy mi is ezt tesszük. A következő két órában az elmúlt 199 adás legemlékezetesebb beszélgetéseit elevenítjük fel. Országunk első teleregényének, a Szomszédoknak a 300. adása úgy kezdődött, hogy a felejthetetlen színész Zente Ferenc által alakított karakter Taki bácsi dühösen felállt a vacsoraasztaltól, amelyen pirítós volt, és kiindult a konyhába. Majd az ajtóból visszaszólt. Nem mondom el 300-szor is, hogy nincs só az asztalon. Megoldom magam. Ez a bizonyos 300. Szomszédok 1998. október 22-én volt adásban. A 12. évben a Szomszédok ugyanis még a rendszerváltás előtt 1987-ben indult. 12 év alatt jutott el a 300. epizódig. A mai felgyorsult világban egy rádióműsor 14 hónap alatt jut el a 300. részhez. Bizony-bizony, 2025. augusztus 22-én már a 300. adással jelentkezik a Nemzeti Sport Rádió hétköznap délelőtti műsora, a visszajátszás. 401. adásához érkezett a mai napon a visszajátszás. Ezen alkalomból az eddigi 400 műsor legemlékezetesebb pillanatai közül szemezgetünk, de előtte engedessék meg egy kis nosztalgiázás. A leút másodpercekben azon adások, azon visszajátszásoknak a kezdő mondatait hallatták, amelyek olyan sorszámok voltak, amelyek százzal maradéknyőkül oszthatóak. Hát a mai nap elérkeztünk az 500. adásához a visszajátszásnak, és hát ugye a Szomszédok a klasszikus teleregény Magyarországon 331 részt ért meg, tehát 500-at nem. A klasszikus Dallas 357-et ért meg, vagyis már ezt is túléltük, úgyhogy ezen már messze túl van a visszajátszás. Egyébként ennek az adásnak az első részét az első adásnapon hallhatták itt a Nemzeti Sportrádióban a hallgatók, és azóta ugyanaz a négy ember csinálja ezt az adást. Pontosabban egy ideig három ember csinálta, aztán kibővültünk négyre. Erről is szó lesz majd természetesen a következő percekben. Viszont ez az utolsó adás, amikor együtt ülünk itt a stúdióban mind a négyen, hogy ez miért van, ez, erről majd beszélgetünk az adásnak a negyedik negyedében, most azonban a kezdetekről, és üdvözlöm itt a stúdióban ennek a visszajátszásnak a stábját, a teljes stábját, Simon Lászlót, Csergyés Bendegúzt és Tóth Csongort. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Hát ritka eset, hogy el tudunk jönni a stúdióba. Egyébként sem nagyon tudunk összejönni, még a stúdión kívül se, de most az 500. adásnak a tiszteletére természetesen összejöttünk. Na most mindjárt beszélgettünk a kezdetekről. Hadd mondjam el én, hogy hogy emlékszem ennek a visszajátszásnak a kezdetére. Ugyebár ez a Nemzeti Sportrádió, ez viszonylag olyan hirtelen indult el, de már előtte volt egy sportrádió, és én ott együtt dolgoztam a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesével, Virányi Zsolttal, aki 2-3 nappal a Nemzeti Sportrádió indulás előtt mondta nekem, hogy indul egy Nemzeti Sportrádió, jó lenne, ha én is jönnék oda, lesz ott majd délelőtt önként egy műsor, és számíthat el. Mondtam, igen, és ezzel további szaladtunk egymás mellett, majd két nappal az adás előtt itt találkoztunk már ezen a helyszínen, és akkor mondta, hogy hát a feladat az lenne, hogy minden hétköznapra 10 és 12 óra közé csinálni kellene egy nosztalgia műsort. Én azonnal osztottam, szoroztam, és ez azt jelenti, ugyebár, hogy hetente 10 óra adásidő. Na most ez azt jelenti, hogy kevés olyan ember van, akivel 2 órát végig lehet beszélgetni, meg el is fárad egy riportalan. Egy óra az határeset, nagyjából fél óra az az eset, amit hogy végig lehet beszélgetni egy sportolóval. Na most ez azt jelenti, hogy ha fél órát beszélgetek minden sportolóval, hogy nagyjából ugye hetente 20 emberrel kell beszélgetnem, ez éves szinten 1000-et jelent. Ez stúdió időben is reménytelen, témában is reménytelen. Ekkor mondta Zsolt, hogy jó helyzet, mert azért van itt egy archívum, egy nagyon gazdag archívum ennek a magyar rádiónak, és azonnal fülön fogott, vagy kézen fogott, vagy már nem tudom, mit csinált, és leszaladtunk egy emelettel lejjebb, és megismerkedtünk Simon Lászlóval, aki az archívumnak a munkatársa, és én mondtam neki, mivel labdarúgó EB előtt voltunk, hogy hát akkor nagyon jó helyzet, mert légy szíves, az összes labdarúgó Európa-bajnokságon szereplő magyar mérkőzést gyűjtsük össze, szedjünk össze egy csomó magyar válogatott meccset, egy csomó régi beszélgetést, na erre Laci mondta, hogy ezt azonnal felejtsem el. Nem tudom, te hogy emlékszel, Laci, erre a belső beszélgetésünkre.
3: Én pontosan így emlékszem erre a beszélgetésre, amikor ugye olyan voltál, mint aki belép egy áruházba, és elmondja a legkisebb ötletétől a legnagyobb ötletéig az összes kívánságát, mikor majd hátra néz, és látja, hogy a polcokon így méterenként van egy-egy tárgy, aztán kicsit sűrűbben állnak a tárgyak, és akkor azt mondom neked, hogy tehát Laci, hát azért itt vannak olyan időszakok, amikről semmi nincs. Vannak olyan sportágak, amikről a Magyar Rádió soha nem közvetített. És akkor úgy láttam, hogy kicsit megijedtél, mert a...
2: Nem kicsit. Mert már Márta Barást kellene csinálni.
3: A várakozásaid úgy hirtelen a Mátrából az Alföldre, vagy az Alföld kicsit fölé zuhantak meg.
2: Nyírségi domság.
3: Igen, nyírségi domság, tökéletes. De azért ennél sokkal jobb a helyzet. Tehát azért...
2: Akkor én nem így éreztem.
3: 1960-tól, mióta a rádióarchívum létezik, azért mindig a sport az egy, a magyar rádió életében egy erősen hangsúlyozott, súlyozott téma volt. Ezt még akkor is állítom, hogyha vannak olyan mérkőzések, amiket ti fél évente megpróbáltok megszerezni, hogy hát, ha van róla egy gól, és mindig az van, hogy de nincs róla gól. A magyar válogatott 1954-ben soha nem nyert világbajnokságot, mindig csak a második lett. De ettől még próbálkozni lehet.
2: És a kóra elleni gólok sincsenek meg, ha már itt tartunk, amit egyébként világrekord. Mert 9 óra csak igen. A magyar válogatott tudott nyerni.
3: Igen. De azért...
2: Ilyet a Jugoszlávia, de az legyen a lyukóknak a gondja.
4: Szálvador, nem?
2: Bocsánat. Ez a Szálvador is meg, mert abból megvan másfél perc, de majd nem is számunk kérjük alatt, csak belefolytottam a szót.
3: Nem, azért 2000 óta a helyzet sokat javult, mióta 0-24 órás adásrögzítés van, és a igazi kánaán számotokra azért a Nemzeti Sportrádió indulásával jött el, amikor is 0-24-ben van egy csatorna, amely csak sportot közvetít, és ennek köszönhetően minden egyes gól, pontszerzés, beszélgetés megtalálható, és felhasználható.
2: Na, nagyjából ilyen volt Lacival első találkozásunk, mint hogyha egy ilyen jeges füzet öntött volna a nyakamba, mert jöttem ugye a lelkesedésemmel, és másnap adást kellett csinálni, és hát akkor hirtelen tűzoltásként mit lehetett kitalálni, hívjuk be Priskin Tamást, aki szerepelt Európa-bajnokságot, és hívjuk be Kül Lajost, aki egyébként nem Budapesten él, de ő rúgta ugyebár az utolsó gólt 1972-ben elődöntőben, hát aztán később ugye rúgtak 16-ban is játékosok, de ugye nagyon-nagyon sokáig ő rúgta az utolsó gólunkat. Itt már becsatlakozott Cserjés Bendegúr is. Te hogy kerültél vele ebbe a stába, amely egyik két fős volt, Simon Laci
3: és én. De gyorsan nőttünk.
2: Hát muszáj volt, mert napi 2 óra az nem kevés.
4: Hát egy elég káoszos és bizonytalan, ugyanakkor örömteli időszak volt, mert akkor már ugye tudtam, hogy lesz ez az új rádió, de itt riogattak, hogy hú, hát nagyon nehéz lesz a dolgom a régi rádióhoz képest, rengeteg újdonságot kell tanulni, nagyon sok mindenre oda kell majd figyelni. Álltam ugye a feladat elébe, és egyszer rám írt ugye a főszerkesztő helyettes Virányi Zsolt, hogy Bendi, gyere be csütörtökön. Hát mondom, jó, a régi rádióban pont nincs munkám, az újban ugyan még nincs, egyetemem sincs, hát akkor bejövök persze. Bejöttem, és akkor ugye hárman megbeszéltük, hogy lenne ez a visszajátszás műsor, nagyjából ez meg ez lenne a koncepció, ahogy arról beszéltetek, ugye hát elég hamar széthullott az archívnak az adottságai által, de akkor megbeszéltük, hogy én ebben nagyon szívesen részt vennék, és akkor elindult ez a kis három fő stáb, és ugye én is itt voltam ezen a beszélgetésen, amikor megnéztük az archívumot, papírstócokkal készültem, hogy na, akkor le tudjam jegyzetelni, hogy akkor mik vannak az archívumokban, mik nem. Hát egy fél A4-es lapnyit sikerült összeírni. Azt is elég káoszosan. És akkor, ahogy mondtad, bejött a Priskin Tamás, mert akkor ugye vészesen közeledtünk az EB-hez. Aztán ugye a Kül Lajos, itt tanultam a kamerákat kezelni, és emlékszem, hogy tehát fel akartuk venni az egész beszélgetést, és az első 10 perce az nem volt meg. Tehát az volt az első, vagy mondjuk azt, hogy második, mert Priskin volt az első, de a második momentumunk a visszajátszásban, hogy kellett keresni egy jó pontot, ahol a Kül Lajos beszélgetés elindul. Mert nem akkor indult valójában, amikor kellett volna, mert nem indult el úgy a felvétel.
2: Hát minden kezdet nehéz. Annyi volt szerencsés a kezdetünk, hogy pont akkor ment az Európa-bajnokság, és miután közvetítettük a mérkőzéseket, nem csak a magyar érdekeltségűeket, ezekből az első napokban vissza lehetett játszani. Tehát ez segített rajta, de azért hívogattunk fel embereket, akik ugye szerepeltek korábbi EB-ken, értékelgettünk, tehát viszonylag, hát azt nem mondom, hogy zökkenőmentesen, de valahogy beindultunk, hárman csináltuk egy darabig, és Tócsongor, te hogy és mikor csatlakoztál hozzánk?
5: Hát én 2024. szeptemberében kezdtem a visszajátszással foglalkozni, de a rádióban már augusztusban itt voltam, úgymond próbaidőn, ezt most így idézőjelbe téve. 24 tavaszán kerültem az MTVA kötelékébe egy kommentátorképző programon keresztül, amit az M4 Sport szervezett, és akkor kerültünk ki éppen így ebből a képzésből, és a Pro Georgina ennek a programnak az igazgatója mondta, hogy ő szeretne engem beajánlani egy nagyon aranyos emberhez, a már eddig is említett Virányi Zsolthoz, hogy menjek el a rádióba, és próbáljam ki magam ott, és tudja, hogy ez nem tévé, de hogy ez is nagyon izgalmas, és biztos, hogy jó helyem lesz. És ebben teljesen igaza volt, rögtön megszerettem ezt a környezetet, mert hát olimpia volt akkor, amikor én ide kerültem, és ez egy nagyon nagy élmény volt megélni egy ilyen világeseményt egy sportrádió kötelékében. És az elején még nem igazán tudtam magammal mit kezdeni, ahogy ez egy ilyen új munkahelyen szokott lenni, igazából papírokat tologattam jobbra-balra, és a Zsolt mondta, hogy oké, ő azt látja rajtam, hogy megbízhatóan precízen dolgozok, kéne egy ember a visszajátszásba szeptembertől. Ha jól tudom, egy laptopot kértetek segítségül, és végül engem kaptatok. Zsolt így oldotta meg a laptop helyzetét, szóval nekem ez volt a történetem.
2: Azóta is a saját laptopomat használom. Hál' Istennek a visszajátszás most már 4 tagos stábban megy. Ez azt jelenti, hogy te nagyjából olyan 40-50. Adás körül csatlakoztattál. Ma pedig az 500-nál tartunk, és ebben az 500. adásban hát régi adásoknak a kedvenc pillanatait veszük elő, illetve nem csak olyanokat, amik már lementek adásba, hanem amelyek végesetleg később fognak lemenni, vagy valami miatt különlegesen érdekesek. Természetesen az elsőbség Simon Lászlói, akinél a Földön senki nem ismeri jobban a Magyar Rádió archívumát, hogy egészen pontosan mióta dolgozik a rádióban, erről majd beszélgettünk az adásnak a negyedik negyedében. De most arra kérnélek, Laci, hogy egy-két izgalmas csemegére hív már fel a figyelmünket, amit hoztál is magaddal. Ugye már egy 2-3 perces beszélgetésökre van szó, a műsor meg ugye nettó 105-110 perces, tehát ezek a 2-3 percekből nem lehet összerakni egy adást, a mai viszont igen. Szóval egy nagyon régi, nagyon izgalmas sztorit hoztál, amit még nem hallhattak a hallgatók.
3: Igen, az én munkámnak azért átalakult, ahogy a visszajátszás elindult, ahhoz képest a munkám átalakult, mert ma már a Bendi és a Csongi átvette azt a fajta keresést, előkészítést, műsor előkészítést, amit én eddig az elején csináltam, hogy kértettek tőlem valami hanganyagot, akkor azt én megkerestem, fölküldtem, megvágtatok, stb. Ezt most már nélkülem csináljátok, viszont ami miatt én mindig is szerettem a munkámat az, hogy hétről hétre kerülnek elő olyan új tekercsek, amiket egyszer leadtak a Magyar Rádióba, és azóta soha többet. Most ezeket én meghallgatom, és például itt van egy karácsonyi birkózó mérkőzés a 40-es évekből, ahol Rihecki János nevű birkózó Bóbis Gyulával küzdött, és azt kell tudni erről a két birkózóról, hogy például Rihecki János hentes segédként dolgozott 1920-tól, és lopás és garázdaság miatt többször is összeütközésbe került a törvénnyel. Ez azért nagyon fontos kihangsúlyoznom, mert ez a meghívásos verseny, ez nem a normál szinten a szőnyegen zajlott, hanem egy ökölvívó pódium volt berendezve, és itt rendezték különböző birkozó versenyeket. Ők, mint nehézsúlyú birkozók, 90 és 100 kilóval indultak ezen a versenyen, és ami nagyon fontos, hogy elhangzik Matura Mihály neve is. Ugye Bóbis Gyula 48-ban olimpiai bajnok lett birkozásban. Matura Mihály egy nagyon neves birkozó sportvezető volt, és róluk nagyon-nagyon kevés anyag van, és ez a felvétel, ami előkerült, ez hiánypótló. Hallgassuk meg most ezt a felvételt, és utána szeretném felolvasni azt, hogy másnap 1943. december 18-án mit írt a Nemzeti Sport.
6: A Nemzeti Sportcsarnok olyan, mint valami morgó, viharló kráter. Mint ha megnyílt volna valahol a Vezúvnak a krátere, és ott zúgna, zajongna, morajlana valami földön túl és föld alatti morajlás rúgán. Minden azért van, mert a terem közepén, az emelt szőnyegen Bóbis Gyula és Rihecki János szabadfogású birkózást néz. Rihecki 100 kiló, Bóbis 90, a két óriás most majdnem leesik a méter magasra emelt szőnyegről. Keresztes Lajos, az egykori olimpiai bajnok áll, oda látom hirtelenébe, szólja beljebb a két küzdőt, azok alig mennek be a szőnyeg közepére, Matura Mihály a vezetőbíró kütyül, már is összeakasztottak, de újra meg újra kütyül Matura Mihály, valamit magyaráz a két versenyzőnek, mégpedig azt, hogy meg kell várni a kütyül, mert ért János már pittyelő, neki rohant Bóbisnak. Bóbis 90 kg-os, de magasabb, mint Rihecki. Rihecki óriási erejű. Olyan izmai vannak, mint azoknak a sziklott szobroknak, amelyeket itt-ott láthatunk, kőből kifágva. Most a szőnyegen kívül tótágos száll éppen Rihecki a fején, és Bóbis igyekszik őt átfordítani, de közben már harsant a bíró képjele, hogy jelezte, nem érvényes ez a támadás, mert túljutottak, kijutottak a szőnyegről. De már megint középen vannak, és kiszonyan összeakasztottak, kitálják egymást, a két fej egymást mellé simul, a karok pedig fogást cseretnek. Szabadfogású a verseny, a mérkőzés, de egészen görög-római szabály szerint küzdenek még eddig. Ezért futult el a közönség. Érdekes különben a birkózó versenyeknek a hangulata. A közönség néha, különösen görög-római rendszerű mérkőzéseken, valóságon halálos csöndben némán figyeli az mérkőzést, és csak egy-egy támadásra a szép jelenetnél zúdul fel. Most azonban Rihecskinek is Bóbisnak is nagy a pártja. Mind a kettőt biztatják, rúdítják. Két versenyző hihetetlen erővel igyekezett a fogás keret. Fel, most Rihecski meglopta Bóbis, odébb taszította egy pillanatra, de utána nem tudta elkapni a derekát. Bóbis ügyesen kitért a fogás elől, látszik hatalmas tudás, a technikai fölények, küldettsége. Eleresztik egymást. Rihecski lebutik, és úgy nézi Bóbis. Bóbis pedig megíti a fejét, utána Rihecki neki rohan, lelöki Matura Mihályt, a bírót Bóbissal, utána Bóbis is, utána löki le az emelvényről, úgyhogy a vezetőbíró és a két versenyző egyaránt lezuhant a nézők közönség közé. Ott nagy kaszakás van, mert úgy látszik, hogy a szék összetört, amire ráestek. Most azonban megint egymásnak szaladtak már, és hihetetlen erővel folyik tovább a küzdelem. Nem is sem történt volna, az a kis lezuhanás, meg se kocsan az ilyen vas embereknek. Már megint is oda tolódtak egészen az emelvény széléhez, Matura Mihály fütyű, és a füty megállítja őket, hogy újra középre menjenek, és középen kezdődjék tovább a tánc. Bóbis keresi a fogást, Rihecki azonban hátraveti két lábát, és mint bőz bika áll szembe ellenfelével, és tolja, nyomja őt, aki azonban nem akar lemenni a szőnyegről. Az utolsó percig rettenetes nagy küzdelem folyik a szőnyegen. Rihecki számtalanszor lelökte Bóbis, úgyhogy előbb egy székre ugorva a Bóbis betaszította a székét, alaposan megütötte a lábát, de utána visszament, és tovább versenyez, és tovább küzd. Amikor Rihecki volt lent a szőnyegen békában, Bóbis határozott a fölén harcol ki. Rihecki ezt nem tudta vele szemben megtenni, mint össze néhányszor amint mondottam, a szőnyegről, az emelvényről lökte le nagyszerű ellenfelét. Most pedig összekapaszkodva tolják, nyomják egymást a szőnyeg közepén, a versen pilótát pedig figyeli már az órát. Bóbisnak nagyobb a párke, mint Lihetsznek, aki most, mikor a gong szól, csípi el Bóbisnak a lábát, és akarja őt tovább vinni. Paplászló doktor a szövetség kapitánya már nyújtja is fel a pontozó lapot Matura Mihálynak, aki azt megnézve hirdeti majd ki az eredményt, a tamit közéjük, és mind a kettőnek megfogja a karját, majd Bóbisét fölemeli, aki megnyerte a mérkőzést.
3: Ez történt maga a versenye, és nem tudom, hogy mennyire tűnt fel a hallgatóknak, de olyan heves volt a küzdelem, és

0: Később Lihez ki megnyugodott.
1: Ez
0: 1943. december.
2: 43, döbbenetes, hogy ilyenek vannak az archívumban, és aztán találtál egy érdekes közvetítést 1944-ből a labdarúgó hadibajnokságból is.
0: Igen, ez azért nagyon fontosak ezek a felvételek, mert ebben az időben, és egészen az 50-es évek közepéig, második feléig a felvételeket élőben közvetítették, és úgynevezett lemezre vágták föl a hanganyagot. Ennek köszönhetően ilyen 3-4 perces felvételek maradtak, illetve, hogyha sikerült elindítani a második lemezt, akkor lehetett akár 7-8 perc is maga a felvétel. 1944. december 17-én, tehát már az orosz csapatok a főváros előtt álltak, de a labdarúgó bajnokság még mindig folyt. Ezt a mérkőzést a Mávag SK az FTC-vel játszotta, és az eredeti dátum a mérkőzésre 1944. október 15-e volt, amikor is ugye a Horthy proklamáció elhangzott. A mérkőzést pont ebben az időszakban játszották, és a proklamáció elhangzott, és ekkor rendőrök jöttek a pályára, és lezárták a mérkőzést, hogy majd később lejátsszák. Ennek az újra mérkőzése történt 44. december 17-én, és megszámoltam az FTC-ben ilyenek játszott, tehát 11 játékos ott természetesen, de összeadtam, hogy körülbelül 50-60 alkalommal voltak az FTC játékosai válogatottak. Tehát 44-ben például Gyertvai László 17, Rudas Ferenc 23 alkalommal volt válogatott játékos. Gyertvai Lászlóhoz, akinek a neve szintén elhangzik a közvetítésben, az a különlegessége, hogy ő a labdarúgás után edzőként folytatta a pályafutását, és ő fedezte föl Varga Zoltánt és Fenyvesi Mátét.
2: Nem akármilyen nevek voltak, na így hallgassuk meg akkor ezt a bizonyos 1944. december 17-i felvételt.
3: Aki ismét a vonalon túlra, tehát megint bedobás következik. A mostani talán még nagyobb, amit Béla végzett. Hó, összeütközik a két Mávag játékos, Úrhegy és Balog, és kettőjük között persze Fradista szerzi meg a labdát, de nem, mégis ott van Puszeknál már a jobb télen, aki eltöti, Szátrai azonban utána ered, és kigurítja előre a labdát a Ferencvárosi 16-ossal egy magasságban, úgyhogy most ott végezhet pardobást a Mávag jobb tétője. Ehhez készülődik most ő, messziről hozza vissza a labdát, most dobja be, oda száll a jobb összekötőt Galamboshoz, Galambos feje fölött azonban elszáll a labda, időközben aztán szabálytalankodott, és így Ferencvárosi szabadrúgás következik, amit Lakat végez. Ehhez teszi messze ő a labdát, rúgja is oda a bal szélre, de nem éri el Lukácsot, mert Úrhegyi visszafejeli. Ott van Galambosnál, ő Kántorhoz játszik, Palacinuszi egy pillanatra, ismét Kántorja, 16-oson vagyunk, Rudas azonban közben nyúl, elvágja a labdát, Úrhegyi visszafejeli, Kirtyula szépen leveszi a levegőből, és vágja ki Puszekhoz a jobb tér, aki megszökik, Szátrai mellett, gyönyörű a beadás, ott van a bal oldalon, Rudas Hárai fut rá, Rudas visszavágja, úgy, hogy kiszáll a labdája a partvonalon túlra. Most járt Mávag bedobás következik a Ferencvárosi térfőnek a felénél, amit Kirtyula végez, megfordítja a feje fölött, aztán adja oda Kántornak, ő le visszakapja, leveszi a levegőből a földre, ismét visszaadja Kántornak, Kántor Károfi Bélával csatázik, hátrafordul, aztán kiátsza a ráfutó Sifort is, aki hátra megy segíteni, Úrhegyivel játszik össze, Úrhegyi kivágja Puszekhoz a bal jobb szélre, ott azonban Tátrai Láva biztos lábbal lép közbe, előre vágja a labdát, úgyhogy felszabadult a Ferencvárosi kapu, tehát továbbra is gól nélkül folyik a játék.
2: Azért ezek elképesztő kincsek. Tehát még egyszer mondom, 1947. december 17-éről maradt fenn a hadibajnokságból, és amit Laci emlegetett is, hogy micsoda nevek voltak akkor a Ferencvárosban. Ami meglepődtem, amikor beszélgetünk adás előtt, és kértem, hogy mindenki válassza ki a kedvenc bejátszóit az elmúlt 499 adásból, akkor Csongi is egy nagyon-nagyon régi mérkőzést választott, talán egy 53-ost.
4: Így van, nyilván az aranycsapat első mérkőzését. Igazából ezt egy dolog miatt választottam, mert amit nagyon sokat kaptam a visszajátszástól, az a történelmi tudás. Ugyanis olyan sporteseményekről hallhattam, amiről így korábban eddig sohasem. És olyan dolgokat tudtam meg, amiket így el se tudtam képzelni. Például azt, ami

0: ez az adáshoz köthető, hogy hányszor kezdett az aranycsapat ilyen felállásban, ahogy a Wembley-ben kiálltak az angolok ellen, és ezt ehhez az adáshoz tudom kötni, az első felállása, vagyis hát, hogy összeállása ennek a csapatnak, az aranycsapatnak, ez 53. május 17-én volt az olaszok ellen, ahol 3-0-ra nyert az aranycsapat, és ezen kívül, ugye, ahogy ezt az adásból megtudtuk, 3 alkalommal lépett csak pályára ez a 11, ami szerintem meglepően kevés.
1: Igen, de mindenki meglepődik. Nem tudom, ti tudtátok-e korábban ezt, Laci és Bendi, de ez tényleg ez meglepő, mert emberek úgy vannak vele, hogy ez a csapat 4-5 éven keresztül ugyanabban az összeállításban játszott.
2: Én sem tudtam, és köszönöm, hogy felhívtad erre a figyelmünket, ugyanis maga az aranycsapat elnevezés 52-re datálódik, és hogy 52 és 53 között is már változott. Aztán 53-hoz képest 54-re is már változott. Ez nagyon érdekes volt, és azért azt jelzi, hogy abban az időben nagyon-nagyon sok jó magyar futballista volt.
1: Hogy ne mondják, hogy annyi, de annyi focistának lett volna ott a helye, de
2: pontosan.
1: Hát XY kiszorított az ét. Hallgassuk meg ezt a bizonyos találkozót, pontosan hallgassunk bele ebbe az 53. május 17-i Olaszország-Magyarország mérkőzésbe.
3: Itt Róma beszél. Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket az Európa Kupa döntője a 22. Magyarország-Olaszország válogatott labdarúgó találkozó alkalmából. Alig néhány perce, hogy feljöttem a magyar csapat öltözőjéből, és örömmel jelentetem, hogy csapatunk valamennyi tagja egészséges, jókedvű, bizakodó. Idekutit elválasztják a labdától, de Bozsik élet, Bozsik előre törvele, most Idekutinak menjen, Nandi, lőj! Bravo, Nandi!
4: Megvan a vezető gól, micsoda szép támadás volt! Jaj, de szép volt, csókolják Idekuti Nándor, de megérdemelt gól volt, ez végre éreztük, hogy ennek a gólnak meg kell születni.
3: Budai leállítja, közeledik a 16-oshoz, de szép támadás, befelé ívelődik a labda, Kocsis fejjel tovább teszi, na Puskás, ott van előtted a labda, egy cselnik, mindig nála, lövés, gól! Bravo, Öncsi! Hát ez óriási gól! Óriási gól, a lába között gurította ki maga elé, Puskás a labdát, megtámadta őt, Bortolettot, a látja, Venturi, és már is csókolhatják egymást a fiúk, 2-0-ra vezetem, kedves hallgatóim! Hátra felé Palotásnak, Palotás magáré teszi, Puskásnak adja a labdát, Puskás egy kell csinál, lő, gól! Háj! Bravo, Öcsi! Itt kellett 3-0-vál! Hát nagyszerű! Számítottunk erre, kedves hallgatóim, hogy a második fél ide 27. percében 3-0-ra vezetünk már Olaszország válogatottja ellen.
1: Ez volt az a mérkőzés 1953. május 17-én, amikor a klasszikus összeállításban játszott először a magyar aranycsapat is, ahogy Csong is mondta, ezt követően már csak három olyan mérkőzés volt, amikor tényleg ebben az összeállításban játszott a csapat, és ez nagyon-nagyon meglepő, és én meglepődtem továbbra is, ami most is egyetemista a Csongi esetében, hogy nem csak az 53-as mérkőzés volt számára nagyon emlékezetesen, például egy 1974-es Ferencváros-Liverpool találkozó, amellyel szintén 2 órában foglalkozott itt a visszajátszás.
0: Ez is történelem kedveltsége, vagy szóval ez általam igen kedvelt történelem miatt volt jelentős ez az adás számomra, mert hát ez egy történelmi siker volt már akkor is, amit a Ferencváros elért, és hát a családunkban is ez egy emlékezetes dolog volt, hiszen az én egész családom nagy Ferencváros szurkoló, nagyapámtól elkezdve édesapámon át mind a ketten játszottak is a Ferencváros utánpótlásában, ezért mindig nagy örömmel tölt el, amikor még hallhatok olyan nagy magyar nevekről és teljes magyar csapatokról, így a Ferencváros történelme során, akik képesek voltak európai szinten sikereket elérni, és hát ebből is Rab Tibor nevét emelném ki, akivel volt szerencsém személyesen is találkozni, hiszen édesapám a Ferencváros veterán csapatában játszott nemrégiben, ahol Rab Tibor egy nagyon fontos szereplője volt ennek, hogy édesapám ott játszhasson. És ezért választottam ezt a beszélgetést.
1: Igen, ez egy nagy győzelem volt, és Rab Tibor akkor még tinédzser volt, és úgy kellett helytállnia az elődöntőben, ráadásul kiállították mellőle a rutinos Bálint Lászlót, de most akkor hallgassuk meg, hogy Rab Tibor hogy emlékszik erre a Liverpool elleni győzelemre. Pontosabban ez 2 döntetlen volt a Liverpool elleni továbbjutásra 1974-ben.
5: Óriási szerencsém volt, ugyanis addig a Moha Józsi játszott beállóst a Bálint Laci mellett, és megnéztük, megnézték a szakemberek a Liverpool mérkőzését, feltérképezték, és azt állapították meg, hogy abban az időben természetesen ez a 74-es évben volt. Ahogy átlépik az angolok a félpályát, már elkezdenek ívelgetni az ellenfél kapuja felé, és magas játékosok, jó fejű játékosok megpróbálják megverni az ellenfele. Na most így esett a választás rám, hogy én elég magas is voltam, meg a feljátékom is megfelelő volt, és ezért a Bálint Laci mellé úgy döntött a vezérkar, hogy akkor oda tettek mellé, és a Moha Józsi pedig kilépett középpályára. Olyan jól sikerült ez a idézőjelbe bemutatkozás, hát kint 1-1 volt a mérkőzés, itthon hazai pályán pedig az Üllői úton 0-0-val, tulajdonképpen idegenben rúgott góllal kivertük a Liverpoolt. Tulajdonképpen ez volt ilyen szószavakban ez a mérkőzés.
1: És teljesen ki tudtátok zárni például Liverpoolban a hazai közönséget? Tehát egy 18 éves fiatalember, aki érkezett a középiskola padjából, és kérni kellett az igazgatótól, hogy magántanuló lehessen, az simán kizárta azt a liverpooli hangulatot. Ott mindenki ellenetek szurkolt, akkor nem volt sportturizmus, valószínűleg egyetlen ember nem volt a nézőtéren Liverpoolban, aki magyaroknak szurkolt. Hogy élted ezt meg ilyen fiatalon?
5: Nézd, tulajdonképpen ez már a felkészítésnél ez nekünk tökéletes volt, mert kettős rangadókat játszottunk már akkor a Népstadionban. Igaz, hogy én nem játszottam, de ott ültem a kispadon.
1: Na, de ott a stadion szurkolt a többség, nem Liverpoolban, nem?
5: Igen, de tulajdonképpen gondolj bele, 60-80 ezer ember kint volt már abban az időben is a kettős rangadókon. Tehát nagyjából azért az a hangulat úgy, hogy mikor játszottunk ugye azért a visszavágón az Üllői úton, akkor teltház volt, a szembe lévő pénzverde tetején is lógtak az emberek, tehát félelmetes volt, tehát a hangulattól, hogy mondjam, mi feldobottunk, nem csak Liverpoolban, hanem a hazai pályán is. Nyilvánvaló, hogy más, amikor ha nálunk van a labda és elkezd fütyülni mondjuk 40 ezer ember, az máshogy érinti, máshogy éli meg az ember, viszont ha nekünk szurkolnak, nyilvánvaló, hogy az óriási élmény, és feldobja az embert.
1: Tibor, hogy emlékszel erre a bizonyos budapesti találkozóra? Tehát a 0-0 ugyebár jó lett volna nektek, mint ahogy kiderült utólag, jó is lett. Jöttek az angolok, mint a mérgezett egerek, vagy és folyamatosan kellett őket megállítani, vagy taktikusak voltak? Hogy emlékszel erre a meccsre?
5: Megmondom őszintén, már elég rég volt.
1: Hát még csak 50 éve, Tibor, még csak 50 éve.
5: Igen. Tehát nehéz volt, mert más futballt játszottak, mint a magyar viszonyokat megszokott játékosunk, és annyira nem voltunk, tehát fel voltunk készítve fejbe, de az, hogy cselesztek, meg mik voltak igazából az erényeik, mi csapat, ezt nem nagyon éreztük, ezt a pályán kellett nekünk ezt úgymond megtapasztalni, és az ellenszerét kitalálni, de megvoltak az emberek, megvoltak a feladatok, tehát azért nagyjából hozzátettük a tudásunkat, és az a két dolog azért ezt meg tudta oldani. De nagyon jöttek, tehát emlékszem, hogy akkor is rengeteget ívelgettek a kapunk elé, állandóan szinte estünk a földre, hogy a fűre már annyit kellett fejelni, de szerencsére Bálint Laci irányításával nem volt semmi gondot hátul.
1: Ez 1974-ben volt, és 10 évvel később az ifi válogatottunk Európa-bajnoki címet szerzett. Ez furcsa kimondani manapság, mert kicsit úgy elsikadt ez a dolog, és igazából az a legnagyobb baj, hogy ezen csapatnak a játékosai nem lettek felnőtt szinten komoly sztárok. Na most az ifi válogatott győzelme egészen furcsán maradt meg az archívumban, darabok maradtak meg, és foszlányok maradtak meg a 11-es párbajból. Pedig ott egy 11-es párbaj volt, ráadásul még 5-5 pár után nem is dőlt el. Elképesztő munkával járt, több órán keresztül harcoltunk vele, amíg a 11-eseket helyre raktuk be, valami egészen penetra módon összerakta, nem tudom, melyik ütök vágta ezt.
0: Én voltam.
1: Ez elképesztő volt, tehát én nem is értettem. Tehát elő volt a 6. párban rúgó, után jött a 3. párban rúgó, kimaradt az első 2 párból. Borzalmas munka lehetett ezt összerakni.
0: Hát arra emlékszem, hogy az, amikor először került adásba ez a mérkőzés, akkor elsőre nem is sikerült jól összeraknunk az egészet.
1: Borzalmas, nem lehetett követni az eseményeket, igen.
0: Nagyon, nagyon káoszos és ilyen lyukas hanganyag volt, tehát hatalmas lyukak voltak benne két 11-es között, és nagyon nehéz volt összekaparni, hogy ki után kijött, és ha jól emlékszem, beszéltél is játékosokkal, hogy ők hogy emlékeztek.
1: Igen, mindenkivel próbáltam beszélni, Már majdnem ott voltam, hogy a szovjeteket is felhívom. Hogy emlékeznek rá. Már ott tartottam. Borzalmas volt, hogy kifésültük. De Laci, ez hogy lehetett? Valaki megkeverte a lapokat, mint a kártyában, szétosztott, és azt mondta, hogy először legyen a 3., 11-es a szovjetek, utána 5. a magyaroktól, aztán a 4. a szovjetektől. Hogy fordulhatott ez elő? Valaki szórakozott az archívumban, szerinted?
2: Nem teljesen szórakozás volt, hanem ugye egészen a 90-es évek közepi 96-ig a rögzített anyagokat szalagra vették fel. Ugye a sportközvetítéseknek egyik nagy előnye és nagy hátrány, hogy ezek mind élők, tehát automatikusan ezek nem kerülnek rögzítésre, csak hogyha külön kérik, hogy kerüljön rögzítésre. Miután bejutottunk a döntőbe, valószínű, hogy észbe kaptak, hogy hát azért mégis csak egy Európa-bajnoki döntőt játszik a ifi válogatott, na akkor gyorsan tegyünk fel egy szalagot a magnóra, és rögzítsük. Ez meg is történt, és itt jött a nagy dolog, hogy a akkori sportvilágba, sportpercekbe annyi idő nem volt, hogy leforgassák a teljes 11-es párbajt. Viszont valamit mutatni kellett. Ezért kivágták először a 2-es párt. Akkor egy másik műsorban, egy órával később a 4-es párt. Akkor utána a napi összefoglalóba adták az utolsó 2 lövést. És ezeket ugye, hát úgy kell elképzelni, hogy van egy 500-1000 méteres hosszúságú tekercs, és amikor kellett belőle valami, ollóval kivágták, tettek elé végé befutót, és azt a 1 percet vagy 1-20-at lejátszották. És ezt mindig a végére ragasztották. Akkor megint kivágtak a közepéből valamit, és a végére ragasztották. És miután nyert a magyar válogatott, azt mondták az archívnak, hogy fú, mi most nagyon jók leszünk hozzátok, itt a 11-es archiváljától. És mindig örömtünk, mint majom a farkára, tényleg, végre valami siker, aranyérelm, és minden. Eltettük úgy, ahogy volt.
1: És hátra nem lesz 40 év múlva egy fiatal egyetemista, aki Tócsongorra kívnak, és nyíluló fejjel ájulán szélén próbálja órákon keresztül helyre tenni, meg tényleg közel egybilászt, aki a szovjeteket akarta már feldírni, hogy mi volt a sorrend.
2: És egyszerűen, amikor ez beküldt a hang a archívumban, akkor ennek a fizikai sorbarakása sokkal, de sokkal nehezebben történt. Hidd el, sokkal történhetett volna, mert most bejátszod a gépbe, kivágod, áttolod, átforgatod, összehallgatod, megint nem jó helyen van, akkor megint is. Tehát ott ehhez kellett volna legalább 3-4 magnetofon, stúdió magnetofon, és akkor egyikről a másikra játszani, új felvétel, stb. Nagyon hálásak vagyunk, és nem kitolásból mondom, de örülnék még, hogyha sok ilyet találnánk, csak az a baj, hogy nagyon kicsi a valószínűség ennek.
0: Már csak egy reklám hiányzott belőle.
1: Már csak azt kellett volna. Elmondom még, mi hiányzott belőle, ráadásul még Molnár Dániel a riporter, és össze-vissza cserélte a neveket. Például a balhátvéd szélpár tette Petri helyett a kapuba egy 11-es párbajnál, az a borzalmas, mit kell csinálni. Le fogok játszani a kiavított változatot, mert siker a siker, és azt fogom, nem ígérem, de azt tervezem, hogy szilveszterkor le fogjuk adni az eredetit is egymás mellett, úgyhogy aki már hallgat minket szilveszterkor, az meghallgathatja a kifinomítottat, kisimítottat, meg az eredetit, és már jót röhöghet rajta. Most jön a nagy siker, most már helyre rakva sorba a 11-es rúgókkal.
6: Ivan Auszkár tett a következő 11-es rúgó. Ivanauskas lesz. És ha Ivanauskas berúgja, na de egyelőre nézzük, Ivanauskas ő, és most rázódik a labda jobb alsó sarokba. Ezzel mi egyet, a szovjet, illetve mi 2011-es hoztunk ki, a Szovjetunió egyet. Inkább így nézem, hogy ki hányat vagy ki, mert végül is ezt fog dönteni. Most már ki vagy a 11-es volt mind a két oldalon. Megint csak nem csak lélekszani, hanem konkrét előny is a szovjet oldalon. És most következik a következő, Pintér fogja rúgni, Pintér Attila, Salgó Tarjánból. Hát kérem, Pintér Attila, ha lehet, akkor az előbbi két fiú teljesítményét alaposan meg kell javítani. Sajnos itt Stumból nem lehet gólt elérni, nem lehet egészen pacifátosan Pintér neki, hogy most ebben a pillanatban lő, és a labda gyönyörűen, laposan, ugye lehet hallani, hogy elhallgatott a közönség. A fű alatt, úgy, hogy a belső vasról vágódott ki, valóban 5 centire vagy 10 centire a baloldali alsó résztől bevágódik, besurran a szovjet kapu bal alsó sarkában. Hát, kérem, nekünk van két kihagyó 11-esünk, a szovjeteknek mindössze egy, és következik a negyedik szovjet játékos. Borilly 4-es számmal, ő a negyedik, aztán ők rúgnak még egyet, és mi is rúgunk a negyedikre egyet, meg az ötödikre egyet. És akkor mindenki derül. Na Borilly, Borilly lőtt, Tivédi, Petri Zsolt, Tivédi, Zsolt, bravo, gyönyörű volt, csodálatos. Ez most a jobb oldal rúg, és jön a magyar együttes negyedik embere. Már csak lélektani jelén van azon az oldalon, Zsivóczi fogja rúgni. Zsivóczi Gyula, olimpiai bajnok, kalapácsvezető fia, 1968-ban a papa olimpiai bajnokságot nyert, és íme a kis Gyulának itt a lehetősége, neki szalad a labdának, hala lő, és nem van a hálóban, nagyszerű, gól! Jól van Zsivóczi Gyula, nem van, nincs lélektani előny, döntetlen az állás, két kihagyott 11-es ott, két kihagyott 11-es itt, és a labda valóban gyönyörű, szépen, esztétikusan vágódik a jobb sarokba, közép magasan. Na most Petri Zsolt, mindig célpálati jön nekem a számra, vagy a nyelvemre, én nem is tudom, hogy miért. Na most Petri Zsolt, a ötödik fogja 11-es, Kuznyetov lövi, ha ezt véletlenül Kuznyetov neki szalad, 1 méter 2 fél, és úgy láttam, hogy bemegy, érintette, súrolta a kapufát, és a labda kivágódik a kapu mellett a baloldalon mellé. És ha most ezt berúgnánk, mint az ötödik játékos a magyar együttesben, jaj Istenem, Vince István, Tatabánya, riport készült vele, Vince Pista, 2 évvel ezelőtt gyönyörű szép riport volt a Magyar Rádióban, én magam már nem emlékszem, hogy ki készítette, akkor azt mondtad, hogy mindent a labdarúgásnak rendelt alá, azt mondtad, hogy minden a labdarúgás, Vince elő, Kajki! Hát ez nem igaz, új hegyel csak! Hát kérem, ezt az izgalmat egyszerűen lehetetlenség elviselni. Ezt nem lehet elviselni, mondjuk a szovjet kolléganő is nehezen viseli itt mellettem, már sorog róla az izgatság, és a többiek is ugrálnak kívülről, és nagy a zaj meg a stadionban, pláne 3 elhibázott 11-es. Hát ez aztán igazi dráma. Ki lesz a következő? Ja, a 11-es rúgás most már úgy folytatódik, hogy ha egyszer valaki hibázik, akkor a másik még párhuzamosan lerúgja, megrúgja, berúgja, kirúgja, és aztán vége. Hát olyan, mint a hosszabbítás. Ha valaki egy szériában, illetve nem is szériában, egy lövéspárban, egy gólos előnyt szerez, akkor azzal megnyerte az Európa bajnoki címet.
7: Tehát 5-5 rugó után 2-2 volt. Innen az első különbségig egyesével folytatták. A 6. párban Spelnyikov lövését Petri megfogta, ez volt a 3. hárítása a magyar kapusnak. Ezzel Vince Pilu után Kovács Ervin révén másodszor is meccslabdához jutottak a magyar fiatalok.
6: Most Kovács Ervin. Kérem szépen, készüljenek föl rá. Amennyiben Kovács Ervin berúgja, akkor velem nagyon-nagyon lehet, nagyon-nagyon nehezen lehet bírni. Itt a Lenin stadionban 60 000 néző elé. Gyönyörű széria után, na de nem kiabálom el. Isten őrizze, hogy elkiabáljam. Isten őrizzen. Kimegy oda Kovács Ervin Újpest. Most figyeljünk Kovács Ervinre. Fütyül az egész aréna, fütyül a közönség. Próbálják zavarni. Ervin jobb lábban lő. És nem van. Megvan. Megnyertük.
1: Na hát ez volt 1984-ben az IFI Európa bajnokságot eldöntő 11-es párbaj a Luzhniki stadion, akkori Lenin stadionnak hívták Moszkvában, nyert a magyar válogatott, és mindenki biztos volt benne, hogy ez a magyar válogatott együtt fog maradni, és óriási sikereket fog elérni a következő években.
2: Itt a elhangzott, hogy már csak a reklám hiányzott, és nem olyan régen kértettek tőlem vízilabda olimpiai döntőnek a közvetítését, talán a 2004-es, vagy a 2008-as olimpiai döntőt.
0: A 4-es volt.
2: A 4-es volt, és valahogy abban az időszakban egy támogatója a Petőfi Rádiónak azt találta ki, hogy nagyon sok pénzt ad a sport olimpiai közvetítésnek, de az a kérése, hogy óránként négyszer hangozzon el benne a reklám. Most épp ezért a Török László Török Laci közvetítése így nézett ki. Gól! Jött a reklám. De úgy, hogy még...
1: Ekkor lila volt a fej egyébként bennenek, meg Csongilag figyeltem minket, amikor próbálták ezeket a másfél másodpercet spotokat kiszedni, amelyben már nem létező cégek is vannak egyébként.
2: Értitek? Tehát, hogy egyszerűen olyan történetek vannak itt a hátam mögött, amik most így elmondva szórakoztatóak, de hogyha azt mondja neked a Laci Csongi, hogy na hát akkor ebből csinálj nekem 4 percet tisztán, 3 percet, akkor az neked minimum másfél órába telik, mire megtisztítod.
8: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben az összes táptag itt van egyszer a stúdióban. Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László az elmúlt 499 adást ez a négy ember csinálta, és a mai 500-at is. És itt a hírek előtt szóba került a bizonyos 1984-es IFI Európa-bajnokság, amelyen nyert a magyar labdarúgó válogatott, és reménykedtünk benne, hogy ez a csapat majd nagy sikereket fog érni a jövőben is. Aztán egészen másképp alakult, sokan nem jutottak el a nagy válogatottságig is. 86-os világbajnokságon, talán, ha jól emlékszem, csak Kovács Kálmán volt ott ezek közül. És hát ugye utoljára 86-ban voltunk világbajnokságon, Mezei György volt annak a csapatnak az edzője, szövetségi kapitány, aki sajnos már egy ideje nincs velünk, néhány hónappal ezelőtt köszöntünk el tőle. És jól emlékszem, Bendi, te voltál, aki a rádiók közül az utolsó riportot csináltad Mezei Györggyel.
2: Igen, volt egy könyvbemutatója, hiszen egy életrajzi könyvet adtak ki a halál előtt pár hónappal, október 8-án hunyt el, és előtte nem sokkal volt egy könyvbemutató, pár sajtós kolléga volt még rajtam kívül, és ott volt még Nagy Antal és Bognár György. Tudni kell, hogy Mezei Györgynek több tanítványa is volt ugye a karrierje során, és ugye nyilván velük is interjúztam, de természetesen Mezei Györggyel is igyekeztem interjút készíteni, és pont amikor már köszöntem, már amikor ment volna el a sajtóeseményről, akkor gyorsan megállítottam, hogy egy rövid 4-5 perces interjút hagy készítsek vele, és akkor nagyon rendes volt, és mondta, hogy persze, rendelkezéssel, és akkor így született meg ez az interjú, amiről akkor még nem tudhattam, hogy ez valószínűleg tényleg az utolsó rádiós interjú, amit készítettem vele.
1: Hallgassuk bele ebbe a bizonyos utolsó Mezei Györggyel készült rádió interjúban.
3: Csodálatos dolog, talán meg sem értik jogosan kívülállók. Ehhez ezt az utat kell bejárni, amit én bejártam. Ehhez a magyar futball az nagyon keszered.
2: Mondta azt, hogy az edzői szakma az nagyon összetett. Az nem csak annyiból áll, hogy igen, taktika, megfelállások. Önnek mi volt a legnagyobb erőség, ami túlmutat ezeken?
3: A legnagyobb erősségem, hogy nem szégyeltem tanulni. Akár Sós Károlytól, Irosz Kildóftól, Balóti Lajos, mindenkitől, akivel szakmai kapcsolatba kerültem, bámultam és csodáltam mindegyiket, nagyon értettek hozzá. De hát erről nem nagyon illik beszélni, de én nem tagadom ezt. Én őtőlük tanultam a magyar futball csinyát, binyát, hál' Istennek jó megtanultam.
2: Mi a legszebb emléke, amit mondjuk ebben a könyvben taglok?
3: Hát ha van olyan boldog futball egy, aki egy lezáró interjú közben meg tud említeni egyetlen szép emléket, annak gratulálok. Én nekem csoda volt az életem ebből a futballal, még akkor is voltak rettenetes fájó időszakok. Csodálatos világ ez, amit én átéltem, és nagyon szerettem benne lenni.
2: Milyen hatással volt önre a könyv írásának a folyamata, ahogy mondta Benedek Szabolcsnak az élményeit? Ez milyen hatással volt?
3: Szerencsém van, mert a Szabolcs egy rendkívül jó érzékű, tehetséges ember, író ember, és rögtön ráérzett a dolgok lényegére, amit én említettem. Nem kellett magyarázkodnom, nem nézett rá, mint aki búrja az új kapura, hanem rögtön velem hangolódva tudott dolgozni. Élmény volt vele könyvet alkotni.
2: Még egy utolsó kérdést engedjen meg. Hogyan lehetne, milyen módon lehetne átültetni a magyar labdarúgásba a mezői iskolát, vagy azt a fajta gondolkodást, amit ön képvisel?
3: Én nem hiszek abban, hogy van mezői iskola, vagy bármilyen más iskola. Minden edzőnek meg kell lenni a saját képességeim arra, hogy az adott helyzetben jó reakciókat hozzon ki, edzői intézkedéseket hoznak. És ez a magyar edzői gárdába mellesz, és nem utánozni akarnak valakiket, akkor nagyon sokra viszi még a magyar futball. Ha meg csak ilyen sodrózok az árral edzők vannak, akkor baj lesz.
1: Ez volt Mezei György utolsó rádió interjúja. kollégám Cserjés Bendegúz készítette, és most egy kicsit korábbi eseményre szeretnék visszatérni, és engedjék meg, hogy kicsikét személyes legyek. Nyilván az ember életében vannak olyan esetek, szurkolóként átér, és soha nem felejt el. Nekem ilyen volt 1975-ben, jó régen volt, amikor a kedvenc kézlabda csapatom, a debreceni Dózsa története egyetlen bajnoki címét szerezte, és egy televízióban láttam a bajnoki címet eldöntő mérkőzés. Most nem akarok kitérni rá, hogy hogy alakult a bajnokság. Lényeg az, hogy a Dózsának nyernie kellett a Honvéd otthonában. Én otthon néztem a televízióban, és egyetlen egyszer láttam azt a jelenetet, amely eldöntötte a bajnoki címet. De azóta bennem az a jelenet sor egymilliószor lejátszódott. Soha tévében nem láttam, soha. És tavaly sikerült találkoznom egy közönség találkozón dr. Süvöltős Mihállyal, annak a Debrecen Dózsának a csapatkapitányával, aki ezt a sorsdöntő pillanatot átérte, pontosabban ő volt az, aki eldöntötte a bajnoki címet, és akkor természetesen megkérdeztem tőle, azért ez egy nagy kiváltság. Megkérdeztem tőle, hogy Süvi, hogy volt ez, és elmesélte, hallgassák meg.
4: 20-20 volt, és hát 7-eshez jutott a Honvéd. És nem felejtem el, Hertendi szegény nem él már, Robi egy nagyon aranyos, kedves srácul, és nagyon jó játékos. És ő lőtte a hetest, és a kapusunk Szabó Pista, akit mindenki csak Savanyú néven ismer, a bal felsőből kipiszkálta, tehát kivéte, maradt a 20-20, támadtunk, és az is előttem van, hogy jobb átlövő pozíciójából jutottunk szabad dobáshoz, és Varga Pista akkor már ugye abban az idényben javában dobálta a gólokat a 9-esről, és a jobb átlövő helyéről, és üvöltöttem rá, hogy el ne dobd. Onnan ő mégis előtte, és Verőci Gabi beleért, de hát ma elvánszorgott a labda hálóig, tehát gól lett 21-20.
1: Bocsáss, miért nem akartad, hogy rálője Pista, aki remekült ott lőni a szök miatt?
4: Jobb oldalról, az nem volt az igazi, tehát bal oldalról meg már meg volt a begyakorolt dolog, hogy Pista húzta nekem a labdát, hogyha nem lőtte rá. Tovább húzta, én bemozdultam a két védő közé, és ha rám mozdultak, vagy be tudtam menni zicserbe, vagy tovább tettem Pocsolyának, Sárközi Lacinak a bal szélre. Tehát az elég jósan szólt a gólszerzésre. Jobb oldalról, hogy ott végigmenni, ott faltolnak bele, nyúlnak, úgy éreztem, hogy nem jó. Hát kicsit szerencsés volt a,
1: viszont Varga Pista
4: a szerencsés onnan volt a dolog is.
1: Viszont pont onnan dobta Varga Pista az ikonikus szabaddobást, amikor elhajolt a sorfal mellett, nem? Tehát azokat jobb oldalról tudta dobni.
4: Sokan vitatták ezt, ő ritkán alkalmazta, ő úgy nevezte, hogy híd, mert úgy vízszintesen volt a levegőben, és igazuk volt az ellenfél, főleg szurkolóinak, hogy szabálytalan, mert egyik lába sem érte a földet, mikor a levegőben volt. Tehát ez nem. És akkor ugye támadott a Honvéd, és emlékszem, Kenyeres Józsi átment bal oldalra, hogy ott ilyen induló csellel megverje az egyik játékostól, nem sikerült, és akkor ilyen pattintott átadással próbált a Budai Ferének áttenni a labdát. Hát én meg elhaláztam, tehát éreztem, hogy mit fog csinálni. Elvittem, és akkor a félpályánál elhatároztam, mivel Verőci Gabi ilyen szemafor stílusba védett, szétdobta kezét, lábát, és a két lába közé lepötyintettem, és így lett 22-20. Aztán, hogy jöttünk vissza, akkor Varga Pista elkapta a nyakam, és nagy erős kezeivel ugye a könyökhajlati árokba beszorította a nyakamat, kicsit megszédültem, úgyhogy leültem a cserepad mellé a földre. Utána egy Kovács Peti lőtt egy borzasztó nagy gólt a felsőbe, utána kipasszolták a labdát, ott a pár másodperc volt, és vége lett a meccsnek, úgyhogy 22-21-re megnyertük.
1: Igen, szóval nagy kiváltság ez, amikor valaki sportrajongó, és akkor 50 évvel később találkozik egy bálványával, és egy ikonikus mozdulatot újra tud vele élni, pontosabban a bálványa elmeséli. Dr. Süvöltős Mihály mesélte el, hogy 1975-ben hogy lett bajnok a Debrecen Dózsa csapata, amikor ellopta a labdát, végigszaladt a pályán, és hogy mi fordult meg a fejében, miközben azt a néhány másodpercet végigfutotta, így lett a Dózsa bajnok, soha történelemben nem lett többször bajnok a csapat. Dr. Süvötös Mihályt szeretném majd egyszer behívni ide a visszajátszásba, és majd akkor fogok egy félórás régi 2008-ban készült beszélgetést is betenni abba az adásba. Ugye 2008-ban Kondor Katalin készített egy beszélgetést Dr. Süvötös Mihálynak a nevelő edzőjével, aki több válogatott játékos nevelt kézilabdában, és több olimpikon nevelt, és nagyon magas állami kitüntetéseket is kapott. Nagy Jennőről van szó, minden Debrecen csak Jennő bácsi, nekem is ő volt az edzőm egyébként kézilabdában, csak én voltam olyan tehetséges, hogy valamire is jussak. Viszont elképesztő az ember, aki elmondja, hogy a 60-as években saját maga hogy készített sporteszközöket. Szóval elképesztő, hogy milyen elhivatott testnevelő tanárok voltak. Hallgassunk bele ebbe a beszélgetésbe. A debreceni Nagy Jenő testnevelő tanár mondja, hogy készített saját maga sporteszközöket.
5: Én olyan erőfejlesztő szereket készítettem, amit a testnevelési főiskolán láttam. Vasbotot. Elmentem a 60 utcai kohászati alapanyagellátó vállalattól, és vettem vasrudat, olyan 3 centis vasrudat, a mezőgépgyárban nekem befestették, szépen levágták egy méteresre, azután homokzsákot készítettem, aminek 2 füle van, és 3 kiló homok volt benne, amit szintén a Biogálba, a Makádé segítségével csináltam, mert ők adták a vásznat, a bőrfeldolgozó a 60 utcán akkor létezett, azok megcsinálták a szülők társadalmi munkába, aztán szereztem még ugróövet. Ezt az ugróövet akkor kezdték használni, mikor betört Magyarországra a flop ugrótechnika. Én akkor Máté Gézától elkértem a Leich Athleticnek a legújabb számát, ahol a flop technikának az oktatását magyarul lefordítva részletesen közölték, és én azt tanulmányoztam, és megkértem Máté Gézát, hogy kimenjek az egyetemre, és lemásoljam az egyetemen 50 000 forintért elkészített magasugró helyet. Hát az körülbelül 2 méter 50 centi hosszú volt, 1 méter 20 centi széles, és a lábazottal együtt egy olyan 50-60 centi, ezt habszivacs töltötte ki. A habszivacsot megkaptam a bútorgyárból szépen földarabolva, a bőripari Káti ezt megcsinálta az erős ponyvát hozzá, és akkor elérkezett az az időszak, mikor a gyermekeim 160, 170, 175 centit ugrottak magasba. Ez borzasztó nagy szó volt abban az időben, országos viszonylatban is a Bab Gabi harmadik lett 175 centivel.
1: Itt a sztori végén szóba kerül egy Bab Gabi nevű srác, aki 2 évvel volt tőlem idősebb, és akkor tényleg esküszöm, hogy nem akarok már sok személyes dolgot mondani, de én csak Papocska néven ismertem. A lényeg az, hogy 2 évvel volt tőlem idősebb, és én már akkor 6-osként edzésre jártam a 8-osok közé. Nyilvánvalóan ebben a korban azért fizikailag hatalmas különbség van az emberek között, és minden alkalommal, amikor az volt a feladat, hogy egy társat a hátára kellett venni valakinek, akkor Papocska mindig engem vett a hátára, mert hát kényelmes volt, én voltam a legkisebb súlyú, hiszen 2 éve voltam fiatal. A baj csak akkor volt, amikor cserélni kellett, és akkor én mindig mondtam, hogy valahogy oldjuk már meg, és akkor Papocska természetesen továbbra is cipelt engem, mert hát én valószínűleg összeroppantam volna, hogyha őt kellett a cipelnem. Na, ez egy személyes történet, bocsánat érte. A másik személyes történet, azt hiszem, hogy már mindenkire tartozik, egy 1965-ös történet, ugye már pontosan tudjuk, hogy kézilabdában mind a férfi, mind a női vonalon mindössze egyetlen világbajnoki címet szerzett. Magyarország 1965-ben a török bódog vezette hölgy gárdaért a csúcsra, ebből a csapatból még 4 velünk vannak, hál' Istennek, és mindannyian szellemileg frissen tudnak emlékezni. A legaranyosabb történet, hogy egyáltalán hogy jutott ki ez a csapat a VB-re, kevesen tudják, ugyanis pénzfeldobás döntött. Ezt is a visszajátszásban mesélte nekünk Ignác Ilona 60 évvel később.
6: Hát akkor ott maradtunk a pályán, és hát mi nem tudtuk, hogy mi a helyzet. Ilyen esetről nem is volt szó, senki nem is gondolt erre, hogy ilyen eset felmerülhet. Tehát mi, mint játékosok, mi nem tudtunk, ott álltunk, és hát ott távol, egy kicsit távolról ott néztük, hogy mi történik, és akkor a játékvezető odaívta a 2 csapatkapitányt, és akkor ott láttuk, hogy ott beszélgetnek valamiről, és akkor elővettek egy pénzdarabot, feldobták, és leesett, és akkor kitört az Erzsikéből az öröm, és feltette a két karját a levegőbe, és nyertünk.
7: Hát óriási.
6: Boldog is boldog volt.
7: Ők a középkörben voltak, önök meg a hatos.
6: Igen, hatosok belül? Hát nem is a középkörben, ugye a pályának a szélén, akkor a középkör még nem is volt annyira fontos hely, mint ma a mai kézilabdában. Tehát úgy, amikor lefújták a meccset,